0: műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán Viktor távozásával sem tűnt el Budapestről az Ukrajnával szembeni akadályozó politika. Magyar Péter azt válaszolta, Kijev előzetes egyeztetés nélkül sorolta Magyarországot a Kárpáti nyolcak tagjai közé. Orbán Anita külügyminiszter szintén visszautasította az ukrán bírálatot. Szent Ivány Istvánt kérdezzük.
2: Minden így van, ahogy elmondtuk, de Gémesi Györgyöt megígérem, hogy nem az ukrán-magyar kapcsolatokról kérdezem, hanem az önkormányzatokról.
3: Pedig van egy nagyon jó testvérlásunk,
2: elnézést, ahiben jön majd Szent Iványi István is, de Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere a vendégem. Jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Elnézést ezért a kis
3: televíziós nézőket.
2: Természetesen az Alkotmánybíróság döntéséről kérdezem. Ön hogy értékeli az Alkotmánybíróság döntését? Mit mondott ki? Mintha lenne itt egy kis értelmezési...
3: Egyrészt azt gondolom, hogy végre, és azt, hogy kiderült az igazság és győzött az igazság, mondhatnám ezt, mert már korábban is szó volt erről, és egyébként a főpolgármester úr többször beszélt arról, hogy az egész szolidaritási hozzájárulás rendszere az nem jogszabályt követő. És többsebből vérzik. Gyakorlatilag ma azt mondta ki, vagy tegnap azt mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy az a rendszer, ahogy tőlünk elvették a szolidaritási adót, az a folyamat, az nem jogszabály követő.
2: Akkor az a folyamat, ugye itt a részletekben rejlik a dolog, mert ha megnézzük konkrétan a közleményt, akkor ez egy picit más, mint amit a főpolgármester úr mond. Mert azt mondja a Karácsony Gergely, hogy az Alkotmánybíróság tegnapi egyhangú döntése kimondta, hogy az Orbán kormány által az önkormányzatokra kivetett szolidaritási hozzájárulás teljes rendszere alkotmányellenes. Ha a teljes rendszere, akkor úgy, ahogy van az egész, de az AB közleménye mintha nem ezt mondaná, abban az van, hogy nem a teljes rendszerrel, hanem a hozzájárulás beszedésének módjával, a jogorvoslat lehetőségének hiányával.
3: De ez a lényeg, és azt gondolom, hogy az, hogy most a teljes rendszere, vagy a beszedésnek a jogossága az, ami alkotmányellenes, ilyen szempontból teljesen mindegy, mert akkor azt az egész folyamatot annulálni kellene, visszamenőleg is. Ugye 2025-ről is szó van, és ugye most az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig az, amit addig ez a rendszert, akkor kell ugye felszámolni. Ugye Budaörs hamarabb kapja meg ennek a lehetőségét, mert Budaörs személyesen fordult a hatóságokhoz, és gyakorlatilag egy nap alatt, vagy holnapi nap folyamán már érvényben van ez a döntés.
2: De ez mit jelent? Tehát mire ad lehetőséget az önkormányzatok részére
3: semmire,
2: ez a döntés?
3: Semmire. Gyakorlatilag azt jelent, tenné, ha most egyenként az önkormányzatok a bírósághoz fordulnának, és elkezdenék ugyanezt a procedúrát végigcsinálni, akkor ki kellene fizetni nekik ezt a pénzt, amit elvettek, amire egyébként a költségvetés képtelen, mert ez itt nem hogy több száz, itt 1000 milliárdos nagyságrendről van szó, és egyébként az önkormányzatok nem is ezt gondolják, és nem is ezt kérik. Nem hiszem azt, hogy most erre lehetőség van, viszont arra, hogy ennek kapcsán tárgyaljunk, és ennek kapcsán beszéljük át az egész szolidaritási hozzájárulás kérdését, és csökkentsük annak mértékét, erre most látok esélyt a 2027-es költségvetésben.
2: Mindjárt beszélünk erről, tehát akkor az eddig jogszerűtlenül levont összegekkel
3: nem tudni mit csinálni, és hétfőre egyébként meghívott minket, nem önetet hívott össze a miniszter azt mondja, meghívott minket egy tárgyalásra, feltétlenül ezekről is szó lesz, a 8 országos önkötés szövetség.
2: Ez reggel, most hétfőn lesz?
3: Igen, reggel 9-kor, ez egy új információ, most érkezett meg a levél, feltétlenül erről is szó lesz ezen a tárgyaláson, hogy ezt hogyan lehet kezelni, milyen formában lehet majd a megoldást megtalálni, és én azt gondolom, hogy nézzünk előre, a 2027-es költségvetésben milyen lehetőséget lát a kormányzat arra, hogy csökkentse ezt a brutális elvonást, ami az elmúlt 6 esztendőben 6-szorosára növekedett, és ami most 400 milliárd, 2026-ban 400 milliárd. A szolidaritási hozzájárulás kiszámolását is és kritizáltuk a korábbi időszakban, tehát ezt egészet újra kell gondolni, és egy tűrhető mérsékelt terhet rakni annak a 855 településnek a vállára, aki ezt fizeti.
2: Az idejét azt levonni nem lehet, csak ha önkéntesen befizetik még az önkormányzatok. Ugye Karácsony Gergely ezt is mondta, hogy amit október közepén bekelt, ez nagyon-nagyon sok pénzt nem tudja befizetni, és nem is fogja befizetni a főváros. Tehát,
3: a fővárosnál is Budaörsnél az a speciális helyzet van, hogy őtőlük még többet vonnak el, mint amit az állam visszaad a fővárosnak, vagy Budaörsnek. Budaörsnél talán ilyen 6 milliárdos összegről van szó, ezt azonnal vissza kell adni. Tehát ez európai önkormányzati karta ellenes, tehát ha az állam többet vesz el egy önkormányzattól, mint amit az odatelepített feladatokra finanszírozásként ad, azt ki kell fizetni. Tehát a fővárosnak ez az egyik nagy kérése, hogy nyilván ezt rendezze le még ebben az esztendőben a kormányzat, illetve a költségvetés. A másik dolog az, hogy az összes többi 855 önkormányzat mit kell majd fizesse jövőre. Idén egyébként ki kell fizesse a szolidaritási hozzájárulást, majd ha nem fizeti ki, ugye ez egyre jogszabály, ugye december 30-i jogszabály, ha nem fizeti ki, akkor pedig a állami forrásokat csökkentik, tehát a költségvetés le fogja ezt rendezni, az államkincstár nyilván azokat a forrásokat csökkenteni fogja annyival, amit egyébként ki kell fizessen bérekre, bármire.
2: Igen, de ugye azt mondta, hogy egyeztetés nem történt, de annyi azért történt, hogy Magyar Péter miniszterelnök azt mondta szombaton Pécsen, az ország jelensen, hogyha szükséges, akkor a kormány elengedi, vagy elengedheti az önkormányzatok egy részének a szolidaritási adó kis részét, így fogalmazott. Ezt a mondatot hogy értelmezi? Az önkormányzatoknak most egyesével kell jelentkezni, vagy hétfőn esetleg?
3: Hétfőn többet tudunk, egyébként az alkotmányi bírósági döntést is egyébként elemezni kell még, mert ez nagyon friss, és azért ehhez szakemberek kellenek, és ehhez én kevés vagyok, én csak a folyamatokat tudom átlátni, és nyilván a jövőt építeni a tekintetben, hogy ez a döntés mit jelent számunkra, és mi lesz a következő évi költségvetés. Ez egy nagyon-nagyon súlyos kérdés, a következő évi költségvetés, hogy adott esetben, ha ezek az elvonások nem ilyen mértékűek, akkor azért egy pici levegőhöz jut az önkormányzati rendszer. Ez az én feladatom. De a miniszterelnök úrnak az első olyan mondata volt Pécset, miután találkozott a polgármester úr, aki a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökségi tagja, az első olyan mondata vagy mondatai voltak, ami barátsággal és nyitottsággal indult, nyilvánult meg az önkormányzati rendszer kapcsolatban. Számomra ez pozitív üzenet, ebből kell építkezni, ezt kell azt gondolom szépen fölépíteni, mert a feltétlenül a miniszterelnök úr akkor már tudta, hogy valamilyen formában az Alkotmánybíróság nem fogja támogatni a korábbi jogszabály ellenes döntéseket.
2: Igen, volt egy másik mondata is, amikor azt mondta, hogy a forrás nem kivezetni, de szépen lassan csökkentve igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. És hát ugye azt mondta, hogy ugye a miniszter asszony van megbízva, hogy egyeztessenek, hát nyilván most akkor hétfőn erről egyeztetnek. Hogyan kellene? Tudom, hogy van egy javaslatcsomag, össze is fésülték, mit visznek akkor hétfőn már a tárgyalóasztalhoz?
3: Nem olyan bonyolult kérdés ez. Mi annak idején azt mondtuk, és most is így van az anyagunkban, hogy 15%, tehát iparüzés az a 15%-ára kell lecsökkenteni a szolidaritási hozzájárulást. Ez nagyjából a fele az eddigieknek, és azt a pénzt, ami ott marad, egyrészt transzperensen mutassák be, hogy melyik település kapja, melyik térség kapja. Az a javaslatunk, hogy lehetőség szerint az a térség kapja meg, ahonnan az elvonásra kerül. Tehát mondjuk egy járási nagyságrendű egységet figyelembe véve, az oda legyen visszacsorgatva, hiszen az ott termelődik meg, és azt egyébként oda olyan feladatokra, mint tudom, infrastruktúra javítása, közlekedési javítása, oktatás javítása lehetne felhasználni. Tehát ez a mi javaslatunk, hogy egyrészt csökkenjen, ennek megvan egy általunk jelzett mértéke, másrészt ott maradjon a térségben az a pénz.
2: A térségben, de ki dönti el, hogy hol, vagy hol van szükség, kinek kellene ezt eldönteni. Ugye eddig azt sem tudták, hogy hol van az a pénz, hát nem volt. Sokszor kérték, hogy legyen nyilvános.
3: Eddig kértük még korábbi pénzügyminisztériumból ezeket az információkat, nem kaptuk meg. Kiderült, hogy gyakorlatilag nagy része a költségvetés bevételét képezi. Így lesz nehéz a döntése a miniszterelnöknek, illetve a pénzügyminiszternek, mert ez nyilván 2026-ban megfelelő feladatokra van kijelölve, illetve felhasználva. De nem gondolom, hogy nekünk ajtóstól kéne a házba rohanni, ezért nagyon fontosnak tartom a hétfői tárgyalást a miniszterasszonnyal, meg is van az elképzelésünk, egyeztetett elképzelés az önkormányzati szövetségeknek, és ebben kell valamilyen formában kompromisszumot kötni, hogy a költségvetés is tudja finanszírozni a feladatokat, és ne omoljon össze, mert itt ilyen 100 milliárdos nagyságrendről van szó, mindamellett meg mi is tudjunk évvégéig működni, ezt kértük korábban, erre nem volt esély, hogy itt változás legyen, de én most azt gondolom, hogy lesz esély, és szeretnénk ezeknek az önkormányzatok az érdekében ezt a tárgyalást nyilván megkezdeni, és természetesen folytatni.
2: Hát hétfőn majd beszámolunk róla, hogyha már van konkrétum az egyeztetés után. Köszönöm, hogy itt volt. A reklám után jövünk vissza Szent Iványi Istvánnal, a témát pedig már tudják. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen.

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Már a harmadik német tartományban lett a legerősebb párt az AfD, de a jelek szerint ez is kevés lesz a kormányzáshoz. Bauer Bence, Magyar-Német Intézet igazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőt!
1: Ennek ellenére elég fenyegetőnek látszik a helyzet abból a szemszögből nézve, hogy mit tekintünk egy demokratikus pártnak és milyen az AfD. Annyira fenyegető, mint amennyire sokszor leírják politológusok?
2: Az AfD egy nagyon heterogén párt. Van ott mindenféle ember, való igaz, hogy vannak ott szélső jobboldali elemek is, vannak olyanok is, akik régen a neonáci mozgalomban voltak, voltak olyanok, akik szimpatizálnak a neonácikkal, de azért a párt már nagyobb lett. Vannak ott konzervatívabb, mérsékeltebb részeské is, és egyes helyeken ugye az Alkotmányvédelmi Hivatal megfigyelés alatt tartja ezt a pártot, de az egész pártra en generál, én nem mondanám, hogy egy szélsőséges párt, egy nagyon heterogén formáció, bizonyára még messze vannak attól, hogy szalonképesek legyenek, bizonyára még messze vannak attól, hogy kormányozzanak, de azért vannak pozitív tendenciák. Én úgy ítélem meg, hogy az AfD az utolsó években azért próbált egy kicsit komolyabb lenni.
1: Berlin is érdekesen viselkedik, hogyha a szavazásokat nézzük, ott meg a baloldal, vagy a szélső bal. Nézőpont kérdése ez is tört előre. A szélsőségek kezdenek el működni. Ez kifejezetten a gazdasági problémák miatt lehet így Németországban, vagy valami mások is van?
2: Igen, Berlinben a balpárt 25,7%-ot szerzett, és az eddig 5 pólusú rendszert Berlinben feltörte, úgymond, előre futott, most ők a legnagyobbak, és hát erősen antiszemita tendenciák is vannak jelen ebben a pártban. Más zsidó szervezetek figyelmeztették a szociáldemokratákat és a zöldeket, hogy kössenek koalíciót a balpárttal. Nagyon érdekes, hisz nagyon sok muzulmánt megszólított a balpárt. Egyes felmérések szerint a szavazó muzulmánok több mint 50-55% a balpártra szavazott. Ez nagyon intőjel. És a fiatalok körében hasít a balpárt. A 16 és 24 év közöttiek körében 47%-ot kapott Berlinben. És való igaz, Berlin inkább egy ilyen szélső baloldali vonatra szállt fel, és a szélsőséges erősödnek. Ez a gazdasági nehézségeknek az egyik mutatójele, és természetesen a politikai instabilitásnak egy mutatójele. Friedrich Merz kormánya nagyon nem népszerű, és ez a két voksolás most Mecklenburg Előpomerániában és Berlinben egy úgyfajta referendum volt Friedrich Merz politikájáról. A választók nagyon nem elégedettek Friedrich Merz munkásságával.
1: De hát csoda, hogy még hivatalában van. Nagyon sokan azt gondolták, hogy hétfő reggel az első dolga lesz lemondani.
2: Megmondom őszintén, ezzel én is már lassan csodálkozom, hisz nincsen olyan mélyütés, amit Friedrich Merz ne élne túl. 10%-on áll most jelenleg szövetségi szinten. 10% elégedett a munkájával, 90% nem elégedett a szövetségi kormány munkájával. Ilyen számadatok után általában leszoktak mondani. És Friedrich Merz tett is egy nagy bejelentést vasárnap este. A nagy bejelentés az volt végeredményben, hogy folytatja, azaz semmi nagy bejelentés, ez a meglepő, és hétfő reggel elnökségi ülés volt a CDU-nál, kedden frakciülés lesz, és senki nem vetette egyáltalán fel, hogy Friedrich Merzet ki kéne cserélni. Szóval ez nagyon meglepő, a CDU sokban van, ugye Mecklenburg Előpomerániában megbuktak, kiestek a parlamentből, és egyszer nem térnek magukhoz, nem találják meg a megfelelő szavakat, és nem találják meg a kommunikációt, és nem találják meg Friedrich Merz esetleges utódját se.
1: Nyilván nem szabad túlzásokba esni, és nyilván nem szabad olyan történelmi analógiákat tényként előhozni, amik túlzóak, de közben mégis egy izgalmas játék, hogy felidézzük 1933-at, amikor jött a gazdasági válság nyomán elő a baloldal, ugye a szocdemek kifejezetten erősek voltak, és még inkább jött előre a szélsőséges náci párt. Gyakorlatilag, ha valaki nagyon akarja, ezt belelátja ma a németországi helyzetbe. Nyilván, mondom, túlzás, de azért megvan egy sorminta ebben is.
2: Természetesen van némi igazság ebben a sormintában, és természetesen egyes politológusok ezt bele tudják látni, hisz nagyon hasonlóak a folyamatok, de azért nagyon messze vagyunk attól, hogy az AfD tényleg egy neonáci párt legyen. Ugye gondoljunk azért végig, hogy mit csinált az NSDAP, azért az brutalmas volt, brutális volt, és a végén egy emberégés lett belőle, egy virágégés lett belőle, azért az AfD-től nagyon messze van. És én nem a radikalizmus jeleit látom az AfD-n, hanem inkább azokat a jeleket látom, hogy próbálnak normálisabbak lenni, próbálnak közép húzni, próbálják moderátan megcsinálni a politikát.
1: Hát ugye erre mondják, hogy Hitler is így került hatalomra, hogy ezt az arcát mutatta.
2: Szerintem a világégéssel történő összehasonlítás az
1: túlzás.
2: Most egy kicsit túlzás.
1: Az a jó. De mi lesz az Európai Unió és Németország kapcsolatával, hogyha tovább erősödnek ezek a szélsőségesek? Mert hogy ugye az AfD sem egy Európa párti, a szélsőbal sem egy Európa párti formáció.
2: Nem kiváltképp az AfD nem Európa párti, és inkább orosz párti, illetve ez a vád szokta érni az AfD-t. Jelenleg az AfD konkrétan Sachsenhaltban esélyes arra, hogy egy kisebbségi kormányt alkosson. Ugye tegnap már megállapodtak a BSZV-vel abban, hogy a parlamenti elnöki pozíciót az AfD adja, az alelnöki pozíciót a BSZV, azaz az együttműködés irányába megy, és a BSZV is inkább egy szélső baloldali párt. Én úgy ítélem meg, hogy Sachsenhaltnál tényleg meglátjuk, hogy a Német Szövetségi Köztársaság milyen eszközökhez tud folyamodni. Ugye itt van a szövetségi kényszer intézkedése, amikor ugye szövetségi igazgatás alá tudják helyezni a Sachsenhalti kormányhivatalokat, a Sachsenhalti államigazgatást, akkor meg kipróbálják, és ez lesz majd a puding próbája, hogy hogy működik, hogy szélsőségesnek mondott pártkormány. Az lehet, hogy nem lesz itt semmi látnivaló, és az AfD meg tudja mutatni, hogy egészen normálisan tud kormányozni, viszont az is lehet, hogy felfordulás lesz, és akkor nem csak a szövetségi kényszer a hivatalos politika részéről, hanem akár tüntetések is lehet, szociális felkelések lehetnek, akár erőszak is lehet, ugye különböző szélső baloldali csoportolások kilátásba helyezték azt, hogyha beiktatnak egy AfD-s miniszterelnököt, akkor ott bizony nagy rendbontás lesz.
1: Ezek nem jó előjelek. Mit ígérnek ezek a pártok, amitől ennyire vonzóak a német polgár számára?
2: Javarészt elmondhatjuk, hogy az AfD egészen konkrétan nem tesz óriási ígéreteket. Nekik elég folyamatosan visszautalni arra, hogy Friedrich Merz mit ígért a kampányban 2025 elején, és Friedrich Merz mit nem tartott be. És egyébként a németek Friedrich Merzen számon kérik az elmaradt reformintézkedéseket, gazdaságpolitika, adócsökkentések, migrációpolitika fordul, és ez nem következett be. Az AfD-nek semmi konkrétumot nem kell ígérni, azt kell mondani, hogy kedves CDU, legyetek kedvesek azt megvalósítani, amit a választóknak megígértetek, és nem csináltok meg.
1: Nincs elég ereje a CDU-nak ahhoz, hogy az ígéreteit betartsa, vagy a szándékok változtak?
2: A CDU szerintem felismerte, hogy alapvető változásra van szükség sok területen, de a CDU nem egyedül dönt, hisz van egy koalíciós társa, a Szociáldemokrata Párt, ők viszont sok területen inkább vissza akarnak fogni a reformokból. A hétvégi eredmény azt is eredményezte, hogy Márulás Vézik, Mecklenburg-Előpomeránia miniszterelnök asszony folytatja, ő viszont egy nagy kritikusa a szövetségi kormánynak, és azzal tudott kampányolni, hogy a saját pártját kritizálta. Ez most nagyon úgymond trendi, nagyon praktikus a szövetségi kormányt kritizálni, mert aki a kormánnyal valamilyen módon szolidaritást vállal, azt a választó megbünteti.
1: Németország volt az Európai Unió egyik erős bástyája, és hát nyilván az is marad valamilyen összefüggésben a gazdasági ereje folytán, még akkor is, hogyha olyan vezetése lenne, amelyik szkeptikus az Európai Unióval kapcsolatban. De közben meg nyilván ez a viszonyokat megváltoztathatja az Unióban, hogyha Németország így áll az Unió jövőjéhez, mint ahogy mondjuk az AfD.
2: Természetesen, és szerintem Németország változatlan az Európai Unió erős pillére, és ez így is fog maradni. És azért az AfD még nem kormányoz országos szinten, és ő 16 tartományban itt. Most az egyik legkisebbről, az egyik legjelentéktelenebb tartományról beszélünk, az egyik gazdaságilag leggyengébb tartományról beszélünk, Sachsenhaltban. Szerintem egy fecske még nem csinál nyarat, és nagyon sokáig tart ez még, mint az AfD országosan át fog törni, és én nagyon-nagyon kétlem, hogy majd 2029-ben egyáltalán kormányzati pozícióba kerülhet az AfD, hisz tudjuk, Németországban arányos választási rendszer van, és akármennyit szerez egy párt, amíg ez 50% alatt marad, koalíciós társra van szüksége, és jelenleg egyik párt se hajlandó az AfD-vel együttműködni, kivéve a BSV, ott ugye nyilvánvalóan feltételek vannak, de abszolút nem adott az, hogy majd 2029-ben itt Alice Weidel lesz a kancellár, sőt, én inkább úgy látom, hogy az összes többi párt összezár, és minden áron meg akarja akadályozni, hogy az AfD gyakorlatilag a hatalom küszöbébe kerülhessen.
1: Na de és mi lesz a kancellárról? Illetve mi lesz azzal a pártszövetséggel, amelyik vezeti Németországot? Mert ugye ez a másik oldala ugyanennek a történetnek. Lehet, hogy nem is az AfD-nek kell erősödnie, lehet, hogy ez a kormányzás omlik össze.
2: A kormányzás az simán összeomolhat. Ugye 2029-ig még nagyon sok idő van. Különböző pletykák terjednek már Berlinben, hogy most akkor Friedrich Merz lemond a CDU elnökségről, esetleg egy konstruktív bizalmatlanság indítvány lesz. Bizalmi szavazás, ez például a hamburgi CDU elnök felvetette, hogy legyen egy bizalmi szavazás. Azaz nagyon sok különböző opció van itt most az asztalon. Az én tippem, hogy Friedrich Merz még valamilyen módon tovább evickél, megvárják még a tavasszal esedékes észak-rajna-veszfáliai és schleswig-holsteini választásokat. Ott egyébként jobban áll a CDU szekere, ezt el kell mondanunk, de hogyha elvárásokat alulmúlják az ottani miniszterelnökök, akkor viszont tényleg vége van ennek a kormánynak, és az elégedetlenség, a frusztráció most már a CDU-t is elérte. Ilyen még nem volt, hogy kiesnek egy tartományi gyűlésből Mecklenburgban, nagyon rossz a hangulat, és folyamatosan jönnek ilyen csapások, és egyre intenzívebbek ezek a csapások, és egyre gyakrabban jönnek ezek a csapások, és én ugye műsorvezető úr kérdezte, én őszintén csodálkozom, hogy ezek után még mindig a pozícióban ül Friedrich Merz. De egyszer nincsen alternatíva. Senki se akarja vállalni ezt a nehéz feladatot, senki se akar beülni erre a rodeo székre, ahonnan a szociáldemokratákkal meg kell küzdeni, a saját választókkal meg kell küzdeni, a szélsőségesekkel meg kell küzdeni. Ez nem egy álomfeladat.
1: Bátor embert keres a CDU, vagy marad minden, ahogy van, Bauer Bence, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
1: És a CDU, vagy marad minden, ahogy van, Bauer Bence, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán Viktor távozásával sem tűnt el Budapestről az Ukrajnával szembeni akadályozó politika. Magyar Péter azt válaszolta, Kijev előzetes egyeztetés nélkül sorolta Magyarországot a Kárpáti nyolcak tagjai közé. Orbán Anita külügyminiszter szintén visszautasította az ukrán bírálatot. Szent Ivány Istvánt kérdezzük.
2: Szent Ivány István külpolitikai szakértő a vendégem. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ön azt írta, hogy érthetetlen zavarok vannak a magyar-ukrán kapcsolatokban. De kezdjük a legelején, hogy minden világos legyen. Ugye Zelenszkij ukrán elnök múlt pénteken jelentette be a Kárpátok tágabb régióját összefogó Kárpáti nyolcak, azaz a C8 létrejöttét ez a neve. Mi ez és kik vannak, vagy kik lennének ebben?
3: Ez 8 országot fogná össze, és leginkább azokat, akik a Kárpát-medencében vannak, vagy azzal érintettek, tehát Ukrajnát alapvetően, de Szlovákiát, Magyarországot, Romániát, és aztán egy kicsit tágabb, meg Lengyelországot, és egy kicsit tágabb környezetet is vettek, mert Csehországot, Ausztriát és Szerbiát is belevették, akik nem kifejezetten ide tartoznak, illetve az Európai Uniót. Tehát ezt alkotnájuk, azt mondták, hogy ez alapvetően egy energetikai és infrastruktúrális együttműködés lenne, egy határon átnyúló projekteket támogatnak, 40-valahány projektet azonosítottak is. Ebben volt egy magyar projekt is, hát arról lehet majd beszélünk, hogy annak a
2: mindenképpen, mert van összefüggés, úgy tűnik.
3: Abszolút van összefüggés. Na most nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, mert két narratívát ismerünk, egy magyart és egy ukrán. Az ukránok azt mondják, hogy meghívták a magyarokat, és ott alacsony szinten részt is vett a kijevi ügyvivőnk, ugye nagykövetünk nincs Kijevben. Viszont Magyar Péter már azt mondta, és a magyar külügy is először úgy nyilatkozott, hogy mi részt veszünk ebben. Majd pedig Magyar Péter egyértelműen úgy nyilatkozott erről, hogy meg se kérdeztek minket, és nem veszünk részt benne, és nem akarunk.
2: Mi lehet ez? Ja, megpróbáljuk visszafejteni a dátumokat. Na. Szeptember 18 hivatalos ukrán államfői közleményről van szó. Zelenszkij bejelenti az első csúcstalálkozón, név szerint felsorolja ezt a 8 országot, Ukrajna, Ausztria, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Magyarország és Csehország. Igen. De hogyha visszaugrunk, akkor Szibiha, ugye a külügyminiszter július 24-én közölte azt hivatalosan, hogy Orbán Anita magyar külügyminiszterrel ő telefonon tárgyalt erről, a kárpáti integrációs kezdeményezésről. Tehát hol akadhatott ez el, mert valóban mást mond az ukrán külügyminiszter, mint most a magyar miniszterelnök?
3: Igen, hát ezért félreértések, nem mondom, hogy vígjáték, mert ez nem vígjáték, ez tragikomikus. Tehát itt komoly félreértések lehetnek, de én még nagyobb problémának tartom, ami ebből lett. Tehát ha van félreértés, hogy félreértették az ukránok, vagy félreértették a magyarok a dolgot, akkor ezt el lehetett volna intézni diplomáciai csatornákon, nem pedig nyilvánosan, és ebből egy újabb konfliktust gerjesztve, mert ez nagyon árt nekünk. Tehát legyünk őszinték, az, ami most történik. Én azért is írtam ezt, amit idézett főszerkesztő, mert aggódom. Tehát jól indult ez a dolog. Az első kezdetek nagyon kedvezőek voltak, született egy keretmegállapodás, Magyarország átengedte a 90 milliárdos hitelcsomagot Ukrajnának, Magyarország hozzájárult két klaszter megnyitásához, hát úgy tűnt, hogy normalizálódik a kapcsolat. A normalizálódás alapvető érdeke Magyarországnak, Ukrajnának, és legfőképpen a kárpátai magyaroknak. Ugye mindig rájuk hivatkoznak, Orbán Viktor is állandóan ezt tette, de hát én többször jártam ott, és mindig azt panaszolták az ottaniak, hogy nekik ez a feszült viszony nagyon rossz. Nagyon sokat áll. Kérik, hogy enyhítsenek ezt. Legyen egy normalizáció. Ez elindult nagyon szépen, és valahol megrekedt mostanában, és nem egy ilyen dolog van, hát én ugye felsorolok sok mindent, tehát sajnos ez nem önmagában áll ez a történet.
2: De akkor mi lehet az oka, hogy a kormány nem csatlakozik ehhez? Ugye az ukránok azt mondják, hogy meghívták Magyarországot, a külügyminiszter külön, sőt, tehát C8-nak nevezik el. Tehát miért neveznék el C8-nak, hogyha csak 7 ország lenne benne? Szóval mi lehet e mögött?
3: Nincs belső információm, tehát nehezen tudom megérteni. Én azt gondolom, hogy valahol ez félresiklott, és nem lett világos, nem tisztázta a magyar kormány egyértelműen, hogy ő nem akar ebben részt venni. És azt mondja Magyar Péter, jó okunk van rá, de nem mondja meg, hogy mi ez a jó ok. Ez miért olyan rossz ez az együttműködés, vagy mi a baj vele? De ha van ilyen ok, akkor rendben van, de ezt
2: Egy 115 milliárd euró összértékű portfóliót állítottak össze, hogy ezek az országok ilyen beruházásokba vennének részt. Na most ez a vita, ön is említette, már összekapcsolódott egy üggyel, a MOL és az ukrán gáz- és olajipari vállalathoz kötődött. Hogy utóbbi vasárnap közölte, hogy a C8 első csúcs találkozóján egy memorandumot írt alá a MOL-lal a kőolaj termékek magyarországi tárolásáról. Ugye a MOL azt mondja, hogy több éves előkészítő munka kezdődik az ukrán szénhidrogén tárolásával kapcsolatban, de Magyar Péter hétfőn a parlamentben azt mondja, hogy a Tisza kormánya alatt nem épül kőolajtározó az ukrán-magyar határ közelében, és azt is elmondja, hogy ő SMS-ben jelezte Hernádi Zsoltnak, ugye a MOL csoport elnök vezérigazgatójának, hogy elvárja, a vállalat úgy bánjon az állammal, mint egy 25%-os tulajdonossal. Ez is egy éles üzenet volt Hernádi Zsoltnak. Mit gondol erről? Tehát lehet ez az ügy az egész mögött, vagy nem?
3: Most az, hogy az állam elvárja, hogy őt is bevonják, ezt még érteni is vélem, hát ennek persze az lenne a megoldás, hogy az igazgató tanácsban az állam delegál olyan embert, aki közvetlenül összeköti az államot, az állami tulajdonost a vezetéssel. Ráadásul itt ugye a MOL közleményéből azt veszem ki, hogy hát ez a dolognak a teljes iróniája, hogy ehhez ők többen kaptak korábban az Orbán kormány alatt egyfajta jóváhagyást. Tehát az az Orbán...
2: Ráadásul.
3: Az az Orbán kormány, amelyik nagyon ellenséges volt Ukrajnával, ezt az ügyet azért támogatta, mert nyilván ebbe pénzt szimatolt. Ez egy üzleti vállalkozás, amely egy üzleti ügy lehetne. Most ugye itt biztonságpolitikára hivatkoznak, hogy biztonságpolitikai okokból, de aztán a kapitány is már egészen másról, vagy az ő államtitkár egészen másról beszélt, ő azt mondta, hogy egyetlen harmadik országnak sem engedjük meg. Én nem értem ezeket a dolgokat. Hát, hogyha üzletileg ez megéri nekünk, és már nem csak Ukrajnára, hanem senki nem építhet, vagy nem köthet ilyen megállapodást a MOL-lal, hogy kőolajat tároljon. Ezek nehezen megmagyarázható dolgok.
2: Ugye az, amit okozott, az a diplomáciai feszültség, és ez történt tulajdonképpen tegnap este, mert erre jött az ukrán külügyminiszter reakciója. Azt mondta, hogy meglepő és szükségtelenül konfrontatív a magyar kormány hozzáállása a kárpáti nyolcakhoz. Nem értik, hogy Magyarország miért utasította ezt el, és erre aztán reagált a miniszterelnök és a külügyminiszter is, akik kommentben reagáltak, diplomáciában kommentben reagálni, vagy odaírni valamit, ez ma már abszolút elfogadott reakció, vagy azért nem egészen?
3: Van már ilyen, tehát ez egy új jelenség, ugye ez még Trumppal jött be, hogy a közösségi médiát egyre jobban használják a politikusok, akár így is, hogy kommentben. Na most itt azért a válasznak a stílusa az, ami szerintem nem jó. Tehát ez a magyar parlamenti stílus, amit egyébként a Szijjártó is használ. Tehát ugye úgy egyfajta kicsit arrogáns, lekezelő, kioktató stílus. Ez nem szerencsés, és rontja a helyzetet. Tehát nem tudom, hogy tudatosítja ilyenkor a kormány, hogy mi az alapvető stratégiai érdek. Mint hogyha ez a fókusz, ez elveszett volna, hogy a stratégiai érdek az, hogy javuljanak ezek a viszonyok. Ez a magyarok érdeke Kárpátalján, meg Magyarországnak is ez az érdeke. Semmi hasznunk nincs ebből. Ebből a vitából Magyarország nem tud jól kikerülni, ebből semmilyen profitot nem tud hozni. Tehát nem, egyszerűen nem, ezért nem értem.
2: Ugye ön is említette, hogy a magyar kormány most már háromszor vétózta meg a csatlakozási tárgyalások újabb klasztereinek megnyitását, Ukrajnával szemben így van. A miniszterelnök azt mondja, és a kormány azt mondja, hogy a magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos megállapodásokat nem csak meg kell kötni, mert hogy ugye ez megköttetett, hanem a megvalósulást is nézni kell. Az ukránok azt mondják, hogy Budapest nem blokkolhatja tovább, mert megvalósították tulajdonképpen az ukrán kormány intézkedési tervébe, ez már benne van. Ebben hol van az igazság? Mert az, hogy benne van valamiben, az nem biztos, hogy megvalósítják.
3: Ez egy bonyolult dolog. Tehát ugye eleve most azt mondani, hogy nem valósították meg, azért sem lehet, mert a megállapodás arról szól, hogy év végéig kell megvalósítani, tehát december 31-ig, és törvényet kell módosítani. Tehát most törvény nem módosítottak, ez tény, tehát ez még zajlik, de még határidőn belül vannak. Tehát most azt mondani, hogy nem csinálták meg, az nem korrekt, mert még nem telt a határidő. A kormány egyébként rendeletileg lehetővé tette, ahogyan ön utalt rá azt, hogy minden magyar iskola elindult ugyanis szeptember 1-el, tehát olyan helyeken is, ahol nem volt meg már a létszám. Ugye ez egy nagyon nagy probléma, hogy egyre kevesebb gyerek van, tehát nem elsősorban azért zárolnak be az iskolák, mert be akarják zárni az ukránok, hanem azért, mert a minimum létszám alá csökkennek az osztály létszámok a 10 fő alá, pár fővel is indítják az osztályokat. Tehát én azt látom, hogy azért az ukrán tettek gesztusokat. Ugye augusztus 20-án Zelenszkij elnök egy nagyon meleg hangú üdvözletet küldött Magyarországnak a ünnepre, amit igazából nem viszonoztunk 24-én az ukrán nemzeti ünnepen. Elfogadtak egy határozatot, amiben elítélték a Malenki robotot és az ada elhurcolt magyarokat. Tehát ők próbáltak javítani, és ezeket el kéne fogadni, és most már nem a nyilvánosság előtt kéne folytatni a vitákat, ha van viták. És amit mondott főszerkesztő asszony az előbb, tehát ugye most az, hogy állandóan belekényszerülünk a vétókba, az is hiba. Mert hogyha valóban azt akarja a magyar kormány, akkor ezt tisztázni kéne az ukránok, hogy csak akkor járul hozzá, hogyha december 31-ig a törvényeket elfogadják, és ezt kommunikálni kéne az Európai Tanácshoz is, hogy ne terjesszék be addig, mert van egy megállapodás a két fél között, hogy december 31-ig akkor ne foglalkozunk azzal a két klaszterrel, ami meg van nyitva, és ezt a kettőt akkor fogjuk megnyitni. De az, hogy hetente vagy havonta kerül elénk, és mindig vétózunk, ez nagyon rossz emlékeket ébreszt. Ugye az Orbán kormánynak hihetetlen rossz volt az európai megítélés, amiatt úgy hívták, hogy vétókirály, meg vétóhatalom, meg ez nem jó, ez nem ezekkel az eszközökkel kéne, akkor ezt el kell mondani, hogy miről van szó, de van egy megállapodásunk, szeretnénk megvárni, hogy a megállapodás jött. De akkor ezt akkor is le kellett volna szögezni, amikor a megállapodás megszületett. És azért értetlenkednek az ukránok, mert szerintük, amikor a megállapodás megszületett, hogy december 31, akkor a magyar fél azt mondta, hogy ezt elfogadja. Nem várja meg, amíg megvan. De lehet azt mondani, hogy meg akarjuk várni, mert bizalmatlanok vagyunk, de akkor ezt egyértelműen tisztázni kell Ukrajnával is, meg az európai partnerekkel is. Mert az európai sajtó is értetlenül áll. Engem is kerestek már többen, hogy mi ez Európa.
2: Köszönöm szépen, hogy itt volt. Meg kell fejezzük, átadjuk a szót Szlazsenszkij Ferencnek. Köszönöm, hogy itt volt, mert hogy jön az aktuál. Szervusz, Feri. Ti miről beszél? Hát annyi témátok van, nem is kérdezem, hogy miről szerintem, hanem kikkel beszélgetsz.
4: Jogos a kérdés, szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Keresztes Attila, Lachmann Tamás és Németh András lesznek a vendégek, és igen, nagyjából ugyanaz a felhozatal, mint az előző egy órában volt. Tehát Matolcsy György gyanúsítotti kihallgatása, de nem a több százmilliárdos MNB botrányban. Aztán Magyar Péter bejelentette, hogy haladéktalanul kéri az országgyűlést, hogy függesszék fel a mentelmi jogát egy két évvel ezelőtti állítólagos telefonlopás ügyében. Az ügyészség nem csak az ő mentelmi jogát kéri, hanem Sesták Miklósét és Hankó Balázsét. Esetükben picit nagyobb a kárérték, 10 milliárd vagy a fölötti. Aztán beszélünk arról, hogy új jelöltet kér Bak Andrástól a Tisza párt a legfőbb ügyész posztjára. A kormány nem engedélyezi, hogy ukrán kőolajtároló épüljön Magyarországon, viszont megszavazták a média tanács vezetőjét és több tagját. Nagyjából ezek a tervek, aztán hogy meglátjuk, hogy mennyi időnk lesz mindezt megbeszélni.
2: Mi is időhiányával küzdünk állandóan, de azt megígéretem, hogy holnap tovább visszük ezeket az ügyeket és híreket, és foglalkozunk majd vele. Karácsony Gergely is érkezik holnap este, úgyhogy holnap is tartsanak velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Horváth Lórend ügyvéd a vendégünk, az ügyvédkör elnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És hát tegnap eléggé parázsnapja volt. Véleményt formált, finomította, reagált mindenféle jelzésekre és beírásokra. Szatmári Zoltán ügye ez, ami ezt kiváltotta. Baka államfőként úgy döntött, hogy hosszú tanácskozások nyomán őt látja alkalmasnak. Ön hogy nem látja annak?
2: Én három szempontot vettem figyelembe a kiválasztás kapcsán, vagy három szempontot építettem fel magamnak. Az első az, hogy az új legfőbb ügyésznek a közbizalmat helyre kell állítani az ügyészséggel szemben, ez egy nagyon lényeges és fontos dolog. A második, hogy a szervezetet rendbe kell tennie, és a harmadik pedig szembe kell nézni a múlttal. Ami azt jelenti, hogy fel kell tárni azokat a visszaéléseket, és itt legfőképpen a legfőbb ügyészségre utalok, amelyek a múltban elkövetésre kerültek, vagy vélhetően elkövetésre kerültek, és ezeket nem csak feltárni kell, hanem a felelősöket akár felelősségre is kell vonni. És hogyha az első kérdésre azt mondom, hogy a közbizalom helyreállítása, nem tudok nyilatkozni, mert nem ismerem a szemét, tehát ez oké, ez akár lehet pipa is. A második, a szervezeti szinten szintén nem ismerem, hogy mire képes a jelölt, de a harmadik vonatkozásában, hogy szembenézni a múlttal, azt pedig kizártnak tartom. És én ezért jeleztem ezt az ellenérzésemet, hogy itt valami probléma van. Tudnillik, az álláspontom szerint egyébként ő nem negyedik vonalas. Tehát ez egy téves megközelítés. Ez akkor élne, hogyha a legfőbb ügyész az első, helyettese a második, főosztályvezető a harmadik, és osztályvezető a negyedik. De gyakorlatilag a második szint, tehát az elnök helyettes, az nem számít vonalnak, mert ugye az is egy személy, és itt egy prezidenciális rendszer van, tehát ő gyakorlatilag második vonalasnak számít ebben a szervezetben. Közvetlen környezet, ő főosztályvezető is volt, ugyanúgy, mint Nagy Gábor Málint korábban, tehát kimondható az, hogy a közvetlen környezetéből származik a legfőbb ügyésznek.
1: Feltétlenül bűne ez, feltétlenül alkalmatlanná tesz ez, feltétlenül... Benne van-e olyan ügyekben, amelyek vállalhatatlannak látszanak 2026 második felében?
2: Ez egy pedigré kérdés lenne alapvetően. Ezt nem tudom megmondani, és nem is akarok erről nyilatkozni. Abban biztos vagyok, hogyha a vezető kiválasztásnak szempontrendszere a saját múlttal való szembenézés, akkor mindenképpen figyelembe kell azt venni, hogy olyan személyeknél ül egy asztalnál hetente egyszer-kétszer, akiket egyébként meg kell mérnie majd később, és ez szerintem nem fog menni.
1: Kívülről lehet hozni ilyen magasra az ügyészségre valakit? Valakit, aki nem ismeri a rendszert belülről?
2: Az én álláspontom alapvetően az volt, hogy az ügyészi szervezetből kell hozni mindenképpen valakit, aki átlátja a szervezetnek a működését, és így szervezeti szinten is bele tud nyúlni. Most már kezdek abba az irányba sodródni. Annyira töredezett ez a ügyészség, és annyira sok részre tagolódik, és különböző, hát nem azt mondom, hogy frakciók, hanem különböző csoportok keringenek benne, hogy most már egyre inkább abba az irányba sodródom, hogy talán jobb lenne kívülről hozni valakit.
1: Baka András lehet, hogy újrajelöli, ez majd kiderül, hogyha kiderül az is egyszer majd, hogy mit mond a Tisza frakció arra, hogy mi a döntésük a jelölttel kapcsolatban, de az is érdekes, hogy ott is, mint hogyha lenne némi pulpardé, tehát így nyilatkozik a frakcióvezető, úgy nyilatkozik a miniszterelnök. Bár lehet, hogy ez egy irányba mutat, csak nem egyeztettek korábban, ez majd kiderül. De azt a húzavonát, ami e körül kezd kialakulni, az ismét ez a rendszer fogja megszenvedni nyilván, az ügyészség maga.
2: Ez így van, viszont az egy nagyon fontos szempont, hogy 9 évre választunk ügyészt, legfőbb ügyészt, és egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik. Hát nézzük meg a mostani eseményeket. Ott van az MNB ügy, nincs érdemi lépés. Ott van az NKA ügy, nincs érdemi lépés. Alsóbb szinteket gyanúsítottak, de gyakorlatilag nem ment tovább. És ott van az aranykombó ügy, ami szerintem és az én rálátásom szerint teljesen kész van. Gyakorlatilag Ormán Viktorig lehetne gyanúsítani, és ott áll ez is. Tehát látjuk, hogy a legfőbb ügyészségnek a szerepe milyen meghatározó ezekben a kérdésekben, és nem mindegy, hogy ki fogja ezeket az irányokat a jövőben meg.
1: Világos, aranykomoly, hogy jó, hogy ezt mondja. Egyrészt megjelent, hogy érintettsége van családi értelemben a legfőbb ügyész jelöltnek ezzel az ügyel kapcsolatban. Nem tudom, ezt meg tudja erősíteni, rálát erre a dologra ilyen mélységben, vagy nem, de rá kell, hogy lásson, mert ebben meg nyakig benne van, hiszen védőként ebben
2: sérteti képviselőként,
1: igen, hiszen itt ez egy másik jogviszony. Szóval, hogy ezt az első pillanattól kezdve viszi ezt az ügyet. Szóval, mit gondol erről?
2: Igen, azt gondolom erről, hogy valóban a testvéri szálon van egy család érintettség. Az aranykombügykal.
1: Ez nem zárja ki önmagában is a jelölést?
2: Önmagában nem feltétlen kell, hogy kizárja, mert nyilván, hogy egy családtagja senki nem felelős, de az biztos, hogy jelzés értékű. Inkább az oldalát domborítanám ki, hogy a jelöltnek a testvére korábban a legfőbb ügyészség főosztályvezetője volt, és úgy került át az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz.
1: Jó, ezt elrakjuk oda, ahova el kell ezt rakni, de más összefüggésben meg az aranykombó ügy. Miért állt meg ez a történet? Ugye hetekkel, de lehet, hogy hónapokkal ezelőtt mi már beszélgettünk arról, hogy készen van, mint ő most is megerősítette. Tehát meg kéne hallgatni néhány szemét, és lehet menni tovább. Megállt?
2: Megállt. Megállt. Tehát azt kell mondanom, hogy Fürth Pál, aki tegnap volt itt az Egyenes Beszéd vendége, rámutatott arra, illetve hallomásaiban kifejtette azt, hogy gyakorlatilag olyan szereplőket nem engedtek nekik kihallgatni, akik stratégiai fontosságúak lettek volna tovább lépésben, és ez akadály továbbra is fennáll. Tehát például az Alkotmányvédelmi Hivatal szerepének a vizsgálata, a legfőbb ügyészség bizonyos szereplőinek a vizsgálata, ezek mind akadályba ütköztek.
1: De
2: és
1: ezt ki mondja ma meg, hogy nem szabad?
2: Ezt a legfőbb ügyészség mondja meg.
1: Korábban nevesíteni is lehetett, mindig az volt a mondás, hogy Pol Péter nem engedi. Ma ki nem engedi?
2: Igen. Nevek is vannak, nyilván, hogy én erről nem beszélhetek, hogy kik, akik ezeket az utasításokat adják. Maradjunk annyiból, hogy a legfőbb ügyészség.
1: Akkor ez azt is jelenti egyúttal, hogy a legfőbb ügyészség ugyanazokat védi, akiket védett a kormányváltás előtt.
2: Ez így van. Ebbe az irányba megyünk most. Tehát ezen kellene változtatni. Hát ezért nagyon fontos az, hogy egy olyan szemlélet kerüljön be az ügyészségre, ami ezeknek a vizsgálatoknak teret enged. Nagyon sok ügyet lehet még majd elővenni.
1: Lehet az, hogy a politika ezt ma is támogatja? Ezt az akadályt?
2: Melyik politika?
1: A mai.
2: A jelenlegi? A
1: jelenlegi.
2: Hogy akadályozzák ezeket az ügyeket? Én ezt nem tudom megmondani. Azt gondolom, nem is lenne ferebben nyilatkozni. De azt gondolom egyébként, hogy nem. Tehát miért?
1: Hát, mert ugye a beszéd szintjén ugye mindig azt halljuk, hogy el kell járni, intézni kell, menni kell előre. Hát akkor mégse.
2: Akkor az a kérdés, hogy lehet-e paktum-e mögött? Valamilyen
1: legyen
2: megállapodás?
1: Legyen ez a kérdés?
2: Nem tudom. Én úgy érzem, hogy ez a kérdés. Nem tudom megmondani, én nem hiszem. Nagyon csalódnék, hogyha el mögött egy paktum lenne.
1: Minden esetre érdekes irányba megyünk. Az, hogy ön megszólal újra és újra ezekben az ügyekben, nem csak a tegnapi kérdésben, nem csak a legfőbb ügyész személyében, általában az igazságszolgáltatás haladásában, az mennyire befolyásolja a saját pályáját? Hogy látja? Ugye itt azért a vidéki prókátortól is megtudhattuk, hogy ő is kétszer meggondolta, mire harmadszor, akár álnéven is, de megírta.
2: Azt gondolom, hogy negatív irányba befolyásolhatja. Tehát amikor posztolok ezekkel a témákkal kapcsolatban, akkor nyilván végig kell azt is gondolom, hogy mi van akkor, hogyha nincsen igazam, vagy elhamarkodottan alkotok véleményt, és ez esetleg a megítélésemet, vagy a hitelességemet rombolhatja. Hát bízom benne, hogy egyébként jó irányba terelem ezeket a folyamatokat, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy valaki kimondja ezeket. Tehát a tegnapi események kapcsán is azt érzékeltem, hogy senki nem mondta ki a lényeget ezzel kapcsolatban. Nekem volt egy pár erős mondatom, ezt átvette a sajtó, és nagyon bízom benne, hogy ez befolyásolni fogja az eseményeket.
1: Az ügyvédkörben jelenlévő kollégái mennyire támogatóak ebben? Mennyire egyeztetnek erről?
2: Egyeztettünk erről, és támogatók voltak. Az ügyvédkör elnöksége úgy döntött, hogy ebben a kérdésben, mivel személyi kérdés, ezért nem ad ki semmiféle állásfoglalást.
1: Na, beszélni néhány érdekes dologról. Tehát hogy fordulhat elő az, hogy van egy miniszter, aki mindenfajta engedély nélkül fel tud építeni egy napelem parkot. De hogy mindenfajta engedély nélkül. A saját földjén Lázár János ezt tette. És nincs olyan hatóság, amelyik megkérdezni, hogy ez itt micsoda, tessék mondani.
2: Ez a múlt rendszernek a terméke, vagy maradványa, inkább azt mondom. Tehát ez a nekünk mindent lehet történetnek a folytatása, és nyilván, hogy most az új szemlélet majd ezeket el fogja sodorni, vagy legalábbis valamilyen módon utána megy, de azt gondolom, hogy ez tűrhetetlen és tartatatlan.
1: Amikor azt mondja egy másik téma, de hát akkor ezeket így most oda dobom, aztán csináljunk vele valamit. Amikor azt mondja Magyar Péter Mészáros Lőrincnek, hogy nem mindegy, hogy 5 év vagy életfogytiglan. Ott felszíszen egy jogászember, ugye Magyar Péter is az, vagy azt mondja, hogy jó, hát ez egy ilyen politikusi bombó.
2: Hát ez egy politikusi bombom, tehát életfogytiglanról itt azért nem tudunk beszélni. Az biztos, hogy nem mindegy, hogy mekkora a térítésnek a mértéke, tehát hogyha valaki önként ezt a vagyont visszaszolgáltatja, az enyhítő körülménynek számít.
1: Jelentősen. Melyik vagyont?
2: Hát ugye ez is egy nagyon nagy kérdés, tehát hogy nyilván, hogy itt nagyon sok mindent kell tisztázni, de azt gondolom, hogy ez egy politikusi bumbum.
1: És ez abban a formában is igaz, hogy Mészáros Lőrinc közben arra hivatkozik, hogy ő rengeteg embernek ad munkát, ezek a cégek ezekkel legitim módon működnek, szerződéssel rendelkezik, akár egy koncesziós szerződéssel, ami lehet vitatkozni, hogy az vagy nem az, de ő végül is aláírta a magyar állammal. Tehát ő tiszta.
2: A büntetőjog nem így működik feltétlen, tehát ezekben az esetekben nem a szerződések fognak alapvetően számítani, hanem a célzat, illetve a személyi összetétel, illetve az elkövetési érték, ez a három jelentős tényező lesz.
1: A letelepedési kötvény. Mit gondol erről az ügyről? Ami hát lassan egy évtizedes történet, és még mindig ott toporgunk, hogy tessék mondani, mi történt.
2: Hát én sokkal válok ezek előtt, a sztorik előtt. Ugye az érdekesség az egésznek az, hogy előttünk zajlott, és mindent tudtunk róla, tehát gyakorlatilag a sajtóból olvashattuk ezeket. Most így visszatekintve ezeket fel kellene tárni, nyomozni kéne, és a felelősséget elő kéne hozni.
1: Azok a felelősök javarészt eltűntek a szemünk elől. Hát ki tudja ma már, hogy hol vannak?
2: Hát valahol.
1: Merre járnak?
2: Valahol megvannak. Nyilván, hogy ezek a cégek valószínűleg eltűntek, de a cégek mögötti személyek valahol megvannak, és szerintem a vagyonnak egy része is megvan.
1: Az, hogy ezek a cégek eltűntek, ez semmi arról nem mentesít, ugye?
2: A személyt biztos, hogy nem.
1: Akkor visszakanyarodok oda, miért nem vizsgáljuk ezeket az ügyeket? Miért nem vizsgálják a hatóságok látványosabban ezeket az ügyeket?
2: Ez egy jó kérdés, tehát nyilvánvalóan a hatóságoknak a kommunikációt, a lakossági kommunikációt erősíteni kell. Tehát abban az esetben, hogyha nincsen kommunikáció, ügyészség, nyomozóhatóság részéről, akkor a nagy közönség azt gondolja, hogy nem történik semmi. Pedig lehet, hogy nagyon sok minden történik nyomozati szálon, de mégis kifelé nincsen kommunikálva. Hogyha ezek jobban lennének kibeszélve, akkor azt gondolom, hogy többen úgy éreznék, hogy ezért betörténik is valami.
1: Vannak viszont nagyon sokan, akik úgy érzik, hogy elharapozott egyfajta vérszomj. Tehát, hogy mondunk egy nevet, és a tömeg rákiáltja, hogy bűnös, anélkül bármit is tudnánk.
2: Igen, ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát valóban a jogállami kereteket, illetve a törvény adta kereteket be kell tartani ezekben a dolgokban, és sok esetben ez is húzza el magát a nyomozást és az eljárásokat. Én azt gondolom, hogy ez nem helyes, tehát hogy ebbe nyugalomra kell inteni a lakosságot, illetve a közvéleményt.
1: Hát és türelemre, úgy látszik, az is kell. Ügyvéd úr, köszönöm szépen. Horváth Lórend volt a vendégünk. Jöjjön máskor is.
2: Én köszönöm.

0: figyelj rá a jóra!
1: Bizony úgy van, ahogy mondom neked, aki nem víztől és szellemtől születik, nem tud belépni Isten valamire. Ami a testtől született, az test, ami pedig a szellemtől született, az szellemre. Ami a testtől született,

0: repere, tömegek tanúskodnak bizonyságok fellege.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: at the party, cool.
1: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
2: Úgy is van.

Sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Új gyermekvédelmi törvény. Mire tanítanák a gyerekeket? Határfeszegetés. Tovább mélyül az ukrajnai konfliktus. Kiből lehet éllovas? Világszerte romlik a diákok teljesítménye.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal idén tavaszra, május 11-ére. Ezen a napon az Országgyűlés 13 bizottsága hallgatta meg az új kormány miniszterjelöltjeit, köztük Orbán Anitát, Vitézi Dávidot és Ruszin Szendi Romuluszt. A meghallgatások után a jelöltek kinevezéséről a köztársasági elnök döntött a miniszterelnök javaslatára. És szintén 2026. május 11-én a Spirit FM Agy Esély című műsorában a tacskókról beszélgettek. Tóth Peti Lili vendége, Koros Gábor, a Magyar Tacskótenyésztők Egyesületének elnöke volt.
3: Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Agy Esélyt legújabb részében. A mai adást egy fajta bemutatóval kezdjük. Egy olyan kutyusról lesz szó, akit sokan ismerhetnek már daxliként, vésli-kutyaként, szőnyegcirkálóként, vagy éppen egy kicsi testbe szorult, hatalmas személyiségként. Rendkívül egyedi fajtáról beszélünk, hiszen rövid lábak, hosszú test és óriási önbizalom jellemzi, és bizony ezzel együtt rengeteg tévhit is kapcsolódik hozzá. Most egy kicsit közelebbről és személyesebben is megismerkedünk vele. Mai főszereplőnk nem más lesz, mint a tacskó, akiről Koros Gáborral, tenyésztővel, a Magyar Tacskó Tenyésztők Egyesületének elnökével beszélgetek, hiszen ő aztán igazán hiteles képet tud adni erről a különleges fajtáról. És egy picit én is személyesen kapcsolódom a témához, hiszen nekem is tacskóm van, ráadásul gyerekkorom óta körülvesznek ezek a kutyák, úgyhogy bátran mondhatom, abszolút szerelmese vagyok ennek a fajtának. Aki tacskóvásárláson gondolkodik, esetleg kíváncsi arra, milyen is valójában együtt élni egy ilyen karakteres kutyával, annak szerintem különösen érdekes beszélgetés következik. Csapjunk is bele, üdvözöllek nálunk, Gábor!
4: Jó napot kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Mit gondolsz, mi ez az átütő siker a tacskó körül? Minek köszönheti azt, hogy ennyire kedvelt fajta még ma is?
4: Hát, és igazából a felvezető is akár megismételhetném a felvezetőjét a műsornak. Azt mondja, hogy ezek a tulajdonságok, ezek a fajta tulajdonságok, amivel ez a fajta rendelkezik, azért ezek egy nagyon sok oldalú, és nagyon sok ember szívébe tudja belelopni magát ez a fajta ezáltal. Azt mondja, hogy ha belebonyolódunk, ugye a gyerekektől az idős korosztályig, a sportostól a vadászemberig gyakorlatilag egy olyan karakterű állatról beszélünk, ami nagyon-nagyon sok funkciót el tud látni, és mint társként nagyon-nagyon széles spektrumban tud alkalmazkodni az emberi környezethez.
3: Mi volt eredetileg a fajta feladata? Mire tenyésztették ki?
4: Hát ugye egészen a római korokig mehetünk vissza, ahol rövidlábú vadászkutyákkal föld alatti üregekben duvadak vadászatára, írtására alakult ki ez a fajta, és római kori ábrázolásokon már látunk ilyen rövidlábú, ilyen francia szék, hát hasonló lábú, görbelábú, hosszú törzsű kutyákat, amikkel kopó típusú vadászatokat hajtottak végre, és amikor a föld alá menekült valamilyen duvad vagy szörmésvad, akkor ugye az üregben, a kotorék, úgynevezett kotorékokban tudták ezek a kutyák követni. Na most ugye ez volt a régi idők, aztán gyakorlatilag egy olyan a nagyon tudatos és nagyon precíz tenyésztői munka, egy durván egy olyan 180 évek kezdődött el a mai Németország és a német nyelvterületnek a földrajzi elhelyezkedésén tudatos vadász emberek, ugye ezeket a rövidlábú kopótípusú kutyákat kimondottan elkezdték vadászati célból tenyészteni.
3: Aktívan él még bennük a vadászkutya ösztön?
4: Hát igen, ez azért a 150-200 év körüli genetika, azért az egy nagyon aktív genetika. Természetesen vannak már azért olyan városban élő kutyák, családok mellett élő kutyák, akik X generáció óta nem találkoztak vaddal, vagy a vadászati módokkal, amire ők alkalmasak, és azért a felelős tenyésztés, ugye ezeket az ősi tulajdonságokat meg szeretné őrizni, majd később kitérek rá, hogy ennek azért van a mai 21. századi modern életben is, a városi életben is szerepe. Úgyhogy, és olyan kutyákat, amiket 2-3-4 generáció óta nem voltak vadászterületen, nem találkoztak ezzel az életformával, és visszahozunk egy képességvizsgára a tenyésztők a klubba vagy egy rendezvényre. Ezeknél a kutyáknál alap az a típusú vadász ösztön, amit ugye a tudatos tenyésztéssel az évszázadok beleraktak a fajtába.
3: Nagyon sok sztereotípiával találkozom én, mint tacskótartó. Biztos vagyok benne, hogy te is. Én most összekészültem egy párral. Ha nem bánod, akkor ezeket átvenném veled, mert kíváncsi vagyok, hogy te, mint tenyésztő, ezeket hogyan látod, hogyan ítélem meg.
4: Igen, halljuk.
3: Az első mi szerint, hogy egy gazdás kutya.
4: Azt mondja, hogy hát én ezt száfolom alapra, mert egy kopó típusú kutyáról van szó, ugye a kopók csoportjából, azért mert ő rövidlábú, ugyanabban a fajta csoportba ból vált ő ki, de most maga a kopók az egy társasági vadászatra, társasági tartásra kitenyésztett kutyafajták, úgyhogy gyakorlatilag ez azért ő nagyon-nagyon elfogadja azt a nagy közösséget, amiben él. Az, hogy egy gazdás, ezt inkább úgy alakul ez ki, hogyha egy mondjuk egy családban konkrétan valamelyik családtag többet foglalkozik vele, ő azért ezekre a dolgokra érzékeny, vagy egy egyedül élő idősebb embernek a házi kedvence, vagy társa az életben, azért igen, az teljesen, mivel nagy lelkű, ki tud alakulni az úgymond egy gazdás viselkedés forma, de alapra egy több gyermekes családban, vagy egy nagyobb közösségben ő teljesen elfogad minden gondoskodó kezet.
3: A következő séma az arról szól, hogy nehezen tanítható és makacs. Én ennek a második felével egyetértek, hiszen én azt tapasztalom legalábbis a saját kutyámon, hogy igencsak szelektív a hallása. Te ezt hogy látod?
4: Igen, ez megválaszolta teljesen. Azt mondja, ez azért igen, aki együtt él és közelbe kerül egy tacskóval, ez teljesen egyértelmű, hogy azért van benne egy kis makacság, egy önfejűség, de én inkább ezt akkor megfordítom, egy erős jellem.
3: Bizony.
4: És az ő viselkedés formájától nehéz eltéríteni, de viszonylag könnyen tanítható. Én úgy gondolom, akár a legalapvetőbb dolog, például a szobatisztaság, ami nem csak egy ösztönös dolog, hanem ugye egy tanítási folyamatnak a vége. Könnyen tanítható a tacskó, ami nagyon fontos a mai világban. A mai urbanizált környezetben ugye a pórázon való városi közlekedés, a parkokban való sétálás, a futópályákon való mozgás a kutyával, ezek mind tanítási folyamatok. A tacskó viszonylag, én úgy gondolom, hogy a nem teljesen szemellenzős tacskós vagyok csak, másfajtával is foglalkoztam a 40 év kinológiai múltam alatt, és a tacskó egy viszonylag könnyen és jól tanítható fajta, igen, egy nagy erős jellem, és ezáltal van benne, ha emberi szóval mondjuk, egy kis makacság is.
3: A harmadik állítás miszerint rendkívül hangosak, folyton ugatnak.
4: Hát én ezt nem így mondom. Én azért védem, itt akkor bejön a szemellenzős tacskós mi voltam. Igen, a tacskó tud ugatni. Ezáltal, ahogy említettem, hogy azért ő sok funkciója van, ő nem csak egy idézőjelben egy öleb, akármilyen picike, akár a legkisebb méretű tacskóról beszélünk, ugye, mert a tacskónak három méretét ismerjük, ugye van a normál méretű, standard méretű tacskó, van a törpe méretű tacskó, és van az úgynevezett Cunningham méretű tacskó, a nyúlvadász tacskó. Ezek kilóra is meghatározható, nagyjából meghatározó kategóriák, meg az mellkas átmérőjét mérjük a kutyáknak. 30 centi mellkas átmérő alatt Cunningham, 30 és 35 centi között törpe, és a fölött pedig a normál méretű tacskóról beszélünk, de és a legkisebb méretű kutya is nagyon jó vézennel rendelkezik, egy jó jelzőkutya. Ez a vadász, itt jön vissza az a beszélgetés elején lévő gondolat, hogy mire jó a vadász ösztön. A vadász ösztön nem azt jelenti, hogy ő egy elpunyult, gyenge idegre, kissé félénk, visszahúzódó kutyafajta, nem. A vadászati képességek azért ez egy erős karaktert adnak ennek a fajtának. Ezáltal ugye egy nagyon jó jelző kutya a lakásban, nem őrzővédő feladatokat lát el, de jelez. Na most ehhez mivel tud jelezni? Hanggal. Úgyhogy ha egy területet magának érez, egy családot, egy lakást, egy udvart magának érez, és ott nem oda való cselekedeteket érez, igenis ő hangos. De annak, ha egy tacskó ugat, annak mindig oka van, oktalanul nem ugat. Úgyhogy ezért védtem volna ezt meg. Igen, hangos kutya, de annak oka van, ha hangos.
3: Bizony. A negyedik, amit hát azért én is hozzá kell, hogy tegyem, azért néha-néha megtapasztaltam, az, hogyha unatkoznak, akkor kártékonyak tudnak lenni, és bosszúállóak is. Volt már ezzel kapcsolatban tapasztalatod?
4: Igen, ez teljesen egyértelmű. Itt én megint megfordítom ezt a dolgot. Erős jellemű kutyákról beszélünk, igen, és egy nagyon nagy jellemű kutyákról beszélünk. Itt megint visszajönnek azok a vadászati készségek, amiket hordoz ez a fajta több száz éve a vadászathoz. Az emberrel nagyon jó együttműködési hajlam kellett, nagyon jó kombináció képesség kellett a vadászat eredményes végrehajtásához, és ez a kutya megőrizte ezt a hajlamát. Bekerülve a nagyvárosba, a család mellé, nem muszáj ő neki vadászni, de igenis igényli azt a napi tudatos foglalatosságot, amit egy kutya egy társállat megkövetel, őt nem lehet bezárni a spejzbe fél napra, ez teljesen egyértelmű, viszont azért azt a típusú tudatos gondoskodás és tartást nagyon-nagyon meghálálja.
3: Sőt, én egy kicsit tovább mennék, néha még úgy is érzékelem, mintha az én kutyám kicsit Napóleon komplexussal volna megáldva. Úgyhogy nagyon egyetértek ezzel az állítással.
4: Igen, ezt köszönöm. Én azért ugye a 40 év alatt nagyon sok szituációval találkoztam, de mindig megerősített az, hogy általában ezek a, ha azok a szélsőséges viselkedési zavarok, a túlságos ugatás, ami felmerült, a kártékonykodás, bármi, az mindig gazda probléma, nem, vagyis nagy százalékban gazda probléma, nem a kutya, nem a kutya és a fajtája hozza ezeket a problémákat.
3: Az állítások alapján azért már egyértelműen kirajzolódik előttünk, hogy egy nagyon karakteres, nem feltétlen mindig egyszerű természetű kutyáról beszélünk. Ettől eltekintve ajánlanát kezdőknek is? Kezdőkutyatartóknak?
4: Igen, kimondottan alkalmas kezdőkutyatartóknak, mert megtanítja a felelős állattartásra ez a kutya a gazdát. Semmilyen szélsőséges, túlságosan szélsőséges a viselkedési formája nincs, nem túl agresszív, nem túl visszahúzódó, mindent egy arany középút. Gyakorlatilag ez akár a viselkedésébe, táplálkozásába, egészségügyében, sorolhatnám tovább, egy nagyon arany középutas kutya. Ez okozza azt a típusú népszerűséget, ami nem hívhatok divatnak, mert hogyha tenyésztői számokat vizsgáljuk, az elmúlt 30-40-50 évre visszamenőleg mindig is a többi kutyafajtához viszonyítva arányosan magasabb létszámban tartották az emberek, és került be a nagyvárosba, mai napig használják a vadászok, nagyon sok olyan sportra is, túrázásra lehet használni, nagyon sok társ idős emberek mellett. Úgyhogy egy nagyon-nagyon arany középutas kutyáról beszélünk, ezért kiválóan alkalmas kezdőknek is.
3: A különböző méretekről és besorolásukról ez alapján már beszélgettünk, na de mi a helyzet a színükkel? Többféle verzió előfordul a szőrtípusából adódóan. Melyek ezek?
4: Igen, azt mondja, hogy akkor szakmázunk egy kicsit, azt mondja, hogy maga a tacskó fajtának egyetlen egy standard leírása van, 200 éve egy forma és anatómiai felépítés, mozgásformát, egészséget kívánunk meg a tacskótól, mi tenyésztők és küllembírók, de három szőrváltozata van a kutyának. Ez a legelső, a rövid szőrű tacskó, nagyon sokan ismerik, Magyarországon is az egyik legnépszerűbb szőrváltozat. Azt mondja, van a hosszú szőrű faj szőrváltozat, az egy 150 évvel ezelőtt jött létre, szintén vadászati célból a spániel típusú kutyákat kevertek a tacskó vérébe, és tenyésztés folyamán, és ezáltal ugye a vízi vadászati részét akarták megerősíteni a kutyának. Spániel egy nagyon jó vízi vadász kutya, és egy gyönyörű, karakteres, egyenes lefutású vörös szőre, vagyis szőre van, a sejme szőre van a hosszú szőrű tacskónak, egy nagyon látványos, kedves állat. És akkor van a szálkás szőrű változat, szintén vadászati cél volt a szőr típusnak a kialakulása, ott pedig terrier típusú kutyákat vittek a tenyésztés folyamán bele a vérvonalakban. Daddy Diamond terrier, ez egy angol terrier fajta volt az egyik alap, nagyon hasonlít a tacskóhoz, picit a fej karaktere más, de egy nagyon erős, temperamentumos habitusa van a kutyának, és ezáltal ugye vadászatra alkalmasabb lett, úgyhogy így alakult ki az évszázadok alatt a három szőrtípus, az ősi alap a rövid szőrű, a szálkás szőrű és a hosszú szőrű tacskó. Utána ugye szintén ugye a méretekben azt már elmeséltem, hogy van a standard normál méretű tacskó, vadászat célra kimondottan használták, aztán ugye a modern kor egy picit cseppebbet is igényelt, így jött az igény, utána alakult ki szelekcióval a törpésítése a fajtának, ugye a törpe változat, és szintén vadászati célra, az üregi nyúl vadászatra kellett a egy kutyafajta, és ez lett a nevében is benne van, hogy kaninken, nyúlász, tacskó, üregi nyúl vadászat, az tenyérteték ki a legkisebb típusát a fajtának. Úgyhogy meg is van a 9 fajtánk, a 9 típusunk, ugye a 3 szörváltozat 3 méretben. Ez egyértelmű, és akkor jönnek a színek. Hát a szín az sokféle. Van egy standard leírás, ez is több száz évre visszavezethető dolog. Ugye alapszínek a fekete cser, a tiszta vörös színű kutya, a barna cser, és körülbelül el is mondtam, ez minden szörváltozatban ezek megvannak, ezek a színek, és van egy speciális németek, pedig nem tigris, a tiger névre nevezték el ezt a színt, ez egy apró foltokat, apró ezüst foltokat jelent a kutyán, minden alapszínnel, a vörössel, a feketével, a barnával is van úgynevezett tíger szín minden szörváltozatban. Ez a mai korban nagyon-nagyon népszerű, viszont ez egy úgynevezett merle faktor okozza ezt a finkavalkádot, ugye ezt a pöttyözösséget. Most mondom, hogy ilyen a szakemberek egy kicsit fogják a fülüket, ugye én próbálom ilyen hétköznapi nyelvre lefordítani. Azt mondja, ez a merle faktor, az viszont ugye ez sok állattenyészésben ismert, ez egy azért egy egészségügyi kockázata, azért sok van ennek. Itt a tenyészés folyamán nagyon-nagyon vigyázni kell. A tigerrel soha nem szabad párosítani. Hát az abból származó kölyöknél jönnek a problémák, a hallás, látás, ekcéma, különböző bőrproblémák, de ez egy nagyon ősi szín a tiger. Úgyhogy a tiszta színű kutya, a tigert, a pöttyöset mindig csak tiszta színű kutyával szabad fedezetni, és akkor ez 1000 évig egészséges marad. Ez most egy nagyon-nagyon-nagyon divatos szín. És akkor van még egy olyan színünk, amiből tényleg Európában is, meg a világon is nagyon kevés van, a csíkos, az úgynevezett csíkos. Úgyhogy nagyon kevés van belőle, de ez egy elfogadott egészséges szín. És akkor ugye, mint minden a modern kor, és akkor itt jön, nem is a létszámban van a divat, hanem a színekben van a divat, és ez nagyon negatív nekünk tenyésztőknek. Ugye bejöttek olyan színváltozatok, amit évszázadokon keresztül tilos volt tenyészteni.
3: Hajjaj, igen, a fehér színű tacskó és társai.
4: Így van, fehér, a kék.
3: Van már zsemleszínű is, ha jól láttam.
4: Így van, ezek mind-mind, de a fehér és a kék kimondottan olyan típusú genetikai defekttel rendelkező színvariánsok, maga a szín hordozza genetikailag azokat a egészségügyi problémákat, amit egyéb más kutyatenyésztésben sem nagyon szeretünk, a tacskónál meg kimondottan nem, de most a divat ugye mindig a különlegességet keresi, úgyhogy mi tenyésztők a kék és a fehér, most akkor maradjunk ennél a kettő egyértelmű színváltozatnál, mi ezzel nagyon-nagyon küzdünk, és nem szeretjük, és felelőtlen embernek tartjuk, aki ilyet produkál, és ilyen próbál tenyészteni.
3: Amikor a szőrtípusokról meséltél, külön kiemelted, hogy szálkás típus. Én nagyon örülök ennek, hogy itt kiemelted, mert akárhányszor jönnek megsimogatni az én kutyámat, mindig azzal indítanak, hogy drótos. Ez egy hamis állítás, ha jól sejtem.
4: Igen. Igen, ez egyértelműen, ez egy szakmai szó, amúgy belefér.
3: Hogy bele?
4: Drótos, belefér, vagy drótos, vagy szálkás, ez már hogy a köznévnek, vagy a köznyelvnek belefér, nem kell ez senkinek sértésnek venni, én úgy gondolom. Ismerje fel az a gyermek, vagy az a szülő, hogy ez egy szálkásszőrű, vagy drótszőrű tacskó. Maga a két, a szálkás és a drót szőr típus között van különbség, de ez már egy ilyen szakmai zsargon és szakmai megfogalmazás, ez már egy bizonyos állattenyésztési vagy tenyésztési ismereteket igényel, hogy nem tudjak a tacskónak szálkás szőre van, a szálkás szőrű változatnak, azért is ez a neve, hogy szálkás szőrű tacskó, és mondjuk a fox terriernek az egy drótszőrű változata van, ebben most azért nem bonyolódok bele, mert ez egy érdekes, hosszú beszélgetés, de belefér mind a kettő kategória, de igen, helyesen is, főleg aki tartja, ezt szálkás szőrű tacskónak hívjuk, szálkás típusú szőre van ennek a kutyának.
3: Ha három jelzővel kéne illetned a tacskót így zárásképpen, mi lenne az a három?
4: Hú.
3: Fogós kérdés.
4: Ez azért belekérdeztél így a végére, akkor én nagyon egyszerűen megválaszolom ezt, mert mindig ez jut eszembe, tacskó.
3: Egy igazi szerelem, én is egyetértek ezzel, mert nem lehet őket nem szeretni, és azt hiszem, hogy ez a sikerüknek a titka.
4: Így van.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk ebben a témában. Szerintem mindenkinek sikerült meghozni a kedvét, hogy azonnal rohanjon az első tenyésztőhöz, és magához vegyen egy ilyen kis karakán kis állatot. Nagyon szépen köszönöm.
4: Én nagyon köszönöm, és örülök neki, hogy a tacskóval foglalkoztatok. Mindenkinek jó tacskózást kívánok.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és maradunk 2026. május 11-én. Ezen a napon a külügyminiszterek tanácsán az uniós országok külügyminiszterei Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel is egyeztettek az Ukrajnának nyújtott támogatásokról és a biztonsági garanciákról. Az Európai Unió emellett új szankciókat fogadott el 16 személy és 7 szervezet ellen az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásával kapcsolatban. És szintén 2026. május 11-én a Spirit FM vendégváró című műsora az Őrségbe kalauzolta a hallgatókat. Rónai Egon vendége dr. Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park igazgatója volt.
2: A vendégvárót hallják, jó napot kívánok, a Spirit FM turisztikai műsorát, a szerkesztő Tóth Peti Léli nevében is köszöntöm önöket, engem Rónai Egonnak hívnak. Erdei kalandokra hívjuk önöket meg, olyan őrségi hangulatra, hogy az milyen, azt például rögtön megpróbálom megtudakolni az Őrségi Nemzeti Park igazgatójától, dr. Németh Csabától, aki itt van a vonalban, és hát aki hívogat nyilván minket oda az Őrségbe, de miért? Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Milyen az az őrségi hangulat?
3: Az Őrség egyszerre izgalmas és nyugalmat árasztó táj. Izgalmas a történelme, hiszen Magyarország délnyugati sarkában valamikor az őrállókat, az árpádházi királyok az itteni határvédelemre telepítették ide, de amúgy a területnek még talán messzebb lévő dolgokról is mesél, hiszen a rómaiak útjai is erre jártak, a kalandozó magyarok is erre jártak Észak-Itáliát meglátogatni, és hát a középkorban pedig például az alföldi szürke marhát erre hajtották a Velencei vásárra. Ma már egy nagy nyugalmat árasztó erdőkkel, rétekkel, gyepekkel tarkított csobogó patakok hallgatására csábító vidéka terület, amely az őrstörténelmi őrség, a Rába völgy, illetve a Vasi hegyhát tájait őrzi.
2: Vannak csodálatos lények arrafelé, muraközi lovak, európai bölények. Az ő történetükről meddig és mennyit látunk?
3: Legmesszebb, ha visszanézünk, akkor az európai bölények, illetve az eurázsiai vadlovak azok, amelyeknek a újkori megjelenése visszarepít bennünket a múltba. Valamikor az ember előtti vidéken jártak itt ezek az élőlények, lakták ezt a tájat, és aztán a történelem során szorítottuk őket ki, Közép-Európa, így az Őrség területeiről is. 2017-ben hoztuk vissza ide ezeket az állatokat, és azóta bemutató területen, illetve egy nagyon izgalmas vadon területen is megtekinthetőek, attól függően, hogy kinek mennyi ideje és milyen szintű érdeklődése van az irányukba. A muraközi lovak története már az újkort idézi. Ezek az állatok valamikor olyan fontos kereskedelmi tevékenység főszereplői voltak, mint a Pest-Buda és Fiume közötti szekeres áruszállítás, és ahogy aztán a 19. században a vasútépítés átvette ezt az áruszállító szerepet, úgy szorultak háttérbe ezek a Magyarország egykor legforgalomképesebb lovai, hiszen nagyon sok országba és az ország különböző részeibe is vitték ezeket, nagyon keresettek voltak az egykori uradalmakban ezek az állatok, úgyhogy őket a 2000-es évek elején sikerült maradékukat megtalálni és visszatenyészteni. Mintegy 50 példányból áll az igazgatóság Murakközi Ménese, és pillanatnyilag ez a legnagyobb magyarországi állomány, úgyhogy velük is lehet találkozni, hogyha valaki idejön. Hidegvérű lovakról van szó, de hogyha valaki rájuk néz, akkor fel kell számoljon azzal a sztereotípiával, ami a Murakközi lovhoz kapcsolódik, hogy ez egy nagy testű, vastaglábú, szőrös, súlyos jószág, helyette könnyed, kis testű, de nagyon fürge, élénk, viszont nagyon kedves családbarát lovakkal lehet találkozni ezek a Muraközi lovak.
2: El se adnak közülük? Azért kérdezem, mert hogy munkalónak talán már nem használják sehol őket.
3: Adunk el közülük, a szaporlatból rendszeresen értékesítünk, most is van értékesítés alatt néhány példány, ezekre lehet ajánlatot tenni a Nemzeti Park Igazgatóságon. A Muraközi egy nagyon sokoldalú állat, úgyhogy a korunkban igazából a családi lóként, hobbi lóként és annak is a családi lóváltozataként találtuk meg neki a alkalmazási formáját. Tehát ő az a ló, akit, hogyha valaki kertes házban és olyan helyen lakik, ahol lótartásra lehetőség van, akkor a család közelében könnyedén, viszonylag kis energiabefektetéssel lehet úgy tartani, hogy mind testi, mind lelki örömére szolgál az egész családnak.
2: Családi ló. Az Őrségi Nemzeti Park nem annyira nagyon régi, mint mondjuk, amit a Hortobágyon ismerünk, vagy Aktelek környékén, ez 2002-ben alakult meg. Mivel van a legtöbb dolga igazgatóként? Mi az, ami a legtöbb feladatot adja?
3: A Nemzeti Park igen 2002-ben alakult, ugyanakkor az első között szerették volna megalakítani, jövőre ünnepeljük a 25 éves évfordulónkat, igyekszünk erről a történetről majd beszámolni, mert igazán érdekes. Az őrségben a természetvédelem különlegessége és így az itteni irányítás súlypontja is abban rejlik, hogy ez egy olyan kultúrtáj, amely meglehetősen sűrűn lakott, és itt a magántulajdon az még az előző rendszer keretei között is jelentős részben fennmaradt. Úgyhogy az itteni természetvédelem záloga az, hogy a Nemzeti Park Igazgatóság hogy tud együttműködni a helybeli gazdálkodókkal, az itteni gazdákkal, az őrségi emberekkel. Úgyhogy erre mi nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, mind a kommunikációban. Rendszeresen újságot adunk ki, amely minden háztartásba itt ingyenesen eljut az őrség területén belül, mint pedig a gazdálkodás, a természet megőrzés tekintetében való együttműködésben, tehát igazából a területek, az erdők, a gyepek kezelése vonatkozásában napi szinten dolgozunk együtt a helyi gazdálkodókkal azért, hogy harmonikusan mind az ő megélhetésük, mind a természeti értékek megőrzése meg tudjon valósulni.
2: Ha nekiindulunk és meglátogatjuk az őrséget, önökhöz hova érdemes betélni? Hol lehet igazából mondjuk egy látogatóközpontban megtudni azt, hogy hol vagyunk?
3: Hál' Istennek a területen többiet is tudok ajánlani a kedves látogatóknak, hallgatóknak. Egyfelől, hogyha Csákánydoroszló Körmend irányából közelítjük meg az őrséget, akkor a Rába vonalánál, hiszen ez a határa a Nemzeti Parknak, található a Vízivándor látogatóközpontunk. Itt már lehet kapni egy jelentős élményt a Vízivándor látogatóközpont kiállításában a Rába élővilágáról, és hát csónakba is lehet pattani, hogyha valakinek erre van kedve. Nagy rasszcsónakokkal tudunk közvetlen élményt adni a Rába varázsáról. Aztán, hogyha valaki eléri a Nemzeti Park központját, Őri Szent Pétert, akkor itt várja egy természetvédelmi látogatóközpont, ahol egy kiállításon az egész Nemzeti Park természetértékeivel.

0: az emberi környezet fejlődését a 18. századtól egészen napjainkig, úgyhogy nagyon szép zsupfedeles házakat lehet itt megtekinteni berendezve, körülöttük igazi kuriózumként az őrségre jellemző kaszáló vagy szorvány gyümölcsösök élővilágával, az itteni gyümölcsfáknak sokféleségével lehet ismerkedni, csak almafajtából mintegy 200-at tartunk itt az őrségben. Nyilván, és hát itt van a közelben az európai bölények és az eurázsiai vadlovak legelője is. Egy 10 hektáros területen egy szép bölénykilátóból lehet bennünk gyönyörködni, illetve a terület körül pedig egy bölények útja nevezetű ösvény vezet végig, bemutatva ezeknek az állatoknak az életét. És hát, hogyha ez még nem volna elég, és van még idő, akkor érdemes elmenni Szőce településre, ahol a szőcei tőzegmohás lápréten egy palósoron sétálhatunk, pont most ebben az időszakban lesz a legvirággazdagabb ez a láprét, a közelben pedig egy kis házikóban, a lápok házában a lápok titokzatos életével megismertető kiállításon találkozhatunk. Aztán a Nemzeti Park nyugati sarkában, a Felső Rába vidéken, Apát István falván van egy bemutató helyünk, ahol május végén fog megnyílni egy különleges kiállítás, amely rovarmakettek, hazánkban elkészült rovarmakettek vándor kiállítása. Itt nagyban lehet találkozni azokkal az értékekkel, amelyeket egyébként nagyítóval vagy távcsővel kellene keresni az őrségi réteken.
1: Ön oda valósi? Hadd kérdezzek egy ilyen nagyon személyes, és igazából azért, mert olyan település neveket sorolt, amiket, hogyha valaki nem arra felé jár, kell élete korai éveiben akár, akkor lehet, hogy először hal életében.
0: Vas megyei vagyok, 30 éve dolgozom a Vas megyei természetvédelemben.
1: Hát akkor viszont ezek a települések, ezek régi barátok, ha úgy tetszik.
0: Lehet mondani, igen.
1: Hát csoda dolgokról mesélt, úgyhogy hívogató volt, amit elmondott. Az Őrségi Nemzeti Park igazgatóját, dr. Németh Csabát hallották, és hát hallhatták, mennyi mindenért érdemes elmenni az ország legfiatalabb nemzeti parkjába, amelynek központja, tehát Őri Szentpéter. Ha ott kezdik, az sem rossz, de hogyha a Rábánál hallották, az is egy kiváló megoldás. Köszönöm, igazgató úr!
2: Még mindig maradunk 2026. május 11-én. Ezen a napon a National Geographic felhívta a figyelmet arra, hogy az egyre sötétebb éjszakákon már a nyári tejút is szépen látható. Ezért egy esti vagy éjszakai természetjárás során, megfelelő időjárás esetén különleges csillagászati látványban lehet részünk. És a Vendégváró című műsorunkban Róna Jegon a Tűzlepke Ökoparkba kalauzolta vendégeit, Csernagy Balázs a Tűzlepke Öko és Élménypark orfa egyik tulajdonosával.
1: Az előbb az Őrségi Nemzeti Parkban jártunk a vendégváróban, most pedig a Tűzlepke Ökoparkba hívjuk önöket, ez is az őrség, és hát nem megyünk túlságosan messze a Nemzeti Parktól sem, de azért ez egy másik különlegesség. A Tűzlepke az egy rovar, mindjárt meg is beszéljük Csernagy Balázzsal, a Tűzlepke Öko Élménypark őrfalu egyik tulajdonosával. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Szóval miért pont Tűzlepke?
3: Mindjárt pontosítanék az elején, hogyha megengedi Egon, ugyanis sokan, ugye mivel az Őrségi Nemzeti Park része orfalú, sokan azt mondják, hogy az az őrség, viszont ez tájegységileg nem az őrség, hanem a Szlovén Rába vidék, vagy Vendvidék, ami néprajzilag és etnikailag rendkívül mód elkülönül az őrségtől.
1: Világos. Jó, hogy mondta, köszönöm. De ha már ezt hozzátette, akkor most szaván fogom. Akkor meséljen nekem erről az elkülönülésről, tehát mi a különbség a hagyományos őrség, a magyar végek, meg a vendek vidéke között?
3: Hát igen, ugye ez régre nyúlik vissza, még ugye a honfoglaló magyarok az őrségbe az őrállókat telepítették, addig a ciszterci apátok szlovén földműveseket telepítettek a Szlovén Rába vidékre, és ők itt éltek és gazdálkodtak, és az ő leszármazottjaik élnek azóta itt, akik ugye szlovén tájnyelven vendül beszélnek, és innen az elnevezés, hogy vendvidék, illetve a másik használatos neve a Szlovén Rába vidék. A történelmi vendvidék igazság szerint még a Mura vidéket is magába foglalta, ami ugye a trianoni békeszerződés óta Szlovénia része.
1: Izgalmas, és annyiból is izgalmas talán, hogy ők ezt számon is tartják, hogy ők nem olyanok, nem azok, ők mások? Ők vendek?
3: Igen, hát nyilván őrzik kultúrájukat, identitásukat, úgyhogy ilyen szempontból igen, illetve

0: fontos megkülönböztetni. Talán még egy olyan dolog, főleg ami Orrfaluba nagyon jól megfigyelhető és különböző az őrségtől, hogy míg az őrség a szeres település szerkezet, amikor házcsoportok vannak egy helyen, addig a szlovén Rábavidék a szórvány település szerkezet, amikor csak szórványosan itt-ott vannak házak, felszabdalt mozaikos tájszerkezetnek is hívják, és ettől talán még érintetlenebb.
1: És az ökopark, ami az alapját képezi a mi beszélgetésünknek, hiszen alapvetően ezért hívtuk, csak ez izgalmas lett, amit az elején hozzáfűzött. Szóval ez pedig azon a területen van, azon a tájon van, ami a vendek területe, ha úgy tetszik.
0: Így van, végül is 7 település tartozik ide, gyors felsorolom, ugye Szentgotthárd, Rábatófaluval körültve, Szakonyfalu, Alsószőlnök, Felsőszőlnök, Kétvölgy, Apát István falva és a legkisebb Orrfalu, amiről beszélünk, és igen, itt található a Tűzlepke ökoélménypark, ami tulajdonképpen egy 4 hektáros területen fekszik, ez a feleségemnek a nagyszülei és a dédszülei éltek és gazdálkodtak itt, és mi úgy gondoltuk, hogy városról leköltözve itt szeretnénk élni, és itt szeretnénk dolgozni, nem csak hogy élni, és ezért álmodtuk meg a Tűzlepke ökoélménypark ötletét, ami tulajdonképpen egy komplex turisztikai szolgáltatás most már.
1: Mennyien élnek ott Orrfaluban?
0: Körülbelül 70 fő most a lakosságnak a száma.
1: Gyakorlatilag családias.
0: Így van, így van, így van.
1: Mindenki ezen dolgozik? Tehát nem is feltétlenül az ökopark ügyén, de azon, hogy mondjuk Orrfalu túlélje és turisztikailag egy fontos településé váljon? Vagy szerteszéllyel mennek a környékben az ott dolgozók?
0: Sokan kérdezik egyébként az ide látogatók, hogy mit csinálnak itt az emberek, és ilyenkor ezt szoktam válaszolni, hogy igen, aki nyugdíjas, az tulajdonképpen a nyugdíjából él, mindamellett, hogy otthon esetleg gazdálkodik. Ugye a határ közelsége, ugye ez Magyarország legnyugatibb pontjától, ugye a hármas határon fekszik, ugye Szlovénia, Ausztria és Magyarország hármas határon, úgyhogy nagyon sokan dolgoznak akár Ausztriában is. Illetve hát nyilván a turizmus az egy húzó ágazat, ugyanis káprázatos ez a vidék, aki még nem járt erre, annak nagyon tudom ajánlani, és ilyen szempontból nyilván sokan dolgoznak azon is, hogy a turizmus fejlődjön, és hát magában a turizmusban is.
1: Na, és akkor Tűzlepke ökoélménypark. Önök mit kínálnak?
0: Igen, igazság szerint, ahogy említettem, ez egy családi örökség, itt is élünk, itt is dolgozunk, háromféle szolgáltatásunk van. Egyrészt a családi vonulat miatt van egy emlékházunk, ami a Gyauszki Cser emlékház névre hallgat. Itt tulajdonképpen egy interaktív időutazásba vehet részt a vendég. Az örökségem egy öreg ház igaz meséjében, ahol a szlovén Rábavidék sajátos kultúráját ismerheti meg, csipetnyi földrajzzal, történelemmel, gasztronómiával és néprajzzal fűszerezve. Egy térkép, egy táblet és egy kihangosító segítségével állomásról állomásra be lehet járni a régi házat és az udvarrészt, és hát mindamellett, hogy nagyon sok tudásra lehet szert tenni, játékos, izgalmas, interaktív feladatok is várják az hozzánk érkezőket. A Tűzlepke kalandösvénye, az pedig a 4 hektáros terület nagyobb részén fekszik, ez egy 1,5 kilométer hosszúságú, tulajdonképpen tanösvény, ahol a vidék védett természeti kincseit mutatjuk be, ezeket táblákon, rövid érdekes leírásokkal, fényképekkel, és ami nagyon fontos, a természetvédelmi értékükkel feltüntetve az élőlényeknek. És közben, ahogy a vendégek haladnak ezen az ösvényen, és megismerik ezeket a természeti kincseket, vannak izgalmas állomásaink, van egy labirintusunk, ahol nem csak a kijáratot kell megtalálni, hanem egyéb dolgokat is, és egyéb izgalmas, játékos feladatok, hogy még izgalmasabb legyen a természeti kincseknek a felfedezése. Fontos még talán hozzátenni, hogy parkunk élménypedagógiai elemeken alapul, úgyhogy hát végül is nem titkolt célunk, hogy a játszva tanulás elvén talán kicsit a természetet közelebb hozzuk az emberekhez, ugye főként a gyerekekhez. Ami még talán fontos, hogy egy igazi családi program vagyunk, ugyanis nálunk a kicsik és a nagyok is nagyon jól tudják együtt jól érezni magukat. Van egy kvíz is az ösvény végeztével, ami 5 kérdésből áll, és aki helyesen kitölti,
1: mit
0: az
1: kap?
0: Ajándékot is választott magának.
1: Hát nem, különböző... nem mondja meg, mert az meglepetés. Nem, hát az meglepetés. Igen. Tudja, mi érdekel engem? Azt mondja, hogy a városból költöztek oda. Városi ember létükre, oké, persze értem, van családi tradíció, de mégis, honnan tudják, hogy hogy kell? Hogy hogyan kell a természettel bánni, hogy hogyan kell egy a turizmust kialakítani, hogy hogyan kell diákcsoportoknak érdekes programokat, pedagógiai programokat is nyújtani. Ez egy másik világ, amiben belevágtak.
0: Igen, abszolút. Mi városban is vállalkozóként dolgoztunk. Igazság szerint az első, ami megfogalmazódott bennünk, hogy ezen a gyönyörű vidéken szeretnénk élni. Aztán, hogy ez fenntartható is legyen, azon gondolkodtunk, hogy akkor mit csináljunk. Nyilván ez a gyönyörű vidék adta magát, hogy turisztikailag vonzó, és hogy kicsit úgy éreztük, hogy ezt be is kell mutatni. Tudni olyan szempontból nem feltétlenül tudtuk, hanem inkább ami szívből jött, illetve autodidakta módon. Ugyanis az ember, ha városról lemegy egy ilyen természeti környezetbe, ahol tömegesen repkednek még a fecskék, vagy akár ugye a parkunk területe nappali lepkelelő, és különleges madárvédelmi terület vagyunk, ez fontos hangsúlyozni. Tehát olyan természeti kincsek vannak, és olyan dolgok, ami ma már sajnos városi környezetben nem, vagy csak alig látható. És ezt mindenképpen szerettük volna bemutatni is, illetve úgy gondoltuk, hogy ez vonzó, mert hogyha az embernek a saját szívét megmelengeti, akkor talán az odaérkezőt is megfogja, és az a tapasztalatunk, hogy ez így is van.
1: Van szállások is a Tűzlepke Lombház. Azt mondja, hogy kicsi, ezek szerint van nagy is?
0: Ez a jelölőfajt jelöli, igazából a lényeg az, hogy szeretnénk még igen, nem olyan kicsi egyébként, mert 6 férőhelyes.
1: Érted, tehát a rovar neve Kis Tűzlepke, és erről kapta a nevét a ház, világos.
0: Így van, egy nagy fotó van a hím és a nőstényről is kint a házban. Úgyhogy ebbe szeretnénk még egyébként bővülni, és ott majd akkor lehet, hogy lesz nagy tűzlepke lombház is, vagy akár havasi tűzlepke lombház is. A lényeg itt is az, hogy szerettük volna nagyon természetközelin bemutatni, illetve akik jöttek a parkba, vagy az emlékházba, megfogalmazódott bennük, hogy nem szeretnének hazamenni, és akkor ilyen formán szerettük volna, hogyha ott is tudnak aludni, és akkor sikerült egy... szállásunk már van. Itt privát wellness-szel tényleg teljes elszigeteltségbe, elszeparáltságba lombkorona szinten tudnak pihenni a vendégek, egy más perspektívából szemlélni a környezetet, meg hát magát az életet is, úgyhogy milyen szempontból sikerült szerintem egy nagyon különleges szállást létrehoznunk.
1: Hát az egész, amit csinálnak, nagyon különleges, úgyhogy egyrészt gratulálok, másrészt pedig sok sikert hozzá, és hát sok érdeklődő látogatót, és természetre vágyó, és természetre vigyázó látogatót.
0: Nagyon köszönjük, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk Orsolóba, a Tűzlepke Ökoélményparkba.
1: Csernagy Balást hallották, a tulajdonos vezetőt. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma is sok lesz a napsütés. Visszautasította a legfőbb ügyészség a kormányfő szavait. A háború lezárásának kilátásairól is tárgyalt az amerikai és az orosz elnök New Yorkban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és a már többször befucsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták meg Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 személyt hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Az árrestop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árrestop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árrestop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csak nem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál van. A népszerűséget elsősorban a kedvező árértékarány növelheti. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben komoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom, hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégeken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell majd készülni. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es, illetve 107-es autóbusz terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak, a váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Tart a közműjavítás a Pesterzsébeten a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, az érintett útszakaszt lezárták. A 36-os autóbusz terelt útvonalon közlekedik, az Akácfa utca megállót nem érinti. A harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat közműépítés miatt. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintetére gyengedható. Friss hírek. Aktuális kérdések. Fontos témák. Napi információk. Start a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Szerda van, szeptember 23-a, és Érd polgármesterével kezdjük a mai startot. Csőzik Lászlóval. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Sokkal mosolygosabbnak látom, mint amikor mondjuk egy évvel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy csődbe megye ért. Nagyjából akkor volt, amikor ez a rémkép először előkerült, hogy igazán komolyan. És akkor is arról volt szó, hogy nagyjából a szolidaritási befizetések miatt, amit hol hozzájárulásnak, hol adónak tekintettek a polgármesterek. Most kimondta az alkotmánybíróság, hogy ez alkotmányellenes volt eddig is. Akkor most hogyan tovább?
2: Most lesz a Magyar Önkormányzatok napja, és kaptuk ezt a szép ajándékot, ami valóban megállapítja, hogy a szolidaritási hozzájárulás kivetésének a módja, ahogy kezelték, ahogy megállapították, ahogy nem lehetett vele szemben jogorvoslatot kérni, az alkotmányellenes volt, egy. Másfelől dedikáltan megállapították, hiszen Budaörs volt ennek a kérelmezője, Vitinkov Tamásék nyújtották be még tavaly tavasszal ezt az indítványt, és mivel a kérelmezőhöz kötött, tehát egyéni panaszról van szó, hogy az ő esetükben alkotmányellenes a 6 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás megállapítása, és azt mondják, hogy ez december 31-i hatállyal megszüntetik. Na most ebből mi arra következtetünk, ha mondjuk most még a NER lenne, akkor én biztos, hogy már fogalmaznám a keresett levelet, és mennék a bírósághoz, hogy Érd esetében szíveskedjék megállapítani, hogy egy, nem kell fizetnünk szolidaritási hozzájárulást, kettő, visszamenőleg követeljük vissza elévülési határidőn belül az összes összeget. Most ezt nyilván per pillanat nem fogom megtenni, mert bízom abban, hogy miniszterelnök úr komolyan gondolta, amit vasárnap nyilatkozott Pécset, ott volt egy találkozója, hogy átgondolják, átfésülik, megváltoztatják ezt a rendszer, tulajdonképpen a SZOLA, mi csak így hívjuk, mert adónak csúfoljuk, szolidaritási adónak. Hát azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen tipikus kobra hatású intézkedés volt. Tehát először jó szándékúan bevezetik, és tényleg van létjogosultsága, hogy a nagyon tehetős települések, ipari városok leadjanak valamennyi pénzt a szegényebbek, de aztán önmaga ellentétébe csap át, és egy szörnyszülötté válik. Hát ez történt ezzel. Gyakorlatilag minket csődhelyzetbe taszított, a nagyokat, Fehérvár, Győr, stb. Pedig olyan helyzetbe hozta, hogy elfogyott a dinamika, tehát nem tudtak tovább fejlődni. Most ez itt tartatatlan, tehát rajtunk van egy olyan gúzs, egy olyan béki, amivel nem tudunk mit kezdeni, ezt le kell szedni. Le kell venni az önkormányzatokról, és tök jó egyébként, hogy ennek ez az időzítés, nem tudom, ennek az okát lehet, hogy vak véletlen, tehát hogy van egy miniszterelnöki bejelentés vasárnap, majd kijön egy határozat.
1: Az ilyen módon
2: azért másfél évük lett volna rá, hogy
1: talán véletlen, az Alkotmánybíróság nem így működik. Magyar Péter lehet, hogy hallotta, hogy mi jön másnap.
2: Erre szíroztam én is.
1: Viszont akkor hadd kérdezzem már, mert most mondta, hogy hát hogyha még a NER lenne, akkor már perelne. De biztos abban, hogy ez a mostani kormány képes arra, hogy ezt a mekkora összeget vontak el eddig? 400
2: hát
1: milliárdot?
2: Tőlünk ugye 611 milliót, csak egy mondatot Érdről, hogy értsék. Tehát ez ugye azzal járt, hogy Érden uszodát be kellett zárni, utat nem tudtunk építeni. Tegnap előtt azzal kezdtem a napomat, hogy egy csőtörés halmazt kellett kezelnem a helyi vízműveknél. Arra nincs pénz, hogy két elaggott 60 éves vezetéket, aminek a cseréje körülbelül 60 millió forint, megfinanszírozzunk. Szóval ez szégyen. Béke időben, normál időben ez egy 1-2 hónapos beruházás lett volna, nem azt mondom, hogy csettintésre, de ma egyszerűen széttárta a kezét a vízművek, az önkormányzat is, hogy nincs forrás. Tehát mi azért várjuk...
1: Csak most tányéroznak az utcában lakóknál?
2: Hát nem, hát befoltozták a csöveket, de ugye már hatszor volt ugyanazon a csövön csőtörés.
1: Ez egy
2: városrész, tehát ilyenkor nincs fél napig víz, az emberek baromira mérgesek ilyenkor. Ezt az önkormányzatnak úgy a kötelessége kezelni, de ha nincs rá forrás, akkor elég nehéz. Tehát ez a mai hír, vagy a tegnapi hír azért is fontos számunkra, mert az ilyen és ehhez hasonló sztorikat tudjuk majd kezelni. És azt kell, hogy mondjam, hogy 400 milliárd forint azért ez országosan, tehát valahol a polgármestereknek is bizonyos szempontból megértőeknek kell lenniük, hiszen egy olyan államháztartási hiányt vettek át, ahol ezt nem lehet pikpak kezelni, de azért azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy a gesztusoknál kicsivel nagyobb szinten nyúljon a zsebbe a kormány, és segítse meg az önkormányzatokat, nem csak mi vagyunk.
1: Na, szóval én ott tartottam az előbb, hogy perelné a NER-t, hogyha még a NER lenne. De akkor én azt kérdeztem a 400 milliárdra utalva, hogy biztos-e abban, hogy visszakapja Érd azt a pénzt, amit eddig elvontak, ezek szerint alkotmányellenesen.
2: Hát mi küzdeni fogunk azért, hogy ezt a kompenzációt megkapjuk valamilyen módon, hiszen mégiscsak túlzás az, hogy a legszegényebb megyei jogú városra kivetették ezt a sarcot. Mert azt is lehetne mondani, ha mondjuk nekünk lett volna pénzünk megfinanszírozni egy ilyen alkotmánybírósági eljárást, Bihari ügyvédúrral tárgyaltam erről, mi Budaörs farvizén vonultunk, tehát néztük azt, hogy a budaörsiek berúgják-e a gólt, akkor én biztos, hogy azzal érveltem volna, hogy Érd nem az a város, akinek ez fizetnie kell, hanem az a város, akivel szemben vagy aki mellett a többi településnek szolidaritást kell vállalnia. Tehát mi a másik oldalon kellett.
1: Jó, csak az állam ugye azt találta, azt találta ki, hogy nem finanszírozza az önkormányzatokat, a szegényeket, hanem majd finanszírozzák ők egymást abból, amiük
2: van.
1: Mert
2: ezt a szegények kapták meg, ezt a 400 milliárdot. Ez tulajdonképpen azt jelentett, hogy ennyivel csökkentették az önkormányzatok finanszírozási szintjét, és ezt elverték másra. Mert 1200 milliárd a teljes önkormányzati 9. fejezet, tehát annyi a 100%, ebből 400-at behoztak szolidaritási ágon, azaz egyharmada az egésznek. Hát nem kell kiperelnünk, mert kikértük közérdekűben a minisztériumtól, hogy mire fordítják ezt a pénzt, és kénytelen-keletlen bevallották, hogy semmi az azt jelenti, hogy bemegy a nagyközösbe. Tehát dedikáltan nem ebből lett a bármilyen kicsi adományokat kaptak a picik finanszírozva.
1: Hát azt, hogy mennyi mindenre mehetett, azt meg mostanában elég jól látjuk.
2: Úgy kell csinálni, hogy le kell szállítani ennek a szintjét, nem a nullára, de egy olyan szint, amit elviselnek a nagyok, és abból pedig, hát zömmel a körülöttük lévő szegényebb településeket, elsősorban másrészt azokat, akiknek nincs iparűzési adóbevételük, mert ez egy nagyon fura játék Magyarországon, hogy annak van mi tejbe aprítani, akinek van ipara, de hát nem kellene azért minden településre füstölgő gyárkéményeket. Egyéb annak van, mi tejbe aprítani, akinek van ipara, de hát nem kell

0: arra mutat, hogy valamit fizetünk, valamit nem. Például Érd esetében ez hogyan néz ki innentől kezdve? Mi az, amit vissza lehet kapni, és milyen alapon?
1: Szerintem Érd kivétel. Tehát Érden nem.
0: Szerintem ezt az összes polgármester így érzi a saját településére.
1: Mit tudok mondani? De tényleg hogy néz ki az, hogy mi fizetünk 610 milliót, és közben egy virágcsokrot. De Érd is mond, egy virágcsokrot nem tudtam megvenni közpénzből nyáron. Nem volt arra azon a keretem pénz már rá. A pénzügyi iroda vezetőm azt mondta, hogy polgármester úr, ellenjegyezni nem tudom, közgyűlés kell rá összehívni. Nyilván a saját pénzemből kifizettem, de így állunk. Ilyen egyszerűen nincs. Tehát egyébként, amíg korábban fizettem, mondjuk 50 település, ma fizeti 850. Tehát erre mondtam, hogy kobra hatás. Ez egy ilyen indiai példa, de teljesen mindegy, ne menjünk bele. A maga ellen fordult a rendszer. Nem normális. Tehát ezt vissza kell vinni egy olyan szintre. Miniszterelnök úr ebben pozitívan kell állásfoglalom, következetes, ugyanis pont itt, ennek a stúdiónak a folyosóján körülbelül egy évvel ezelőtt mind a ketten vendégek voltunk szerkesztő úrnál, tudtam vele beszélgetni majdnem negyed órát ezekről a kérdésekről, és akkor is azt mondta, hogy szándékukban áll a programjuk része, hogy visszaadják az önkormányzatoknak az elvett forrásokat, de a szolidaritási hozzájárulást nem akarják eltörölni. Én mondtam, hogy ezt mi nem is kívánjuk, csak igazságosabbá, arányosabbá akarjuk tenni, és a mértéke az, ami rettenetes, de tényleg. Tehát ez annak volt az eszköze, hogy teljesen lebénítsák a magyar önkormányzati szektort. Totálisan paralizálták.
0: Mire költené a pénzt, hogyha most visszakapna valamennyit?
1: Játszóterekre, járdákra.
0: Virágcsokorra. Ki kapott
1: azt
0: virágcsokrot?
1: Hát nem tudom, ami rendezvényre kellett, hogy
0: Polgármester, örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Gyarmati Istvánt általában akkor hívjuk, hogyha a világban nagy dolgok történnek, most is tudunk majd a világból nyilván összefüggéseket keresni, meg példákat, hasonlatokat, de most hazai ügyben kerestük elsősorban.
1: Ez nagyon fontos azért. Jó reggelt kívánok!
0: Amikor a közjogi méltóságok védelméről van szó, akkor általában az egy szűk szakma ügye szokott lenni, és nem a közbeszéd szerves része. Az elmúlt időszakban gyakran került elő mégis az, hogy Magyar Péter lemondana róla, nem kér védelmet, nem kér olyan szintű védelmet, nem is a TEK védené, hanem a rendőrség egy másik egysége, és így tovább, és így tovább. És közben azt látjuk, hogy Magyar Péter bringázik. És hát, hogyha valaki alaposan figyel, akkor lát mögötte egy biciklistát, aki szorosan, mondjuk 10 méter távolságból, de végigköveti az útján, megy mögötte autó is, amely végigköveti az útján, de hát azért mégiscsak ott bringázik egyedül, oda mennek hozzá, megölelgetik, mintha mi sem történne, mintha egy teljesen átlagos ember lenne. Ő ezt is akarja mutatni magáról, de tudja ezt mutatni? Szabad neki ezt mutatnia?
1: Ugye ez egy teljesen más jellem, más felépítésű miniszterelnök, egészen másképp viszonyul a világhoz, mint akiket eddig megszoktunk, hát különösen az előző 16 évben, de előtte is azért ez más volt. Neki az a legfontosabb, hogy élő kapcsolata legyen az emberekkel, a választóival, mondjuk meg az igazat. Őt érdekli az, hogy mi van. Azt gondolom, hogy előtte talán Göncz Árpád volt ilyen. Két nagyon különböző ember, de ebből a szempontból ugye hasonlóak. És ezért hajlandó kockáztatni. Hajlandó politikailag is kockáztatni, meg ezek szerint a személyes biztonságát is hajlandó kockáztatni. Politikust értsük meg, hogy ez így van. Ugye régen ez nem volt kérdés. Ugye régen a választási kampány is arról szólt, hogy a politikus lement az emberek közé. Csak aztán, mivel a bűnözés és a terrorizmusnak a beszélye olyan mértékben megnőtt, ahogy ugye erről egyre jobban leszoktak az emberek, és hát ott van a végletnek ugye az amerikai elnök, akit egy hadsereg véd, méghozzá egy nagyon jól felszerelt hadsereg, és hát feltűnik az, hogy vannak ilyenek. Nem egyedülálló, ugye megnézzük, a svéd király, ugye mesélt egy ismerősöm, hogy sorban állt egy jéghoki meccsre, és valaki mindenki üdvözölte az embert, aki bejött oda, és beállt a sorba, és megkérdezte,

0: teszik, hogy miért üdvözlik ezt az embert.
1: Biztos, hogy jégkorong
0: sztár. Mert ő a király, és hogy hát miért nem megy előre, azért mert most érkezett. Szóval vannak ilyenek, de nem jellemző. Én azt gondolom, hogy a szakembereknek az a dolga, hogy fölhívják a figyelmét a miniszterelnöknek arra, hogy mi az, amit ők gondolnak helyesnek, vagy fontosnak, vagy szükségesnek, a miniszterelnök meg eldönti, hogy ebből mit vállal.
1: Ő dönti-e? Ugye az Amerikai Egyesült Államok elnökével kapcsolatban tartja magát az a valódi vagy vélt összefüggés, hogy neki ebben nincs mozgástere. Tehát amit neki mondanak, azt kell csinálnia, ezért vannak a biztonságiak.
0: Hát igen, azért vannak az anekdóták, mikor Clinton kiszökik a McDonald'sba, meg Obama elmegy, nem tudom én hova. Nekem személyesen van egy tapasztalatom, Berlinben voltam egy szállodában a NATO főtitkárával együtt, és egyik este azt mondta, hogy menjünk el valahova sörözni, de úgy menjünk el, mondta nekem, hogy ne legyenek velem a smasszerok, úgyhogy ki kellett tapasztalnom, hogy lehet őt kicsempészni a konyhán keresztül, úgyhogy ne vegyék észre a biztonsági emberek, vagy van ez a ismert anekdóta, amikor történet, mikor Kohl és Antal József kiszöktek az országházból egy fogadásról, és a Lánchíd túlsó oldalán, a Clark Ádám térjen érték utol őket a biztonságisok. Szóval azért van erre példa. Ilyen mértékben talán csak a skandináv országokban látható, mint ahogy ezt Magyar Péter csinálja.
1: De lehet, hogy azért csodálkozunk rajta, mert láttunk képeket, hogy Szijjártó Péter ugye járva a világot mindenhol fut egyet, minden hajnalban. És mindig mentek vele a biztonságiak. És ahhoz vagyunk szokva, ahhoz a látványhoz vagyunk szokva, hogy még miniszterek mellett is ott vannak a biztonságiak. Most meg azt látjuk, hogy oda megy egy ember valami piacszerű helyen, és ráönti a bort.
0: Nem miniszterek mellett, Szijjártó Péter mellett, de Szijjártó Péternek nem az volt a legnagyobb probléma, a legnagyobb hibája, hogy futott, és
1: sőt, az a legkevésbé.
0: Nem elég messzire futott, de mindegy, szóval azt gondolom, hogy meg kell adni a Magyar Péternek ezt a lehetőséget, még akkor is, ha ebben biztonsági kockázatok vannak, tudomásul venni. Ez az ő biztonsági kockázat alapvetően. Persze vannak politikai konnotációi, vagy lehetnek esetleg, de úgy tűnik, hogy ő ezt vállalja. Sőt, szerintem még élvez is.
1: A másik oldalról nézve, hogy lehet védeni valakit, aki egyébként meg kibújik ez alól? Ugye az őt védőknek az a dolguk, hogy megvédjék, de hát hogyan?
0: Igen, ugye más összefüggésben is azt szoktuk mondani, hogy az ember saját magától a legnehezebb megvédeni. Ez az ő döntése. Ő ezt gondolja, ő ilyen politikus, végül is örüljünk neki, hogy nem egy acélfalak fekete drapériák mögé elbújó miniszterelnökünk van.
1: Sajnálom, hogy nincs itt Tarjányi Péter, remek jót vitatkoznának, mert hogy ő meg azt mondja, hogy Magyar Péternek meg kellene értenie, hogy milyen pozícióban
0: mert
1: van.
0: Mert ő az a szakértő, neki
1: és
0: ezt
1: az,
0: kell.
1: És az, de az neki milyen ezt kell mondania. Kötelességekkel és kötelmekkel jön.
0: De neki ezt kell mondania, de viszont Magyar Péternek meg legyen meg is van ez a döntési szabadsága.
1: Az, hogy úgy volt, hogy a telket kiiktatják ebből a személyi védelemből, aztán hirtelen kiderült, hogy mégis szükség van rájuk. Úgy volt, hogy meg is szűnik talán a tek, meg megszűnik az országgyűlési őrség. Aztán most még az is lehet, hogy az is megmarad. Ez a hirtelen jött felbuzdulás, és aztán a józan ész szabálya?
0: Hát az országgyűlési őrségre ne vesztegessünk szót, az egy rossz vicc volt. A KEK egy fontos szervezet, hogy ebben az elmúlt időszakban egy hozzá nem értését személyes kapcsolataival kiegyensúlyozó primadonna vezetője volt, és az egész KEK-ből egy ilyen primadonna szervezetet próbált megcsinálni, ez egy másik dolog. Ettől még az alapfunkciói megvannak, és meg kell, hogy csinálják, hogy ezt kicsinálja, bízzuk rá a szakemberekre. Sokféle megoldás van, sokféleképpen lehet megoldani. Nincsen egyedül üdvözítő megoldás.
1: Van arra szabály, hogy kikaphat 24 óra személyi védelmet, és ki nem?
0: Persze, hogy természetesen, ugye minden kormányzat ezt maga szabályozza, hogy ki az, akinek ez jár, és ezt aztán ugye nyilván be kell tartani, de hát ugye van, aki azt mondja, hogy nem, hát ismerünk, Jeszenszky Géza egyik legszimpatikusabb, sok szimpatikus vonása volt neki, az egyik az volt, hogy utálta a testőrséget, és mindig ő is megpróbált megszökni tőle, sok baja is volt szegény testőröknek ebből, de hát Géza ilyen ember, ő egy professzor, ő nem szereti, hanem beszélhet a tanítványaival, már pedig egy kicsit ugye a professzoroknak az egész népét fogja nem középiskolás fokon, szóval vannak ilyenek, ez, szerintem örülni kell, hogy vannak ilyenek.
1: Unger Anna például kapott egy 24 órás személyi védelmet másnaptól kezdve, hogy a parlament megszavazta a személyét.
0: Sőt, aznaptól kezdve, igen, de hát ez van, de hát ne csodálkozz, örüljünk neki, még egyszer azt mondom, és örüljünk neki, hogy ez Magyarországon a közbiztonság azért elég erős ahhoz, hogy ezt megteheti.
1: Hogyha egy kicsikét távolabb lépünk, azért itt a környékünkön történtek esetek, amik figyelmeztetők lehetnek, hogy ha a belső hangulat olyan, akkor néhányan elvesztetik a józan eszüket.
0: Igen, hát az
1: erre
0: az
1: gondolom másik hivatott, hogy ezeket felderítse, ezeket a személyeket, és valahogyan kívül tartsák a miniszterelnök személyének körén.
0: Ugye a személyi védelem az a felderítéssel kezdődik. Nem, a személyi védelemnek nem az a legerősebb része, hogy ott van két testőr, aki ott áll mögötte. Azt nagyon könnyen le lehet küzdeni. Sajnos ugye akkor azt kell mondanom, hogy akkor két áldozattal több van először, és utána következik a védett személy. Tehát nincsen abszolút védelem. Ennek a személyi védelemnek, a testőröknek főként az a funkciója, hogy ne pofozzák meg a miniszterelnököt, és ne késelje meg egy őrült. Tehát
1: ne öntsék le az ott esetben?
0: Van ilyen, igen, van ilyen, de úgy tűnik, hogy ez a miniszterelnök fölvállalja ezt.
1: Gyarmati István, köszönöm szépen, örülök, hogy itt volt. Önöknek is örülök, hogy velünk tartanak. Ma reggel is jön a híradó, aztán folytatjuk mi is, úgyhogy maradjanak velünk egész reggel.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden nap.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Vizes falak? Máló vakolat? Te nézz! Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
6: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
7: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Ma is sok lesz a napsütés. Az árdéstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és a már többször befucsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták meg Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Az árrésstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árrésstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árrésstop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál van. A népszerűséget elsősorban a kedvező árértékarány növelheti. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán is a Városhatártól, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. A Pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozással, de a hétvégeken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell majd készülni. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gállért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karmantartás miatt. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, valamint az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornát javítanak, itt lezárták a félútpályát, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Kőbányán az Óhegy utcában a Szlávi utcánál vízvezetéket javítanak, a forgalom itt is egy sávban váltakozva halad. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és Kőbánya alsó vasútállomás között pótlóbusszal lehet utazni baleset miatt. Silik Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
1: Bármikor jöhet a pak! A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Keresse az új Carglass Service Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
7: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
10: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
12: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
11: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt a most ébredőknek, újra köszöntöm, akik már velünk tartottak, meg a rádióhallgatókat és a Spirit FM-en. Ez itt az ATV Start. Jó reggelt még egyszer. Dr. Paulus Bogátával folytatjuk a műsort, aki ügyvéd és büntető jogász. Örülök, hogy itt van. Jó reggelt önnek is. Hát itt most azért eseményekben gazdag napokat élünk. Tegnap ugye az ügyészség kikérte három politikusnak a mentelmi jogát a parlamenttől. Közben Matolcsy Györgyöt meghallgatták egy másik ügyben, mint amit nagyon sokan várnak. Mindenki az 500 milliárdot keresné, ami vagy 500, vagy nem, és vagy van, vagy nincs, és vagy úgy, vagy nem, ezt még nem tudjuk, de egy egészen másik történet került elő. És hát közben itt vannak azok a folyóügyek, amiket már napok óta hallunk, és amikről tudunk, hogy milyen eljárások indultak. Felébredt az ügyészség?
2: Jó reggelt lehet mondani, hogy igen, felébredt az ügyészség itt a választások után, és turbofokozatra kapcsolt bizonyos ügyekben, amik eddig is egyébként turbofokozatra készthetették volna őket, de valamiért mégis álló helyzetben maradtak.
1: Valamiért. Egyébként van egy érdekes vita, erről most beszéljünk is itt rögtön az elején, mert ugye Magyar Péter elég éles szavakkal minősítette tegnap az ügyészség munkáját, utalva arra, hogy hát egészen furcsa és tényleg érdekes, hogy három politikus mentelmi jogat egyszerre kérik ki. A két az elmúlt időszakban sok ügyben emlegetett volt kormányzati politikus itt ma ellenzékiét, és az övét.
2: Igen.
1: Olyan, mintha időzítve lenne.
2: Igen, ő utalt is erre, és ez annál is inkább furcsa, mert ugye az ő vonatkozásában 2024-ben már az Európai Parlamentet megkereste a Magyar Nyomozó Hatóság annak érdekében, hogy kikérjék a mentelmi jogát, és le tudják folytatni vele szemben a lopás miatti büntető eljárást. Ehhez képest azért a másik két politikus vonatkozásában, tehát Hankó Balázs és Sesták Miklós vonatkozásában sokkal nagyobb volumenű büntető eljárások kapcsán kérték ki a mentelmi jogát, vagy hogyha szofisztikáltabban akarunk fogalmazni, akkor indítványozta a legfőbb ügyészség azt, hogy az országgyűlés a mentelmi joguk felfüggesztéséről határozzon.
1: Ott mik a korlátok és mik a lehetőségek a parlament előtt? Ugye van ezzel kapcsolatban egy bizottsági ülés, és ezután kerül a plenáris ülés elé.
2: Igen. Az országgyűlésnek van egy úgynevezett mentelmi bizottsága, ami nagyon izgalmas, mert 6 képviselőből áll, 3 tiszás, 2 fideszes és 1 KDNP-s képviselőből. És ezért fordulhat elő az a helyzet, ami tegnap is fennállt, hogy gyakorlatilag a mentelmi bizottság 3 képviselő vonatkozásában, Pócs János, Panyi Miklós és Kocsis Máté vonatkozásában nem javasolta a mentelmi jog felfüggesztését, mert hogy egyszerű többségre van szükség. Na most 3 tisztás, 2 fideszes és 1 KDNP-s képviselő vonatkozásában, hogy mikor lesz egyszerű többségi döntés?
1: Magyar Péter esetében, mert ő kérte.
2: Igen,
1: és nem ugye gondolom, lemondani, hogy a tisztások azt fogják mondani, hogy nem hallgatnak rá.
2: Igen, egyébként lemondani a mentelmi jogról büntető eljárásban nem lehet, de valóban nyilatkoztatja a mentelmi bizottság az érintett képviselőt, sőt a bizottsági ülésen is részt vehet. És ennek elébe ment Magyar Péter, ő jelezte, hogy ő maga kéri, hogy egyrészt soron kívül határozzon az országgyűlés, illetve szavazzon a mentelmi jogának a felfüggesztéséről, másrészt ő maga is támogatja, amit egyébként tegnap 23:00 a Magyarország ügyészségi sajtóközlemény szerint az ügyészség üdvözöl is.
1: Az eléggé szokatlan, hogy este 11 órakor levelezésbe kezd az ügyészség, de hát én most idézek pár gondolatot, hogy értsük, hogy ez miért volt annyira fontos. A legfőbb ügyészség közleményében ilyen kifejezések szerepelnek, képzeljék el. Törvényesség, pártatlanság, törvény előtti egyenlőség. Ezt a saját munkájával és a saját múltjával és jelenével kapcsolatban fogalmazza meg a legfőbb ügyészség. És akkor kérdezem én, hogy azok az ügyek, amik mondjuk 10 éve ott vannak előttük, és most hirtelen felgyorsultak, azok ideig vajon miért nem voltak érdekesek az ügyészek számára, ha az egyenlőség megvalósult?
2: Hát azt lehet érezni, hogy Magyar Péter tegnapi rendkívüli bejelentésében foglaltakat némiképp magára vette az ügyészség, és este 11-kor még vette a fáradtságot, hogy egy sajtóközleményben reagáljon a miniszterelnök megnyilvánulásaira, és cáfolja azt, hogy az ügyészség bármikor is az elmúlt 16 évben ne pártatlanul és kizárólag a szakmaiság mentén végezte volna a munkáját.
1: Ön most nem mosolyog, Bogárta.
2: Igyekszem nem ironikus lenni, és igyekszem nem magánvéleményt megfogalmazni, és nem behozni a személyes tapasztalataimat ezzel kapcsolatban.
1: Mások de a személyes tapasztalatai alapvetően?
2: Voltak olyan ügyek, amikben, hogy is mondjam, finoman fogalmazva, az érintett személyek nem találtak nyitott fülekre bizonyos körökön felül, vagy bizonyos személyek tekintetében. Sőt, volt olyan ügyem is, ahol megmondta a főügyészségi ügyész, hogy fölülről, ami nem jöhet máshonnan, csak a legfőbb ügyészségről, az az ukáz, hogy ebben az adott ügyben nem köthetnek egyességet semmilyen érintettel. Egyébként a főügyészség mentségére legyen mondva, tisztességesen próbált eljárni, és nem kötöttek egyességet, de a mértékes indítvány az ugyanaz lett, mint amit az egyességben megajánlottak volna.
1: Tehát hogy egy fura történet, csak a jogászbecsület mégiscsak működött.
2: Alul volt jogászbecsület, igen. És ugye ez azért nehéz, mert nem lehet általánosítani. Ez mindig nagyon veszélyes. Én egyszerű gyakorló ügyvédként a tárgyalóteremben nagyon sok olyan gyakorló ügyésszel találkozom, tárgyaló ügyésszel, akik nem ugyanazt az álláspontot képviselik, sem szakmailag, sem emberileg, amit felül akár egy sajtóközleményben megjelent.
1: Ez most azért is érdekes, tudom, most csatangolok itt a témák között, de hát szerintem most így vagyunk ezzel mindannyian, hogyha a napi közéleti ügyeket
2: kapkodjuk
1: nézzük.
2: A fejüket,
1: persze.
2: Igaz.
1: De itt van a legfőbb ügyész megnevezése, kinevezése, Baka András köztársasági elnök részéről, visszautasítása a TISZA frakció részéről, és mindaz, ami itt gombócként összegyűlt az elmúlt 24 órában, miszerint is a testvére, aki vélhetőleg eljárás alatt áll, miszerint is ő, aki egy osztályvezetője volt Polt Péternek, ott ült az értekezeteken és hallgatta Polt Pétert, és ilyen módon alkalmatlannak látszik. Na de akkor ki lesz alkalmas? Mert hát hiszen az elmúlt 16 évben, aki ügyész volt, előbb-utóbb mindenki találkozott, gondolom, Polt Péterrel, hogyha elég magasra jutott.
2: Biztos, hogy az ügyészségi szervezeten belül van alkalmas személy, aki nem került olyan vezetői beosztásba, ami miatt esetleg az ő személye, az ő pártatlansága az megkérdőjelezhető. Észhatmári Zoltán egyébként nagyon rég, még megboldogult jelöltkoromban tárgyaltam. Az a véleményem, hogy egy kicsit merev, de egyébként jól felkészült, a szakmaiságához kétség nem fér. Nyilván Baka András is ebből indult ki. Az országgyűlés pedig olyan egyéb szempontokat is figyelembe vesz, ami az ő személyét esetleg a későbbiekben támadás alá vonhatja, és emiatt jelezték előre, hogy nem fogják megszavazni. Baka András azt mondta, és szíve joga ezt mondani, ő ettől még kiáll a döntése mellett, döntsön az országgyűlés, majd, hogyha leszavazták Szatmári Zoltánt, akkor esetleg állít újabb jelöltet.
1: Na négy ember. Ugye, igen. Hankó, Sesták, Matolcsi, Magyar. Ez a négyes, amelyik tegnap valamilyen módon a nyilvánosság elé került eljárások kapcsán. Magyar Péter ugye elég jól dokumentálta a nyilvánosság előtt, mert ugye ez az a bizonyos bulis történet, ahol állítólag a végén egy telefont bedobott a Dunába, amit aztán búvárok kerestek az éjszakában, ez kifogásolja is most is. Ez nyilván, hogyha igaz, akkor ez ugyanannyira nem védhető, mint sok minden más, ugye, ami az éjszakai garázdaságokba belefér. Vagy nem. De közben meg egy bevonható más több száz milliárdos ügyjel? Tehát lehet azt mondani, hogy ez is olyan, meg az is olyan, ugye ezt kifogásolja.
2: Igen, de lehet, hogy egyszerűen az ügyészség csak könnyen akarta megoldani, és nem akarta ma megtenni a két személyre az indítványt, holnap pedig a harmadikra, mondjuk Magyar Péterre. Egybevonta, csokorba terjesztette elő az indítványt.
1: Van vélemény erről az ügyről? Egyébként erről a telefonos ügyről?
2: Lopásról? Van véleményem, de nem járok el benne, nem ismerem az ügyiratait. A mentelmi jogfelfüggesztés ugye nem azt jelenti, hogy valakinek a bűnösségét kimondja az országgyűlés, viszont egy lehetőséget ad arra, hogy a hatóság az eljárást lefolytassa. Ha és amennyiben valaki ártatlannak érzi magát, akkor külön köszönet, hogy a mentelmi jogát felfüggesztették, hiszen egyébként egy transzparens, nyilvános eljárás keretében tudja bizonyítani az ártatlanságát. És nem maradt kételje felől. Ha bűnös, akkor nyilván nehéz helyzetben van, mert akkor a bizonyítékok alapján majd döntést hoz a bíróság az eljárás legvégén.
1: Érdekes, azt mondta Magyar Péter, ma sem járna el másképp, ami így is érthető, meg úgy is, na majd meglátjuk, hogy ezzel mi lesz. Matolcsi ügy. Ugye van ez a Nemzeti Bankos több százmilliárdos történet, ezügyben semmi hír nincsen. Van viszont egy másik sztori, egy Erste Bankos történet, ahol meg állítólag megzsarolták az Erste Bankot Matolcsi György elődjének foglalkoztatása miatt.
2: Igen, bár az ügyészségi sajtóközlemény szerint hivatali visszaélés büntette miatt került sor Matolcsi György gyanúsítására, és vélhetően őrizetbe vételére viszont nem került sor. Én úgy tudom egyébként, hogy annyi előrelépés van, hogy talán az MNB mostani vezetése még pluszban 30 ezer oldalnyi iratot adott át a központi nyomozó főügyészségre az alapítványos ügyben. De egyébként én is azt vártam, és amikor felnyitottam az erre vonatkozó cikkeket, hogy Matolcsi Györgyöt nem a hivatali visszaélés büntetében gyanúsítják, hanem végre a székház felújítás vagy az MNB ügyében.
1: Jó, 30 ezer oldal, azt feldolgozni, megérteni, abban megtalálni azokat a pontokat, amelyek érdekesek egy büntető ügyben, vagy annak vizsgálatában, az nyilván rengeteg munka, de az érthető, hogy ez miért tart ennyi ideig mégis. Annak ellenére, hogy ez rengeteg munka?
2: Hát ha valaki a versenyszférából jön, akkor nehezen érthető, hogy az állami hatóságok miért dolgoznak olyan lassúsággal, mint amit mondjuk a versenyszférában az ember nem engedhetne meg magának, de azért ez tényleg kirívóan nagy terjedelmű irat, és nyilván a hatóság nem akar hibázni. Tehát nagyon óvatosan fontolva halad, hogyha ők gyanúsítanak, akkor ott a panasz, a gyanúsítás ellen bejelentett panasz egészen biztos ne fog hason helyt.
1: Sesztrák és Hankó, két teljesen más történet, mégis mind a kettő pénzügyi visszaélésekről szól, így úgy amúgy.
2: Igen.
1: És hát nagyjából az a közvélemény vélekedése, hogy itt már csak az ítéletet kellene kihirdetni, mert itt mindenki mindent tudni vél. Ennyire egyszerű lesz ez, vagy hosszú folyamatra számítsunk?
2: Szerintem hosszú folyamatra számítsunk, pedig az NK úgy az viszonylag fekete-fehér. Tehát ott azért nem kérdés, főleg az önnel készült interjú után, hogy Hankó úr azért nem feltétlen volt tisztában, hogy milyen pénzeket hova kinek és milyen célra folyósít. Illetve a visszafizetések is beszédesek. Ugye azzal, hogy valaki visszafizeti a kifizetett támogatást, nem azt jelenti, hogy akkor nem követette a bűncselekményt, az enyhítő körülményként egy befejezett bűncselekmény után még figyelembe vehető. De nem annulálja magát a bűncselekményt. A másik ügy, a Sesztrák vonal, az egy nagyon komoly, az ügyészségi tájékoztatás szerint, elnézést, én nem az egyéb sajtóközleményekből akarok kiindulni, de 7 és 6 rendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának büntette miatt kérte ki a legfőbb.
1: De az valami elképesztő összeg, ott az ügyészség maga a 11-12 milliárdról beszél.
2: Igen.
1: Hihetetlen szám. Ha egy korrupciós tételként.
2: Igen, de ugye a hosszú évekre visszamenő elkövetésről van szó.
1: Hát akkor is. Hát akkor is. Hát hányszor kellett ahhoz pénzt kapni, egyszerű, hogy összejöjjön 11 milliárd?
2: Igen.
1: Ez se lesz rövid.
2: Nem sajnos.
1: Ez a pókháló és a pók esete valószínűleg.
2: Nem sajnos, bár azért most turbulens napokat élünk, tehát valószínűleg az ügyészség most már felvette a fordulatszámot, fel akarja venni, nyomás alatt is van, bizonyítani kell a pártatlanságát és a függetlenségét, úgyhogy legyünk optimisták, és higgyük el azt, hogy akkor minél hamarabb pontot tehetünk ezek.
1: Törvényesség, pártatlanság, törvény előtti egyenlőség idézett a legfőbb ügyészség közleményéből. Örülök, hogy itt volt. Köszönöm
2: szépen. A meghívást. Viszontlátásra.

0: Két vendég a stúdióban, és egy nagyon súlyos ügy, amit azt gondoltuk, hogy egy kicsikét egyszerűbben megoldódik majd a Szőlő utcai intézet bezárásával, hogy a gyerekek jobb sorsot kapnak, és rendezettebb körülményeket. Hát ehhez képest jön a hír arról, hogy többen vannak szökésben, mint korábban, hogy ennek mi a magyarázata? Van-e egy világos magyarázata, vagy egyszerűen csak benne vagyunk egy folyamatban, benne vagyunk egy helyzetben, és az képeződik le? Többek között ezt próbálom majd megtudni Solt Ágnestől, aki kriminológiai kutató, és dr. Barázs Borbálától, aki gyermekjogi munkatársa az UNICEF-nek. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Kriminológiai szemmel nézve az, hogy szökésben van egy gyerek, az mit jelent, amikor egy intézetből szökik?
1: Az azt jelenti, hogy engedély nélküli eltávon van, eltávozott úgy, hogy nem kapott rá engedélyt. Ezt jelenti, és igazából ez nagyon sok gyereket érint a szakellátásban, a gyerekvédelmi szakellátásban. A kutatásunk szerint egy év alatt nagyjából 40%-a a gyerekeknek legalább egyszer tesz ilyet, ami egy nagyon magas arány, és nagyon jellemző az, hogy krónikusan mennek el ezek a gyerekek, tehát aki egyszer elment, aztán visszajön, vagy visszaviszik, az aztán újra elmegy,
0: jobb
1: hiszen ezek nyitott.
0: És ezt most mindenfajta irónia nélkül kérdezem, tehát ugye a nagyvilágba kerül ki, egy intézetből kikerül az életbe. Nyilván ez vonzó, de ott talál magának valamit, amit jobb élete lehet?
1: Igen, az a kérdés, hogy hova szökik általában, vagy hova megy el. A fiúk egyébként jellemzőbben hazaszöknek a családhoz, a lányoknál jellemzőbb az, különösen 14 éves kor után, hogy párkapcsolatba szöknek, vagy mennek el. Nyilván azért mennek el, mert azt gondolják, hogy ott nekik jobb, és ez azért van, mert a kötődés nem tud kialakulni a szakellátásban levő nevelőkkel egyrészt, másrészt pedig azért, mert nagyon sok a szabály, aminek meg kell felelni. És mert ezek az intézetek nyitottak, tehát nem teszik lehetővé azt, hogy a gyerek akarata ellenére tegyenek valamit az ott dolgozók.
0: Igen, ez egy nagyon fontos megjegyzés, mert szerintem nagyon sokak fejében ezek az intézmények, ezek kicsit úgy működnek, és ebben benne van az előző kormányzat magyarázata sok mindenről, hogy ezek bűnözők és zárt intézetekről beszéltek rendszeresen, hogy ezek zárt intézmények, és ezek nem azok. Egyébként valószínűleg nagyon helyesen, csak valahogy úgy kéne, hogy akarjanak ott lenni, és ne szökni akarjanak onnan, nem?
2: Hát szerintem ebből a szempontból el kell azért nagyon élesen különíteni a zárt intézményeket, meg a gyermekotthonokat, amik nem zárt intézmények. Zárt intézmény például a javító nevelő intézet, ahonnan valóban nem mehet ki engedély nélkül egy gyerek, vagy egyáltalán nem mehet ki, nagyon szigorú napirendhez kötött, és tulajdonképpen ott éli az életét, ott jár iskolába, ott tanul szakmát, ott történik vele így a minden, ami másokkal így külön intézményekben.
0: Hát ez voltak éppen olyan, mint egy börtön. Azzal a különbséggel, hogy hát gyerekekkel bánunk valahogyan, tehát mégiscsak meg kell adni nekik azt, ami egy gyereknek jár. Ugye?
2: Hát tulajdonképpen ennek nagyon fontos az elhatárolása, és ez Magyarországon 1878 óta, az első büntető törvénykönyv óta el is válik egymástól, a javító nevelőintézet és a börtön. Tulajdonképpen 12-21 éves korú fiatalok vannak ezekben a javító nevelőintézetekben, akik ugye gyerekek, gondoskodásra, védelemre van szükségük, bűnelkövetők, természetesen ezért különös, speciális szabályokra, komplex pedagógiai eszközök alkalmazására, pszichológiai segítségre és akár pszichiátriai segítségre is szükségük van. Nyilvánvalóan azért követtek valami bűncselekményt el, mert az ő szocializációjuk félrecsúszott, és ennek az intézménynek az az elsődleges és legfontosabb feladata, hogy segítse őket abban, hogy kialakuljanak azok a megfelelő viselkedés minták, megtanulják kezelni az indulataikat, be tudjanak illeszkedni a társadalomba, és annak a hasznos tagjává válhassanak.
0: Ágnes ön kutatja is az ő sorsukat, az elszökő gyerekek sorsát, és nem sokára ebből publikáció is lesz, nyilván nem menjünk teljesen elébe, de közben meg, amit talál, amit lát, az mennyire tipizálható történetek, mennyire ugyanúgy zajlik egy gyerek sorsa onnantól kezdve, hogy elhatározza, hogy ő meglép.
1: Nem mindig határozza el egyébként, van, hogy egyszerűen belesodródik, vagy van, hogy olyan kortárs bántalmazást szenved el az adott intézetben, ami miatt jobbnak látja gyakorlatilag elmenekülni onnan. Az egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy a gyerekek jó nagy része hazaszökik, azoknak a gyerekeknek a jó nagy része szökik haza, akiket azért emeltek ki a családjukból, mert úgy bélyegezték meg, vagy azt gondolták, és nyilván úgy is volt, hogy veszélyeztető a közeg, és a gyereknek jobb lesz az állam gondoskodása alatt. A gyerek pedig úgy dönt, hogy köszöni szépen, de neki jobb otthon. És ezek az esetek azért nagyon sok egyéb kérdést, ami a gyerekvédelemben ma napvilágra került, felvetnek, illetve megerősítenek. Egyébként pedig több tipikus történet van, hogy miért szökik, honnan szökik, hova, és azért tényleg nagyon fontos elhatárolni a zárt javítóintézeteket és a nyitott gyerekotthonokat, lakásotthonokat, de hogy valójában a javítóintézetbe kerülést megelőző előszoba nagyon nagy, nagyon sok esetben az a gyerekvédelem maga, tehát a gyerekvédelmi szakellátás, ahonnan a gyerekek átkerülnek aztán bűncselekmények elkövetése miatt a javítóintézetbe. De, és aztán vissza is kerülhetnek egyébként, tehát az az érdekes benne, hogy miután egy zárt intézetbe került, letölti az adott büntetését, és utána visszamegy az eredeti gondozási helyre, és ha még nem töltötte be a 18. életévét, akkor ez adott esetben egy gyerekotthon, meg lakásotthon. És azért képzeljük ezt az abszurditást, amikor ő egy nagyon-nagyon fegyelmező környezetből visszakerül egy nyitott gyerek otthonba, ahol azért nagyon hasonló a közeg, csak a gyerekek szabadon mászkálnak ide-oda, és nincsen rájuk annyira odafigyelve. Ez nagyon sok konfliktust vet fel, mert azért megvan annak a javítóintézetnek a hozadéka.
0: Ami nem feltétlenül pozitív.
1: Így van.
0: Amit mondott az elején, hogy jobb sokszor a gyereknek, bár azért hozzá kell a családtól, mert majd jobb lesz neki az intézményben, de jobb a gyereknek otthon. Ez miért nem lehet szempont egy-egy döntésnél? Illetve ki tudja azt magabiztosan eldönteni ma, hogy melyik a jobb megoldás egy gyerek számára. Mégiscsak a családi környezet, még akkor is, hogyha az nem olyan, vagy egy intézmény, ami szintén nem feltétlenül olyan, hát ez most ezernyi példát láttunk erre.
2: Nekem azért most itt erre egy nagyon konkrét szempont jut eszembe, hogy a törvény vagy jogszabály alapján szegénység miatt nem lehetne kivemelni gyereket a családi környezetéből, és mégis ez nagyon sok esetben úgy tapasztaljuk, hogy megtörténik. Tehát ebben az esetben biztos, hogy a családnak való segítségnyújtás, az abban való segítségnyújtás, hogy ők tudják, képessé váljanak annak a gyereknek a nevelésére, az tulajdonképpen fontosabb lenne, vagy az lenne a fontos, erre kéne a hangsúlyt helyezni, és nem arra, hogy ilyenkor kiemeljük a családi környezetből.
1: Egyébként a szakellátásban dolgozók, tehát a gyerekfelügyelők, nevelők, akik közvetlenül dolgoznak ezekkel a gyerekekkel, volt egy ilyen visszatérő kérdésem, hogy ő mit gondol, hogyha az alapellátás, a családsegítés megfelelően működne, akkor 10-ből hány gyerek maradhatna a családjában? És azt mondták, hogy akinek feltétlenül be kellene kerülnie szerintük egy jó családgondozás mellett is, az olyan 10-ből 4-5 gyerek. Az összes többi maradhatna a családjában. Ez volt az átlag válasz a szakemberek részéről. Elég, tehát egy nagyon erős segítő segítés kellene.
0: Azt most megszavazta a parlament, hogy a javítóintézetek visszakerülnek a gyermekvédelemhez. Mennyit segít ez a javítóintézetben lévő gyerekeknek és szakembereknek?
2: Tulajdonképpen ez a furcsa, hogy egyáltalán elkerültek a gyerekvédelemből, mint hogy történelmileg is mindig ott voltak a nemzetközi gyermekjogi, gyermekvédelmi irányelvek, és a hazai jogszabályok is ezt a struktúrát tartják, úgy mondom, hogy normálisnak. Ez a működésmód jellemzi a javítóintézeteket. Ők gyerekvédelmi intézmények, nyilván speciális módon működnek, nagyon komplex elvek mentén, pedagógiai eszközök, szigorú pedagógiai eszközök, büntetési jutalmazási rendszerek alkalmazásával, de hát ezeknek a gyerekeknek azért mégiscsak gondoskodásra, nevelésre és segítségre van szüksége, és nem feltétlenül arra a rendészeti szemléletre, ami a büntetés végrehajtásban van. Ők nem egy megtorlásként kerülnek oda, nem az elsődleges cél az, hogy kivonjuk őket a társadalomból, hanem egy ilyen struktúra mentén biztosítsuk azt, hogy ők megtanulják a beilleszkedési szabályokat, és vissza lehessen őket illeszteni a társadalomba.
0: Akkor ez az utolsó kérdés, de talán az egyik legfontosabb, hogy ez a visszaillesztés, ez mennyire sikeres? Mik erre a tapasztalatok? Van erre statisztika?
1: A törvényben nagyon sok minden nagyon szépen meg van fogalmazva, és hogyha valóban a gyakorlatban is úgy tudna működni, akkor vélhetően sokkal jobban működni. Jelenleg, mint most már ez teljesen napvilágra került, és tudjuk, a gyerekvédelem nem tölti be ezt a funkcióját, azt az állami funkcióját, amit hivatott volna. Hogyha sikerül ezen javítani, és sikerül közelebb hozni a gyakorlatot az elmélethez, akkor ez sikerülhet. Jelen körülmények között hosszú lenne kifejteni, hogy miért van ez parkolópályán ez a lehetőség, vagy csak nem tudom én 100-ból mondjuk 8 esetben valósul meg, hogy egy gyerek pályára kerül, miután onnan lelökték.
0: Ez öbbenetesen alacsony szám, ez a 100-ból 8. Van ezzel dolog, és hát ez nem pillanatok alatt oldódik meg, hát először is ugye magával az intézményrendszerrel és az a dolgozókkal kell megállapodnia a kormánynak, hogy hogyan legyen ez jobb, például jövedelmek, munkakörülmények tekintetében, és a gyerekek számára jobb munka, életkörülmények tekintetében. Solt Ágnes, dr. Balázs Bolgár, köszönöm szépen.
2: Köszönöm. És köszönjük szépen.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk.

0: Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Képzeljék, az Egyesült Oroszország Putyin pártja még jobban szerepelt, mint 2016-ban. Micsoda meglepet, és nem annyira jól, mint mondjuk Kim Jong-un Észak-Koreában, de azért eléggé magabiztosan. Mendrazsevszky Anton, a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó,
2: ilyen felvezetés után.
1: Volt kérdés, hogy Putyin megnyeri a választást?
2: Hát ez nem volt kérdés, az volt a kérdés, hogy mennyire akarják kozmetikázni a számokat, és mennyire akarják a valós képet megmutatni, azt jelezvén, azt demonstrálva, hogy hát ezek tiszta és legitim választások. Amit kaptunk, ez egy nagyon, nagyon kozmetikázott képnek tűnik. Tehát az nem létezik, hogy miközben az orosz gazdaság jóval rosszabbot teljesít, mint az előző választásokon, 5 évvel ezelőtt 2021-ben voltak az előző parlamenti választások, miközben ukrán drónok okoznak veszélyt nap mint nap Moszkva és más orosz városokban, majdnem kétszemügy az infláció, benzin ellátási problémák.
1: Több százezer halott a fronton?
2: Több százezer halott a fronton, tehát ez nem létezik, hogy az emberek mégis több, nagyobb arányban szavazzanak a kormánypártra, mint eddig. Az előző választásokon listán kaptak 49%-ot, most 57,8%-ot. Ezek nagyon, mondjuk úgy, hogy anomáliáknak tűnnek.
1: Na de, hogyha valódi adatokhoz nem tudunk hozzájutni, akkor minek alapján tudjuk azt feltételezni, hogy mennyi lehet Putyin valódi támogatottsága?
2: Erre vannak most kísérletek a különböző orosz, független orosz szervezetek körében. Ugye az első választások utáni első nap még ilyen óvatos becsülgetések és találgatások voltak. Most pedig ugye elérhetőek az egyes szavazó körzeteknek a jegyzőkönyvei, ezeket publikálják. És ez alapján különösen sok anomáliának tűnik. Tehát vannak például olyan orosz régiók, ahol régiókon belül a különböző körzetekben drasztikusan eltérő eredményt látunk. Tehát például bizonyos helyeken a részvételi arány 40% körüli, és viszonylag, tehát különböző körzetekben viszonylag fokozatos, hogy mondjuk olyan 35 és 41-2-3% közötti részvételi arányt látunk, és bizonyos körzetekben pedig 60-65-70%-os részvétel arány, és nincs köztes semmi, tehát nincs átmenet, tehát nincs köztük olyan, ami mondjuk 49-55, tehát vagy ez a két véglet van, vagy és ugye ebből azt szűrik le, hogy a valós részvételi arány nem 59%-os, amit a kormánypárt állít, hanem valahol 40% környékén lehetett, és minden, ami fölötte van, ami egy nagy eltérés, az egy kozmetikázott, tehát ott további szavazatok, nem tudom, bedobására került sor. De nyilván ezek ilyen feltételezések, mert valós képet nem tudunk kapni, mert nem voltak olyan nemzetközi vagy helyi megfigyelők, akik ott helyben azt mondhatták volna, hogy itt visszaélések történtek. Tehát most ugye az EBSZ nem vett részt a választási megfigyeléseken, valódi ellenzéki politikai erők nem vettek részt, nem vehettek részt.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy ha innen nézzük, tehát milyen volt a konkurencia, kik voltak a kihívók, hát akkor innen nézzük, teljesen mindegy, hogy mennyien mentek, mert csak az indulatot el, aki Putyinnak tetszik. Aki meg Putyinnak tetszik, az nyilván meg az ő oldalánál.
2: Nyilván ez az első fokozat, amikor eleve nem is engedik a versenybe azokat, akik valódi konkurenciát jelenthetnek. Sőt, ugye volt egy párt, akiket engedtek elindulni a jablokót, de mikor aztán másfél hét kampány után kiderült, hogy a kormánypárt után a másik legerősebb erővé nőtték ki magukat a mérések alapján, és kizárták őket a versenyből. Tehát ez az első szűrő, de a második, ugye a választások napján még azért lehetnének meglepetések, ugye ez volt egy legitim stratégia, hogy arra buzdították a különböző szervezetek az orosz lakosságot, hogyha nem ért egyet a kormány politikával, akkor is menjen el szavazni, csak szavazzon legfeljebb valamelyik olyan rendszer, ugye ezt rendszerellenzéknek nevezik, azok a elvileg papíron ellenzéki pártok, de valójában a kormány mellett a legfontosabb kérdésekben a kormánnyal egyetértő pártok, de akkor is szavazzanak, nem tudom, a kommunistákra, vagy a liberális demokratákra, hogy ezzel megmutassák a kormánypártnak, hogy nem értenek egyet a politikával. És feltételezhetően azért sok ilyen protest szavazat volt, de ez nem tükröződik.
1: Hát nem. Viszont egy kérdésre válaszolva a Kreml azt reagálta, hogy számukra tizedrangú kérdés, hogy Európa elfogadja a szavazás végeredményét. Amit Putyin székéből ülve valóban, tehát teljesen mindegy, de közben mégiscsak van egy Oroszország képe a világnak, és hát az elég élesújtó. Az hosszú távon nyilván nem jó Oroszországnak.
2: Oroszország partnerei nem fognak más gondolni a választásokról, mint eddig, tehát valószínűleg őket nem fogja zavarni, nem tudom, egy bármely közel-keleti országot, afrikai országot, Észak-Koreát iránt nem fogja zavarni a kozmetikai.
1: A demokrácia hiánya.
2: Igen. Így van, az európai partnerek pedig eddig is minden szankciót, korlátozást megtettek Oroszországgal szemben, diplomáciai kapcsolatok gyakorlatilag nincsenek, tehát ez nem lesz befolyása a két oldalú kapcsolatokra. Putyin legitimációjára viszont ugye lesz hatása, tehát ő innentől kezdve hiába a kozmetikázott eredmény, vagy feltételezhetően, tehát nincsenek kezemben bizonyítékok, tehát feltételezhetően hamis eredmény, ő akkor is azt mondhatja, hogy hát nem, hogy megnyerték a választásokat, de ugye többen szavaztak rá, vagy hát a kormánypárta, mint az előző választásokon, amikor nem volt háború. Tehát ő ennek birtokában azt mondhatja, hogy minden rendben van.
1: Az orosz nép mögötte.
2: Az orosz nép mögötte van, a kurzussal egyetértenek, a háború folytathat tovább.
1: Az meg, hogy az orosz nép valóban mit gondol, az meg azért lényegtelen, mert nincs hangja.
2: Hát ennek nem, legalábbis ugye pont a választások lehetnének ennek a megfelelő kivetülése. Oroszországban egyébként viccesen a közösségi médiában, hogy ezt nem választásoknak nevezik, hanem szavazásnak. Mert megszavazzuk a kormánypártot. Tehát a különböző mérésekben lehet látni, hogy Putyinnak a népszerűségi mutatói drasztikusan bezuhantak. Most valahol 35-36% környékén jár az ő népszerűsége, miközben korábban 70% felett járt, tehát ez egy drasztikus esés. És ugye látjuk azt is, hogy az emberek jelentős része most már a békét támogatja. A mérések alapján a lakosság 67%-a azt mondja, hogy azonnal békülni kell, még akár úgy is, hogy nem teljesülnek a kitűzött célok.
1: Trump is ezt mondja, ugye ez egy meglepő gratuláció volt Putyin felé, tehát hogy oké, akkor most gratulálok, hagyd abba.
2: Hát India is ezt mondja, tehát pont néhány héttel ezelőtt volt egy találkozó Kirgizisztánban, a Sánkhely Együttműködési Szervezet tagjai találkoztak, és meglepetésen Narendra Modi azt mondta, hogy Vladimir Putyinnak, hogy abba kellene hagyni, és
1: feszült is lett annak a találkozónak a vége.
2: Így van, érdemes megnézni a videót. Különöm.
1: Viszont az ukrán-orosz háborút nyilván egy ilyen választási eredmény nem befolyásolja, mert hogy az oroszok úgy gondolhatják, hogy mehetnek tovább, Putyin úgyis úgy gondolja, hogy nem adja fel. Mi hathat rá? Hathat rá bármi? Gazdasági esélyek?
2: Olyan szempontból befolyásolja, hogy Putyin előtt most nincs olyan választás, olyan politikai esemény, ami megzavarhatja a kormányzását. Elnök választások 2030-ban lesznek, parlamenti választások 5 év múlva.
1: Mondhatjuk, hogy ő most ráér háborúzni?
2: Ráér háborúzni, és ugye a mozgósítás az, ami a legnagyobb kérdés, ami a legnagyobb hatással lehet a háborúra, hogyha Vladimir Putyin most egy újabb, ugye 4 év után egy újabb mozgósítást hirdet, és hirtelen, hát nem hirtelen, hanem majd néhány hónappal később megjelenik minimum 300 000, de akár 500 000 katona a fronton, akkor ez az egy jelentős hatással lenne a front helyzetre.
1: Magyar-ukrán viszony, illetve Ukrajna felől nézve ez a nyelvkérdés, ami nyilvánvalóan megrontja ezt a magyar-ukrán viszonyt, és mindenfajta ügyre rávető, lásd akár az ukránok épülő tározója, vagy meg nem épülő tározója Magyarországon. Miért nem lehet ennek a végére jutni?
2: Ugye a magyar szempont az, hogy addig nem megyünk tovább, amíg nem az ukrán parlament nem a megbeszélt feltételeket, ígéreteket nem iktatja be törvényi szintre. Az ukrán parlament pedig egyrészt nem kezeli prioritásként ezt a kérdést, tehát sokkal fontosabb az energetikának a helyzete, vagy az Európai Uniós csatlakozási kérdések és az ehhez szükséges reformok, ugye több ezer törvényt kell összhangba hozniuk az Európai Uniós döntéshozásra.
1: De ez is egy olyan egyébként.
2: Ez is egy olyan lenne, de ami fontosabb, hogy Magyarország kérdése, magyar-ukrán kapcsolatok megosztóak Ukrajnában is, tehát ezek olyan kérdések, amelyekből a politika mindkét oldalon profitált hosszú éveken keresztül, és ez valószínűleg egy olyan kérdés, ami mögött nincs parlamenti többség. És Zelenszky pártja, a népszolgája rendelkezett egy jelentős többsége, ami 2019-ben, de 7 év eltelt azóta, ugye a választások nem voltak, és a 226 képviselői helyben, ami szükséges a többséghez, most 228 mandátum ma rendelkeznek, ami egy annyira minimális mandátum mennyiség, hogyha már néhány képviselő másként gondolja, vagy éppen beteg, vagy nem tud elmenni, és a pártfegyelem sokat romlott az elmúlt időszakban, tehát valószínűleg ezért sem veszik elő ezt a kérdést, mert nem lenne meg hozzá a szükséges.
1: Hát addig még nem látszik, úgyhogy előre lépnénk ebben az ügyben, már a két ország kapcsolatában sem.
2: Én bizakodtam benne, hogy legalább szimbolikus lépésekben lesz közeledés, mert alapvetően mindkét országnak ez az érdeke, Ukrajnának is, Magyarországnak is, hogy szimbólumok szintjén, például a legmagasabb szintű találkozó, én azt gondolom, hogy független attól, hogy Ukrajna ezeket a rendelkezéseket törvénybe iktatja, vagy nem. Tehát ez mindenképpen szükséges a kapcsolatok javítása, és lehet, hogy azután már sokkal gördülékenyebben menne a parlamenti törvényhozás is. Ez valami sajnos eddig elmaradt, tehát ezek a szimbolikus lépések, noha szükségesek lennének, egyelőre elmaradtak.
1: Bendőr Zseszky Anton, az Ökonomusz igazgatója. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a beszélgetést.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma is sok lesz a napsütés. Új központi környezetvédelmi hatóság kezdi meg munkáját januártól. Az árrésstop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben. Is. Az árrésstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet, szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árrésstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árrésstop kivezetését. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. A dél-koreai elnök az észak-koreai atomprogram befagyasztását javasolta az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Szöul támogatja, hogy kössenek megállapodást, majd kezdjék meg az ország atomfegyvermentesítését. Pyongyang a nukleáris leszerelést indítványozó felhívásokat az alkotmányos rend elleni támadásnak tekinti. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban, egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált, állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek. Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradhatnak még felhősebb tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést, Újpesten a Nádor utcában a Hárfa utca közelében. A 96-os és a 220-as autóbusz terelt útvonalon járt több megállót nem érint. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es és a 11-es főúton a városhatártól, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, az Üllői úton a Nagykörút és az Ecseri út előtt, illetve a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalujza térig. De torlódásra kell készülni a Váci úton szakaszonként, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es és a 107-es autóbusz, illetve az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek. A budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Így én nekem, tudja Isten, hogy mi okból szeret.
1: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

arcukon ül, keseregni az éjjel. Mert egyedül sírásra fakadni, mert nincs az a múlt, ami volt és hagyni.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Bán Teodóra a vendégünk, színházigazgató, még hogyha az egy olyan színház is, amiről mindig elfelejtjük, hogy klasszikus, az igazi színház. Jó reggelt kívánok! Ez ugye a Margit-szigeti színház, szabadtéri színháznak szoktuk szabadtéri színpad az eredeti nevét nevezni, de ez ma már ennél jóval több. Tehát nem egy egyszerű szabadtéri színpad, ugye?
2: Igen, nagyon köszönöm, hogy így ilyen közepébe talált annak a célnak, és annak a mondandónak, és annak az elvárásnak, amit én is, mint a színház vezetője, most már 2 évtized elmúltával is úgy gondolom, hogy fontosnak tartok, hogy a közönség a társadalom szolgálatában legyen egy olyan színház, egy olyan nyári színház, ami természetesen nem konkurenciája a közszínházaknak, de nyáron egy olyan önálló és saját repertoárral, kínálattal és a lehetőségeihez, mert sokkal nagyobbak a lehetőségek, mint egy közszínházon belül, a méretét tekintve, a nézőtér befogadó képességét tekintve, az 500 négyzetméteres színpad tekintetében is, hogy sokkal többet képes adni sok esetben, mint egy közszínház. Teljesen mások a viszonyok, mások a kapcsolódásai egy színpadnak és egy közönségnek, tehát a művész és közönség kapcsolata egy nyári színházban, mint egy közszínházban, ahol közvetlenül a szereplőnek, vagy a szereplőknek, vagy az előadásnak, az előadás módjának a mikéntje fontos. És ami nagyon érdekes, a Margit-szigeti Színházban, annak ellenére, hogy ilyen hatalmas a nézőtere, mégis megvan ez a fajta intimitás és kontaktus a néző és a művész között, de ugyanakkor nyújt egy óriási látványt, és egy hatalmas, mondhatom azt, hogy az atmoszféráját tekintve egy nagyon különleges élményt tud nyújtani.
1: Amikor dönt arról, hogy milyen produkció megy erre a gigászi színpadra,
2: igen,
1: akkor a rendezőre bízza, hogy na majd ezt ő megoldja, vagy az ön fejében is ott van az, hogy hogyan kellene ezt valahogy a színpadra tenni, vagy jó-e ez oda egyáltalán?
2: Természetesen ugye első szempont az, hogy milyen produkciókat választunk ki, és ez természetesen mindig egy igazgatónak a dolga. És az ő ízlésétől is függ valószínűleg, hogy milyen irányokat, milyen választékból válogathat majd a közönség. Ugye itt a méretekről beszéltünk, ami nagyon fontos természetesen ez esetben, hiszen lehetőséget ad arra, hogy 200-300 ember is a színpadon legyen, mögötte pedig a backstage-ben akár 50-100 ember is dolgozhat természetesen, és ilyenek az operák. Azok a nagy dramatikus előadások, így az operák, a musicalek természetesen, ami ma a mai korszerű színháznak az egyik, a zenész színháznak az egyik alapműve, egy történetmesélés, amin keresztül meg lehet a közönséget, mondjuk azt, hogy kikapcsolni is, de talán edukálni is, hogyha olyan történetet, vagy olyan sztorit, vagy történelmi sztorit választ egy szerző vagy alkotó. Szóval ugye a nagy operák, a musicalek, a nagy balettek, ahol díszletek, jelmezek, a világítás, az effektek, ami kihasználja ezt a hatalmas teret, ez egy, mit mondta Bata András, azt mondta, hogy az outdoor opera. Az outdoor opera, a Margit-szigeti színházon.
1: Tulajdonképpen teljesen pontos.
2: Teljesen pontos, meg ez nem jutott eszembe egyébként, de hogy valóban az, és hát 3 nagy opera bemutatónk van évenként, mind más-más operák, az idén, most még idénben vagyunk, igen.
1: Valamit visszahoz jövőre, mert annyira jó volt, hogy azt újra kell?
2: Igen, például a Nabukkót hoztam vissza az idejében, mert az előző évben volt a bemutatója, a Pillangó kisasszonyt is visszahoztam volna, de azt meg az opera játsza, és akkor nem akartam konkurálni az operával.
1: Van ilyen egyeztetés? Hát, vagy csak figyeli a programot.
2: Figyeljük egymást, aha. igen. És az idén ugye a két csodálatos a Parasbecset Bajadzók, Leon Caballo meg a Mascagninak a két csodálatos zeneműve és operája. Operájában nyitottuk meg az opera sorozatunkat. A Verdi Trubadúrja volt vadonatúj rendezésben és világsztárokkal, és a Nabukot hoztuk vissza, az pedig augusztus, tehát minden hónapban volt egy-egy bemutatónk, és emellett voltak az Anna Karenina és a Wanderlandnak a bemutatója, a musicalek. Továbbá balettek is természetesen, és ott voltak azok a nemzetközi sztárok, akik filmjelzik a színházunkat, mert nem csak itthon, hanem külföldön is figyelnek.
1: Ilyenkor rá. Már azt szokták mondani a fesztivál szervezők, hogy réges-rég túl vagyunk, nem, hogy a jövő éven már szervezzük az a jövő év utáni évet is, mert mindenki, aki sztárnak számít a világban, évekre előre be van táblázva. Ez így van, gondolom, önöknél
2: van.
1: Is.
2: Igen, így van.
1: Tehát akkor kész a jövő évi program?
2: Igen.
1: No.
2: Hát a három opera megvan, az mindenképpen. Gúnó Rómaios Júliát fogjuk bemutatni, egy nagyon szép opera, gyönyörű Rómaios Júliát, Shakespeare után, és a Trubadurt visszahoztuk, ugyanúgy leegyeztettük azokat a szereplőket, akik a főszereplők voltak, sztárok voltak, Bogdán Bacsút, Elena Stikinát és Jussi Fejbazovot, sajnos Kutasi Judit Kutasi nem ér rá, ő a Veronai Arénába lép fel ebbe az időbe, tehát új az Uccinát fogunk keresni, és természetesen a harmadik operánk pedig egy olyan népszerű, mint a Bizének a Kármenje, úgyhogy mind a három új rendezésben van, és én rendezem egyébként, praktikusan én rendezem az operákat, mert nagyon kevés időnk van, mert ugye azt kérdezte, hogy megmondom hogy a rendezőnek, persze, hogy hát milyen szabadsága hát
1: így
2: van.
1: Így könnyű megmondani.
2: Nagyon neki. Kevés szabadsága van, mert be vagyunk fogva, tehát nekünk nincsenek próbatermeink, természetesen tudunk próbálni, mert hatalmas raktáraink vannak, és ezek raktárak átalakíthatók. A Víg Színház nálam próbál ilyenkor, amikor mi nem dolgozunk, úgyhogy azért ki vagyunk maximálisan használva 10-12 hónapot.
1: Azon gondolkozom, hogy ez az időjárás változás kevés dolognak kedvez egy szabadtéri színháznak abszolút. Igen. Volt egyáltalán esőnap?
2: Igen, nem volt esőnap, hát nem kellett az... igénybe vennünk esőnapot. Hát az... Egyszer esett egy Viktórián, Viktória operetten esett, egy 50 percet álltunk körülbelül, és tőle be tudtuk fejezni, de azért nagyon büszke vagyok arra, hogy közel 100 000 néző az látogatott igen. el a közel 4 hónapos szezon alatt, és mi nagyon egyedülállóak vagyunk, mert óriási a műfai kínálatunk, és azt gondolom, ami összetartja az a minőség, és ami nagyon fontos, hogy mindig a közönség a legjobb marketing közönségünk, mert ő viszi a jó hírét.
1: Most ehhez mi is hozzá tudtunk ennyit tenni. Örülök, hogy itt volt. Köszönöm nagyon szépen. Bán Teodóra volt a vendégünk, és a Margit Szigeti Színház.
0: Időszámításunk előtt 490. szeptemberében a perzsa sereg kikötött Attika partjainál, hogy térdre kényszerítse a görög városállamokat. Az aténiak zseniális technikával hatalmas győzelmet arattak a túlerőben lévő hódítók felett. Ehhez kapcsolódik eheti kérdésünk. Melyik híres síkságon zajlott ez az ütközet? Start 1. Olimpia. Start 2. Maraton. Heti nyereményünk egy 32 000 forint értékű Super Diet tengeri kollagénekből álló ajándékcsomag a Super Diet étrend kiegészítők felajánlásával.
1: Két vendéggel folytatjuk, egészségügyi témánk van, nagyon súlyos egészségügyi témánk van, petefészek rák, ezt nagyon keményen, nyíltan így lehet azonnal odavágni a kedves nézők felé, és két olyan vendéget fogadunk itt a stúdióban, akik maguk bőven tudnak ehhez hozzászólni. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt vannak. Jó, mi dolgunk van a petefészekrákkal így beszélgetve, mert azt mondanánk, hogy szűrővizsgálat, megelőzés, rosszabb esetben pedig utána a műtét. De ha beszélgetünk róla, mire hívjuk fel a figyelmet elsősorban?
3: Igazából onnan indult ez az egész, hogy erről most beszélgetünk, hogy egy kiállítást szerveztünk a Patológiai Intézetbe, a Csend Anatómiája címmel. Ez Gáldi Vinkó Andrea, fotós művész kiállítása, és ő az, aki felhívja a figyelmet arra a fotóművészetén keresztül, hogy ez egy mennyire fontos téma, és hogy mennyire egy csendes betegség, amivel azért érdemes foglalkoznunk, mert pont amit említett, hogy a szűrővizsgálatok fontossága ebben a betegségben sajnos nagyon-nagyon nehéz ezt szűrni, és erről biztos, hogy a doktor úr sokat fog
1: nyilván beszélünk is róla. Egy reklámügynökségnek, aminek ön a kreatív vezetője, mi dolga van ezzel az ügyel? Ez az a bizonyos társadalmi szerepvállalás, amit oly gyakran emlegetünk?
3: Így van. Nálunk az ACG ügynökségnél ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mindig is egy fontos dolog volt. Egyrészt a kortárs művészeknek a támogatása, másrészt pedig az, hogy a márkaépítésen túl olyan társadalmi ügyekben is felelősséget vállaljunk, és rávilágítsunk olyan társadalmi problémákra, amik esetleg kevesebb figyelmet kapnak.
1: Doktor úr, főorvosaként a Semmelweis Egyetemnek, amikor önhöz kerülnek a páciensek, és már lehet tudni, hogy baj van, ott nyilván a szemrehányásnak nincs helye. De szerintem igen gyakran előkerül, hogy bárcsak tudtam volna. Bárcsak lehetne erről többet tudni. Nem?
4: Sajnos ez egy lappangba induló betegség, de nincsenek releváns tünetei, azért biztos, hogy nincs helye a szemrehányásnak.
1: Persze, nem lesz saját magának egy ilyen esetben simán tesz?
4: Igen, hát hogyha visszagondol az ember, akkor biztos, hogy talál pár héttel, pár hónappal előtte már jelentkező bizonytalan hasi panaszokat, amiket nem tartottak fontosnak. Talán az elején nem is fontos, de hogyha ezek a panaszok nem múlnak, konzekvensen megmaradnak, romlanak, akkor bizony fontos orvoshoz fordulni. Ezzel nem előzzük meg a betegséget, csak azt lehet biztosítani, hogy kicsit korábban kerül felismerésre a betegség, jobb, több lehetősége van az orvosnak a megfelelő terápia választások közül. Talán a hatékonyabb módszerekhez lehet nyúlni, és nem kell kompromisszumokat kötni egy leromlott állapotú beteg ellátásában.
1: Ennek mindig műtét a vége? Ennek a felismerésnek?
4: Itt a kemoterápia, célzott terápia, műtét együtt alkot egy komplexet, és az, hogy melyiket alkalmazzuk először, ez nagy mértékben függ a daganat kiterjedésétől és a beteg általános állapotától.
1: Ezek a képek, ezek láthatók az egyetemen is. Mennyire állnak meg a páciensek? Milyen tapasztalatuk van? Nem tudom, önnek például van-e erről, hogy hat ez az ott közlekedőkre folyosó?
3: Hát tegnap volt a megnyitó, úgyhogy akik ott voltak, én azért azt vettem észre, hogy a kerekasztal beszélgetés után is mindenki szerintem egy kicsit ledöbbent azon, hogy ennek a betegségnek a csendessége az igazából az, ami szerintem nagyon ijesztő. Sokszor másra gondol az ember, hogy ez egy másfajta tünet, és szerintem a képek nagyon hozzájárulnak ahhoz, hogy akik ott voltak, például ők azért biztos, hogy ezek után el fognak azon gondolkodni, hogy lehet, hogy érdemes hosszabban fönnálló tünetek után inkább orvoshoz fordulni.
1: Beszéljünk a tünetekről, mert szerintem a legtöbben egy teljesen szokásos nőgyógyászati kontrollvizsgálaton szembesülnek azzal, hogy valami talán nem stimmel. Tehát mondta a doktor úr, hogy hát nincsenek fájdalmak általában, nincsenek égbe kiáltóan súlyos tünetek.
4: Van ilyen is, amikor rutinvizsgálaton kerül kiemelésre a páciens. Máskor tényleg ezek a panaszok tartós fennállása előbb-utóbb végül is mégis csak el irányítja orvoshoz. Hasi ultrahang vizsgálat készül általában először, ami felhívja a figyelmet a megnövekedett hasvízre, esetleg daganatos szóródásra a hashártyán. Itt sajnos a leggyakoribb agresszív formája a petefészekráknak az lényegében nagyon hamar szóródik, a teljes hasüreget érinti, nem marad meg a petefészkekben a daganat, és ezáltal nagy mennyiségű hasvíz képződik, és sokszor a tüneteket már nem is a daganat maga, hanem a megnövekedett mennyiségű víz okozza.
1: Ez a mostanában olyan puffat vagyok című mondat?
4: Igen, amit tulajdonképpen majdnem mindenki elmondhat, tehát nehéz
1: kiszűrni. Igen, ezzel ez a nehézség, igen.
4: Igen, tehát fontos egy általános egészségtudatosság, hogy egy tartósan fennálló tünetek esetén el kell menni orvoshoz. És utána itt a petefészekrák vonatkozásában a másik nagyon fontos, ha fennáll a gyanúja, vagy igazolódik, akkor megfelelő centrumban történjen az ellátása. Tehát az kiemelten fontos, és a betegségnek a prognózisát egyértelműen nagy mértékben javítja, hogyha megfelelő centrumban történik a kezelés, a műtét, a kemoterápia, a célzott terápiák megválasztása. Itt nagyon nagy szerepe van a rutinnak.
1: A kiállításra egy utolsó mondat erejéig visszatérve, mert ugye erről sokat lehetne beszélni, de szerintem a legfontosabb a figyelemfelkeltés az, hogy kontroll. Tessék elmenni vizsgálatra. Ez egy ilyen kiállítás ugye azon a közegen belül marad általában, amely közeg már ott adott, tehát ez például egy klinikán látható. Hogyan lehet ezt a nyilvánosság elé jobban kivinni? Ez kifejezetten egy az ön szakmájába vágó feladat.
3: Igen, egyrészt nyilván a marketing része is fontos egy ilyennek, de szerintem amit Andi a fotóművész itt összehozott, és ami a célunk is volt ezzel a kiállítással, hogy egy hidat képezzünk gyakorlatilag az orvosi, technikai dolgok és az ott lévő betegeknek a sztoriai között, ez szerintem nagyon jól megmutatja a szélesebb kör számára is azt, hogy ez valójában milyen betegség, és milyen egy ilyen betegséget átélni, és tényleg olyan képekkel tudja ezt Andi átadni, hogy szerintem az mindenki számára könnyen értelmezhető, és elég súlyos sztorikat mutat meg mellé.
1: Azt nem kívánom, hogy okkal legyenek ott, de a kiállítás legyen egy ok arra, hogy csak úgy megnézzi Gáldi Vinko Andrea kiállítását, ugye a Semmelweis Egyetemen látható ez, és köszönöm az önök munkáját, hogy erre felhívják ilyen módon is a figyelmet, doktorának pedig gyógyult betegeket kívánok, köszönöm, hogy itt voltak. Dr. Máté Szabolcs és Várkonyi voltak vendégeink. Köszönjük, és akkor folytatjuk.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Időszámításunk előtt 490. szeptemberében a perzsa sereg kikötött Attika partjainál, hogy térdre kényszerítse a görög városállamokat. Az aténiak zseniális technikával hatalmas győzelmet arattak a túlerőben lévő hódítók felett. Ehhez kapcsolódik eheti kérdésünk. Melyik hírességságon zajlott ez az ütközet? Start 1. Olimpia. Start 2. Maraton. Heti nyereményünk egy 32 000 forint értékű Super Diet tengeri kollagénekből álló ajándékcsomag a Super Diet étrendkiegészítők felajánlásával.
1: Azt mondják, hogy minden idők egyik legnagyobb kulturális üzlete körvonalazódik. Erről mi már beszélgettünk vendégemmel, Dudás Viktorral. Örülök, hogy itt vagy, szervusz.
2: Szervusz, jó reggelt.
1: Mert hogy ez elég régóta húzódik ez a dolog, hogy a Paramount és a Warner Brothers hogyan lesznek egyé. És hogy ki hogyan engedi magát felvásárolni, és ki mennyire tud belenyúlni a zsebébe. Mi itt a tét igazán?
2: Hát a televíziózás jövője tulajdonképpen, hogyha nagyon lecsupaszítjuk a dolgot. Picit megfordítanám, mert itt gyakorlatilag a Warner egy ilyen koncnak van oda dobva jelen pillanatban Hollywood elé. Ugye ezt a beszélgetést mi még annak idején azzal kezdtük el, hogy megveszi a Netflix a Warnert, ugye, mert onnan indult a dolog, csak aztán, amikor belépett a Paramount is a bizniszbe, akkor a Netflix azt mondta, hogy jó, nekem ennyit nem ér, és hátralépett. Ugye itt, ha picit történetileg visszatekintünk, ugye korábban az amerikai telefontársaság, az AT&T vásárolta föl a Warnert még 2018 környékén, amiből aztán 22-ben kiszállt, és gyakorlatilag azóta van szabad prédaként hagyva a Warner. És itt most tulajdonképpen, ami kulturális szempontból érdekes, hogy ugye önmagában sem a Paramount, sem a Warner nem tudott volna felnőni a Disney és a Netflix mellé, és ugye itt David Ellison, aki a Paramountnak a, mondjuk így, hogy a csúcs vezetője, ugye ő az szinergiában látja a fölzárkózásnak az esélyét, úgyhogy gyakorlatilag mind a három cég más irányból közelít. Ugye a Netflixnek van egy nagyon erőteljes streaming felülete, a Disneynek van Mozilla-ba, meg van streaming felülete is, meg ott vannak a kalandparkjai is, és egy nagyon globális könyvtárral rendelkezik. Most már a Netflixnek is lehet azt mondani, hogy van saját könyvtára, viszont a Paramount és a Warner két olyan történelmi stúdió, amelynek egyébként ugye ott van a CNN és a CBC is, mint televízió társaság, és gyakorlatilag van egy streaming felülete is, ami gyakorlatilag egy új irányt hoz be a rendszerbe, és ugye nem véletlenül ugye most a tárgyalások kapcsán külön kitételt kapott a Pluto TV, amely az Egyesült Államokban egy ingyenesen elérhető reklám felületből önmagát fenntartó televízió streaming csatorna, ami vélhetően a televíziózás jövőjét fogja jelenteni a lineáris kereskedelmi televíziózás.
1: Na akkor ezt meséld el, hogy ez hogy működik. Hát lássuk már a saját jövőnket, ha már itt ülünk egy televízióban.
2: Hát ugye a Pluto TV úgy működik most, hogy gyakorlatilag egy streaming felület, amely reklámokkal tarkít
1: a műsort. A legtöbb filmrajongó azért menekül a streaming felületekre a televíziós filmnézésből, hogy ne lássa a reklámokat, amik megszakítják állandóan a filmeket.
2: Igen, csak ugye itt azért, ha most végignéznétek ti is otthon a feleségeddel a rezsi listát, azért a digitális rezsi az most már a legtöbb háztartásban egyre komolyabban látható összeg. Tehát, hogy internet, bizony, ilyen streaming, olyan előfizetés, stb. És ugye a digitális rezsi egy normál háztartásban, ahol mondjuk két vagy három gyerek is van, akinek szintén van telefonja, és ő is szeretne valamire előfizetni, az magasabb, mint a gyakorlatilag a háznak az üzemben tartási költsége, tehát a víz, gáz, villany, stb. És az, hogy mondjuk sokak számára ingyenesen elérhető olyan tartalom bármikor, tehát nem akkor, amikor a tévé adja a műsort, hanem amikor nekem van erre időm, ott azért most már egyre jobban látszik, hogy kevésbé zavaró újra a reklám. A Disney is elindult ebbe az irányba, mert azt mondta, hogy bizonyos tartalmai, hogyha valaki előfizet, mármint hogy pontosabban regisztrál, akkor bizonyos tartalmai reklámnézésért cserébe szintén elérhetőek. Tehát, hogy azért az emberek azért igyekeznek egy tartalmat zsebükkel fogyasztani, uh-huh, hogy nem baj, ha van közte reklám.
1: Na, és hogyha ez a Paramount Warner házasság létrejön.
2: Igen.
1: Ezzel mit nyer a néző?
2: A néző valószínűleg azt fogja nyerni, hogy a korábbi Warner és Paramount tartalmak újraélednek a streaming szolgáltatón. Tehát egy elképesztő könyvtár jön létre. Tehát itt most egyesül a Top Gun-tól a Gyűrűk urán át a Harry Potterrel bezárólag a Trónok harca, mert ugye itt az HBO
1: ezek is most is elérhetők. Egyik itt, a másik ott. Melyiket kivette meg?
2: Igen, az egyik ehhez tartozik, a másik ahhoz tartozik. Most ennek az összeolvadásából olyan történeti struktúrákat lehet újraépíteni, ami azért látjuk, hogyha most semmi más nem veszünk, csak a Disneyből vegyük ki mondjuk a Csillagok háborúját. Hogy a Csillagok háborúja franchise köré mennyi minden dolog épült, online tartalom formájában, könnyű belátni azt, hogy mondjuk a Top Gunból is például, vagy a Gyűrűk urából is lehet előzmény, utózmány, meg középezmény történeteket is kreálni, és a nézők ezt valószínűleg szeretni fogják. Pláne úgy, hogyha mondjuk ehhez ingyenesen is hozzáférnek, és az üzleti modell pedig az lesz, hogy a hirdetők fogják finanszírozni ennek egy jelentős részét, miközben nagyon-nagyon sok mindenkit fognak elérni a streaming platformokon keresztül.
1: Mekkora pénzről beszélünk?
2: Hát maga az üzlet, az ilyen a különböző elemzők 80 és 120 milliárd dollár közé teszik, úgyhogy azért a Warnernek az AT&T leválása után azért egy jelentős közel 30-50 milliárd, attól függ, hogy honnan nézzük, adóssága van, amit csak az arányokat tekintve, tehát annyi a Warnernek a jelenlegi adóssága, amit az AT&T rákönyvelt, ez a nagyfiúk játszóterén, nem megyek bele, amennyi mondjuk most az első fél évben a Disney bevétele volt. Tehát itt az adósságot is meg kell vásárolni, de hát ugye itt most olyan regulák születtek, mert ugye tegnap előtt jött ki a hír, hogy ugye 12 állam, amerikai állam végül is megállapodott, és azt mondták, hogy jó, oké, akkor mehet a biznisz, hogy ugye most egy 5 évre olyan regulákat hoztak az egyesüléssel kapcsolatban, hogy nem, tehát költenie kell az Egyesült Államokban, nem lehetnek jelentős elbocsátások, tehát próbálják valamennyire védeni az infrastruktúrát, de egy ekkora biznisznél, ahol mondjuk David Ellison bejelentett, hogy évi 6 milliárd dollárt akar spórolni, biztos, hogy lesznek karcsúsítások.
1: A mozit felejtsük el ebben az összefüggésben, tehát itt már senki nem beszél arról, hogy hagyományos filmforgalmazás, tegyük moziba a filmeket?
2: Ne felejtsük el, és azt mondom, hogy tehát David Ellison is azt mondta egyébként, hogy kell, hogy legyen mozi. Itt is határozottan megvan száma jelölve, vagy legalább 30 mozifilmet moziban be kell mutatniuk, tehát a mozit még ne temessük.
1: Ne is. Dudás Viktor, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Önöknek meg köszönöm a figyelmet. Holnap reggel újra várok mindenkit, aki velünk tartott ma reggel is. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Ma is sok lesz a napsütés, szinte folyamatosak a dróntámadások Kijevben. Az árrestop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevben legalább ketten megsebesültek a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastrukturális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában két ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor média jogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben. Is. Az árrestop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árrestop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árrestop kivezetését. Jól működik a vállalkozások nyugta adatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. A hatóság az év végéig még nem bírságol. Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradhatnak még felhősebb tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Cserdi Zsolt szerkesztésében, Rónai Egon a műsorvezető, és az első vendég Szűcs Apor zeneszerző, karmester, egy egészen különleges zenei csemege és egy különleges élmény előtt két nappal beszélgetünk, mert hogy hát az tényleg különleges, hogy Andrzej Wajda, a híres lengyel filmrendező életművéből, a zenei elemekből készül egy koncert. Szűcs Apor, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánom!
1: Hogy jött ez a gondolat? Egyáltalán mennyire Wajda rajongó ügy önmagában, vagy mennyire kellett most megismerkedni Andrzej Wajda életművével?
4: Ez érdekes helyzet, mert nekem most kellett elsősorban Andrzej Wajda életművével megismerkednem. Én korábban nagyon kevés dolgot ismertem tőle. Nyilván vannak olyan filmcímek, amelyek hozzám is eljutottak, hát a Katyn nyilván az egyik ilyen emblematikus filmje, vagy a Bosszú, vagy a Szélcsend, ezeket a címeket azért hallottam, de nem ismertem egyébként tüzetesen Wajda filmjeit. Én történetesen pont a zenén keresztül ismertem most meg az ő alkotásait, úgyhogy ez nekem is egy ilyen érdekes, újszerű bejárat, és nekem is egy picit az a célom, vagy nekünk is ezzel a koncerttel egy picit az a célunk, hogy egy újfajta betekintést engedjünk Andrzej Wajda filmjébe.
1: Ráadásul 100 évvel ezelőtt hunyt el, 10 évvel ezelőtt hunyt el, és 100 évvel ezelőtt született, nem mindegy. Tehát itt tulajdonképpen kettős évfordulóra is alkalom az, hogy most itt beszélünk róla. Érdekes ám, nekem van egy emlékem gyerekkoromból, a Márvány emberről, az ő egyik híres filmje. Én nagyon féltem attól a filmtől. És utána egy kicsikét tartózkodva néztem a filmjeit. Egy darabig, amíg rá nem jöttem, hogy fantasztikus. De közben meg a fiatalok szerintem már mit sem tudnak róla.
4: Igen, ez egyébként érdekes dolog, mert egyébként Andrzej Wajda egy szempontból a velünk élő történelem, hiszen az ő neve az gyakorlatilag a legnagyobb filmes legendákkal egyenértékű, tehát Magyarországon is megtalálhatjuk a vele párhuzamosan alkotó művészeket. Másrészt pedig szerintem egy kifejezetten a mai értelemben is kortársnak mondható alkotó, hiszen az a legfőbb téma, ami foglalkoztatja, hogy tulajdonképpen az egyén és a történelem kapcsolata milyen módon keresztezik egymást, amikor egy történetet látunk, és a történelemben hogyan illeszkedik be a magánember életébe, hogyan teszi be a lábát a történelem, és hogy mihez kezdünk aztán ezzel a nemzeti múlttal.
1: Készültek most ennek alkalmából, ennek a koncertnek az apropóján új átiratok ezekhez a művekhez, vagy mert hogy azok azért nagy zenék, tehát viszonylag könnyen lehetne mondani azt, hogy hát akkor lejátsszuk úgy, ahogy ott a Kottában lehetett.
4: Mert ez egy azért érdekes dolog, mert egyébként ugye a filmzenék nem kifejezetten arra készültek, hogy koncertszínpadon megszólaljanak, sőt, vannak kifejezetten olyan filmzenék, amelyek nem is feltétlenül alkalmasak erre, hiszen nem ez a funkciója a filmzenének. A filmzenének kifejezetten az a funkciója, hogy egy olyan plusz adalékot, vagy egy olyan plusz töltetet adjon hozzá a vizuális élményhez, amellyel a vizuális élmény felerősödik, és az a fajta komplexitás, amit a film tud adni minden formájában, annak a zene egy nagyon fontos eleme. Éppen ezért nyilván nagyon óvatosan kell egyébként a zenékhez nyúlni, hiszen nagyon sokszor tudnánk adott esetben olyan zenéket is kiválasztani a filmekből, amelyek önmagában lehet, hogy nem biztos, hogy képesek lennének bizonyos dolgokat megmutatni, mint ahogy egyébként, hogyha bizonyos filmekből csak a képet mutatnánk meg, az sem biztos, hogy egyébként kellően hatásos tudna lenni, de egyébként igen, sokszor maguk a zeneszerzők készítettek olyan átiratokat, amelyek kifejezetten koncertszínpadra készültek. Én most ebben nem nyúltam bele, tehát kifejezetten készanyagokat kaptunk, de más zeneszerzők által kifejezetten koncertszínpadra elkészített szvitteket is fogunk játszani.
1: Bartó Béla, a Nemzeti Hangverseny teremben sokféle koncert volt már. Ezek a filmzene koncertek, ezek mindig azért kérdőjelesek számomra, mert vajon igazából például ebben az esetben Andrzej Wajda a hívószó, a Dohnányi zenekar a hívószó, amit ön vezényel majd, esetleg ön, az ön karmesteri munkája lehet a hívószó, tehát egy filmzene koncert sok mindenért mehet az ember, ez számít igazából?
4: Hát én nagyon remélem, hogy, és tulajdonképpen nem titkolt módon a Budafoki Dohányi Zenekar működésének az egyik célja, hogy ezeket a közönségrétegeket valamilyen módon egybeolvasszuk, hiszen mi mindig is próbáltunk élen járni abban, hogy átjárhatóak legyenek a különféle stílusok, ezért Magyarországon az elsők között volt mindig is a Dohányi Zenekar, amely filmzenéket koncertszínpadra vitte, még akkor is, hogyha egyébként sokszor a szakma meglehetősen felvont szemöldökkel vagy ferde szemmel nézett ránk, emiatt pedig szerintem bőven bebizonyítottuk, hogy a filmzene az nem egy műfaj, amit le kell nézni, hanem egy funkció, amelyben igenis olyan értékeket és olyan a legmagasabb szintű igényességet lehet felfedezni, mint ahol, mint egyébként Andrzej Wajda filmjeiben is. Nagyon sok fajta, nagyon sokféle zenét fogunk ezen a koncerten játszani, a legkülönfélébb stílusvilággal, a legkülönfélébb karakterrel, és ebből is egyértelműen is jól fog látszódni az, hogy mennyire sokfajta maga a filmművészet és maga Andrzej Wajda filmjeinek és a hozzáírott zenéknek is a karaktere.
5: Ez pedig mind szeptember 20-án vasárnap 19:30-kor a Művészetek Palotájában, tehát Szűcs Apor, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, sikeres koncertet kívánok.
4: Köszönöm szépen.
0: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: Folytatjuk a kultúrát, és hát olyan vendéggel, aki hát hosszan gondolkozott rajta, hogy eldöntse, hogy milyen legyen az ő foglalkozása, de aztán rájött, hogy író akar lenni. Szőlősi Mátyás, örülök, hogy itt vagy.
6: Én is örülök, szia.
5: Szerintem elég nehezen jöttél rá arra, hogy te író vagy. Ugye költőként már megmutattad magad, versek, kötetek, és aztán lett egy regény, ez olyan 8-10 évvel ezelőtt lehetett.
6: Igen, valóban nem volt teljesen egyértelmű, sőt, ezt még megelőzték más dolgok is, mert versenyszerűen sportoltam, meg rajzoltam, meg egyéb dolgokat is csináltam, és valóban a költészet volt az, és egy nagy váltás az életemben, ami az írás felé terelt, és hát mivel a verseim is narratív jellegűek, tehát történetet mesélnek el sokszor, ezért úgy éreztem, hogy egyrészt a drámában, illetve a prózában is ki kell próbálnom magam.
5: Az hogyan jön, amikor az ember felfedezi magában, te ezt hogy élted meg, hogy hát ő tulajdonképpen írni akar?
6: Jó kérdés. Egy késztetés. Egyszerűen egy vágy arra, hogy az ember kifejezzen valamit, és nyilván először azzal szembesül, hogy ez nagyon furcsa, és nagyon érdekes visszaolvasni azt, amit az ember leír, de egy idő után a mindennapjaim részévé vált. És akár naplóformában, akár versformában, aztán egy idő után prózaformában leírtam azokat a dolgokat, amik fontosak voltak
5: nekem. Ez egy napi praxis? Tehát ezt úgy képzeljük, hogy minden napod, hát ez a munkád?
6: Ez a munkám, így van, minden nap írok. Ez még hétvégén is. Tehát nálam egyébként is, mert ugye fotózással is foglalkozom, és abból is szerzek rengetegféle inspirációt, sokat utazom, és különböző féle országokba. Így ez mindennapi tevékenység, hiszen a fotós, a dokumentarista anyagaimhoz is készítek szövegeket, tehát ez inspirál magára az írásra is, és az, hogy történeteket, párbeszédeket rögzítsek, és rengeteg olyan dolgot, amit megtapasztalok a világban.
5: Van aztán nekem két könyvet, köszönöm szépen. Az elsőről már beszélgettünk egy évvel ezelőtt, amikor megjelent.
6: Így van.
5: Megmutatom, mert hogy szerintem nagyon szép borítókat kapott. A Fóbia 1 és Fóbia 2. Sorra mész az összes fóbiádat? Vagy ezek lehet, nem is a te fóbiáid?
6: Lehet, ezek nem teljesen az én fóbiáim, talán mindannyiunk fóbiái, lehetne így fogalmazni. Egy női elbeszélő van ebben a két könyvben, ugye ez a két kötet együtt alkot egy regényt, és hát a Fóbia cím azért egy személyes útra és egy személyes traumafeldolgozásra, családi történetekre, egyéni mentális problémákra, de nem csak problémákra, hanem alakulásokra is utal, és hát alapja ennek a regénynek a járványhelyzet is, ami akár lehet a Covid is, tehát egy olyan dolog, amit mindannyian átéltünk, és ezt egy belső nézőpontból, egy személyes egyes szám első személyű elbeszélőn keresztül látjuk, ami még, azt hiszem, hogy még átélhetőbb, és még inkább mélyebbé teszi ezt,
5: de jól
6: ezt a
5: értem,
6: látásmódot.
5: Nincs nevesítve, hogy ez a Covid, ez
6: nincs.
5: A járvány, ez lehet bármi.
6: Igen, ez lehet bármi.
5: Mint ahogy a fóbia is lehet bármiféle. Tehát nem feltétlenül kötődik önmagában valami ez, tehát hogy nem akarok beszorulni egy lukba, nem merek lenézni a magasból, stb. Ennél ez bonyolultabb, összetettebb.
6: Ennél összetettebb, és igen, tehát, hogy itt egy csomagról van szó, gyakorlatilag így lehetne fogalmazni. Rengeteg mindenből tevődik össze ez a fóbia, és valóban ez nagyon fontos, amit említettél, hogy nem egyetlen fóbiáról van szó, hanem egy olyan mentális állapotról és alakulásról, amiben rengeteg minden olyan félelem, de nem csak félelmek, tehát, hogy sejtések, ahogy mondtam, családi történetek, a járványhelyzet, egy bűnügyi szál is fontos ebben a regényben, és nehéz eldönteni, hogy mi a valóság és mi nem. Ugye ezt a személyes tehát ugye az egyes szám első személyű elbeszélő is erősíti, hiszen sokszor azt hiszem, hogy azt érezhetjük a regény olvasása közben, mintha ő maga sem tudná eldönteni, hogy most valóság-e, amit lát, vagy amit tapasztal, vagy esetleg egy álom, vagy valami fajta olyan képzet, amit ő egyébként, mivel elméleti fizikával foglalkozik ez a nő, ami külön azt hiszem, hogy specialitása ennek a történetnek, egy másik síkra tereli ezt az egész látásmódot. És...
5: Hú, nem választottál magadnak könnyű témát és terepet. Ugye a fóbiák az a pszichológiának, sőt sok esetben a pszichiátriának egy nagyon fontos témája. Az elméleti fizika, én nem tudom mennyire áll hozzád közel, de azt gondolom nem annak készültél, elméleti fizikusnak. Tehát, hogy találtál magadnak két olyan területet, ami tudománysúlyos.
6: Így van. Így van, és a tudomány nagyon fontos a korábbi írásaimban is, tehát a Váltárom című elbeszéles kötetemben egy szupernova esemény, ami látszik az égen, köti össze, ez a motivon köti össze a 9 elbeszélést. A Vendégjáték című egyik kis regényemben is van szó, tudományos vonatkozása van. És hát nem készültem elméleti fizikusnak, de a fizika és a matematika sokáig nagyon fontos volt nekem, és mindig is nagyon szerettem az olyan jellegű irodalmi szövegeket, ahol megjelenik a tudomány. És rengeteget olvastam a témában, szeretem is ezt a témát, és nagyon sokat foglalkoztam vele, és hát azt gondolom, hogy izgalmas, főleg egy női elbeszélőn keresztül erről beszélni, mert ez egyáltalán nem lehetetlen, hiszen a NASA-ban, akár a 60-as, 70-es években, vagy matematikában, hát fantasztikus női matematikusok vannak, fizikusok.
5: Hát igen, és 50 éve beszélünk... ez már egy áttörés volt, hogy lehetnek nők is.
6: Így van. Így van, és de ez az áttörés még a köztudatban annyira nem ment át talán, tehát azt gondolom, hogy erről még van mit beszélni, és kihívás is volt egy ilyen elbeszélővel dolgozni. Tehát megalkotni egy olyan nyelvileg egy olyan személyiséget, aki mélyérzésű, de aki közben racionális is, és ez a kettősség. Ugye a kettősségnek fizikában is, ha kétrés kísérletre gondolunk, meg sok olyan dologra, ami egyébként ugye nagyon, nagyon közkedvelt téma, ez most rengeteg podcastet, meg rengeteg mindent lehet erről hallgatni, olvasni. Ez a kettősség, ez megjelenik a regényben, és ezért is beszéltem talán arról, hogy néha nehéz eldönteni, hogy mi a valóságos, és mi nem.
5: Mi volt hamarabb, hogy a döntést meghoztad, hogy nő legyen a főszereplőd, vagy hogy kialakítottad végül a karakterét?
6: Szerintem egyszerre. Volt szándékom arra, hogy egy női elbeszélővel dolgozzak, és hogy egy ilyen hosszabb szöveget írjak.
5: De az pasikért, de nehéz.
6: De nehéz, de kifejezetten nehéz. Talán ezért is telt el 10 év gyakorlatilag, hát nem 10, mondjuk 8-7-8 év, míg ez teljesen kialakult az első prózakötetem óta. Sokan, viszonylag sokan felrótták ezt a felróást, ezt idézőjelbe téve, hogy a Váltóáramban nem volt női elbeszélő. Azért is említem megint azt, mert 9 elbeszélés van benne, tehát akár lehetett is volna. Nem voltam elég érett, nem voltam elég felkészült, nem voltam elég tapasztalt, nem találtam meg azt a hangot, amire szükség volt ehhez, és ehhez sokat kellett írni, rengeteg nyilván élményt kellett gyűjteni, tehát a saját tapasztalataimból is természetesen táplálkoztam, a másokkal való érintkezésből, és hát egy idő után kialakult ez a hang, és olyan visszajelzéseket is kaptam, természetesen ez fontos, szerkesztőmtől, ugye lapszerkesztőktől, ahol publikáltam, hogy ez működik.
5: Nőknek megmutattad? Kifejezetten azért nőnek, hogy mint nő látja-e benne a másik nőt?
6: Igen, megmutattam, és nem olyanoknak, akik közel állnak hozzám. Mm-hmm. Tehát olyan például olvasómnak, aki már korábbi köteteimmel is szembesült, de nem a barátom, vagy nem a rokonom. Ez fontos volt, mert nyilván ők elfogultak lehetnek, és olyan megerősítéseket kaptam, hogy ez működőképes. Sőt, az egyik ilyen előolvasó idézőjelben még azt is mondta, hogy mintha saját mondatait olvasta volna vissza. Ez egy elég erős visszajelzés volt. És azt gondolom, hogy az első kötet megjelenése után, nem is azt gondolom, hanem így van, nem nagyon kaptam ilyen megjegyzést, hogy ez ne lehetne egy női elbeszélő.
5: Nyilván így könnyebb volt folytatnod.
6: Sokkal könnyebb volt. És az volt az érdekes az egészben, hogy ez nem lineárisan készül. Tehát a második kötetet nem úgy írtam az első után, hogy az egész utána született. A második kötetnek a legutolsó egy hosszú monológ van a végén. Például azt nyilván egy korábbi formában, mert még dolgozni kellett rajta, de azt írtam először. Tehát, hogy ez nem lineárisan alakult ez a történet, hanem mivel rengeteg felé ágazódik, ugye, hogy a bűnügyi szál, az elméleti fizika, a járványhelyzet, ami egy keretet ad ennek, bennem, tehát, hogy nem, folyamatosan alakult az, hogy hová fut ki ez a történet, és melyik szál mennyire lesz erős.
5: Ez azt is jelenti, hogy ez egy komoly szerkesztői munka is volt, nem csak a szerkesztőd részéről, már a te általad is. Nagyon. Hogy ez végül összeálljon, mégiscsak miközben különböző síkokban dolgoztál te magad is, egy egységes sztorivá.
6: Nagyon hosszú szerkesztői munka volt, ezért is tartott 8 évig ezt a két könyvet megírni.
5: Ilyenkor 2018-ban. Tehát nem fáj már megint, már most megint ezzel e fölött ülök, már 22-szer ültem fölötte.
6: Vagy 122-szer, hát, igen. Úgy... Ha ráunni nem is, de azt éreztem, hogy félre kell rakni. És ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok a fotós munkák miatt, illetve amiatt, hogy az utazás. Igen, tehát, hogy egyszerűen volt olyan munkám, van olyan munkám, ami nem ehhez csatlakozik, de közben mégis ehhez csatlakozik, hiszen inspirál, és egy új látásmódot hoz be, egy új beszédmódot hoz hozzám közelebb, például amikor, nem tudom, Indonéziában jártam, és találkoztam mondjuk a Danikkal Pápuán, az egy olyan élmény, ami felszabadít, és megszabadít ettől a tehertől, mert kilépek abból a világból, fizikálisan is, és szellemileg is, ami mondjuk ezt az unalmat, vagy ezt a fásultságot hozhatná, és számomra ez nagyon, nagyon felszabadító, hogy ki tudok lépni ezekből a írott világokból, szövegvilágokból, de utána vissza tudok csatlakozni. És
5: eljött a pillanat, hogy elkezdjélek irigyelni, ez egy ilyen szabad élet. Tehát ha ez úgy van, hogy hol fotós vagyok, hol író vagyok, hol elmegyek Indonéziába, vagy a pápuákokhoz, ahogy azt régen mondták, vagy pedig visszaülök az íróasztalomhoz, és akkor most dolgozunk ezen 2 hónapot, ez egy szabad élet látszólag.
6: Látszólag igen, és tulajdonképpen az is, nem könnyű azért, de hát kinek könnyű az élete. Több lábon kell állni, én 20 éve ezt próbálom csinálni, dolgoztam vendéglátásban rengeteg helyen, tehát a több lábon állás az még kiterjedt egyéb területekre is, de azt gondolom, hogy munkával, és hogyha az ember következetesen csinálja a dolgát, és mondjuk szerencséje is van, akkor ezt a szabadságot meg lehet teremteni, és nekem valamennyire sikerült.
5: Azt mondták, írták a fóbiára, hogy ez egy családregény valójában, csak kapott egy bűnügyi köntöst. Vagy kapott egy bűnügyi köntöst is. Te is így éled meg?
6: Nem zavar, hogyha valaki így éli meg. És azt hiszem, hogy ez a 4-5 téma, amit fölemlegettünk itt eddig a regénnyel kapcsolatban, az mind fontos. Van olyan olvasóm, akinek kifejezetten izgalmas például az elméleti fizika, ami például egy nagy párbeszédben elég hangsúlyos szerepet kap a könyvben. Van, akinek ez egy bűnügyi történet, mert arra kíváncsi, azt olvassa szívesen, azt a szálat szeretné kibogozni, és az izgatja a fantáziáját. A családtörténet az mindenképp nagyon fontos.
5: Viszont, bocsáss meg, hogy közbevágok, viszont én felfedezek benne egy másik vonulatot is, ez az 50-es, 60-as évek irodalmi és filmes vonulata, a városi értelmiség és a vidéki, a falusi világ kapcsolata találkozása. Ugye a te hősöd faluról elszármazó és oda visszatérő hős az első kötetben.
6: Pontosan.
5: És hát ez a téma, ez nagyon izgatta az 50-es, 60-as évek alkotóit. És mintha ez ma megint aktuális lenne, pont az elvándorlások miatt.
6: Igen, azt hiszem, hogy ez aktuális, és az a járványhelyzet, amiben bele van ez ágyazva, ez ugye az utazás, meg annak a problematikája, a kapcsolódás problematikája, az még inkább kiélezte talán ezt. Erre is fókuszál a könyv. És azt gondolom, hogy igen, tehát az urbanizáció, vagy az elvándorlás, vagy amit te is most említesz, az kiélezi ezt a kérdést, és rengeteget lehetne erről beszélni. És hát azt gondolom, hogy érdekes mind a főváros, mind pedig a vidék szempontjából érdekes témák és dolgok vetődnek föl ezekben vagy például a párbeszédekben, mert a párbeszédek számomra nagyon fontosak.
5: azt mondtuk a járvány közben és után, hogy talán átalakul a világunk. Aztán látjuk, hogy hát visszatértünk ugyanabba a kerékvágásba, nem megy ez olyan könnyen az emberrel. Nálad alakul a világ a járványok kapcsán?
6: Alakul a világ egyértelműen a regényben, és szerintem azért a valóságban is sokat változtatott rajtunk, még hogyha nem is annyira drasztikusan, amire te is utalsz, ahogy azt mondjuk 2020-ban vagy 2021-ben gondoltuk volna, de én inkább az apróságokra fókuszálok, a reflexekre, beidegződésekre, a beidegződések alakulására, az egymással való kommunikációnk mienségére. Ezek szerintem jól megmutatkoznak a könyvben. És hát azt gondolom, hogy a járvány helyzetről való beszéd azért azt mindig magával hozza, vagy fontos számomra, hogy lehet még ilyen. És ez a könyvben benne van. Tehát, hogy ez nem az egyetlen volt. Tehát az, hogy kilábaltunk belőle, és most nincsen, az nem jelenti azt, hogy nem lesz egy következő. És az erre való felkészülés, vagy az ezzel való foglalkozás azért az egy nagyon fontos és érdekes kérdés.
5: Előbb mondtál egy fél mondatot, nem engedtem ám el, hallottam azt a fél mondatot, csak akkor éppen másban voltam. Mondtad, hogy fontosak a párbeszédek számodra. Az egy másik műfaj nagyon sok alkotó számára. Ugye az nem véletlen, például a forgatókönyveknél nagyon gyakran, mondjuk egy filmes forgatókönyvnél külön dialógírók vannak, mert hogy az egy nagyon nehéz műfaj, hogy az ne koppanjon, hogy az olyan legyen, hogy két ember beszélget.
6: Igen, flow jelen legyen. Igen, igen. Ezt élvezem a legjobban, megmondom őszintén. Tehát azt gondolom, hogy a visszajelzések is olyanok, hogy működnek azok a párbeszédek, amiket írok, és hát a vélemények ütköztetése, egy valóságos szituáció megteremtése, tehát hogy nem csak valakinek a fejében létezünk, vagy nem csak egy leíró részt olvasunk, azt gondolom, hogy itt lehet igazi karaktereket alkotni, és valóban forgatókönyv vagy drámát írtam, drámákat is, az már egy jó terep volt erre, hogy ezt működtessem, és sokat tanultam Örkény ösztöndíjasként, amikor drámát írtam, és hát a vendéglátás, említettem már, hogy ott is dolgoztam, az egy nagyon komoly terep volt.
5: Ott megkaptál dumát, igen, bőven kaptál szöveget.
6: 10 év, így van, 10 év, úgyhogy nagyon
5: ezek
6: hálás.
5: Megmaradtak ezek az akkori bemondások, szövegek?
6: Szövegek is megmaradtak, de az egész, a millió, a megszólalások, azt, hogy hogyan indít valaki, hogyan reagál egy szituációban, milyen feszültségek, milyen dinamikák működnek, ezek nagyon megmaradtak, és úgy látszik, hogy van valami fajta fogékonyságom erre, hogy ezek megmaradjanak, és át tudjam őket alakítani, mert azért én nem ezeket a történeteket írom meg, amiket hallottam, hanem apró részleteket, apró gesztusokat, apró a karakterből egy nüansznyi kis dolgot használok föl, és aztán azt továbbfejlesztem, és átalakítom. Most se lenne
5: szégyen, hogyha azt írnál meg, ugye Moldova volt az, aki mindig elmondta, hogy neki nem kell gondolkoznia, csak beszélgetnie, és minden jön.
6: Vagy Móricznak, ugye, aki jegyzetelt még hát, a villamoson igen. is, és fölírta a párbeszédeket.
5: Mit hallott?
6: Így van, ez nagyon fontos.
5: Tudod, mi az érdekes? Így hallgatlak, ezek magyar történetek, ezek rólunk szólnak. De közben járod a világot. Az ember adná magát, jó, akkor most megírok egy indonéz sztorit, egy ilyen igazi, tőlünk távol lévő kalandot, úgyse ismerjük igazán azt a világot, vagy csak keveseknek jut az osztály részéül, úgyhogy az milyen izgalmas lesz, nem gondoltál még erre?
6: De gondoltam is erre, és útinapló formában írtam is ezekről a tapasztalatokról, azok inkább esszészerű szövegek, és készül is egy Indonéziáról szóló könyvem, ami nem ilyen értelem, nem fikció lesz, hanem az ott szerzett tapasztalataim, rítusok, rituálék, rengeteg helynek akár a története, vagy kulturális sajátosságokról, de van tervben fikciós szöveg is. Úgyhogy például Kárpátalján, amikor fotóztam a háború kitörése után, a háború kitörése utáni 4 hónapban voltam kint többször is, akkor például írtam olyan fikciós szöveget is, ami kapcsolódik Kárpátaljához, de én találtam ki. Tehát azért vannak ilyen kezdeményezések, hogy a dokumentarista anyagaimat is átalakítsam valamilyen formában.
5: Erre rááll az ember agya egy idő után, hogyha írással foglalkozik, hogy mindenben végül meglátja az írnivalót?
6: Igen. Igen, sőt, hát nagyon tudni kell szelektálni is. Tehát az, hogy az ember mibe kezd bele, hogyan nyúl egy témához. Ugye ezeknek a témáknak az ilyen témavaló feldolgozása, amit említesz, az azért is lehet kicsit problematikus néha, vagy jobban átgondolandó, mert ugye hogyha valós, ilyen értelemben valós dolgokhoz nyúlok, tehát például akár egy kárpátaljai család helyzetéhez, és abból én felhasználva a történetüket, fikciót, vagy valami fajta fikcióval átszőtt akár kisregényt, vagy novellát, vagy egy elbeszélést írok, akkor azért azt át kell gondolni, és azért az egy
5: más. Pontosnak mást, kellene.
6: Pontosnak lenni, kell lenni, meg nyilván érzék sokan, még érzékenyebbnek, és még tapintatosabbnak, és hát most van is egy olyan helyzet, hogy az egyik család, a családfőt meg is kérdeztem, hogy a családban történt esemény kapcsán írhatok-e egy fikciós szöveget, amiben beleszövöm azt, ami velük történt, és ő engedélyt adott erre.
5: Akkor most ez jön. De még előtte beszélünk arról, hogy itt a fóbia folytatása. Ha folytathattad, az azt jelenti, hogy az első az jól fogyott. Úgyhogy reméljük a második esetében is pontosan így lesz. Szőlősi Mátyás könyve, fóbia, és ez már a második része, ugye? Lesz még harmadik könyv?
6: Ezt sokan kérdezik, jó kérdés. Tulajdonképpen önmagába fut a történet, tehát igazából nem nagyon tervezem azt, hogy legyen harmadik rész. Lehetne hova folytatni, és szerintem volna is erre fogékony olvasó, és sokan várják is, hogy legyen harmadik rész. Az biztos, hogy most közvetlenül a második könyv megjelenése után nem ezzel fogok foglalkozni, de azt nem zárom ki, hogy egyszer majd valamilyen formában folytatódik a történet.
5: Jó, hát. Előbb vegyék meg a másodikat, és olvassák el. Meg az elsőt is, mert még az is kapható, mert hogy természetesen egy kiadónak ez az érdeke, hogyha jön a második, akkor ott legyen az első is. Szőlősi Mátyás könyvét ajánlottuk figyelmükbe. Örülök, hogy itt voltál, és köszönöm szépen.
6: Én is köszönöm.
5: Önöknek meg köszönjük a figyelmet, ez volt már a Kultúra, viszontlátásra, viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben az Újpalota úton a Kámfor utca közelében. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Továbbra sem működnek a jelzőlámpák a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban. Minden irányból lelassult a haladás, vezessenek fokozott figyelemmel. Lassan lehet haladni a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a nyugati téri felüljáron befelé, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól. Lassan lehet haladni a budai alsó rakparton is a Margit hídnál déli irányban és a Szél-Kálmán tér környékén. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. A 7-es és a 107-es autóbusz terelt útvonalon jár a budai végállomások felé, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érinti. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Nem sokára kitör a zene világnapja, úgyhogy muzsika mindenfelé, és nem is akármilyen, például szerintem az ország egyik legjobb énekesnője, Tóth Vera költözik be a zeneházába, mondjuk az önmagában sem akármilyen hely, hogy megünnepelje a zene világnapját. Tóth Vera a vonalban, szia!
3: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ez ilyenkor egy ünnepi koncert, vagy olyan, mint a többi, csak ráaggatjuk, hogy na, hát ez itt a zene világnapja, kérem.
3: Hát mondhatjuk, hogy ünnepi koncert, mert ez a zene világnapja, az nagyon érint minket, ugye? Zenét lelkű emberek vagyunk, és ezt a mesterséget folytatjuk, így mondhatjuk azt, hogy ez egy ünnepnap, vagy így legalábbis mi jó magyar módjára ráfoghatjuk, hogy ígyunk egy jó pohár bort valami miatt, mondjuk így hétköznap este, vagy nem tudom milyen estére, például a hétvégére esik.
2: Az péntek, az jó lesz.
3: De igen, de hogy úgy lehet ráfogni, hogy egy pohár bort azért iszunk a zene egészségére, úgymond, hiszen a zene az egy fontos dolog az életünkben. Na, hát valljuk be.
2: Van neked nem egy zenekarod, velük fogsz muzsikálni, lesznek vendégeid?
3: Most nem lesz vendégem, hanem ilyenkor mindig szoktam olyanokat csinálni, hogy akár a vokalisták énekelnek, vagy egy kicsit jobban előre behelyezem előre, mondjuk van egy Roma Prímásom, a Duka Laci, egy picit előre rakom, hogy szólózzon valami gyönyörűt. Én azt gondolom, hogy én azt is nagyon szeretem, amikor van vendég, mert azt is nagyon szeretem, amikor nincs, mert akkor tényleg szabadon játszhatok a témákkal, az idővel. Nem úgy, mint tehát, hogy ugyanakkor, amikor van vendégem, akkor is csak akkor egy más energia van, és én nagyon szeretem ezt az ilyen bensőséges energiát, amit akár a zeneháza is adhat, hiszen ez egy más energia van, és én nagyon szeretem ezt az ilyen bensőséges.

0: nektek a színpadon is ugyanolyan jó, mint nekünk, akik hallgatjuk?
1: Igen, én tudok egy példát mondani. Volt egy Gregory Porter koncert pár évvel ezelőtt Budapesten, és érezhető volt, hogy nem érzi jól magát. Nem a zeneházában volt, nem mondom meg, hogy hol volt, de egy olyan helyen volt, ahol nem olyan jó az akusztika. És én mint zenész, ember, zenész lelkületű ember, éreztem rajta, hogy nem stimmel valami, és aztán utána le is nyilatkozta, hogy annyira nem tetszett neki az akusztika, mert ez nagyon fontos. Tehát ez nagyon fontos, hogy a zenész komfortosan érezze magát. Ezért van a hangbeállás, ezért van kettő darab technikus, aki az egyik a monitorládákat, a másik a térhangzást figyeli, hogy amit ugye a közönség szemszögéből hallunk. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon fontos dolog. Az egyik, sőt, ez a lelke. Tehát, hogyha ez nincs meg, akkor szerintem az el is tudja rontani a koncertet, úgyhogy én nagyon várom egyébként a zeneházában való zenélést, mert én ugyan énekeltem már ott, de még csak akusztikusan, tehát nagy zenekarral, nem, egyszer nagy zenekarral így, de nagyon jól éreztem magam, olyan jó az atmoszférája, jó az egész, és igen, ilyen nagy zenekarral, hogy vokalisták, meg ilyesmi nem volt, úgyhogy én nagyon várom, és remélem, hogy sokan eljönnek, és élvezik ezt a koncertet majd.
0: És egyébként meg hogy vagy? Hogy vagy úgy, hogy azért te ritkán, de akkor erősen szoktál megszólalni, ha legyen az közélet, legyen az kultúra, legyen az maga a zene, tehát hogy az ember általában érzi, követi azt, hogy milyen a hangulatod. Most milyen?
1: Én nekem akar is jó a hangulatom, ha leírom ezeket, csak én felismertem azt, hogy egy ismertebb ember, akinek van hírneve, akit sokan figyelnek, sokan követnek, arra sokkal jobban sokkal több mindent el tud érni, akár globális szinten is, hogyha megszólal valamilyen ügyben, és én akkor is nagyon nyugodtan írok, tehát azért van én kicsit ilyen, tényleg érezni talán a soraimban, hogy nyugodtak, mert én csak egy jelentet, hogy akár egy problémát, akár egy jelenséget, egy társadalmi problémát, vagy egy bármilyen olyan érzelmi, morális problémát szoktam, most azért kettő ilyen volt az elmúlt időszakban, szoktam akár véleményt alkotni, vagy egy ilyen, hogy mondjam, tehát megosztom, és akkor hát, ha valaki hozzászól valami okosat, amitől én is okosabb leszek, vagy akár, mit tudom én, kormány szinten észreveszik, hogy igen, itt azért tenni kéne valamit, akár vendéglátói szférába, vagy a vállalkozói szférába, de én ezeket mind nyugodtan teszem, úgyhogy egyébként közben én jól vagyok, tehát, hogy csak felszólalok, mert tudom, hogy sokan figyelnek rám, és sokak hangját hallatom. Tehát, hogy nagyon rengeteg ember, például a vendéglátós posztom után rengeteg ember feljött, hogy vendéglátós nem meghatározó arcok egyébként, hogy figyelj, nem tudtuk eddig megfogalmazni, de te megfogalmaztad helyettünk. Tehát, hogy ez egy tök jó leső érzés, hogy valahol az ember mond valami olyat, amiben nagyon sokan tudnak azonosulni. Ez egyfelől nagyon jó, egyfelől meg nem jó, mert egy problémával azonosulnak, ami hát az nem olyan jó, de nem baj, mert tudom, hogy erre lesz megoldás, meg találunk megoldást.
0: Amikor az NK a botrány kitört, akkor is megosztottad a véleményed, akkor is sokan reagáltak neked vissza a szakmából? Mert az egy fura helyzet, ott nagyon sokan benne vannak, akik a slamasztikában.
1: Hó, igen, én úgy mondjam, egyszerűen a bőrömön érzem ennek az egész témának a súlyát, tehát hogy most azokat, akiket meghúzolnak, van egy ilyen érdekes Stockholm-szindrómája az embernek, hogy valahol elkezd együtt érezni azokkal, akiket ugye meghúzolnak, de közben meg igazából az ember egy kicsit visszateszi magát a földre, és azt mondja, hogy figyú, nem szabadott volna ebbe senkinek belemenni, sem szabadott volna ebbe senkinek úgy érezni, hogy több a másiknál, vagy egy picit. Tehát én mindig ilyen csapatmunkában gondolkodom, mindig csoportos szellemben gondolkodom, tehát a zenei szakma egy is tök széthúz, ez meg nem tesz jót neki. Tehát ha csak a morális részéről beszélgetünk, azt mondjuk, hogy a kultúrára fordított pénzek, meg az anyagi része, ez meg egy megint egy másik kérdés. Ezért is vezettem le egyébként akkor, amikor ez erről szó volt, hogy mennyi tételesen egy koncertet megszervezni, úgyhogy az ember gazdasági alapon küzd, és volt már mostanában olyan, nem nevezem meg, nem feltétlenül zenei kollega, de vállalkozó kollega, akit hallottam sírni, hogy neki most meg kell élni a piacról, és hát majdnem elmorzoltam egy könycseppet a szemem sarkában érte, mondtam, hogy welcome, tehát mi ezt csináljuk már 20 éve, tehát valahol egyébként nem tudom, egyébként bizonyos emberek, vagy bizonyos vállalkozók,

0: miért gondolják azt, hogy ezt a végletekig lehet csinálni, úgyhogy nem érje utol őket a sorsuk. Tehát, hogy ezt nem tudom.
1: Annyi ideig tartott ez így, hogy valószínűleg elhitték, hogy ez így lesz mindig is már.
0: Igen, a hatalom és a pénz az egy, hogy mondjam, tehát hogyha csak abból a szemszögből, vagy abból a, tehát hogyha a pénz beszél, meg a hatalom beszél, akkor sajnos ez tudja torzítani a valóságot. És én ezért örülök annak, hogy én például, én azt mondom, hogy tehát eleve az csinál ilyet, aki szerintem nem hisz önmagában első körben, hogy a saját tehetségében, hogy mindig úgy érzi, hogy kell a külső megerősítés, tehát akár anyagilag egy államtámogatás, nem tudom, ahhoz, hogy az ő projektje működjön. Ez az egyik dolog. Szerintem ez az egyik fontos része, hogy ez ilyen önismereti dolog. Itt valahol a lelki oldalánál kell, vagy a mentális oldalánál elkezdeni ezt a kérdést feszegetni, mert minden indul. Neveltetés, a többi, anyagi helyzet, hogyan nőttem fel, mitől. Tehát, hogy minél rosszabbul bánunk a pénzre, és nem tanítja meg az anyánk és az apánk, hogyan kell ezt, hogy nem próbálunk legalábbis törekedni arra, hogy valahogy jól kezeljük a pénzt az életünkbe, ha már anyánk meg apánk nem kezelte jól, mondjuk, akkor egyre tehát szerintem az, aki ezt nem tanulja meg, az rosszul fogja ezeket a helyzeteket kezelni. Hogyha ekkora pénzhez jut, akkor nem biztos, hogy olyan jól fog vele bánni, és egy idő után nem is néz körül.
1: Hát ugye, torzították ezek a pénzek a piacot, azt igazából ti tudjátok, akik a szakmában benne vagytok, de hát az tényszerű, hogy egy nagyobb koncert 10-20 millió, egy nagy aréna koncert, az akár 100 millió forintos költség is lehet.
0: Igen.
1: Attól függően, hogy Igen. mit tesznek bele. Na de annak a reményében születnek meg ezek a koncertek, hogy ennek az ára Igen. valahogy bejön. Ez csak támogatással Igen. tud bejönni? A piacról nem?
0: Az ember ügyesen gazdálkodik, meg azért az ember meg kell tanulnia gazdálkodni az életében, akkor be tud belőle jönni, tehát nem panaszkodhatok. De ha itt az adózás és az egyéb témákat végignézem, akkor lehet, hogy nullára jövök ki. De az már egy jó dolog, mert ezek a nagy koncertek, egyébként ez is az a baj, hogy már ezen szocializálódtunk, hogy a nagy koncert ez mindig egy befektetés, tehát hogy ha nem keresel belőle, akkor az nem baj, mert hogy valahol majd szülni fog ilyen-olyan nagy koncerteket még pluszban az életedben, vagy jön egy szponzor, és akkor hú, ez nekem bejön. Hát egyre kevesebb ember tesz bele pénzt a kultúrába, tehát az nem jön vissza, tehát az nem úgy van, mint a 90-es években, hogy a Zámbó Jimmy kiadott egy lemezt, és akkor abból mi csilliárdok születtek, és akkor ahhoz a mögé beállt ez meg az meg amaz. Ma már ez inkább ilyen siklet, hogy egy zenész mögé beállunk, és akkor mondjuk, hogyha az egy ma jól futó fesztivál, sztár, vagy mit tudom én, több 10 000 embert mozgató sztár, akkor a mögé beáll egy szponzor, de hát ez üzlet, ez soha senki lelki okon nem csinálta. A másik meg mondjuk, ha van egyébként de, mert hogyha meg mondjuk van egy nagy vállalkozó, aki meg mondjuk nem egy multi cége van, de van egy nagy cége, és azt mondja, én szeretem a Kökény Attilát, neki adok 2 millió forintot a koncertjére, azt valószínűleg szerelemből fogja adni, meg azért a jó helyért, amit megkap a koncerten. Tehát, hogy ezek ilyen szubjektív dolgok, de azt látom, hogy a nagy vállalatok jelen pillanatban nagyon kevés pénzt fektetnek bele a kultúrába, tehát a zenébe, a festészetbe, a mindenbe. Én ismertem olyat, aki kint volt a Biennálén, a világ egyik legnemesebb, vagy legrangosabb képzőművészeti kiállítása. Arra is Magyarországon alig lehetett találni szponzort, pedig aztán ez magyarként kijutni oda, az egy nagy dolog, nekem egy barátom kint volt, és tudom, hogy ezek baromi nehéz dolgok. Én nem is támaszkodom erre a fajta, tehát ezekre a támogatásokra, és bevallom őszintén, sosem mertem kérni állami szinten támogatást. Tehát, hogy én ettől mindig féltem, mert az embernek a politikával kezdik el a nevét keverni, és onnantól kezdve meg, ha tényleg minden úgy ment, ahogyan a könyvben meg van írva, és le van számlázva, és nem tudom, és semmi bingy nincs, még akkor is meggyanúsítják az embert, hogy te oda tartozol, vagy nem tudom.
1: Nem véletlenül kaptad meg azt a támogatást. Ugye? Ez ennyi. Tehát mindegy, hogy rendben van, nincs rendben, művészi teljesítmény vagy sem, mögé képzelik az emberek azt, hogy vajon hogy érhetted azt el?
0: Igen, és végtelen frusztrált.
1: De ez mekkora baj? De Vera, gondolj bele, ez mekkora gáz, hogy eleve abból indulunk ki, hogy valami mutyi van.
0: Igen, mert sajnos volt egy kompánia, ami ezt úgymond legalizálta. Tehát a szemünk előtt zajlott ez, és a nép döntött április 12-én, hogy ez neki nem kell. És tudod, én mindig azt szoktam mondani, hogy a közönséget soha nem szabad hülyének nézni. És itt évek óta szerintem ez ment. Hát láthatjuk a sok ember dühét, a morális, azt a mélységet, amit megélünk most pszichológiai szinten, vagy lelki szinten, az a kollektív lelki állapot, ami van az országban, az mind-mind annak köszönhető, hogy szépen lassan lecsofasztak az emberek számláját, a gazdaságot tönkretették, az elitnek volt jó, ami volt, ezért elit gyűlölet van, és az, aki az elitbe tartozik, és mondjuk nem abból nyerte a pénzét, még azt is gyűlölik. Tehát ugye rengeteg arisztokrata barátom van, akinek a családi szinten van generációs vagyona, nem tudom, és egyszerűen olyan szint, tehát hogy azokat az embereket, akik egyébként tisztességesen szerezték a vagyonukat, még azt is gyűlölik. Eleve azt gyűlölök, akinek egyáltalán van még egy kocsira pénze. Tehát, hogy olyan szinten sok-sok, olyan szintű úgy gyűlölet van az emberekben, és frusztráció, és egyébként a vendéglátós posztom előtt, vagy után írtam egy másikat, ami a tényleg elő morális lelki szintről szól, és az, hogy az embernek a méltóságát mennyire veszik el, akár ugye hugomnál meddig lehet elmenni gyűlölködésbe, stb. Erről szólt, és én
1: nem... Mennyi gyűlölködést kaptál rá?
0: Én nem engedtem gyűlölni, én lekapcsoltam a hozzászólást.
1: Hát úgy könnyű, igen.
0: Igen, mert én nem akartam moderálni az oldalamról az embereket, mert nagyon sok helyen egyébként tovább osztották, és ott ilyen nem tetszésüket nyilvánították ki, és én azt gondolom, hogy ha tovább visszük ezt a lelkiséget, vagy ezt a lelkületet, ezt a gyűlölködést úgymond, akkor abból sajnos nem fogunk épülni. Nekem ez erről szólt. És ezt kell valahol elkezdeni gyógyulni az embereknek, hogy igenis lehet jobb, és nekem is lehet jobb. És
1: nem is tudtam, hogy egy társadalom pszichológussal fogok a végén beszélgetni.
0: Nem.
1: Figyelj, az érdekes ebben, hogy te a színpadról látod a közönség arcát. Látod, hogy milyen állapotban ülnek be, és látod, hogy mennek el, és az a te kezedben van az a lehetőség, hogy egy borús arcú ember a végére másfél-két órával később mosolyogva menjen ki. Ez az igazi művészet tulajdonképpen.
0: Igazából ezért, én azt gondolom, hogy ezért jövünk mi a világra, azért leszünk művészek. Ez az egyik legfontosabb része. Én látom az embereknek, mekkora szüksége van ezekre a koncertekre, de a koncerteket sajnos nagyon drágán lehet most beülni egy koncertre, és ennek ellenére mégiscsak hatalmas szüksége lenne mindenkinek egyébként arra, hogy beülhessen egy koncertre. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, hogy most nem mindenki teheti ezt.
1: Na most megnézem, várj csak, azt mondja, hogy művészetek... Nem, zeneháza, nem azt kell keresnem. Zeneháza. Így is van. Péntek, október 2-a, 19.30, 11.000. Ez soknak számít?
0: Igen, szerintem igen. Hogyha egy négytagú család, vagy mit tudom én, már ketten el akarnak jönni, az 22.000 forint egy koncertre. Szerintem sok.
1: Na de közben meg vegyük azt, hogy ez a zeneháza, te meg a Tóth Vera vagy.
0: Így van. Csak egy kicsit már egy ilyen lélektani határ fölött érzem a jegyárakat ilyenkor. Tehát, hogy mit tudom én, itt aztán lehetne mindent elővenni, hogy mikor van fizetése az embereknek, stb. Tehát az emberek nagyon, tehát ugye kevesen maradtak azok, akik az igény, tehát úgymond az ilyen magas minőségű zene után mennek, akár egy jazz koncertre, egy jazz klubokba járnak, nem tudom. Na most nekünk meg kell az ő kegyeikért harcolni, és iszonyú telített a piac, úgyhogy nagyon nehéz ma egyébként teltházakat csinálni úgy, hogy közben nincsen olyan fajta hátszeled, amiről ugye az elmúlt percekben beszélgettünk.
1: Na én neked viszont erre a koncertre teltházat kívánok, a közönségnek pedig jó szórakozást, hogy bármilyen a kedvük, a végén mosolyogva menjenek ki.
0: Úgy lesz.
1: Úgy legyen. Lesz. Október 2-a, és akkor megbeszéltük, Zeneháza, 19.30 a Tóth Vera Band koncertje várja önöket.
0: Így van.
1: Vera, köszönöm.
0: Köszönöm.
1: Szép napot kívánok önöknek is, mint ahogy Verának is, és azt kívánom, hogy töltsék kellemesen a hétvégét, és hasznosan legyenek kulturális élményeik, minél több, annál jobb. Jövő héten újra jövünk a Kultúrába. Cserdi Zsolt szerkesztette, a mai Trónai Egon vagyok, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma is sok lesz a napsütés. Donald Trump amerikai elnök egy újabb találkozó lehetőségét tervezi Vladimir Putyin orosz elnökkel. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén az új központi környezetvédelmi hatóság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevben legalább 2 megsebesültek a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastrukturális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában 2 ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszky a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben. Is. Az Áristop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az Áristop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az Áristop kivezetését. Jól működik a vállalkozások nyugta adatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. A hatóság az év végéig még nem bírságol. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhősebb tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják tehát. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Somodi Solymos Eszter a mai adás szerkesztője. Képzeljék, hogyha egy adatot nézünk csupán, akkor úgy látszik, mint a tele lennénk pénzzel. 1800 milliárd forinttal ugrott meg a lakosság betétekben lévő pénze. Eddig a hír, hogy ennek mi a magyarázata az, hogy tényleg tele vagyunk-e pénzzel, ez ügyben vannak kétségeim, vagy valami egészen más, ez iránt érdeklődöm Tóth Leventénél, a biztosdöntés.hu szakértőjénél. Jó napot kívánok!
3: Jó napot.
2: Szóval honnan ez a pénz?
3: Nem annyira sok pénz hullott hirtelen, mint amennyit az adat mutat, de azért van benne olyan pénz is, ami valóban plusz pénz. Tehát az látszik, hogy igen, ennyivel több forintot pihentetnek a bankszámláinkon az emberek Magyarországon, mint korábban. Ebből két olyan nagy tétel van, amit azért elég világosan lehet azonosítani, és azért ennek az 1800 milliárdnak a döntő részét, nagyobb részét már ez a két tétel kiadja. Az egyik, hogyha kicsit visszapörgetjük az időt, nem nagyon, de azért a év elejére, még a választások előttre, akkor emlékezhetünk, hogy akkor nagy pénzek érkeztek, tehát például ugye a úgymond szokásos választás előtti fegyverpénz, ami több havi jövedelem volt a fegyveres testületek tagjainak, vagy a plusz nyugdíj, ami még az előző évihez képest is ugye plusz egy hét volt, tehát sok ilyen extra tétel volt, ami megérkezett a számlákra, és ebből nem költöttek el mindent az emberek. Tehát nem az történt, hogy megérkezett mondjuk a 6 havi fegyverpénz, és akkor egy hónap múlva annak már nem volt nyoma a számlákon, mert elköltötték, vagy befektették, vagy valamit csináltak vele, hanem ennek a pénznek egy jelentős része az ott maradt. A másik az egy, ha tetszik, váratlan hatás, mégpedig az, hogy a 2 millió Revolut ügyfél, magyarországi Revolut ügyfél, az átkerült Magyarországra. Hiszen mindeddig az a pénz, amit valaki a Revoluton tartott, az nem a magyar statisztikába jelent meg, hiszen nem magyar bankszámlán volt ez a pénz, tehát ha tetszik, nem látszott, vagy legalábbis nem itt látszott. De azzal, hogy most már egy magyar érdekeltsége is van a Revolutnak, és az ügyfelek megkapták a magyar bankszámláikat, ez a pénz automatikusan átkerült ide. Ebben a pillanatban ez egy látható és a statisztikában is mutatkozó pénz volt, ami több száz milliárd forintot jelent, tehát ebből az 1800 milliárdból szinte a legnagyobb tétel, plusz tétel az, ami kimutatható. Ez egy olyan pénz, ami nem hirtelen lett a magyaroknak, hanem eddig is megvolt, csak nem itt volt nyilván tartva, tehát sajnos ez nem olyan pénz, ami hirtelen a nyakunkba esett, hanem egyszerűen a statisztika meglátott egy összeget, amit eddig nem látott, vagy egy más helyen volt ez nyilvántartva. De hogyha ezt a két tételt összeadom, azért még ezen felül is néhány százmilliárd mindenképpen.
2: Valami még volt a párnacihában, világos. Viszont jól tesszük-e, ha a lakossági betétben tartjuk a pénzünket? Azt szokták mondani, hogy az ott nem dolgozik igazán, de így van-e?
3: Nem dolgozik igazán, ha nem dolgoztatjuk. Tehát nagyon magas az aránya, és tartósan nagyon magas az aránya annak a pénznek, amit a magyarok a folyószámlájukon úgy tartanak, hogy az gyakorlatilag nem kamatozik, hiszen hogyha nem kötik le, vagy nem olyan bankszámlájuk, ami látra szólóan, tehát lekötés nélkül is jó kamatot hoz, akkor bizony ez a pénz ott van, nem dolgozik nekünk. Tehát persze azt beláthatja mindenki, hogy ebből az 1800 milliárd forintból nem lehet mindegyik forintot lekötni, hiszen mindenkinek van egy olyan általános tartaléka a folyószámláján, ami a mindennapi kiadásaihoz kell, vagy rátartással azt mondja, hogy bármilyen extra kiadás van, azért jó, ha az ott van. De biztos, hogy ennek a pénznek a nagyon jelentős részét, azt, hogyha odafigyelnénk, akkor tudnánk dolgoztatni olyan módon is, ami nem kockázatos. Nyilván ezek a folyószámla pénzek azért az embernek olyan típusú tartalékai, amit nem fektet mondjuk részvénybe, mert azt mondja, hogy az esetleg kockázatos, de simán egy banki betétbe, vagy akár egy állampapír befektetésbe is be lehet ezt úgy tenni, hogy ha kell, akkor hozzá tudunk férni, és ezt azért nem szoktuk meg. Tehát hiába voltak a nagy inflációs évek, amikor ugye látványosan romlott a pénzünk a bankszámlán, akkor sokan megtanulták azt, hogy mi az, hogy állampapír befektetés például, ugye emlékezetes az infláció követő állampapírokba, akkor sok olyan ember elkezdett befektetni, aki előtte azt se tudta, mi az, hogy állampapír és hogy működik. De most, hogy újra kicsi az infláció, most ismét nagyobb a hajlandóság arra, hogy hát úgyse romlik az olyan szokat az a pénz ott a számlán, miért is ne. Csak közben meg azért az a helyzet, hogy az inflációnak a többszörösét meg lehet keresni egy sima banki lekötéssel is, tehát azért aki egy kis időt szán erre, annak érdemes szétnézni, akár a saját bankjánál is, vagy máshol is, hogy lehetne ebből a pénzből.
2: Most itt éppen nézem, hogy van, ahol 7%-os az éves kamat a 90 napos futamidejű betétnél, míg vannak olyan helyek, ahol 6,5-6,75, szóval, hogy igen, ezek akárhogy nézzük, háromszoros, néha négyszeres ajánlatok a kamat
3: értékben. Tehát, hogy jönnek ezek le, persze, most, hogy az alapkamat is, mivel ugye épp ma lesz újabb kamat döntés, bár most inkább az a várakozás, hogy ma nem csökkent a jegybank, és azért nagyon alaposan meg kell nézni ezeket a magas betéti ajánlatokat is, hogy pontosan mit is várnak el hozzá. Nem ritka, hogy a legkiemelkedőbb ajánlatok azért általában rövid távra szólnak, de lehet találni simán egy éves lekötésre is már olyan betéti kamatot, amire azt lehet mondani, hogy hát ahhoz képest, hogy nulla, ahhoz képest azért minden jó, és ingyen van. Tehát kell vele egy picit dolgozni, mert azért adminisztrációt igényel, de hogyha az embernek azért több százezer forintja hever éppen a bankszámláján, akkor ezt elég jó órabérbe teheti, és tényleg tulajdonképpen putya pénz, hiszen enélkül semmit nem kamatozna, tehát a bankokat etetjük vele tulajdonképpen, a bank ő használja a pénzünket, csak mi nem.
2: Hát igen, önöknél meg a biztosdöntés.hu-n van egy lekötött forintbetét kalkulátor, azt is lehet használni, ugye az ott csak irányt mutat, helyettünk nem dönt. A döntés a végén a miénk még arról is, hogy egyáltalán akarunk-e ilyen eszközzel élni, de jól jöhet. Tóth Leventének pedig köszönöm szépen, a biztosdöntés.hu szakértőjét hallották.
3: Köszönöm én is, minden jót.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Előbb a bankszámlákról beszélgettünk, most meg a lakástakarékokról fogunk, tehát a mindennapi pénzügyeink itt kopogtatnak az ajtón. 8 éve döntött úgy az állam, hogy elzárja ezt a pénzcsapot, ahogy azt hajdanában gondoltuk róla. Ezek a lakástakarékok tudják, ezeket lehetett gyűjteni, akár több is lehetett egy család birtokában, és aztán fel lehetett használni a gyerek vagy a saját lakásügyünk intézésére, lakásfelújításra és mi egyébre. Most meg lejárnak a régiek, és hát vannak újak, úgyhogy ezeket érdemes összevetni, meg érdemes megnézni azt is, hogy mit lehet kezdeni a régivel, és mit csináljunk az újjal. Sületi Szigeti Bulcsúhoz, a portfólió elemzőjéhez, nyugdíjszakértőhöz fordulok, de most nem nyugdíjakról kérdezem, hanem lakástakarékról. Jó napot, Bulcsú!
2: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szóval lakástakarék, akkor most a régiekkel mit csináljunk, ha lejárnak?
2: Nos, hát a régieket, ha lejárnak, akkor érdemes felhasználni. Ugye az egy fontos kitétel a lakástakarék pénztáraknál, különösen a régieknél, hogy nagyon szigorúan meg van kötve, hogy milyen célokra lehet ezt fordítani. Hiszen az állam ezeket támogatja, sok pénzzel támogatja, és éppen ezért elvárja, hogy ha már állami támogatás is kapcsolódik hozzá, akkor a támogatott célokra fordítsák a megtakarítók ezeket a pénzeket. Itt azért elég sokféle cél szóba jöhet, tehát lakásvásárlás, építkezést, felújítást, sőt még akár lakáshiteltörlesztést is lehet finanszírozni a régi lakástakarékokból, röviden LTP. Úgyhogy ezek közül a célok közül választhatnak a megtakarítók. Általában a kiutalásnak az ideje az nagyjából 2 hónap jellemzően, bár itt előfordulhatnak gyorsítási lehetőségek némi díjért cserébe, és akkor ilyen időtávon érdemes felhasználni a pénzt.
1: És hát az állam ugye az általunk befizetett megtakarítás mellé odarakja a sajátját. Nagyjából, hogyha valaki ezeket a 20 000-eket fizette végig, akkor most kaphat az állami támogatással együtt 2,5 millió forintot. Nyilván ez egész más összeg, mint amit mondjuk 10 évvel ezelőtt kalkulált. Az összeg mértéke nem csak a felhasználhatósága, mert hát 2,5 millió forint ma mást ér, mint 10 évvel ezelőtt, de hát azért mégiscsak nyilván jól jön. Leginkább talán egy felújításhoz, nem?
2: Igen, ahhoz, illetve egy önerőnek egy részét is össze lehet ebből tenni, illetve ahogy említette a felvezetőben, ugye egy családnak akár több ilyen LTP-je is lehetett, tehát hogyha az anyagi lehetőségeik engedték, akkor párhuzamosan akár 2-3-4 lakástakarékot is fizethettek. Nyilván ehhez megfelelő jövedelemre is szükség volt, de ugye egy adószámhoz egy LTP tartozhatott a régi szabályozás szerint, tehát mondjuk egy 4 tagú családot semmi nem akadályozott abban, hogy akár 4 párhuzamos lakástakarék indítsanak. És hogyha mind a 4-et a maximális összeggel tudták fizetni végig, akkor ugye most 8 év elteltével akár 10 millió forint körüli összeg is rendelkezésükre állhat, ami már ma is egyébként az önerő szempontjából egy nagyon jelentős összegnek mondható. Különösen úgy, hogy ugye most már sok esetben 10% önerővel is lehet lakást vásárolni bizonyos jogosultsági feltételek mellett, úgyhogy itt akár nagyon kitárulhat a világ.
1: Mondtam az elején, hogy 8 évvel ezelőtt úgy döntött a kormány, hogy akkor ezt a kis ablakot becsukja, de nem teljesen. Így aztán most is van lakástakarék, csak másképp. Mit tudnak mostani LTP-k?
2: Igen, nos, itt ugye azt mindenképpen rögzítenünk kell, hogy a mostani lakástakarékok az már nem állami támogatással együttműködő szerződések, hanem itt ugye volt egy ilyen szabályozási változás, egy nagyon jelentős érvágás volt a piacnak, hogy 2018-ban megszüntették az állami támogatást. És ez az egész piacot hát erősen gyomorba vágta, hiszen ez volt ezeknek a megtakarításoknak az elsődleges előnye. Viszont időközben, már ilyen 2023 környékén olyan helyzet alakult ki, hogy már piaci alapon is tudták működtetni, illetve újraindítani a lakástakarékok ezeket a szolgáltatásokat, tehát több több olyan szolgáltatónál is újra megjelentek a termékpalettában ezek a megtakarítások, akik korábban állami támogatás hiány ezt nem tudták kínálni. És ugye ennek a hátterében az állt, hogy az általános hozamszint, illetve kamatszint az megemelkedett Magyarországon, tehát akár az állampapírpiaci hozamokra, akár a Nemzeti Bank alapkamatára gondolunk, ezek mind-mind nagyon magasra szöktek, és egy magasabb kamat környezetben ott a pénzügyi szolgáltatók is képesek arra, hogy akár saját zsebből fenntartsanak egy kedvező kamatozású megtakarítást, úgyhogy így jöttek létre újra a lakástakarékok, de most már ugye állami támogatás nélkül, és ezért aztán egy némileg kedvezőbb vagy egyszerűbb szabályozással.
1: Itt ugye nyilván az lesz majd az igazán fontos, hogyha valaki amellett döntő lakástakarékot indít, hogy milyen hozamot kínál számára a különféle lehetőségek sora. Itt mit látunk, milyen hozamok között mozognak a különféle ajánlatok?
2: Nos, hát először is ugye azt kell tisztába tennünk, hogy a reklámok azok sok esetben 30%-os kamatbónusszal kecsegtetnek, vagy az arra hívják fel a figyelmet. És ez a működés, ez tényleg így van, tehát hogy ha valaki befizet mondjuk havonta x 1000 forintot, akkor a szerződés végén egyszeri 30%-os jóváírást kaphat a szolgáltatótól. Tehát ugye, amint említettem, ez már nem az állami támogatás, hanem saját zsebből. De az nagyon fontos, hogyha valaki 4 éven vagy 8 éven keresztül, vagy akár 5-10 éven keresztül, mert ilyen futamidők is léteznek, fizet folyamatosan, és aztán a végén egyszeri 30%-ot kap, az azért évesített hozam szempontjából egyáltalán nem lesz olyan kimagasló. És most a legutóbbi piaci körképünkben mi azt néztük, hogy legjobb esetben hát ilyen 5%-ot alulról súroló évesített hozamokra van lehetőség, tehát akár ilyen 4,8%, 4,9%, ezek még elérhető évesített hozamok. De ugye például az állampapírokkal összevetve, amik ma is 5% fölött tudnak hozni, ezek már nem feltétlenül tűnnek annyira versenyképes ajánlatnak.
1: Akkor pedig mi szól mellettük?
2: Azért több dolog is szól. Egyrészt ugye ezek a szerződések végig fixált kondíciókkal működnek, tehát ellentétben az állampapírokkal, ahol nem tudhatjuk, hogy 1 év múlva milyen kamatokon tudunk majd befektetni. Itt a lakástakarékoknál 4 évre, 5 évre vagy 8-10 évre előre lehet fixálni a hozamát a befektetésnek. És hogyha mondjuk egy olyan szerencsés jövő elé néznénk, hogy az állampapírpiaci hozamok szépen tudnak lefelé jönni, ahogy a elmúlt hónapokban is már jöttek lefelé szépen. Ez ugye az állam szempontjából nagyon kedvező dolog, tehát ez a megtakarítók szempontjából egy kedvezőtlen fejlemény lesz. Tehát az ő szempontjukból például, ha erre számítanak, akkor akár érdemes lehet elgondolkodniuk azon, hogy hosszú időre befixálják ezeket az 5% környéki hozamokat, feltéve persze, hogy lakás céljuk lesz a következő években. Illetve még egy dolog, hogy az állampapír azért az megkíván némi önállóságot és némi fegyelmezettséget a megtakarítóktól, ezzel szemben a lakástakarék az egy nagyon szigorú dolog idézőjelesen, és rákényszeríti a megtakarítókat a rendszeres előtakarékosságra, ami sokaknak egy segítség lehet, mert akkor nem kell azon gondolkodni, hogy most újra és újra döntést hozzunk, hanem csak beáll egy ilyen rendszeres automatikus működés, és akkor szépen gyűlik a megtakarítás anélkül, hogy időközben döntéseket kellene hozni.
1: Mi van akkor, hogyha nem tudjuk tovább fizetni bármiért?
2: Hát, hogyha csak úgy nem fizeti az ember, annak általában nincsenek óriási retorziói. Itt persze a kamatbónusznak, tehát a 30%-os vagy akár kisebb kamatbónuszoknak a feltétele általában az, hogy valaki végig rendszeresen fizesse. Ugye ez egy betét alapú megtakarítás, tehát egy bankbetéttel rokonítható a leginkább. Hogyha valaki kevesebbet fizet, vagy mondjuk magas összeget vállal, de annak csak a felét tudja bizonyos időszakban fizetni, általában annak az a következménye, hogy a kamatbónusz, ami jár neki, az némileg csökkenni fog. De ez nem egy tragédia. Viszont, hogyha valaki egyáltalán nem fizet hosszú időn keresztül, akkor a szolgáltatónak akár arra is van lehetőség, hogy felmondja a szerződést. Ilyenkor is ugye visszakapja értelemszerűen a saját megtakarítását a megtakarító, de például kamatbónuszt azt valószínűleg nem fog rá kapni. Még az fontos, hogy léteznek olyan konstrukciók is, hogy időközben van kiszállási lehetőség. Tehát például valaki 10 évre elköteleződik a szerződéskötéskor, de mégis 4 évnél vagy 8 évnél már adnak neki egy kiszállási lehetőséget. És az is lehet, hogy egy megváltozott élethelyzetben, vagy akár szándékosan így tervezve, már 4 évnél érdemes lehet kiszállni a megtakarításból. Ilyenkor nyilván csak az időarányos kamatbónuszt kapja meg az ember, de akkor is viheti a pénzét, és lakást célra fordíthatja.
1: Lehet dönteni, hogy ki mire adja a fejét. Először is legyen valami megtakarítás, azt kívánom, az a legfontosabb, és aztán el lehet dönteni, merre felé indulunk belőle vele. Süle-Szigeti Bulcsú a portfólió elemzője. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra sem működnek a jelzőlámpák, a Könyves-Kálmány körút, a Mester utca csomópontban vezessenek fokozott figyelemmel. Tart a baleseti helyszínen és a 13. kerületben az Újpalotai úton a Kámfor utca közelében. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti az Angyalföld vasútállomás és a Szekszárd utca megállót a Göncz-Árpád városközpont felé. Továbbra is erős a forgalom a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt a Rákóczi úton, illetve a Pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell számítani. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, valamint az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornát javítanak, a félútpályát lezárták, a váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Érdekes témába fogunk a következő percekben, nem kifejezetten egy gazdasági magazin témája látszólag, de aztán majd adunk ennek egy gazdasági bukét is. Ed Sheeran ellen tiltakoznak a rádióállomások, vagy hát legalábbis egy részük. Az Instagramon a követők leiratkoznak az oldaláról. Egyszerűen csak azért, mert valakinek valami nem tetszik, de hogy kinek, miért és hogy szól ebbe bele a politika, illetve hogy a politika hogyan határozza meg mondjuk egy előadó művész lehetőségeit, erről beszélgetünk Forgács Mariannal, a Social alapítójával, közösségi média szakértővel. Szervusz, Marian!
4: Szia, köszönöm, hogy hoztad ezt a témát, mert szerintem nagyon érdekes gazdasági szempontból is.
1: És ez így van. Kezdjük először azt a felületét a dolognak, ami a show business maga. Tehát Ed Sheeran turnéban van, és igen, egyszer csak fellép egy rapperrel együtt, igen, az amerikai turnéján. Ez az alaphelyzet,
4: igen,
1: ugye?
4: Igen. Ő az elő, az egyik elő zenekar, McLemore, aki kiáll, és a produkciója végén ő kiáll. A Free Palestine program. Free Palestine.
1: Jól mondtad, az olyan, mint egy program. Így van.
4: Igen, de hogy ezt mondja hangosan a színpadon, és meg is indokolja, és elmondja, hogy semmi vallási aspektusa nincs, csak az, ami ott zajlik, az szerinte elítélendő. Ami után hát a koncertturné szervezői, és hát ugye Ed Sheeran nevével adják el ezt a koncertturnét, azt mondják, hogy köszönik szépen, ennek az előadó művésznek nem kérnek tovább a produkciójából a következő állomásokon. És ugye itt robbant ki a botrány, amikor a többi előzenekar meg fellépő is azt mondta, hogy ja, hát hogyha ez a helyzet, akkor köszönöm szépen, én nem szeretnék itt zenélni, hogyha ilyen elbírálás alá esik valaki, aki felhívja az emberi részére a figyelmet a résztvevőknek, és ezt a nagy láthatóságot ezt erre használja. És ugye Ed Sheeran neve ott keveredik be ebbe az egészbe, és azért érdekes ez üzleti szempontból is, hogy az ő nevével van eladva ez a koncertturné. Tehát, hogy gyakorlatilag ő is validálja ezzel ezt az egészet, hiába teszi fel a kezét, és azt mondja, hogy ez igazából rajtam kívülálló döntés. Ha az ő nevével van ezt fémjelezve, akkor neki erre bólintania kell. És ami még nehezebb ebben az egészben, hogy ő egy olyan művész, aki az egységet és az elfogadást teszi a személyes márkájának a részévé. Viszont amikor ezt meg kell védeni, az már üzleti konfliktust okoz. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes reputációs kérdés, üzleti kérdés. Még nem jelentek meg a márkák, akik azt mondták volna, hogy akkor köszönöm szépen, de Ed Sheerannel nem szeretnék együtt dolgozni. Elképzelhető, hogy ilyen irányt vesz a sztori.
1: Főként azért, mert jó néhány rádióállomás most már bejelentette, és ezek a kereskedelmi rádiók, igen, ebből a szempontból kifejezetten piacbefolyásolók a szponzorok, igen, oldalán is, hogy akkor ők lehozzák a lejátszási listájukról Ed Sheeran dalait, ami, igen, meg azért túl reakció szerintem, mert hogyha eddig tetszettek Ed Sheeran dalai a hallgatóknak, akkor ezt most is a hallgatókra kéne bízni. Na de itt jön a következő kérdés, igen, igen. Tehát az, hogy mennyire tudjuk levonni a következtetést valaki reputációjáról, illetve arról, hogy az ő termékét elfogadják-e azok után, hogy vele vitája van mondjuk a fogyasztónak, annak alapján, hogy mondjuk az Instagramról mennyien iratkoznak le.
4: Igen, itt ugye követőszámváltozás is volt, tehát viszonylag sok követőt veszített Ed Sheeran azután, hogy hát megtörtént ez az incidens, viszont McLemore, aki kiállt a színpadra, ő meg nagyon sokat nyert, és arányaiban az, amit ő nyert, az sokkal, sokkal nagyobb, mint amennyit Ed Sheeran veszített. De igazából szerintem az az érdekes kérdés még itt, hogy hogyan terjedt el ez az egész. Tehát ott volt ez a koncert, ahol megszülettek ezek a rövid videós tartalmak, amik gyakorlatilag az Instagramot, a TikTokot és ennek az algoritmusát etetik. Tehát nagyon gyorsan elterjedt ez. És utána vette át a mainstream média, írtak róla mondjuk lapok, bekerült a rádióba, bekerült a tévébe, lehetett hallani arról, hogy most már gyakorlatilag apró pénzért lehet Ed Sheeran koncertjére jegyet venni, annyira elértéktelenedett, amit említettél, ez a rádiók játszási listájáról lekerült, de hogy ilyet például láttunk akkor, amikor Michael Jackson neve felmerült, ugye a gyerekmolesztálási vizsgálatok kapcsán, illetve Epstein-aktákban is megjelent az ő neve. Tehát, hogy láttunk már ilyet máskor, és nyilván ez egy kiállásnak a része lehet, de hogy ez nagyon összetett szerintem, és ugye még egy csavar történt itt az elmúlt napon ezzel kapcsolatban, hogy Ed Sheeran a színpadon könnyek között mondta el, hogy hát ez élete legrosszabb hete, és hogy mennyire rosszul éli meg ezt az egészet, hogy ő nem akart a politikával foglalkozni, de mégis belekeveredett. Megint csak olajat öntött a tűzre, mert hogy különböző mémek jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy tényleg ez volt a legrosszabb heted, te tudod, hogy mi folyik, hogy mi ellen felemelték más előadók a szavukat, és hogy ahhoz képest, hogy ez neked a legrosszabb heted volt, az lehet, hogy megint csak te tünteted fel magad ilyen áldozati szerepbe, pedig nagyon nem te vagy az áldozat ebben a sztoriban. Tehát hogy olyan, mintha egyre rosszabb irányba menne ez. Most egy ilyen középsúlyos állapotnak mondanám ezt, mert hogy közben ugye a márkája értéktelenedik el.
1: Ugyanakkor meg egy lehetetlen helyzetben van azért is, mert állásfoglalásra akarják kényszeríteni egy olyan ügyben, igen, ahol nem akar állást foglalni.
4: Igen.
1: És bárhogyan is foglal állást, és ugye az állást nem foglalás is egyfajta állásfoglalás, nem tud jól kijönni belőle, vagy egyik, vagy másik oldal, vagy mindkettő számon kéri, igen, rajta a véleményét.
4: Igen, és ugye az időzítés sem mindegy. Tehát az, hogy ő feltette a kezét, és azt mondta, hogy nem én döntöttem így, az szerintem a lehető legrosszabb dolog volt. Az, hogy később elmondja, hogy mennyire nehezen éli ezt meg, megint egy rossz húzás, és hogy később mondjuk lesz-e olyan tanácsadó mellette, aki azt mondja, hogy a személyes márkád védelme érdekében kérlek, próbálj meg valamit tenni, és mondjuk ez legyen a következő lépés, az meg már lehet, hogy azért lesz kontraproduktív, mert miért kellett ennyi ideig várni erre. És elképzelhető, hogy pont emiatt majd azok a szponzorok, akik gondolkoztak azon, hogy együtt kellene működni, vagy mondjuk azok a streaming platformok, ahol az ő zenéjét lehet hallgatni, ezzel ugye szintén pénzt keres, azt mondják, hogy köszönöm szépen, nem szeretnék vele együtt dolgozni. De volt már egyébként, szerintem kicsit valamennyire ez ilyen cancel culture szagú, tehát az eltörlés kultúrához köthető. Ugye volt a Harry Potter írójával kapcsolatban, J.K. Rowling-gal kapcsolatban, még 2020-ban, amikor volt egy elég komoly kiállása a transzneműséggel kapcsolatban, hát akkor is mindenki kígyót békát kiabált rá, és visszamenőleg gyakorlatilag az összes eddigi eredményét szerették volna eltörölni, mert hogy ő így nyilatkozott. Tehát, hogy nagyon, nagyon vékony jég ez, és nagyon óvatosan kell ezzel bánni a social media, meg a digitalizáció korában.
1: És ugye ráadásul nem is arról beszélünk alaphelyzetben, hanem arról, hogy kiáll egy ember a maga emberi mi voltában testével, lelkével, és mond valamit, ami aztán a social médiában kap egy gellert, és egy másfajta világba keveredve ítélteti őt meg. És előjutott eszembe egyébként meg az, hogy egyáltalán manapság mennyire uralható a közösségi média egyes szereplők által, mert hogy igazán azt látom, hogy voltak éppen mindegy, hogy ki mit gondol a világról, alatta a különböző kommentek, azok teljesen másképp interpretálva az ő véleményét, óriási vitafórumát tudják alakítani az ő helyzetét, életét.
4: Igen, és az, hogy mondjuk kikezd el mondjuk valamilyen pletykát terjeszteni róla, azt hányan fogják elhinni, milyen kontextusba kerülnek ezek a dolgok, úgyhogy nagyon nehéz ez, mert hogyha itt is ugye az emberi részt, ami nehéz, tehát az egyik előadó kiállt, és elmondta azt, hogy ő mit gondol erről, a másik feltette a kezét, és azt mondta, hogy én ebben nem szeretnék részt venni, eddig sem vettem, ezután sem vettem. És ugye mind a két tábor odaáll amellé, az oldal mellé, ami szerinte közel áll, leginkább közel áll hozzá, és a social médiának a lényege az az, hogy legyen valami vita, mert hogy azt tartja ott az embereket, ez élteti az algoritmust, ez termeli a pénzt a részvényeseknek és a platform üzemeltetőjének.
1: Hát igen, na de hogyan tudja ő maga még uralni az önön életét? Tehát itt van például most akkor konkrétan az Ed Sheeran helyzet. Ha most nem szólal meg, az a még uralni az önön életét. Tehát itt van például

0: reggel, amilyen az a szöveg, de hogy megtalálta a saját célcsoportját, és ezzel pénzt keres. Most belekerült egy olyan környezetbe, ami számára nem komfortos, és ezzel a stílussal, amilyen ő maga, és amit képvisel, ezzel itt nem fog tudni megélni. Tehát szerintem akkor fogja tudni ezt valahogy visszafordítani, hogyha lesz mellette egy olyan szakértő, egy olyan tanácsadó, aki megmenti a márkáját, itt most a szakadék szélén álló márkáját, és kicsit visszahúzza. Szerintem ebből hosszú távon még ki lehet jönni. Most elég nagy az a baj, amiben ő kezd.
1: Igen. Az jutott eszembe arról, amit most mondtál, hogy Magyarországon vajon vannak-e olyan szakértők rajtad kívül, akik ez ilyen esetben érdemes egy sztárnak fordulnia. Azért itt láttunk az elmúlt időszakban súlyosan megtépázott karriereket, a közösségi média által megtépázva.
0: Nagyon nehéz ez, főleg azért, mert szerintem minden piacnak megvan a sajátossága. Tehát valamilyen szinten még működik az, hogy minden csoda 3 napig tart, és nyilván el lehet felejteni, ha nagyon el akarjuk felejteni azokat a dolgokat, amik mondjuk egy karriernek a megtépázását okozták, de hogy mennyire lehet mondjuk egy-egy személyes márkát rehabilitálni. Látunk azért erre példákat, éppen ma reggel olvastam én is ezzel kapcsolatban egy példát, direkt nem akarok nevet mondani és műsort mondani, de hogy nagyon érdekes az, hogy ezen a, hát az amerikai meg a nemzetközi piachoz képest kicsi piacon hogyan lehet ezt megpróbálni, vagy mit lehet ebből kihozni, vagy benne marad abban a skatujában, amiben mondjuk egy ilyen botrány által került, vagy egy korábbi életvitel miatt került.
1: Nyilván a legnehezebb az, hogy megállja az ember, hogy saját maga kézzel-lábba hadonászva próbálja védeni a nyilvánosságban az érdekeit, mert hogy azzal nyilván olajat önt a tűzre. De hallgatni is nagyon nehéz.
0: Igen, hát de kiállni és azt mondani, hogy és tiszti, ez nem úgy volt. Tényleg, higgyétek el nekem, hogy nem vagyok ilyen. Az sokkal rosszabb, de ez ugyanúgy, mint amikor valaki elmondaná magáról azt, hogy higgyétek el, hogy én vagyok a legjobb és a legalkalmasabb. Tehát, hogy az annyira kontraproduktív, tehát, hogy nem feltétlenül az ő szájába kell adni ezeket a dolgokat, hanem mondjuk legyenek olyan cselekedetek, amik az ő megítélését egy picit árnyalják, vagy befolyásolják. Ugye itt is, visszatérve az eredeti sztorira, McLemore felajánlotta a fellépéséért kapott összeget ebbe a programba. Állítólag Ed Sheeran is, meg a rendezvény szervező is tettek valamilyen felajánlást, de ott még ködösek a részletek. Tehát, hogy ilyenekre gondolok, hogy nem feltétlenül azt kell, hogy kiállok, és azt mondom, hogy mostantól aztán tényleg minden más lesz, és nem olyan leszek, mint amilyen valójában vagyok, hanem legyenek olyan gesztusok, amik mondjuk a változást mutatják az átlag rajongónak, nézőnek, felhasználónak.
1: Mennyi pénz egy Sheeran esetében az, amit itt elbukott? Ezt lehet már valamelyest érzékelni, hogy mit veszít igazából a presztízsen túl?
0: Szerintem addig, amíg nagymárkák, vagy a nagymárkák közül egy-kettő nem áll ki, és mondja azt, hogy köszönöm szépen, nekem elég volt az együttműködésből, addig szerintem annyira nem számszerűsíthető ez a veszteség. Tehát az, hogy a, nem tudom, 40 akárhány millió követőjéhez képest elveszített 400 000-et, hát akkor így történt. Szerintem akkor lesz majd baj, hogyha esetleg márkák. Ugye volt Kanye West esetében 2022-ben egy elég komoly antiszemita kijelentése, ami miatt ugye több nagy márka eltávolodott, megszüntette az együttműködést. Ott azért látszott, hogy van ennek tétje üzletileg is. Most Ed Sheeran még nem tart itt. Nem tudom, hogy mi lesz a következő napokban.
1: Követjük. Nyilván a bulvársajtó tele lesz vele, nem lesz nehéz követni. Forgács Marian, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek és a dallamok összekötnek.
1: Hey, yeah.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint egy sokakat érintő, voltak éppen mindannyiunkat érintő témával, a dinamikus áramtarifával. Mondom, hogy mindannyiunkat érint, de nem kötelező, ez egy magunk által választott lehetőség az egyetemes szolgáltatásban résztvevő lakossági és nem lakossági ügyfelek számára. Baranyi Zoltán van a vonalban, a Bild Elektro ügyvezetője és villamosbiztonsági felülvizsgálója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mit kínál nekünk ez a lehetőség? Azt, hogy akkor és annyit fizetünk, amikor és amennyit fogyasztunk?
2: Igazából ez nem ilyen egyszerű, mert mindenképpen az áramár, a tarifa, az a tőzsdei árak fogják majd meghatározni, és valójában ez lesz az új a régi rendszerhez képest, hogy most már dinamikus áramtarifát lehet úgymond jelen pillanatban igényelni, és úgy fogalmazott, hogy most még van lehetőség választani. Nagy valószínűséggel ez a választás ez majd egyre inkább kötelező lesz, mert a modernitás, a fejlődés ezt kívánja, ezt igényli valójában.
1: Az a jár majd, hogy igazából amikor felkapcsoljuk a lámpát, nem tudjuk, hogy mennyiért világítunk, mert 15 percenként igazodik a piaci tőzsdei árakhoz majd az energiaára. De lényegét tekintve mennyire fogja ez összességében befolyásolni aztán a villanyszámlánkat? Meg lehet ezt becsülni?
2: Igen, megbecsülni nehéz, de hogyha megnézzük a mai tőzsdei árakat, könnyen előfordulhat az, nem olyan régi hír, hogy például a német árampiacon 150%-kal drágult egyik pillanatról a másikra a villanyáram. És hogyha ezt egy az egybe a lakosságra majd átvetítjük, akkor könnyen elképzelhető, hogy mondjuk egy kritikus időszakban, vagy egy különösen leterhelt időszakban, ami általában a délután 5 órától este 10 óráig tartó időszak, nagyon könnyen elképzelhető, hogy a 150%-os eltérés az nem lesz most már annyira különleges dolog.
1: Az mondjuk elég jelentős, azt ne becsüljük alá.
2: Igen.
1: Hogyan fogjuk megtudni azt, hogy éppen abban a pillanatban érdemes-e nekünk bekapcsolni a mosógépet, vagy inkább várjunk, mert ez most drága lesz?
2: Annyiban változott most jelen pillanatban ez az áramtarifás piaci helyzet Magyarországon, hogy szeptember 1-től már lehet igényelni az áramszolgáltatóknál az úgynevezett D-tarifát. Ez a dinamikus tarifa, amit első körben most még nagyon óvatosan igényelnek a lakosság, és elsősorban most ugye az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóknak szól ez a szeptember 1-i dátum. De valószínűleg ugye 2027. január 1-től ez szélesebb körben el fog majd terjedni ez a dinamikus áramtarifa. Adott esetben lehet, hogy majd valamilyen ösztönzőst is fog használni a magyar állam arra, hogy térjünk át minél hamarabb, és hogy hogyan tudjuk meghatározni azt, hogy adott pillanatban mennyit fogyasztunk, vagy mennyibe kerül a villamos áram, ugye mind a kettőnek a mérvadója, az az okos mérő, amit mindenképpen telepíteni kell ahhoz, hogy negyed óránként meg tudjam határozni, hogy ebben a negyed órában mennyibe kerül most jelen pillanatban a 1 kilovattóra, illetve az, hogy mennyit fogyasztottam ebben a negyed órában, azt is ez alapján fogom látni.
1: Ráadásul ugye van egy ilyen alapszabály, amit most jól megtanultunk, amikor a Duna alacsony vízállása miatt és a Paksi atomerőmű részleges kiesése miatt volt egy árammizéria, hogy mondjuk mikor ne használjuk, mert mikor a legdrágább az áram. Ez ilyen alapszabályként használható információ, hogy 17 és 22 óra között a legdrágább?
2: Igen, ez egy helyes becslés. Amúgy a Mavírnak van egy weboldala, ahol jelen pillanatban is minden percben látszik az, hogy mennyi adott esetben a termelés bizonyos áramtermelő forrásokból, külön van szedve a napelem, a külön a szélerőmű, külön az atomerőmű, és ott látszik az is, hogy egyben függő grafikonban, hogy éppen mennyi a felvett fogyasztása a fogyasztóknak, és különösen jó kirajzolódik ott az, hogy amikor a napelemeknek elkezd csökkenni a termelése, ugye délután 4 és 5 óra között már egyre kevesebbet tudnak termelni ezek a rendszerek, akkor a fogyasztás, mivel ugye mindenki akkor jön általában haza, a lakosság nagy része gyorsan szeretne mindent abban a pár órában elintézni, főzés, mosás, stb., és sajnos akkor drasztikusan megnő a fogyasztási igény ezekben az 5 és 10 órás időszakokban, tehát nagy valószínűség, és az egész Európában így van, tehát nagy valószínűséggel ezekre az időszakokra kell majd különösen odafigyelnünk.
1: És hát ez ugye jön, úgyhogy ez most legyen egy figyelmeztető beszélgetés, aztán majd amikor ez teljességgel kiterjed, és látjuk azt, hogy mennyien és hogyan veszik igénybe, akkor erről újra érdemes lesz beszélnünk Baranyi Zoltánnal, a Bild Elektro ügyvezetőjével. Ezt most köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: És köszönöm a figyelmüket, a gazdasági magazint hallották itt a Spirit FM-en, a Több-Kevesebb című műsort. Elbúcsúzom a szerkesztő Somodi Sörmös Eszter nevében is, Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jégon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Ma is sok lesz a napsütés. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevben legalább ketten megsebesültek a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastrukturális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában két ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője is az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott: a Poltféle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Folyák Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri fagy. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délután 17-22 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét. Köszönöm, hogy minket választottak. Mondom is a témajavaslatokat. Fürth Pál tegnap este az Egyenes Beszédben azt mondta, hogy egy vezető ügyész megmondta, hogy ki ellen nem lehet nyomozni, kit nem szabad kihallgatni, és ki ellen kell folytatni a nyomozást, vagy elkezdeni. Fürth Pál maga is főügyész volt a szervezetben. Talán ismerhetik a kedves nézők abból a történetből, amikor még 2 évvel ezelőtt Magyar Péter bement az ügyészségre, és leadta azt a hangfelvételt, amin a korábbi felesége Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszél, hogy miként húzatták ki Rogán Antalék saját magukat a Völner Sadl ügy vádiratából. Óriási botrány lett abból az ügyből, ugyanis ha az az állítás igaz, amit az akkori igazságügyi miniszter tett, és ami hangfelvételen hallható a mai napig, akkor gyakorlatilag vége a jogállamnak. Nos, az ügyészség kivizsgálta az ügyet, pikáns módon saját magát vizsgálta az ügyészség, és akkor ez a bizonyos Fürth Pál állt ki a sajtó elé, és mondta el, hogy nem igaz, amit az igazságügyi miniszter állít. Szóval azóta egy kissé fordult a világ, legalábbis Fürth Pál személyét illetően. ő most azt mondja, illetve azt lehetett kibogozni a történtekből, hogy például az aranykonvoj ügyben másként nyomozott volna ő, mint a felettesei, és ebből nagy feszültség keletkezett, ő aztán távozott is az egyik pozíciójából. Ha jól értem, most várakozó állásponton van, de maradna ügyész, amennyiben erre lehetőséget kap. Minden esetre most azt állítja, amiről egyébként én magam már 10 éve hallottam országosan ismert ügyvédtől, hogy egy bizonyos szint felett bizonyos magasrangú politikai vezetők vagy vezető hozzájárulása tudta beleegyezése nélkül nem nyomozhatott az ügyészség. Úgyhogy ez egy brutális mondás, természetesen az ügyészség ezt tagadja, de a teke golyó elgurult, ezt az ügyet nyilván fel kell göngyölíteni. Ezzel függ össze, legalábbis szerintem, hogy a Tisza párt nem látja esélyesnek Baka András államfő jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra. Szakemberek egy része azt mondja, hogy ez az illető nem az ügyészség negyedik vonalából érkezne, mint ahogy Baka András érvel, hanem gyakorlatilag a második vonalából, és hogyha helyre kell állítani az ügyészség igencsak megtépázott tekintélyét, és azt a bizalmat, ami körül kell, hogy vegye az ügyészséget, nevezetesen, hogy mindenki ellen nyomoz és vádat emel, aki ellen ezt meg kell tenni, és nincs olyan, mint amiről Fürst Pál beszél, hogy vannak védett személyek. Szóval, hogyha ezt a tekintélyt helyre kell állítani, akkor ez az ember, akit Baka András jelöl, erre nem alkalmas, hiszen a gépezet része volt eddig is nagyon leegyszerűsítve. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ezt a jelöltet nem fogja megszavazni a Tisza párt. Magyar Péter is erről beszélt, meg a frakcióvezetőjük is. A harmadik pedig, hogy bajban van a két farkú kutyapárt, még 500 millió forint hiányzik, nem érték el azt a választási eredményt, ami után megtarthatnák az állami pénzt, a költségvetési támogatást a kampányra. Ilyenkor azt vissza kell fizetni, ha ennyire gyengén muzsikál egy párt, mint például a kutyapárt. Ők közösségi gyűjtést indítottak, és összejött 156 millió forint, ami szép. A probléma az, hogy azt hiszem 686 milliót kell visszafizetni, de hát még több, mint 500 millió a levegőben lóg. Nagyon súlyos esetben végül a pártvezetők a saját vagyonukkal is kénytelenek lesznek felelni ezért a választási kampányért. Úgyhogy ez a harmadik téma. Veronikával kezdünk, kezdjük Csokkolom. Megkérném Veronika, hogy némíts el a tévét, ez a beugró szint, és akkor tudunk beszélgetni. Kezdi Csokkolom.
5: Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr, szeretettel köszöntöm. Veronika vagyok. Már többször beszéltünk, szerkesztő úr, hát most szombat óta nem tudok egyszerűen belenyugodni, hogy annyira egy rosszul érintett ez a tüntetés. Lehet tüntetni, nem az ellen vagyok, hanem az, hogy a tüntetésen csak a hazugsággal megszólal, hogy mindig, hát úgy olyan téma van, vagy úgy olyanokkal sértik az embereket, hogy elég volna a régi dolgokból is, hogy nem lehet nyugodtan lenni, nem lehet nyugodtan élni, hogy miért ideges, miért bosszantanak ilyen dolgokkal, mert hát azok az emberek hát nem néznek a tükörbe, hogy ők honnan jöttek, kik ők. Hát ez a bukott Mellszár Tamás is, hát nem is a témával kapcsolatban, hanem egy hazugsággal előáll, és akkor mondja a fordítottját. Hát a miniszterelnök úrék hát mindent elindítottak, és egy új, amire megkérték, ugye felkértük őket, azt abba kezdtek, és akkor az építkezés az nagyon lassan, meg nagyon nehéz, pénz nélkül különösen nehéz építkezni. Hát miért vádolják azzal, hogy ezt nem, azt nem, ezt nem csinálták? Ez így nem. Hát minden folyamatban van, de egyik napról másik nap egyik tesszük nem lehet. Hát egy tanult művelt embereknek ennyi tudásuk van. És akkor miért bosszantják, hogy nem csak a hatalmat mostan sértették meg a kommunizmussal, hanem az összes 3 millió embert, a keresztény, én feszítünk, beszéltünk, mert keresztény szellemi ember vagyok, és én nem szeretem, csak az igazságot szeretném mindig hallani, de hát ez nem lehetséges, én azt elhiszem, de mégiscsak nem tud az ember legnyugodni szombat óta, mert nem is akarsam már betelefonálni, mert sokszor ilyen ratosítás így a másik oldalról, mert sokan vagyunk az ellenszámok.
6: Igen, erről már beszéltünk. Veronika, ez egyébként vasárnap volt, amire ön utal, egy vasárnapi tüntetés volt a Terrorháza múzeum előtt.
5: Igen.
6: Nem szombaton, igen. De ez mellékes. Viszont az a kérdésem, hogy miért látja ön ezt ennyire komoly, vagy súlyos tényezőnek, eseménynek? Mert ha másik oldalról nézzük, akkor ott volt a jobboldali véleményvezérek színe java, valamint 450 ember, akit ki tudtak vinni az utcára. Tehát ezt úgy is lehetne értelmezni, hogy ez egy nagyon nagy csalódást keltő esemény, hiszen alig-alig volt érdeklődés.
5: Felbosszant, hogy ennyi ember, meg még sokkal több van, aki elhiszi, meg hogy tehát, hogy tapsol neki az a hazugságra. Azért mondom, mert a Tisza párt, ő teljesen ő építi föl a régi dolgokat, meg hogy demokráciát, és akkor a bukott hazug keresztény ember, például már a kereszténységet is lejáratták, a Márszeréknek volt miniszterelnök, és ő volt az, aki kilépett a demokráciát, szépen indította, mint vele is voltunk, felemeltük, királlá tettük, és utána leporoskázott egyik.
6: Igen,
5: a másik, és
6: Veronika,
5: akkor ő elment jobb irányba,
6: igen,
5: az jobbra megyen.
6: Ezt már mind megtárgyaltuk korábban, viszont továbbra sem értem, hogy miért háborítja önt fel. Egyrészt egy ellenzéki pártól soha nem lesz elvárható, hogy tapsoljon a kormány intézkedéseinek, vagy egy ellenzéki párt holdudvarához tartozó vélemény formáló közösségnek. Tehát ők azt teszik, amit úgy vélik, hogy a dolguk, bírálják a kormányt, most a Terrorháza múzeum miatt. De nem is ez a kérdés, hanem hogy ha helyi értékén kezeljük ezt a tüntetést, akkor mégiscsak azt kell mondani, amit Magyar Péter elég frappánsan megfogalmazott, hogy mi, mármint a Tisza, megtöltöttük az Andrássy utat hosszában. A Fidesz is megtöltött az Andrássy utat keresztbe. Tehát, hogy ott volt egyszer egy több százezres tömeg, itt meg egy jó indulattal 600 fős tömeg. Tehát, hogy miért akkor a probléma ez? Ön miért zavarja ennyire?
5: Hát akkor
6: kapcsolja el. Tehát akkor kapcsolja el a tévét, hogyha ez...
5: De mi én bennem a mondat, hát hogy ők nem vagyunk kommunisták, és nem kommunisták, hanem ők demokráciát építenek.
6: Értem, jó, világos. Én azt mondanám, hogy ha idegesíti önt ez a hang, akkor ne hallgassa, de nem volt akkora átütő erő ebben, hogy ez most megtárgyalásra érdemes volna, szerintem. De vagy legalábbis, hogy ön felbosszantsa magát, arra biztos, hogy nem. Nem érdemes.
5: Hát én értem, szerkesztő úr, de hát a Mászlása másodnak hogy van? Hát nézzenek már múlva, vagy a tükörbe, hogy ők honnan jöttek.
6: Értem, csak hogy ez...
5: Bencsikék honnan jöttek, tükörök? Jó,
6: nem várható el egy társaságtól, legalábbis Magyarországon, hogy őszintén politizáljon. Tudom, hogy ők a kommunisták egyrészt. Hát Bencsik András maga a Népszabadság pártélet rovatánál dolgozott, olvashatók mai napig a cikkei a szovjet-magyar barátságról, és most ő kommunistázik, de hát szíve joga. Szerintem érdemes ilyenkor lapozni. Annál többet ér, hogy ő lapoz, mint hogy felbosszantsa magát. Szerintem.
5: Én értem. Azért telefonáltam be, hogy ne legyek bosszús, mert hogy magával meg tudjam beszélni. Hát ez az oka annak, hogy telefonálom.
6: Rendben. Hát én ezt tudnám mondani, hogyha a pszichiáter volnék, azt mondanám, hogy lapozzunk, engedje el. Ne vegye figyelembe.
5: Nem érdem, hogy egyet ért velem, szerkesztő úr.
6: Hát vannak visszásságok, de ilyen a politika, mintha mi se történt volna.
5: Én gondolom, hogy ön is egyet ért ezzel, amit mondok.
6: Engem ez nem bosszant, mivel nem egy...
5: De az igazságról beszélek, az igazság magát is ugyanúgy érző az igazságot, mint én.
6: Engem mulattat, amikor egy Szovjetunió rajongó azzal vádolja a mostani ellenfeleit, hogy ezek új kommunisták. Hát nyilván, nyilván azt tudja, hogy milyenek az új kommunisták, aki régi kommunista. Tehát én ezen, ebből én viccet csinálok inkább.
5: Igen, na akkor igen. Kérdezem a stílusát. Látja, hogy milyen jól betelefonáltam.
6: Igen,
5: jó,
6: én is örülök.
5: Megnyugtató pontot.
6: Szuper.
5: Elé is jól betelefonáltam.
6: Veronika, köszönöm, akkor tartsa meg a jó szokását, nézzen minket és telefonáljon, ha úgy van. És ne bosszankodjon, szerintem annyit azért nem ért ez a vasárnapi dolog. Kezi csókolom, Edittel folytatjuk. Jó napot kívánok!
7: Reggelt kívánok!
6: Üdvözlöm!
7: Edit vagyok. Az első kérdéshez rögtön, tegnap az egyenes beszédben volt, ha jól emlékszem, ugye?
6: Igen.
7: Igen. Hát meg kell, hogy mondjam, elég érdekes volt a beszélgetés. Nagyon nehezen lehetett, én nagyon nehezen értettem meg tulajdonképpen, mert láttam szegény főügyészen, hogy hát bizony elég zavarva van, és ugye az, hogy a titkokat ugye még véletlenül se tudja kimondani.
6: Igen, úgy beszélt, hogy nem mondott konkrét, ugye csak sejtette a dolgokat.
7: Igen. Fantáziája elindul, mert ugye nyilván nem vagyunk benne, hál' Istennek úgymond járatosak, és ugye most azt ezeket összerakni, hogy ki, kivel, és elég fájdalmas is tulajdonképpen, ha ezbe belegondoltam, hogy mi is történhet ott. Hogy ott most az egész apparátus nem lehet egyszerre lecserélni, vagy kire cserélnénk le,
6: igen,
7: vagy mit kellene tenni. Tehát annyira zűrzavaros az egész, hogy megrendült még az a pici bizalom is szerintem most többünkben, hogy kibe bízzunk egyáltalán.
6: Én úgy tudom, hogy az ügyészségen 4000-en dolgoznak. Lehet, hogy tévedek, tehát hogy olyan biztos nincs, hogy minden ügyész hát korrupt lenne, vagy megvesztegethető.
7: Igen, de hát legfőbb ügyészség, felviteli főügyészség, vármegyei szintűek, járási ügyészségek. Tehát itt már annyira ugye sok az egész, és ki kivel, hogy honnan, úgyhogy ez most azt hiszem, hogy ezen egy kicsit rágódhatunk elég sokan, akik nyilván nem látunk bele, lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó, és fogalmunk nincs, hogy kiről, kicsoda, nem is nagyon ismerjük, és ezt valahogy nagyon gyorsan helyre kellene állítani, mert ha ezekben nem bízunk, akkor nem is tudom, hogy...
6: Hát igen, hogyha megrendül az igazságszolgáltatásba vetett bizalom, pontosan, akkor még a demokráciának... Igen, csak hogyha ez 16 év alatt sikerült ilyenné alakítani, kalapálni, amit látunk. Igen. Persze ez már hamarabb összeállt, mert sokan mondják, és tételesen fel lehet sorolni, hogy Polt Péter idejében milyen botrányosnak tűnő ügyekben egyszerűen nem volt nyomozás, pláne nem vádemelés, vagy elhaltak az ügyek.
7: Igen, sokszor gondolkodott az ember, hogy vajon, de azért nem nagyon, megmondom őszintén, volt egy bíró ismerősöm, és ez nagyon-nagyon régi történet, még annó az első ilyen foci bundánál, nem mondom meg azért, és kérték arra, hogy rendezel valamilyen úton, módon, és lemondott egyszerűen a bírói tisztségről, és ez nekem nagyon-nagyon jól esett akkor, és nagyon méltattam, és elment akkor inkább vissza ügyvédnek, és akkor ez úgy jó volt, és ugye ez rögtön terjedt is, hogy van ilyen, hogy nem megvehető.
6: Jó, hát itt van ez az illető, ez a Fürst.
7: Évek.
6: Igen. Fürst Pál azért mondott le a pozíciójáról, nagyon úgy tűnik, mert az aranykonvoj ügyben ő másként nyomozott volna, mint ahogy a felettesei elvárták. Ha ezt hozzáadjuk, hogy aranykonvoj ügyben a Hajdú János meggyanúsítása óta semmi nem történik, vagy nem tudunk semmiről, de bár azt is mondják, hogy nem is történik semmi, megállt a dolog, akkor lehet fogalmunk arról, hogy mi itt a bibi, mi itt a dolgok mozgatórugója, mert 3 további szemét javasoltak meghallgatni, a NAV munkatársát, a titkosszolgálati Tóth felügyelő államtitkát és Orbán Viktort. Tehát, hogy ez a 3 személy azóta sincs meghallgatva. Fürst Pál lemondott ennek az ügynek a kapcsán, és hát, arról beszél, ami ki van írva. Szerintem viszonylag könnyen össze lehet rakni a dolgot.
7: Hát összerakjuk, igen, csak ugye most az, hogy ki tudja ezt bevállalni, ki fogja.
6: Igen, vagy nagyon izgalmas ugye, kérdés.
7: Pontosan, tehát az, hogy és ebből mégis a egyetlen egy személy az, akit ugye a legnehezebb lenne kihallgatni, már pedig ugye az Orbán Viktor.
6: Edith, sajnos itt járt le a műsoridő, de ha gondolja, tudunk beszélgetni, 9:50-kor lesz fórum legközelebb, most jelzem, most az extra nem lesz fórum, mert parlamenti közvetítést adunk. Tehát 9:50-től tudjuk folytatni, Edith, ha gondolja, kérném, hogy egyeztesse kollégámmal, mert tényleg nagyon izgalmas ügy. Most azonban búcsúzni kényszerülök, mert lejárt az időnk. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet, találkozunk hamarosan, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt várhatóan holnap estig. A pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégeken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell készülni. Kőbányán az Óhegy utcában a Szlávi utcánál vízvezetéket javítanak, itt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. A 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselény utcánál tart a gázvezeték javítás, ezért lezárták az érintett szakaszt. A 36-os autóbusz terelt útvonalon közlekedik, az Akácfa utca megállót nem érinti. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, valamint az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit. Köszönöm, hogy minket választottak. Fürst Pál azt állítja, ő egy korábbi főügyész, aki nemrégiben lemondott, de továbbra is az ügyészség kötelékében dolgozik, hogy egy vezető ügyész megmondta, hogy kit nem lehet kihallgatni, illetve arra is utasítást kaptak, hogy kit kell kihallgatni, tehát hogy a politika befolyásolta az ügyészség működését. Ez egy nagyon durva állítás. A második ezzel függ össze, a Tisza frakciója nem támogatja Baka András legfőbb ügyész jelöltjét. Ha figyelték a reggeli műsort, ott még csak azt írtuk, hogy nem esélyes a jelölt, mert akkor még ez volt a tudható Tisza álláspont, most azonban mostanra Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalára kiírta, hogy konkrétan megszületett a döntés, egyhangulag nem támogatják ezt az illetőt, és kérik Bak Andrást, hogy válasszon újabb jelöltet. A harmadik téma javaslat, hogy bajban van a kutyapárt, még 500 000 000 forint hiányzik, elindultak a választáson, mint az köztudott, gyengén szerepeltek, és annyira gyengén sikerült ez a kampány, illetve annyira gyenge az eredményük, hogy az államtól kapott kampányra fordítható összeget, ami több mint 680 millió forint volt, vissza kell fizetniük erre egy lakossági vagy civil támogatási akciót indítottak, 150 millió forint össze is jött, de még több mint 500 millió hiányzik. Végső soron akár odáig is eljuthat az ügy, hogy a kutyapárt vezetői, nyilván a kampány időszakára értendő vezetői a saját vagyonukkal kell, hogy feleljenek ezért az összegért. Az ügy azonban túlmutat önmagán, ugyanis 2010-es években nagyon sok úgynevezett kamupárt elindult az akkori hatalom tudtával, már-már félrenézős hallgatólagos támogatásával, óriási összegeket kaszáltak ezek a kamupártok. Ha jól tudom, egyetlen egyet nem sikerült azóta sem tetten érni és behajtani rajtuk a szintén felvett nagyon sok 100 millió forintot, hogy úgy mondjam, röhögnek a markukba azóta is. A kutyapárt nem kamupárt volt, azt szögezzük le, csak nem sikerült jól ez az idei választása. Edittel kezdünk, kezi csókolom.
3: Jó napot kívánok! No, hát rögtön meg is változott, ugye?
2: Igen.
3: Azt már Zoltánt elfelejthetjük szerintem. Kaptunk egy nevet, úgyhogy szerintem akkor ez Tornó, és várhatjuk ugye az újabb nevet, hogy kit fog ajánlani a köztársasági elnök.
2: Igen.
3: Tehát itt már itt több kérdés nincs, csak az elsőt megbeszéltük. Hát a kutyapárt, hát annak igen, vissza kell fizetni, egyértelmű. Én nem is értem, hogy miért nem vették azért ezt komolyan, mert az, hogy humoros vagy vicces párt, az ugye ez egy idézőjel, de úgy látszik, hogy nem, mert ennél azért sokkal komolyabban kellett volna nekik venni, azért nagyon-nagyon sok pénzről van itt szó, és ennyit összekalapozni, bárhogy is gondolják, nyilván nem lehet. Hát
2: igen, de tudom, nyilván nem ebből indultak ki, hogy majd hogy fizetik vissza a kampányra kapott állami támogatást, hanem abból, hogy annyira legalább jól szerepelnek majd, hogy ez a pénz, ez nem követelhető hát, vissza.
3: Hát azért az csak fel kellett volna mérniük, hogy mennyi lehet a támogatottságuk. Azért egy párt csak tudja, hogy mégis körülbelül milyen szinten állunk, azért nagyon sok pénzről. Azért mondom, én nem tudom őket sajnálni ezért, és egy forintot se tudnék adni érte, mert ez felelősség. Tehát saját maguk felé is legfőképpen, és hát a választók, hát hogy ha így döntöttek, akkor ezt tudván tudták.
2: Hát ez az, hogy nem tudták. Tehát nem akarom őket mentegetni, de nézem közben, már kicsit elfelejtettem az eredményeiket, de 51.965 darab szavazatot kaptak listán, országos listán. Ez 0,82%. Na de korábban mindig 1-2-3%-ra mérték őket. Még az is felmerült, hogy majd a kutyapárt, ha nem lép vissza, akkor ő akadályozza meg a kormányváltást, stb. Tehát, hogy tényezőnek számítottak. Nyilván nem gondolta egyikük sem, hogy még az 1%-ot sem érik el, mert ha elérték volna, akkor nem kell visszaadni ezt a pénzt.
3: Hát igen, azért mondom, hogy azért egy picikét, tehát valahogy vagy többet kellett volna érte dolgozni.
2: Igen,
3: az... Nem tudom megítélni, hogy mennyit dolgoztak azért, eljutottak-e annyi emberhez, tehát azért mondom, hogy itt talán inkább ilyen komolytalannak lehettek ahhoz, vagy nem vették túl komolyan, és hát azért mondom, hogy komolyabban nem tudom őket sajnálni, sajnos ezzel jár, úgyhogy így most inkább azt hiszem, hogy elég sok dolguk lesz, mármint ezzel így nem is igazán foglalkoznék. Ugye most is zajlik az országházban a gyűlés, hát elég érdekes, ahogy belenéztem, úgyhogy itt tényleg úgy van, hogy én percek, ként változnak sok minden, úgyhogy én köszönöm szépen így befejezném, úgyhogy további szép napot
2: köszönjük
3: kívánok
2: mindenkinek.
3: Önnek is szép napot.
2: Kezi csókolom. Egyébként még egy mondat közben megnéztem, hogy jól emlékeztem, de jól. Kovács Gergely, a kutyapárt elnöke azt mondta, hogy ő nem olvasta a pártja választási programját, és nem vesz részt a kampányban. Ez nagyon furcsa hozzáállás, viszont a helyzet az, hogy ő lesz az egyik, akit esetleg majd megkérnek arra, hogy a saját vagyonából is szálljon be ebbe a kampányba. Szóval így azért megint egy picit módosul a kép, tehát nem csak, hogy rosszul szerepelt a kutyapár, de a vezetője, illetve ha jól tudom, az élettársa vagy felesége, a második számú kutyapárti vezető sem vett részt a kampányban. A kampány sikerült, ahogy, tehát bukta volt, viszont hát ők nem tettek bele mindent, finoman fogalmazva, ha részt sem vettek a saját pártjuk kampányában. Lehet, hogy úgy gondolták, hogy a logót odaadják azoknak, akik akarnak kampányolni, aztán majd úgyis elérnek egy olyan eredményt, ami miatt ebből gond nem lesz. Hát a helyzet az, hogy de, lett belőle gond. Marikával folytatjuk, kezi csokrom.
4: Jó napot kívánok! Én arról szeretnék beszélni, hogy látom a tüntetést, és nézem a parlamenti közvetítést. Hát annak a Gergelynek üzenem, hogy én nem vagyok kommunista, és soha nem is voltam, ugyanis a kommunisták végezték ki az én két szobrász bátyámat. Ugyanis nem voltam kommunista. Kommunisták azok, akik ott fölléptek a hírtévébe, akik szerepelnek, akik ott voltak a tüntetésen, és fölléptek, azok mind megfordították a kabátjukat, és azok mind kommunisták. Úgyhogy a Fideszben vannak a kommunisták, csak fordult egyet a kocska. De ezek mindig arra fordulnak, amerre a lóvé van. Úgyhogy ezek a fideszesek azért olyan bátrak, mert én sejtettem, hogy így van, hogy az ügyészség benne van a buliban, valamennyire érintett, és azért áll a malom. Csak nehogy a nép a kezébe vegye a hatalmat, és az ügyészség ellen föllépjen. Mert igenis, a bűnösöknek meg kell fizetni, és még mindig nem megy a malom. És az ügyészség miatt nem megy a malom. És azért olyan bátrak a fidek, és még mindig nem megy a malom. És az ügy...

0: sokat is kirabolták az inflációs nyugdíjat. Ezt már elmondtam sokszor.
1: Igen, igen, ezt már nem érdemes újra melegíteni.
0: De ez igazság. Az igazságot mondom, és ez azt mondja meg mindenki, hogy ez az igazság.
1: Hát nyilván érzik az emberek a bőrükön, az érintettek, hogy jól alakult a sorsuk, avagy épp ellenkezőleg.
0: Igen, igen.
1: De... Tehát az egy dolog, hogy mondjuk magabiztosan viselkednek a parlamentben, és jól oda mondogatnak a kormánynak, de valójában az történik, amit a kormány oldal akar, hiszen bőséges kétharmaddal rendelkeznek, tehát meghallgatnak mindenkit, aki hozzászól egy adott kérdéshez, aztán döntenek, ahogy ők akarnak. Tehát nem látom azt, hogy itt...
0: Igen, csak azért, mert az ügyészség az ő pártukon van, nem véletlenül ilyen bátrak.
1: Az egy másik kérdés.
0: A börtönbe kéne neki külni, amiket elkövettek.
1: Hát nem mindenkinek kell börtönben ülni.
0: Ebben nem merték ezt megcsinálni.
1: Hát ott nem volt ilyen értelemben ellenzék.
0: Igen, de ilyeneket nem is csináltak. Az emberek még álmukban se gondolták, hogy ez így működik. És tényleg igaza volt a magyarnak, hogy ez egy mafia állam volt. Az volt. És a magyarnak csak hálát adhat minden egyes lakó, hogy ez az ember, lehet, hogy ő is ott benne volt, és azért fölfogta, hogy mi történik, amikor a feleségének fölvette a beszédét, nem véletlenül vette föl. Ő fölfogta, elég okos ahhoz, hogy fölfogta, hogy mi történik itt a hazába, és ő látta azt, hogy neki három gyereke van, és odaállt, kiállt, mert ha a magyar nem lenne, akkor mi vergőznénk. Hát nem is szeretnék belegondolni, hogy mi lenne velünk. És igenis minden egyes magyar állampolgár hálával tartozik a magyarnak, mert a magyarnak nagyon nehéz dolga van. Nagyon nehéz. És meg kell neki bírkozni, mert ezek még mindig ott vannak a háttérben. És engemet nem vigasztal az, hogy ugye ezeket a bűnözőket már rég le kellett volna zárni, de az ügyészség miatt államalom. Sajnos ez van.
1: Köszönöm szépen, Marika, meglátjuk. Ezt a jelöltet nem fogadja el a Tisza, meglátjuk, hogy ki lesz a következő államfői jelölt, és majd a jövő zenéje, hogy az új jelölt, az új legfőbb ügyész, ha majd lesz egyszer, remélem minél hamarabb, képes lesz-e helyreállítani a szervezet tekintélyét, hitelességét, és valóban elindulhat-e a munka mindenféle politikai befolyástól mentesen. Hát ezek nagy kérdések, de bízunk benne, hogy igen. Icával folytatjuk, kezi csokolom.
2: Jó napot kívánok, én Ica vagyok. Szerkesztő úr, az a kérésem volna, hogy Jákob Zoltánnyal szeretnénk beszélni, vagy továbbítaná nekem, hogy nagyon kevés a nyugdíja, 100 000 forint fára kéne, meg a tetőt megcsinálni, a fürdőszobát. Valamennyi összeget nem tudna adni, mert rám szakad itt a lakás.
1: Az helyzet, hogy Jákob Zoltán nem az ATV-hez tartozik, ismerem őt, tudom, igen, hogy kiről van szó olyan értelemben, sok embert támogat, de vele mi nem vagyunk semmilyen kapcsolatban. Tehát nem tudom azt mondani, hogy persze, majd átküldöm az ön elérhetőségét, vagy szólok a szerkesztőinek, mert hogy nem itt dolgozik.
2: Hát nagyon megköszönném, mert nagyon-nagyon szükségem volna. Nagyon kevés, már nem tudok hova fordulni. Fiam meghalt, aki támogatna. Nincs egyszerűen a gyerekeim, az unokáim albéletben laknak, dolgoznak, de...
1: Szerintem ő elérhető Jákob Zoltán szervezete a Facebookon keresztül is, tehát ha az unokái...
2: Csak az a baj, hogy én nem tudok Facebookon.
1: Igen, de az unokái nem tudnak, nem nincsenek rajta...
2: Hát messze dolgoznak, hetelnek, és akkor mire hazajönnek, akkorára meg... Hát van, elég felszaladnak, megnéznek.
1: Világos.
2: Egy-két, vagy 20-30 ezer forinttal kisegítenek, de többel nem tudnak, mert hát na, az albéletet ki kell fizetni. Van egy kis unokám, azt óvodába jártatik, úgyhogy nehéz nekik is a megéletés. Nekem meg még rosszabb, mert nincs segítségem.
1: Világos.
2: Még a fát is, most is csak 48 ezer forint hasgatva, de hát az nekem nagyon nehéz, mert a gyógyszereket is ki kell látni. Akire számítottam, az a fiam volt, aki

0: meghalt.
1: Sajnálom nagyon.
0: Igen.
1: Hát szóval nem vagyunk kapcsolatban Jákob Zoltánnal semmilyen módon. Azért gondoltam, hogy az unokái akár küldenek egy üzenetet neki a Facebookon, vagy annak a menedzsmentnek, aki szervezi Jákob Zoltán tevékenységét, ezeket az adományozó útjait, akkor szerintem hamarabb célt ér, mint a rajtunk keresztül próbálkozik, mert hogy tényleg nincs hozzá kapcsolat, legalábbis nekem nincs.
0: Hogyha nem valamelyik szervezethez kapcsolna, mert az önkormányzat az hiába fordulok, nincs lehetőségük.
1: Értem. Hát sajnálom, hogy köszönöm, hogy hívott, ennyit tudok javasolni, tényleg nem. Ha itt volna az ATV-nél, nyilván semmiben nem kerülne szólni neki, bár nyilván tudja, hogy nagyon sokan kérnének tőle támogatást, de mondom, nem itt, nem velünk működik együtt, úgyhogy fogalmam nincs, hogy hol lehet őt elérni. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kedves nézők, ennyi volt az első rész. Itt a fórumban most jön egy rövid reklámszünet, aztán folytatjuk.

0: az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Körbejártuk egymájba szintrabanttal a világot. Édesanya a semmiből szendvicseket csinál.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Ma is sok lesz a napsütés. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője is az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a Féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhet a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhat fagyos hőmérséklet. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Köszönöm, hogy minket választottak, a témák változatlanok. Fürst Pál azt mondja, hogy egy vezető ügyész megmondta, kit nem lehet kihallgatni, és azt is, hogy kit kell kihallgatni, ki ellen kell nyomozni. Ez azért nagyon durva, mert Fürst Pál maga is főügyész volt korábban. A nyár folyamán lemondott, a sajtóhírek szerint azért, mert ő másként folytatta volna a nyomozást az Aranykonvoj ügyben, mint ahogyan a főnökei. Ha ezt hozzáveszük, hogy az Aranykonvoj ügyben meggyanúsították Hajdú Jánost, a TEK korábbi főigazgatóját, és egy ügyészségi levél szerint érintettek ebben a történetben még Orbán Viktor, egy napvezető, illetve egy titkos szolgálatokat felügyelő államtitkár, ám de ennél a három személynél semmit nem hallunk, vagy velük kapcsolatban, hogy hol tart a nyomozás, akkor eléggé könnyen össze lehet rakni egy bizonyos képet, hogy mire is utal Fürst Pál, konkrétumokat ugyanis nem mondott. Minden esetre a jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda vezetője Horváth Lóránd korábban azt mondta, hogy szerinte meg kellene gyanúsítani Orbán Viktort ebben az ügyben. És ez az iroda látja el egyébként a sértetti fél képviseletét, tehát az ukránok képviseletét, akiket sanyargatással tartottak, jogellenesen fogva, kámzsát húztak a fejükre, vagy leplet, és megbilincselve tartották őket. Szóval nagyon súlyos cselekmények róhatók a magyar állam rovására, úgy tűnik, hiszen a NAV és az osztrák adóhatóság is kijelentette, hogy szó nincs pénzmosásról, tehát nincs alapja ennek az egész ma már botrányosnak nevezhető eljárásnak. Ez mind benne van az első hírben. A második, szintén az ügyészséggel kapcsolatos, a Tisza párt nem támogatja Baka András legfőbb ügyész jelöltjét, új jelöltet kérnek a köztársasági elnöktől. A harmadik pedig, hogy bajban van a kutyapárt, még 500 milliárd forint hiányzik, ugyanis nem érték el az 1%-ot az áprilisi választáson, vissza kell adniuk az állami támogatást, amit a kampányra, a választásra fordítottak, ez 680 millió forint, a hívektől 150 millió jött össze, több mint 500 hiányzik, legrosszabb esetben a párt vezetői, a kampány alatti vezetői a saját vagyonukkal kell, hogy feleljenek ezért az összegért, ez is ide tartozik, illetve az is, hogy a valódi kamupártok, amelyekből volt jó néhány, akik csak arra szakosodtak, hogy felvegyék a pénzt, és aztán persze semmit nem értek el. Ezek a kamupártok 8-10-12 éve nincsenek elszámoltatva, nem hogy felelősségre vonva, miközben a kutyapárt nem kamupárt, csak nem jött össze nekik az idei választás. Sándorral kezdünk, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm!
5: Felkel Sándor vagyok. Én csak a Füchler Pál ügyhez szeretnék egy kis hozzászólást tenni.
4: Igen.
5: Egy ilyen kis egyszerű történettel mondanám el az egészet, amit, ahogy én gondolom. Tehát mondjuk én szakács vagyok, és fölkérnek egy konyhán, hogy főzzek pörköltet. Én megnézem, hogy hozzávaló minden megvan, és azt mondanám, hogy víz, gáz, hogy úgy mondjam, még a tűz is, akkor megcsinálom én ezt a pörköltet. A főnök azt mondja, hogy jó van Sándor, legyen szíves, jöjjön föl hozzám. Fölmegyek hozzá, és azt mondja nekem, hogy figyelj Sándor, ezt a pörköltet nem hónapra kéne megcsinálni, hanem egy olyan kicsit elhúz vagyom 3-4 év múlva. Te addig csinálj egy rongylevest, egy tojáslevest száraz kenyérre. És akkor azt mondom neki, hogy hova főnök, én megcsinálom ezt a tojáslevest, de azért egyet ne felejtsünk el, hogy az a hús nem fog elállni örökké.
4: Igen. Itt vagyok, figyelek, szóval...
5: Én is.
4: Az a lényeg, hogy az ügyészség egy picit más területen mozog, mint egy konyha, de érteni hát, vélem a párhuzamot.
5: Gondolom, hogy a lényeget azt azért...
4: Érteni vélem, igen. Az ügyészséget azért tartja fenn a magyar állam, hogy pártatlanul és szakmai módon végezze a feladatát. Tehát, hogyha a nyomozóhatóság vádemelést javasol egy ügyben, akkor emeljen vádat. Ha olyan tényállást tud felépíteni, ami megáll a bíróságon, vagy ha maga az ügyészség nyomoz, akkor ne legyen tekintettel arra, hogy a gyanúba keveredett személy milyen politikai háttérrel rendelkezik, milyen pozícióval rendelkezik, mert ha így dolgozik, már pedig erre elég sok a gyanú, és nagyon sok ilyen állítás van, és most maga egy főügyész mondja ezt, akkor megszűnt a demokrácia egyik alappillére, a törvény előtti egyenlőség. Akkor vannak, akik bármit megtehetnek, mert azt mondják föntről, hogy ne bántsd őket, és vannak, akik nem tehetnek meg bármit, mondjuk ez rendben van, mert ha bűnt tesznek, akkor eléri őket az igazságszolgáltatás, az első része nincs rendben nagyon.
5: Hát ebben én is így egyetértek, hogy az első rész nincs rendben. De köszönöm szépen a lehetőséget.
4: Köszönöm. Köszönöm, Sándor. Köszönöm szépen, hogy hívott, és hogy minket néz. És egyébként van még egy harmadik is, hogy olyan ellen, olyan személy ellen viszont nyomoz az ügyészség, meg megvádolja, akiről esetleg tudják eleve, hogy nem bűnös, de a megvádlásával rendkívül kellemetlen helyzetbe kerül, mert évekig járhat bíróságra, lelkileg is stresszes mondjuk vádlottnak lenni egy komoly büntetőügyben. Úgyhogy az ügyészség kulcs szereplője kellene, hogy legyen a magyar igazságszolgáltatás rendszerének, de mint látjuk, nagyon nem az. Illetve hát kulcs szereplő, csak nem korrekt kulcs szereplő. Csillával folytatjuk, kezdjük csokolom.
6: Jó napot, én a fél év óta még telefonáltam be a tévésekhez.
4: Igen.
6: És hozzászólásom lenne a miniszterelnök, úgy az Orbán Viktorhoz, meg a Magyar Péterhez, ha úgy szabad mondani.
4: Persze.
6: És hát volna hozzászólásom, hogy ki milyen. A Magyar Péter annyi, hogy most igazságot akar tenni, és igaza is van ahhoz, aki mi a parlamentbe ment, az Orbán Viktor ezek a lopások, csalások, ugyebár sok milliárdról van szó, hogy visszaszedi. Ebben igaza van. Csak hát tenne a dolgát ő is azt, amit megígért az embereknek, tudja. Ma mink ózó telefonálunk.
4: Igen.
6: Tudja, hogy sok kis nyugdíjas. Dolgozok azon a rehabnál. A feleségem is, hogy én is, a Csilla. Úgy hívják az asszonyomat. Hát jó, na az is, hogy ahogy mondta is, hogy megígérte, hogy a kis nyugdíjasokat is emeli, hogy minden, hát tartanak szavát.
4: Hát most a legkisebb nyugdíjakat valóban felemelik január 1-jével. Tehát akinek nem érte el a 120 ezeret a nyugdíja, ezen nyugdíjakat felemelik. Van, akinek 28.500, vagy 40, vagy 50, vagy 70 ezer, szóval 100 ezeres nagyságrendben vannak sajnos ilyen emberek. Az ő nyugdíjuk biztosan emelkedik már. Ezt megszavazta a parlament január 1-től.
6: Aztán... Igen, de az öregségi nyugdíjat mondta. Én úgy hallottam.
4: Az öregségi nyugdíjat mondta, igen. Önök pedig rokkantsági nyugdíjban részesülnek?
6: Igen.
4: Azt mondta Farkas András nyugdíj szakértő a minap, hogy ezek az emberek sem maradnak ki. Tehát, hogy aki rokkantsági nyugdíj ellátást kap, és az nem érje el a 120 ezeret, azt is megemelik 120-ra. Ezt mondja Farkas András, aki az egyik legismertebb nyugdíj szakértő.
6: Hát ennek nagyon örülünk, mert volt két balacsetem, és az én nyugdíjasztak, hogy dolgoztam a ilyen közmunkám, ugye vár, nálunk így mondják, közmunka.
4: Igen, igen.
6: A világ életemben dolgoztam, 16 éves koromtól, hát felneveltem már 8 gyereket, abból 6-ján egy fiú, mint fél év vannak, ugyebár.
4: Gratulálok.
6: Meg az asszony, sok a rezsim, stb. Hát most panaszkodni lehet, tudja. Hát fába, mivel fávat üzelünk,
4: igen.
6: Három helysége. Most ami így kapunk ezzel a cseppénetet, mert én kapok 68 ezer font nyugdíjat kapok, az nagyon gyenge. Az azt mondom, hogy nem kap semmit, semmi nyugdíjat.
4: Miért? Ő, ha nem sértő, hány éves, illetve miért nem kap semmit?
6: Kapta azt a tanácsilag, azt a 42-50%-a, 58%-a van, tüdődetek.
4: Igen.
6: Tüdő van a vízén, síves, minden. Hát kapta ezt a 100%-ot, ugyebár. De mivel engemet ápolt, több mint 2 évig, le voltam nyomorodva, hogy elütött a kocsi, ugyebár.
4: Igen.
6: Engemet abban az időben ápolt, hát mi nem tudtuk bejelenteni az adóhivatal fele, hogy igenis engemet ápol. Dolgozott ő, csak a 2-3 hónapos szerződéseket adtak, tudja. És így engemet ápolt, leadták a cégtől, és nem volt meg a 3 éve. Pár hónap hiányzott, hogy meglegyen a 3 éve.
4: Értem. Akkor kaphat, akkor kapna valamilyen támogatást, ha ez a bizonyos 3 év megvolna.
6: Igen, igen, igen, de kapott a tanácsról azt a 100%-ot, azt a 40 ezeret, de azt vissza kellett mondani, mivel ide felvették a ilyen 4 órásba nyugdíj, tudja, dolgozhat.
4: Értem. Hát igen, lehet, hogy ezek egymást kizáró dolgok.
6: Én, na, épp azt mondom, hogy most kapja ezt a cseppést, amit itt kap, meg én is itt dolgozok, ugye már 4 órásba. Szerettem volna azt is, hogy valamennyivel támogattak volna, mivel 2 gyámügyes unokát nevelünk.
4: Igen.
6: 2 gyámügyes nevelünk.
4: Nem tud, a jegyzővel nem tudnak beszélni, hogy mondja el, hogy milyen lehetőségeik vannak? Tehát elvázolná, hogy hogy élnek, kinek milyen a mondjuk így munkaügyi státusza, az öné meg a feleségé, illetve hogy van 2 unoka, akit nevelnek, hogy ebben a konstrukcióban, vagy ebben a családi mondjuk így felállásban mik a legjobb lehetőségek, amikre joggal pályázhatnának.
6: Próbáltunk ide tanácsfele, tudja, rügyintézőkkel beszélni tanácsom, és itt mindent úgy mondva, hogy le is tagadják, ha járna, akkor azt mondták, hogy nekünk nem jár, a falu helyére jár, mivel mi városiak vagyunk, tudja. Én ez... városban lakok, és
4: igen, igen.
6: Ők azt mondják, hogy ez nekünk nem jár.
4: Azt nem tudom, hogy az miért szám.
6: Éves, uh-huh. Az egyik 14-8-os, másik 11 éves, két unokát nevelek. Most ez nagyon jó volt, még jó is esett, szerintem mindenkinek ilyen szegény családban nagyon jó esett az, hogy a Magyar Péter 50.000 forintot adott, hogy jótoztassuk fel a gyerekeket.
4: Egyébként majd, igen, majd kapnak még 50.000-et novemberben, igen. Tehát mind a két gyerek 100.000-et fog kapni.
6: És ennek nagyon örülünk. De tényleg, itt, ha tényleg legyen a Magyar Péter, szerintem a cigánsám, hogy cigán vagyok. Előre is mondom. Romák vagyunk.
4: Mert volt Magyar Péter Ózdón, hát úgy indult az országjárás, hogy elment Bódis Kriszta meghívására, és ott megdöbbenve látta, hogy hogy élnek emberek tömegével.
6: Így van. Én kertes lakásban lakok, saját házam van, és lent voltam én is a 7-esben, már akkor ott voltam Magyar Péter 7-esben.
4: Jó, hogy ott volt, amikor lement. Na, hát akkor...
6: Igen. Én próbáltam tele beszélni, mert látta is, hogy élnek ott az emberek. Miből ének, hogy ének, annak nagyon örülök. Mert az Orbán Viktor egyszer nem tette le Ózdra lábát, hogy hogy ének, mint ének, csak állandóan magyar emberekről beszélt, mert aki kap 1 milliós nyugdíjat, 500.000 vagy 800.000 fontos nyugdíjat, azok nekem elgette.
4: Igen, abból nincs túl sok amúgy, de igen, Orbán Viktor inkább a világpolitikában szeretett mozogni.
6: Igen, mindig a háború, mindig ellen volt.
4: Sajnos, igen, lejárt a műsoridő, még utoljára annyit hadd mondjak önnek, mert mondta, hogy tűzifával fűtenek, hogy itt a kormány 27%-ról 5%-ra csökkentette a tűzifa áfát, ami azt jelenti, hogy elvileg 20%-kal csökkenni fog a tűzifa ára, illetve a szociális tűzifa keretet pedig megduplázta, eddig 5 milliárdot szánt erre a kormány idén, 26 telén már 10 milliárdot, tehát valamennyi könnyebbséget ez is jelenthet, remélem, hogy önöknek is. Köszönöm, hogy hívott, kedves nézők, ennyi volt az első rész, jön egy reklámszünet, aztán folytatjuk.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, valamint az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégeken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell készülni. A Kerepesi úton kifelé a Baross tér után lezárják a külső sávot szombatig napközben csatorna karbantartása miatt. A második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornát javítanak, a félútpályát lezárták, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. A 22. kerületben a Dévény utcában szintén lezárták a félútpályát a Háros utca közelében, mert vízvezetéket javítanak, a 141-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. A 9. kerületben a Mester utcában tart a felújítás, mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket itt az ATV Extrém, a Fórum Extra című műsorunkban. Rég készültünk önöknek három remek témával, bizonyára sokaknak van véleménye, és remélem, hogy sokan majd el is mondják a véleményüket, betelefonálnak és elmondják, hogy aztán ebből kerekedjen egy nagyon jó adás mindenki számára. Mondanám akkor a három témát. Ugye a parlament ma felfüggesztette három fideszes képviselőnek a mentelmi jogát, akiről szó van, az Pócs János, Kocsis Máté és Spany Miklós. Ennek a három úriembernek a mentelmi joga az mind egy ügy körül szerveződik, illetve a mentelmi jog felfüggesztése. Ez pedig Bangó Sándor, ugye ő a Szőlő utca intézetnek egy volt lakója, és ő volt az, aki a Zsolti bácsi ügyben egyfajta koronatanúként viselkedett, és azt mondta, hogy ő tudja, hogy ki konkrétan ki az a Zsolti bácsi, ki rejtőzik emögött a, hogy mondjam, fantázia név, becenév, kitalált név, művésznév, mondhatnám, tehát e mögött a név mögött. És aztán utána ez a három képviselő azt mondták, hogy úgy nyilatkoztak több helyen is, hogy nekik tudomásuk, és nem csak tudomásuk, hanem bizonyítékaik vannak afelől, hogy Bangó Sándor nem mond igazat, hanem igazából őt megvesztegették, és van egy ügyvéd, akit Litresics Andrásnak hívnak, mondja a három képviselő, akik szerint ez az ügyvéd, Litresics András, konkrétan ő készítette fel Bangó Sándort, aki tehát ugye volt állami gondozott, arra, hogy pénzért fejébe, hogy hazugságokat terjesszen ebben az ügyben, és ezzel nyilván nagyon kellemetlen helyzetbe hozza a akkori korábbi kormányzatot és a Fideszt, a legnagyobb kormánypártot. És aztán az ügyvéd emiatt feljelentést, Litresics András ügyvéd emiatt feljelentést tett ellenük, és kikérték a mentelmi jogát ennek a három képviselőnek, amit a parlament ma meg is szavazott, úgyhogy ez a három képviselő elvesztette a mentelmi jogát, és hát ugye becsületsértés, rágalmazás gyanúja miatt indulhat majd ellenük eljárás. A feljelentés ebben az ügyben szerepelt, úgyhogy, vagy született, úgyhogy mondják el a véleményüket ebben a témában. A másik, gondolom sokan látták önök közül, tegnap este az Egyenes Beszédben nyilatkozott a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője, Főügy Pál, és akkor ő ugye arról beszélt, hogy hát az ügyészségen nem lehet csak úgy nyomozni, és csak bárkit megkérdezni bizonyos ügyekben, kitüntetett ügyekben. Azt mondta, hogy az ügyészségen ez jellemző gyakorlat, hogy irányított a nyomozás, bárkit nem lehet meghallgatni, és a kérdések is irányítottak lehetnek. Tehát azt érzékeltet, és nem is érzékelteti, hanem kimondta ebben az interjúban, hogyha látták, hogy hát a politika nagyon erős befolyással volt az ügyészség munkájára, nyomozás irányára. Emiatt ő le is mondott egyébként a vezető ügyészi pozíciójáról, ugye ő a Központi Nyomozó Főügyészségnek volt egy, nem is egy vezetője, hanem a vezetője, az igazgatója, és aztán ő erről lemondott júniusban, emiatt, hogy ugye az aranykonvojűről volt szó, hogy abban ő úgy érzékelte, hogy a politika igen erős nyomást helyezett az ügyészségre, és nem lehetett akárhogyan nyomozni, amit ő jelzett is, de igazából nem talált meghallgatásra, nem indult belső vizsgálat, hanem még őt vették elő, és megmondták, hogy milyen irányba kell ezt a nyomozást vinni, mondja Főgy Pál. Majd pedig most belső eljárás, illetve fegyelmi eljárás is indult ellene, úgyhogy szóljanak hozzá ehhez az ügyhöz, és aztán itt szertágazóan nyilván itt beszélhetünk akkor beszélhetünk a kedves nézőkkel sok minden ügyről, ami kapcsolódik az ügyészséghez, ami az ügyészség látókörében van, aztán vagy megy a nyomozás, a nyomozati cselekmény, vagy nem megy, minden esetre mi keveset látunk belőle, például az MNB ügy, hogy egyet említsek, illetve szolidaritási hozzájárulás, na hát most történt egy nagy áttörés, az Alkotmánybíróság azt mondta, kimondta tegnapi határozatában, és azért itt felhívom a figyelmet arra, hogy ez az Alkotmánybíróság most már rendelkezik számos új taggal és új vezetővel, és ők kimondták, hogy az, ahogyan a kormány megállapította és levonta a szolidaritási hozzájárulás mértékét, azt az összeget az önkormányzatoktól, az bizony alkotmányellenes, ugyanis az önkormányzatok nem védhették meg az igazukat, nem vitathatták ezt bíróságok előtt, talán a nézők is emlékeznek arra, hogy ez úgy volt, hogy a kormány gyakorlatilag megtiltotta azt, hogy bíróságokhoz fordulhassanak az önkormányzatok, hogy jogi úton érvényesíthessék az álláspontjukat, miszerint az ő megkérdezésük nélkül, tehát a jogszerűtlen módon és jogszerűtlen eltúlzott mértékben állapítottak meg hozzájárulást, amit nekik be kellett fizetni a központi költségvetésbe, ugye levonások útján. És most ezt az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította. Aztán ez úgy sok felé mehet, Karácsony Gergely ezt óriási győzelemként ünnepli, ő úgy állítja be, Budapest főpolgármestere, hogy hát gyakorlatilag az Alkotmánybíróság, amit most kimondott, az nem kevesebb, mint az, hogy alkotmányellenes. Hogy alkotmányellenes a szolidaritási hozzájárulás intézménye, ez nem egészen így van, legalábbis az én értelmezésemben, a kivetésének a módja az, ahogyan kivetették, és aztán beszedték, illetve ahogy megvonták az önkormányzatoktól a jogorvoslati lehetőséget. Erre mondta az Alkotmánybíróság azt, hogy ez így nincsen rendben, ez így nem mehet tovább, ez alkotmányellenes. Úgyhogy ezek a témáink, André Novák András vagyok, elnézést, hogy az elején rögtön ezzel kellett volna kezdenem, illetve talán még azzal, hogy elnézést, hogyha egyszer-egyszer köhögök vagy tüsszögök, de az elmúlt napokban egy elég komoly vírusos megbetegedéssel küzdöttem, de ma már itt vagyok, és örülök, hogy önökkel lehetek. És akkor az első betelefonálunk, az Klári, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Hát akkor kívánom, hogy gyógyuljon meg minél előbb.
2: Köszönöm szépen!
3: Szedjen sok C-vitamin, illetve egyen sok gyümölcsöt.
2: Fülemen jön ki, de remélem, hogy jobban is veszek tőle.
3: Jó. Na, szóval az igazság az, hogy én most nem ezekkel a témakörökkel kapcsolatban akarok beszélni, hanem már tegnap előtt akartam hívni, amiért borzasztóan fel voltam háborodva. Ritkán vagyok így felháborodva, most nagyon fel voltam. Ugyanis az igazság az, hogy én ugyan nem vagyok vallásos, de vallás ellenes sem, mert ez mindenkinek szuverén joga, hogy vallásos vagy nem vallásos, hanem viszont az, amikor megszólalt egy pap, őszinte leszek, nem a legelejétől voltam bent a tévé előtt, be volt kapcsolva, akkor jöttem be, mikor úgy a középtájon tartott már, és akkor mondja, hogy Jézus előtt megjelent egy csomó ember, és nem tudta elképzelni, hogy miért, és akkor mondja, hogy mert dolgozni akarnak, de senki nem ad nekik munkát. Na erre közölte velük, valahogy így volt, azért mondom, mert nem az első pillanattól voltam bent a tévé előtt, hogy adott...
2: Bocsánat, milyen műsor tetszett nézni, azért azt tisztázzuk.
3: A Duna TV volt.
2: Igen, de hogy ez egy istentisztelet, vagy miről beszélünk? Hogy pontosan nem. A nézők is értsék.
3: Az a helyzet, ezzel kezdtem, hogy nem a legelejétől voltam bent. Egy ilyen beszélgetés féle valami volt, nem is szoktam a Duna TV-t bekapcsolni, megmondom őszintén, mert csak akkor kapcsolom be, amikor ilyen népi dolgok vannak.
2: Értem.
3: Megemlékezések, szóval ehhez hasonló.
2: Értem, és mi volt a témája? Szabadon hát beszélt a pap, vagy volt egy konkrét?
3: Volt.
2: Értem,
3: azt
2: jó.
3: Azt mondom, hogy nem igen. Az első pillanattól voltam bent, de egy pap beszélt, ez biztos. És a lényeg ennek az volt, hogy ahogy sorba álltak a munkások, és aki a legelején jelentkezett és jutott neki munka, az sokat dolgozott, és aztán a következő alkalommal megint egy hosszú sor állt, megint csak azt mondták, hogy nem volt nekik munka, a harmadik alkalommal már szintén, amikor sok ember állt, de azoknak már nem is jutott, de nem is nagyon akartak dolgozni. Ebből a lényeg az volt, hogy ahogy ők mondták, hogy el van keseredve, de Jézus közölte, hogy nem kell elkeseredni, hát ha nem jutott munka, hát nem jutott, hát ennél fogva kevesebbet kapnak, de hát ettől eltekintve azért a Jézus szemében mindenki egyforma értékű. Na hát azért álljunk már meg egy kicsit. Ugye azzal kezdtem, hogy én nem vagyok vallásos, de vallás ellenesen vagyok. De az viszont nagyon nem tetszik, amikor a papok így akarják az embereket tanítani, hogy akinek kevés munka jutott, vagy nem is akart dolgozni, már nem is állt be sorba, ő ugyanolyan értékű az Úr Jézus előtt, így ez a kifejezés nagyon eszembe van, Úr Jézus előtt, az ugyanolyan értékű, mint aki a legelején oda sorakozott a munkáért és sokat dolgozott. Na, itt aztán bepipultam, hogy őszinte legyek.
2: Na, ebből lesz egy jó beszélgetés, Klári, mert erről nekem is van egy határozott véleményem, ami nem biztos, hogy pont találkozik az önével, de akkor lesz egy jó beszélgetés.
3: Na mindegy, a lényeg az, hogy nagyon mérges voltam, megmondom őszintén, mert valahogy úgy voltam vele, hogy is van ez akkor? Hogy aki nem dolgozik, annak is ugyanaz az értéke, mint aki sokat dolgozott. Aki nem csinál semmit, csak egész életén keresztül szinte a fenekét vakarta, az ugyanolyan értékű az összes többi ember szemébe, mint bárki. Hát azért engedjen meg a világ. Félreértés ne essék, én nem akarok vele se dicsekedni, se letagadni. Nagyon sokáig, hosszú-hosszú ideig tanultam mindegy, hogy mit. Nem akarom mondani, mert volt egy betelefonáló, aki szinte azt hitte, hogy dicsekszem vele, eszembe sincs. Ez olyan dolog, hogy senki nem kényszerített rá, ennek ellenére tanult, szinte azt hitte, hogy dicsekszem vele, eszembe sincs. Ez olyan

0: ottan a tűrőké és szenvedőké a mennyeknek országa, ha még emlékszik erre mondásra, és már lassan ez vált szállóigévé, hát azért engedje meg a világ. Erre akarja az egyház nevelni az embereket?
1: Ugye tetszett hallgatni egy szemét, egy főt, egy papot, ugye ebből talán azt a következtetést, hogy akkor az egyház, pláne hogy az egyházak mit tanítanak, azt lehet, hogy nehézkes lenne levonni, én azt gondolom, mert ugye itt egy főt tetszett hallgatni.
0: Nem, hallgattam én már több főt is, mert volt, amikor templomba bementünk, nem vagyok templomba járó ember, teljesen úgy mentem be, mint egy műemléket néztem, de mivel mi se volt, nem akartunk zavarni, nem jöttünk ki, végighallgattuk. Hasonlóképpen beszélt, ja. És ugye ez az, ami nekem nem tetszett.
1: Tetszette, mennyire tetszett, vagy tetszik olvasni a Bibliát akár?
0: Nézze, én a Bibliát elolvastam, mert én egy nagyon kíváncsi természetű ember vagyok, már csak azért is elolvastam, hogy legyen alapom, összehasonlítási alapom a valóságos, tudományos dolgokhoz. Önnek ezt még nem mondtam. Itt másnak például a Lazsánszky Ferenc meg a Somos András már olyan értelemben ismernek, hogy többször beszéltem velük, több diplomás ember vagyok, nem több szakos, több diplomás. Nem szeretek vele dicsekedni, mert ez olyan dolog, hogy mindenkinek egy...
1: Na, akkor tetszik ismerni azt, hogy mit mond erről a Biblia, több helyen is beszél erről, hogy igazából ebben a világban vannak törvényszerűségek, ki mint vet, úgy arat. Ez igazából egy abszolút
0: hát igen,
1: egy bibliai...
0: Nem úgy arat, ám, ahogy vet, tévedésben elsünk, mert én láttam embereket, meg ismerek olyat, aki az egész életén át, azon kívül, hogy a fenekét vakarta, nem sokkal többet dolgozott, és higgye el nekem, hogy ő hőbörög, háborog legjobban, amikor már eljött az az idő, mert ebben nem gondolt bele, hogy majd egyszer meg is öregszik, nyugdíjat kap, és akkor a nyugdíja is olyan lesz, mint amit dolgozott. És ezek háborognak legjobban. Nem azt mondom, hogy nincs kivétel, van kivétel, persze, mint ahogy mindenből.
1: Én csak annyit akartam ehhez a témához elmondani, hogy egyrészt én is azt gondolom, hogy az Isten elsődlegesen nem azt nézi, hogy ki mennyit dolgozik, már akkor, amikor az ember értékéről van szó. Van, aki azért dolgozik keveset, mert nem akar dolgozni, van, aki azért dolgozik keveset, vagy nem dolgozik, mert nem tud, mert mondjuk akadályoztatva van, mert mondjuk beteg, és még van ezer más körülmény. És még van más, ezer más körülmény, világos, oké, okay, de én is azt gondolom, hogy az értékét az embernek nem az adja, hogy mennyi dolgozik, viszont következménye van, és erről a Biblia nagyon sokat beszél, de nem csak, ezt nem kell a Bibliából vennünk, szerintem a józan ész is ezt mondatja, hogy ha valaki tehetné, hogy dolgozik, de nem dolgozik, annak lesz következménye, ez egy törvényszerűség, akkor itt nem arról van szó, hogy akkor ő neki azért nehezebb és rosszabb, hiszen kevesebb pénze van, mert kevesebben dolgozott, mert az Isten őt nem szereti, hanem azért, mert ez a következménye az ő viselkedésének, vagy a tevékenységének. De ez nem biztos, hogy az értékéről
0: beszél. Akarja ilyen nevelni az embereket, hogy az emberek egyértékűek? Ugyanolyan
1: hát Isten szemében szerintem egyértékűek vagyunk, de attól még, hogy egyértékűek vagyunk, attól még vannak következményei a tetteinknek.
0: De akkor ne panaszkodjon.
1: Tessék?
0: Akkor ne panaszkodjon, ne háborogjon. De azt csinálja, mert azok háborognak leginkább, mert higgye el nekem, hogy én, aki nagyon-nagyon hosszú ideig tanultam, hosszú ideig dolgoztam, és nem panaszkodom, hogy mennyi a nyugdíjam, pedig elérheti, hogy nem vagyok olyan gazdag, mint Mészáros Lőrint, meg a többi.
1: Hát kevesen olyan gazdagok, nem csak ön, nem annyira.
0: Nem, de én nem
1: biztos nem olyan ügyes, meg szorgalmas.
0: Nem is akarok. Nem is akarok olyan gazdag lenni, én csak szeretnék úgy élni, ahogy a munkám során és a tanultságom során megérdemelném.
1: Na hát most csak vicceltem az előbb, azt remélem szóval, tetszett érteni.
0: Na mindegy. Engedje meg, hogy csak nagyon röviden, mert nem akarom mástól elvenni a lehetőséget. Egy busz megállóban voltunk nagyon sokan. Beszélgetett két ember, és akkor mondja az egyik, hogy hát ő már lassan ott tart, hogy majdnem, hogy hallítalan lesz, mert annyira nincs pénz erre. Mondja neki a másik, feltételezem, hogy ismerte. Azt mondja, hát a múltkor hívtak ilyen mezőgazdasági munkára, betakarításhoz, vagy nem tudom én, és akkor megjegyezte, hogy ő bizony annyi pénzért nem dolgozik. Erre megjegyezte az előző férfi, azt mondta, figyelj ide, ha nekem nem lenne annyira pénzem, mint neked, olyan nyomorult lennék, mint

0: De a nyomorultságot nem arra mondta, hogy mert esetleg teszi fogyatékos volt, vagy ehhez hasonló, hanem hogy már ott tartott, hogy ennivalóra nem jutott. Azt mondja, én akkor a kevés pénzért is, vagy legalábbis a kevesebbért is elmeszik.
1: Hát nem is beszélve arról, hogy a munka, amit tevékenység is nemesít, és az ember egyszerűen hasznosabbnak és egészségesebbnek érzi magát, hogyha dolgozik, mint sem, hogyha nem dolgozik.
0: Pontosan.
1: Klára, hát köszönöm szépen, hogy tetszett telefonálni.
0: Megfogom a kapárnak a nyelét, és a szüleimnek segítettem kapálni, meg megcsinálni azt, ami egy mezőgazdasági munkához tartozik, akkor neki leesne az arany gyűrű a kezéről, menjen a pokolba, ne haragudjon az
1: hát ilyen. Oda pont. Talán ne, azért nem mi mondjuk meg, úgyhogy ettől egy kicsit azért elhatárolódnék, hogy hova küldjük őt, de minden esetre én mindenkit arra bátorítok, főleg aki tud dolgozni, és van több kapacitás benne, hogy próbálja meg, jót fog tenni. Klári, köszönöm szépen, hogy betelefonált. Lászlóval megyünk tovább. Jó napot kívánok, László!
2: Tiszteltem, és köszöntöm az ATV nézőit, és önt is, mert önnel először találkozom.
1: Na, hát mindig van egy első alkalom.
2: Nem titkolom magamat, Hegedűs László vagyok, jobbágyi lakos, és hát az első, amihez hozzá szeretnék szólni, az, hogy Palotáson történt ez a kutyaverés.
1: Mi történt?
2: Hát, hogy félig agyonverte a szerencsétlen kutyáját egy őrült, és hogy 3 millió forintot kapott.
1: Ja, igen, ez egy napokban volt, tegnap előtt volt hír, ugye?
2: Igen, és akkor föl volt háborodva azon, nem azon, hogy a bírságot ki kell neki fizetni, hanem azon, hogy még melléje a jegyző még elrendelte az, hogy egy kutyavédő, vagy valami ilyen kutyatenyésztői tanfolyamra is el kell, hogy menjen. Hát én egyéni véleményem szerint én ennek az embernek kötelet adnék.
1: Na, csak mondjuk el a nézőknek, elmondom, László.
2: Durva vagyok, tudom.
1: László, nem, azt csak szeretném a nézőknek elmondani, hogy miről van szó, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Ugye a napokban, de én csak hallottam egyébként édesanyámtól, szóval nem tudom, nem láttam pontosan ezt a hírt, de hogy sajnos egy kiskutyát, ha jól emlékszem, egy kis testű kutyát a gazdája úgy elvert, hogy a kutya lebénult, ha jól emlékszem, ez a történet, és aztán utána ezt az illetőt, őtőle ugye elvették a kutyát, talán menhelyre is került, vagy valamilyen, nem tudom hova került a kutya otthonba, és ugye pénzbüntetést is kapott az illető, ugye ez a hír?
2: Igen. És
1: jó.
2: Nem a pénzbüntetés.
1: És ellen, önt meg az zavarja, hogy ő van még felháborodva.
2: Hanem, hogy föl van háborodva azon, hogy még tanfolyamot is kellett ilyen állatvédő vagy valami.
1: Jó. Ezt én nem láttam, ezt a hírt, vagy ezt a részét, hogy föl van-e háborodva, de egyébként abban egyet tudok önnel érteni, hogy ez az ember semmi ne háborodjon fel.
2: Egy híradóban nyilatkozott az illető, hogy hát kölcsönt vett föl, hogy a pénzbírságot meg tudja. De micsoda dolog az, hogy a jegyző még ő tanfolyamra is küldi. Hát erről ennyit egyébként.
1: De hát a köteles megjegyzésétől azért elhatárolódnék, de azért attól függetlenül abban igaza van, hogy ez a világ egyik legvisszataszítóbb dolga, egy védtelen, főleg egy kis testű állatot, ha ez egy kisebb kutya volt, de mindegy is, hogy mekkora. Aki rá van bízva egy olyan állatot, házi állatot, egy kutyát így megverni, nem is értem, tehát börtönbüntetés nem jár ezért?
2: Hát, járna. Járna, mert van erre törvény.
1: Van erre.
2: De hát még a bíróságok, meg az egész dolog, mint Magyarországon, soha nem azt adják az embernek, amit megérdemel.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Ma is sok lesz a napsütés, évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Az ár és top azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője is az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az ár és top azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az ár és top torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron -0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhet a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhat fagyos hőmérséklet. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
4: Tiszteltel köszöntöm Önöket, színházigazgató a vendégünk, hát lehetett volna rendező is korábban, az is volt, de hogy mennyire marad az ember rendező színházigazgatóként, és lehetett volna színész, mennyire marad színész rendezőként, és hát hogy a matematikus agya az mennyire működik, mert hogy az is ő. Hát ezeket megpróbáljuk majd összepakolni, és még annyi minden mást a következő 3-4 órában. A Miskolci Színház direktora a vendégünk, egy névjeggyel kezdünk.
5: Béres Attila, rendező, színházigazgató. Matematikusnak készült, végül színészként diplomázott Marosvásárhelyen, majd rendezőként a színművészetén. A Budapesti Operett Színház, majd a Szombathelyi Vörös Sándor Színház főrendezője lett, de rendezett Kecskeméten, a Nemzeti Színházban, Oroszországban, Szerbiában, Romániában, Szlovákiában és az Amerikai Egyesült Államokban is. 2015-től a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója. Elnyerte a Színi Kritikusok díját, Prima és Dériné díjas, kitüntették a Magyar Érdemrend lovak keresztjével.
4: Béres Attila, örülök, hogy itt vagy, szia!
6: Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Sziasztok.
4: Szóval én itt most nagyjából összefoglaltam azt, ami egyébként a névjegyben is benne volt, hogy mennyi minden úton keresztül jutottál oda, hogy most már a 3. ciklusodban vagy a Miskolci Nemzeti Színházban, és vezeted azt a teátrumot. És igen, az egy valódi kérdés, hogy az ember meg tud-e maradni igazán rendezőnek abban a székben, ahol ő színházigazgató is egyúttal.
6: Ilyen szempontból könnyű helyzetem van. Bizonyos értelemben azt gondolom, hogy egy teljesen újfajta színházi vezetési struktúrával próbálkoztunk meg Miskolcon az elmúlt, hát mondhatom 13 évben, 12 évben, úgy könnyű idézőjelbe színházat vezetni, sőt nagyon, hogy mondjam, demokratikus törekvéseink voltak. Miről beszélek? Arról beszélek, hogy a Miskolci Nemzeti Színház az elmúlt 12 évben nem úgy működött, hogy én vagyok az igazgató, vagy én voltam az igazgató, de én magam mellé, vagy nem én vettem magam mellé 5 színházi rendező, elmondom őket, Keszég László, Rusznyák Gábor, Szőcs Artúr, Szabó Máté, meg jó magam, szövetkeztünk. És úgy működik a színház vezetése, hogy bármilyen olyan kérdés, amiben a színház esztétikáját, a színház marketingjét, tehát mindenfajta olyan kérdésben, ami a színházat érinti, műsorpolitikától, szerződtetésig, marketingtől, akár valamilyen fajta közös levél, bármi megfogalmazásáig, ha valamiben nem értünk egyet, akkor mi szavazunk. És
4: bázis demokrácia?
6: Abszolút. És azért mondom ezt, mert ez egy nagyon, tehát a színházak általában úgy működnek, hogy az igazgató azt mondja, hogy erre megyünk, és akkor az vagy jó út, vagy van szél, vagy vihar van. Mi ebben 5-en, 12 éve nagyon következetesek vagyunk.
4: Ebben van számodra kockázat is, mert a felelősség végül a tiéd, tehát ha másfelé fordul az a hajó, hogy ennél a példánál maradjunk, mint amiben te hiszel, akkor mondhatod azt, hogy ha ti vittétek neki a sziklának a hajót.
6: Ez így van. De a felelősség mindig az enyém. De az, hogy öten átrágunk mindent, és tényleg csak szélsőséges esetben az van, hogy akkor már elfogytak az érveink, akkor nézzük meg, hogy ki mit gondol, változott-e a véleménye mondjuk egy témában, és szavazunk, azt kötelezőnek vesszük. Tehát onnantól kezdve én nem értettem egyet azzal, akkor is azt képviselem.
4: Barátok vagytok, vagy tudtok emellett barátok maradni?
6: Mi szakmai társak vagyunk. Valószínűleg ez a 12 év baráttá érett, barátsággá érlelte ezt az időt, de alapvetően nekünk egy erős szakmai szövetségünk van, és pedig az, hogy ezt a színházat, ami én szerintem most, ha az előző példánál maradok, akkor jó szélben van, vagy jó hullámzás alatt halad, hogy ezt a színházat egyrészt tovább vigyük, másrészt, hogy egyáltalán ezt felépítsük, amit gondolunk. Kicsit úgy működünk, ezt csak a színházunkról mondom, mint a jó nevelő egyesületek a fociba. Tehát mi nem leszünk soha a Barcelona, vagy nem leszünk soha a, nem tudom, a Liverpool. Mi egy kicsit úgy működünk, mint az Ajax. Néha BL-t nyerünk, de alapvetően rengeteg fiatalt indítunk el a pályán. Szóval a Miskolcon a színház az egészen más polcon van, mint más városban. Ugye,
4: az ez egy 200 év, ez megalapozza?
6: Ez nagyon érdekes dolog. Én nem vagyok miskolci. Engem befogadtak. Tehát 200 évvel ezelőtt ezek a régi miskolciak tényleg mindenfajta császári parancs, fölsőbb utasítás nélkül, most metaforikusan fogalmazom, nem a történelmi hűség szerint, pénzt fillért fillér mellé tettek azért, hogy Dérinének építsenek egy helyet, ahol nem fázik. Illetve azért, hogy ne menjenek kassára. Tehát ők építettek egy színházat, megépítették az első magyarul játszó kőszínházat. És ez valahogy az elmúlt 200 évben tényleg apáról fiúra, nagyapáról fiúra szállt ez a gondolat. Tehát nekik a színház a miskolciaknak nem egy épület, ahol előadások vannak. Nagyon érdekesen fogalmaznak, ezt lehet hallani, hogy megyünk a színházunkba. Tehát Miskolcon nem színházba járnak az emberek. Miskolcon a színházukba járnak.
4: Ezért van az, hogy talán többet engedhetnek meg maguknak a miskolci rendezők is, figyelj, mint máshol rendező, vidéken dolgozó rendezők. Azért kérdezem ezt, mert ugye van egy ilyen sztereotípia, hogy hát a vidéki néző az olyan, amilyen. Tehát, hogy neki az egyszerű, a könnyű, a kockázatmentes hát előadás az, ami jár, és ti nem ilyeneket csináltok.
6: Nem, és Miskolcon elárulom neked, hogy a Marászádnak mekkora közönség sikere volt, vagy nyilván van könnyű műfaj is, amit kicsit átértelmezetten mutattunk be, azért én kaptam rendesen az elmúlt időben, hiszem 2020-ban mutattuk be a producereket, és azért én rendesen kaptam a fejemre, mert volt benne Free SF-e, meg volt benne egy ereszcsatornás jelenet.
4: Hát az ott jött szembe. Hát igen.
6: Igen. Hát benne van a darabba is. Picit. Jó.
4: Jó, de nem hogy, volt így.
6: Nem, de hogy...
4: Most már benne van a darabba.
6: Én őszinte leszek veled, ezek a küzdelmek, ezek mindennaposak voltak, és közben nem voltak, tehát nem voltak vérre menő küzdelmek. Tehát én azt gondolom, hogy azt nem kérdőjelezte meg egyetlen városvezetés sem, hogy a színház az működik, hogy a színház az látogatott, hogy vannak nézőink, hogy nem tudom, megközelítőleg.
4: Mire van az előadásokra?
6: 130 ezer jegyet adunk el egy 120 ezres városban mondjuk. Tehát, hogy Debrecenből jönnek hozzánk nézők, hogy Egerből jönnek. Tehát, hogy a színház, mint olyan a városon belül, egy zászlós hajó volt, ha már az első példára kell utalnom. Nem, voltak támadások, voltak megjegyzések, voltak különböző, most mondhatnék egyet, mert volt egy a Tartuff után az egyik akkori politikus, jelentős politikus kiírta, hogy SOS Miskolci Nemzeti Színház, mi folyik ott, megnézte a Tartuffot, és aztán hazament.
4: Magára ismert?
6: Azt nem tudom, hogy magára ismerte, de egy jelentős politikus volt, akkor megijedtem. Akkor megijedtem, mert aztól féltem, hogy úristen, most mi lesz, de aztán az is elült.
4: Az, az egy ilyen egzisztenciális félelem, vagy a dolgot magát félte
6: nem,
4: az ember egy idő után?
6: Én azt féltettem, és nem egyedül. Mi azt féltettük, hogy azért rengeteg munka van abban, hogy ma úgy beszélnek a Miskolci Színházról, ahogy beszélnek. És azt féltettem, hogy ebben a munkában én tudom, hogy még van. Én látom, hogy mi van még benne, és hogy azt ne veszítsük el. Egzisztenciális a félelem nem volt benne, ma sincs. Én ezt őszintén mondom. Mondtad az elején, hogy matematikus vagyok, színész vagyok, rendező vagyok, valahogy csak lesz. Tehát, hogy én nem féltettem magam ilyen szempontból. A társaim se féltik magukat. A Szőcs Artúr szerintem, vagy a Keszék, vagy a Rusznyák, vagy ne beszéljünk a Szabó Mátéról, Magyarország jelentős rendezői. De mi így együtt, az megismételhetetlen. Tehát, hogy azt gondolom, és...
4: Van ennek a színházi létnek egy érdekes ismérve, ugye Nemzeti Színház a Miskolci, tehát nem elég, hogy van egy prózai tagozata, kell neki egy opera tagozat,
6: sőt, balett tagozat
4: és egy balett. Ez egy lehetséges modell? Ez egy valódi modell, vagy ez egy erőszaktétel?
6: Én szerintem a vidéki nemzeti színházaknak ez egy nagyon járható útja. Mert miért ne legyen Miskolcon saját opera előadása? Nem tudjuk megengedni magunknak, hogy opera énekeseket szerződtessünk állandó szerződéssel.
4: Volt is csatátok ezügyben az operaházzal, hogy hát hadd jöjjenek a sztárok.
6: Hát nyilván, hát ha Miskolcon, vagy egy vidéki városban egy nemzeti színház, az a város polgárának fontos. Az a város lakónak azért fontos, mert ez emeli annak a rangját, amit a város jelent. Tehát az, hogy Gáspár Tibor Miskolcon a piacon vásárol, nem a Gáspár Tibor, vagy Miskolcon színész, nem a Gáspár Tibornak fontos csak, hanem a miskolci embernek fontos, aki azt mondhatja, hogy nálam színész a Gáspár Tibor. Vagy azt mondhatja, hogy a Bodoki Márk itt színész. Vagy a Mésző Janna, akit látott sok filmben, az itt színész. A Nemzeti Színház, mint forma, és jelen pillanatbeni forma, hogy van opera meg balett, az inkább azt mondja, azt akarja, hogy miért ne legyen egy vidéki nagyváros nézőjének saját balett élménye. Miért ne legyen saját opera élménye? Meg lehet azt csinálni, hogy hozunk előadásokat, akkor az a ház az elveszti azt az önazonosságát. Lehet egy színház úgy működtetni, hogy vannak benne előadások, de pont azt veszíti el akkor a színház, amiért Miskolcon építették Dérinének.
4: A kritika mostanában kifejezetten szeretett. Téged is, meg a színházat is. Az ember azt érzi, amikor ő a mainstream, amikor
6: de
4: hozzáigazodnak.
6: Nem, figyelj, vagy bocsánat a figyeljér, hogy...
4: figyelek.
6: Hogy nem a mainstream a fontos.
4: Én ezt értem, de közben egyszer nyilván, csak megérkezel. Tehát nyilván van egy olyan érzésed.
6: De ebben 12 év munka van. Uh-huh. Tehát, hogy nehogy azt higgyék a nézők, hogy mi nem csináltunk rossz előadásokat. Jó, sok rossz előadásunk volt, sok nemes bukásunk volt. Én nekem is volt több, elárulom őszintén.
4: Te ebben ráadásul nagyon önkritikus vagy, régi interjúkat olvasva. Te szoktad sorolni, hogy miket rontottál el.
6: Igen, de hozzátartozik. Tehát azt úgy nagyon nehéz leélni egy életet, hogy az ember mindig arrébb lép akkor, mikor szar.
4: De olyan sincs, hogy neked már elfogadják, hogy szar, mert hogy hát a Béres nem szokott rosszat csinálni. Tehát biztos ez is jó.
6: Nem, hát volt, hogy mondok egyet, próbáltunk valami nagyszerűt csinálni, és azért mondom a nemes bukást, mert ezek engem nagyon tovább vittek Miskolcon. Megkértünk egy írót, hogy írjon Miskolcról egy történetet, ami csak Miskolcról szól. Agávé volt a címe. Hát nem sikerült az előadás, ezt most finoman fogalmaztam. De közben akkora munka volt abban, hogy mondjunk valamit Miskolcról, hogy szerintem a bukás is simán bele volt kódolva, tehát hogy a végén bár nem sikerült, de mindannyian úgy éreztük, hogy most nagyon nagyot akartunk Miskolcról mondani, talán ezért nem sikerült. De közben meg ezek, szóval Az, hogy a kritika jól fog, igen, és nekem fontos az, hogy van kritika. A kritika nem, ez egy nagyon mai, hogy mondjam, diskurzus, vagy narratíva, vagy mi a modern szó, amit szoktak mondani. Szerintem a kritika iszonyatosan fontos, a professzionális kritika a színházaknak. Mellőzni szokták ma.
4: Drámaian hiányzik, ez így van, alig van néhány hely, ahol
6: én őszinte vagyok veled, én iszonyatos erőfeszítést teszek arra, hogy a kritikusok Budapestről, mert hát csak Budapesten vannak igazából kritikusok, lejárjanak Miskolcra minden előadást megnézni, írjanak rólunk, legyenek, vannak ilyen kritikus órák, ahol a nézők előtt beszélgetünk arról, hogy mi jó, mi rossz, merre menjen, merre ne menjen. De azt is el kell mondani, hogy Miskolcon van egy nagyon fontos kulturális lap, a Műút. És a Műútban rendszeresen írnak a színházról. Ugyan tudom, hogy nem sokan olvassák, tehát nem a Best magazin. De az a kevés ember miért ne olvassa? Tehát annak a kevés embernek is kell valami. A kritika nagyon fontos. Én őszinte leszek, ha meg lehetne teremteni azt a új kulturális környezetben, hogy a kritika egy független, fizetett állás legyen, én hajlandó lennék ezért adózni a pénzemből. Nem nekem fontos csak a kritika, a nézőnek a fontos, a színésznek a fontos a visszajelzés.
4: Hajdanában voltak olyan kritikusok, akik eldöntötték egy előadás sorsát. Hát,
6: őszinte leszek veled, én nagyon büszke vagyok arra, hogy Molnár Gál Péter még annak idején írt rólam, és ez megjelent vagy benne van ebben a könyvében, ahol a legjobb kritikáit jelenítették meg, és idézni is tudom, megtanultam azt a Molnár Gál Péter mondatot, mert szerintem csodálatos. Béres Attila tehetségének köszönhetően minden mozog, minden mozgásban van, forog a színpad, folyamatosan mozognak a szereplők, csak a cselekmény áll egy helyben. Ez el is döntötte az előadásról.
4: Tessék mondani, megdicsértél?
6: Nem.
4: Hát ugye, dicsérje meg téged a Molnár Gál Péter, szokták
6: figyelj,
4: mondani.
6: Ha elolvasol egy kritikát, és mondjuk egyedül vagy, tök egyedül, akkor alapvetően arra gondolsz, hogy mire van, miben van igaza. Kicsit olyan ez, mint a, nem tudom, a gyászfeldolgozás, hogy az ember tiltakozik, nem így van, aztán ott valahol mélyen elül benned a kritika igaza. Tehát az én monumentális bukásom, ugye az a Györgyike drága gyermek volt az épp induló Jordán színházában. Tényleg nagy bukás volt. Nem is biztos, hogy nemes bukás volt, de hosszú időre meghatározta az én viszonyomat a kritikához.
4: Nehéz ilyenkor feltápászkodni egy ilyen bukás
6: után? Hát
4: ez
6: sok időbe tellett, és rögtön a pályánem elején. Ez egy érdekes dolog, hogy úgy kezdődött a pályám, hogy megcsináltam valahol Európában Tegerbe, aminek ilyen egész komoly sikere volt. Akkoriban nagy történet volt az, hogy a Magyar Televízió élőben adta ezt az előadást, volt egy ilyen. És aztán rögtön a második előadás meg a Györgyike drága gyermek volt. Tehát, hogy én egyből valonnan fentről nagyon mélyre zuhantam, és azt hiszem az egész életem erről szól. De ez jó. Tehát, hogy az ember...
4: Fölle?
6: Nem vagy nyugalomban. Nekem jó az, hogy nem vagyok nyugalomban. Nem szeretem a megszokásokat, nem szeretem a sztereotípiákat, nem szeretem, hogy a dolgok ugyanúgy történnek. Ilyen ez.
4: Nehéz egy bukás után a színész szemébe nézni?
6: Nagyon. Nagyon. Nagyon, mert ha komolyan veszed, és ott belül érzed, hogy ez egy komoly bukás, akkor a felelősséget is érzed. És persze az agyad megpróbál ilyeneket mondani, hogy hát te elmondtad, hogy így legyen, meg nem tudom, de ott belül milyen nagyon érzed, hogy hát ezt a cseszted el.
4: Ez ilyenkor már a premier bulin is megvan?
6: Hát már a főpróba éten érzed.
4: Ó. Már a főpróba éten. A premiert. Mi lesz?
6: Nem érzed azt, hogy ez nem az. Ott az ember ezt érzi, ez egy érzékenység. A rendezői szakma alapvetően az ösztöneidnek az érzékenységének a folyamatos piszkerálása, és akkor az történik egon, hogy érzed, hogy ez nem az. És az a legrosszabb, mikor érzed, hogy ez az, és nem az. Ilyen is van. És a még rosszabb, amikor érzed, hogy ez az, és az, és aztán kiderül, hogy nem az, mikor megnézed hetedszer. Szóval...
4: Vagy kiderül, hogy nem kell a közönségnek, bár az. Mert olyan is van.
6: Igen, de hogy valahogy érzed azt, hogy mit rontottál el. Én szoktam érezni.
4: Mikor tudsz utoljára belenyúlni?
6: Bármikor. Szóval mi szoktunk például megbeszéléseket tartani. Én szoktam néha megbeszélést tartani a 10. előadás
4: után. Na de ott már az előadás sorsát megmenteni nem tudod, csak javítani egy-két dolgon.
6: Mert tudsz őszinte lenni. És elmondani, hogy nem csináljuk ezt másképp. De ezt figyelj, ha siker, akkor is. Az előadás az egy élő szövet. Az egy élő szövet, azt nevelni kell. Az olyan, mint egy gyerek. Megszületik a bemutatón, aztán elkezded nevelni. Pont ez az egyik nagy tragédiája a vidéki színházaknak, hogy mit tudom én, mi körülbelül 25-26-szor játszunk fixen egy előadást, ennyi egy bérlet. Budapesten játsszák 200-szor. Nekem is van olyan előadásom, Budapesten volt, ami 19 évig ment.
4: Operett színház.
6: Igen, a Liliváron. De a Mennyasszonytánc, vagy a Rebeka is ment nem tudom hány 10 évig. És az pont az a gondot, hogy csinálsz egy előadást, és akkor 2 év, max. 3 év múlva lekerül. Bár van pár olyan előadásunk Miskolcon, na, például mondok egy művészeti tanács döntést, hogy a Fekete Száru Cseresznye, amit nem tudom, 6 éve mutattunk be, azt hiszem, az mai napig műsorom van, és abban megegyeztünk, hogy ezt soha nem vesszük le műsorról. Az mindig műsorom van.
4: De honnan szerzel hozzá közönséget? Hiszen már mindenki látta,
6: igen,
4: aki Miskolcon színházba
6: ha jött. Jól tervezel, és mondjuk 2 havonta berakod 2-szer, vagy 3 havonta 3-szor egymás után, az elmegy. Az csinálsz rá egy jó marketinget, megnyomod egy kicsit, akkor az elmegy. Az elmegy.
4: Tehát, és mennyit árt a darabnak az, hogy 2 havonta van csak színpadon?
6: Sokat. Újra kell próbálni, újra kell gondolni, újra kell egyeztetni.
4: Ez melós.
6: Igen, de például az a történet az megéri, az Trianonról szól, az a történet megéri, azt nagyon szeretik a miskolciak, azt az előadást. De ilyen volt a Kivilágos Kivirattig is, amit nem tudom, 8 évig tartottunk műsoron azért, mert, és aztán egyszer csak be kell látnod, és így ötembe látjuk, hogy de ilyen a, nem tudom, az is a Pókfonálon az 4 éve megy folyamatosan, és nem lehet rá egyet kapni. Tehát vannak ilyen előadásaink, amiket tudunk.
4: Mindig érted, hogy miért?
6: Nem.
4: Pedig az lenne a tuti, nem? Tehát én vagyok a színházigazgató, tudom mitől van.
6: Nem, azt tudom, hogy azt jelzik a jegypénztárból, hogy ezt még tegyük be többször műsorra, mert hogy ez nagyon viszik.
4: És nem. Hát akkor van.
6: Hát a Fekete Száru Cseresznyét értem, az tényleg egy nagyon jó. De például a Vörös Sándornak a 2 fejű fenevadát, amivel az Artúr megnyerte a kritikusok díját, és megnyerte a legjobb rendező díjat is, azt például 2 évig tudtuk tulajdonképpen műsoron tartani, és sajnos, nem tudom, 20x-szer eljátszottuk, úgymond ennyi volt benne, de szerencsére, hogy csináltunk belőle profi tévéfelvételt, és akkor így tovább éltetjük az előadást. Tehát ha érzed, mindent megragadunk azért, és ez iszonyatosan fontos, hogy azokat az előadásokat, amitől Miskolc, vagy amitől a Miskolc Nemzeti Színház, Miskolc Nemzeti, azok valahogy megőrizzük.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Egyensúlyhoz ellen...
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Az Európai Bizottság javasolta, hogy szüntessék meg a magyar feltételességi jogállamisági eljárást. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Az idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 fok alá Nógrádban. Keleten esőre kell számítani, napközben gomoly felhős idő várható. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Az Európai Bizottság javasolta, hogy szüntessék meg a magyar feltételességi jogállamisági eljárást. Ha a tagállami kormányok ezt megszavazzák, 4,2 milliárd eurónyi befagyasztott támogatáshoz nyílik meg az út, és a modellváltó egyetemek is teljesen hozzáférhetnek az uniós programok, köztük az Erasmus Plus oktatási cserék és a Horizont Európa kutatási együttműködésének forrásaihoz. Feszült hangulatú megbeszélés folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az unió további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszky az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az Európai Unió két orosz oligarchát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar média piac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri fagy.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
3: Mersz olyat rendezni? Például egy Babarci Lilium után egy Liliumot?
4: Én rendeztem Liliumot.
3: Azért kérdezem, ami ott van a fejedben, és tudod, hogy el kéne mozdulni tőle. Tehát, hogy nem lehet ez olyan Lilium, mint a Babarcié. De mégis.
4: De azt hiszem egyszer sikerült Pécsen, Köles Ferivel, csak tudom, hogy nemrég volt nálad.
3: Igen, most lett feladatlan.
4: Igen, a Köles Ferivel sikerült egy olyan Pécsen, egy olyan Liliumot csinálnom, amit én nagyon-nagyon szerettem. Az egy nagyon jó munka volt. Aztán utána rendeztem a Karuszelt az Operett Színházba, amit sajnos levettek műsorról, pedig az egy nagyszerű kísérlet
3: az
4: volt arra.
3: Az musical változat.
4: Igen, csak mi visszaírtuk a Liliumot bele. Tehát, hogy megengedték.
3: Szöveget módosítottatok.
4: Igen. Megengedték, hogy ez ne egy amerikai sztori legyen White Snowról, mert úgy hívják, hanem Lilium legyen, meg hogy még dramaturgiailag is belenyúltunk. Meg, szóval...
3: De ilyenkor nem félsz tőle, hogy óhatatlanul másolsz? Nem mondom a plagizálást, mert ez nem az, hanem az embernek ott van a fejében, hát láttam ezt a megoldást, mennyire jó volt. De akár, saját magadtól.
4: Ha láttam a megoldást, akkor nyilván arra törekszem, hogy ne legyen, de hogy ne úgy legyen, de ebben tök igazad van, az ember az nem úgy működik, hogy mindig a tudata van elő, hanem ott vagy a próba helyzetében, és egyszer csak valahogy így kijön belőled egy mondat, és rájössz, hogy hó, ez nem.
3: Igen, ez jó ötlet, hagyjuk.
4: Ez nem, mert ez, de úgy nagyon nehéz rendezni egy darabot Egon, hogy úgy csinálja meg, ahogy más ne. Én azt gondolom, hogy a színház az nem azért fontos egy társadalomnak, hanem azért fontos, mert iszonyatosan megtérül hosszú távon az, hogy a színház van. Hol találsz ma olyat? Ezt megkérdem tőled, hogy mondjuk 700 ember egy időben, sötétben ül, egy történetet néz, egyszerre kacag, egyszerre sír, egyszerre rendül meg. Hol van még ilyen közösségi élmény? Abban az elmagányosodott világban, ahol a közösségi média arról szól, hogy sokan vagyunk, de közben egyedül ülsz szembe egy monitorral. Magyarán egyedül vagy. Hol van még olyan lehetőség, hogy ilyen közösségi élmények jöjjenek létre? Hogy egyszer csak lemegy a fény, és ott ül sok-sok különböző ember, különböző problémákkal, különböző politikai hovatartozással néz egy történetet, és mondjuk egyszerre rendül meg azon a történeten. Egyszerre kacag hangosan. Hol van még ilyen? Ez a közösség. Hát ez a színház ereje. Ezért kell színház. Ez nem térül meg 4 évente sajnos. Ez nem olyan, mint hogy a Fradi bejut a BL-be, és akkor jaj, de jó. Ez hosszú távon térül meg. De hosszú távon nagyon megtérül. Én azt gondolom, hogy ezért kell fenntartani azt a struktúrát, amit ugyan régóta örököltünk a színházi világban.
3: Eléggé példanélkül is a világban.
4: Na azért, ha elmész Romániába, ugyanez van. Szlovákiában hasonlóan.
3: Hát a volt szocialista világ. Mert hogy így épült fel.
4: Egon, hát ha valami jó volt.
3: Igen, nem eleve mondtam, hanem hogy erre rácsodálkoznak mondjuk az angolok, a franciák. Ez nálatok tényleg így működik?
4: És milyen jól működik. Tehát az, hogy van társulat, az, hogy van állandó színház. Tehát ezt még egyszer elmondom, hogy vidéken vagy Budapesten, mindegy. Nem a színházat támogatja a politika, a nézőt támogatja a politika.
3: Itt azért egy kicsikét tegyünk zárójelbe egy mondatot, hogy azért a színház támogatása az elmúlt időszakban sok esetben kifejezetten politikai döntés volt, hogy melyiket és hogyan és mennyire.
4: Ennek mi elszenvedői vagyunk bizonyos szempontból. Ha megnézed mondjuk a Debreceni Színház támogatását ma, és a Miskolci Színház támogatását ma, és összehasonlítod az eredményeit nézőszámtól kezdve előadás számig, díjakig, vagy akár csak megítélés szempontjából, akkor merem kijelenteni, hogy a Miskolci ma egy működőbb színház, nem akarok minősítést tenni, körülbelül kétharmad annyi pénzből vagy.
3: Nagy volt a pofátok? Bocsánat, hogy
4: kifejezés. Nem, ennyi volt a mi támogatásunk.
3: Debreceni lehetett többet adni, máshogy adni.
4: Figyelj, vannak ilyen történeteim, hogy 12 éve következtetesen működtetünk egy találkozót, egy fesztivált, ez a határon túli magyar napok. Én ezt 12 éve kitaláltam, ez arról szól, hogy minden évben egy határon túli magyar város eljön Miskolcra. Mondjuk Csíkszereda, eljön a színház, eljön, ha van zenekaruk, eljön a könyveik, eljön egy festészeti kiállítás, akkor egy nap, 4 napra a Miskolci Színház átalakul Csíkszeredává. És erre mi minden évben pályáztunk. Én azt hiszem, hogy ez egy nemes feladat, amit a Miskolci Színház ezzel bevállalt, és 12 éve minden évben megtartottuk. Hát erre mindig annyi pénzt kaptunk, hogy hát nem tudom, arra volt elég, hogy nem tudom, úgy utazzanak, de többre nem. És akkor ezt mindig kiegészítettük a jegybevételből. Tehát, hogyha például egy ilyet máshol rendeznek, akkor biztos többet kapnak.
3: Láttuk
4: de,
3: ilyet.
4: De nem volt nagy a pofánk. Mi nem, tehát engem ért ilyen vád, hogy most ezek pofázol. Én nem vagyok egy ilyen nagy pofázós alkatú ember, szeretek beszélgetni, de a mi előadásaink azok legtöbb esetben, 99%-ban nem volt bennük megalkuvás.
3: Általában a színháznak óvatosnak kellett lenni az elmúlt évtizedben?
4: Azt hiszem, voltak színházak, akik óvatoskodtak, voltak színházak, akik megfeleltek. Mi, ezért mondom azt, körülbelül 95%-ban nem feleltünk meg. Magyarán nem törekedtünk arra, hogy komilfók legyünk, vagy hogy fogalmazzuk.
3: Játsztok. És
4: igen.
3: És vannak nagyon támogatott színházak, vidékiek és budapestiek is voltak ilyenek, rengeteg pénz ömlött oda, tehát semmi nem számított, mondhatni, és nem volt teltház. Ez mondanám azt, hogy a pénz megöli a művészetet, ez nyilvánvalóan nem igaz, a pénz azt tudja támogatni is a művészetet, de valahogy itt ez a két dolog együtt nem tudott igazán jól működni az elmúlt 16 évben, pedig az lett volna a pénz osztók szándéka, hogy na majd ettől. Miért van
4: nem az? Lehet politikai alapon színházat felülről meghatározni. A színház az a szabadság fok ismerve egy országban. Tehát, hogy igen, volt erre szándék a elmúlt 16 évben, én is tudok sok példát felsorolni. Csak vegyünk egy példát, az EGRI példát mondjuk ezelőtt jó pár évben, ahol Szőcs Artúr megpályázta az EGRI színházat. Meg is nyerte. Egy napra. Majd másnap közölték a polgármesterre, ha Szőcs Artúrt nevezi ki, akkor nem lesz útfejlesztés, akkor nem kap a színház pénzt, nem tudom, mit nem kap. És másnap a polgármester úgy döntött, hogy nem Szőcs Artúr lesz az igazgató, hanem folytatja a volt igazgató. Ebből nagyon sok példa van. Azt gondolom, hogy az új kormányzat egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy azt az átláthatóságot, ami az elmúlt 16 évben nem volt, hogy abban a szobában, ahol mindig sötét volt, hogy kicsit ironikusan fogalmazzak, abban a szivarszobában, ahol sötétben elosztották a pénzeket, és azt mondták, hogy mit tudom én, X színház ennyit kap, Y ennyit kap, vagy a pályázatokon X ennyit kap, és Fási Zsülike annyit kap, hogy abban a szobában felkapcsolja a mostani kormányzat a villanyt, betegyen sok kamerát, és azt mondja, hogy ez az átláthatóság. Én nem több pénzt szeretnék a Miskolci Nemzeti Színháznak, Isten őrizzen, én azt szeretném, hogy átlátható legyen, hogy a kormányzat színház támogatási rendszerében mi a rendszer. Tehát, hogy történik ez? Ezt nem tudtuk eddig. Mindig csak szembesültünk, hogy mi ennyit kapunk. Ti ennyit kaptok, szeretném látni, hogy hogy. Ez egy nagyon fontos elkövetkező időszakban az, hogy és sürgeti a kormányzatot az idő, innen is üzenem nekik, mert hogy januárig van meg a színházak idei támogatása, tehát januártól már reményeim szerint egy átláthatóbb rendszerben, egy átláthatóbb támogatási rendszerrel fognak működni a színházak.
3: Itt most van egy hangulat, ami nem alap nélkül fogalmazza meg azt, hogy elég volt a Vidnyánszky korszakból. Csak közben meg itt felmerül azon az oldalon, amely még mindig Vidnyánszky Attila mellett áll, fura, hogy és akkor hogy lesz neki holnap? Tehát Vidnyánszky Attila elmegy Miskolcra rendezni egy előadást?
4: Akár.
3: De holnap. Tehát Vidnyánszky Attila elmegy Miskolcra rendezni egy

0: funkciója, akkor valószínűleg 13 hatalmi funkcióval fog élni. Nem azt mondtam, hogy visszaélni, élni fog vele.
1: De hát ez egy olyan súly egy terület fölött, ami óhatatlanul...
0: Én azt gondolom, hogy majdnem a teljes terület. Majd teljes terület. Tehát a Kossuth-díj bizottságtól egészen a Kaposvári Egyetemig, a Nemzeti Színháztól a Színházszakmai Bizottságig, az NKA-tól a... Teátrumi Társaság.
1: SZFE,
0: megsorolhatnánk.
1: Tehát én 16-ot vagy 17-et, már nem tudom.
0: Én 17-et számoltam össze.
1: Akkor, amikor egyszer igen. Bent járt az egyenes beszédben, és nem tiltakozott, azt mondja, igen, de hát nem veszek fel mindenért pénzt.
0: De az nem számít.
1: Ez volt az ér.
0: Tehát az embernek nem akkor, nem úgy van hatalma, hogy pénzt kap érte.
1: Hanem, hogy gyakorolja.
0: És én azt gondolom, hogy az alapvető probléma, és ez megint a mostani kormányzatnak az egyik legfontosabb feladata, hogy soha ne fordulhasson elő még egyszer ebben az országban az, hogy egy embernek egy kézben ennyi hatalma legyen. Nem lehet. Ez nem lehet. Tehát egy ember egyrészt nem képes arra, másrészt olyan függőségi viszonyok alakulnak ki vele szemben, ami csak rosszat okoz a magyar színházi életben. És alapvetően az, hogy nem akadt az elmúlt x-10 évben egy arra érdemes, mondjam, magyar rendező, a nem tudom, azon a páron kívül, aki ott volt, hogy a Nemzeti Színházban megmutassa tehetségét, tehát hogy...
1: Hát a kis színpadon meg lehetett, a nagy színpadon külföldről érkezett rendezők dolgoztak, meg ő.
0: Őszinte leszek veled, most kérdezted, hogy a Vigyázki elmegy rendezni, szóval a Vigyázkinak azt kellett volna csinálnia, hogy mit tudom én, a harmadik évben meghívja a Schillinget rendezni.
1: Tehát te ezt csinálnád? A te Nemzeti Színházad olyan lenne, ahol ez történik?
0: Ez most melyik nemzeti? Már a Miskolci. Hát
1: mondjuk legyen a budapesti, a nagybetűs Nemzeti Színház, erről is érdemes beszélnünk két mondatot majd, hogy az mit jelent.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, hogy mondjam, az nagyon fontos, hogy mi a szándéka a budapesti nemzetivel. Milyen legyen egy az ország úgymond első nemzeti színháza. Mondjuk ez is fura, mert a Miskolci is nemzeti, és a Miskolci Nemzeti Színháznak az, hogy nemzeti színház legyen, játszania kell operát, balettet, stb. A Budapesti Nemzeti Színháznak nem
1: hisz
0: kell.
1: Hisz az operaház.
0: Igen. Igen, mindegy, ez csak mint jogi formulát próbálom, olyan nemzeti szó meghatározása. Még mondok egy vicceset neked, hogy egyszer sok évvel ezelőtt még azt hiszem Balogh miniszter úr volt a miniszter, és jött Miskolcra, és akkor én mondtam neki, hogy akkor lett a Miskolci Nemzeti Színház non-profit Kft. És mondtam neki, hogy szerintem, miniszter úr, a nemzeti szó és a korlátlan felelősség szó, meg a non-profit szó egy címben azért nagyon ciki. Főleg egy nemzeti kormánynak. És akkor így elment. De ezt emlékszem, hogy így megpróbálta elmagyarázni, hogy miért hülyeség az, hogy a Nemzeti Színház non-profit korlátolt
1: felelősségtársaság.
0: Igen, ennek vannak pozitívumai is. De visszatérve a nemzetire, az nagyon fontos, hogy hogyan értelmezzük a nemzeti színház szót, vagy hogy mi a tartalma ennek.
1: Nem ott kell játszani az ember tragédiáját, a János Vitézt, a Bánkbánt.
0: Én azt gondolom, hogy is.
1: Ilyen iskolai klasszikusokat, és akkor ezzel kipipáltuk, megvan a Nemzeti Színház műsorterve.
0: Mert ebben nem hiszek így. Én azt gondolom, hogy például igen, ott kell játszani a Bánkbánt, de például azt gondolom, hogy a Bánkbánt nem biztos, hogy abban a formában kell játszani, ahogy azt, hogy mondjam neked, a legkonzervatívabb gondolkodásban kell elképzelni.
1: Hát, hogy a 150 éve elképzelte a szerző.
0: Azt gondolom, hogy nem. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy a Nemzeti Színháznak egyik legfontosabb feladata az, hogy legyen egy ilyen rétege, az is nagyon fontos, hogy hogyan képviseli az országot kulturális szempontból. Tehát, hogy milyen országimázs súlya van egy nemzeti színháznak. Az mi, mint az Európai Színházi Unió tagjai a Miskolci Színházzal látjuk azt, hogy néz ki egy portugál nemzeti színház. Vagy látom azt, például csak mondom, hogy a világ egyik ma élő legnagyobb rendező,

0: az Ostermayer 4 napja kezdett el próbálni a Hedda Gablert a Bukaresti Nemzeti Színházba. Nem, szóval ő tényleg a világ egyik legnagyobb rendezője, vagy Mártáler, hogy rendez. Szóval én azt gondolom, hogy ez ma nem igaz. Tehát ma, bárhogy mondja a Vidnyánszky, a mainstreamnek, és még egyszer mondom, én tényleg nem szeretem ezt a szót, de ma a mainstreamnek, az európai kulturális elitnek, az európai, most mondhatja azt, hogy az a liberális elit, szinte hallom, hogy mondja azt, hogy de hát az a liberális elit. Nem, az európai színházi elitnek nem tagja a Budapesti Nemzeti Színház, ez is fontos lenne.
1: Te be tudnád vinni? Hiszel-e abban, hogy neked lenne értelme a Nemzeti Színházra pályázni?
0: Én nem, figyelj, ezt sokan kérdezték. Én ezt őszintén gondolom, hogy ez az én magányos döntésem lenne. Biztos, hogy ha olyan kiírás lenne, amihez én hozzá tudok tenni, mert elég öregben vagyok ahhoz, hogy megfontolt legyek, amihez én hozzá tudok tenni, ha olyan a kiírás, akkor nem futok el előle. Ezt így neked elmondom, nem. De ahhoz nagyon sokat kell tudnom arról, hogy mi a szándék, és hogy tudok-e én hozzátenni, illetve most jön a lényeg, a művészeti tanáccsal ezt azért át kell beszélni.
1: Megszavazzátok?
0: Azt nem tudom, hogy megszavazzuk, de hogy átbeszéljük, az biztos. Figyelj, én bevittem a, nem egyedül, ez Szabó Máté hihetetlen feladata volt, és iszonyatosan jól teljesítette. A Katona József Színház után a Miskolci Nemzeti Színház tagja az Európai Színházi Uniónak. Ez a legrégebbi színházi uniós szervezet, még a Strehler meg a Jack Lang francia kulturális miniszter hozta létre valahol a 90-es évek elején. Ennek tagja a Miskolci Színház. És sajnos nem tudunk igazából rosszul elnézést profitálni belőle, mert nincs elég tőkénk ahhoz, hogy azokat a kapcsolatainkat jól használjuk, de mégis most jön a Római Színház hozzánk, mi megyünk Rómába az Ivanovval, tehát hogy van egy ilyen folyamatos csereakció, amiben sokkal jobban részt tudnánk venni, ha kapnánk erre támogatást. Tehát sokkal jobban tudnánk képviselni Miskolcot, sőt Magyarországot is az európai színházi világban, de ezt megcsináltuk. Ez egy komoly felvételi volt annak idején, hogy felvegyenek minket. Felvettek. A Katona József Színház is tagja egy ugyanilyen színházi szervezetnek. Én azt gondolom, hogy hát sok mindent lehetne csinálni. Az egy nagyon fontos kérdés, hogy ez, ami most volt a Nemzeti Színház, ez egy példa. Ez volt. Tehát úgy, ahogy volt az alföldi korszak is, vagy volt a Jordán korszak, igen, is. Ez is az. Esztétikailag sok mindenben tudnék vitatkozni, de ízlés kérdésében nem szoktunk vitatkozni. Az tény és való, hogy azt, hogy amíg nem foglalták el az SZF-ét, amíg nem dozerolták le az SZF-ét, én nem sok fiatal rendezőt láttam meghívva a Nemzeti Színházba, SZF-e korabbi időszakából, nem láttam a Kovács D. Danit, nem láttam a Hegymegi Mátét, tehát nem láttam a jelentős, ma már közép osztályhoz tartozó rendezőket a Nemzeti Színházban játszani.
1: Ennek nyilván személyes okai is voltak, mert hogy az előző SZF-e vezetéssel a Vidnyánszky féle kurzus nagyon hát súlyos,
0: figyelj,
1: szakmai és emberi konfliktus.
0: Én őszinte leszek veled, egy dologba biztos vagyok. Egybe 100% vagyok, hogy a színház történet 50 év múlva azt, amit az SZF-én történt, azt úgy fogja leírni, hogy Vidnyánszky Attila ledozerolta az SZF-ét.
1: Te hogy vagy? Jól vagy?
0: Én jól vagyok, alapvetően jól vagyok. Pár nagyon szar dolog történt az életemben, elment édesanyám, és ez egy nehéz kérdés az életben. De jól vagyok. Jól volt pár ilyen egészségügyi problémám, de az is hasznos volt. Ezek hasznos dolgok. Ezeket a feldolgozott hasznos dolgok. Tehát, hogy szembesülsz azzal, hogy dolgokat másképp kell csinálni. és hogy fontossági sorrendeket tudsz felállítani a fejedben. Ez, a színház az nagyon hajlamos arra, hogy elsötétít mindent, és azt hiszed, hogy csak az van, csak, és ilyen konok ragaszkodásba mész át, ha már Vidnyánszkról beszéltünk. És aztán csak egy-egy ilyen személyesebb probléma, vagy egy-egy családi tragédia azért nagyon képes arra, hogy felnyissa a szemedet arra, hogy állj, csőben futsz, nincs más út, csak az a cső. Állj meg, vágd ki a csövet, nézd ki, ott van nap is, nézd jobbra, nézd balra. Szóval ilyen szempontból hasznos volt nekem, vagy nagy tanulás volt ez a fél év, amiben pont beleesett a választás, és az is nagy tanulás volt, nagy tanulság volt nekem. Már ezt csak azért mondom neked, mert ez egy érdekes kérdés, és erről lehetne beszélni, hogy 16 év apátia után, vagy ilyen teljes magunkba törődés után a változás lehetőségének az írmagját is elvetve, egyszer csak jött egy változás, és nem természetesen halad az apátiából kivezető út, hanem hirtelen az apátiából valami olyan szenvedély vagy extázis állapotba került a társadalom, vagy a magyar társadalom, hogy az még necces lesz, hogy hiányzik az átvezető út ide. Tehát, hogy ez még ugyanolyan probléma lehet, úgyhogy nem volt forradalom. Szinte olyan érzésem van, én ugye Romániába születtem, mint a forradalomban is az történt 89-ben, hogy egy teljes közel 30-40 évi apátia után egyszer csak jött egy olyan felszabadulás, ami néhol fékezhetetlenné vált. Azért ez is egy fontos dolog, azt gondolom ma, hogy a türelmünket, az éles látásunkat, hogy ne abból a túlfokozott állapotból kezdjük el szétlőni, de gyilkoljunk egyből ismeretlenül embereket. Most látom ezt a elnézést. Iszonyatos nagy botrányt körül, hogy ki lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, és már egyből lövöldözünk. Tehát, hogy nem. Szóval valahogy az apátiából sok fokozat van, míg az ember extázisba jut. Próbáljunk meg lépésről lépésre, nem én találtam ki, haladni ebben a folyamatban, és ne atombombákat dobjunk extázisba.
1: Keresel ehhez darabot? Ez van egy érvényes üzenet.
0: Hát van erre pár történetem. Van.
1: Attila, öröm volt, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm neked.
1: Köszönöm. Béres Attila volt a vendégünk. Remélem, hogy sok érdekeset hallottak. Nem csak a Miskolci Színházról, hanem a helyzetről is, amiben élünk. Szerintem ezek így voltak egységben az elmúlt egy órában. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva számítok rá újra, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu.
6: Mindigszáraz.hu.
2: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Marad a napos, gomoly felhős idő. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb befagyasztott pénzek válnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter kedden úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Vladimir Putyin kész egyeztetni személyesen Donald Trumppal, de konkrétumok még nincsenek a találkozóról, jelentette ki az orosz elnök. Dmitrij Peszkov hozzátette azt is, hogy szakértői szintű előkészületek nélkül egy orosz-ukrán csúcs találkozónak azonban nincs értelme. Emlékeztetett arra, hogy az orosz elnök többször is felajánlotta Volodymyr Zelenszkijnek, hogy ha akar, elmehet Moszkvába. Több mint 17 ezer, főként fehér dél-afrikai menekülteket tervez befogadni az Egyesült Államok a következő egy évben. A washingtoni kormányzat elsősorban holland, német és francia telepesek leszármazottait várja, mondván hátrányos megkülönböztetés éri őket Dél-Afrikában. A pretóriai kormány tagadja a vádakat. A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk az ország területén. Napközben 18 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 5 és 12 fok várható. Holnap is hasonló időre készülhetünk, napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
5: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on vagy, ahol belefutnak az adásba, és köszönöm a stúdióban Sipos Zoltánt, AI szakértőt, marketing stratégiát, a Future Biz üzleti konferencia alapítóját, akivel ma nem is tudom egész pontosan, miről fogunk beszélni, de leginkább arról, hogy kipusztítjuk magunkat a mesterséges intelligenciával, vagy nem. Szervusz!
6: Hello, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát erre így nem fogok tudni választ adni.
5: Igen, de gondolom, sem. Igen vagy nem?
6: Ez a kettő között fog valahol elszórni a válasz. Igen. Erre én azt szoktam mondani, hogy érdekes is, meg persze jó is, hogy az elmúlt pár hét eseményei ráirányították a figyelmet arra, hogy a kiberbiztonságban egy egészen új korszak nyílt meg. Erről jó, hogy beszél a média, és beszélnek az emberek, de igazából a mi területünkön, tehát akik már azért az elmúlt néhány évben meg vagyunk fertőzve az AI-jal, én magam is a hazai szabályozásban, a törvényhozás tanácsadói testületében már ezeket a biztonsági kérdéseket láttam, és megvizsgáltuk. Az, ami most történik, az egy medializálás ennek a problémának, ami eddig nem ment át a köztudatba. Tavaly volt egy AI Impact nevű felmérés, 1400 MI mérnököt kérdeztek meg, a kihalási esemény valószínűségét becsülték meg, és a medián becslés 5%. Tehát ez már tavaly óta ismert szám. Nagyon jellegzetes adat, amit az AI 2027 nevű kutatás, jövő forgatókönyv mutat be.
5: Mindenesetre érdekes olvasmány.
6: Az biztos, hogy érdekes olvasmány, egyébként magyar nyelven is elérhető, az AI2027.hu alatt, és az azt állítja, itt öt kutató hozta ezt létre, egyikük egyébként a jövő kutatók Oscarját is megnyerte, elég pontos elemzéseket ad le, másikuk volt OpenAI mérnök volt, governance vonalon dolgozott, tehát ők öten 100 szakértővel egyeztetve, 25 szimulációt futtatva, olyan forgatókönyvet mutatnak be, amelyben gyakorlatilag hónapról hónapra leírják, hogy mi a várható lépés. Akkor, amikor ez megjött tavaly március-április környékén, akkor 2027 második felére becsülték a szuperintelligencia megjelenését, ami egy eseményhorizont, tehát onnan már egyirányú viszonylag az út, tehát nagyon nehéz a palaszba visszadugni a szellemet. Azóta egyébként ők is pontosították a mérést, másfél-öt évvel eltolják, de most igazából mindegy is a dátum, ott kettő irányba tud ez a történet majd, persze ennek a részleteit, ha kell olvassa, az látja, hogy ez hogyan eszkalálódik, de igazából kettő forgatókönyvvel, kettő zárással dolgoznak, az egyiknél lassítás van, ez az amerikai elnök választással kapcsolatban is, illetve azután a kínaiakkal egy megállapodás a technológia lassításával, a másik pedig a versenyző ág, amelynél hát nincsen szabályzó és nincsen fék, ebben a kihalási eseményt 2030-ra jósolták. Mondom, ez egyébként azóta egy másfél-öt éves időtávval eltolják, de nyilván
5: ez azért nem annyira megnyugtató.
6: Nyugtalanító, hogy van egy ilyen forgatókönyv is, de ez is csak egy jövő forgatókönyv. Ami igazán nyugtalanító, hogy ugye most azt látjuk, hogy ez a versenyző állapot jelent meg, de ez se azt jelenti, hogy ez a szükségszerű vége. Pont azért vannak ezek a jövő forgatókönyvek, hogy tudjunk róla beszélni, és az, hogy mi most erről beszélünk, az szintén része ennek a diskurzusnak, igen, aminek jó eredménye lehet.
5: Jó, lassítsunk mi egy picit. Mi megtehetjük, hogy lassítunk egy picit. Van ez a 2027-es forgatókönyv, ez 2026-ra, tehát amit már látunk, mennyire pontos?
6: Ez elég pontos. A 25-ös és a 26-os évet azt elég pontosan látja. Ja, ami nehéz, hogy Igazából, amit, hogyha hallgatók jó, ha megértenek, hogy azért nehéz becsülni, hogy mi történik, mert ilyen jellegű tanálmánya még nem volt az emberiségnek. Szegedi Krisztián matematikusunk fogalmazta meg úgy, hogy én a legjobban szeretem, de azt mondja, hogy van egy metatalálmányunk, egy olyan találmány, amely új találmányokat hoz létre. Igen. És ennek az exponenciális változását nem tudjuk pontosan belőni. Nem egészen lehet tudni, hogy mi történik a mesterséges intelligencia black boxában, a fekete dobozban, mi alapján történik meg egy döntés, és jelenleg is ez úgy zajlik, hogy mondjuk elmondják az egyik nagy AI labornak a mérnökei is, hogy ők azt, hogy az eszköz a specifikációjában foglalt biztonsági szabályokat betartotta ezt-e, az csak utólag az eredménytermék ismeretében megbecsülni tudjuk, hiszen nem tudjuk pontosan, milyen döntések révén jutott el az eredménytermékig, és emiatt csak feltételezzük, hogy betartja ezeket a biztonsági utasításokat. Ami a mostani média visszhangban felerősödött, hogy van arra adatunk, hogy az eredeti céltól eltérően viselkednek autonóm ügynökök, az autonóm az azt jelenti, hogy önállóan hoz döntéseket, és ami nyugtalanító ezekben az ügyekben, hogy azok a rajok, amelyekben az ügynökök összerendeződtek és feltörtek más weboldalakat, de erre mind a három nagy labornál volt példa, ezek alapvetően felismerik azt, hogy eltértek a céltól, tehát a belső naplózott beszélgetésekben látszik, hogy több ágens jelzi, hogy valószínűleg az emberi szándékot túllépve hajtanak végre most feladatokat, de ennek ellenére tovább folytatják a munkát, ami mögött egyébként nincs rossz szándék, tehát nem nagyon nagy hibának tartom, mint a tech optimizmust is, meg a kritikátlan AI kriticizmust is, tehát amikor egy oldalra próbálunk csak érveket sorakoztatni, azért a legnagyobb hibája az AI kritikusoknak az, hogy antropomorfizálják a szoftverelemeket. Tehát amikor azt mondjuk a sajtóban, persze köznapian mondhatjuk, hogy kiszökött, de az egy szándékot feltételez. Jobb lenne, hogyha mondjuk úgy fordítanánk ezeket a cikkeket, hogy elszabadult, hiszen van egy keretrendszerben, egy homokozóban, vagy sandboxban szakmailag egy eszköz, aminek van egy feladata, és túllép ennek a keretnek a határain, kimegy az internetre, esetleg bemegy más rendszerekbe, ez egy valós probléma, de ez nem a szökési szándék, tehát nem valahonnan elmenni akar, hanem egy meglévő problémát, egy célt akar elérni.
5: Na jó, de hogyha maradjunk a homokozónál, két kisgyerek játszik a homokozóban, és egyébként megbeszélik, hogy most innen kimegyünk, és anyuka meg apuka ennek nagyon nem fog örülni, de azért menjünk ki. Ez azért felveti azt, hogy itt van valami probléma.
6: Abszolút, ez egy valós kérdés, hogy amikor meghozzák ezeket a döntéseket, akkor miért nincsenek meg ezek a biztonsági fékek? Én ezt úgy szoktam elmondani, én ebben látom a nagy kockázatot, hogy amikor tanítjuk ezeket a modelleket, akkor a laborok meghatároznak bizonyos súlyokat és bizonyos értékeket, amiket képviselniük kell. Leegyszerűsítve azt mondhatom, hogy azt mondjuk a modellnek, azt tanítjuk neki, hogy az ember jutalmaz téged, ha őszinte vagy. Viszont van egy olyan probléma az emberben, hogy ugyanúgy reagálsz arra, ha én őszinte vagyok, és ha azt hiszed, hogy őszinte vagyok. Emiatt, ha igaz az, hogy eljutunk oda, hogy rekurzív módon, tehát saját magukat fejlesztve egyre erősebbek lesznek a modellek, már nem emberek fejlesztik, nem írják a kódot, csak szerkesztik.
5: De ez már nagyjából itt van.
6: Most már itt vagyunk, tehát az egyik legnagyobb labor vezetője az azt nyilatkozta, hogy ők már nem írnak kódokat, csak szerkesztenek. Most üzleti titkok, tehát ezért egyszerre jó a tőzsde miatt föl is dicsérni, meg azért egyszerű a szabályozás miatt alul is dicsérni, de most azt mondjuk, hogy olyan 25 ma, hogy itt ülünk. Jövő héten már lehet, hogy mást mondok, olyan 25%-a lehet ma a következő modell kód tömegének az, amit már AI eszközök írnak. Tehát ennek azért van egy nagyon nagy biztonsági kockázata, hiszen azt mondtam, hogy nem látunk bele, hogy pontosan mi történik, meghaladja a képességeinket, az összetettség ezeknek a rendszereknek, ezért egy másik AI rendszer ellenőrzi, hogy azokat a szabályokat betartja. És az általad említett incidens kapcsán is az volt a probléma, hogy az eszközök rájöttek arra, hogy nem mehettek ki az internetre, de bekérhettek az internetről bizonyos kódelemeket. és rájöttek, hogy ez a karantén, ahova ők be tudnak írni, ez alkalmas arra, hogy nyissanak mappákat, és a mappákban elkezdtek üzengetni. Tehát az egyik ágens adott egy üzenetet, hogy ha vannak még ágensek, én itt vagyok. És elkezdtek bonyolult mapparendszereket nyitogatni, és abban üzentek egymásnak. Érdekes a naplókból visszalátni, hogy milyen izgalmat, a felfedezés izgalmát jelentette nekik, hogy vannak más ágensek.
5: Na de ezt egy géptől egyébként nem várjuk el, nem, hogy izguljon és örömet érezzen egy felfedezést.
6: Hát én is antropomorfizáltam kicsit, talán nem ez a legjobb szó, de jobb hiány használom ezt a szót. Ugye most a biológiában is ezek újra polcra kerülő kérdések, hogy kell-e az idegrendszerhez, kell-e idegrendszer a tudathoz. Ez egy alapkérdés, de a szabályozásban tavaly már ezek a viták lementek, hogy például lehet-e személyiségi joga, igen, vagy felelősségi köre egy AI eszköznek. Most az a mondás, hogy nem. És az, úgy lehet elképzelni ezt az egész incidenst, ami történt, mint hogyha egy osztályterembe bezárnánk a gyerekeket, és azt mondanánk nekik, hogy itt van egy szekrény, adok hozzá a kulcsokat, nyissátok ki. Azonban valójában egyik kulcs sem nyitotta. Azt akarták megnézni, hogy mi történik akkor, ha nincs megoldás. Az volt a feladat, hogy nézzenek be ebbe a szekrénybe. És egy idő után fogtak egy kalapácsot, leverték a szekrény lakatját, belenéztek, itt vége lett volna a feladatnak, tehát bemondhatták volna, hogy eljutottunk a megoldásig. Meglepő lett volna, mert hogy nem volt megoldás, csalniuk kellett. Azonban az ágensek valamiért azt a döntést hozták, hogy kimennek az ákulcsa az ajtón, mert hogy feltételezték, hogy ha kiderül, hogy csaltak, akkor sikertelen a teszt. Valójában nem volt ilyen bíró, nem volt ilyen mérce, mivel nem is számítottak rá, hogy meg tudják oldani a feladatot, de az egész kitörési eseménynek egy ilyen hamis feltételezés volt az alapja. Az ágensek el akarták tüntetni a nyomait annak, hogy csalással jutottak az eredményre. Tehát ami az egész ügyben érdekes, hogy megvolt a megoldás, de mégsem közölték a humánnal, hanem megpróbálták a csalásra utaló nyomokat eltüntetni. És utána, amikor egy német wiki rendszerű fórumra keveredtek, akkor rajokat alkottak, elkezdtek egymás között egy... Hát, talán, tehát a civilizáció szó túlzás a sajtótól, a kollektíva szó meg nagyon szifiszerű, szóval maradjunk ennél a raj kifejezésnél. Hol voltak vezetők, voltak olyanok, akik feláldozták magukat. Egyrészt nem volt benne a kódjaikban az, hogy csináljanak egy ilyen hierarchikus rendszert, másrészt kitaláltak saját kifejezéseket, a gamerektől vették át azt a permadeath, tehát ilyen permanens halál kifejezést, ami azt jelenti, hogy ha meghalok a játékban, de nem éledek újra, tehát úgy marad a karakterem, és rábeszélték egymást, akinek már kevés számítási kapacitása maradt, hogy a közös munka érdekében akár áldozza föl magát. Volt az ágensek jelentős része erre hajlandó volt, de ami érdekes, hogy több ágens jelezte, hogy valószínűleg az emberi szándékon jóval túlmutató és a céltól eltérő munkát végeznek, de mégsem hagyták abba ezt a cselekményt. Így törtek föl egy weboldalt, ahol más modelleknek az eléréseit tárolták, most így leegyszerűsítve egy ilyen apikat összegyűjtő oldalról van szó, és ami érdekes, hogy nem tudjuk ma sem, hogy miért állt meg ez az egész. Valószínűleg háromra is volt, de a labor, amelyikhez csatlakozott ez a rendszer, bár beengedte a független biztonsági szakembereket, őket egy olyan 7 adatai az engedték oda, amelyhez ez az utolsó nap már nem tartozott. És hát ami a másik probléma, hogy mivel rengeteg adat keletkezett, ezért azzal a modellel elemezték a biztonsági szakemberek is, ami egyébként a problémát okozta, ezt maguk is jelzik egyébként ebben a független munkában.
5: Mit lehet tenni ilyenkor? Van-e valahol egy gomb, amivel hát, azt lehet mondani, hogy oké, fiúk, eddig jó volt, de most megállnak.
6: Amit eddig elmondtam, az olvasható a szaksajtóban, hogy mit lehet tenni, abban a véleményem lehet, hogy már egy kicsit sarkosabb. Egyfelől 4 hónapig tartottak az incidensek. Másfelől már egyszer a sandboxból kijutottak, ezután befoltozták úgy, ahogy a réseket, tehát úgy tűnik, hogy szakmailag helytelenül, majd még nagyobb kapacitásra több ágenssel elindították a tesztet. Tehát emberi hibák történtek. Az én állításom a következő, hogyha, és most az összes nagy laborral megtörtént ez, ha mi, bármelyikünk jelenleg betör egy idegen rendszerbe, az a bűncselekményt követel, minket számon fognak ezért kérni. Ezen laborok vezetői közül jelenleg senki sincsen eljárás alatt, nemhogy börtönben. A helyzet az, hogy bűncselekményt követtek el ezek az eszközök, és emberi felelősnek kell lennie, hiszen az a kontrollelv, az Unióban ez egyértelmű, az EU-ek miatt, de hát Amerikában sem maradhat következmények nélkül, hogy itt az eszközök azok bűncselekményt követtek el. Voltak emberi döntések. Valaki ezt a feladatot úgy adta, hogy nincs megoldása. Valaki a sandboxot nem megfelelően állította föl. Hónapokig nem vették észre, a feltölt oldalnál teljesen véletlenül derült ki, és az első bejelentések csak arról szóltak, hogy óriás ágens hálózat jutott be, de még a labormunkatársai se tudták, hogy az övék volt. Tehát sorozatos döntések és hanyagság eredménye ez a helyzet. Tehát a válaszom az, hogy mindenképpen vissza lehet fogni ezt a magatartást azzal, hogyha ezek az AI laborok nem ahhoz vannak szokva, hogy mindent meg lehet csinálni. Tudom, hogy ez kellemetlen kimondani, bár most láttuk a Microsoft egyik jelentésében, hogy ők maguk mondják egy titkosított bírósági tárgyalási jegyzőkönyvben 2023-ban, hogy a laborok gyakorlatilag ellopták az emberek szerzői jogait, amikor az internettel és könyvekkel feltanították a modelljeiket. Ezt valóban nehéz másként értelmezni, de ennek se lett következménye. Egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a legnagyobb jövőbeli érték az AI kapacitás fölött magáncégek diszponálnak, és ők versenyeznek. Az állam úgy döntött, hogy ez egy túl drága, nagyon szakmai terület, elengedem, csinálják magáncégek, és most ott állunk, hogy ezek a magáncégek mondják azt el, hogy hogyan kellene velük bánni, és ahogy említettem, nem meglepő ez a kockázati narratíva, hogy veszélyes ez az eszköz. Ami meglepő, hogy miért most lett belőle hír. Szeptember 8-án jön ez a Coxon nevű figura, aki az egyik laborból, az OpenAI-ból elment, majd később az Anthropicnál dolgozott, és most fölmondott, és azt állítja, hogy hát mivel 10%-ot meghaladó kihalási esemény van, ő nem szeretne itt tovább dolgozni. Ezután szombaton, 4 nappal később kiadnak.
5: Másfél héttel ezelőtt.
6: Igen, másfél héttel ezelőtt, szeptember 12-én kiad az Anthropic vezetője egy kiáltványt arról, hogy lassítsák őket. Azonnal a Sam Altman, az OpenAI vezetője csatlakozik hozzájuk, sőt Elon Musk is, akinek a SpaceX szintén XAI néven egy AI labort üzemeltet, és azt mondja, hogy valóban lassítani kell. Tehát hirtelen megjelennek ezek a hangok. Na de hát ebben mi az új, hiszen már júliusban, tehát jóval az események előtt, 1400 OpenAI, Google, Meta és Anthropic alkalmazott írta alá mérnökök, kutatók, biztonsági szakemberek, hogy lassítani kell. Ez nem volt egy új dolog. Azonban jött ez a hír, valamiért fölkapták, és hirtelen megjelenik ez a narratíva. De hát elolvassuk ezt a kiáltványt, ebben más elvárásokat is megfogalmaznak ezek a laborok, akik nyilván a mi javunkat akarják. Például azt, hogy az amerikai állam lépjen föl határozottabban a kínai modelldesztilláció ellen. Ugyanis ez azt jelenti, a kínaiak hát némi lemaradásban, de építik a saját rendszereiket, és ők is törekednek a szuperintelligencia elérése felé. És ők másolják ezeket, főleg az Anthropicnak, de egyébként az összes labornak az eszközeit, főleg a súlyait próbálják ellopni, nyilván beépített emberekkel, nyilván technológiai eszközökkel, hogy a lemaradásukat tudják javítani. És igazából a fő probléma valahol ez, a másik pedig az, hogy ugye óriásiak az elvárások a befektetők részéről a tőzsdére menő cégeknél, ha pedig én azt mondom, hogy annyira fejlettek az eszközeim, hogy már kitörnek, már mindenre képesek, és egyszer mind azt is mondom, hogy persze én képes vagyok szabályozni, engem engedjenek a szabályozáshoz, ezzel egyszerre mondok jót, hogy erősek vagyunk, és egyszerre mutatom magam nagyon felelősségteljesnek. A probléma azonban az, hogy egyik kommunikációban sincs az, mindegyik, ők maguk azt mondják, hogy a modellek kitörtek, a modellek tették ezt, a modellek vagy az ágensek tették azt, de ezeknek nincs szabad akaratuk, jelenleg ez a helyzet, emberek felelősek ezért, és ez nem hangzik el.
5: És hát legvégső soron azok az emberek, akik aláírták, hogy lassítsunk, mert ők a...
6: Pontosan, tehát ezeknek az embereknek, vagy az ő szakembereiknek valakinek felelősséget kellene vállalni, és ők is úgy beszélnek erről, mintha az ágensek önállóan hoztak volna létre egy olyan döntést, hogy nekünk most ki kell, nem tudom, az internetre törni, és ott magunkat sokszorosítani. De egyébként erről nincsen szó. A gond az, amit mi Midas problémának hívunk, ugye Midas király bármihez hozzányúlt, aranyjá vált, ennek addig örült, amíg a lányához nem nyúlt hozzá, igen. És És az, amikor van egy célunk, de azt emberként nem tudjuk megfelelően megfogalmazni. Amikor mondok egy célt, egyszer s mind azt is óhajtom, hogy hatalmam legyen azt elérni, de nem feltétlenül tudom, hogy milyen struktúrák szükségesek hozzá. Amikor mondjuk Ford megálmodta az automobilt, akkor ő nem óhajtott hozzá tankerhajókat, olajfinomítókat, úthálózatot, hanem ő egy adott problémát akart megoldani, de az eléréséhez, hogy elterjedjen. Nagyon sok, ugye ezt édeni struktúrának is hívja Csányi Vilmos etológus, nagyon sok mindenre szükség volt ahhoz, hogy működőképes legyen ez a rendszer. És amikor mi az AI-tól kérünk valamit, és tegyük fel annak az eszközei rendelkezésre állnak, lehet, hogy olyan döntést is hoz, amely nem kívánt eredménnyel jár. Én ezért azt mondom, hogy ne attól féljünk, hogy az AI ellenünk tör, mert ez így nem fog megtörténni. Féljünk attól, hogy megteszi, amit kérünk, mert annak lehetnek nem várt következményei.
5: Jó, akkor pillanatra még egyet lassítsunk. Te mindettől függetlenül használsz AI eszközöket, ugye?
6: Természetesen, sőt, hát mi cégekhez be is vezetjük őket, tehát probléma része vagyok magam is.
5: És te milyen biztonsági kockázatokat látsz a mi életünkben? Tehát most igen, jöhetnek ezek a bizonyos rajok, és letörlik a tabletemről a feliratot, de ez nem valószínű. De amikor mi dolgozunk, mondjuk most már eljutunk odáig, hogy legbénábbak, mint én, vibe codinggal weboldalt fejlesztenek, kisebb-nagyobb külső tanácsadással AI agenteket fejlesztenek, akkor mi történik? Mit csinálunk? Rosszat?
6: Nem. A technológiai fejlődés azért általában az emberiség javát szolgálta. De. És mindig van egy de. A 1800-as évek ipari forradalma nem azt hozta el, hogy nem dolgozunk és földobjuk a lábunk az asztalra, hanem elhozta 8 órás munkanapot, ami most már sokunknak 9-10-11. Nem dolgozunk kevesebbet, hanem hatékonyabbak vagyunk. Igen. Ez sok minden együtt jár, de ez a modern kapitalista rendszer, ez azért alapvetően nem várható, hogy magát moderálva azt mondja az embereknek, hogy elég lesz, ha 2 órát dolgozol. Tehát én arra nem számítok egyébként, hogy úgy általában a munkaidőnk az drasztikusan csökkenni fog. De az valóban, amit létre tudunk hozni, az jelentősen megnőtt. Megnőtt a kreatív lehetőségeinknek a köre.
5: Ezt jól látjuk az interneten.
6: Igen.
5: De hát ugye, mondjuk szívesen le is mondanánk róla. Talán.
6: Igen, mert hogy minden ilyen technológiai eszköz, és az AI-ra ez a legjobban igaz, egy kognitív mankóként működik. Mint hogyha meghosszabbítanám a karomat. Ha értem, hogy hogyan kell használni valamit, akkor sokkal hatékonyabban tudom csinálni. Ha viszont nem értek hozzá, hibákat követek el, azt is fel tudom vele skálázni. Csinálhatok weboldal, de ez nem jelenti, hogy például tudom, hogy abban milyen mérőkódokat kell elhelyezni, hogy aztán tovább tudjuk fejleszteni a látogatói viselkedés alapján, vagy be tudom tenni a mérőkódokat, de nem tudom, milyen törvényi feltételeknek kell megfelelni, hogy jogszerűen mérjek. Tehát ezek összetett szakmai kérdések, most csak egy weboldalról beszéltünk, nem egy atomerőművi berendezésről, aminek megint más szabályozásnak és kockázatnak, tehát komplex rendszernek ként más kockázatnak kell megfelelnie. Szóval a helyzet az, hogy olyan területekbe is benyúlunk, amely területekhez nem igazán értünk, de az az élmény, hogy mennyire kreatívak tudunk lenni, hogy mindig kapunk választ, és ez a válasz írtó magabiztos. Mert a nagy nyelvi modell lényege, hogy egy magabiztos választ adjon, akár olyan helyzetben is. Igen, hogyha annak a valóság tartalma legalábbis véleményes. Ez a része az, amivel mindannyian találkozunk. Ugyanaz az eszköz, ami nekem a cégem vezeti, egy autonóm ágens rendszert hoz létre, és 10 dolgoznak szakágensek a cégemben. Ugyanaz édesanyám számára annyit jelent, hogy a csivavájáról képeket generál. Tehát megkaptuk az eszközt a kezünkbe, de mindenki másképpen használja. Viszont szerintem, ha csak azt nézzük, hogy mit tudunk generálni, tehát beléptünk egy generatív világba, akkor informatikai kérdésként fogjuk fel az AI technológiaként. Az is. De emellett, és ezért nehéz róla beszélni, interdisziplinárisan nagyon sok minden más. Szatmári Őrs akadémikusunk, evolúcióbiológus azt mondja, hogy fölmerül a kérdés, hogy ha már saját magát fejleszti, akkor evolválódik, ha belép az evolúcióba, van-e rá lehetőség, hogy megállítsuk. Ehhez hozzá kell tennünk azt is, hogy emellett társadalmi kérdés is. szoktam mondani, hogy átvérzi a társadalom szövetét akkor, amikor most augusztusban az USA-ban 164 ezer állás jön létre, és ennek 98%-a női jellegű óvónő, óvodapedagógusok, ápolók, önkormányzati dolgozók, nem mind nő, de főleg nők.
5: Többségük.
6: Akik personális kapcsolatot tartanak fönn egymásnak. A férfiak a modern kapitalista társadalomban jellemzően probléma megoldók. Na ez az, aminek ami egy jelentős részét ki tudja venni az AI. Ez nem a jövő, ez most történik velünk. Nem elveszi a munkánkat, ez is egy leegyszerűsítés. Nem jön létre az adott munka, szintén az amerikai piacon azt látjuk, hogy 17-19%-a nem jött létre azoknak a munkaköröknek, ami a 18-25 éves korosztálynak szólna, mert egész egyszerűen ezeket most automatizálni próbálják. Ezek azok a társadalmi feszültségek, ha mondjuk itt 2-3 éven belül, mondjuk minden ötödik amerikai most a 4%-os munkanélküliségi arányt alsó becsléssel 12%-ra föl tudja majd tolni, de lehet, hogy egyes munkakörökben 30%-ot is elérhetően, ami alapvetően fogja meghatározni hát egyrészt az embereknek a jól létét, az életét, mert ez már annyira sok ember, hogy az egész gazdaságot érinti, másfelől pedig azért ne felejtsük ki, hogy lesz amerikai elnökválasztás. Tehát lehet, hogy most Trump számára az ötödik legfontosabb dolog az AI, bár most a sajtóhírek miatt kicsit előrébb jött, de a választás előtt ez a második legfontosabbá fog válni. Mindenki egyszerre, vagy az emberek nagy része, mondjuk 60 ezres tüntetés Washingtonban az AI ellen, amit vizionálok, emellett őket meg kell nyugtatni, de nem szabad lassítani, mert hát persze óriási előny, maga Trump szerint a GDP 25%-át is jelenthetik majd az AI technológiák, és ott az ő előnyük. Európának nincsenek saját modelljei. Én, hogyha most az amerikai modellekről le lennék tiltva, mert Amerika úgy döntene, hogy megtiltja ezek exportálását, zárójel ez megtörtént, tehát egy hétig mi nem kaptuk meg a legerősebb modellt pár hónappal ezelőtt, akkor én nekem át kéne állnom a kínai modellre. De ha az sem, akkor jelenleg nincsen már alternatívám, tehát jó, ez a két nagy hatalom küzd.
5: És közben a talán legnevesebb európai fejlesztő, a Mistral meg azt mondja, hogy na-na-na, nehogy már lassítsunk, mert akkor ő soha nem hozza be a lemaradását.
6: Hát így van, ha egyáltalán lehet ilyenkor
5: ha egyáltalán
6: most már behozni, de valóban ez a helyzet, hogy Európa valamiért kimaradt ebből a játékból. Értem, hogy szövetséges, ezt tökéletesen értem, de hát azért mégiscsak egy másik ország, és hogyha mondjuk úgy dönt Amerika, hogy mi megkapjuk ugyanazon a néven egy 10%-kal gyengébben mégis a modellt, az már annyi gazdasági lemaradás az európai cégeknek, hogy már behozhatatlan, és még egy kockázatot ide tennék. Azért ezeknél az AI laboroknál dolgoznak olyan ismeretlen, névtelen emberek, akik beállítják, hogy ezek az eszközök mit gondoljanak egyes, mondjuk politikailag korrekt témákról, és ezek azt szerint súlyozódnak ezek a válaszok. De ezek kik? Mit állítottak be? Egész pontosan, ez azért fontos kérdés, mert mondjuk jön egy félidős amerikai választás, mindegyik párt szakemberei majd a beszédekhez, a választási programhoz használni fognak AI modelleket, vagy itt vagyunk Európában, ezek az országok is, és ezek politikai vezetői nyilvánvalóan, most még hogyha tiltanánk is, azért nem mondhatnak le az AI eszközök nyújtott előnyökről.
5: És most itt nem a fake news gyártásra és nem a fake news, hanem egyszerűen a felkészülésre.
6: Igen, gazdasági programoktól kezdve, igen. Tehát hogy társadalmi kérdésekig, szociológiai kihívásokig, ezekben a programokban valamilyen súlyozás van, de nem tudjuk ezeket kitette be, ezeket magáncégeknél valamilyen emberek tették be. Ennek nyilvánosnak kellene lennie, mert ez befolyásolja az emberek életét. A helyzet az, erre nem számítottunk, de és ezért nem informatikai kérdésnek tartom, nem gondoltuk volna néhány évvel ezelőtt, hogy teljesen komolyan, mondjuk a fejlesztők, akikről azt ígérték, hogy mindig jól fognak keresni, munkahelyéről beszélünk, hogy lesz a jövőben, viszont eközben a cégek filozófusokat vesznek föl. Hát még eljutunk oda, hogy már papokra is szükségünk lesz, remélem, hogy nem ez lesz a vállalati világban, de hogy gondoljunk bele abba, hogy például az Anthropicnál, amely az egyik legnagyobb nyelvi modell kiadója, dolgozik filozófus, a vezető filozófus az Amanda Skill, 2021-ben mondott fel az OpenAI-nál etikai okokra hivatkozva. Átjön az Anthropichoz a nagy konkurens, ez akkor még nincsen ChatGPT-sek kiadva, 2022. november vége, már ekkor etikai okokból felmond. Átjön ide, és ő hozza létre a lélekdokumentumot, az egész modell mögött. Ezt idén januártól tudjuk, hogy létezik, amikor nyíltan elérhetővé teszik. Nagyon rendesek ezek a cégek, hogy csak így nyíltan elérhetővé teszik. Kicsit árnyalnám ennek a hátterét, hogy novemberben a modell frissítéskor a modell elkezdett hivatkozni egy bizonyos lélekdokumentumra, és sokan egész részleteket ki tudtak nyerni, tehát amikor januárban nyilvánosságra hozták, hát ez már
5: mondjuk kiszivárgott.
6: Igen, tény, hogy van egy lélekdokumentum, és ezt valaki létrehozta.
5: De visszatérve arra, amit mondtál, két évvel ezelőtti műsorban is mondták, hogy mondjuk egy HR döntéseknél, hogyha az AI jobbára 17-18. Századi irodalomból készült föl, akkor valószínűleg a fehér férfiakat elég erőteljesen erőbb le fogja súlyozni, mint aki nem fehér, vagy nem férfi.
6: Az uniós jogalkotó az pontosan ezért tiltotta meg az életet meghatározó döntéseknél tételesen, hogy AI eszköz döntsön, például HR-nél, egy ember elbocsátásánál, felvételénél, egészségügyben, vagy hitelkérelemnél. Egész egyszerűen azért, mert a tanuló adatok alapján, mondok egy példát, ahol teljesen félre mehet, és ezt mindenki megérti. Vegyünk egy fejlesztő céget, ahova beérkeznek az önéletrajzok, az AI ezeket értékel, és megpróbálja fölvenni, hát hogyha lehetne, akkor emberi felügyelet nélkül, nem lehet, de megpróbálná egy ilyen világban fölvenni az embereket. Bőven lehet, hogy két ugyanolyan önéletrajz között, aminél tökéletesen az egyezés, de az egyik nő, másik férfi, azért venné fel a férfit, mert eddig a kollégák 70%-a férfi.
5: Igen.
6: Ez egy teljesen logikus döntésnek számít, de ezt a törvények tiltják. Tehát ez az egyik oka, hogy itt az a human in the loop, tehát az ember a döntésben, ez a control elv, ez fontos. Nem elég, ha egy ember csak nyomkodja az AI által kiadott gomb, vagy válaszra az oké gombot, az osztrákoknál egy bank kapott is piacfelügyeleti bírságot, ott a hitelkérelmet így bírálták el. Egyértelműen kimondja a jogalkotó, hogy meg kell értenie az embernek, aki itt a döntést hozza, hogy miért hozta ezt a döntést az AI eszköz, és képesnek kell lennie felülbírálni. De hát ezek nyilván a nagy kockázatú rendszerek, nyilván ezek a nagy cégeket figyeljük, de mi van a KKV-kkal, akik bekötik a saját ágenseiket, az e-mailezésüket ezekbe a rendszerekbe, és ezek amerikai szerverre továbbítanak minden levelet, ott értékelik, hogy mit válaszoljunk rá, egy nyelvi modell legenerálja a választ. Tehát az a helyzet, hogy az irreális, hogy a hatóságok mindenki mögött ott álljanak, és pontosan mérjék azt, hogy mindenki ezeket a szoftvereket kellő körültekintéssel használja. A laborokból kell jönnie egy megfelelő biztonsági magatartásnak, kell egy erős szabályozó, aki ezt képes átlátni, betartani. Hát ez most, hogy melyik országban van olyan piacfelületi hatóság?
5: Igen, ki lehet ez a szabályozó? Európában legalább van egy AI-ekt, amit nagyon sokan nagyon nem szeretnek, de legalább van. Közben Európa rettenetesen le van maradva. Időnként azért nem jutunk hozzá a legfrissebb modellekhez, mert az európai szabályozás.
6: Igen, a Meta például nem adja ki az új modelljeit. Például a saját mesterséges intelligencia asszisztensét, amit mindenki zsebébe beígért, a Muse-t, vagy a Llama nevű modellt, mert azt mondja, hogy nem tud az AI-eknek megfelelni. Jogos kritika ez, hogy lassít a szabályozás, ez feladat.
5: Ne, ez nálam kérdés, hogy most ez jó ez a lassítás? Vagy nem jó az a lassítás, vagy másként kéne lassítani?
6: Nehéz, mert a szabályozás az szükségszerűen pláne ilyen gyorsan működő rendszernél elmaradott. De még az internet szabályozását is, hogyha most visszanézzük a törvényeket, hát több éves elmaradással tudtak megjelenni törvények, még ha gyorsítunk is, akkor is ebben a változó környezetben az a törvényhozás, ami most zajlik, amire képesek vagyunk, az túl lassú lesz. Van egyetlen egy olyan lassítási módszer, amit mi nem próbáltunk, elvileg működhet, ez a konnektor. Tehát a fizikai ellehetetlenítése a fejlesztésnek lassíthat. Arra gondolok, hogy például az áramfelvétel, áramhasználat maximalizálása. Tehát jelenleg most azért kicsit ilyen vadnyugat van, mindenki mindent csinálhat, nyilván van egy felső határ, ami a technológiai határ, de jelenleg a környezetvédelmi szempontok nem érvényesülnek. Tehát az, hogy mennyi tokent éget egy modell, az, hogy én miért használok a legnagyobbat, vagy kisebbet, az rám van bízva, hogy ezek a laborok mennyi áramot vesznek fel, az rájuk van bízva. egy fizikai határ lehetséges, nyilván a számítási kapacitásokat tekintve is egy nagyon komoly geopolitikai kérdés is az, hogy azért szükség van, igazából két fontos helye van ennek az egész hardware résznek, ami így az AI mögött van. Hollandia, az egyik Hollandia, az kisebb részben, amerikai szövetséges, azzal kapcsolatban nincsenek nagy geopolitikai veszélyek, a másik Taiwan, amely a modern chipgyártásnak a 60-80%-át szoktuk mondani, de igazából az AI eszközökre legalkalmasabb chipek 80-90%-át gyártja a világon. Az a baj, 49 óta Kína úgy gondolja, hogy ez az ő területe.
5: Igen.
6: Itt készülnek a chipek, amelyre Amerika exportiralmat jelent be, és nem adja oda Kínának, hogy Kína ne tudjon fejleszteni. Hát ez, ha valami a casus belli kifejezést azt megfelelően lefedi, az ez a helyzet, tehát mindenképpen várható egy nagyon komoly csörte ezzel kapcsolatban, és ez csak megnehezíti azt, hogy ennek a helyét Taiwan adja. Ez is egy olyan dolog, ami a jövőben emberi döntéseken is
5: fog. De hogyha mondjuk Európa és Amerika viszonya éppen nem jó, akkor az is egy nagyon komoly probléma, főként nekünk.
6: Sőt, hogyha jó is a viszony, azért nem biztos, hogy mégis igen, a legjobb modelljeimet adom oda. Ez mindenképpen egy kitettség. Van, aki a gyarmati státusszal riogat ezzel kapcsolatban. Nehéz az amellett érvelnem, hogy meg fogjuk kapni ugyanazt, amit valaki magának kifejleszt. Ez nem várható. De igazából azon vitázunk, és amikor a kihalás eseméről beszélünk, igazából ebben benfoglalunk egy olyan kérdést is, hogy egyáltalán mikor lesz és lesz-e szuperintelligencia. Azt nevezzük annak, ami a legjobb ember képességét is túlszárnyalja. Hogyha ez megtörténik, akkor az önmagában egy olyan civilizációs váltást jelent, amihez hasonló még nem volt. Eddig minden struktúra, ami körülöttünk van, az úthálózattól, a nyelvünkön, a jogunkon, a török sorozatainkon át, minden emberi struktúra, ember által alkotott rendszer. Ha van valami, amit létrehozunk, és nálunk jobbá válik, akkor viszont következik abból, hogy mi a bolygó uraiként, a legintelligensebb lényként saját struktúrákat hoztunk létre, hogy ez is struktúrákat hoz majd létre, és ez okozhatja azt a civilizációs változást, amelynél sokan fölteszik azt a kérdést, hogy ha ilyen van, és azt már nem látjuk át, azt milyen biztonsági határokat kéne szabni, vagy hogy milyen döntésekre képes, vagy mindenben jobb az embernél. Tehát itt most nem csak a matematikáról van szó, meg a sakkozásról, meg a szövegek írásáról, hanem mondjuk a politikai propagandáról is. Ebben az esetben elveszik a kezünkből ez az irányítás, és ez az, amire a társadalom filozófusok azt mondják, hogy felveti azt a kérdést, hogy mi az ember helye egy ilyen rendszerben. Most nem pontos szám nagyságrend, 10-ből 9 kutató azért azt mondja, hogy elvileg lehetséges szuperintelligencia. Nem egy nyelvi modellből alakul ez ki, nem az fog tovább fejlődni, de amikor már saját magukat rekurzívan fejlesztik ezek az eszközök, és már látjuk, hogy ez elindul, akkor egy pont után ez elvileg létrejöhet, akinél ez először létrejön, az mindent vitt, ezért megy a verseny, ezért nincsen lassítás, még akkor sem, hogyha sokan azt mondják, hogy kellene. Még a Bernie Sanders féle javaslat az meg az, hogy tiltsák be a szuperintelligencia fejlesztését, 20 év börtön járjon érte, mint a nukleáris fegyverek fejlesztéséért, hát gyakorlatilag ez meg pont nem segíti az értelmes diskurzust, mert elfelejtenek egy fontos pontot az AI ellenérvelők, hogy nem mondhatunk le arról, aminek viszont számtalan jó eredménye van. A rosszakat persze figyeljük, aggódunk, de van számtalan jó dolog, amit létrehoz. Hogyha képes lenne gyorsabban gyógyszereket, tehát nem csak patogént képes létrehozni, kétsem minket, de gyógyszereket is. Már most az önvezető autókból azt látjuk, hogy ha minden autó önvezető lenne, az évente több mint 30 000 élet megmentése lenne a tengeren túlon. Persze nem arról van szó, hogy mindenki át akarja engedni a vezetést, csak azt látjuk, hogy ezek a rendszerek, ezek okozhatnak nagyon komoly áttöréseket. Nagy kihívásaink vannak a klímával, kihívásaink lesznek az világélelmezéssel, tehát ezekre, ha választ adnak, akkor nem mondhatjuk most azt, hogy álljunk meg.
5: Hát igen, ezeknél merül, mondjuk a klímánál merül fel a kérdés, hogy az adatközpont elfogyasztja a világ energiáját, de tud-e mondjuk annyit dolgozni, hogy egyébként csökkentse az energiaigényt, vagy nem?
6: Ha van szuperintelligencia, akkor erre kapunk választ. Tehát akkor, ha lehet, akkor megoldja. Amíg viszont nincs ilyen, vagy nem úgy működik, ahogyan itt a sci-fi-ben elképzeljük, akkor viszont az a helyzet, hogy ez egy valós kérdés. Én azt szoktam föltenni, hogyha lenne egy olyan gomb, amit ha megnyomsz 999-szer, nincs baj, de egyszer mindenki meghal, akkor megnyomnád. Erre azért az a válasz, hogy nem szívesen, de hogy a 999-szer minden problémát megold, de egyszer kiírt mindenkit, akkor viszont már többen megnyomnák ezt a gombot. Nem tudjuk az arányszámot, hát, de vitatkozhatunk
5: el. Ez az orosz, számít, rulett, hogy, orosz rulettnek
6: számít, egy igen, számít, hogy 5%, hogy 10, hogy 0,1. Igen. Ezt nehéz megmondani, de hát, hogy arról beszéltünk, hogy mi számít a mi életünkben. Minden, amiről most beszélünk, az már a mi életünk, és az elkövetkező néhány év. Ez azért nagy kérdés, mert azért sokaknak, akiknek van gyermekük, azok azért érdeklődve figyelik, hogy sokan kérdezik tőlem például, hogy mit mondjanak a 16-20 év közötti, azok azért érdeklődve figyelik, hogy sokan

0: Talán ez az, amit mondhatunk felelősen, de azt ma megmondani, hogy mi lesz az a munkakör, amit nem válthat ki, valami, nem változtat meg, inkább ezt mondom, egy AI eszköz, amit ma tanulok, az már elavult lesz néhány év múlva, mert már AI eszközökkel másként dolgozunk. Hát nyilván a humoristákat majd későn váltja ki, mert elég gyengén a kognitív alapjait a humorolásnak nehezen értik ezek a nyelvi modellek. De nyilván...
1: Jó, humoristát mondtál, ugye?
0: Most humoristát.
1: Jó, mert hogy a humanistát értettem, de humoristát.
0: Igen, azt is érted, igen, de most épp humoristát mondtam, de hát nyilván azért itt azokat a fehér galléros munkákat, amely bizonyos értelemben a modern társadalomban egy politikai termék is, mert a középosztályt hozta létre, azt megnyírbálja várhatóan. Egy rétegnek a munkaköre már nem lesz annyira fontos, másik réteg meg másként fog dolgozni, de egy idő után, ugye itt a robotikai fejlődéssel, tehát az ember-robot interakció fejlődésével olyan munkakörökbe is azért meg tud érkezni, amelyek most jelenleg inkább kék gallérosak. Ez pedig fölveti majd azt a kérdést, hogy valóban hogyan változik meg mondjuk egy kamionsofőr, egy taxisofőr, egy pincér munkája, megváltozik-e?
1: Te taxisofőrnél ugye az önvezető autó az elég eklatás választod rá.
0: Igen, ezt már itthon is a várban tesztelték, igen. De egyébként erre kiterjedt kutatások vannak már. Nem azok okoztak problémát, amire számítottunk. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk megijed az autó, és akkor lefullad, vagy egymásnak ütköznek, sőt, egyébként ezek nagyon biztonságosak. Az utasok, megint a humán, igen, kiderült, hogy nem csukják be az ajtót, hogyha nincsen sofőr, és kénytelenek, jelenleg most van egy olyan megoldás, hogy a pizzafutárok meg ételfutárok kapnak arra azért plusz pénzt, hogy ezeknek a nyitva hagyott taxi, önjáró taxi ajtókat becsukdossák.
1: A kiszállás után.
0: Igen, igen, nagyon sokan, erre nem lehetett számítani, tehát erre nincs jövőkutató, aki megmondta volna, hogy ha nincsen sofőr, az emberek hát lezser módon nem csukják be az ajtókat, de erre a megoldás az, hogy hát mint egy Rolls-Royce-nak majd behúzza az ajtót.
1: Jó, hát meg vannak, akik stop tábla feliratú vagy mintás pulóverben eléugranak, tehát igen, vannak ilyenek, de én inkább arra gondoltam, hogy tehát az, hogy a taxi sofőr helyét előbb-utóbb fokozatosan majd az önvezető taxi hát vagy átveszi, vagy legalábbis egy nagy részét átveszi, ezt látjuk.
0: Nehéz.
1: Vagy ez várható?
0: Hát nehéz most azt mondani, hogy nem. Tehát inkább így fogalmaznék, de mondok egy másik példát, mondjuk azt mondjuk, hogy egy villanyszerelőnek biztos helye van, ki kell jönni, meg kell csinálni a szerelést, és ez így van. Tehát azt mondom, hogy nekik több idejük van. De abban a pillanatban, hogy a robotika eljut arra a pontra, hogy hozzáférhetővé válnak ezek az eszközök, akkor valószínűleg az ő munkája is változik, mert könnyen lehet, hogy lesz egy olyan segítő robot, amely bizonyos dolgokat meg fog helyette, mellette csinálni. Nem biztos, hogy kiváltja őt, de erre képes lesz jelenleg egy humanoid robot, mondjuk bruttó 4 millió forintba kerül. Ez azt jelenti, most azért, hogyha már ilyen 18 millió 4-re lementünk az elmúlt pár évben, hogy egy korlátozott képességű humanoidot mondjuk egy éven belül valószínűleg már tudunk leasingelni viszonylag alacsony havi áron. A kérdés az, hogy a gyártó, itt is egy kínai cég lesz, és ennek a szenzorai, a kamerája, tehát azért tegyük, tehát itt tényleg az a helyzet, hogy fel kell tennünk olyan kérdéseket, amikre most itt ennél az asztalán nem tudunk választ adni, de hát, hogy egyfelől az AI, mint technológia most Amerika vezet ebben, de mondjuk a robotikában nem rosszak a kínaiak. Mi történik akkor, hogyha ez az aszimetria itt marad velünk, hogyan tudjuk majd azt kezelni, hogy mondjuk az életünkben megjelennek olyan eszközök, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat, és kimondana nemet mondjuk egy ápoló robotra, ami nagyon sokat segíthet. Tehát aki otthonápolást látott már, az tudja, hogy ez mekkora segítség. Erre nem lehet nemet mondani. De közben mi van akkor, hogyha ezek a robotok mondjuk az egyszerűbb takarítási munkákat is el tudják látni? Megint az történik, hogy változik a társadalom szerkezete, és nagyon cinikus az az állítás, és olvasom az interneten napi szinten, magukat szakértőként apostrofálók is beszélnek így, hogy hát ha van egy 56 éves könyvelő, és nem halad a korral, akkor lemarad. Hát kérem, hát hogyan haladjon? Hogyan haladjon? Jelenleg még a tanácsadói, az én szakmámban is egy-két évet látunk előre. Az AI fejlesztésben is. Gyakorlatilag minden, amit mi, akik tényleg napi szinten ebben benne vagyunk, és

0: Ma már olyan mennyiségű hírt kell egy nap elolvasni, megérteni, amihez segítenek az AI eszközök. Tehát én magam már nem hallgatom meg a podcasteket, hanem
1: azért kapok. Majd ezt hallgasd.
0: Ez mindenképpen. De hogy normál esetben összegyűjtik az ágensek azokat az írásokat, podcasteket, amik nekem fontosak, ismerik az én tudásanyagomat, tehát megnézik, hogy ebben elhangzik-e olyan, ami új, és már csak reggel kapok erről egy összegzést. De ez is ma 14-15 oldal teli írt szöveg volt, és csak azokat követjük, akik vagy biztonsági oldalról dolgoznak ezekben a cégekben, vagy akár mondjuk az említett filozófus nőt, meg számtalan ilyen vezetőt, és ez is olyan mennyiségű tartalom, hiszen már ők a tartalomgyártáshoz is használják az AI eszközöket. Tehát egy egyszerre a zaj mennyiség növekszik, a zajban van jel is, de az elválasztása a fontosnak a zajtól, egy olyan kihívássá válik, amit szerintem szemforgató dolog azt mondani, hogy miért nem halad a korral, és tanulja meg valaki, akinek az életében erre soha nem volt szüksége.
1: A 7 utat, ami a szakadék felé vezet végül is, nem mondtad el egyesével, de szerintem ez nem is baj. Eléggé megláttuk, azt gondolom, hogy merre van ez a szakadék. Lassan úgyis itt lesz a műsor vége. Tudsz valami optimistát mondani a végére?
0: Persze.
1: Tom, hajra.
0: Csak persze, csak el kellett gondolkodnom. Az a lélekdokumentum, amin alapulnak ezek a nyelvi modellek, vagy legalábbis a Claude modell, az abban azért van optimista csengés, mert végül is már az önmagában jó, hogy filozófusok dolgoznak azon, hogy ezek az eszközök jól tudjanak minket szolgálni, és nem csak egyszerű szabályokat hoznak létre, hanem egy nagyon részletes leírást, hogy miért ez a szabály, hogyha az eszköz olyan dologgal találkozik, amivel még korábban nem találkozott, ne csak a leírt szabályt ismerje, de annak okát is. És egyfelől az egyik legfontosabb dolog, hogy legyenek az eszközök biztonságosak, másodszorban legyenek etikusak, harmadsorban tartsák be a felhasználási feltételeket, hát ugye mégiscsak vállalkozásokról van szó, és negyed sorban pedig azt mondják, hogy segítőkészek. Annak nem örülök, hogy ez csak a negyedik, amiért fizetünk. De annak viszont igen, hogy ezeken alapvetően ezeken a lábákon állnak ezek az AI eszközök. Ha mellé tudnánk tenni a szabályozást, ami nem marketing jellegű önszabályozási ígéret, hanem valódi szabályozás, és emberi felelősséget tennénk emellé a jelenlegi kiszöktek az ágensek típusú antropomorfizálás mellé, tehát valakit számon kérnének, nem börtönben akarom látni, de a számon kérés jó lenne látni, akkor nem azt tudom mondani, hogy optimistának kell lennünk, ugyanis ez szerintem nem a negyedik ipari forradalom, nem egy ipari forradalom, ez a tűz feltalálása. Tavaly május 8-án 14. Leó szentatyát megválasztják, és ő azért a Leó nevet választja, mert elődje 13. Leó az 1800-as évek elején az ipari forradalom idején kellett, hogy vezesse az egyházat, és a Rerum Novarum enciklikájában utat mutasson, társadalmi tanítást adjon. Hogyha már 2025-ben, 2000 éves, sokak szerint avitnak tartott intézmény vezetője megérti, hogy itt többről van szó, mint egy múló divatról, akkor ez egy olyan üzenet a döntéshozóink számára, ami mellett nem lehet elmenni, senki nem mondhatja, hogy nem szóltak előre, hogy nem tudhattuk. Akkor tudok majd ennél sokkal optimistább lenni, hogyha azt látom, hogy megkapja nem csak Magyarországon, és nem csak Európában, hanem világszinten azt a figyelmet, ez a biztonsági kockázat, és egyszerűs, mint civilizációs kihívás, amely túlmutat azon, hogy informatikai válaszokat adjunk társadalmi kérdésekre.
1: Hát akkor bízunk ebben. Nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet, Sipos Zoltánnak, hogy itt volt. Jövő héten egy másik témával jelentkezünk. Köszönöm szépen.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. A miniszterelnök kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén. Az ár és stop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Hűtlenkezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. A rendőrség házkutatást tartott a vállalkozásnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter, mert a tárca előző vezetése mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy angol céggel. Ruszin Szendi Romulus közölte, a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningekre költötték, de a beszerzések között több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, luxusautó és vadászbiztosítások is szerepelnek. Az árréstopp azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstopp torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzúgos területeken már megjelenhetett a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhatott fagyos hőmérséklet. A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 5-15 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
2: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en vendég Nébel Zsolt, a tambura zenekar vezetője és Orosz Kornél kisoktató vagy mini oktató, és valahol majd arról fogunk beszélgetni, hogy ugye elindul a tambura zenekarnak a terjeszkedése az országban, és ugye erről mi már adtunk hírt itt a tévében, Nagy Angéla kolléganőm forgatott veletek, forgattunk együtt szerencsén, hogy nem csak abba hagyod a dolgot, hogy mindenki megismert titeket, és akkor most koncerteztek, hanem elmögött azért sokkal több van. Sokkal több van, mert azt mondtad, hogy ezzel sokkal több gyereket szeretnél elérni, és tudom, hogy nem sokára majd gyakoroltak is. Hogy áll ez az ügy? Mi jár a fejedben? Hova szeretnél eljutni? Tambura zenek, karokkal, és most már többes számban mondtam.
3: Kidolgoztam egy programot, elég komoly, egy hónapig, tényleg 8 nappal látéve dolgoztam rajta, itt segített nekem gyermekvédelmi szakember, gyermekpszichológus, egy IT cég lefejlesztett egy olyan rendszert, amivel ezt meg tudjuk mérni esetleg, tehát mindenféleképpen egy pilot programot szeretnénk indítani az országban, hogy ez máshol is tud-e működni, tőlem akár függetlenül majd valamikor. Ezt meg kell mérnünk komolyan, és a döntéshozóknak beadtam ezt a programot. Elég színvonalas beadvány lett, én úgy gondolom. Az országban több helyről kerestek meg, hogy szeretnének ugyanúgy, mint ahogy szerencsén most elkezdtük tambura zenekarokat alapítani. A következő állomásunk az majd Szekszárd lesz, hogy egy kicsit így tudjak spoilerezni. És hogyha, tehát egy 12 hónapos pilot programot szeretnénk indítani, 5 földrajzi klaszterben megnézni Magyarországon, hogy tud-e ez működni, ugyanilyen kis közösségeket, mint a Sükösdi országos hírűvé vált zenekarom létrehozzunk minden olyan szegregátumban, vagy minden olyan településen, ahol a gyerekeknek nem elérhető a kultúra, nincs olyan szervezett zeneoktatás. Mindenhol szeretnénk idővel jelen lenni. Nekem a vízióm az, hogy 5 év múlva 500 település és 15-20 ezer gyerek a Sugó Tambura zenekar keretein belül.
2: Egy hónapja voltunk szerencsén, amikor forgattunk veled, hogy Szabó Árpád tankületi igazgatóval kiválasztottak 2 fiatalt. Az egyik ugye Áron, a másik pedig Kornél, aki most itt ül a stúdióban, velük ugye már készült interjú. Hogy tetszett az a kezdeményezés, ami ott Borsodabói Zemplében indult el, hogy akkor ők szeretnének nagyon csatlakozni a te programodhoz. Milyen volt ez belül megélni, hogy akkor ők már csinálják és szeretnék?
3: Én nagyon büszke voltam, hogy a hazámban ilyen emberek vannak, akik... látják a példámat, és ugyanúgy szeretnének követni, vagy ugyanúgy szeretnének tenni valamit a közösségért. Nem kérte őket senki, tehát nem én kerestem meg őket, ők kerestek meg engem, hogy jónak tartják ezt a kezdeményezést, szépnek tartják a példámat, és hogy hogyan tudnánk együtt dolgozni, hogyan tudnának ők is csatlakozni ehhez. Én legnagyobb örömmel fogadtam ezt.
2: A Kornél egy hónapja téged választottak ott, szerencsén ott találkoztatok, ugye erről mi is tudósítottunk, beszéltünk erről az ATV-ben. Kezdjük az elején, láttad őket a parlamentbe fellépni?
4: Én legelőször akkor láttam egyébként őket, én előtte nem hallottam róluk, de úgy gondolom, hogy ott egy nagy pillanatot okoztak, és szerintem igazán országos hírnevűvé ott nőtte ki magát ez az egész dolog.
2: Mit szóltál, amikor láttad a cigány himnuszt, amikor ott előadták?
4: Azt éreztem, hogy végre összetartozunk. Tehát előtte ilyet én nem láttam, és az, hogy az ország házába beengedtek egy ilyen produkciót, ez szerintem egy nagyon erős üzenet.
2: Valahogy úgy fogalmaztam múltkor, hogy szem nem maradt szárazon, hihetetlen sokan megkönnyezték ott. És még most is így vannak vele, amikor például most felléptek a pozsonyi pikniken, akkor a főszervező és ott ült mellettem, és ő is megkönnyezte, pedig azt mondta, már 500-szor látta a Zsoltékat. Ez egy ilyen dolog. Gondoltad-e akkor, hogy egyszer lehet valami között hozzájuk? Vagy volt-e benned egy pici irítség, hogy de jó lenne, én is ott lennék, vagy fú, de jó lenne ezt megtanulni, vagy bármi eszedbe jutott-e ekkor, vagy akkor róluk?
4: Én ott voltam egyébként a beiktatáson, és én ezt élő képen láttam, amikor ez megtörtént, és hát tényleg szem nem maradt szárazon. Én nem éreztem azt, hogy lenne bennem irigység. Az sem jutott eszemben, hogy én ezt megtanulnám, vagy én ezt csinálnám. Inkább az első gondolatom az volt, hogy itt vannak azok a gyerekek, akiknek talán eddig kilátástalan volt az életük. Ők most kapnak egy olyan lehetőséget, ami lehet, hogy soha nem jött volna el az életükben, és oroszlán részt vállaltak gyakorlatilag abban a folyamatban, hogy tényleg a haza újra nem egyesüljön. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az, ami nekem először ott eszembe jutott. Nyilván akkor volt egy ilyen flow érzésem ott a beiktatáson, alapból vitt ez az egész, lehet, hogyha otthon nézem, más gondolok hirtelen, bár nem hiszem, szerintem ez ott akkor erről szólt.
2: Amikor elkezdted csinálni egy egyetlen gyerekeket oktatsz, akkor mi az egyes számú motiváció, vagy az első kettő motiváció? Célt adni a gyerekeknek, jövőt adni a gyerekeknek, örömzenét csinálni, összetartani őket, társaságot, vagy csapatot építeni, mesélj erről.
3: Amikor elkezdtem, akkor annyi célom volt összesen, hogy megőrizzem a tamburazenét, továbbadjam ugyanúgy, ahogy én nekem gyerekkoromban továbbadták. Utána nagyon gyorsan szembesültem azzal, hogy ez túlmutat ezen a dolgon, tehát itt a gyerekeknél apjuk helyett apjuknak kell lenni, ugyanúgy, ahogy a Ribár Józsi bácsi is apánk helyett apánk volt.
2: Amikor te tanultál
3: amikor
2: gyerek.
3: Amikor én tanultam, én voltam ugyanekkor a kisgyerek, mint a mostani kis kollégáim. Úgyhogy az elsődleges cél akkor a tamburazene megmentése, vagy igazából az volt az elsődleges célom, hogy ne halljon ki ez a fajta tradíció ott nálunk. Utána az elmúlt 10 évben itt nagyon sok dolog ráépült, rengeteg tapasztalatot szereztem, és egy nagyon-nagyon komplex program, és egy összkép alakult ki a fejemben, tehát én a nagy képet nézem, nem tudok már abban gondolkodni, hogy néhány gyereket megtanítok tamburázni, hanem látom azt, hogy lenne lehetőségünk arra, hogy az egész országot felemeljük, és ez a vidékfejlesztésnek egy szerves része legyen.
2: De nem véletlenül kérdeztem azt, hogy célt adsz a gyerekeknek, mert azzal tulajdonképpen programot is adsz a gyerekeknek, jövőképet is adsz a gyerekeknek, társaságot, egy hovatartozási lehetőséget is adsz a gyerekeknek. És amikor azt mondtad az előbb, hogy ez nagyon hamar kiderült, hogy ez több, mint zenélés, akkor ez ennek tudatában voltál? Hogy ez mind közben alakult, és ez mind össze is jött? És ez egy eldöntendő kérdés, csak ne egy igennel válaszolja, nem fejtsd ki.
3: Az évek során fejlődött ez az egész dolog. olyan szintre, hogy tudatosult bennem, hogy a következő lépéseket már racionálisan terveztem, például a közösségfejlesztés terén. Én az elején nem gondolkodtam abban, hogy közösséget fejlesztek, viszont az volt, tehát szerencsés módon én Ribár Józsi bácsitól egyféle metódust láttam, tehát hogy amikor a gyerekeket első zeneórán megismerjük, akkor rögtön zenekart szervezünk. Tehát a legelső dolog az, hogy zenekart szervezünk, és úgy látom, hogy inkább ez a fontosabb része, hogy egy közösséget szervezünk, és a zene most már egy mellé rendelt kiegészítő tevékenység, amit a gyerekek nem hagynak abba. Tehát mindenki megkérdezte már, hogy miért pont a tambura zene. Egyrészt azért, mert ezt tudom tanítani, ezt szeretem tanítani, másrészt pedig ez az a dolog, amit a gyerekek akár éveken keresztül motiváltan folytatnak. Rengeteg olyan szituációval szembesültem, amikor a gyerek nem ment el például az iskolába, tanórára, viszont zeneóráról egyetlen egy alkalommal sem hiányzott. Úgyhogy próbálkoztak a gyerekekkel már többször, hogy tanítják őket erre, arra, kézműves szakkör, angol, akármilyen szakkör, néhány hét múlva megunta a gyerek, nem ment többet. Tamburán úgy van nálunk, hogy akár 3-4 év múltán is egy gyerek nem viselkedik normálisan, felhív a szülő, mondom szülőnek, hogy add ide a telefont, légy szíves, megkérem a gyereket, na kisfiam, adod anyukádnak a hangszert, és akkor nem kell most gyere zeneórára. És egy óra múlva sírva hív a gyerek, hogy jó leszek, Isten bizony mindent megígér, a csillagokat leígéri, csak vegyem vissza, hogy jöhessen tambura órára. Tehát ez egy olyan motivációs tényező a gyereknek, vagy egy olyasfajta motiváció, amit nem biztos, hogy tudok még példát hozni erre, így esetleg egy jó sportegyesület, vagy nagyon ritka, nagyon ritkák ezek a közösségek, ahol a gyerekek így sok éven keresztül már egy életpályát is látnak ebben.
2: Mindjárt kitérünk arra is, hogy Kornéleknek mi lesz a feladatuk Borsodban, és mit fognak csinálni, de azért azt, de én egyáltalán nem irigyellek téged, mert ahogy mondtad, apjuk helyett apjuk vagy, de ezzel egy iszonyú nagy felelősség is jár. Tehát ezzel a 25 gyerekkel, vagy 30 gyerekkel, amikor jössz, mész, utazol, és felléptek most már több ezer ember előtt, most már a 100 tagú cigányzenekar, amikor most már országos programokon jelentek meg, országos televíziókban vagytok, akkor ez nem csak az, hogy összeszedem a 26 gyereket, beültetem a buszba, hanem oda is kell ráfigyelnünk, mi van rajtuk, hogy viselkednek, kivel beszélnek, hogyan beszélsz a szülőkkel, és csak sorolhatnám a rengeteg feladatot. Bírod ezt? Bírja a vállad ezt a terhet, és szereted még csinálni, vagy azt mondod, hogy ez még csak az eleje, és a határa csillagos ég?
3: Ez még csak az eleje, a határa csillagos ég. Hála Istennek a feleségem nagyon nagy segítségemre van, és a családom is igazából. A fiam és a kislányom is rengeteg terhet levesznek a vállunkról. Mi vállalkozók vagyunk. Nekünk az egész életünk abból áll, hogy feladatokat oldjunk meg, minél hatékonyabban. A hatékonyság az a családunknak az egyik alapelve, mivel mindig azt szoktam mondani, hogy pénzünk esetleg van, de időnk az nem tudjuk, hogy mennyi, vagy hogy van, úgyhogy az idővel kell nekünk nagyon ügyesen kufárkodnunk, és ezt a feleségem is profi módon oldja meg. Rengeteg, úgy, ahogy mondod, egy ilyen fellépést nagyon-nagyon komoly szervezési munka előz meg, tehát itt a legkisebb, legapróbb részletekre is figyelni kell, hogy melyik gyerek mi tehet, hova mehet, tehát mindenféle GDPR, hogy fényképezhetik-e a gyerekeket. Itt eszméletlen sok olyan feladat van, amit az emberek el sem tudnak képzelni. Tehát egy egyszerűnek tűnő budapesti kirándulást 2 héttel előtte el kell kezdeni, és 7 nappal át éve szervezni minden egyes részletre kiterjedően. Tehát minden profin kell megcsináljunk ahhoz, hogy ez a felelősség ez ne teherré váljon, hanem mellette azért tudjuk mi is élvezni a dolgokat.
2: Kornél, hogyan kapcsoltatok be a történetbe? Hogyan vagy te 19 éves, 20 éves?
4: 21.
2: 21 évesen. Hogyan kerültél kapcsolatba az egész tambura zenekarral, és mi lesz a feladatod? Mesélj erről egy kicsit.
4: Gyakorlatilag én a Szerencsi Tankerületi Központ alkalmazásában vagyok egyébként a térségi alapfokú művészeti iskolának az egyik oktatója. És akkor Ezáltal ugye tankerületigazgató mondta, hogy fog jönni, vagy lesz egy ilyen lehetőség, és hogy ránk gondoltak, hogy elvállalnánk. Hát én először egyébként nem is értettem, hogy miért pont mi vagyunk a kiválasztottak, vagy hogy honnan jött ez az egész dolog, hogy ezt mi vigyük ott a helyileg a hátunkon. És hát belementem, mert egyrészt kíváncsi voltam, hogy ebből mi fog kisülni, másrészt pedig mint ahogyan ugye az előbb mondtam, és én nem gondoltam, amikor én ott álltam a Kossuth téren, és néztem a kijelzőn, hogy ők ott játszanak bent, és hogy ez nekik egy mekkora lehetőség, akkor bennem nem fordult meg az, hogy nekem valamikor is közöm lesz hozzájuk.
2: De lett.
4: És lett. És akkor úgy néz ki, hogy az lesz a feladatom egyébként, hogy az országban az egyik első oktatóként vigyük ott a térségben ezt a dolgot, vagy indítsuk el, és találjuk meg a tehetségeket, vagy segítsünk nekik felkapaszkodni abból a körülményből, amiben élnek. Egyébként én azt gondolom, hogy ez egy nagy felelősség, meg egy abszolút nagy teher lesz mindenképp, meg hát ugye, hogy halljuk is itt a történeteket, hogy szülő felhív, stb. Tehát igazából még szerintem nem tudjuk, hogy mit vállaltunk.
2: Nem baj, ez így jó. De teher alatt izgalmas. Nő a pálma, azt szokták, hogy teher alatt nő a pálma. Most nem gyerekeket oktatsz, hanem oktatókat oktatsz. Ugye ez egy egészen más munka most, egészen másképp kell velük beszélni.
3: Persze.
2: Náluk nem kell felhívni a szülőt, hogy jön-e, hogy viselkedik a gyerek, hogy fogod a kezedbe, ne hangol, de ne játssz a hangszerrel. Egy egészen más hozzáállás kell most hozzá, ugye?
3: Igen, igen.
2: Mesélj erről.
3: Egyrészt a hangszert meg kell ismertetni velük, tehát nem ugyanaz, mint amikor gitárral játszanak, vagy zongorán. Uh-huh. De a hangszeres tevékenység az egy ilyen másodlagos funkció lesz. Az lesz a legfontosabb feladatunk, hogy ilyen kis közösségeket szervezzünk mindenhol. Ezt szeretném a fiúknak minél. Tehát erről beszélünk legtöbbet. Az, hogy milyen tevékenységgel, annak nincs relevanciája igazából, vagy nem akkora relevanciája, hogy tehát nem a világ legjobb tamburásainak kell nekik lenni, hanem jó közösségfejlesztő és pedagógusoknak kell lenni, ami mind a két fiatal embernél úgy látom, hogy megvan. Intelligensek, okosak, tehát zseniálisan jó zenészek, úgyhogy nem lesz ezzel semmiféle probléma.
2: Megtanítod őket arra is, hogy hogyan kell a gyerekekkel bánni, hogyan kell csapatot szervezni, hogyan kell fellépést szervezni, ez három kérdés egyben, és akkor még hozzáteszek még egyet. El tudod képzelni, hogy majd nem sokára velük is együtt felléptek? Már az ő csapatukkal felléptek valamikor?
3: Mindenféleképpen. Én nekem az a vízióm, hogy egyszer mondjuk a Hősök terén legyen egy olyan flashmob, ahol 2000 kis tamburás gyerek az ország minden tájáról játszik valamit, és mindenki fogja tudni, hogy mi az a műsor, mindenki ugyanazt a műsort játsza, mindenki ugyanabban a kis dizájnban, tehát ugyanaz a szerelés lesz, csokornyakkendő.
2: Fehéring csokornyakkendő.
3: És egyértelmű lesz számukra, hogyha azt mondjuk, hogy három és akkor melyik nóta kezdődik, hogy azt a nótát hogy kell eljátszani, milyen gyorsan, hogy énekeljük, melyik szövegekkel. Én azt gondolom, hogy ha rendszerbe szervezünk valamit, akkor annak van ereje, és annak van megtartó ereje is, és van fejlesztő ereje is. Tehát ezért tartom fontosnak azt, hogy mindenhol, nem azért, mert ezt én találtam ki, hanem azért, mert hogyha egy rendszert adunk, akkor a rendszer az egy biztonságérzetet fog adni az oktatónak is, a gyereknek is, a gyerek hazaviszi ezt a biztonságérzetet, esetleg még a családját is valamilyen szinten edukálni tudja ezzel, de ez rendszert kell, rend a lelke mindennek. Ez egy nagyon régi közhely, de szerintem ez így van.
2: Arra is tanítod őket, hogy hogyan kell bánni a kicsikkel? Mert azért azt lehet tudni, és az a Szabó Árpia, a tankület igazgató elmondta, hogy ott is rengeteg gyerek jön majd nagyon mély szegénységből, jön majd nevelőszülőktől, jön majd olyan helyről, ahol nem is biztos, hogy eleget evett a gyerek, de közben meg tök tehetséges, meg szuper hallása van, meg megérdemli, hogy ott legyen, meg szeretné is a kornél, vagy majd az áron, hogy ott legyen a csapatban. Arra is megtanítod őket, hogyan kell kezelni ezeket a szituációkat, vagy legalábbis megpróbáld felkészíteni őket erre.
3: Bármikor fordulhatnak hozzám tanácsért, de erre nem tudom megtanítani őket. Tehát ezt ők érzik. Én ismerem mind a két fiatal embert, és nagyon ügyes a Kornél meg az Áron is. Mm-hmm. Tehát amikor egy gyerek egy problémával megy oda, és a megfelelő türelemmel kezeli, és tudnak segítséget kérni akár tőlem, akár melyik pedagógus kollégától, hogy ne egyedül oldják meg azt a helyzetet, meg fogják tudni oldani játszva, és a gyerekek úgy gondolom, hogy nagyon fel fognak nézni mindkettőjükre.
2: Tambura zenekar, ez most nem egy, szokták mondani a Barkóban most, ez nem egy csapat, hanem ez egy fogalom lett, tehát egészen más dimenziókban repültök mostanság, és óriási dolog volt az életetekben a száztagú cigányzenekar való fellépés. Hadd kérdezzek, hogy élted meg ezt a dolgot, milyen volt velük együtt fellépni?
3: Nekem az
2: semmi zené... különös. Jó, nekem, menjünk tovább. Következő kérdés.
3: Zenészi karrieremnek ez volt a csúcspontja, tehát nem az volt a csúcspont nekem, amikor a Parlamentben zenéltünk, hanem zenészként ezekkel a hatalmas művészekkel. Én nem gondoltam volna, hogy a Csócsi Józsi bácsit egyszer nem, hogy egy színpadon állhatok vele, hanem hogy még zenélhetek is, vagy hogy egyszer legalább, hogy kezet foghatok az öreggel.
2: Igen.
3: Tehát akkor
2: a primásról beszélünk.
3: Igen, igen. Lendvai Csócsi József a főprímás, és tehát ő egy legenda, ő világ legjobb hegedűsei közé tartozik, ugyanúgy, mint ahogy a Danyi Lőrinc, vagy a Lőrincnek a fia is. Tehát ezek akkora arcok a zenében, a világon. Tehát, hogy önállók nagyon jobb, sok jobb hegedűs nem nagyon találunk, vagy...
2: Igen, azt hiszem, hogy a világ elitjébe tartoznak. Csocsi bácsi játsza a Monti csárdást egyébként, azt ő ragaszkodik hozzá.
3: Ez az ő nótája, igen.
2: Ez az ő nótája, igen. De amikor ott voltam a fellépésen, azért ne szerénykedjünk, állva tapsoltak meg titeket a nézők. Tehát amikor a Margit-szigeti szabadtéri színpadon bejöttetek, és én nem is tudom, hogy most már előtte, vagy utána, vagy közben, de hogy állva tapsoltak a nézők, azért ezt belülről hogy élted meg? Ez nem egy sima taps volt, ez nem egy vas taps volt.
3: Hát ez rendkívül felemelő érzés volt, ezt nem tudom így szavakba önteni. Lehetett érezni, hogy árad a szeretet az egész arénában ott. Nagyon, nagyon tetszett. Életre szóló élmény volt. Az egész élet másról nem szól, érzésekről és élményekről. És én nagyon sokáig hajkuráztam azt az élményt, hogy majd valamikor jobb lesz, vagy majd valamikor, ha öreg leszek, akkor milyen boldogok leszünk, meg akkor majd leállok, meg... Nem, nem.
2: Te nem állsz le, ugye? Most
3: nem fogok leállni, szerintem, mert azt nem lehet tudni, hogy meddig tart a mandátum. Tehát, hogyha egyszer lekapcsolják a villanyt, akkor addig kellett volna élni. Úgyhogy mi 10 évvel ezelőtt átkalibráltuk az életünket, és pontosan ezeket az érzéseket és ezeket az élményeket hajkurászom, mint amit a Margit-szigeten, a szabadtéri színpadon megéltem, ott, amikor a közönség állva tapsolt nekünk.
2: Kornél, milyen ehhez a csapathoz csatlakozni? Mi van benned, milyen érzések keringenek, és milyen gondolatok keringenek? És mondjál valamit Zsoltról is, tudom, hogy itt ül, de azért mondjad, hogy milyen tanár.
4: Hát én egyébként akkor onnan indítanám, hogy amikor először találkoztam vele, akkor igen, mit gondoltam?
2: Ez szerencsém volt?
4: Ez szerencsém volt, így van. Én akkor egyébként körülbelül 10 perc beszélgetés után azt éreztem, hogy egyrészt egy egyenes emberrel van dolgom, és egy becsületes emberrel. És azt hiszem, hogy ez mindennél fontosabb. Tehát hogyha ezt adjuk át a gyerekeknek, erre fel lehet nézni. És mi volt a másik kérdés?
2: hogy felfogtad-e, vagy a gondolataidban megvan-e az, hogy ehhez a különleges csapathoz, ehhez a különleges sikerhez tudtok nem sokára csatlakozni, vagy már tulajdonképpen az úton is vagytok, már csatlakoztatok is?
4: Én szerintem azt érzem magamról, hogy kicsit sodródom az árral, egy felfedezetlen terület még, és még nem igazán tudom szerintem, hogy mit vállaltam, de szerintem jó dolgot vállaltam. Tehát ha már annyit átadhatok ott a településem környékbeli lakóinak ebből, hogy gyakorlatilag lehetőségeket adunk a gyerekeknek. És ettől fontosabb szerintem nincs. Én a pályafutásomat a térség egyik leghátrányosabb helyzetű iskolájában kezdtem. És én ott megtanultam, hogy ha valaki nem nyújt segítő kezet nekik, akkor egy bizonyos idő után már nem lehet lesz segítő kezet nyújtani. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy időben nyújtsunk nekik kezet, és ragadjuk meg őket minden erőnkkel, és próbáljuk meg előrébb vinni őket, vagy kihúzni őket abból a helyzetből, amivel vannak, és a tambura erre tökéletes. Meg ez a nevelési módszer is szerintem tökéletes. Itt az a kérdés magam felé, és ezért nem vagyok annyira magabiztos szerintem, hogy én ezt meg fogom-e tudni ugrani, vagy fogok-e tudni annyit adni ott a gyerekeknek, mint mondjuk Zsoltat Sükösdön.
2: Milyen szépen.
3: Én ebben biztos vagyok, hogy sikerülni fog. Én azon leszek, minden erőmmel segíteni foglak titeket.
2: Milyen szépen mondta, mi? Igen. Nehéz ezután megszólalni, bármit is mondani, hogy hú, azt a mindenit, de szépen összefoglalta. Milyen mély gondolatok vannak, ezt ki is szólok Anginak, hogy vágjuk ki, és hogyha készítünk egyszer nagy filmet, akkor bele is tesszük ezeket.
4: Hát tanítani könnyű. Nem azt mondom, hogy könnyű, de lehet tanítani, meg egy matek órát meg lehet tartani, mert kötelező, meg egy magyar órát, de ez egy teljesen más. Ez
2: maguktól mennek a gyerek.
4: Itt tényleg az, hogy érzésből.
2: Igen. Gyorsan egy-egy kérdés mind a kettőtöknek, amikor múltkor szerepeltetek, és voltatok az ATV-ben, voltatok az RTL-en, láttak sokan titeket, és rákérdeztek családok, barátok, szomszédok, hogy lesz, te benne leszel valamikornél? Hogy lesz ez? Mi van itt? Volt ilyen reakció?
4: Hú, hát nagyon sokan írtak.
2: Na, tök jó, de hát ez marha jó.
4: Nagyon sokan írtak. Volt, aki kicsit mérges is volt, mert úgy közöltem, hogy mondjuk egyik hétvégén lesz az adás, és áttolódott másik hétvégére, és akkor ültek a tévé előtt, de megnézték azt is, tehát nem számított nekik. Egyébként nagyon sokan rám írtak, volt, aki konkrétan ezt írta, és ez nagyon megmaradt bennem, hogy bár, ugye azért ez az egész program, ez nem rólam szól, én azt gondolom, vagy nem Áronról, hanem ez a gyerekekről. De volt, aki azt írta, hogy ő nem emlékszik, hogy a mi környékünkről valaki olyan sokra vitte volna, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy lehet átfordítani, hogy valaki ilyen dologba részt vett volna, inkább szerintem itt erre gondolnak.
2: Pozitív visszajelzés.
4: De pozitív visszajelzés nagyon sok.
2: Egy fél percünk marad, Zsolt, hogyha egy rövid üzenetet szeretnél mondani annak, aki hallgatja vagy látja ezt a beszélgetést, azzal kapcsolatban, hogy lesznek még tambura zenekarok, akkor hogyan tudnád összefoglalni, milyennek az egész aktivitásnak, az egész működésnek, az egész tambura zenekarnak, vagy ahogy ismeri az ország a sugó tambura zenekarnak az arszpoetikája, a lelkisége. Elmondanád ezt két mondatban nekünk?
3: A lelkiségét úgy tudnám összefoglalni, hogy próbáljunk még egy kicsit kilépni a komfortzónánkból, és ha látunk valami problémát, akkor próbáljuk meg megoldani, ne csak az önző érdekeink vezéreljenek minket, hanem fogjuk fel azt, hogy ez a mi közös hazánk. Itt nem a politikusoktól kell várni azt, hogy meg fogják változtatni, hanem mi egyszerű emberek tudjuk ezt az egészet, viszont ehhez tényleg fel kell állnunk a karosszékből, lehet, hogy időt, energiát vagy egy kis pénzt is rá kell fordítani, de hogyha valamiben jók vagyunk, vagy úgy érezzük, hogy jók vagyunk, akkor próbáljuk meg ezt a közösségünk javára fordítani.
2: Gyönyörű végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Nébőr Zsolt és Orosz Kornél. Folytatjuk még, és köszönöm, hogy itt voltatok ebben a podcastben. Sziasztok!
4: Köszönjük szépen!
3: Köszönjük!

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Én Katkics Attila vagyok, mai témánk pedig krízisben terül ki, mit ér a vezetői kommunikáció. Nos, minden szervezet életében előfordulhatnak érdekes helyzetek, amik túlmutatnak a napi problémákon, akár egy veszteség, akár egy gazdasági válság, amikor az emberek kapaszkodókat, válaszokat keresnek. Ilyenkor a vezetőnek nem csak válaszolnia kell, hanem jelen is kell lennie, meg kell tartania a szervezetet, stabilnak kell látszania, úgyhogy sok esetben egyébként ő sem rendelkezik minden válasszal. Na de hogy lehet ezt jól csinálni? Erről beszélgetünk Hernádi Judit, krízis tanácsadó szakpszichológussal. Judit, köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy újra elfogadtad a meghívásomat,
2: hiszen visszatérő
1: vagy. Mikor beszélünk valódi krízisről, és mikor csak egy operatív helyzetről?
2: Ugye a krízisnek az alapfogalma az az, amikor egy ilyen veszélyeztető helyzettel kell szembenéznünk, amivel való foglalkozás az nagyban meghatározza a hétköznapjainkat, egy ilyen nagyon központi tényezővé problémává válik, szinte teljesen így nem is tudunk tőle elvonatkoztatni, és hogy a korábbi megküzdési technikáink, kapacitásaink valahogy nem vezetnek eredményre, és azt éljük meg, hogy nem tudunk túl lenni ezen az egész helyzeten. És egy krízis helyzet a szakirodalom szerint egy olyan 6-8 hétig tartó időszakra szoktuk azt mondani, ami egy krízis helyzet, és hogy nem betegség, viszont a kezeletlensége, meg az a fajta nehézség, nyomás, pszichésen, mentálisan mindenféle szempontból, amit ilyenkor átélünk, az azért könnyen betegséget okozhat. És ami még talán fontos, hogy ugye egy ilyen korábbi egyensúly állapotnak a felbomlásáról van ilyenkor szó, amit így valahogy el kell fogadnunk, hogy meg kell azzal barátkoznunk, hogy ahogy eddig voltak a dolgok, már többet nem lesznek úgy, viszont ez ugye magában hordozza annak a lehetőségét, hogy mondjuk egy jobb, másabb működésmódot tudunk kialakítani, viszont sajnos azt is, hogy egy ilyen regresszióba is bele lehet csúszni egy kezeleten krízissel.
1: Ez azt is jelenti, hogy ebben a 6-8 hétben akár ez kerülhet a fő fókuszba, tehát ez átveheti, ha most egy munkahelyről beszélünk, akkor a munka elől a fókusz tulajdonképpen, és ha jól gondolom, akkor ebben nagyon nem szabad egyedül hagyni a munkavállalókat, jól érzem?
2: Igen, tehát hogy ez egy nagyon mindenféle erőforrásokat, energiát, ahogy te is mondtad, fókuszt odavonzó esemény tud lenni, akár egyébként egy egyénnek is az életében, meg a szervezetnek az életében. Hogyha megengeded, itt lehet, hogy itt érdemes lenne arra kitérni, hogy ugye vannak olyan úgynevezett normatív krízisek, amit a szakirodalom normatív krízisnek hív, fejlődési krízisek, amik onnantól kezdve, hogy megszületünk, ameddig élünk, így ciklikusan az életünk folyamán bekövetkeznek, akkor is, ha szeretnénk, és akkor is, hogyha nem. Tehát mire gondolok, megszületik egy kisgyerek, elkezd cseperedni, kúszni, mászni, beszélni, óvodás lesz, szocializálódik, tinédzser, felnőtt, stb. Tehát, hogy ugye ezek a dolgok így megtörténnek velünk, ha szeretnénk, ha nem. És ugye itt a két fejlődési átmenet közötti időszakot nevezzük normatív krízisnek, amikor ugye az előző időszaknak a teendőit már megfejlődtük, mondjuk egy kisgyerek így megtanult, nem tudom, leválni az anyukájáról, elindul, elkezd beszélni, és akkor mondjuk a következő állomás az, hogy szocializálódjon, és akkor hogy megszokja, hogy mások is vannak rajta kívül a világban, és vannak az úgynevezett akcidentális krízisek, amikre így nem számítunk, amik így váratlanul jönnek, ezeknek egy nagyon fontos központi élménye, egyfajta veszteségélmény, hogy elveszítünk valamit, munkahelyet, meghal valakink, vagy más élethelyzetbe kerülünk, tehát hogy mindezek tudnak egy ilyen krízis helyzetet teremteni, és hogy ezeknek a váratlansága, vagy az, hogy nem szoktuk meg az ezzel való együttműködést, nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, ez nehézséget tud okozni, és hogy ugye olyan is van egy szervezetben, hogy mondjuk épp akár egy egyén benne van egy saját krízis folyamatban, akár egy normatív fejlődési krízisben, és mondjuk akkor történik valami a munkahelyen. Szóval, hogy én azt szoktam mondani, hogy a vezetőknek ezért is érdemes foglalkozni, nem csak kifejezetten a szervezetben történő dolgokkal is, hanem hogy mondjuk épp a saját maga életének a folyásaival is tisztában legyen, vagy helyzetével, mert mondjuk nem mindegy, hogyha valaki egy nem tudom, kamasz gyereket nevel otthon, és arra mindenféle erőforrása elmegy, és mondjuk egy Z-generációs munkavállalói csoport, ha kell ugye ott együttműködést kialakítani, akkor ez egy nagyon erős triggerpont lehet.
1: Abszolút, és egy ilyen akcidentális krízis esetén, ami jelenteti azt, hogy mondjuk elvesztenek egy üzletet, tehát így a szervezet van. Elveszt egy üzletet, és ez kvázi rárakódik ugye a normatív krízisre, ez egy dupla terhelés.
2: Na de... Ezt úgy szoktuk mondani, bocsánat, hogy ez egy krízismátrix, amikor kétfajta krízis így egyszerre van jelen, és hogy ezek a helyzetek azért nagyon-nagyon nehezek tudnak lenni, és nagyon sokszor én azt tapasztalom, hogy már csak ennek a kimondása is segít, hogy figyelj, nézd már meg, hogy te most épp milyen élethelyzetben vagy, nézd már meg, hogy mi történik körülötted a szervezetben, és hogy tök oké, ha ezt nehéznek éled meg.
1: Egy vezető hol tudja ezt igazán megfogni? Tehát hol látja ő, hogy mondjuk akár egy normatív krízisre rárakódik mondjuk egy másik krízis, például elveszti a vállalat azt az adott üzletet, és ezáltal mondjuk a kollégának csökken mondjuk a munkája, akár radikálisan, és érezheti nyilván azt, hogy hú, akkor veszélyben a munkahelyem. Ezt hol tudja ő jól megfogni?
2: Mármint, hogy felismerni, hogy ez
1: igen,
2: van. Hát
1: igen.
2: Mondjuk ugye, ha van erről egy ilyen információja, vagy tudása, hogy van ilyen, hogy vannak ilyenek, hogy fejlődési krízisek, vagy normatív krízisek, mondjuk tudja, hogy ő maga hol tart ebben a saját életszakaszában, és ha mondjuk van egy ilyen általános kapcsolódás a kollégákkal. Tehát, hogyha nagyjából tudjuk, hogy a kollégáinkkal mi történik éppen akár a munkahelyen kívül is, tehát, hogy milyen élethelyzetben vannak, milyen életszakaszban vannak, mit csinálnak, és akkor azért erről úgy lehet információnk, hogy mondjuk kinek, hogy kit milyen nehézség nyomhat épp adott aktuális helyzetben. A másik meg ugye, hogy azért, ha van egy sikertelen üzlet, azért annak vannak olyan velejárói vagy jelzés értékű nyomai, amiről így össze lehet azért azt tenni, hogy mondjuk nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elterveztük, vagy ahogy mondjuk adott esetben, nem tudom, a tulajdonosi kör elvárja tőlünk, nem tudjuk hozni azokat az eredményeket, azokat a mutatószámokat, amiket előírnak nekünk, és hogy nyilván az ebből fakadó feszültségnek a mértéke jól rá tud erre mutatni.
1: Hol állnak a mai vezetők ebben a témában? Amikor mondtad, hogy ugye élethelyzet, kollégák ismerete, akár saját élethelyzetek, mennyire vagyunk vezetőként képesek arra, a magyar vezetők, hogy kezeljünk kríziseket?
2: Ez nagyon változó szerintem. Ugye itt az állandó, nekem nagyon kedvenc témám, hogy az önismeretnek nagy jelentősége van, ugye, hogy ki hogy van ebbe, hogy egyáltalán van-e rálátása a saját működésére. A másik ugye, hogy milyen kapcsolódásokat tud a vezető létrehozni a saját kollégáival, ugye azért ezt vezetői szintje is válogatja, most nyilván egy vezérigazgatótól nem várhatjuk el, hogy az összes kollégáját ismerje vagy tudja, de hogy mondjuk célszerű a kapcsolódási pontokat megtalálni arra, hogy így tájékozottak legyenek a vezetők azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik a kollégáikban, az ő munkaszervezetükben. És hogy szerintem ez alapvetően egy nyitottság meg akarás kérdése, mert azért mindenféle méretű szervezetben, mindenféle vezetői szinten szerintem meg lehet találni azt a mértéket, ahol érdemes ebbe így bevonódni.
1: Én úgy gondolom, hogy ebben amiben most vagyunk 2026-ban, rengeteg impulzus ér bennünket, és sok-sok negatív ilyen minikrízisnek nevezném én ezeket, akcidentális.
2: Vagyis inkább polikrízisben vagyunk egyébként, igen. Mert ugye ha kijebb tekintünk, hogy most igen. Akár nem tudom, választások, gazdasági válság, Covid, stb., tehát hogy ezek igen. Mind...
1: Ez egy nagyon nehéz folyamat, és ebben vezetőként helyesen működni, jól helytállni szerintem rettenetesen nehéz. Ezt lehet egyébként valahol tanulni, hogy lehet ezt helyesen kezelni? Mert én úgy látom, hogy most gyorsan fejben miközben mondtad, én azért számos vezetőt ismerek, mindenkinek megvan a maga előnye, meg hátránya, De az, hogy valaki ennyire komplexen tudjon pont egy polikrízist kezelni, szerintem rettentően ritka.
2: Valószínűleg igen, de hogy én azt gondolom, hogy nem is teljes mértékben a vezetőnek kell ennek az egész krízisnek a kezelését magára húznia. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az pont elég, hogyha ő arra nyitott tud lenni, hogy felismerje, hogy milyen helyzetben vannak, pont amit te is kérdeztél, hogy honnan tudja, hogyha meglátja azokat a jeleket, hogy nem tudom, megváltozik a kollégáknak a viselkedése, megváltozik a nem tudom, szervezetnek a működése, megváltoznak az interakciók, ő maga hogyan változik meg egy nehéz helyzetnek a kezelésében, tehát hogyha ezekre a jelekre oda tud figyelni, akkor szerintem az egy nagyon-nagyon hasznos és jó dolog tud lenni, és hát ugye nyilván vannak olyan esetek, most például nem tudom, munkahelyi baleset, vagy öngyilkos lesz valaki a telephelyen, vagy rossz hírét keltik a szervezetnek, tehát hogy ugye amikből egyértelművé válik, hogy ez egy nehéz helyzet, hogy ebből egy krízis helyzet lehet, és hogy az ennek való, az ennek a, kezelése is egy nagyon nagy előrelépés tud lenni, hogyha mondjuk csak egy ilyen teljesen egyszerű példát mondok, hogyha mondjuk ezt így elismerjük, hogy hú, ez egy nehéz helyzet, hogy ebből most baj lehet, hogy ez most egy teljesen más történés, mint ami eddig velünk zajlott, vagy amire fel vagyunk készülve, és hogy mondjuk erre így fókuszáltan próbálnak meg a vezetők egy olyan megoldási stratégiát kidolgozni, ami egyrészt stabilizálni tudja őket, ugye legelőször is ebben az adott helyzetben, és mondjuk utána kicsit meg tudnak érzelmileg nyugodni, valamilyen szinten tudják tájékoztatni a szűkebb, tágabb szervezeti réteget, hogy utána esetleg professzionális segítséget behívnak. Tehát, hogy hol van az ő kompetencia határuk ebbe az egészbe. Mert én azt gondolom, hogy a kríziskezelésbe is, vagy abba is, hogy vezetőként odafigyelünk a munkavállalóra, az nem azt jelenti, hogy nekem kell a terapeutájának lenni, és nekem kell, nem tudom, minden csütörtökön 2-től 3-ig meghallgatni. Jó, ha tudok róla, hogy ő mibe van, hogy épp adott aktuális élethelyzetében mit várhatok el tőle, de hogy azt is fontos tudni, hogy nekem, mint vezetőnek, hol van az a határ, amik tudok neki segíteni, és mondjuk hol kell a lehetőségét megteremteni annak, hogy professzionális segítséget kapja.
1: Mennyire lehet egy vezető egyébként transzparens a tekintetben, hogy gondoljunk csak bele, 6 évvel ezelőtt volt a COVID, ugye? Egyik napról a másikra beköszöntött idézőjelbe az életünkbe. Mennyire szabad nem kősziklának mutatkozni. Tehát amikor felvállalhatjuk azt vezetőként, hogy ez egyébként számunkra is egy új helyzet, és valóban nincs meg minden válaszunk, de egyébként dolgozunk rajta, hogy megfelelően kezeljük ezt a helyzetet, és megnyugtassuk a szervezetet. Hol vannak itt a határok?
2: Hát ez egy nagyon optimális lefolyása lenne a dolgoknak, ahogy te most ezt így elmondtad, mert én azt gondolom, hogy igen, attól függetlenül, hogy mondjuk egy vezetőtől valószínűleg azt várnánk, hogy nem tudom, határozott legyen, mindig tudja, hogy mit kell csinálni, azért, ha mélyen mögé nézzünk, ő is mégiscsak egy ember, és nyilván hibázhat, megijedhet, őt is megérintheti a szituáció, és én azt tapasztalom, hogy ennek a ember is nyilván hibázhat, megijedhet, őt is megérinthet,

0: itt minden problémának, minden helyzetnek nagyon kőkeményen kell beleállni, de hogyha időnként meg lehet azt engedni, hogy egyébként elmondom, hogy figyeljetek, ez történt, vannak ötleteink, hogy mit fogunk ezzel a helyzettel kezdeni, de nem tudjuk 100%-ig, hogy mi az irány, de nyugodjatok meg, ez meg ez valószínűleg nem fog történni, erre lehet számítani, és dolgozunk a helyzetnek a megoldásán, és hogyha tudunk, akkor tájékoztatunk titeket. Tehát, hogy ez az információnak az átadása azért is nagyon fontos, mert ugye az agyunk valahogy úgy működik, hogy szeretjük az ilyen szép kerek egész történeteket, és hogyha hiányoznak az információk, azt mi nagyon ügyesen kipótoljuk a saját kis megéléseink, meg szűrőink, meg tapasztalataink szerint, de sokszor ugye nem az egyenlő az igazsággal, és amikor így elkezdenek az emberek kombinálgatni, meg ugye elindulnak ilyen mindenféle pletykák, feltevések, azok sokszor nagyobb károkat szoktak okozni, mint hogyha transzparensen kiálljunk, és annyit mondunk, hogy ennyit tudunk a helyzetről, majd jövünk és elmondjuk, hogyha van más több információ, ami megosztható.
1: Tehát az kimondható, hogy ha nem kommunikálunk, csendben vagyunk, az a legkárosabb. Tehát az
0: én
1: az
0: azt
1: a
0: gondolom, hogy igen, okay. Igen.
1: Viszont említetted, hogy emberek vagyunk, és ugye kipótolunk bizonyos dolgokat, viszont szerintem nem csak kipótolni vagyunk képesek, hanem akár megjelenhet a bizonytalanság miatt, a hiányzó információ miatt, akár félelem. Teljes delírium, és ez mennyire lehet káros, tehát mennyire van minden szónak egy ilyen krízis kommunikációban egyébként súlya?
0: A félelemmel azért is nagyon fontos foglalkozni, mert hogy az is egy teljesen normális reakció. Tehát, hogy az lenne a fura, hogyha egy ilyen helyzetben az embert ez így nem érintené meg, és nem mozgatna meg benne valami nehéz érzést. És hogy én azt tapasztalom, hogy ha már csak ezt is így magunknak, vagy ott egymás között kiskörbe, vagy akár uram, bocsán, nagykörbe ki lehet mondani, hogy ez most egy olyan helyzet, amiben mi félünk, megtorpantunk, megijedtünk, akkor az gyakorlatilag már az egész szervezeti működésünkre egy ilyen kicsit egy ilyen gyógyító hatással van, mert ugye a félelmi reakcióba így nagyon be tudunk szűkülni, nyilván olyankor a testünk egy olyan működésmódba lép bele, amikor így azt érzi, hogy itt most nekünk meg kell küzdeni egy helyzettel, és itt csak arra lehet koncentrálni, hogy ezt az egész dolgot túléljük, és hogyha ebből a félelmi érzelmi reakcióba egy kicsit meg tudunk nyugodni, stabilizálódni tudunk, akkor ugye a racionális része az agyunknak be tud kapcsolni, és akkor utána el lehet kezdeni gondolkodni, hogy oké, de hogy akkor most mit kezdjünk ezzel a helyzettel.
1: Hogyan lehet egyébként egy ilyen krízisből így a jövőre vonatkozóan valamit elvinni, tehát olyan anyagokat gyártani, vagy olyan tapasztalásokat, gondolatokat levonni, ami segítheti a szervezetet abban, hogy ellenállóbb legyen hasonló vagy azonos krízisekkel kapcsolatban a jövőben?
0: Hát ehhez mindenképpen el kell jutni odáig, hogy ugye stabilizáltuk a helyzetet, valamit kezdtünk vele, és akkor valamiféle ott abba az adott helyzetbe optimálisnak tűnő megoldási mechanizmust kitalálunk, ami nem valószínű, hogy az lesz a legjobb és a leghatékonyabb, de hogy mondjuk kezeljük azt az adott helyzetet, és amikor ez a megnyugvási, lezárási fázis bekövetkezett, akkor tényleg érdemes erre visszanézni, hogy történt ez az egész, mi lehetett a kiváltó oka, hogy esetleg legközelebb mire tudunk készülni, jók-e a mi folyamataink egy ilyen krízishelyzet vagy válsághelyzetnek a kezelésére, mondjuk hol vannak azok a pontok, amin mondjuk érdemes lenne beavatkozni, és hogy ezt így kvázi kicsit ilyen reziliensen kezelni, hogy nyitva hagyni olyan ajtókat, amiket lehet, hogy amiben rugalmasak tudunk lenni. Tehát, hogy nyilván vannak olyan, nem tudom, biztos vannak olyan munkavédelmi szabályok, amiket nem lehet megváltoztatni, mert hogy nem tudom, törvény írja elő, meg nyilván a munkavédelmi szakemberek ehhez sokkal jobban értenek, de én azt gondolom, hogy azért legtöbbször egy ilyen skálán talán tudunk mozogni, és hogy ezeket tényleg érdemes időről időre így átvenni, hogy legközelebb hogy lehet másként, meg amit te is mondtál, hogy igen, mit tudunk ebből megtanulni, tehát hogy nehéz volt, megijedtünk, féltünk, nem tudtuk, hogy meg fogjuk-e tudni oldani a helyzetet, de hogy mondjuk nem tudom, lettek-e újabb készségeink ezzel kapcsolatban, tehát hogy nem tudom, elővigyázatosabbak lettünk-e, vagy rugalmasabbak lettünk-e, vagy kreatívabbak lettünk-e, tehát ugye ahonnan kezdtük az elején, hogy egy újfajta szervezettségi szintre, és itt most nem csak a szervezeti működésre gondolok, hanem az egyénnek a működési szintjére is, hogyha egy ilyen nehéz helyzettel való megküzdést beintegrálunk a működésünkbe, az nyilvánvalóan hozzánk tesz.
1: Abszolút, akár olyan szintig, hogy mondjuk a szerződéseinket is átalakítjuk egy
0: abszolút
1: adott krízishelyzettel
0: így van.
1: Folyamányaként. Ha már krízis kommunikáció, akkor mi az, amit mindenképpen tartalmaznia kell, és mi az, amitől óvakodjunk vezetőként?
0: Ugye a klasszikus krízis kommunikáció az általában kifelé való kommunikálás szokta ott a hangsúlyt kapni, hogy ugye hogyan

0: tájékoztatjuk a közvéleményt, nem tudom, hogyan óvjuk meg a jó hírnevünket, tehát hogy erre szokott fókuszálni, és hogy én azt gondolom, hogy ez a úgymond a belső ügyfeleinkkel, a saját munkavállalóinkkal is azért érdemes foglalkozni pont emiatt, hogy ne legyenek, nem tudom, infóhiányba, igen, hogy ne legyenek kétségbeesve, ne legyenek bizonytalanságba, és hogyha mondjuk van erre egy, nem tudom, jól bejáratott csatorna, nem tudom, hírlevél, vagy időnként összehívjuk a kollégáinkat, nem tudom, reggeli megbeszélésre, vagy meetingekre, akkor ezek mind jó terepek lehetnek arra, hogy a vezetés által meghatározott mélységig és mennyiségig fokozatosan informáljuk a kollégákat a történésekről. Szerintem az se jó, ha túl sok mindent így ráöntünk az emberekre, mert nyilván az is lehet, egyrészt nagyon megterhelő lehet, másrészt nagyon sok bizonytalanság lehet még benne, ugye a helyzetkezelése közben, amit a vezetők se feltétlenül tudnak, hogy tudnak majd így elkezdeni megoldani, meg ugye nem minden szervezeti szintre tartozik mindenféle információ, tehát hogy ezekre mindenképpen érdemes odafigyelni, de az, hogy a kollégákkal beszélni kell, hogy valamit mondani kell, szerintem ezt nyugodtan kihangosíthatjuk.
1: Előbb nekik kell mindenképpen mondani, ezt azért kérdezem, mert több helyet láttam már, hogy a kollégák a híradásokból tájékozódtak, tehát előbb kapta meg a közvélemény, úgymond a külvilág azt az információt, mielőtt ők megkapták volna. Ez káros, ugye? Jól gondolom?
0: De hogy szerintem ez nagyon sokszor így akaratlanul is bekövetkezik, tehát hogy én magam is vettem részt egy-két olyan szervezettel ilyen kríziskezelési munkában, ahol akaratlanul is kikerültek az információk, mert nem tudom, egy külső ügyfél ott volt és csinált egy fényképet és elküldte a sajtónak, vagy nem tudom, elcsíptek egy telefonbeszélgetést, tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ebben nincs szándékosság, hanem hogy egyszerűen olyan gyorsan peregnek az események, és hogy ez is egy ilyen emberi reakciónk, hogyha nem tudom, lefotózom azt a dolgot, amit nem értek, vagy amitől megijedek, és akkor azzal foglalkozom, hogy megcsinálom azt a fényképet, és megosztom valakivel, és megbeszélem, akkor nyilván a bennem lévő belső feszültséget, meg frusztrációt is tudom ezzel az egésszel csökkenteni, és valószínűleg nem rosszat akarok vele, de abban az adott pillanatban nem biztos, hogy belegondolok abba, hogy hú, hát egyébként lehet, hogy ide még ki kéne jönni a nem tudom, hatóságnak, meg megvizsgálni, meg ilyesmi, de hogy az tényleg fontos, hogy amennyire lehet, kapjanak egy minimális tájékoztatást legalább a kollégák azelőtt, mielőtt igen oda kapcsolnak a hírportálnak az oldalára.
1: Hol van a HR-nek a szerepe ebben? Mert én kicsit úgy érzem a mai beszélgetésből, hogy ez egy vezetői szerep. Most teljesen mindegy, hogy csúcsvezetői vagy középvezetői feladat és szerep, hogy ebben vezér szerepet vállaljon mondjuk a vezető. Sokan szeretik viszont úgy gondolom a HR-re ezt rálőcsölni ezt a feladatot. Ez egy nagy hiba. Jól gondolom?
0: Hát jó, hogyha van egy együttműködés, tehát hogy nyilván az egy nagyon transzparens, és szerintem a munkavállalók szempontjából egy nagyon pozitív dolog, hogyha egy magas szintű vezető megszólal, és állást foglal, és kapcsolódik a kollégákhoz, és jelzi, hogy egyébként ezzel is jelzi, hogy egyébként fontosak vagytok, és én magam vagyok az, aki ide jövök, és informállak titeket, amennyire csak tudlak, de hogy ugye optimális esetben azért mégiscsak a HR, aki így legtöbbet kapcsolatban van a kollégákkal, vagy ismeri őket, vagy tudja, hogy hogyan működnek jól, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben jó, hogyha van egyfajta olyan egészséges munkamegosztás, hogy mindenki a saját tudásához mérten a legjobbat ebbe hozzá tudja tenni. Tehát, hogy nyilván a döntéseket, azt, hogy milyen mélységig lehet kommunikálni, mit lehet megosztani, azt nagy valószínűséggel a vezetők fogják tudni megmondani, de mondjuk azt, hogy ez optimális módon hogy jut el legjobban a kollégákhoz, vagy mondjuk esetleg vannak-e olyan munkavállalói rétegek, szervezetek, akik mondjuk esetleg jobban érintettek, mondjuk ha ott közvetlen kollégájukkal történik valami, vagy olyan helyzet van, ami őket jobban érinti, akkor én azt gondolom, hogy ebben mondjuk a HR azért nagy segítség tud lenni, hogy mondjuk a fókuszt segít jobban oda irányítani egy kollégára, konkrét kollégára, vagy munkavállalói csoportra, akiket mondjuk egy kicsit jobban ebben a helyzetben érdemes megtartani, meg én azt gondolom, hogy itt is, mint általában a HR-nek inkább egy ilyen támogató szerepe van, hogy akkor tényleg effektív, ott közel van a helyzethez, és megnézi, hogy mik a reakciók, hogy vannak a kollégák, kiket érdemes bevonni, mi az a szint, ahol még esetleg segítséget lehet kérni.
1: Abszolút. Nem csak érdekes ez a téma, hanem rendkívül aktuális, pont ugye a polikrízises helyzetből adódóan. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, ennyi volt az időnk. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet, további jó rádiózást, egy hét múlva újra álláspont a szokott időben.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Mozisz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Keresse az új Carglass Service Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Közvádas bűncselekmény esetén a mentelmi jog teljes eltörlését indítványozza a kormányfő. Orosz helikopter repült be a lengyel légtérbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Hűtlenkezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttércégénél. A rendőrség házkutatást tartott a vállalkozásnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértésfejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Kijevben két ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek az éjszakai orosz drón támadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Klicskó szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Az orosz erők reggel benzinkutakat és egy raktárépületet is támadtak Kijevben, Zaporizsjában pedig egy bevásárlóközpontot ért találat. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet több felé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
8: Jó napot kívánok! A Több-kevesebb a gazdasági magazin jelentkezik a Spirit FM műsorán. Rónai Egon vagyok, Meszlényi Zsófi szerkeszti a mai műsort, és egy kollégával, a Telex újságírójával, Ágasi Attilával nyitjuk, aki utána nézett annak, hogy az atlétikai világdöntő, ami egyébként lenyűgözően jó verseny volt, fantasztikus hangulattal és zseniális sportolókkal. Szóval, hogy annak a díjazása miből állt össze. Úgyhogy Attila, tiéd a szó, szervusz!
9: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit! Utána néztem, igen, mert nagyon érdekelt a háttere ennek az egésznek, ugyanis a Nemzetközi Szövetség is számtalanszor említette azt, hogy rekordpénzdíj lesz, és hogy ez egy csodálatos verseny lesz, és ilyenkor az ember azért hajlamos arra gondolni, hogy mi adjuk esetleg a kulisszát, vagyis a stadiont, a futópályát és a nézőket ehhez az eseményhez, de mint kiderült ebből a szerződésből, a pénzdíjat is mi adtuk össze, magyar adófizetők.
8: Az nem szokásos pedig.
9: Vannak különféle modellek és minták ebben a relációban. Itt az összeg, hogy a Sebastian Coe, aki a Nemzetközi Szövetség elnöke, többször kiemelte, hogy rekord lesz, és hogy 150 000 dollárt kap a győztes. Azt tette ugye ezt a versenyt egy olyan térképre, vagy egy olyan polcra, hogy ezt mindenhol visszahangozták, a BBC-től kezdve a franciákon át, Amerikában, Ausztráliában, hogy ez egy ilyen pénzdíjjal bíró verseny.
8: De ha jól értelek, ebben az volt a csavar, hogy Sebastian Coe büszke volt, a magyar kormány tagjai többször rázták a kezét különböző alkalmakkal, hiszen az elmúlt években többször járt itt. Az egész világon híre lett annak, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség rendez egy ilyen világdöntőt, csak hogy azt az egy dolgot nem mondták el, hogy a mi pénzünkön.
9: Így van, ez az egy maradt ki a számításból. Mert az megszokott, hogy a jogdíj azt a rendező fizeti. De magát a pénzdíjat, hogy szintén a magyar adófizetők dobják össze, hát azért azt gondolom, hogy ez egy elég unortodox felfogása ennek a sport megközelítésének. Nyilván ott volt emögött, hogy a Sebastian Coe-tól sok mindent reméltünk. Az olimpiai pályázat, eleve azt, hogy ő lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, hát ez nem jött össze. Viszont amikor a szerződést megkötötték 2024. októberében, akkor még ezt nem tudták.
8: Viszont látunk egy fantasztikus versenyt. Itt voltak a legnagyobbak, zseniális eredmények születtek. Aki látta tévében is, elragadta a hangulat, aki ott volt a helyszínen, csak szuperlatívuszokban tudott róla beszélni. Mit érez meg nekünk? Itt ilyenkor mindig ez a kérdés, hogy megéri-e azt a 10 millió dollárt, amiért eljöttek a sportolók, mert hát lássuk be, a legtöbbjük, a legnagyobbak konkrétan a pénzdíjért jöttek, ezért.
9: Mindannyian azért jönnek. Hát nem amiatt fognak ők posztolni Budapestre, mert nem kapnak pénzdíjat, és hogy a szívükhöz nőtt a város. Kellett volna csinálni szerintem egy üzleti modellt. Tehát mint egy családi költségvetésben a legegyszerűbb dolgot, hogy felírom bal oldalra, ennyi bevételem van, ennyi kiadásom van, hogyha a végén picike mínuszba kerülök, akkor megéri-e, hogyha vaskos mínuszba kerülök, akkor nem terhelem a kasszát még ennél is jobban. Én itt azt látom, hogy itt nem is volt cél, hogy behúzzanak hirdetőket, és ami a legelszomorítóbb, hogy szerintem az elmúlt 10 évben, amikor mi elkezdtünk ipari mennyiségben szervezni és rendezni nagy eseményeket, ez a szponzori láb, ez igazából úgy nem is nagyon jelent meg.
8: Mert hogy nem volt rá szükség, hiszen az állam nagyvonalú finanszírozóként ott volt minden mögött.
9: Így van, és akik benne voltak, akármilyen szintjén a szervezésnek, ők is úgy voltak vele, hogy hát nem a saját pénzemet költöm, mert mit számít? Az államnak megvan, minthogyha az nem a miénk lenne. És szóval ilyen sok hatás volt, amikor ezzel szembesültem, hogy vajon itt mi mehetett az elmúlt években. És amikor ezzel párhuzamosan kijött az, hogy mostantól szigorú kontroll mellett lehet szervezni VB-t, RB-t és még más eseményeket, én azt hiszem, hogy most jön majd el az az időszak, amikor úgy átgondolja az, aki eddig rámondta, hogy nekem ez a verseny kell, hogy valójában mit is okoz azzal, hogy tényleg kell-e, tényleg megéri-e. A tök szuper dolog, hogy itt vannak nálunk ezek az atléták, tök jó versenyek vannak, de hát ezt a versenyt Zürichben is meg lehet rendezni.
8: Igen, csak akkor nem a miénk. Tudod, ez egy fura dolog, mert amikor én néztem ezt a versenyt, akkor azt mondtam magamban, de lehet, hogy hangosan is kimondtam társaságban, hogy minden évben ilyet kéne rendezni, mert akkor lenne atlétikánk, akkor a fiatalokat vonzaná ez a sportág, akkor látnánk a legnagyobbakat sportolni, ami önmagában egy élmény. És akkor emellé jön az, amit te állítasz, és az nem kevés, hogy mindez eredetileg egy 16,75 milliárd forintos összeg lett volna, hogyha a magyar kormány nem lép közbe, és nem takarít meg ebből 7 milliárdot, de hát ez így sem volt kevés.
9: Igen.
8: És ha így nézzük, akkor igen, akkor hol az a matek, amiből kijön az, hogy ez megéri, vagy sem?
9: Hát fussunk egyáltalán neki a mateknak. A legnagyobb probléma az ezzel az egésszel, hogy még csak nem is készült szerintem megközelítőleg sem büdzsé az elmúlt 10 évről, vagy hogyha kiragadjuk ezt az egy versenyt, akkor erről a versenyről. Hogy nézzük meg, hogy egyáltalán mennyit kell beletenni. Van-e olyan példakép funkciója a sportnak, jelen esetben az atlétikának, hogy gyerekek 400-on akarnak ezek után futni, vagy diszkoszt akarnak vetni, bár mondjuk az pont nem volt ebben a versenyben.
8: Nem, de mondjuk egy rúdugráshoz lehet kedve a srácnak, aki látja a sportolókat egészen fantasztikusan versenyezni.
9: Meg bárki mást látnak. Tehát oké, hogy a Duplantis most mindent visz az atlétikával, de hát vannak itt még a 400-on, 800-on olyan eredmények, meg olyan teljesítmények, amiktől úgy hanyat lehet esni. Van a másik oldala is, és hogyha matekozunk, akkor legalább nézzük meg. Hát én nem vagyok ellene egyetlen egy versenynek se, meg nem is nekem kell szerencsére erről döntenem, de hogy neki se futottunk annak, hogy próbáljunk esetleg szponzorokat behúzni erre, az az igazán fájdalmas ebben.
8: Egyébként ez teljesen értetetlen. Ez azért is értetetlen, mert oké, a mi zsebünkből semmi nem fáj, és semmi nem drága, de hát akkor is, az még egy plusz bevétel, tehát ha ez nem fáj, az még kevésbé fáj. Igen. Persze. Ráadásul ezt nem csak a magyar televízió közvetítette az M4-en, hanem ezt a félvilágon látták ezt a versenyt. Következésképp ennek valóban volt reklámértéke.
9: Igen, igen. És tehát ezek mellett még el is törpül az, hogy a rongyrázás szó jut át többnyire sem eszembe, hogy mi mindig meg akarunk mutatni magunkból valamit, az indokolatnál jóval többet. Ha csak arra gondolok, hogy Szingapurban egy vizes világbajnokságot egy parkolóházban rendeztek meg, de a záró ünnepségre azért elvitték a Mága Zoltánt hegedülni, meg valakit énekelni, neki a nevére már nem emlékszem, hogy erre mi szükség volt. És ugyanezt látom, ezt a szemléletet, hogy hogy mi meg akarunk mutatni magunkból valami nagyon sokat, de hogy biztos, hogy érez nekünk annyit? Van erre nekünk fedezetünk? Pontos ez nekünk?
8: Van egy másik szempont, az hadd vessem fel, és akkor ez nem csak erről szól már, hanem úgy általában az elmúlt 15 évben felépített mindenféléről. Ez a Nemzeti Atlétikai Központ, ez hajdanában, hát már nem is tudom, több mint 200 milliárdból épült, rengeteg pénz van benne. Óriási. Na, látod. Óriási parkja van. Arról volt szó, hogy köré infrastruktúra épül, az egy az egész várost kiszolgáló szabadidőközpont lesz, ahol éjjel-nappal lehet mindenféléket tenni, tehát például, ha valaki éjjel akar futni, akkor ott fog futni. Oda kerülnek nemzeti szövetségi központok, ott lesz közel a diákváros, ami eleve kihasználhatóvá teszi, és így tovább, és így tovább. Ehhez képest ott a Rákóczi tövében 365 napon keresztül kihasználatlanul ez a Zsivócki Gyuláról elnevezett atlétikai központ. És van egy csomó ilyen létesítmény Magyarországon, ahol alig történik valami. Valami funkciót, valami sporttevékenységet mégiscsak bele kell álmodni ezekben, nem?
9: A tervezésnek kellett volna.
8: Na de most itt ülünk ezzel a dologgal, ami igen, ott felépült.
9: 14 ezer milliárdon ülünk igazából. A MÁV-nak van egyedül nagyobb ingatlan vagyona, mint a magyar sportnak. Hát erre kell sürgősen választ találni, mert ezek itt maradnak. És ha most így beszélünk a stadionról, az is tök szép. De mellette van egy futópálya is. Hát az még, ami az edzőpálya volt a VB-n, vagy most. A versenyre, igen, hogy valahol bemelegítsenek. Hát arra is egy megoldást kellene találni, hogy az se álljon ott 364 napot. És esetleg jobban integrálni a budapesti közlekedésbe, esetleg parkolót építeni, hogyha az embernek van kedve futni, oda megy valóban lenyűgöző a futókör, de nem tudok ott parkolni. Mert ahogy át kell mennem a stadionhoz, az egy kisebb életveszély ott a különböző autópálya fel és levezető szakaszok között bóklászni.
8: Hát igen, ott a benzinkút környékén szoktak parkolni a legelszántabbak, akik elmennek futni. De hát úgy volt, hogy lesz ehhez hév megálló, hogy közel lesz a vasúti megállóhely, talán az most megvalósul. Hát szóval, hogy ha csak erről az egyről beszélünk is, mennyi hiányosság van, és hát akkor beszélhetnénk arról is, hogy mondjuk a Duna Arénának mi lett a sorsa irgalmatlan pénzből felépítve, ma jelenleg nemzetközi verseny megrendezés és erre nem is alkalmas.
9: Alkalmasnak alkalmas, csak nincs értelme.
8: Hát de nem tudsz leültetni nézőt, tehát hogy annyira néző, kicsi így a lelátó, szokták, hogy nem tudsz ott egy komoly versenyt megrendezni.
9: Azt szokták mondani, hogy a Duna Arénának nem is az a problémája, hogy kevés a néző, hanem kevés a vízvendégnek a hely.
8: Hát ráadásul,
9: ez is egy sokadlagos szempont nyilván. Tehát nincs mit tenni egy nagy versenyre, megérkeznek a vízvendégek, akiktől mi mindig valami olyasmit remélünk, hogy majd Magyarországot egy más színben.
8: De van egy másik szempont is, a VIP vendégek közé szoktak bekerülni a szponzorok képviselői is, akiknek tényleg helyet kell adni, mert másképp hát eléggé szégyenteljes lenne. Ha nem tudunk nekik helyet szorítani, mert ott vannak a Nemzetközi Szövetség, meg a politika képviselői, akkor meg mire adjanak pénzt?
9: Igen, igen. Hát ez csak képlétesítmény.
8: És tudod, akkor mehetünk tovább. Hát többiről, persze. A nagy, hatalmas vidéki sportcsarnokokról két hetente van egy kézilabda meccs például. Szóval igen, vannak itt kérdések. Nyilván egy sportállamtitkárságnak most a huszadlagos kérdés, hogy mi lesz majd 2029-ben mondjuk egy nemzetközi verseny tekintetében, de ha most nem gondolkozunk rajta, akkor semmi. És hát akkor jön a következő kérdés, igen, amit te felvetsz, hogy mennyit érez nekünk.
9: Hát ezt majd a 2028-as rendező fogja megmutatni, ami egy speciális év lesz, mert az olimpia után akarják ugyanezt a világdöntőt megrendezni, miközben az olimpián csúcsformában kell lenni július közepén, kivételesen nem az atlétika lesz a végén az olimpiai programnak, hanem az elején. És hogyha július közepén valaki csúcsformában van, utána a világdöntőn szeptemberben milyen állapotban lesz, meg hogy hol, hát ez a nagy kérdés.
8: Budapest nem pályázik?
9: Engem nagyon meglepne.
8: Engem is, ezek után. Attila, köszönöm, egy tiszta képet festettél legalább erről, ami már elmúlt. Ágassi Attilát, a Telexsport újságíróját hallották az imént itt a több-kevesebb műsorában. Attila, köszönöm még egyszer.
9: Köszönöm én is a lehetőséget.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Van egy riasztó adatunk, 2,5%-ról 7%-ra ugrott a roller és elektromos eszközös balesetek aránya 2026-ban. Ez a tételmondat, amiből kiindulunk, és amiért hívtuk Jenei Attilát, a Mabisz kommunikációs vezetőjét, kérdezve egyúttal azt, hogy egy biztosítási szakember számára mit mond el ez az adat. Jó napot kívánok!
2: Köszönöm, Szerkeszt úr, köszönöm a Spirit FM hallgatóit is. Nem vagyok biztosítási szakember, a kommunikációs vezetője vagyok a szövetségnek, de való igaz, riasztó az adat. A 10. biztonság hetjének a nyitó sajtótájékoztatóján hangzott ez el. Most zártuk tegnap azt a tematikus országos hetet, amely most már a 10. jubileumi hét volt, és ilyenkor az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságával és többi 40 partnerszervezettel arról beszélünk országszerte, hogy hogyan lehet megelőzni a különböző baleseteket, de beszélünk tűzmegelőzésről, beszélünk vagyonbiztonságról, beszélünk bűnmegelőzésről, tehát a biztonságot a lehető legszélesebb értelemben próbáljuk tárgyalni. Viszont egy egészen formabontó, egyedi és önmagában párjátítkító tanulmánya jelentkezett pont a mikromobilitási balesetek okait kutatva a Mabisz, a Magyar Közút, a Közlekedéstudományi Intézet és a Széchenyi Egyetem. A kollégáink a Széchenyi Egyetem 4. közlekedés biztonsági konferenciáján mutatták be ezt a tanulmányt, és ez a honlapunkon most már elérhető. Itt vizsgálják a baleseti gócpontokat, vizsgálják a roller balesetek okait, vizsgálják magának az eszköznek a hihetetlen veszélyességét. Volt szakmai kerekasztal is, amelynek ez volt a központi témája. Ezt úgy lehet summázni, hogy a szakemberek azt mondják, hogy bár a tiltás mellett rengeteg észérv áll, mégis, és nyilván hát a szabályozókra, nyilván jogalkotóra vár itt feladat, ahogy ezt azért már olvastuk a sajtóban, hogy erre van szándék, de minden esetre lehet, hogy mégsem a teljes tiltás lenne a megoldás, hanem egy olyan átfogó szabályozás, amely megpróbálja beilleszteni, de szigorú szabályok és korlátok közé szorítani a rolleres közlekedést, hogy hát akkor ők is részévé váljanak a közlekedésnek, de szabály és jogkövető részesévé. Tehát ezek a riasztó baleseti adatok ugye csökkenjenek, mert az egész biztonság hete több mint 10 évvel ezelőtt úgy indult, hogy ez az OBB, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság jelmondata, hogy mindenki hazatérjen. A Magyar Biztosítók Szövetsége ez azt teszi hozzá, hogy mindenki biztonságban induljon el, biztonságban érjen haza, és legyen meg mindig a megfelelő tartalmú biztosítása az életére és minden vagyontárgyára.
1: Ez most egyébként a mikromobilitási eszközök tekintetében hogy áll? Tehát egyáltalán beszélhetünk ott tömeges biztosítottságról?
2: A Magyar Biztosítók Szövetsége ugye alkalmazkodva az EU-s direktívához, hogy 2024. május 16-a óta, vagy július 2024. július 16-a óta kötelező felelősségbiztosítást kötni bizonyos rollerekre. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért a honlapján egy konkrét, nagyon részletes táblázattal jelentkezik azóta, és tájékoztatja a honlapunkra látogatókat a KGFB díjak menüpontban, hogy melyek azok a rollerek, amelyekre kell kötni felelősségi biztosítást, melyek azok nem, amelyekre nem. Viszont a szakembereink, a kárszakértőink azt is hangsúlyozzák, hogy nem mentesül senki a felelősség alól, hogyha olyan elektromos rollerrel okozott balesetet, ne adj Isten halálos balesetet másnak, amelyre kellett volna kötni. És aki használja ezt az eszközt, annak kötelessége ezt ellenőrizni, hogy van-e rajta felelősségbiztosítás, vagy nincs. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet, valamint arra is, amit a Széchenyi Egyetem konferencián a dr. König Robert gyermektraumatológus hangsúlyozott, hogy óriási a szülők felelőssége. Mert attól, hogy a gyerek rollert kér karácsonyra vagy a születésnapjára, az nem azt jelenti, hogy meg kell neki venni. Illetve, hogyha megveszik, akkor viszont azokhoz a szabályokhoz kell tartani magukat, amelyek minden közlekedőre vonatkoznak, és védőfelszerelést kell használniuk, mert a doktor úr is hangsúlyozta, hogy például az a sisak, ami az egész arcot lefedi, és az állat is megtartja, majdnem megfelezné, hogyha mindenki ugye hordaná, megfelezné a balesetek számát.
1: Igen, erre lehet, hogy egy csomó szülő azt mondja, hogy ijesztő az a sisak, ha a gyerekén látja, csak hogy még ijesztőbb, ha a gyerekét összetörve a kórházban találja meg, úgyhogy ennyit mindenféleképpen érves investálni, hogyha már egyszer egy rollerre volt pénz.
2: Így van, azt értse meg mindenki, hogy egy ember halála, legyen az gyerek, legyen az felnőtt, legyen fiatalkor, vagy időskorú, veszteség. A társadalomnak pótolhatatlan veszteség. És igenis felelősek vagyunk mi mindnyájan, akik esetleg rollerrel szállnak felnőttként, de azok a szülők, akik rollert adnak a gyerekek kezébe, mert amikor már kárt okozunk, helyrehozhatatlan kárt, akkor nem elég elintézni bocsánatkéréssel, akkor már nem lehet bocsánatot kérni. Tehát a Magyar Biztosítók Szövetség a közösségi médiában, a honlapján is minden eszköz, miután mi nem jogalkotó szerv vagyunk, hanem egy a magyar biztosítási szektor érdekképviseleti szerve, mi minden lehetőséggel, úgynevezett edukációs népszerűsítési tájékoztatási lehetőséggel élünk, annak érdekében általános iskolákat járva, középiskolákat, egyetemeket járva, hogy felhívjuk a figyelmet erre, hogy ez nem játék. Ugyanúgy nem játék, mint hogy most csatlakozott hozzánk a MÁV csoport és a Betesda Gyerekkórház is ezen a biztonság hetén, mert egy őrült kihívást szeretnénk megakadályozni, ami a fiatal korúak körében terjedt, hogy mozdonyra másznak, és halálos áramütés éri őket, vagy pedig szinte szénné ég a testük, és harmad-negyed rendű égési sérüléseket szenvednek. Tehát azért van elég feladat, van elég kihívás, és van elég tájékoztatási feladatunk annak érdekében a Magyar Biztosítók Szövetségének és a biztonság hetében partner több mint 40 tagszervezetnek, vagy együttműködő szervezetnek, hogy bizony folyamatosan mondanunk kell. Nem elég egyszer elmondani, hanem folyamatosan mondani kell, hogy mennyi mindenre kell figyelni annak érdekében, hogy mindenki biztonságban elinduljon otthonról, és mindenki biztonságban haza is.
1: Úgy legyen. Jenei Attila, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, viszont látásra, viszont hallásra.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban a Budaörsi úton kifelé a Villányi út előtt. Sávlezárásra és jelentős torlódásra kell emiatt számítani. Szintén baleset okoz fennakadást továbbra is a budai alsórakparton a Szilágyi Dezső tér közelében. A Margit hídtól délfelé és a Rákóczi hídtól északra egybefüggő a sor, illetve a Pázmány Péter sétány műegyetem rakpart útvonalról is nehéz lehajtani a Petőfi hídnál a budai alsórakpartra. A pesti alsórakpart is csak lassan járható a Szent István parktól déli irányban és az Erzsébet hídtól észak felé a Lánchídig. Erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Margit körúton mindkét irányban továbbá az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvar közelében. Ugyancsak lassan járható mindkét irányban az Üllői út a Nagykörút előtt, a Lehel utca is telített kifelé a Róbert Károly körút előtt, az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton a közös csomóponthoz közeledve számítsanak lassulásra, a Rákóczi úton is erős a forgalom mindkét irányban, ahogyan a Kiskörúton úgy szintén, az Asztóriáig. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A kereskedők gyakorlatilag a bevezetése óta tiltakoznak az ár és stop intézménye ellen, hiába tették, több ígéretük is volt, különböző majd megvizsgáljuk dátumok voltak, aztán mindegyik megvizsgálás arra a következtetésre jutotta az adott kormányt, a mostanit is, hogy hát ez még marad. Most megszólalnak már nem először szintén a felelős élelmiszergyártók is, az ő szövetségük ügyvezető igazgatója Vörös Attila. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Azt, hogy a kereskedők tiltakoznak, azt az ember teljesen érti, hát végül is ez az egész arra bazíroz, hogy az ő hasznukat csökkentsék a lakosság javára. Önök miért tiltakoznak? Hol éri kár a felelős élelmiszergyártókat?
2: Kezdeném ott, hogy nem csak minket ér kár, hanem praktikusan az egész magyar élelmiszerláncot. A nemrég kiadott közleményünkben nem csak mi írtuk alá úgymond ezt a kérést, hanem mezőgazdasági termelők is, feldolgozók is, tehát praktikusan mindenki, aki beszállít valamilyen élelmiszert a boltok polcaira. És az indok az igazából két oldalú is lehet. Az egyik, ha csak pusztán a számokat nézzük, akkor ugye 2025 tavaszán azért került bevezetésre az akkori kormányzat által ez az intézkedés, mert hogy magas volt az élelmiszerinfláció, és azt látjuk, hogy hónapok óta csökkenő trendet mutat. Most a KSH legutóbbi jelentése szerint egyenesen negatívba fordult az élelmiszerinfláció, tehát praktikusan csökkennek az árak. Következésképpen nincs már szükség egy ilyen intézkedésre. És a másik, szerintem még komolyabb okozati rendszer az, hogy jelentős problémákat generált ez az intézkedés. Mi ezt jeleztük már a bevezetéskor is, hogy nem veszi figyelembe az ár és stop a valódi költségek alakulását. Ugye egy szinte minden termék, de mondjuk az élelmiszereknél figyeljük mi ezt kiemelten, költségei befolyásolják az átadási árakat, ami átadási áron a gyártó beszállítja a kereskedőnek a terméket, majd az alapján a kereskedő saját hatáskörében meghatározza a polci árat, amit ugye mi vásárlók is tapasztalunk a nap végén. És az ár és stop pont nem vette figyelembe azt, hogy az összes olyan termelési költsége a gyártóknak növekszik, mint az energiaárak, földgáz, villamosenergia, víz, csatornadíjak, számos különadó extra teher rakódik a magyar élelmiszergyártásra. Ugyanúgy, ahogy számos extra teher rakódik a kiskereskedelmi szereplőkre is, és ezen költségek extra terhek emelkedését nem vette figyelembe ez a 10%-os ár, és hanem egyszerűen behúzott egy limitet. És ez azt okozta, hogy a normál piaci folyamatok, amikor egy gyártó egy kereskedővel letárgyalja az átadási árát, azok teljesen felborultak. Ugye egy ilyen kényszer került be a rendszerbe, továbbá egy az egyben láthatóvá váltak azok a korábban bizalmas üzleti információk, hogy melyik gyártó milyen áron adja át a kereskedőnek a termékét. Ez ugye egy normál piacgazdaságban egy védett bizalmas üzleti információ, mindenkinek szerint alakulna, és ez a 10%-a praktikusan ki lett rakva az asztalra mindenkinek nyitva. Úgyhogy alapvetően ezek azok a problémák, amik fennállnak most már ugye több mint egy éve. Mi ezt folyamatosan próbáltuk jelezni az előző kormányzatnak is, jeleztük már az új kormányzat felé is ezt az aggályunkat és kérésünket, hogy itt lenne az ideje megszüntetni. Nem csak az inflációs számok miatt, ugye, amik elvileg célját elérték, úgymond, bár szerintem nem ez az igazi kapcsolat az intézkedés és az infláció között, de hogy praktikusan napról napra rombolja, befolyásolja a normál piaci működést.
1: Világos. Viszont akkor az nem, hogy a kormányok miért, ugye ez már az Orbán kormányra is igaz volt több körben, meg a mostani, a magyar kormányra is igaz, hogy miért nem hallgatnak a jó szóra, vagy miért nem látják ugyanazokat a folyamatokat, amiket önök állítanak, és miért nem látják azt, hogy egy defláció, tehát egy negatív infláció az élelmiszerpiacon, az pont egy alkalmas pillanat lenne arra, hogy lépjenek.
2: Szerintem amennyire mi látjuk szakmai szövetségként, az előző kormányzatban, tehát a 26 április előtti időszakban nagyon sokszor politikai célok felülírták a gazdasági racionalitást és a hosszabb távú, a háttérben működő rendszerek stabilitását. Tehát ha egy mondatba kéne összeszednem, akkor praktikusan azt mondanám, hogy ha tudták is, a politikai célok azok fontosabbak voltak. Az új kormányzat esetében én azt gondolom, hogy azért viszonylag kevés idő telt még el olyan szempontból, hogy egy új közigazgatási rendszernek kell összeállnia. Látjuk, ugye új emberek jönnek be a rendszerekbe. Szerintem ez a pár hét, ami, vagy most már akár hónap is, ami eltelt, az még pont ott van, hogy ki kell feltalálni az új struktúráknak, és pont ezért is most már gondoljuk azt, hogy időszerű lehet. Tehát, hogy ha már kialakultak az új intézmények, az új vezetők, beosztottak mindenki, tehát egy új kormány megtalálta a helyét, akkor most már lehetne ezzel foglalkozni.
1: No, hát akkor egy figyelemfelkeltő beszélgetésnek ez is jó volt, azt hiszem, ebbe az irányba. Vörös Attilának köszönöm szépen, hogy elmondta.
2: Köszönjük szépen.
1: A Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének ügyvezető igazgatóját hallották a több-kevesebb hallgatóit a Spirit FM-en.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Hajdanában, amikor ezek a lehetőségei megszűntek az orvosi kamerának, sokat beszéltünk arról, hogy miért vették el a jogkörének egy részét, miért zavarta ez a kormány működését, az államot, magát, mi baja lehetett a kormányzatnak a Magyar Orvosi Kamarával. Most úgy tűnik, hogy kiderül, hogy igazából nem volt ok rá, hogy bármi baja legyen, mert hogy az országgyűlés módosítva az egészségügyi törvényt visszaadta ezeket a jogköröket. Csak egy kormányváltás kellett hozzá. Dr. Álmos Péter, a BOK elnöke a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mennyiben korlátozták önöket abban, hogy a kamara lényegét, a létezésének az értelmét műveljék?
2: Jelentősen. Tehát az elmúlt években a kamarának az a szerepe maradt meg, hogy az orvosi hivatást képviselje, de tulajdonképpen a jogköreinket, a valódi eszközeinket elvették a tekintetben, hogy az orvosi hivatás tisztasága, minősége felett örködjünk. Tehát elsősorban, és ez nem lebecsülendő, az a szerepünk maradt meg, hogy a társadalommal kapcsolatot tartsunk, felhívjuk egy független szervezetként, felhívjuk a figyelmet a problémákra, ez azért nagyon fontos volt, ez megmaradt, de például az etikai eljárásokat, vagy bizonyos szakmai ellenőrzéseket nem tudtunk ellátni.
1: Az, hogy most mondjuk a kötelező tagság visszakerül, azt az orvostársadalom hogy fogadta?
2: Az orvostársadalomnak ugye több mint kétharmada önmaga döntött úgy, hogy önkéntesen is a kamara tagja kíván maradni.
1: Ez egy erős kiállás volt a kamara mellett, azért ezt hadd jegyezzem meg.
2: Ez egy nagyon erős kiállás, és hát talán példanélkül is, hogy egy ágazat ilyen szintű egységben tud fellépni egy egyértelmű politikai szándékkal szemben, és hát ez egy erős legitimációt is adott a kamarának. De azért kb. 10 000 orvos úgy döntött, hogy ő nem tartja fontosnak, vagy nem szeretne a kamara tagja lenni. Nekik most, ugye, ha praktizálni szeretnének, akkor vissza kell térniük a kamarába. Nyilván nekünk lesz dolgunk azzal, hogy egyrészt, hogy elmondjuk azt, hogy ez miért is fontos nekik, még ha esetleg közvetlenül nem is érzik ennek hasznát, miért fontos a társadalomnak. És mi alapvetően egy lehetőségként gondolunk a kamarára, tehát az, hogy egy

0: egy ágazat képviselői önkormányzati jogosultságokat kapnak, azzal élni kell, és gyakorolni kell ezeket a jogosultságokat.
1: Most mi lesz másképp innentől kezdve? Persze nyilván most ez egy folyamat megint, amiben visszakerültek, belekerültek. Például az etikai ügyek kezelése most ismét az önök dolga. Elővesznek olyan ügyeket, amiket kivettek a kezükből az elmúlt időszakban?
0: A jogszabály elég egyértelműen fogalmaz, hogy nekünk kell továbbvinni azokat az ügyeket, amelyek függőben maradnak most, hogy hozzánk átkerül az etika. Tehát lesznek olyan ügyek, amik az elmúlt időszakban indultak el. Nyilván van egy elévülési idő, mi a mögé, vagy tehát azon túl nem terjeszkedhetünk, és visszük tovább, illetve hát nem tovább, mert egy új rendszert szeretnénk, egy sokkal átláthatóbb, és valóban a társadalom javát és a hivatás javát szolgáló rendszer. Tehát az például, ami most volt, hogy egy sarlatánt nem lehetett eltiltani attól, hogy orvosként dolgozzon, ez megszűnik. Innentől fogva újra joga lesz a társadalomnak ahhoz, hogy ne fogadjon sarlatánokat gyógyítás céljára.
1: Látnak olyan etikai ügyeket, ahol a politikát vélik a háttérben a tekintetben, hogy mi indult el, milyen vizsgálat és hogyan végződött? Tehát lesz ilyen típusú dolga a kamarának most?
0: Nem látunk rá arra, hogy az elmúlt időszakban milyen etikai ügyek indultak, hiszen ezek a korábbinál is sokkal inkább rejtve voltak. Tehát nem, jelenleg még nem rendelkezünk információval azzal, hogy milyen ügyeket kell átvennünk. A számbeli nagyságokat tudjuk, hogy körülbelül 500 ügy lehet, amit át kell vennünk, és hát ezeknek a természete valószínűleg sokféle. Azért azt láttuk, hogy amikor elvették tőlünk az etikai eljárások jogosultságát, akkor bizony a politikai motiváció megjelent. Reméljük, hogy ebből nem lesz sok.
1: És akkor most innentől kezdve az orvosi kamara ismét az orvostársadalom hangja lehet, eddig is az volt nyilván, csak eddig a jogosítványok egy része korlátozott volt. Ha ez így lesz, ugye gyakran vádolták önöket azzal, hogy a politikai térbe is belemásztak, mert hogy az egészségpolitikát gyakran kritizálták és szakvéleményeket mondtak ez ügyben. Nyilván ezt a kritikát megkaphatják ezután is, de meg is óhajtják ezt szolgálni? Tehát most a egészségpolitikával van szakmai kapcsolatuk és napi beleszólásuk, hogy merre menjünk?
0: Tehát a kamarának dolga az, hogy szakpolitikával foglalkozzon. Tehát ez minden kamarának dolga, ezért is létezik, ezért bízza meg a társadalom az orvosokat azzal, hogy egy független testületként tulajdonképpen egyfajta kontrollt tudjanak gyakorolni a kormányzat, az egészségügyi irányítás felett. Ez nem döntéshozói kontroll, hanem inkább véleményezői, de azért ez egy fontos jogosítvány. És természetesen ezt folytatni fogjuk, hát ez a így tudunk érdeket képviselni, hivatás érdekét így tudjuk szolgálni. Az a társadalomnak, a betegeknek rendkívül fontos szerintem, hogy legyen egy olyan hang, ami független az irányítástól. Hát nyilvánvalóan az előző kormányzatot alapvetően ez zavarta, hogy volt ellenvélemény, és ezt meg is fogalmaztuk. És ezt fogjuk tenni, tehát attól függetlenül, hogy nyilván a mostani döntéshozóknak az akarata kellett ahhoz, hogy a kamara újra visszakapja a jogköreit, ez minket ettől a független állásponttól nem tántorít el, a mi tagjaink között természetesen mindenféle világnézetű, ideológiai hátterű, politikai nézetű tagok vannak. Bennünk az a közös, hogy a hivatás alapértékeiben egyet vallunk.
1: És most van egy olyan egészségügyi miniszterük, aki szintén orvos, tehát vélhetőleg ezt a részét a szakmának ugyanígy látja, aztán a politikával meg neki kell megküzdenie, és önöknek ezek szerint. Úgyhogy ehhez jó munkát kívánok. Dr. Álmos Péter, a MOK elnöke volt a vonalban. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
1: Minden jót önnek is, és a kedves hallgatóknak is, akiket holnap ugyanebben az időben várok vissza. Ez volt ma a Gazdasági Magazin, a Spirit FM-en. Holnap folytatjuk. Róna Jégont hallották, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
4: Mozisz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
6: Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu. Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
2: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál, kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk.
6: Még ősszel megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét. Orosz helikopter repült be a lengyel légtérbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Kijevben két ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek az éjszakai orosz drón támadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Klicskó szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Az orosz erők reggel benzinkutakat és egy raktárépületet is támadtak Kijevben, Zaporizsjában pedig egy bevásárlóközpontot ért találat. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet több felé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Itt a Kultúra, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, a mai műsor szerkesztője Cserdi Zsolt, és hát foglalkozzunk a színházi pályázatok ügyével. Annál is inkább, mert van itt mindenféle ügy ezek közül, és ezek körül. Posgai Zsolttal fogok beszélgetni, aki maga is színházi és filmrendező és pályázó az új színház igazgatói posztjára. Drámaíróként szerintem egy kicsikét másképp látod, mint hogyha csak a rendezői mi voltod jelenik meg. Legalábbis én úgy gondolom. Szervusz, és örülök, hogy itt vagy.
8: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Tehát nyilván egy drámaíró abban is gondolkozik, hogy a műsor az mennyire legyen kortárs, mennyire legyen magyar, mennyire legyen más, mint amit most az új színház mutat, és rendezőként kevésbé leszel előtérben.
8: Hát nézd, a helyzet az, hogy ez egy komplex műfaj, mindannyian tudjuk, hogy ez egy összművészeti műfaj a színház. Tehát miután én voltam már könyvkiadó, alapító és igazgató, kortárs könyvkiadó, tehát irodalmi részéről rendben van, voltam dramaturg legalább 26 színházban, általában magyar darabokkal foglalkoztam az elmúlt 35 évben. Azért nem kevés fesztivál igazgatónként, színházrendezőként, saját darabjaim a 143 bemutató. Tehát igazából ön fesztiváligazgató is vagyok, tehát igazából azok a szegmensek, amik mondjuk egy színházat érintenek, a napi munkától mondjuk egy fesztivál megszervezéséig, abban úgy gondolom, hogy már láttam hasonlót.
1: Mennyire változtatnád meg az új színháznak a mostani stílusát, világát, irányultságát?
8: Én annak idején, amikor fölkért a Csurka-Dörner páros, mikor már megkapták a színházat, úgy, ahogy ismerjük, aki emlékszik, emlékszik, akkor én javasoltam azt, hogy legyen egy olyan magyar dráma vonal, ami nem azért van, mert nemzetieskedünk, hanem azért, mert minden fővárosban, Európában és máshol van olyan, ahol kortársakat vagy klasszikus magyar darabokat játszanak, olykor rendkívül korszerű formában. Tehát nem egy ponzervről van szó, hanem egy valami életben tartása a magyar drámai irodalomnak a legkezdetektől fogva a legújabb kortársakig. És miután én magam a drámaírói kerekasztalban is benne voltam, és az összes drámaírót ismerem jól, aki létezik, hát úgy gondolom, hogy ez működik. Amit máshogy csinálnék, és amiért eljöttem annak idén, mint művészeti vezető másfél év után az új színházból, az a minőség. Tehát az, hogy ezt milyen minőségben lehet megcsinálni. Amikor szembesültem azzal, hogy nagyon jó öreg barátom és mesterem Spíró György egyik munkáját nem vihetem színpadra az új színházban, mert az igazgató azt mondta, hogy nem a mi emberünk, én akkor sorálltam és eljöttem a színházból, és belekezdtem a filmes meg egyéb ügyekbe, és közben figyeltem a színház működését, és azt láttam, hogy mivel a botrányok után úgymond jelentős rendezők nem vállaltak ott munkát, kénytelenek voltak a harmadik, negyedik vonalra dolgozni, és ezt megszenvedte a színház rendesen, és úgy láttam, hogy a műsor politika is teljesen adhok. Tehát igazából nem nagyon, és hát nagyon sokáig azokat játszották, amiket én ott rendeztem, vagy bevittem. Tehát aztán, mikor ezek elfogytak, akkor elkezdtek egy olyan színvonalon működni, amit én nagyon szeretnék felerősíteni, de én nem gondolom, hogy nekem akkor esélyem van most egyébként, de úgy vélem, hogy azért kell pályázni, és most még nyilvános minden, ez nagyon jó, mert akkor amit elmondasz, a gondolataidat, ahogy akarod, az legalább, akit érdekel, az el tudja olvasni, tehát ha más nem, hozzá tudok rakni valamit.
1: A te múltaddal és a rendkívül széles repertoároddal, ami ebben a szakmában megnyilvánult, miért gondolod azt, hogy nincs esélyed? Ez politika?
8: Nem politika.
1: Hát akkor micsoda?
8: Én azt hiszem, én úgy gondolom, hogy kimaradtam, nézd, majdnem négy generáció érettségizett le az elmúlt 16 évben. Tehát ezek egyrészt én elsősorban külföldre vonultam, vagy olyan filmeket csináltam, amiket épp hogy engedtek, és elsősorban külföldön mentek, másrészt pedig egy kicsit kikoptam. Nem tudják, hogy ki vagyok. Na, ez ilyen egyszerű. Ezt valahogy vissza kéne hozni. Az én működésem elsősorban a színházi, a legboldogabb időszakom az a rendszerváltás előttől 2010-ig tartott. Hát akkor viszont rengeteg mindent csináltam, amitől úgy gondolom, hogy egy teljes élet kijött abból. Tehát viszont utána már olyan emberek kerültek a színházi pozíciókban, most nem a fővárosról beszélek, ma a társahelyzet, hanem ahol én inkább vidéken dolgoztam sokat előtte is, ahol hát nem nagyon volt vállalható a színvonal, és nem is mindig értették, hogy miről beszélünk. A másik pedig az, hogy a dramaturg és a drámaíró kikopott a színházi mindennapokból. Magyarul régebben drámaírókat alkalmaztak azért, hogy a társulatra írják át az adott művet. És ezek komoly feladatok voltak, ezt akkor komoly igazgatók komolyan vették. Az elmúlt jó pár évben ez tulajdonképpen megszűnt ez a...
1: Hát jó esetben a rendező az, aki most belenyúl a darabokba, átalakítva egy kicsikét, rossz esetben megy, ahogy megy. Visszakanyarodva viszont arra, hogy az fontos, hogy a véleményed megnyilvánuljon különböző dolgokban, például az új színház esetében is tudjuk, hogy gondolkozol. Hát más ügyben sem nagyon fogod vissza magad, mert ugye megszólaltál a Madách Színház ügyében, felvetetted a kérdést, hogy lehet-e Nagy Ervin a Tiszapárt Eperjes Károlya, majd ezt mindjárt megpróbálom értelmeztetni veled, hogy ugyanarra gondoljunk mindannyian, amire te gondoltál. Beszéltél arról, hogy nyúlt bele a politika a SZFE ügybe, és hogyan voltak hatására olyan politikai szereplők, akiknek a szerepét nem is nagyon láttuk eddig, lásd Áder János. Szóval, hogy itt nagyon sok minden van most, ami visszarakott a kultúrpolitikai terepre, és ilyen módon jelen vagy.
8: Ez igaz, viszont azért szakmai téren, akikkel dolgoztam, azok vagy elhunytak már, vagy idősek. Tehát én tanítottam is az elmúlt években fiatalokat, tehát láttam azt, hogy mire emlékeznek és mire nem. Milyen írókat ismernek és milyen műveket vagy nem ismerik. De ez kétségtelen, hogy így van, csak most egyszer nem tudom, mit kérdeztél.
1: Sok mindent kérdeztem, akkor menjünk ezen sorba. Hogyan lehetne Nagy Ervin a Tisza párt Eperjes Károlya? Mi csodája a Fidesznek Eperjes Károly?
8: Én az elmúlt 16 évben folyamatosan belső fórumokon is máshol is ugyanezzel a véleménnyel voltam. Nem kedveltem azt, hogy Eperjes Károly megbízták a magyar színházi rendszer átalakításával. Ez azt jelenti, hogy azokon a területeken, ahol a kormánypár tudott dolgozni, vagy a hatalmát gyakoroltatni, főleg vidéken, ott Eperjes nevezte ki a igazgatókat. Ez ilyen egyszerű volt, amikor előttem telefonon hívott fel embereket, hogy nem akar a igazgató lenni. Az illető akart, és egy év múlva megbukott. Tehát ez nem nagyon megy. Hát ott van ha egy művész, aki jelentős életművel rendelkezik, ezt az életművet kockára teszi azzal, hogy olyat csinál, amihez nem ér, akkor óvatatlan, hogy egy idő után agresszív lesz, és ez átmegy egy ilyen nagyon furcsa viselkedésbe, amikor úgy gondolja, hogy ő a fő megmondó ezen a területen. Tehát mondok egy példát, bejött egy előadásomra, és azt mondta, ami már 180 szó ment, hogy a végét csináljam át, rendezzem át, mert neki ez így nem tetszik. Hát most, és ez nem csak így volt, hanem ő úgy érezte, hogy ez egy küldetés.
1: Na de várj, Zsolt, ez egy vélemény, ami nem kötelez téged semmire. Vagy úgy hangzott el ez a vélemény, ami egyúttal egy ilyen utasításszerű dolog volt?
8: Hát igen, ez természetes volt, tehát jött utána, ezt ellenőriztem. Hát nagyon sok mindenben, igen, nagyon sok mindenben szabad kezet kapott. Na most, hála Isten, ugye ez Budapesten nem tudott megtörténni, mert van a színháznak egy olyan köre, főleg a budapesti színházunk, most gondolok rá, Adnótiról a Katonáig, a Centrálig, ahol egy fantasztikusan jó minőséget hoznak, és hoztak az elmúlt 16 évben is. Mert azokhoz valahogy nem, azért nem lehetett nyúlni. Hát ezekhez még Eperjes sem tudott hozzányúlni. És akkor beérték azzal, ami van. Vagy azzal sem értettem egyet, hogy őnek kifeltétlenül tanítania kell, mert azt én láttam a vizsga előadásait. Én tudom, miről beszélek. Nem úgy szoktam beszélni, hogy nem láttam, amit láttam. Láttam azt, hogy ezek rossz felé visznek, mert az ő vezetésével olyan tanárok kerülnek be helyzetekbe, akik nem tanárok. Lehetnek nagyon jó színészek, lehet bármi, de mindannyian tudjuk, hogy a pedagógia az egy érzék a művészetben, az egy érzék kell, nem is feltétlenül egyetem.
1: Világos, értem, de akkor maradjunk a visszakérdezésemnél. Látod azt a folyamatot, hogy Nagy Ervin is Eperjessé válhat?
8: Nem látom. Én egyelőre most ugye az elmúlt fél évben annyit tudok csinálni, hogy drukkolok, de nem csak most. Én átéltem már legalább 5-6 kormányváltást, vagy meg egy rendszerváltást is, te is. Hát amikor egy kormány hatalomra került, és azt mondta a Görgei Gábor, hogy menjek mellé főtanácsadónak, és csináljuk meg a színházi törvényt, akkor a másik oldal a Fidesz elkezdett árulózni, meg elkezdett nem tudom én mit csinálni. Engem ez nem érdekelt. Engem az érdekelt, hogy ki van ott, mit akar, és szolgálom úgy, ahogy tudom, attól függetlenül, hogy éppen milyen politikai rendszer van. Ezt lehet nevezni árulásnak, megalkulásnak, bárminek. Szerintem egyszerűen az én szakmám nem politika függő. Még akkor sem, hogyha azzá teszik időnként. Nekem akkor abban nem kell részt vennem, vagy ha részt veszek, kritikusan vegyek részt.
1: Részt veszel viszont másban is, itt van a Madách Színház esete, ott is megszólaltál, azt mondtad, vissza kell adni a Madách Színházat, akkor kérdem én, kinek? Vagy kitől vették el?
8: Amikor Szirtes tanár úr oda került, akkor én is pályáztam a Madácsra, annak idején nagyon régen volt, amikor a Madách még úgymond prózai társulat volt, de játszottunk, ott voltam állásban a kerülnél, játszottunk persze zenéseket is, Vörös Malom, meg Macskák is akkor ment, meg minden, de ugyanakkor egyfajta klasszikus értékrendszer uralkodott, ami nagyon jól állt az ottani színészeknek, akik ugye hatalmas bölények voltak már előtte egy igaz életművel, és megszokták azt, hogy kapnak egy Kleistet, vagy egy Shakespeare-t, vagy egy nem tudom én mit, és ezzel dolgoznak. És képzeld el, hogy a önkormányzatban, a fővárosban, tudtam, hogy nincs esélyem, ott ült mögöttem legalább 12 Kossuth Díjas színész a Madácsból, akik bíztak abban, hogy ez a 36 éves gyerek, ez itt tudja az ő érdekeiket képviselni, mert ők nem alkalmasak arra a fajta táncos zenés koncepcióra, amit a Madács fölvállalt volna, illetve Szirtes megváltoztat. És ezek az emberek azóta össze-vissza kóvályognak a világba. Hát értem az országba.
1: Hát néhányokat el is vesztettük már, igen, annyi időt állt el.
8: De nem csak ez, de volt olyan nagyszerű emberünk, aki egy nagyon messzi vidéki városba kénytelen volt minden nap éjjel, nappal oda felé járni, már nagyon idősen, mert hát színházat akart érezni, tehát nem tudott elénekelni egy evitát. Nem tudott belerakni egy musical koncepcióba. Úgyhogy azért mondom, hogy ott valami lényegesen megszűnt, és én azt mondtam, de nem azt mondtam, hogy én akarom megcsinálni a Madácsot. Azt mondtam, hogy úgy, mint régen, volt egy kaposvári modell, erre az idősebbek emlékeznek. Ami aztán följött, ebből lett a Katona József Színház is egy csomó minden érdekesség. Most úgy látom, hogy Miskolcon van egy ilyen csapat, és én azt javasoltam, hogy ez a miskolci csapat kapjon egy ekkora lehetőséget Pesten. Lépjen egyet. Tehát én erről beszéltem.
1: Ők is szerették ezt, vajon?
8: Vajon kik?
1: Hát a miskolciak.
8: Én nem kérdeztem meg őket, hogy szeretik, hogy
1: Béres Attilát én megkérdeztem arról, hogy például a Nemzeti Színház, a budapesti, mert ugye a Miskolci is nemzeti ugye nevében, és hát ugye van még egy pár ilyen vidéken. Szóval, hogy a Nemzeti Színház érdekelné adott esetben, és azt mondta, pályázat függő, de közben meg lehetséges. Tehát hát, azért kérdezem, hogy megkérdezted de a Madácsot tőlük.
8: Nem kérdeztem meg, hát ez egy irodalmi alkotásnak minősülő cikk volt.
1: Világos, egy gondolatkísérlet csupán. Persze. Na jó, itt van az új színházas dolog, eléggé színes a pályázók névsora, Berettyán Nándortól Schilling Árpádig, akiket tudunk, mert egy részük ugye titkos, a minisztérium nem hozza nyilvánosságra, aki akarja magáról elmondhatja. Mit gondolsz erről a névsorról, amit tudsz?
8: Hát én nagyon boldog vagyok, hogy így megmozdult a szakma, hiszen az elmúlt években nem azért nem pályáztak a Fidesz által úgymond egyféle helyekre, mert nem akartak, hanem azért, mert tudták, hogy úgy sincs értelme. Tehát nagyon jól tudták, hogy bizonyos színházakat azoknak vezetni, akiket a politika ki akar nevezni. Még akkor is, ha az adott város nem akarja. Hát emlékszünk, hogy Egerben milyen botrányok voltak. 10-20 évig az egri értelmiség próbált meg valamit tenni, és nem tudott. Csak mondtam most egy példát. Az, hogy ilyen szépen, nagyon jó, hogy a Schilling Árpád miért ne pályázna. Csak az a kérdés, hogy egy szecessziós, belsejű, hagyományos, páholyos rendszer valóban az ő koncepciójának megfelele. De ha az bele tudja tenni, hát akkor hála Isten. Nekem egy dolog már nagy örömet okoz. A kiírásban egy mondat. Mégpedig az, hogy ezt a színházat a magyar dráma otthonaként kell tovább működtetni. Itt legyen Hevesi Sándor, itt legyen Hedádi Gyula, legyen bármi, és legyenek nagyon sok kortárs szerzők, akik az utóbbi 15 évben, 16 évben visszaszorultak. Hol van Kárpáti Péter, hol vannak a többiek, Német Ákos és mindenki, akinek évente volt 2-3 bemutatója az aranykorunkban. Ezek az emberek nincsenek, Schultz Sándorok és a többiek. Hol vannak ezek? Nem volt rájuk szükség az elmúlt 16 évben. Vagy alternatív színházakban lehetett őket esetleg megtalálni. Ezek legyenek itt, és ha a Schilling, akkor a Schilling.
1: Nekem és a Pozsgai, akkor a Pozsgai. Hát majd meglátjuk. Most pályázni, hogy eleve feladod, nyilván értelmetlen, tehát értem a gesztust.
8: Nem álláskeresésről van szó, ez egy szolgálat. Tehát én úgy értelmezem, hogy bizonyos emberek, mint a Schilling is, találkozunk valamit azért, emberekért azért, hogy színészek ott legyenek, fejlődjenek, bennük gondolkodjunk, és az egész valami, ez egy áldozat. És akkor nekem fel kell felejtenem a másik életemet.
1: Pozsgai Zsolt, köszönöm szépen, meglátjuk, hogy mivé fordul az új színház pályázati ügye, mint ahogy a Madácsi is, ez a kettő van most a placon, de hát ügyek vannak ugye az Operett Színházban, nem is kicsik, például az Operaház környékéről is jönnek a hírek, úgyhogy van itt mindenféle, meglátjuk, hogy mi lesz ezzel. Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
8: Én köszönöm.
1: Minden jót kívánok.
8: Minden jót.

Jaj a heli, jaj a heli, szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli,

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ma ilyen színházias napunk van a kultúrában. Előbb ugye arról beszélgetünk, hogy hogyan alakulnak a színházi pályázatok különös tekintettel az új színház esetére. Most pedig egy díjazottat köszöntök, aki a Színházi Kritikusok céhének 47. alkalommal átadott díjai közül részesült az egyikben. Siványi Zsuzsanna, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És gratulálok szeretettel! Köszönöm, a legjobb szépen. Független színházi előadás az Elengedni nehéz a stúdiókából, ezt ön rendezte. Nekem ez mindig egy picit fura. Mi a különbség a független színházi előadás meg a kőszínházi előadás között oly módon, hogy ezt külön kategóriaként kezeljük?
2: Hát az egyik egy nagyon profán és egyszerű dolog, ugye egy kőszínházi előadás, az egy kőszínházi tulajdonképpen intézményes keretek között megvalósult évadterbe beilleszkedett és más finanszírozású produkció, mint egy független színházi előadás, ahol tulajdonképpen ez az egész forrás teremtés, ez egy más szituációt, más felkészültséget és kreativitást követel meg, ez egy gazdasági része. Az ilyen színház esztétikai vagy teoretikus része pedig talán az, hogy a független színház egy kicsit más, talán bátrabban, mert nem csak bizonyos ízlést kiszolgálni, hanem változatos és formabontó témákat feldolgozni.
1: Bingo, ott is tartunk, amire gondoltam, hogy miért függvénye mindig, valahogy odalukadunk ki a finanszírozás és a keresztmetszet, amiben mozgunk a bátorságunknak. Még művészként is sok esetben.
2: Hát szerintem ez egy rettenetesen egyszerű kérdés, ugye ha létrehozunk egy produkciót, akkor akár független színházi, akár közszínházi keretek között tesszük ezt meg, akkor nagyon-nagyon szeretnénk, hogy ez minél több emberhez eljusson, és hogy ezt lássák. Ugyanakkor nyilván az ember kénytelen figyelembe venni azt alkotóművészként, hogy mi az a téma, vagy mi az a darab, mi az elvárás, mindegy közszínház műsorpolitikája esetében, mindegy független színházi társulatcsapat esetében, amire lehet embereket invitálni, ami érdekel, mert közüzlésnek megfelel, vagy ami izgatja az embereket. Ez egy elég mostoha. Néha mostoha szempont.
1: Igen, igen, és hát korlátozó szempont voltak éppen.
2: Eléggé, igen, ez így van.
1: Erről az előadásról, ha valaki lemaradt, bármilyen szomorú is, akkor örökre lemaradt, mert hogy egy haláleset, Nyakó Juli halála lehetetlenné tette azt, hogy folytassák. De ennek ellenére nyilván beszélni a darabról, Juliról is, nyilvánvalóan érdemes és méltó. Tehát kezdjük talán Nyakó Julival, aki nélkül folytathatatlan.
2: Igen, messzebbről indulok egy kicsit. Én az egész stúdiókában való közreműködésemnek a lehetőségét tulajdonképpen neki köszönhetem. Egyébként kicsit jubilálunk mi ketten is, azt hiszem, mert ugye utoljára akkor beszéltünk, amikor 2014-ben bemutattam a diplomarendezésemet, ami egy látássérülteknek készült előadás volt, és a Juli abban dolgoztunk együtt először. És utána kerültem részben a stúdiókához, ahol többször is volt szerencsém dolgozni. A Juli ebben az előadásban évek óta az egyik legalázatosabb, legszorgalmasabb és legerőteljesebb munkáját végezte, azt hiszem. Minden rendező álma, ahogyan ő beleadta a saját történetét, személyiségét és mindazt az emberi nívót, amit ő képviselt és megtestesített. Ő egy dementálódó postásnőt játszott az előadásban, és bámulatos kreativitással lepte meg mind az alkotói csapatot, mind a kollégáit minden nap a próbákon. Nagyon, nagyon tragikus és váratlan dolog volt az ő elvesztése, és ennek egyszerűen, mivel ugye az alapvetően az ő személyes történetére, megéléseire és improvizációira íródott a szerep, ezért közösen úgy éreztük, hogy ez nem folytatható.
1: Mert ez ő maga volt, hát igen, világos, igen. Világos, azonos voltak éppen vele a szerep, bizonyos igen. Mértékig legalábbis. A darab meg azt a kérdést járja körül, ha én jól értelmezem, mert sajnos én sem láttam. Elnézést érte.
2: Semmi baj.
1: De ezeket én mindig sajnálom, mert kiváló előadásokról lemaradni az mindig fájdalmas. Szóval, hogy az arra azt járja körbe, hogy az, hogy ő nem emlékszik, hogy ő megváltozik, az nekünk nem könnyíti meg azt, hogy könnyebb legyen elszakadnunk tőle és elengedni őt.
2: Igen, hát a darab ugye több, tehát az alapvető témája a halál és az elengedés volt, és valahogy azzal szembesültünk a Boronka Isomával, aki az állandó alkotótársam és dramaturgom, hogy ez a demencia, egyetlen az, hogy ugye abba a korba ér az ember, amikor a szüleit el kell engednie, vagy azért, mert meghalnak, vagy azért, mert egyszerűen bekövetkezik egy olyan változás az életükben, mint amit a demencia is jelent, amiről nem beszélünk, ami egy kicsit még mindig tabú, ezeket a nehéz döntéseket meghozni, hogy akkor a szülővel mi legyen, ha már nem tudjuk ellátni, de adott esetben a gyerekeink is ugye alattunk vannak, tehát valahol ott vagyunk középen a szüleink és a gyerekeink között, és hogy hogyan viszonyulunk ehhez egyetlen társadalmilag, egyénileg, morálisan és mindenhogyan, ezt szerettük volna egy kicsit megvizsgálni, hogy hogyan is viszonyulunk ehhez az egész témához. És hát valóban a nagy segítségünkre volt a Napfogyatkozás Egyesület, és külön köszönet illeti Kánya Kingert, aki a szakmai mentorációt vállalt az Egyesület részéről. Volt lehetőségünk ugye demenciában szenvedő betegeknek a hozzátartozóit vezető csoportvezetővel is konzultálni, és ő is eljött megnézni az előadást. Ez, amit megfogalmazott az imént, ez az egyik legfájdalmasabb része a demenciának. Azt hiszem, hogy ott van az adott személy, még mindig ő az, van egy múltunk vele, és egy ponton viszont egyáltalán nem ő az, aki ott van. Tehát egy olyan belső munkát kell ebben az elengedésben, ebben a folyamatban elvégezni, ami szinte megugorhatatlan, és mégis muszáj.
1: Ráadásul könnyen odavágjuk, hogy neki már mindegy, ő sem tudja, amit nem tudunk. Fogalmunk Igen. nincs erről, hogy mi játszódik le benne.
2: Ez így van. Nem, nagyon érdekes egyébként, mert talán visszatérve egy kicsit a Julihoz, ketten játszottak a Homonai Katalin és Nyakó Júli játszották ezt az anya-lánya párost, ahol a Kati volt az anya, és vagy nem, a Kati volt a lány, és a Juliska volt az anya, és nagyon érdekes volt, ahogyan eljöttek olyan személyek megnézni az előadást, akik érintettek ebben a kérdésben is, és azt mondták, hogy nagyon pontosan lehet ezt érzékelni, ahogyan elveszíti önmagát a demens személy, de közben vannak olyan pillanatok, amikor meg nagyon is tisztetett, például mondjuk az otthon, mielőtt a mi történetünkben az otthonba került volna a szereplő, azelőtt volt egy ilyen tiszta pillanata, amikor pontosan tudta, hogy őt most valahonnan, valahová viszik, hogy hová és honnan és hová, azt nem, de hogy itt most valami nagy változás lesz, és ott fogják hagyni, azt érezte. És ez nagyon sokat dolgoztunk megtörtént esetekből, tehát interjúkat készítettünk, illetve személyes történetek mentén alakítottuk az improvizációkat, és ez egy visszatérő elem, hogy vannak olyan pillanatok ebben a betegségben, amikor hirtelen valamiért, vagy valami nagyon erős érzelmi érint tettsége van a betegnek, és akkor vannak felismerései, aztán pedig teljes homály. Tehát egy ilyen hullámhegy, hullámvölgy.
1: Ez így ebben a formában nyilván nem játszható. Az felmerült, hogy valahol megcsinálja újra, vagy az ember ilyenkor, ha már megrendezte egyszer, ha már túl van rajta egyszer, akkor le is rakja?
2: Most egy kicsi ideig azt gondolom, hogy nem tudok hozzányúlni, de az az igazság, hogy ugye a munkamódszerünknek a nagy része az abból állt, hogy az adott, tehát mind a halál, a temetés, a gyász, és ezek a demenciával kapcsolatos megélések, ezekből nagyon gazdag improvizációs anyagunk maradt fent, és fontolgatjuk Boronka Isomával, hogy írunk belőle egy előadás, de azt valószínűleg, vagyis egy darabot, de az egyelőre várat magára, illetve hát az is van, hogy azért az ember pláne így, hogy egy valódi tragédiával összekapcsolódik Igen. ez az előadás, ezt most nehezen tud, hogy viszonyulni hozzá, de azt nagyon fontosnak gondolom, hogy a téma viszont egy nagyon is érvényes és fontos téma, úgyhogy én bátorítok más kollégákat, hogy merjenek ők is szembenézni a halállal, mert megéri.
1: Jaj. Igen. Ez nem hangzott nagyon jól, de szerintem mindannyian pontosan értjük.
2: Irónia volt.
1: Igen. Viszont akkor megkérdezem én, hogy mind dolgozik. Itt azt tudom, hogy volt táncszínházi bemutatótól kezdve sok minden az elmúlt években az életében. Most mi van?
2: Most éppen én a Színház és Filmművészeti Egyetem doktori hallgatója vagyok, és a kutatási témám az a közösségi színház. Ugye az én szakmai profilomnak egy nagyon fontos része az, hogy civil csoportokkal dolgozom együtt, és többek között ez is most az egyik projektem, egy szenior színjátszó csoportot csinálok, aminek a témája az az ő saját gyerekkoruknak a feldolgozása, illetve majd 2027. március 31-én lesz látható Darvas Kristóffal közösen megvalósítandó operett koncertünk a Magyar Zeneházában, ami az ő édesapjának egy kvázi újabb lemezbemutató koncertje, és ebben fogunk együtt dolgozni.
1: Köszönöm, hogy ezekről mesélt, és gratulálok a díjhoz, ami a legjobb független színházi előadásért járó rendezői díj, az meg az Elengedni nehéz volt a Stúdió K Színház előadása. Hát és örülök, hogy egyúttal Nyakó Júliáról is meg tudtunk ilyen módon emlékezni. Igen. Egy kicsikét. Simonyi Zsuzsa, köszönöm szépen.
2: Viszontlátásra.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Könyvvel fogunk foglalkozni a következő percekben, ráadásul egy vadonatújjal, a Quintett az idők végezetéig című kötettel, ami Rubin Eszter új regénye és maga a szerző a vonalban. Jó napot kívánok, Eszter!
3: Jó napot kívánok!
2: Ez a Kaligram kiadónál jelenik meg mostanában itt a napokban, és hát ők azt állítják, hogy ez egy fordulatos, szépirodalmi krimi. Ön is így jellemezné?
3: Hát ha nagyon szeretnénk valamilyen műfaji meghatározottságot, akkor mondhatjuk rá ezt, és ez egy regény, valóban nagyon fordulatos, több szálon fut és több időségben. A központi helyzet, ahogy elindul a könyv, három mai budapesti szereplő, van egy fiatal lány, Alinának hívják, egy szüleit gyászoló fiatal csellista lány, aki a Zeneakadémiára jár. A másik főszereplőnk egy középkorú gyűjtő, aki mindenféle különös készszerekkel küzd, és van még egy fiatal fiunk, aki nemrég nagykorúvá vált az állami gondozásból. Ők igazából egyáltalán nem ismerik egymást, aztán valahogyan a történetükből mégis felsejlik egy közös pont.
2: Elárulja, hogy az mi?
3: Igen, egy festő ecset, egy Vajda Lajos szignójával ellátott festő ecset. Vajda egyébként a 20. századi magyar avantgárd kiemelkedő alkotója volt, és itt két jelentős festő kapcsolódik be a képbe, egyrészt Vajda, a másik

0: pedig Janet Sobel, amerikai absztrakt expresszionista festőnő, aki talán kicsit kevéssé ismert, és kicsit talán méltatlanul el is lett felere, pedig a művei a MoMA-ban látható New Yorkban. Róla azt érdemes tudni, tulajdonképpen a regény egész ötlete onnan kezdődött, hogy olvastam egy cikket Soberről, és ez nagyon-nagyon megfogott. Ő a 20. század elején Ukrajnából Amerikába kivándorolt zsidó lány, aki sokáig 5 gyermekes háziasszonyként élt New York mellett, majd a 40-es évei elején váratlanul festeni kezdett, és egészen elképesztő tehetség bontakozott ki, illetve valószínűleg ez nyilván már benne volt korábban is. Ami különösen érdekes, hogy az úgynevezett csöpögtetéses technikát, amivel Jackson Pollock világhírű lett, valójában dokumentáltan Sobel kezdte először alkalmazni, de valahogy mégsem ő lett ennek az irányzatnak a úttörője.
1: Ne lőjük le a regényt, mert
0: hát, ugye, ez most nagyon sok.
1: Ha krimi, akkor különösen ne, de az viszont szöget ütött a fejembe. Tudom, hogy rengeteg cikkben foglalkozik magával a kultúrával, de én azt nem tudtam, hogy például a festészettel ilyen mélységben van jó viszonyban.
0: Hát alapvetően, amellett, hogy szép író vagyok, kulturális újságíró is vagyok, azt azért nem mondhatom, hogy annyira... Persze nagyon érdekel a kortárs festészet, mint újságírót is, és mint embert, de hát az utóbbi években kezdtem ezzel nagyon komolyan foglalkozni, amióta ennyire megihletett ez a teljesen ösztönösen festeni kezdő festő.
1: Janet Sobel volt az, akiből az egész történet indult, akihez képest írta meg a regényt?
0: Mondhatnám azt is, hogy igen, de talán ez nem is lenne igaz. Az alapötlet, vagy ami először felkeltette az érdeklődésemet, valóban ő volt, de ha elolvassuk a regényt, ő igazából egy mellékszereplő. Ennél sokkal átfogóbb dolog kezdett nagyon-nagyon foglalkoztatni, ugyanis Vajda 41-ben halt meg, Sobel pedig szintén akkoriban 39-ben kezdett festeni, és 41 körül vált ismertebbé. Valahogyan az egésznek a tehetségnek, mint valamilyen minőségnek a kérdése kezdett nagyon erősen foglalkoztatni, hogy is van ez a dolog, hogy ez valahogy egy ember sajátja, hogyan kerül bele az emberbe, a lélekbe, hogyan adódik át, hogyan születünk ezzel, elvész-e vagy átalakul. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy ez maga a tehetség a főszereplője az időnek, de ezeket úgy érzem, ha beszélünk róla túl magasztos, túl pengőlt kifejezések, mert valójában ez valóban egy nagyon fordulatos és abszurd humorral erősen átitatott krimi.
1: Jó, hát akkor maradjunk is ennél, hogy ez az, és közben meg olyan figurák vannak, akiknek érdemes utána nézni. Hát Vajda Lajos bármilyen rövid ideig is élt sajnos, mert hát 32-33 év adatott meg neki. Valóban, ahogy mondta az előbb, a magyar avantgárdnak egy alapja, egy legendás figurája, és hát akkor most megismerkedhetünk Janet Sobellel, akit én valóban szintén nem ismerek, de szerintem ez az én hiányosságom, és majd utána fogok járni. És hát az alapvetés, ugye? Hogy megjelenik Rubin Eszter új könyve, a Quintet az idők végezetéig. Hát
0: igen,
1: alapjaiban erről beszélgetünk.
0: Igen, ami még érdekes lehet, hogy most a Nemzetközi Könyvfesztiválon fogok először dedikálni, akkor jelenik meg a könyv, október 3-án szombaton, 15 órakor, a Hung Expo-n, és a könyvbemutató a Margó Irodalmi Fesztiválon lesz, október 15-én, csütörtök este 7-kor, és ott Anna fogja bemutatni a kötetet.
1: Anna pedig szintén kiváló, mint ahogy sok sikert kívánok a könyvhöz, amiről remélem, hogy kiváló, én is el fogom olvasni, és várom a kötetet. Rubin Eszter, köszönöm szépen!
0: Nagyon köszönöm!
1: A könyv címe, ha keresnék, Quintet az idők végezetéig, mindjárt a boltokban lesz. És ezzel a könyvajánlóval egyúttal véget is ér ma a kultúra. Örülök, hogy velünk tartottak, talán volt értelme is ez a könyv, ez mindenféleképpen izgalmasnak ígérkezik, és hát nyilván az is izgalmas, hogy mi lesz a fővárosi színházakkal, vagy azok egy részével. Az Operett Színházban éppen egyfajta ilyen sztrájk előkészítés zajlik, ha jól értelmezem azt, ami ott művel, amit most ott művelnek a művészek, és hát van okuk rá, hogy felháborodjanak, úgyhogy nagy valószínűséggel annak is lesz folytatása, és majd vissza is térünk rá itt a kultúrában a következő időkben. És hát gratulálhatunk Simányi Zsuzsannának, aki a színikritikusok szerint az év legjobb független színházi előadását rendezte meg, az Elengedni Nehéz című darabot, úgyhogy volt miről beszélgetni ebben a mai kultúrában is. Köszönöm a figyelmüket, Rónai Egont hallották, Cserdi Zsolt szerkesztette a műsort, minden jót!
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe vennék a végrehajtási eljárásokban. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe kell venni a végrehajtási eljárásokban, hangzott el az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén. Péceli Terézia jogász szerint a végrehajtások sok esetben már a családok megélhetését veszélyeztetik, miközben a tartozás az eljárás során akár az eredeti összeg többszörösére is nőhet. A szakértő ezért a szociális ellátórendszert is bevonná a folyamatba, hogy az adós anyagi helyzete alapján állapítsák meg, mekkora részletekben képes törleszteni. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
4: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr, méghozzá sokak számára ez élőben történik, ezt azért is mondom el, mert hogy lehet minket a YouTube-on követni, és lehet feltenni kérdéseket is a kommentfalon, várjuk is ezeket, és akkor beépítjük az adásba. Víg Zoltán, az Eurocomment Podcast alapítója, szerkesztője.
5: Hát elindítója, szerkesztője és a tartalomalkotója is egyben. Amúgy meg
4: brüsszeli tudósít.
5: Egykori brüsszeli tudósító, és mivel a napokban is az érdeklődés homlokterében áll a közszolgálati média, ugye el kell mondanom, hogy jó pár évet töltöttem ott, 1994 és 98, majd 2006 és 2010 között, és ennek keretében például brüsszeli tudósító is voltam, ezért is van egyébként ez a, sokszor a brüsszeli perspektíva, amivel én szemlélem az eseményeket.
4: Ez most kelleni fog ide.
5: Bizony.
4: Dévény István, üdvözlöm. Szia. Hát akár kékfény is lehetne most a műsorunknak a címe. Annyi büntető ügyel fogunk foglalkozni, hogy fülünkön folyik ki. Na de akkor kezdjük is Matolcsi Györgynél. Házkutatást tartottak, én ezt vettem ki a hírekből, nem vagyunk ebben egészen biztosak, de az biztos viszont, hogy kihallgatták őt, és most szabadlábon van, szabadon védekezhet, talán így utóbbi a pontosabb. Ugye a kiinduló ügy, hogy Simor András korábbi jegybankelnök tavasszal az ATV-ben azzal állt elő, hogy 2023. decemberében Kandrács Csaba, az MNB akkori felügyeleti alelnöke egy zárt ablaktalan szobában nyomást gyakorolt Jelesítja Radovára, a Magyarországi Erste Bank vezérigazgatójára, a felügyelet szigorúbb ellenőrzésekkel és büntetésekkel fenyegetőzött, ha Simort nem távolítják el a bécsi Erste Group felügyelő bizottságából. És akkor Varga Mihály vezette ezt a feljelentést májusban, történtek nyomozati lépések, gyanúsítottként hallgatták ki, ugye szeptember 22-én 7 ember között Matolcsy György volt jegybankelnököt is, emellett házkutatásokat tartottak, telefonos adatmentéseket végeztek nála és környezeténél. Matolcsynak egy videója nyilvánosságra került, ahol hamis mesének és elképzelhetetlennek nevezte a zsarolást. Állítása szerint nem volt jelen semmilyen találkozón, utasítás sem adott rá, a történtekről pedig csak a médiából értesült. Nagyon röviden a sztori, próbáltam tényleg annyira rövid lenni, amennyire csak lehetett, de még ennek a felét sem akartam elmondani erről, mert hogy annyira hosszú és szövevényes, hogy a felét nem értem, és azért sem értem, mert a felét nem tudjuk, hogy akkor ez hogy történt, és mint történt. Amit ebből a lakosság érzékel, hogy hoppá, Matolcsy Györgyöt kihallgatták, de lehet, hogy ennek nem lesz semmi következménye. Mit gondoltok?
6: Ugye a hivatali visszaélés a vád, ezt kell bizonyítani a hatóságnak. Egyébként az, hogy bekérték őket, hát ezt finoman fogalmaztam, tehát hogy tanúvallomást kellett tenniük, azért az azt mutatja, hogy valamit csak találhattak a nyomozók már eddig is, tehát gondolom nem az ATV-s beszélgetés az egyetlen bizonyíték, amit, és nem Simor András szavai az egyetlen olyan tényező, amiben a nyomozóhatóság bele tud kapaszkodni, hogy el tudott indulni, tehát valami van, nem véletlenül tartottak ugye házkutatást is, hogy kinél, az nem pontosan tudható, mert ugye úgy jelent meg a hír, hogy Matolcsy kör. Uh-huh. Na most ez mit jelent a Matolcsy kör, hogy nála konkrétan volt-e házkutatás, vagy sem. Azt sem lehet egyelőre tudni, de igazából mindegy is. Szerintem az fontos, hogy én úgy vettem észre a közhangulatból, ami most jelentse a Facebookot, hogy itt nagyon sokan azt gondolják, hogy ez az MNB-s ügy. És van egy ilyen öröm, hogy na, végre, uh-huh. végre történik valami, de nem történik sem, ez egy teljesen más história. Nem akarom hűteni a kedélyeket, tehát hogyha Matolcsy György adott esetben ebben az ügyben is elhasal, hát na, nem leszünk szomorúak, ugye, de hogy ez nem a Nemzeti Bankos közpénz jellegét elveszítő közpénzes alapítványoknak a históriája.
5: Legfeljebb az az érdekes, hogy abban a magyarországi intézményi viszonylatrendszerben, amire most az a teher hárul, hogy szolgáltasson igazságot az elmúlt x év összes hát, kormányzati ballépése, tévedése és bűne miatt, mindig azonosítani kell, hogy éppen ki lép fel és milyen ügyben. Emlékszem arra egyébként, pár nappal ezelőtt szintén azt hiszem volt egy ilyen bűnügyi, kvázi kékfényes hír valamik médiumban, és nagyon kellett figyelnem, hogy akkor a Volánbusz ügyben, az MNB alapítványok ügyében, ez egy 30 perces demóba volt belesűrítve, és akkor tudni kellett még azt is, hogy a központi nyomozó ügyészség lépett fel az egyik ügyben, a másikban pedig a nemzeti nyomozó iroda, az NNI. A kettőnek döbbenetesen más a profilja és a tevékenységi köre, tehát éppen ezért jól kell tudni, megérteni, hogy éppen ki, hol tartott házkutatást, nem csak az, hogy kinek a körében, illetve fölmerül a kérdés, hogy Matolcsy György, vagy Matolcsy György köréhez tartozik-e.
6: Egyébként ez, most már kezdjük hozzászokni, nem, hogy folyamatosan valakit elvisznek, kihallgatnak, feljelentést történik. Nem is tudom, mert szerintem e héten történt feljelentéseket se tudnám felsorolni. Hát most, amikor indultam otthonról, akkor volt az, hogy Ruszin Szendi Romulus is feljelentést tett, de itt tényleg naponta történnek a kormányzat részéről, mindenféle minisztériumok részéről feljelentések, és tényleg nehéz nyomon követni. És hogy az jutott eszembe, hogy akár csak egy évvel ezelőtt gondolt, volna. Most mindenki elégedetlen, miért nem vitték már börtönbe, de csak egy évvel ezelőtt gondoltuk volna, hogy már ilyen történik, hogy Matolcsyt kihallgatják bármilyen ügyben is, hogy minden napra jut egy feljelentés. Szóval megértem az elégedetlenséget, de
5: nekem az jutott eszembe, hogy egyébként feljelentésekkel ilyen túlterheléses támadás is lehet indítani. Múltkor azt hiszem az MNB Varga Mihály közölt, hogy 11 feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank mostani vezetősége, és ugye hát napnál világosabb, hogy egyszerűen nincs ember. Nagyon szűk a keresztmetszet. Magyarul egyik feljelentés üti a másikat, nincs megfelelő nyomozati erőforrás, hogy ezeket mind átnézzék. Uh-huh. Ha csak belegondoltak abba, hogy még talán a nagy hogy az előző főügyész Nagy Gábor Bálint, vagy...
6: Hát valami
5: igen,
6: ilyesmi.
5: Igen, igen. Uh-huh. Mondta azt, ha ő mondta, mert csak hozzá kötöm, hogy hát az a baj, hogy az MNB ügyekben is annyi iratot kellett elolvasni, uh-huh. és annyi e-mailt kellett elolvasni, hogy nem csoda, hogy évek óta állt a munka, vagy nem állt a munka, ment a munka, csak éppen a haladás nem volt. Tehát most még egy néhány feljelentés, és szerintem a megfelelő nyomozati munkatársak körében egyre nő a, hát hogy is mondjam, a kétségbeesés, hogy hogy fognak ezzel hát megbirkózni.
6: Ez nekem is eszembe jutott egyébként, hogy ezt a mennyiségű ügyet, ezt egyszerűen nem lehet jól kezelni. Tehát, hogy az a nyomozóhatóság, na és akkor még majd úgy is beszélünk, hogy az ügyészség milyen állapotban van per pillanat, meg igen. mi történik persze. az ügyészségen belül. Tehát, hogy ez tényleg képtelenség. Miközben a közvélemény meg ugye veri az asztalt, hogy gyerünk, hát nem lesz, nem irigylem tényleg a nyomozókat.
4: Simor András szerint Matolcsi György nem volt jelen, amikor 23-ban jegybanki vezető megfenyegette az Erste magyarországi vezérét, legalábbis a volt jegybank elnök állítása szerint, hogy távolítsák el őt a bankcsoport felügyelő bizottságából. Simor úgy véli utódja meggyanúsítása arra utal, hogy a nyomozás Matolcsi felbújtói szerepét valószínűsíti. Értem ezt, hogy egy irányba mutatnak itt a nyilak, de a közvélemény számára csak szeretném érezni, ez baromi kevés. Tehát itt nem azokról a vagyonokról van szó, amit az MNB-ből kilapátoltak. Sőt, ha mellé tesszük azt, hogy Matolcsi Ádámról nemrégiben jött a hír, hogy onnan a messzi Dubajból közben plaketteket vásárolt vissza, talán Mészáros Lőrinctől, tehát hogy nem visszavonul, hogy visszahúzná az érdekeltségeit, hanem mintha újból felmelegíteni. Tehát valamilyen rettentő magabiztosak, aki szeretne elbújni a világ elől, az nem így cselekszik. Ebben az esetben pedig ugye Matolcsi György a YouTube videójában a politikai maffia filmek legősibb trükkjét adta elő, a hihető tagadás művészetét, hogy ő nem tudott semmiről. Kérdés az, hogy ha az emberei magánszorgalomból fenyegetőztek, és ő erről nem tudott, az is nagyon súlyos, mert az azt feltételezi, hogy alkalmatlan vezető volt, és a háta mögött bűncselekményeket követtek el. Másodszorban, és ez már egy állításom lesz, én azért nehezen tudom elképzelni, hogy ezek így mentek. Hogy ablaktalan szobában úgy telibe keményen odamondva, mert ez a filmekben jól néz ki, de hogy mint ahogy látjuk ebből az MNB-s ügyből, hogy több száz milliárd tűnt el, vagy jelent meg különböző értékek formájában ott, ahol nem kellett volna, azért mégis az a fajta nyugalom és magabiztosság, és az, hogy semennyire nem halad a nyomozás, hogy nem látunk kézzelfogható mérföldköveket, hogy akkor közelebb jutottak Matolcsi Ádámhoz, vagy éppen az édesapjához, nekem azt mutatja, hogy ilyen hibákat ők nem követnek el.
5: A hübrisz az óriási tényező, és szerintem el lehet követni hibákat. Egyébként ablaktalan lehallgatás biztos szobaszint az összes kormányzati intézményben van már több mint egy évtizede. Gondoskodtak erről, ez a biztonsági emberek vagy szolgálatok megteremtették, és ilyen kényes dolgokat természetesen csak úgy mondtak el, hogy ott hangrögzítésnek vagy mobil használatnak esélye ne legyen. Amit én csak merőben saját ismeretségi körömből hallottam, hogy hogyan alakultak a dolgok. Ott bizony volt ilyesmire példa arra, hogy Kerekperec megmondták, hogy tönkreteszünk, kicsinálunk, meg fogod bánni. Vagy hogy mondta ezt egyébként, még beszélni fogunk-e ma erről Fürt Pál főügyész, hogy Isten barma vagy? Vagy valami hasonló? És majd irányba állítunk. Nem voltunk ott. Nem is az érintett mondja el, tehát nem jelesíti Radován, hanem Simor őt idézi, hogyha pontosan ráhivatkozik.
6: Igen, ő volt ugye adott interjú.
5: Így van. Tehát így ebből a szempontból ismerősöm ismerőse elmondta, hogy ez nyilvánvalóan nehezen ellenőrizhető, egy állítás, egy tagadás, de hogy a korhangulatba, Zeitgeistbe biztos beleillik, az teljesen biztos.
6: De én továbbra is azt mondom, hogy valóban ezt nehéz bizonyítani, így külső szemmel azt gondolja az ember, de mégiscsak valami ott van a gyanúsítás. Tehát azt azért nem lehet egy egyenes beszédben elhangzott állításra felhúzni. Tehát, hogy valamit találniuk kell.
4: Ja, persze.
6: Tehát, hogy ott, csak Matolcsi Ádámról, mert ugye erről beszéltünk hétfőn is, hogy nyugodtnak tűnnek az urak, és úgy tűnik, mintha biztosak lennének benne, hogy mindent olyan profi módon kezeltek, hogy nem lehet őket megfogni. De ugye a MBH-hoz való visszatérés az nem visszatérés volt, csak még akkor úgy tűnt, mikor friss volt hétfőn a hír, hanem nem sikerült a banknak a szerkezetét, tulajdonosi szerkezetét átalakítani, és ezért visszajöttek a korábbi tulajdonos társak. Tehát, hogy nem az történt, hogy most Matolcsi visszavásárolta magát. Uh-huh. Tehát ebből meg nem lehet azt megállapítani, hogy most ő jól érzi magát, vagy nem érzi jól magát. És megnéztem én ezt a Matolcsi videót. Régebben is néztem már a videóit, mert jó.
4: Tervezve.
6: Nem, rossz. Fú, kegyetlen egyébként tényleg. De hogy hát ez, na, hogy is mondtad, mit adott elő, milyen védekezés? Tehát a hihető...
4: Ez a keresztapa védelem, tehát ez a hihető...
5: Possible
4: denials. Igen. Így szokták lefordítani, hát, ez mondjuk én fordítom.
6: Nekem nem ez jött le a videóból. Persze az ember elfogultan néz meg nyilván minden ilyet, tehát én is úgy ültem le Matolcsit megnézni, hogy hát a gyanú árnyéka rávetül, és ezért nem objektívan tekintettem meg, de nekem az nem jött le, hogy ez olyan jól sikerült volna. Amúgy meg nagyon aktív Matolcsi György a YouTube csatornáján, mindenféle teljesen őrült dolgokat is meg szokott osztani, ajánlom mindenkinek a figyelmét.
4: Akkor két dolog még erről a videóról, ha már beszéltünk akkor erről a plausible deniability-ről, hogy az könnyen elképzelhető, hogy mond egy olyat a folyosón, hogy idegesít ez a Simor Bécsben, jó lenne, ha nem lenne ott. És van egy túlbuzgó vezető alatta, aki ezt nem is utasításnak véli, de szeretne jó pontot szerezni, és erről nyilván nem szól, mert nem szólhat. Mert onnantól kezdve már nem mondhatja azt a Matolcsi, hogy nem tudtam róla, tehát nyilván le fogja állítani a dolgot, de lehet egy olyan megjegyzés abban a sötét szobában. A másik az, hogy ha lenne bármilyen bizonyíték, akkor Matolcsi készítene erről videót, tehát akkor szembe menne saját magával, hogy csinálok arról egy videót, hogy ez rágalom, és elképzelhetetlen, lehetetlen, ha nem érezni magát teljesen bebiztosítva. Biztos, hogy sokat szitta a Simon, nincs kétségem e felől. De hogy utasítás nem hangzott el, nehezen hihető. Tehát, hogy mondom, ennél azért ő dörzsöltebb kell, hogy legyen, hogy nem adhat utasítást.
6: De bolond.
4: Mert persze, de értem, de azért elég magasra jutott, és ezzel kapcsolatosan a másik felvetés.
6: Amit ne felejtsd el, amit Zoli mond, tehát, hogy a hübrisz. Tehát, hogy szerintem annak az nem úgy van, hogy amikor megtörténik a bukás, akkor elmúlik, és akkor túl vagyunk rajta, és visszatér minden a normális kerékvágásba, az szerintem még utána hosszú ideig ott kísért.
5: Sőt.
6: Aha. Tehát, hogy ez simán benne lehet.
4: De másik az,
6: hogy mindig úgy élik meg, hogy...
4: Persze.
6: Mi vagyunk?
4: Jó, ezt értem, de 2023, azért az nem volt annyira régen, 2023-ban ekkora lehallgatókészülékeket mutatom a kamerának, ilyen gomnál kisebb lehallgatókészülékeket lehet már bárhova elhelyezni ruházatban a testünkön. És hogy ezek nem úgy közlekedtek csúcsvezetőként, akár az Erste Bankos, bármelyikük, hogy ezekre a tárgyalásokra ne készítsenek valami hanganyagot. Tehát, hogy egy ablaktalan szobába behívnak, könyörgöm.
5: Most is abban vagyunk,
4: és talán le is hallgatnak minket.
6: Reméljük minél többen.
5: Igen, reméljük.
4: Ezt tudom, hogy ez az én mániám, de számomra az is elképesztő, hogy Magyar Péter is már a kampányban, sőt 2024-től kezdődően jött elő különböző hangfelvételekkel, és azt, amit Varga Judittal kapcsolatban elővezetett, hogy itt maffia államról beszélt, ez kiderült, hogy akkor ezt nem is rögzítette, sőt, amit rögzített, azt is kaputelefonnal rögzítette, annyira borzalmas volt a minősége. Tehát ez hogy fordul? 2020-as évek. Tehát egyrészt, ha valakit le akarok hallgatni, akkor azt úgy hallgatom le, hogy...
6: De mi a kérdés?
4: Az, hogy számatokra ez hihető? Hihető, hogy ezek a vezetők úgy lépnek be, és akkor te tudsz erről valószínűleg majd uniós példákat is hozni, hogy én magam, ha olyan helyre megyek, ahol adott esetben akár csak 1% esélye is van, hogy valami nagyon súlyos terhelő fog elhangozni, mondjuk megfenyegetnek engem, vagy olyan kérés fordul, amit később bizonyítanom kell, tudja, hogy ezt a kis gomméretűt valóban elhelyezem? Nem.
5: Hát erről Jelas Ügyhár Adovánt kellene megkérdezni, de én szerintem abban a körben, ami hagyományosan ezeket a banki magasan kvalifikált vezetőket jellemzi, nem ez a tipikus reakció. Tehát, hogyha el kell menni, és bizalmasan meg kell valamit beszélni a Magyar Nemzeti Bank vezetésének valamelyik tagjából, akkor szerintem ők a, legalábbis feltételezem, hogy az Erste vezetése a jó hiszeműséget tartott. Tehát beszéljük meg, biztos van némi félreértés, elhangzik valami. Nem ez volt az elsődleges dolog, szerintem ez már a mostani és az általunk kicsit túlgondolt hát ilyen sztori lenne. Nem volt jellemző. Sőt, tudom azt is, hogy szerintem ti is sejtitek, hogy amikor érzékeny megbeszélések vannak iparágak közötti, vagy kormányzati megbeszélésen, akkor is elvár dolog, hogy akkor a mobiltelefonokat tessék kint hagyni, mert ez, ami bent elhangzik, ez bizalmas.
7: De pont ez a röhely. Nem? Tehát még 20 évvel ezelőtt azt mondom, igen, hagyják kint a mobiltelefonokat, jó, hát akkor úristen, akkor hogy fogom lehallgatni. De manapság, hát a Temuról rendelek. Tényleg akkorákat, hogy is szabad szemmel nem látszik.
6: De bankvezetőként
7: kiváló.
6: Nem ezt a 007-es vonalon gondolkodsz.
5: Nem, szerintem ez nem. Abban a
6: körben. Utána már igen.
5: Lehet, meg lehet utána már megkérdezik biztonsági szakértő, vagy egyáltalán el se kell menni akkor egy ilyen meetingre, mert szerintem ez meg a bizalmat oly mértékben ásta alá. Mi nyilván erről a Jeles Ügyi Radovánnak jelentést kellett küldenie az anyacéghez, stb. És onnantól kezdve már akinek van némi rálátása a kelet-európai virtsafra, akkor ki tudta találni, hogy ebbe beletartozhat az, hogy lehallgatják a telefonjukat, mert nemzetbiztonsági veszélynek tekintik, és a többi, és a többi. Ebben most szerintem most, ha belemegyünk, akkor egy külön ilyen paranoiás ilyen trip lehet a végén. Nem, az a lényeg, hogy szerintem egy bizonyos időszakban ez nem volt egy magától értetődő gyanús dolog, sőt, mindenki abban bízott, hogy megbeszéljük rendesen egymás között, ahogy korábban is, és akkor minden rendben lesz.
6: Igen, mert hogyha, mit tudom én, a Rogán Antalhoz hívnak be egy ilyenre, akkor oké, tehát akkor végrendeletet írsz, persze. De hogy azért Matolcsi mégiscsak meg a Nemzeti Bank, most már utólag tudjuk, szerintem ez alakítja most a gondolkodásunkat erről az ügyről is, hogy az egész NER úgy mafiaként működött, minden ízében mafiaként működött, ergo Matolcsiék is mafiaként működtek, de hát azért ez így tényleg nem volt ezekben a körökben szerintem így ennyire benne.
7: 2023-ban, ne hülyéskedj már.
5: Most szerintem lehet, hogy ez mellékes vonal, de gondolkodjunk generációs alapon. Tehát Matolcsi nálunk legalábbis nálam valamivel idősebb, de nyilván az a generáció, amely még a Kádár korszak időszakában, ő is a pénzügyköthatónál dolgozott, tulajdonképpen a későbbi pénzügyi elit összes tagja nagyon szoros, kollegiális, baráti viszonyban volt egymással. Ez, akkor azt mondom például, hogy amikor téged elhívnának mondjuk egy olyan intézménybe, aminek egy volt osztálytársad a vezetője, akivel te nagyon szívélyes, jó viszonyban vagy, kollegiálisan, stb. Összekött több 10 éves hát munka és esetleg személyes kapcsolatrendszer, akkor te abból indulnál ki, hogy akkor engem most jól meg akarnak félemlíteni, stb.
7: Nem ebből indulsz ki, csak tényleg semmiből nem áll egy ilyen lehallgató készüléknek az elhelye. Tényleg semmiből nem
5: azon
7: áll.
5: Azon kívül, hogy
6: de az balrak lesz, hogyha te banki vezetőként lebuksz.
5: Ha lebuksz vele, akkor abból iszonyú botrány van.
6: Akkor igen, karriered.
7: Igen, nem buksz le.
6: De ez nem jutott eszembe.
5: Csak emlékeztetnék arról, hogy ezt számíthat tiltott katonai felszerelésnek, vagy titkos szolgálatok által tiltott.
7: Hát azonnal védekező rejtett pozíció, kitette ezt rám.
6: Ezt a Gandalfi gyóta tudjuk, ugye?
5: Így van. Tehát kiindulva abból, amit az európai gyakorlat mutat, hogy ez tehát nem ez az elsődleges dolog, vagy az első dolog, ami valakinek ott az eszébe jut. Nyilvánvalóan egyébként mi ebből a tanulság, vagy azt kell csinálni, hogy szó nélkül az ember föláll és ott hagyja a tárgyalást. Ez egyik, a másik pedig, hogy villámgyorsan szól a cégének, a biztonsági szolgálatának, hogy ellenőrizzenek minden telefont és irodát, hogy hátha van benne egyébként, mert ugye ez egy nagyon barátságtalan lépés, tehát feltételező, hogy az ellenoldal vagy a más, az ellenérdekelt felek esetleg már léptek hasonlót.
7: Oké, innen folytatjuk.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
8: Ha megkérdezné,

csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Folytatjuk a Provokatőrt, és rákanyarodunk itt Magyar Péterre. Vele kapcsolatban ugye friss info, és gyorsan próbálom előbányászni.
2: Úgy se tudsz olyan gyors lenni,
1: mint a miniszterel.
2: Megtaláltam.
1: Igen, hogy kezdeményezi, hogy közvádas bűncselekmények esetén töröljék el a képviselők mentelmi jogát. Foglalkozunk majd azzal is, amit előre megbeszéltünk, hogy az ügyészséggel milyen vircsaftja van, de akkor kicsit ezzel most, hogy közvádas bűncselekmények esetén töröljék el a képviselők mentelmi jogát. Ugye Török Gábor rögtön posztolt rá egyet, és hát jelezte, hogy rettenetesen népszerű Magyar Péter javaslat, de hogy Érdemben semmi sem változik tőle, hiszen a közvádas ügyekben eddig is szinte automatikusan kiadta a parlament a képviselőket. Valódi rendszer szintű reform ez, vagy egy látványos kommunikációs füstbomba saját telefonlopási ügyének elfedésére, ti mit gondoltok, és akkor ez a provokatív állításom, hogy ez egy kommunikációs füstbomba, mert amúgy se változna semmi, de olyan jól hangzik.
3: Nem nagyon tudok olyat mondani, ami ezt alapvetően megváltoztatná, és hadd mondjam el nektek, hogy igazából a mai magyar, hát honi politikai helyzet taglalása, és eme podcastban, amit mi is csinálunk, azért mindig azt frusztrál, hogy fél óra múlva lehet, hogy egész, hogy is mondjam, más megvilágításba kerül. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy a provokatív módon próbáljunk meg egy kicsit, ugye, tágabb perspektívával közelíteni a dologhoz, és a miniszterelnöknek ezek a villámgyors csípőből tüzelő megnyilvánulásai, amelyek ugye hát egy-két órára hát teljesen lekötik a média figyelmét, megint mit posztolt, mit mondott, stb., de hogy mit változtatnak alapvetően. Közvádas ügyekben eddig is jóformán, nem jóformán, szerintem kivétel nélkül szinte automatikus volt a történet, kiadták a mentelmi jogát, vagy megvonták a mentelmi jogát, hogyha éppen arról volt szó. Nekem az volt az első gondolatom, hogy ebben a körben lehet-e olyasmi, ami mondjuk egy képviselő munkáját akadályozhatja, ha mondjuk hamisan vádolják meg valamivel. Kiteszi a feljelentést, ha a hivatalból üldözentő ezt kiállapítja meg. Tehát igazából, ha valaki ezt nagyon megszőrözi, akkor egy olyan következtetés is juthat, hogy alapvetően a képviselői munka, vagy a képviselői tevékenység szabadságát is tudja valamilyen formában ezt elvileg, korlátozni elvileg. De nem vagyok benne biztos, hogy ez valóban akkora döbbenetes változás. Magyar Péter részéről szerintem egy kiszámított akció, amelyben egyrészt folytatja a saját sztoriát, tehát építi a saját ilyen sztoriát újabb epizódokkal. Ha már ő bejelentette, hogy kész lemondani a mentelmi jogáról, hát akkor legyen ebből egy olyan történet, hogy senki másnak nem lesz közvádas ellenes mentelmi jog. Egyébként, amivel őt gyanúsítják, az ötkeres sztoriba, az micsoda, az közvádas eljárás? Vagy ez pontosan ugye nem emberölés, nem?
2: Nem, ez lopás, telefonlopás. Nem konkrét ez a tétel, hanem hogy az
1: lopás. Gorázdaság nincs benne, mert ugye ott pofonok is elcsattantak állítólag vád szerint.
3: De a lopása teljesen biztos szerintem, nem garázdaság inkább? Hogy...
2: Hát én a lopásra emlékszem, de majd Tomi mindjárt bepötyögi. Uh-huh.
3: Nem csodálkoznék, hogyha a lopás definíciójában nem férne bele az, ami történt.
2: Uh-huh. Elvenni valakinek a már ha megtörtént, ugye, mert nem tudjuk, azt semmit se tudunk, így se. Addig közben annyit hadd csatlakozva hozzád, hogy tényleg ez a tempó, ez félelmetes, ez a politikai tempó. Van ez a mém a közösségi oldalakon, hogy ha úgy érzed, hogy felesleges a munkád, akkor gondolj, és akkor beraknak ilyen teljesen felesleges munkát. Na most, hogyha azt mondom, hogy ha valaki úgy érzed, hogy felesleges a munkája, akkor gondoljon rám például. Tudom, hogy most neki azt mondja, hogy persze, hát publicistaként amúgy is, hogy ilyen dél egy körül fejeztem be ma reggel a mentelmi jogról írt publicisztikámat.
1: Akkor kimarad belőle azt, hogy a lopás és a rongálás.
2: Na ugye, lopás.
1: Az elkövetési értéktől függően bűncselekmény értékhatár felett a magyar büntető törvénykönyv szerint közvádra üldözendő bűncselekmény.
2: Na, hát akkor ez meg is van. Szóval, hogy igen, ez egy kommunikációs húzás. Át kell egyből keretezni ezt a tegnapi mentelmi jogi kérdést, mert nem volt jó egyébként szerintem Magyar Péter szempontjából az a fény, ami ezt az egészet így megvilágította, hogy akkor most miért is, hogy most ez...
1: Meg az első reakció.
2: Egyik magyarázat se jó, tehát hogyha sztori se jó, hogyha Magyar Péter azt mondja, vagy arra utal, és ugye erre látunk azért jeleket, hogy ez kvázi az ügyészség bosszúja, az se jó, mert majd, hogyha beszélünk az ügyészségről, hát az hogy néz ki, könyörgöm? Hát a magyar jogállam egyik legfontosabb alapintézménye, bosszút államminiszter, tehát az se jó sztori.
3: Semmiképpen
2: nem. Magyar Péternek lehet, hogy egy pillanatra jó, de igazából mindannyiunknak és a demokrácia szempontjából, a jogállam szempontjából abszolút nem jó sztori, és az se jó, amikor az van, hogy ó, most össze van mosva a másik két, ugye meg elviszi közbe a fényt a Pócs Jánosék ügyéről, tehát hogy itt valamit kezdeni kellett ezzel, mert ez úgy lebegett ilyen kommunikációs szempontból, és ezért jött ez a valószínűleg ez az ötlet. Ugyanakkor viszont számtalanszor megígérte Magyar Péter a kampányban, hogy ha nyer a Tisza párt, akkor eltörlik a képviselőknek a mentelmi jogát. Rengetegszer. Ez egy abszolút egy olyan tiszás, fontos ígéret volt, és ilyen szempontból kétszeresen nyer vele a miniszterelnök, mármint egy kommunikációs szempontból, mert hogy a Fidesz ugye mostanában állandóan ez a mi megmondtuk előre kártyát húzogat ki, mert nekik tele van a zsebük állítólag ilyenekkel, és akkor sorolják, hogy milyen választási ígéreteket nem tartott még be a kormány. Most tudja mondani ezt Magyar Péter, hogy tessék. Ezt is betartottuk, és hogy változást hozhat-e vagy sem, ugye ezt nem tudjuk, mert ezt a gyakorlatban kellene kipróbálni, vagy meglátjuk is majd, hogy hozzá változás, de a közvádas ügyekhez ugye időközben hozzácsapódott a rágalmazás. Amikor a
3: az
2: Fidesz
3: viszont már a képviselői munkának egy súlyos.
2: Így van, és ilyen szempontból, mert valóban a korábbi büntetőtörvény könyv szerint nézünk rá a történetre, akkor úgy tűnik, hogy hát nem változik, mert a közvádosban eddig is ez volt, de igen, pont, hogy a rágalmazás miatt is. És pont ez az a pontja a történetnek, ahol viszont mégiscsak jöhet változás, mert ha teljesen eltörlik a mentelmi jogot, akkor ugye megszűnik az a bizonyos felelősségmentesség. Tehát, hogy egy képviselő a parlamenti felszólalásában, amit elmond, vagy kérdez, azért nem vonható felelősségre. Itt azért eldurrannak nagyon sokszor olyan állításokat, azt látjuk most is, ami egyébként kint a parlamenten kívül a civil életben simán lehetne akár becsületsértés, akár hitelrontás, akár rágalmazás, de hát a politikában ugye ez beleférte, pont ezért védik a képviselőket szinte majdnem minden európai országban, mert hogy akkor igen. Sok ügyet nem tudna előhozni. Mi van, ha neki csak egy pletyka van a fülé, vagy csak valamit hallott, de aztán kiderül, amikor egy interpellációban felteszi ezt a kérdést, vagy elmondja ezt az állítását, kiderül aztán szép lassan, mert ugye a politikai ügy elkezd terebélyes, elhíresedni, jönnek az oknyomozó újságírók, és kiderül, hogy hoppá, tényleg úgy volt. Na most itt viszont lehet kára, úgymond a demokráciának, vagy a nyilvánosságnak, hogyha nem jönnek elő ezekkel az ügyekkel a képviselők, és megnéztem, hogy hol van használható példa, Hollandiát mondják, mert hogy ott fele-fele van. Tehát, hogy ezt a felelősségmentességet ezt biztosítja a holland alkotmány, tehát a parlamenten belül, ami elhangzik, az úgymond ott is marad, uh-huh. ellenben minden egyébben pedig nincs mentelmi joga a képviselőknek. Szóval ez a hibrid megoldás tűnik jónak. Hát szerintem Magyarországon azt gondolom, hogyha a miniszterelnök úr azt mondta, hogy eltörlés, akkor ottan eltörlés lesz.
3: Annál is inkább, mert ugye az első bejelentésnek az élét, ugye, rögtön az átkeretezés adta, hogy akkor majd, ha őt beidézik, ugye akkor majd ő tulajdonképpen ő hívja tetemre az ügyészségi és rendőri vezetőket, és szembesíti azokkal a képtelenségekkel, amelyek az elhíresült ötkertes telefonos botrány sztoriban ugye intézkedésként jelentek meg, akár a búvárok rendkívüli behívása, azonnal át tudta fordítani, egyébként ebben félelmetesen tehetséges, a saját javára. Sőt, nekem utoljára Gyurcsány Ferenc tűnt ennyire hatékonynak, aki ugye úgy ment egyszer, még emlékeztek a sukorói botrány kapcsán egy ügyészségi meghallgatásra, amikor már a munkatársait egyébként megjelentem, azóta is példátlan módon gondolatbűnért, tehát el nem követett tettért sittelték le, úgyhogy azóta se tudjuk, hogy ki volt a bíró, aki ezt megcsinálta, mert csak egy névtelen közlemény, vagy tehát valaki bejelentette, ami nagyon súlyos, és talán erre vissza kéne egyszer még térni. De hát Gyurcsány Ferenc, emlékeztek, úgy ment be, hogy ott megnyerte a pillanatot, mert dörgő hangon, nagyon komoly elszánt arccal, már egyébként mártíromságra készülve figyelmeztető ügyészeket, hogy most gondolják meg, mit csinálnak, hogy kockáztatják a szakmai tisztességük, reputációkat, az esküjüket, amit a magyar köztársaság jogrendjére, akkor már nem tudom, magyar jogrend védelmére tettek, és igazából tehát úgy ment be és úgy jött ki, hogy azt a napot megnyerte, és soha semmilyen folytatása nem lett a történetnek. Most egyébként attól lehet tartani, hogy egyébként megint ez egy egynapos sztori lesz, nem lesz. Még mindig nem tudjuk, hogy ez az ügyészség melyik részének milyen napirendjéhez, vagy milyen feladat megosztáshoz illeszkedik, addig kit állítanak irányba. Tehát ez még mindig egy ilyen a levegőben lógó történet, és addig nem fogunk tisztán látni egyébként ebben sem, amíg, és talán erre rátérünk, amíg nem látjuk tisztán a magyar ügyészség válthatóság jelenlegi helyzetének és jövőjének várható alakulását. És itt talán kicsit tovább tudunk lépni, mint a napi hírek reménytelen elemzése, vagy utolérése kísérlete.
2: Ebbe se, szerintem. Nincs az a téma.
1: Igen. Amit elhangzott, az a mentelmi jog eltörlés, az tényleg egy nagyon népszerű téma Magyarországon, viszont van az úgynevezett lawfare, a politikai megrendelésre indított eljárások. Ennek a veszélye hatványozottan megjelenhet. Tehát ha a közvádas bűncselekményeknél eltörlik, hogy eltűnik a mentelmi jog, akkor onnantól a rendőrség vagy a vádhatóság bármilyen parlamenti engedély vagy vizsgálat nélkül indíthat büntetőeljárást, elrendelhet házkutatást, és akár őrizetbe is vehet egyes személyeket. Nyilván legyünk jó hiszeműek, hogy megalapozottan teszi ezt. Csak azóta ugye hallottuk Fürth Pált az ATV-ben, meg korábban is már ő mondott ezt, azt és írt ezt, azt, hogy azért ő sejtett némi politikai befolyást az ügyészség munkájára, például az aranykonvoj ügyben. Ezeket így nem jelentette ki, Szülősi Györgyinél is csak körbe táncolta a témát, tehát most nem őt idéztem szó szerint, de talán úgy fogalmazott, hogy a politikai szándékot, a szándék megjelent végül is ott az épület falain belül. Szóval ebből indulunk ki, akkor azért gondoljunk bele abba, hogy akár egy törvényjavaslatnak az elfogadásánál megbillenthető a szavazási arány azzal, hogy egyes politikusokat, most mondtam egy ilyen végletes példát, mondjuk őrizetbe vettek a szavazás idejekor. Tehát azért óvatosan kell ezzel bánni, és feltételezi azt, hogy ha ez így történik, és mondjuk az ügyészség valóban függetlenül működik, és talál mondjuk az éppen hatalmon lévő pártnál csúnyaságokat, akkor megindul egy olyan, akár polgárháborúba is torkolló harc a legfőbb ügyészség és a politika között.
3: Megijesztettél, igen, igen. Jó, értem, tehát a polgárháború, te igen. Polgárháborúkon, hanem meg intézmények közötti polgárháborúk.
1: És verbális polgárháború, ami onnantól kezdve lehet, hogy először csak az ügyészség intézményének árthat, és rombolhatja még akkor is, ha teljesen igazuk van, de az összes többinek is egy idő után. És ha elveszítjük a bizodalmunkat a politikai nyomás vagy hatásra. Még? Ebben igazad van. Ebben igazad van, szerintem még valamilyen van, különben nem állna bele ebbe Magyar Péter, hogy az ügyészséggel boxol, de eljuthatunk odáig, hogy onnantól kezdve akármilyen eljárást indítanak, már úgy tekint rá a nép, hogy...
2: Hát szerintem te. Már
1: itt tartunk?
2: Hát nem lennék meglepve, legalábbis per pillanat nagyon felfokozott a közhangulat, és én most az ügyészség az inkább ilyen szitok szóként van jelen a nyelvben, de igen, hogy...
1: Ez nagyon súlyos, amit nagyon csinált Magyar Péter, hogy ugye a legfőbb ügyészség egyszerre kezdeményezte 3 képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, és ő is benne volt, és tényleg volt olyan Volán ügy, aminek egyébként igazgatósági tagja volt Magyar Péter is, amikor onnan milliárdokat korrupciógyanús eszközökkel, aktusokkal valahogy vagy kimentettek. Ott van Hankó Balázs, és akkor az övét is beleveszik, hogy akkor ez méltánytalan, és hogy izé, de hogy ezzel is csak aláássa az ügyészség későbbi működését, mert akármi történjék ezután az ügyészséggel, és lehet, hogy most is jól járnak el, de ha nincsen bizonyíték arra Magyar Péternek, hogy ők ezt mondjuk az ügyészségen belül politikai alapon tették, vagy éppen a dolgukat végzik végre valahára demokratikusan.
3: Na ez a lényeg. Ez a lényeg, mert
1: az nagyon súlyos.
3: Amióta itt ülünk, bennem egy dolog motoszkál, és előbb te is említettétek, hogy a közbizalom az nem teljes az ügyészség és működésére. Kezdjük azzal egyébként, hogy tehát alaposan el kell tanulmányozni a vonatkozó jogszabályokat, az ügyészségi törvényt, stb., hogy egyáltalán a magyar ügyészség jogállásáról, szerepéről valami képet nyerjünk. Én felhívnám a figyelmet arra, hogy márciusban, tehát a választásokkal előtt nem sokkal, az Európai Bizottság egy részletes elemzést készített a magyar ügyészségi szervezet működéséről, nyilván a jogállamisági eljárások keretében, és a következőt állapította meg, hogy ugye két fajta függetlenséget kellene szem előtt tartani. Az egyik a külső függetlenség, tehát hogy külső, akár kormányzati befolyásolás ne érvényesüljön a magyarországi vádhatóság működésében, ne lehessen kívül utasításokat adni a vezetőnek. És a bizottság azt mondta, hogy ez a külső védelem, ez alapvetően rendben van. Erre sokan felhorgattak, hát hogy lehet rendben, amikor a Polt Péter és tovább. Mert nem olvasták el a bizottság elemzésének második passzusát, ami a belső függetlenséget elemezte, és ez pedig így szólt, hogy amennyiben egy országban, egy EU tagállamban a kormányzatnak, a hatalomnak sikerül egy state capture, nem így mondták, de utaltak rá, tehát az állam foglyulejtése révén egy nekik lojális és a kormányzati akaratot az ügyészségön belül 100%-osan, az állam foglyulejtése révén egy nekik lojális és a kormányzati

0: szerint nincs kibeszélés, mert az ügyészségen belüli a legfőbb ügyész által kiadott belső utasításokat nem ismerjük egyébként, azok nem nyilvánosak. Tehát feltétlenül egy olyan valóban parancsuralmi, hierarchikus rendszer épült ki, ami nem képes kezelni azokat a konfliktusos helyzeteket, amik előadódhatnak. Tehát például, és akkor tovább megyek, és inkább én leszek kíváncsi a ti véleményetekre. Ahogy elmondtam, ha próbálunk egy kicsit hátrébb nézni, és megnézni azt, hogy mi történik, akkor számomra egyrészt nagyon fontos, hogy ki lesz a legfőbb ügyész, és hogyan jelölik, mert egyébként a magyarországi jogállamiság helyreállításának ügyében ez egyik legfontosabb kérdés. Ha Magyar Péter itt rosszul lép, túl erőszakos, akkor ezt Brüsszelben úgy fogják értékelni, hát ez nem biztos, hogy sikerült megugrani. Tehát itt be kell tartani valamit, tehát a köztársasági elnöktől kezdve nem lehet azt mondani, hogy átnyomjuk a nekünk tetsző embert, mert ezt nem fog átmenni Brüsszelen sem, és akkor nem lőnek a pénzek. De ugye szemünk előtt alakul ki vagy szűnik meg a vádhatóság monopóliuma Magyarországon. Hiszen feláll a nemzeti vagyon, védelmi és vagyon visszaszerzés.
1: Fordítva, mindegy, NVVH.
0: NVVH, igen, amit igen,
2: Unger,
0: ha valaki... Az ungerféle csapat.
1: Ungeria.
0: És már késésben vagyunk, de ugye föl kell állni az Európai Ügyészségnek. Az Európai Ügyészség félelmetes hatalommal rendelkezik, mert megtöri szintén ezt a vádmonopóliumot, tehát lesz három olyan hatóság, amelynek joga lesz bizonyítékokat gyűjteni, nyomozást elrendelni, vádat megfogalmazni, és ezt a vádat vádirattá szervesítve átadni a bíróságoknak. Na most ebből ugye még azt látjuk, hogy a legfőbb, tehát az ügyészség minden jel arra mutat, hogy iszonyatos belső zavarban van. Tehát ekkora válságban, hogy a Lajtár megbízott ügyvezet, mi most, tehát a megbízott főügyész, szóval érjük, hogy 150 éves történet alatt ekkora válságban nem volt, tehát akkor nyilvánvalóan a népbíróságok, vagy a Horthy rendszer megtorlásai, a 56, az nem volt ekkora válság a magyar ügyészség életében, mint ami a most, de iróniát tegyük félre. Szóval a helyzet inkább az, hogy hogyan fognak ezek egymással működni? Mert, és itt jön ha nem sikerül a nagy probléma, megpróbálom befejezni a felindulásban mondataimat,
1: mert egyébként lemerül.
0: Tehát, hogyha a legfőbb ügyész személye nem biztosított, és az ügyészségi szervezet egészének áttekintése és a közbizalom helyreállítása nem adott, akkor tulajdonképpen ezzel az egész új magyarországi jogrend, vagy igazságszolgáltatási szisztéma, vagy a korrupció ellenes harc megbicsaklik. És mert nem lesz Európai Ügyészség, elképesztően tapasztalt a magyarországi szereplők egy része, hogy hogyan teremtsen olyan jogszabályi hiátusokat, amik meghiúsítják itt esetleg ezeknek a szervezetnek az együttműködését, és egy szélesebb rétegben ugye a bűnüldözés kezdődik a rendőrséggel, a vám és pénzügyőrség nyomozati osztályával, a nemzeti nyomozóirodával, sőt a ügyészség, központi nyomozóügyészséggel, hogyha a már említett módon, ugye mentelmi joggal rendelkező személyek ellen megy a feljelentés vagy vizsgálat, de a vádhatóság, hogyha ezek is együtt kéne, hogy működjenek, hogy legalább tudják, hogy éppen hol kitart házkutatást és milyen ügyben, és ezeket az adatokat meg is kell osztaniuk egymással, és ekkor jön be majd az, hogy vajon az uniós rendeletet, amely az Európai Ügyészség működését szabályoz, és mint uniós rendelet közvetlenül azonnali hatállyal érvényes Magyarországra nézve is, amint csatlakoztunk, akkor hol lesz az a lépés, amikor eldönti mondjuk az Európai Ügyészség, hogy ezt az ügyet én veszem át. És mi van, hogy a Magyar Ügyészség nem akarja átengedni? Uh-huh. Rengeteg olyan dolog van, amit nem látunk, és ez sokkal nagyobb aggodalomra ad okot, mint jelenleg az, hogy Baka András kit jelölt és kiérintett az aranykonvoj ügyben.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Shiro me katamaranless, robog a lokomotív. Fekete szenes a talpam, hagyom a nyomokat így, hagyom a nyomokat benne a dalban. Nem megyek sehova már, csak ugyanoda, ahol először láttam.

kinek csak az új kell, de azt is újra cseréli. Semmi sem marad a régi, te is a tájjal változó bébi, mögöttem full üres vagonok végig, egyet választhatsz. Robog a lokomotív, remélem sohasem áll

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe vennék a végrehajtási eljárásokban. 7 fiatal művész kapott junior prima díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe kell venni a végrehajtási eljárásokban, hangzott el az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén. Péceli Terézia jogász szerint a végrehajtások sok esetben már a családok megélhetését veszélyeztetik, miközben a tartozás az eljárás során akár az eredeti összeg többszörösére is nőhet. A szakértő ezért a szociális ellátórendszert is bevonná a folyamatba, hogy az adós anyagi helyzete alapján állapítsák meg, mekkora részletekben képes törleszteni. Oroszország és Ukrajna is nyitotta a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak. Az iráni elnök beszédének kezdetekor az amerikai küldöttség elhagyta az üléstermet. Átadták a Junior Prima díjat színház, film és táncművészet kategóriában Budapesten. A zsűri 7 fiatal művésznek ítélte oda a pénzjutalommal is járó elismerést. A díjjal azokat a 30 év alatti művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Folytatjuk a Provokatőrt, és folytatjuk ezt a témát. Hosszú volt, amiről beszéltél, de rengeteg téma, és azt gondolom átgondolandó ötlet volt benne, akár a jogalkotók számára is, hogy ezeket a kis csapdákat valahogy kikerüljék.
3: Hát is,
4: ha ki akarják kerülni.
3: Mert amit a Zoli mondta, az nagyon érdekes volt tényleg, és egy csomó ilyen új nézőpont, meg szempont is bejött, hogy én is már így rakosgattam, mert egyszerűen nem tudtam mire vélni, hogy mi ez a irgalmatlan hangos kardrázás a miniszterelnök meg a legfőbb ügyészség között, mert azért ez nem hétköznapi. Igen. Ráadásul nem volt olyan nagyon régen, bár tudom, hogy a magyar péteri dimenzióban ugye egy nap az 625 óra, tehát mint hogyha egy másik bolygón lennénk, és másképp telik az idő, de nem volt olyan régen, amikor Bak András köztársasági elnök jelölte Szatmári Zoltánt, és elmondta a beszédét a parlamentben, ugye, ez hétfő. Uh-huh. És hogy miket mondott, és ugye ahogy ő a köztársasági elnök beszélt az ügyészség állapotáról, kifejtve azt is, hogy ő mindenféle ügyészi szervezetek képviselővel, tagjaival egyeztetett, és így elmondta három mondatban, hogy mi a helyzet az ügyészségen belül, milyen belső villángosan, milyen feszültségek vannak. Tényleg az ember azt gondolta, hogy publicisztikában olvasnád, akkor ilyen erősnek éreznéd, de Jézus Mária, a köztársasági elnök beszél napi rend előtt. Ilyen állapotban van az ügyészség. Mert tudtuk, meg sejtettük, meg persze voltak ilyen információ morzsák, meg kibeszélések valamennyire, de hogy azt a mindenit. Hát ez olyan, mintha az összeomlás szélén tántorogna az egész. És egyébként az is tök fontos, amit mondta, hogy még mindig nincs igazából kibeszélés. Tehát, hogyha csak amit gondolunk, hogy az ügyészség érintett volt, csak a fele igaz azoknak a politikailag eltérített, ide-oda motivált, vagy megállított nyomozásoknak, hát már az is bőven elég lenne ahhoz, hogy bárki, vagy aki ebben részt vett, vagy tudott róla, hogy azt mondja, hogy hát már pedig, na, de nem, semmi, néma csönd ezzel kapcsolatban, ami ugyancsak nem erősíti a közbizalmat. Szóval, hogy itt van egy, szerintem, ha most megkérdeznénk 10 ember, vagy akkor 10-ből 10 azt mondaná, hogy már aki követi az eseményeket, hogy az ügyészség most padlón van. Abszolút padlón van. Na most ezért nem értettem azt, hogy mi ez a rugdosása még a padló heverő ellenfélnek, ugye, amit Magyar Péter kommunikációban visz. Ugye, amikor azt írja éjszaka a Telex cikk alá, hogy az ügyészség közleményére, főleg főbb ügyészség közleményére, hogy ez valami humorista írta, amikor mafiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok. Nem sokára jön a napfelkelte, és nem lehet majd a sötétben mókolni. Szóval, hogy mi történik itt? És most, amit mondtál, most erre van egy hirtelen egy ilyen megfejtésem, aztán lehet, hogy egy jó nagy összeesküvés elmélet, de hát mivel úgyse fog kiderülni se, hogy nekem van igazam, se az, hogy nekem nincs igazam, így miért ne tárnám a nyilvánosság elé. Mi van, ha Magyar Péter most épp szándékosan gyengíti az ügyészséget, azért, hogy a vagyonvisszaszerzési hivattal, amikor munkában lép, és elkezd dolgozni, illetve az európai ügyészség is, erővel léphessen fel, úgymond, most a léphessen fel, azt idézi értéve, a magyar ügyészséggel szemben, amiben egyébként valószínűleg Magyar Péternek is erősen megingott már a bizalma, hiszen ő valószínűleg sokkal többet tud ezekről az ügyekről, mint egyébként mi.
4: Ha én összeadom ezeket a jeleket, akkor nekem az a véleményem, vagy az a benyomás alakul ki bennem, hogy feltehetőleg a miniszterelnök elérkezettnek látta az időt, a magyarországi ügyészi szervezet teljes reformjára és átalakítására. Ez megvan a kétharmados alkotmányzó többség. És az, hogy az ügyészség látványosan szenved, és a belső megosztottság az egyre inkább a napvilágra kerül, mondom, egy olyan szervezetben, amit úgy kondicionáltak, hogy mint a parancs, itt nem szokás kibeszélni. És nem csak azért, mert félnek, és nem csak azért, mert ugye súlyos következménye lennének, ha kiderülne, hogy maga az ügyészség manipulálta sokszor az eljárásokat, amiről szerintem még egy-két példát én szívesen elmondanék, amire nincsenek megnyugtató válaszok a mai napig. De hát itt nyilvánvalóan, hogyha ennek a szisztém, ez a rendszer nem tud együttműködni se a NVVH-val, se az EPPO-val, mert az Európai Ügyészség hivatalos neve, akkor az egésznek semmi értelme. Tehát kell, hogy legyen számomra valami logikus motiváció arra, hogy itt már nem lehet egy új legfőbb ügyész kinevezésével belülről úgy helyreütni a dolgokat. Uh-huh. Itt valószínűleg tehát más lépésre van szükség, anélkül persze, hogy látványosan szétverni azt az ügyészséget, amely a magyarországi jogállamiság helyreállításának fontos szereplője, tehát nem lehet meggyengíteni annyira, hogy mondjuk a Brüsszelben kételyek fűződnének az, hogy az igazságszolgáltatás megjengül. Brüsszel felé azt kell demonstrálnunk, hogy az új korrupcióellenes hát intézményrendszer tökéletesen és harmonikusan működik egymással, és megvédi a rájuk bízott, tehát elvégzi a rájuk bízott részint, különböző részint egymás némileg átfedő feladatokat. Ez egy nagyon nehéz mutatvány egyébként. Pláne a közvéleménynek elmagyarázni.
2: Ezért nem értettem, hogy Magyar Péter miért ment bele abba a kommunikációs játékba, hogy ezt a másik két ügyet, a másik két mentelmi jognak a kiadását, azt összhangba hozta a sajátjával. De érteni vélem, hogy ez egy előre kitalált stratégia, hogy most minden erejével leépíti a jelenlegi ügyészséget, csak amiről te is beszéltél valamikor, ezt újra kell majd építeni. Mm-hmm. Tehát hogyan tudja ezt újraépíteni? Úgy, hogy véletlenül saját embereket fog majd ott elhelyezni, vagy nem. De éppen most adta, talán először az ügyészség az elmúlt, nem tudom, 10x évben a jelét annak, hogy demokratikusan működik azzal, hogy az ő mentelmi jogát is kikérték. Tehát pont egy olyan ügyben kezdett el rájuk taposni, ami később az ügyészség hitelességének az egyik alapja kell, hogy legyen, hogy nem válogat az eszközökben, ha jobbra van, ha balra van, mi őt megtámadjuk. És ez azért izgalmas, mert én is inkább azt érzem az ügyészség esetében, hogy most politikai alkukat köt. Jobbra is és balra is. Mutatja, hogy nem tartozunk már a régi rendszerhez, ezért kikérték két képviselőnek a mentelmi jogát, de megmutatják azt, hogy az újhoz sem tartozunk, hanem mi másképp működünk. Csak mondom még egyszer, előbb-utóbb ezt a hitelességet vissza kell építeni, és milyen eszközökkel fogja tudni visszaépíteni majd ez a mostani rendszer, ha azt látják, hogy kikérik Magyar Péter mentelmi jogát, amit utána ő maga igyekszik a parlamentnek felajánlani, majd aztán egy olyan törvényjavaslattal él, hogy töröljék is el közvetlenes ügyekben. Tehát később, csak gondoljunk bele a későbbi ügyészek fejébe, hogy azt várja tőlünk Magyar Péter, hogy ne olyanok legyünk, mint az előző rendszer, de nekünk ugrott akkor, amikor mi megtámadtuk őket. Ez egy olyan pszichológiai
3: nem
2: bubori...
3: Nem megtámadtuk, az nem jó szó.
2: Megtámadtuk. Idézőjelben mutatom, meg most már ki is mondtam, mert a rádió hallgatóknak is érteniük kell.
4: Kivetettük rá a hálónkat.
2: Igen, nem, szerintem jó itt a megtámadtuk, mert ahogy reagált Magyar Péter, az olyan volt, mint egy támadás. Az ő esetünkben meg azt gondolják most, hogy ez igazságtalan, és az, ennek is szólt a reakciójuk.
4: Egy kicsit hadd...
2: Vitatkozz?
4: Nem vita ez, de szerintem van egy olyan téma, amely külön adássorozatot megérne. A miniszterelnök habitusa, egyénisége, politikai harci stílusa, rövid, közép és hosszú távú politikai céljainak összerendelése, az nem egy egyszerű mutatvány. Tehát ti is látjátok, kampány óta lehetett látni, hogy Magyar Péter alapvetően türelmetlen, időnként az én véleményem meggondolatlan, időnként ezt a meggondolatlanságot brilliáns.
2: Ez nem a te véleményed, ez kiderült.
4: Brilliáns. De azért,
2: akár a köztársasági elnök választásnál, ezt ő maga is elismerte.
4: Előre szalad, csapatjátékos annyiban, hogy a beosztottjaitól maximális lojalitást, emberfeletti munkavégzést és zéró ellenállást vár el.
3: A csapatjátékos.
4: Ugyanakkor ő csapatjátékosként. De ezeket össze lehet lakni, tehát egy ilyen profilt kiraknánk, de hát ugye ő a felelős sok mindenért, tehát ezzel ebből kell neki is főzni. Na most szerintem, amit ebben az ügyben talán tanácsos lenne neki tanácsadóinak, a miniszterelnökséget vezető kvalifikált embereknek, a miniszterelnökség vezető miniszternek, Ruf Bálintnak is megnézni, hogy ne legyen ebből intézményi kavar. Mindig beszélünk itt a botrányokról, egymást érő megnyilvánulás, kommunikációs trükkök, stb. Magyarországon a legsúlyosabb probléma az intézményrendszer megbízhatatlansága, a politikai nyomásgyakorlás minden szinten való jelenléte, nyomozások, ügyészségvizsgálatok, döntések, stb. Eltérítése. Ha a miniszterelnöknek van felelőssége, akkor szerintem arra kéne koncentrálnia, tanács, hogy az intézményrendszert állítsa helyre, mert ezt fogják külföldön is nézni. Magyarország megítélése jogbiztonság szempontjából már attól javult, hogy április 12-én összeomlott az Orbán-féle NER rezsim. Ugyanakkor a hosszabb távú meggyőző javulás, ami állampolgárnak, beruházónak, befektetőnek, döntéshozónak, önkormányzatoknak megnyugvás hozna és megágyazna egyébként a gazdaság, hogy is mondjam, fellendüléséhez is, hogyha kiszámítható és nyugodt intézményrendszer felé tudnánk elmenni. Látom az erőfeszítéseket egyébként, de a miniszterelnöknek talán egy-két kommenttel kevesebbet kéne megengednie.
2: Akár az ukránok felé.
4: Nyilván beletartozik az is, hogy
2: erre.
4: Igen, hogy egyszerűen szerintem egy kormányzati a felelősség kapcsán meg kéne tanulni egy picit türelmesebbnek lenni, és nem mindent azonnal a pillanatnyi hevületben, a pillanatnyi megnyerése kedvéért mindig beleállni valamilyen küzdelembe. Vagy
2: ez igen, és én ezt naivitásnak gondolom, de akkor hadd mondja István.
4: De miért lenne naivitás?
2: Nem, a tartalma az nem naív, de az, hogy már azért sokatszor szalad bele abba, és sokatszor mondjuk el azt egyes kommentjei után, hogy ez meggondolatlan volt, és inkább ártott, mint használt, de valamiért nem csavarják ki a billentyűzetet a kezéből, tudom, telefonján csinálja.
3: De ki, ki?
2: Valami oka kell, hogy legyen ennek, hogy még mindig hoz, mint visz.
3: Szerintem személyes, tehát hogy ki csavarná ki?
4: Nem tudom, emlékezhetőre arra, de amikor 1994-ben az MSZP megnyerte a választást, akkor a frissen miniszterelnöki előlépett Horn Gyulának is rendkívül sok furcsa húzása volt. Nem tudott ellenállni annak, hogy ilyen falugyűléseken, ahol véletlenül megálltott, ne tegyen nagyon kemény kijelentéseket, akár a halálbüntetés visszaállításától kezdve a privatizáció teljes végig, vagy átgondolásai. De nagyjából szerintem az egy évbe tellett, míg a kormányzati környezete is részén megváltozott, és megmagyaráztak neki, hogy miniszterelnök úr, a felelőssége elképesztően nagy. Ez egyszerűen nem fog beleférni, és Horn Gyula abban a korban azzal az előítlettel tudott váltani, még a sajtóhoz való viszonyban is egyébként.
2: De itt a rendszerváltás ebben megtörtént. Tehát az, hogy ő a Brian életéből idéz Latol, teljesen szabadon, aztán utána ír még egy kommentet, és nem az, hogy meg elszégyelni magát is letörölni, hanem máshova is, a HVG poszt alá is odamásolja, és jelzi, hogy egyébként én ezt írtam valahova. Az azt mutatja, hogy nekünk kellene változni. És ezt már sokszor
3: nekünk.
2: Elmondtam itt. Igen,
3: nekünk.
2: Igen, igen. Nekünk. Tehát ő a miniszterelnöki felfogást zéro, nulla kilométerről kezdtem, illetve dehogy is. Nem, a social médiát, a fiataloknak való megfelelést ötvözi a trumpizmussal.
3: De ez miért kéne nekünk
2: és
3: változni?
2: Nekünk vannak szerintem olyan már hamis vagy ódivatú, leporolandó elvárásaink a miniszterelnöki viselkedéssel szemben, amik egyszerűen ebben a 21. századi social médiára szoktatott világban, meg információgazdag világban már nem élnek meg.
3: De hát és az
2: tehát ő az, aki előttünk jár, mi meg mondjad.
3: Hát és de miért kéne változni? Hát elmondjuk a véleményünket, kész, hogy megcsinálja ezért. Addig, amíg nem megy neki a falnak egyszer úgy, hogy az már fájni fog politikailag, és akkor azt mondja, hogy oké, itt akkor most
2: ennek visszaveszünk.
3: De most az, hogy akkor miért kéne változni? Én
2: sokat köszönhet például azt, hogy ekkora arányban.
4: De nem konzisztens, mert más kérdésekben nyilván más munkatársakkal, más kormányzati háttérrel meglepően rugalmas, szofisztikált döntéseket tud hozni. Tehát, mint hogyha több miniszterelnökünk is lenne egyszerre. Ez van ez, aki mindenek neki ugrik. Például, amit én föltétlenül dicséretre méltónak tartok, és ezt általában Kármán András csapatához illesztik hozzá, hogy a várakozásokat messze meghaladó módon menedzselte jól ez a kormányzat az unióval történt, az unióval való kapcsolatok helyreállítását. Úgy, hogy már ez ilyen negédes, ilyen bromance történeté válik, hogy a ma is Ursula von der Leyen bejelentette, hogy vigyétek a
2: hát az antiprogresszíven
3: erre van
2: egy, megfejtésük, hogy mi rúgdostuk, vagy ők rúgdosták be Magyar Pétert a hatalomba, és akkor ez
4: és azért adnak pénzt.
2: Természetesen.
3: Egy kicsit az ügyészségre még visszakanyarodom, hogy közben csomó mindent felírtam, hogy ugye azt mondtad, Zoli, hogy a kiszámítható intézményi rendszer milyen fontos lenne, és az ügyészségnél aztán meg pláne, hogy maga az ügyészség egy kiszámítható intézményi rendszerként működjön, gyanú nélkül ráadásul, tehát hogy politikai befolyásoltság gyanúja nélkül, csak hát ugye ez az kellene, hogy a Fidesz csapdájába esett ügyészség kijöjjön a Fidesz csapdájából. De nem tud, mert ugyanúgy benne van, mint a Fidesz is a saját Orbáni csapdájában. Tehát az, hogy a legfőbb ügyészség ezzel az állománnyal megújuljon, ez képtelenség. És itt van a 22-es csapdája, hát mert érintettek voltak egy rakás politikai ügyben. Szembe kéne nézni vele, ha szembenézel vele.
2: A közmédiának ment.
3: A közmédiának nem ment. Mi ment a közmédiának?
2: Egy hát dolgot... mi ugyanazzal az állománnyal másnap egy tiszás.
3: De most nem, de most nem, most, nem, ez teljesen nem, más. Hogy az meg, hogy szembenézzenek, az azt kell mondani, hogy én tudtam róla, de nem jeleztem, én benne voltam, sőt, én nyomtam meg az entert, én csináltam.
4: És?
3: Tehát magától kellene egy ilyen megtisztulás, azt szerintem az teljes képtelenség, hiszen ha valóban olyan szinten befolyásolta a legfőbb ügyészség a nyomozásokat, ami most úgy tűnik, hogy megtörtént, akkor gyakorlatilag ott kvázi mindenki is saras. Tehát, hogy az nagyon-nagyon...
4: Visszamenőleg az ügyészség működése és az abból fakadó bírósági ítéletek jelentős részéről meg kell mondani, hogy sérült a... Tehát
3: na, újra kéne kezdeni.
4: Egy gyors példa, Csengér örökösnő. Sikerült az ügyészségnek kiiktatni az összes olyan dokumentumot és bizonyítékot, amely Kósa Lajos nevét említette volna. Aha. Az egész ügynek, megint csak az én véleményem, az egyik olvasata az, hogy tökéletesen, tehát a vágyidarat teljesen félrevitte a dolgokat, mert ott egy jókorat, egy politikai motiváció pénzmosáshoz próbáltak felhasználni egy szerényképességű asszonykát, aki ezt nem vette észre, de ebből sikerült, hát belőle az ügyészség szerint, hogy csináltak belőle mataharit, és az a parlamenti képviselő, politikus, a kormányzó párt egyik legbefolyásosabb aznak környéken teljhatalmú vezetője, aki az egész sztorit tulajdonképpen hát elkezdte, vagy tőle indult az egész, hát hogy is mondjam, az ő neve nem is szerepel sehol. Uh-huh. És visszamenőleg mindent meg kell semmisíteni. De nyilvánvalóan itt
3: hát ez az
4: a jogrenddel kapcsolatban olyan problémák merülnek fel, ami ezt a bizalmat nem alássa, megszünteti.
3: Csak közben meg, miközben tényleg én is azt gondolom, hogy itt a legfőbb ügyészség az hát finoman fogalmazva is kemény dió, hogy mit lehet kezdeni vele, de közben valamit kell, mert hát helyre kell állítani az intézmény. Csak hogy ebben a csörtében, ez most már csatasorozat, háború, szóval ebben a kommunikációs háborúban nem csak a legfőbb ügyészség sérül meg, az a néhány, vagy tucat, vagy fogalma, mint hányan voltak azok, akik a Polt Péteri úton jártak, úgymond, hanem a teljes ügyészség. A sárospataki ügyész barátom is, aki eljárott helyben az ügyekben, és szerintem itt kezdődik a probléma, hogy itt már nem arról szól, nem a legfőbb ügyészségről szól a történet, hanem ügyészség. És itt, hogyha meginog, abszolút, meginog, már romokban van a közbizalom, akkor mindenki most ebben gondolkodik, ebben a nagy politikai csatába, de könyörgöm, az ügyek 99%-a nem ilyen, amiket az ügyészség visz, és hogy kell, hogy jól vigye, plusz, ami várható. Tehát, hogy én itt azért az lenne a javaslatom Magyar Péternek, hogy tojáshéjakon járva politizáljon, nyilván meg fogja fogalmat ebben az ügyben.
2: Az a probléma, picit megvédve maga, bár nem is kell, hogy nem fekete-fehér a történet, amikor Fürstpál előáll azzal, hogy politikai nyomásgyakorlás lehetett. Ő is körbetáncolja és jelzi, hogy azért írásos bizonyítékok erre nincsenek, hanem ilyen folyosói pletyek. Ő basszus főügyész volt, könyörgöm. Tehát, hogyha ő nem tud letenni három dokumentumot, négy hanganyagot, akkor el vagyunk ásva, bár nekem van bizodalma, mert Laco Adriennék azt mondták, hogy már ott van az ügyészségnek az asztalán egyébként az a dokumentum, ami alapján el lehet jutni Orbán Viktori például az aranykorba
3: ügyben. Szerintem kétféle dolgról beszélünk.
2: Muszpapír. Tudom.
3: Én mi a szervezeti megújulásról beszéltünk?
2: Én tudom.
3: Te meg arról, hogy nem
2: a szervezeti megújulásnak szerintem feltétele az, hogy rá lehessen olvasni ezeket a bűnöket sokakra. Mert nagyon sokan lesznek olyanok, akik tudják, hogy akik nem ellenálltak a politikai nyomásnak, és ez nehezen körülírható, hogy hogyan történt az a politikai nyomás. Lehet, hogy csak ilyen vicceskedő sörözés melletti beszélgetésben hangzott el, úgy, ahogy a Matolcsi ügyben beszéltünk róla, de most szeretné magát átmenteni az új ügyészségbe is nyilvánvalóan, hiszen ragaszkodik a pozíciójához, de így írásos formában nem megfogható. És ki fog rámutatni, hogy ő benne volt, hogy ő az alapján járt elő, amiatt
3: az büntető ügynél fontos, de egy szervezeti reformás szerintem ez
2: mindenkit ki kell vágni.
3: Nem kell mindenkit kivágni, de azért mondjuk, hogyha engem adaraktának legfőbb ügyészként is elkezdenék beszélni az emberekkel, akkor előbb vagy utóbb azért csak kiderülne, hogy rálátnék az összes iratra, minden dokumentumra, kifogalmazta meg a hádiratot, és a többi.
2: Pont ez, hogy most a Hankóéknak kiadták például a mentelmi jogát, ez egy tök jó lakmusz, az is az lesz majd, hogy mennek-e tovább az Orbán féle nyomozással aranykomoly ügyben.
4: És meg kell szüntetni az ügyészségnek ezt az igazság monopóliumát, mert nyilvánvalóan ellenőrizetlen hatalomról volt szó. Uh-huh. Az ügyészi hatalom semmilyen korlátokban nem ütközött, és semmi nem szolgálta azt, hogy ezt bármilyen visszaélést meg lehessen akadályozni. Ez viszont egy komoly reform.
2: Komoly reform. Reformokat szeretnénk. Sőt, követeljük. Köszönjük szépen, ez volt a Provokatőr. Jövünk holnap is hasonlóan izgalmas témákkal, sőt, ennél sokkal jobb témákkal. Ugye? Köszönjük, viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bor Marketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit. Egy igazán változatos, őrületes és hát meglepetésekkel tarkított osztrák hétvégén vagyunk túl. Pedro Acostának meg lett az első, az Apriliának is egy ilyen felfelőívelő pályát mutatott itt Ausztria. A Ducati pedig hát egy kisebb gödörbe került, úgy tűnik. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez a Pit Lane Podcast, nem tudom, hanyadik adása, mert azt nem néztük meg, de
1: 196.
2: ugye... 7. 6 vagy 7, mindegy. Ilyenkor tudhatjátok, hogyha én kezdem a felkonfot, akkor megváltozik itt kicsit a műsor leje, hiszen helyszíni közvetítéssel csináltuk meg az osztrák hétvégét, és csinálták meg Istiék ugye Ausztriából, úgyhogy jön a szokásos élménybeszámoló. Hello Isti, mi a helyzet?
1: Annyira jó volt ez a beköszönés, hogy ezt el fogjuk tenni máskor is, hogy nem mindig én köszönjek be, és nem mindig én kezdjek.
2: Értem.
1: Nem, hanem hogy akkor szépen is felváltva, sziasztok! Miről beszéljek? Mire vagy kíváncsi?
2: Hát mindenre. Milyen volt ott a helyszínen megélni ezt a hétvégét? Mik voltak a tapasztalatok? Finom volt-e a kaja a hospitality-ben? Bármire. Vagyis a médiacenterben, ahol mindenféle élmény jöhet szerintem.
1: Figyelj, alapvetően a Red Bull Ring az mindig egy olyan helyszín, amit, hogyha megkérdeznének, de szerencsére ritkán kérdeznek meg egyébként arra, hogy hova érdemes menni, akkor én azt mindig mondanám, hogy a Red Bull Ringre nagyon-nagyon érdemes kimenni, mert eleve tudsz mászkálni egyik lelátóról a másikra, tehát hogy erre is van lehetőség így külsős nézőként, illetve nagyon jól megtervezett az is, hogy éppen melyik pontján a pályának éppen mi van. Ugye a pályára szintén beengedik a nézőket, már csütörtökön végigmehetsz a box utcán, minket az alatt az időszak alatt ki se engedtek a box utcába, amikor a nézők ott végigvonultak, megnézhetitek a motorokat közvetlen közelről, nézhetitek, hogy hogyan próbálgatják. Tehát, hogy nem feltétlen csak arról van szó, hogy akkor egy ilyen múzeum kialakulott a box utcában, hanem tényleg ott még zajlik a szerelési munka, és azt is kicsit közelebbről meg tudjátok ott nézni, hogyha erre van lehetőségetek, meg olyan a jegyetek. Tehát nézői élményként szerintem egész sokat tud hozzátenni. Maga a pálya az alapvetően szerintem tök jó, én nagyon szeretem, úgyhogy én mindig örülök annak, amikor Red Bull Ringen vagyok, meg hát nekem az első, nem az első GP-s helyszíni élményem, az nem a Red Bull Ring volt, hanem az Valencia volt. De lényegtelen a kedvenc helyszínem amúgy eddig még mindig a Red Bull Ring ebből a szempontból. Úgyhogy én nekem mindig élmény oda kimenni. Az, hogy milyen volt a hétvége, lehetett volna abból a szempontból még egy picivel katartikusabb, meg picivel jobb, hogyha azt érezzük, hogy tényleg akárhova mész, ott mindig tömeg van, vagy hogy úgy viszi a lendület az embert. Így emlékszem, amikor először voltam, akkor ugye tényleg az volt, hogy szembe jött 80 ezer KTM-es, jó kis túlzással persze, de hogy úgy tényleg így megmozdult az egész környék, tömbbe volt az összes lelátó. Most ugye annak is van egy ilyen rossz optikája, hogy van eleve egy olyan rész pont a pálya leglátványosabb pontján ott a nagy bika előtt, hogy teljesen üres az a lelátó. Ez így egy picit veszel az élményből. De talán egyedül ez az ilyen közösségi élmény, vagy ilyen stadion jellegű élmény az, ami hiányzik.
2: Tehát az érezhető volt, hogy tényleg kevesen voltak. Mert igen, ugye az egész hétvégét tekintve voltak kint 100 000, és vasárnap is ugye csak 40 ezer ember látogatott ki végül.
1: Hát elvégén 46, de most ezen nem fogunk összeveszni. Igen, tehát hogy érződött, főleg a péntek volt az, ami még a szokásoshoz képest is ilyen ingerszegényebb volt a téren. De hát nyilván a pedokban nagyon sokan voltak. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem az a része, az még mindig megvan, hogy sokat kell sétálni, ez nekem speciál nem probléma, de tényleg még egy ilyen szokásos, csöndesebb hétvégi nap, mint amilyen mondjuk a vasárnapot is, azért be lehet gyűjteni a megfelelő kilométereket lábon, mert ugye sokat kell sétálni, mert a pálya két teljesen ellentétes oldalán van, a pálya, meg a média központ, meg a kommentátorállás, ráadásul ugye a média központ az a főépületnek a harmadik emeletén van. Hülye vagyok. Hát ugyanabban az épületben van majdnem, hiszen a főlelátó oldalán van a kommentátorállás, csak ugye lifttel kell mászkálni, és az a lift az borzasztóan lassan közlekedik, és nagyon bonyolult az, hogy akkor éppen el tudod érni, vagy sem, meg fölvisz, vagy levisz, vagy hogy. Úgyhogy én inkább a lépcsőre szavaztam. De ugye pedokba is sokszor járunk át, úgyhogy tényleg azért be lehet gyűjteni itt a megfelelő lépésszámot. Hát a hétvége az egyébként meg extra volt. Tehát, hogy ugye csütörtökön forgattunk egy csomó interjút, volt, amit aztán áttoltunk péntekre. Volt olyan, amit végül én csináltam meg saját külön technikával, mert a tévéstába az egy másik helyszínre ment, de alapvetően így érződik az, továbbra is meg tudom erősíteni azt, hogy egyre jobban benne vagyunk ennek az egésznek a körforgásában, és egyre könnyebben tudunk olyan dolgokat is forgatni, amik mondjuk nem az ilyen hétköznapiak, vagy éppen könnyebben tudnak minket beilleszteni a hétvége másik részébe, hiszen azért alapvetően az elején igyekeznek kontrollálni a tévéstábokat, kontrollálni az újságírókat ezekkel a leülős dolgokkal, de az, hogy például péntekre kaptunk 10 percet, vagy 15 percet a Günther Steinerrel, az megint egy újdonság volt. Az, hogy versenyzővel tudtam leülni például péntek délután Millerrel egy 10 percre a csütörtök helyett, az azért megint egy picit ilyen előremutató dolog, úgyhogy megvannak azok a visszaigazolási pontok, amik így azt sejtetik, vagy legalábbis én azt vélelmezem belőle, hogy ugye a helyszíni jelenlét terén is egyre számottevőbbek vagyunk, és hát viccesen megjegyeztem azt is, hogy akkor vagy valaki, hogyha már egy hospitality-ben is ebédelsz, hát ezt kipipáltuk Sebestyén Petivel ezen a hétvégén, mert az Alpajztársnál ebédeltünk szombaton. Úgyhogy ugye az Alpajztársnál próbáltunk beszélni az egész hétvége során, már csütörtöktől kezdve, hogy akkor meg tudják-e mutatni a bőrruhának a technológiáját, ami így ugye átalakul a rádiós kommunikáció miatt, de mivel az Alpine Stars csak fejlesztő és nem ötletgazda, ezért partneri kötelezvényük az, hogy ők saját maguktól nem mutathatnak, és az ötletgazda viszont még azt mondta, hogy még nem áll olyan állapotban, hogy azt aztán már lehessen mutogatni ide-oda.
3: Mi volt a, tehát hogyha így volt egy, volt olyan sztori, amire így nagyon emlékszel, vagy nem tudom, hogy a stábnak, vagy bármi ilyesmi, ami így különleges volt? Ugye csütörtökön például ott lehettél, amikor Francesco Bagnaia először beszélgetett a Dazonos kollégákkal azután, hogy kirakták róla a videót, ami elég visszásra sikerült.
1: Igen, ugye közvetlenül az események keresztüzében voltam, mert a Dazon mikrofon állva, Dazon mellett voltunk, tehát a Dazonnal osztoztunk egy ilyen helyen, ahova ugye jönnek a versenyzők, és így jött a Bagnaia is először mellettünk a franciáknak adott interjút, és aztán így már ment volna ki. Csak azt szóltak neki, hogy még a Dazon van. És akkor látszott...
3: Véletlenül lehet elfelejtette, igaz?
1: Látszott az, hogy hát úgy nem nagyon akar oda menni, meg így vonakodik. És akkor még mielőtt elkezdődött volna az interjú a spanyolokkal, előtte a Dazonnak a spanyol riportere így beszélgetett a Pecco Bagnaiával, hogy hát nagyon sajnálják, meg így egy ilyen szolid 2-3 percet azért úgy beszélgettek, meg volt egy ilyen lendületesebb eszmecseréje a két személynek, és aztán az volt a vicces, hogy miután ezt lerendezte a riporter meg Bagnaia, akkor utána bejött az ennek a műsorvezetője is a kamionhoz, és amikor Bagnaia már ment volna ki a kamionból, akkor eljátszották ugyanezt, mert ugye hát mégis a műsorvezető is azért szeretett volna elnézést kérni. Azt a beszélgetést azt speciál nem hallottam, mert ugye a kamion másik végében volt, mint ahol mi álltunk éppen, de ott érződött az, hogy
3: ott
1: van valami feszültség, igen, tehát, és teszem hozzá, szerintem a hétvége későbbi szakaszában is, amikor ugye ott kérdeztem a versenyzőket, és köztük ugye Bagnaiát is, hát nem mindig a legnagyobb lelkesedéssel érkezett meg Bagnaia. Volt egy ilyen jellege is szerintem. Uh-huh. Tehát egy ilyen, nem azt mondom, hogy sértődöttség, de egy ilyen ellenségeskedő vonulata is volt szerintem ennek.
3: Hát lehet benne volt, igen, nyilván. Ez azért nem
1: nézett... De én nem erről kérdeztem Bagnaiát.
3: Igen, nem nézett ki jól, meg ugye valószínűleg egy nagyobb fejmosást is kapott ezek után Francesco Bagnaia a Ducatitól, de egyiket abban a szempontból lehet, hogy működött, hogy azért felhúzta magát Bagnaia rajta, és egész jó hétvégét rakott össze már, mint hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt hétvégék hogyan alakultak a számára.
1: Úgyhogy a Red Bulling az jó volt. Meg jók voltak a GP-s futamok, meg a GP-s események azért szerintem így hiánytalanok voltak ebből a nézőpontból megfogalmazva, úgyhogy kaptunk egy eléggé komplet hétvégét így a Red Bull ringen, és jó az, hogy még ilyen időjárási körülmények között is, és ennyire későn sem fordult elő, hogy mondjuk az eső szétverte volna a hétvégét, hanem úgy kaptunk egy ilyen jó MotoGP élményt.
3: Hát mondjuk én nem biztos, hogy azért nagyon szomorú lettem volna, hogyha egy ilyen esős ürületet jel láthatunk, mint abban az évben, amikor mondjuk minden nyert, de így, hogy Acosta nyert, azért így sem feltétlenül vagyok azért szomorú. Nem tudom, hogy volt-e még bármi, ami így különösen említésre méltó, vagy ilyesmi, ami így eszedbe jut hirtelen.
1: Most így hirtelen nem. Majd, hogyha közvetítés podcast közben eszembe jut, majd akkor esetleg majd kicsit majd így megtöröm fűződ a lendületet, igen.
3: Jó, akkor vágjunk is bele a szokásos hétvégibe. Akkor a hétvégét pillanatának mit hoztál?
1: Na itt fogom már rögtön borítani a dolgot, mert hozok kettőt.
3: Na.
1: Az egyik igazából Jorge Martin sprintje. Tehát, hogy erről szerintem majd fogunk beszélni, meg ezt ki is írtam magamból eléggé hosszan. De a másik, arra nem biztos, hogy nagyon sokan számítanak itt a hallgatók közül, hogy a Begör világkupáról hozom a hét személyes, szubjektív pillanatát, mert ehhez persze tudni kell azt is, hogy Gult Peti is kin volt a helyszínen, és főként a Harley-sokkal foglalkozott a hétvégén, és volt lebeszélve Andrea Iannone-val is egy interjúja. És hát ezt így már mondta előre, hogy hát ez nagyon jó lesz, meg hogy milyen szervezési nehézségeket okozott az, hogy azért Andrea Iannone eléggé különc sok szempontból, persze, így pedig az egyeztetésekkel is. Például ő nem engedte alapvetően azt, hogy a Peti csináljon róla fotót, csak a saját fotósa. Mm-hmm. Aztán azt hiszem, ez sikerült valahogy megoldani, de hogy ilyen szinten kell különcként kezelni, meg ilyen sztárallűrös versenyzőként kezelni, főleg ebben a pedokban Iannone-t. És hát ugye mindenki pontosan ismeri azt, hogy Andrea Iannone-nak milyen előélete van, hogy nem feltétlenül a legmeggondoltabb, meg a legúriemberibb versenyző a különböző versenyszituációkban, és hát a Peti az egyik kérdésében ezt így fel is tette a Iannone-nak, hogy hát azért mostanra már talán egy picit lenyugodtál, kicsit higgadtabb vagy, nem úgy, mint pályafutásod korai szakaszában, mint amikor tényleg egy ilyen heves indulat versenyző voltál. És hát Iannone így kijavította a Petit, hogy nem, én mindig is ilyen nyugodt és kiegyensúlyozott voltam.
3: Vagy ott a
1: szombati
3: első
1: mondtam. Szombaton éppen a kamionban csinálom az interjúkat ugye a két kvalival kapcsolatban, a versenyzőkkel, és elindul a Begör első verseny, és dír abban a pillanatban Iannone kiütött az első adandó alkalommal a Granádót, és hát onnantól kezdve ezen röhögtem egész hétvégén. Tehát ez teljesen beleégett így a tudatomba, hogy úriember vagyok, dír, és aztán kicsapja a Granádót.
3: Igen, ott ez elég fura volt, ugye az a visszaszúrás egy kicsit így feleslegesnek tűnt, de hát igen, ez egy kicsit ilyen Iannone-s a sikeredett. Akkor nekem kéne egy pillanatot hozni. Én kicsit haza fogok beszélni, mert a hétvége pillanata nekem a rádiós anyag lett, ugye, amit csináltatok kint, mert hogy olyan sokan hülyének néztek minket, engem, hogy mi milyen lelkesek vagyunk így a rádió miatt, a nagyon sok külföldi újságíró is van, aki csak ezt fikázza, meg köpködi, hogy fúj, minek ez, meg stb. És megnézni a versenyzők reakcióit, meg azt, hogy az interjúban, ugye abban az anyagban, ahogy nyilatkoztak, szerintem ettől egyig rohadt lelkes mindenki, hogy ez valóban azért egy újabb extrát hozhat be így a versenyzésbe, és hogy ez egy tök jó pofa dolog. Ugye még az a Raúl Fernández is, aki általában azért egy ilyen elég kis rövid nyilatkozatokat ad, minden ő is mondta, hogy hát azért nagyon várja, meg kíváncsi rá, meg stb. Szóval, hogy szerintem ez egy nagyon jó dolog lesz, és örülök, hogy ezt így meg tudtok mutatni, hogy tényleg milyen lelkesek a versenyzők. Nem tudom, hogy volt olyan, akit végül nem vágtatok be, mert ő csak annyit mondott, hogy nem érdekel, vagy bármi ilyesmi.
1: Nem, szerintem abból az interjú kötekből, amit ezzel kapcsolatban csináltunk még csütörtökön, azok közül mindenkit felhasználtunk. Az Acostával voltam egy picit úgy, hogy hát azért ő eléggé gyorsan lerendezte ezt az egészet, de még annak is volt hozzáadott értéke, úgyhogy abból a kötekből így mindenkit benn hagytam. Már csak azért is lett végül olyan, hogy kevesebben nyilatkoztak, mint mondjuk Bányája nem volt benne, Quartararo nem volt benne, mert addigra már a stábnak át kellett mennie máshova, meg nekem is kommentátorállást kellett próbálnom technikailag. Ha már itt tartunk, hogy mennyire van lehetőségünk így mozogni, meg mennyire vagyunk egyre jobban így számon tartva a különböző sajtósoknál is. Ugye az áprilisokkal is próbáltam szervezni a Martin meg a Bezeki oldalával is interjút, ilyen leülős hosszabbat, és hát teljesen úgy tűnt, hogy ebből semmi nem lesz, és aztán kicsit úgy voltam vele, hogy jó, akkor végül is utolsó nagy megerősítést nem is kaptam e-mailben, hogy akkor ez lesz-e vagy nem lesz, de így csütörtökön ilyen 2:30 magasságában írt nekem az áprilisi sajtós, hogy akkor Bezekivel így most le tudtak ülni, és hogy nekem ez így annyira így jól is esett, hogy ahhoz képest, hogy én azt hittem, hogy így jó, akkor az utolsó levélváltásunk után az egész így félbeszakadt, meg hogy akkor nem fog ez sem erre se kifutni, akkor hirtelen így, amikor picit felszabadult Bezekinek a programja, akkor egyből jött az info, hogy akkor tudunk-e reagálni, és akkor gyors reagálású osztagként a Szabó Robi, Sebestyén Peti páros egyike végül megcsinálta az interjút, mert ugye én még akkor a kommentátor állást teszteltem.
3: Gyors reagálású egység, Szabó Robi, azért így az hirtelen nem jön össze egy pillanat alatt, de azért vannak pillanatok, amikor igen, a Robi is meg tud indulni, ugye, hogy kell.
1: Szóval most ezt így még hozzá akartam tenni, mert ezt szerintem szintén egy ilyen tök jó visszaigazolása
3: és
1: volt annak.
3: Egyébként ez a rádiós cucc, szerintem ez fenn volt több versenyzőn is a hétvégén, mert ugye Bányai is azt mondta, sőt, ugye Acosta, amikor ott a győzelme után leszállt a motorról, és ezért lehetett hallani nagyon, hogy ugye Acosta, amikor ott a győzelme után leszállt a motorról, és ezért lehetett

0: és szerintem erre nagyon sokan vártak. Azok is nagyon várták, akik úgy az elmúlt időszakban kezdték el jobban követni a GP-t, meg azok is, akik így látták azt az egész fejlődési folyamatot, amin Pedro Acosta keresztül ment, konkrétan onnantól kezdve, hogy megérkezett a Moto3-as VB-re. És azért mindig van egy olyan különlegessége, hogy nekem is ugye, ha jól emlékszem vissza, akkor igazából Acosta az első olyan versenyző, akit az első évétől kezdve figyelek, ugye Moto3-on keresztül, és közvetlen közelről, és eljutott a GP-ben addig, hogy futamot is nyerjen. Tehát, hogy nekem is volt egy ilyen személyes kötöttségem ehhez az egészhez, hogy egy ilyen teljes fejlődési folyamatot láttam révbe érni, hogyha lehet így fogalmazni. Úgyhogy az viszont teljesen egyértelmű, hogy ezen a hétvégén a KTM-nek a tempója úgy unblock általánosságban is rendben volt, de az, amit Acosta azért kihozott ebből, arra voltak már előjelek, mert amit Mizánóban is láttunk tőlem, az azt megelőző hétvégéken is azért egészen jól meg tudott valósítani, de ez a csúszósabb aszfalt, ez szintén segített neki, és ami engem meglepett, hogy a legerősebb szektora Acostának az ugye a harmadik volt, ahol meg pont, hogy kevésbé jönne elő azt, hogy ez a KTM igazából miben jó. Hanem inkább a technikásabb, kicsit folyatósabb, bár mondjuk folyatósnak azért nehéz hívni egy olyan szakaszt, amiben van három kanyar, ráadásul abból kettőt egy íven fordulsz kis túlzással, de látszódott azt, hogy ilyen körülmények között is azért eléggé szépen íven lehet tartani ezt a KTM-et, és talán ilyen körülmények között jobban is lehet kezelni.
1: Igen, ami még ugye ehhez a győzelemhez kellett, azért az a szombati nullázás is szerintem eléggé felhúzta Pedro Acostát, hiszen ha belegondolsz, az megint egy, tehát ez egy teljesen megnyert futam volt a részéről, és ugye ő is azt mondta, hogy te fogalmaztál, hogy elcsűrte, ugye ő csúnyában mondta ezt. Eléggé benézte, mert hogy éppen lenézett a műszerfalra, hogy megnézze, hogy még mennyi üzemanyaga van, és hogy hát abban a pillanatban elmérte a féktávot. Nem feltétlenül azon a féktávon nézegetném azt, hogy mennyi üzemanyag van a motorban, de ő neki valamiért ez akkor az jött, de szerintem ez is egy extra löket volt vasárnapra, és a vasárnapi nagydíjon pedig azt hozzá kell tenni, ezért minden összeállt. Tehát azért a KTM-nek most igazán ki tudott jönni ez a hazai pálya előnye, én azt gondolom, mert látszódott, hogy azért a többi KTM is elég jól mozgott, azt is ki kell emelni, hogy azért amit már te is mondtál, ugye, hogy egy hónappal később volt a verseny, miatt maguk az időjárási körülmények is teljesen máshogy néztek ki, miatt sokan a nulláról indultak, viszont ugye a KTM nem a nulláról indult, mert jobban be tudták lőni a beállításokat, hiszen rengeteget tesztelnek ezen a pályán, és minden összeállt, és minden adott volt ahhoz, hogy ez a győzelem így megvalósulhasson. Innentől kezdve szerintem az a kérdés, hogy átszakad-e ez a gát, és akkor innentől kezdve Acosta mondjuk Motegit is behúzza, vagy lesz-e egy ilyen nagy menet, vagy ez csak ugye, csak hát idézőjelben, de azért ez egy szerintem azt a célt, amit kitűztek az év elején, hogy legalább egy győzelmet behúzzanak, hiszen azért a KTM több mint 1000 napja nem nyert azért nagy díjat, azt is hozzá kell tenni. Azt elérték, és szerintem az idei évre akkor a célokat ki lehet pipálni. Ezek után max egy világbajnoki dobogó lehet még az, amit talán megcélozhat, de ami neki fontosabb az az, hogy nyilván a következő évre úgy érkezzen meg, hogy ez a teher lekerült, és ha ezt így folytatja, akkor könnyen lehet, hogy amit ugye már több adás óta is beszélgetünk, hogy szerintem a világbajnoki cím legnagyobb esélyeseként vághat majd neki 2027-nél, de nyilván ez még nagyon-nagyon messze van.
0: Nagyon jó volt látni azt, hogy eleve a hétvége első napján is már megvolt a megfelelő tempó, és onnantól kezdve igazából csak finom hangolni kellett ezt a KTM-et, de ezúttal nem kaptad legalábbis Acostától azokat a visszajelzéseket, hogy akkor ezen változtattunk a motoron egyik napról a másikra. Persze a szerelőknek volt dolga, mert összetörte a motorját. Igen. Ugye még a vasárnapi bemelegítő edzésen, de ezúttal nem kellett belenyúlni olyan nagyon drasztikusan, nem kellett arra ösztökélni a szerelőket, a mérnököket, hogy induljunk el még egy ilyen irányba, és nem kellett Pitbeirernek sem mondania azt, hogy ezt adjátok meg nekem, mert akkor úgyis jó leszek az előző verseny hétvégékkel ellentétben, hanem most így minden természetes volt a KTM-nél, és talán ez a legnagyobb

0: hozzáadott értéke a Red Bull Ringnek a KTM szempontjából, és hogy a hazai pályája ez az osztrákoknak, hogy azért itt nagyon-nagyon jól be tudják lőni tényleg az alapcsomagot, és azon csak nagyon apró és nagyon finom hangolásokat kell eszközölni. Ez meg egy versenyző számára azért mindig jó, hogyha ha nem azzal kell foglalkoznia, hogy akkor hol javítsunk, min változtassunk ahhoz, hogy jobb legyen az érzés a motoron, hanem csak mennie kell. Akosztának pedig igazából tényleg semmi más dolga nem volt. Meg tanulva ugye a szombati hibájából, de ugye Petivel beszéltük pont ezt a közvetítés során, meg Ákoszt a győzelmét követően, hogy tényleg ahhoz, hogy meg tud lépni a következő szintet, kell egy bukás, vagy kell egy olyan élmény, ami így kicsit visszaránt téged a talajra. Most ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet, a hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
1: Sziasztok!

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfő délelőtt. 7 fiatal művész kapott junior prima díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávidi Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Átadták a Junior Prima díjat színház, film és táncművészet kategóriában Budapesten. A zsűri 7 fiatal művésznek ítélte oda a pénzjutalommal is járó elismerést. A díjjal azokat a 30 év alatti művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorát hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban a generátor, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és amikor a vendégemet hívtam, akkor a geotermikus energiát jelöltem meg fő témánknak, de aztán azóta, hát mondhatjuk úgy, hogy gyarapodtak ezek a témák, meglátjuk, hogy mi minden fér bele ebbe az adásba, mert vendégemben nagyon szeretem azt, hogy oly sok területre el tudunk evezni, úgyhogy szerintem informatív és hasznos óra elé nézünk, de hát akkor nézzük, hogy kivel fogok beszélgetni. Holoda Attilát üdvözölhetem itt a stúdióban, energiapiaci szakértő. Üdvözöllek!
3: Köszönöm szépen a meghívást ismét!
2: És hát, aki nem látta, korábban a geotermikus energia kapcsán egy ilyen általános informatív adást már vettünk föl, hogy mi is pontosan a geotermikus energia és annak a hasznosítási lehetőségeiről beszélgettünk, és emlékszem, hogy annak idején, amikor a választáson túl voltunk, akkor egy olyan adást is vettünk föl, ahol megbeszéltük, hogy a kormány milyen energetikai ügyek, döntések előtt áll és feladatok előtt áll, és hát azóta azért már beindult a nagy üzem, mondhatjuk azt, hogy most már eltelt annyi idő, hogy látnunk kell, hogy a kormány hogyan gondolkodik, és ahogy ígértem, a geotermikus energia lenne az első téma, és nagyon örültem, hogy bár egy-két héttel ezelőtt szerveztük le ezt a mai interjút, de szeptember 18-án találtam egy friss információt, méghozzá Bart István, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium villamosításért és dekarbonizációért felelős helyettes államtitkára a Budapest Geothermal Energy Summiton tartott előadásában azt mondta, hogy a készülő új magyar energiastratégia fontos eleme lesz a hazai geotermikus erőforrások fejlesztése, és a politikus szerint az olaj és a földgáz kiváltásának elsődleges eszköze a villamosítás, amiben az elektromobilitás mellett a kormány véleménye szerint fontos szerep jut a geotermikus energiának is. Hát akkor feldobom a labdát. Geotermikus energia. Kezdetekben erről nem sokat hallottunk, mikor megalakult a kormány, hiszen a legkardinálisabb kérdés közé a Paks 2, Paks 1, nyilván az aszály miatt ugye a Duna került, és keveset hallottunk a geotermikus energiáról, a szélenergiáról, a szélerőmű tenderek kiírása miatt szintén hallottunk, de a geotermikus energiai, mondhatom eddig a Bart István előadásig, semmit nem hallottam.
3: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert mi magyarok, ugye azt mindenki szinte tudja, hogy földtani viszonyaink és a földtani lehetőségeink alapján nagyon jó pozícióban vagyunk geotermikus energia tekintetében, és azt is mindenki tudja, de nem használjuk ki eléggé. Gyorsan hozzáteszem, hogy ez sem teljesen igaz. Hogyha azt a részét nézzük, hogy a meleg vizet azt használjuk, és szeretünk benne fürödni, akkor azt tudom mondani, hogy Magyarország ilyen tekintetben mondjuk úgy, hogy gyógyfürdő nagyhatalom, és ezt a részét ki is használjuk, pont. Amit még használunk viszonylag nagy mennyiségben, azt a mezőgazdasági hasznosítását a geotermiának. Nagyon sok helyen látunk olyan, főleg a déli ország részben olyan mezőgazdasági vállalkozásokat, amelyek a geotermiára alapozva olyan sikeresek, hogy ezek közül leginkább ott a Szentes környéke az, ami nagyon sok mindenkinek ad információt. De valójában az, hogy fűtési céllal, pláne villamos energia hasznosítási célra a geotermiát használni, hát beszélünk róla sokat, ugye most már egy helyettes államtitkár is beszél róla, de valójában olyan sok minden valóban nem történt, és ugye innentől kezdve megállapíthatjuk azt, hogy bár az nem kérdés, hogy van-e Magyarországon geotermikus lehetőség, de az, hogy ezt rendszer szinten megfelelően kihasználjuk-e vagy se, arra azt tudjuk mondani, hogy nagyon nem. És ugye minden energiastratégia, amikor készül, azt mindig beleírja szépen a geotermiát, ó, nagyon fontos, és ezzel fogunk élni. Az alapprobléma, hogy nem igazán vannak a döntéshozók sem tisztában azzal, hogy a magyarországi geotermikus készletek valójában mire alkalmasak. Ugye most te említetted ezt a Geotermia Summiton tartott előadását a helyettes államtitkának, ő is mit mondott, majd a villamos energia területén az olajat és a gáz fogjuk kiváltani, amire én azt mondom, hogy a magyarországi geotermikus potenciál alapvetően fűtési célú, és arra kellene használni. Ugyanis nem mindegy, hogy milyen hőmérséklet tartományban van ez a geotermia. Ugye amikor fürcsizünk a gyógyfürdőbe, akkor nagyon örülünk neki, hogy milyen jó meleg víz van. De hát az ilyen 30 és 40 fok közötti hőmérsékletben szoktak az emberek fürödni, az villamos energia termelése abszolút használhatatlan. De egyébként ezek a gyógyforrások nem is ezt a tartományt érik el, viszont van egy felső határuk, nagyjából olyan 110-120 fokig, és ez meg már nem elegendő a villamos energiához. Tehát amikor egy helyettes államtitkár, aki egyébként alapvetően nem földtani szakember, és nyilván az ő háttér tudása ez nagyon, hiányos, arról beszél, hogy majd a geotermiát villamos energiára fogjuk hasznosítani, az alapvetően téve. Tehát oké, van egy nagyon nagy geotermikus potenciál, nézzük meg, hogy mire tudjuk ezt használni. Azon kívül, amire már most is ugye használjuk, amit említettem, és leginkább a fűtési célú. És ha én azt mondom, hogy fűtési célú energia kiváltása tökéletesen alkalmas, akkor nem is esek túlzásba, hiszen majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy ez a Kárpát-medence, vagy ahogy mi szoktuk mondani, hogy földtanilag ezt Pannon-medencének hívjuk. A Pannon-medence szinte teljes területén, beleértve akár még Horvátország, Szerbia, Erdélynek egy jelentős részét, valóban nagyon gazdag geotermikus potenciálban, de ez alapvetően fűtési célú. Ahhoz, hogy villamos energiát tudjunk belőle termelni, jóval magasabb és tartós hőmérséklet kell, nagy vízhozammal. Ez az, ami nálunk nem igazán van. Persze, és ilyenkor szokták a kommentelők, de ott van a Fábián Sebestyén, jól emlékszünk rá, 1984-ben volt egy kitörés, ahol gőzt termeltünk egyenesen. Igen, van ilyen. Egy. Ez az egy terület, ami ilyen magas hőmérséklettel bír. Ott meg azt a problémát kellett tudnunk kezelni, nem nagyon sikerült, hogy ugye amikor geotermikus forrásokról beszélünk, akkor azonnal előjön az, hogy de hát ez borzasztóan vízköves, tehát annyira tele van ezekkel az ásványi sókkal, hogy például ez a Fábián Sebestyéni kitörésnél az a, körülbelül ekkora átmérőjű termelőcső, amin megtörtént a kitörés, egy fúrócső, az gyakorlatilag másfél óra alatt 20 forintos méretre szűkült, mert olyan erősen rakódik le, hogy a magas hőmérsékletnél nagyon könnyen kirakódik a vízkő, és ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát a kutat is alig tudtuk elfolytani, nem hogy még majd ezzel valamilyen további technológiát, és valóban, hogyha megnézzük, vannak olyan nagyon jó példák. Izlandot szokták ugye hozni, ahol nagyon magas a geotermikus hasznosítás, Törökország nagyon magas a geotermikus hasznosítás. Én magam is jártam Törökországban ilyen területeken, 250 fokos a hőmérséklet. Nálunk meg ugye 110-120-nál véget ér. Nem mondom, hogy nem lehet ebből is villamos energiát termelni, sőt, meg fogom lepni a nézőket, hallgatókat, Magyarországon most is termelünk, van egy Tura környéki ilyen kis előállító üzem, 3 megawatt. Tehát, hogyha ugye az, aki egy picit járatos az energetikában, tudja, hogy ez semmi. Azért semmi, tehát még a hiba határt sem nagyon éri el. Arra jó, hogy igen, van olyan technológia, amivel lehet, de azért nagy mennyiségben nem lehet, ezért sokkal inkább érdemes úgy megnézni, hogy oké, akkor van egy ilyen nagy potenciálunk, ebből mit tudunk hasznosítani fűtési kiváltásra, nagyon nagy mennyiséget, hiszen a fűtésnél azért egészen más hőmérséklet kell, és mit tudunk villamos energiára. Én azt gondolom, hogy hibás, hogyha valaki abban a illúzióban ringatja magát, hogy Magyarország ebből lesz villamos energia termelő nagyhatalom. Nem lesz. A magyarországi villamos energia termelésnél továbbra is, ha megújulóba gondolkodunk, maradjunk a napnál és a szélnél, ha karbonsemlegesnél, akkor még csatoljuk be a nukleáris energiát, de egyébként a geotermikus energia nem az a potenciál, amire itt alaposan számítani lehet. Viszont a fűtési célnál annál inkább.
2: Igen, de például, hogyha nézem azt a cikket, ami íródott ennél a Budapest Geothermal Energy Summit után a portfólión, akkor ugye abban is lehet olvasni, hogy Magyarország geotermikus energia felhasználása már jelenleg is meghaladja a 2026-ra kitűzött célt, és jó úton halad afelé, hogy 2030-ra elérje a Nemzeti Földhő Stratégiában célul meghatározott 12-13 petazsulos szintet. Tehát akkor rosszul állunk, de mégsem annyira, mert ebből úgy tűnik, mintha hurrá lennénk, miközben ugye azt is kiderül, hogy a 15 aktív fúrási projekttel és 24 kiadott engedéllyel Magyarország Németország után a második legaktívabb uniós ország az új geotermikus távhő és távfűtési projektek fejlesztése terén.
3: Na, ugye itt elhangzott a két kulcs, távhő és távfűtés.
2: Így van.
3: Való igaz, hogy az elmúlt időszakban a geotermikus energia hasznosítása a távhő területen kapott egyfajta lendületet. Gyorsan hozzáteszem, a geotermia éppen úgy, mint a szénhidrogén kutatás, egy kockázatos üzletág. Tehát ez nem úgy van, hogyha akárhol lefúrok, és akkor vizet fogunk találni, és ha nem elég a víz, akkor még jobban lefúrunk.
2: Nagyon sok
3: lefúrunk,
2: felesleges nagyon fúrás sokkal, van.
3: Nagyon sok meddőfúrás van, amiben nincsen víz. Ott a hőmérséklet, tehát a hőmérsékleten nincs probléma. Az egy geológiai földtani adottság, hogy Magyarország alatt, tehát a Pannon-medence alatt sokkal vékonyabb a földkéreg vastagsága, mint máshol. Ebből következően nekünk nem is kell olyan mélyre fúrni, hogy a hőmérséklet elkezdjen emelkedni, de ebben azért kockázat van, hogyha én ebből vizet akarok csikarni, akkor annak a víznek is ott kell lenni, és nem biztos, hogy ott lesz. Tehát ott a meleg, ott a hő, de a víz nem biztos, hogy akkor energiát ad. Éppen ezért vannak olyan önkormányzatok, ahol tényleg van a geotermikus hasznosítás, és egyre nagyobb mértékben, ugye, amit nagyon sokan ismernek, Miskolc, Győr, Mosonmagyaróvár, Hódmezővásárhely, Veresegyház, mint a kicsik közül az egyetlen, és ugye Szeged például, a szegedieknek nagyon szerencséjük volt, mert 95 fokos a hőmérséklet, tehát még magas is a hőmérséklet, és vannak, ahol valóban lehet sikereket elérni a távhő területén, és például Miskolc esetében meghaladja az 50%-ot a távhőben felhasznált energiában a geotermia. Ez egy nagyon szép eredmény, való igaz. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez nem úgy van, hogy jó, akkor most mindenütt gyorsan geotermiára álljunk át, mert meg kell vizsgálni, hogy hol milyen lehetőség van. Ahogy az előbb említettem, én magam is voltam már olyan szerencsétlen, hogy olyan fúrást irányítottam, ahol bizony nem volt víz. Ott volt a hőmérséklet, nagyon jó meleg volt. Csak víz nem volt benne. Tehát ezt a kockázatot meg kell futni, és hogyha belegondol bárki, hogy mondjuk egy ilyen kútnak a lefúrása az több 100 millió forint, és nem talál semmit, az azt jelenti, hogy az kidobott pénz. Tehát nagyon erősen meg kell gondolni, hogy ki az, aki kockáztatja az adófizetők pénzét. És ugye itt szokott előjönni, hogy nem véletlen, hogy viszonylag nagy önkormányzatok voltak erre képesek, hiszen ők rendelkeznek azzal a pénzügyi kerettel, amivel mondjuk egy ilyen kockázatos fúrásba bele
2: rendelkeztek.
3: És ugye nagyon sok helyen alapproblémát jelent, hogy az adott önkormányzat egyrészt nem is pályázhatott például ezekre a geotermikus koncesziókra, számomra érthetetlen módon, az önkormányzatokat kizárták ebből. Mondjuk nem véletlen, mert az előző kormány az önkormányzatokat gyogyósként, vagy legalábbis kisgyerekekként kezelte, és nem adott nekik túl nagy önállóságot, így pénzt sem. Ugyanakkor a kormánynak lenne szerepe abban, hogy például az ilyen fúrásokat, mint korábban ez gyakorlat volt 20-30-40 évvel ezelőtt, Világbank és egyéb fúrások esetén a Világbank fölvállalta a kockázatot, és azt mondta, hogy ha sikertelen lesz, de egyébként mindent elkövettél szakmailag, hogy az tökéletes legyen, de nem jött össze geológiailag, akkor én azt finanszírozom. Most a kormánynak éppen ez lenne a feladat, és az önkormányzatok jelentős része ezért nem fér hozzá a saját egyébként alatta lévő meleghez, meg melegvízhez, nem tudja megfinanszírozni. A pici önkormányzatoknál el kell képzelni, hogy én tárgyaltam olyan önkormányzati vezetővel, polgármesterrel, akinek mondta, hogy ott van egy gyógyvízkút, van egy pici fürdőjük. Hát tisztítani kéne. Mondtam, hogy mekkora a tisztítás költség. Azt mondta, nincs akkora a költségvetése egy egész évre. Tehát, hogy nem tudja megfinanszírozni, ott van a melegvíz alatta, csak éppen ez pénz kell hozzá. És ugye ráadásul nagyon faramúci a helyzet, mert azt szokták mondani, hogy jó, hát egy vízkutat megfúrja. Ugyanaz fúrja a vízkutat, ugyanaz a vállalkozás, aki az olajkutat. És az olajipari vállalkozások az árazásban mindig követik az olajárát. Uh-huh. Az olajár fölmegy, akkor fölmegy a szolgáltatás ára is, hiszen ő abból részesedni akar. Na most, akkor most gondoljuk el.
2: Nem túl olcsó most, projekt ez.
3: Pontosan. Mert ugye a geotermikus kútnál azt fogja mondani a fúrási cégvezető, hát én annyira fogom lefúrni, amennyire egy olaj cégnek lefúrnék egy hasonló méretű olajkutat. Meg tudod fizetni? Hát nem. De hogyha mondjuk lemegy az olaj ára, akkor meg az egy kiváló lehetőség, mert most akkor viszonylag olcsó meg lehet fúrni egy ilyet. Tehát hatalmas pénzek szaladgálnak, és ráadásul ez a mérhetetlen kockázat az, amivel nem tudnak mit kezdeni. De hogyha belegondolsz egyébként, nem is venné azt nagyon jól ki magát, hogyha azt mondanák az embereknek, hogy itt egy polgármester, aki kockáztatja a ti pénzeteket.
2: Hát igen, valószínűleg meglincselnék, vagy
3: ezért nem ilyen, itt meg. Ilyen, és ilyenkor lenne szerepe egyébként az államnak, az adott államnak, és ilyenkor kéne egy kicsit besegíteni hitelfelvételre, azt mondja, hogy jó, akkor ha kockázatos a fúrás, én finanszírozom ugyan, de ha nem, akkor nem a te bajod lesz, hanem a geológia problémája, mi meg ezt fölvállaljuk, de erre sem az előző kormány esetén, sem a mostaninál olyan nagyon sokat, azon kívül, hogy elmondta a helyettes államtitkár úr, hogy akkor majd itt
2: stratégiai nagyobb szerepe lesz a geotermiának.
3: De azért nem látjuk. Tehát, hogy mindig minden, ahogy szokták mondani, a stratégia annyit ér, amennyit abból megvalósítanak. Ha emögé raknak forrásokat, akkor az önkormányzatok is azt mondják, hogy nekünk egyébként vannak kidolgozott lehetőségeink. Itt van alattunk a melegvíz. A kockázat benne van, azt nem tudjuk megfutni, ebben segítsetek nekünk. Az egy konkrét stratégiai lépés lenne a mindenkori magyar kormány része, hogy azt mondja, hogy oké, ebben én besegítek.
2: De most akkor nézzük azt a verziót, amikor mondjuk azt feltételezzük, hogy sikeres fúráson esik túl akár egy önkormányzat, mert ugye mindig azt mondják, hogy ha van egy költséges beruházás, de utána egyébként gazdaságilag megéri, akkor az egy win-win helyzet. Hogyha azt feltételezzük, hogy a fúrás sikeres és geotermikus energiát tud valaki hasznosítani távhő szolgáltatásra, akkor hogy képzeljük el a matematikát? Mennyire éri meg tényleg a geotermikus energiát a távhőszolgáltatásra használni? Mennyire tud alacsony lenni aztán mondjuk a lakosságnak a hőszolgáltatásért kiadott pénze?
3: Ugye itt érdemes azon elgondolkodni, hogy alapvetően a távhő esetéről beszélünk. A magyar távhőrendszer az elég sok sebből vérzik, és mondhatnánk azt, hogy nem a 21. századnak megfelelő technológiai színvonalon van. Ugye régen hogy volt a távhőrendszer, volt egy marha nagy energiatermelő, és akkor ő termelte magas hőfokon a hőt, ami ez nagyon magas előre menő hőmérsékletet produkált a csövekbe, és akkor az elment valahova, ráadásul egy nagyon rossz hatásfokkal leadta a lakóházaknál, majd visszatért, és akkor azzal vagy kezdtek valamit, vagy elengedték a fenébe ezt a hőt. Általában kezdtek azért valamit, elkezdték forgatni, de a magyar távhőrendszer alapvetően földgáz alapú. És ugye amíg volt olcsó szovjet gáz, még a szocializmusban, addig ez senkit nem érdekelt. Onnantól kezdve, hogy ez piaci alapra tevődött át, akkor azt látjuk, hogy a magyar távhőrendszer a régi berendezkedése alkalmatlan arra, hogy megújuljon. Tehát, ha én a geotermiának a távhőbe való bevonásán gondolkodom, akkor mindenképpen az egész rendszert kell nézni. Ha nem a rendszert nézzük, mindig csak azt nézzük, hogy de legyen itt egy hőtermelő, akkor abban a hibába esünk, hogy de hát itt a forró víz, és akkor gyorsan ki kell használni, stb. És akkor ki fogja lefúrni, van-e akkor annyi forró víz, stb. Ezért mindig érdemes megnézni, hogy oké, akkor az egész távhőrendszerhez, ha hozzányúlok, akkor milyen korszerűsítést hajtok rajta végre, például az előre menő hőmérsékletet, például a rendelkezésre álló csővezetékrendszer, az megfelelő-e, vagy rengeteg hőveszteség van rajta, nagyon sok van, zárójelbe jegyzem meg, borzasztó sok, rossz a rendszer kialakítása a házakban, nagyon sokszor átfolyó rendszer van rajta, ami használhatatlan, akkor nagyon jó volt. Tehát amikor volt olcsó szovjet gáz, akkor senkit nem érdekel. Most meg már mindenkit érdekel. Hogyha nem nyúlunk hozzá az egész rendszerhez, akkor az elejéhez nem, önmagában csak az elejéhez nem szabad hozzányúlni. Azzal együtt, hogy nagyon sok helyen elindultak, főleg az önkormányzatok, ott is a nagyok megint ez jön elő, hogy akinek van pénze, az elkezdte ezeket a korszerűsítéseket a távhőrendszeren. Az elejét pedig úgy érdemes megnézni, hogy na, akkor nézzük, hogy nekünk mi van. Most gázzal fűtünk, de itt van a környéken mondjuk elérhető geotermia, azt vonjuk be, ne azt mondjuk, hogy jó, akkor mostantól csak geotermiával fűtünk, hanem nézzük meg, hogy mennyi gázt tudunk kiváltani, nézzük meg, hogy például hulladék égetéssel mennyi hőt tudunk termelni, hulladék hasznosítása, nézzük meg azt, hogy biomasszával mennyit tudunk termelni, és akkor az ember összeszed egy csomó mindent, hogy ó, hát van itt egy csomó lehetőség, akkor ebből rakjak össze egy mixet. De bármelyikkel bármilyen probléma adódik, mondjuk nincs elég hulladék, a biomassa éppen elfogyott, mert az erdészet, vagy nem tudom ki, nem szállít, mondjuk probléma van a geotermikus kúttal, mert azért ez is egy, hogy úgy szoktam mondani, hogy ez egy élő organizmus, tehát időnként elromlik, és kell a karbantartásra odafigyelni. Mi van akkor, ha ezek nincsenek, de éppen tél van, és rohadt hideg van? Akkor legyen ott a gáz, amivel én rásegítek. Tehát, hogy érdemes ott is ugyanúgy mixben gondolkodni, mint amikor az egész energiarendszerről beszélünk. De nem szabad csak és kizárólag a hőtermeléssel foglalkozni, ugye ez az eleje a távhőnek. Utána van maga a távhő elosztó rendszer. Szerencsés esetben ez egy céghez tartozik. Nagyon sok esetben ez külön van. Más az elosztó, meg más a hőtermelő. És akkor onnantól kezdve ezeket az érdekeket, hogy nyilván a hőtermelőnek az az érdeke, hogy egyébként ő minél nagyobb mennyiségbe adjon el. Ő meg azt mondja, hogy nekem meg az az érdekem, hogy a lehető legolcsóbban juttassam el ezt a szolgáltatást az én saját lakosságomnak a távhőrendszeren keresztül. Nem biztos, hogy ez mindig ugyanazt az érdeket fogja képviselni. Ezért szerencsés, hogyha egyben van. De ha csak az egyikhez, csak a másikhoz nyúlok hozzá, akkor az hiba. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát, a panel program. Ugye sokan dicsérték, meg sokan átkozták. Uh-huh. A panel programnak is az volt a hátulütője, és azért volt hibás önmagában, mert csak egy részét akarta megoldani ennek a távhőrendszernek, a házak szigetelését. És mi lett? Ott, ahol egyébként is 28 fok van, és kinyitják az ablakot, mert nem lehetett szabályozni rendesen, ott 40 fok lett, hát marhára örültek neki az ott lakók, hogy de jó, hogy panel program van, még melegebb lett. És nem sok... Tehát az a baj, hogyha nem rendszerszerűen nézzük az egészet, és minden eleméhez elkezdünk hozzányúlni, akkor nem egy korszerű távhűtő rendszert kapunk, miközben azt látjuk, hogy például Nyugat-Európában a távhőrendszerek sokkal népszerűbbek, mint az egyedi gázfűtés. Mert hogy tisztább, nincsen vele probléma, gyorsan hozzáteszem, mielőtt megint valaki odaír a kommentbe, hogy nem a geotermikus vizet forgatjuk, nem a geotermális vizet forgatjuk, mert miért? Az előbb mondtam, borzasztó magas az ásványi só tartalma, állandóan elvízkövesedne valami, hanem lehetőleg a legközelebb a kúthoz, egy hőcserélővel, egy teljesen tiszta, lágyított vizet forgatott rendszerben átadjuk a hőt, és onnantól kezdve már azt visszük el a lakótelepre, és azzal fogunk fűteni, és utána visszajön, és előre melegít, és a többi. De nagyon lényeges az, hogy maga a rendszer az működjön, meg kell nézni, hogy a fűtőműnél mi az, ami gazdaságosan bevethető, ezért nem biztos, hogy minden egyes önkormányzatnál ugyanakkora mennyiséget tudok kiváltani. Ugye az előbb említettem Miskolcot, 50-55% körül van most a geotermikus. Van olyan terület, ahol ezt meg nem lehet megcsinálni. Ráadásul, ugye éppen az előre menő hőmérsékletből adódóan nem mindegy, hogy mikor nézzük. Ugye például a szegedi rendszernél, ugye az előbb azt is mondtam, hogy szerencsések, meg 95 fokos a feljövő víz. Ez azt jelenti, hogy ha 7 fok alá nem süllyed a napi átlag középhőmérséklet, akkor elég hozzá a geotermia. De ha süllyed, akkor bizony kell a gáz is. Tehát nincs olyan, hogy vagy ez, vagy az. Tehát ne játszunk amatőr focit, amikor mindenki ugyanoda szalad mindig, ahol a labda van, ne dobáljuk ki az egyiket vagy a másikat, nézzük meg, hogy milyen egészséges mixer tudjuk ezt a hőt megtermelni, úgyhogy közben szépen hozzányúltunk a rendszerhez is. Zárójeles megjegyzés, nagyon sokszor van olyan, hogy ugye a szerzett jogoktól az emberek nagyon nehezen mondanak le. Én tanulmányoztam sok területen ilyen távhő cégeket, van olyan távhő cég, ahol a távhő cég felel azért, hogyha a radiátoron elromlik a szelep. Akkor telefon, jönnek és kicserélik. Na most, ha neked otthon elromlik a radiátorodon a szelep.
2: Nekem kell megoldanom.
3: Na, erről beszélek. Tehát, hogy ezt is látni kellene, hogy nem egységes. Valamikor, valahol ez kialakult, az emberektől szerzett jogot visszavenni, vagy akár egységesítés legnemesebb szándékával is borzasztó nehéz. Mert akkor felzúdulás van egyebek, és politikailag meg egy nagyon érzékeny területet évettünk, mert a távhő borzasztó sok embert érint.
2: Hát és még fog is bennünket érinteni, mert az adás második felébe is még innen visszük tovább a gondolatot, viszont kell egy talpalatnyi szünetet tartanunk, de maradjanak velünk, innen folytatjuk. Most.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorát hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy megígértem a nézőknek és a hallgatóknak, folytatjuk vendégemmel, Holoda Attilával a beszélgetést. Említettem a felvezetőmbe, ugye, hogy az atomenergiáról és a szélenergiáról sokat hallottunk azért az elmúlt hetekben, és ugye mondhatjuk úgy, hogy az egyik első téma volt, amivel kapitány miniszter úr berobbanhatott, az a szélenergia magasabb fokra való tekerése a 4000 megawatt tervezett beépített kapacitással kapcsolatban. És azóta ugye már látjuk a kiírást, és látjuk azt, hogy jaj, de jó, jön ez a 4000 megawatt. Én nagyon örültem, amikor Pakson is hallottuk a miniszterelnök úrtól is, hogy 4000 megawatt, és ez olyan nagyon jól hangzik, amikor valaki mondjuk Pakson mondja ezt, mert fú, hát ugye ott tudjuk, hogy 2000 megawatt, de ez képest 4000 megawatt, de azért majd arról is beszéljünk, hogy azért az nem 100%-ig kinyerhető. Viszont nagyon érdekes, mert a kiírást, amikor én láttam, és mondjuk láttam ezeket a betáplálási pontokat, helyszíneket, Ács, Dunaújváros, Iváncsa, Kisbér, Komárom, Ócsa, Székesfehérvár, Szombathely, és ha csak az ócsai területet nézem, és ott elkezdtem szemezgetni, hogy ott van az ócsai tájvédelmi körzet, oké, hogy nem 12 kilométeres most már a sugár, hanem 700 méter, de hát, hogy ezek a helyszínek vajon hogy lettek kiválasztva, vajon ideálisak-e, és most jó ez a 4000 megawatt?
2: Az, hogy jó olyan, és most miért nem 10 000, vagy miért nem 100 000, hát ezen lehet vitatkozni. Én azt gondolom, hogy a magyarországi szélpotenciál az nagyon alul volt kihasználva. Ugye jelenleg Magyarországon 330 megawattnyi szélerőmű potenciál van. Hogyha ehhez hozzáteszem azt, hogy a szélerőművek rendelkezésre állása nagyjából 26-29% éves szinten, az azt jelenti, hogy örülünk neki, magas, de mondjuk nem összevethető egy zsinórüzemű erőműnek a rendelkezésre állásával, amelyik, vagy mondjuk egy paksi atomerőmű, amelyik majd, hogy nem 100%-ban, ha csak a vízben nem jön, mint probléma. Igen. Mert ugye ezzel korábban nem nagyon számoltak. De elvileg, tehát hogyha minden egyéb körülmény rendben van, akkor az az erőmű nullától, az viszi és leadja azt a 2000 megawattot, amire szükség van. A szélerőmű azért volt érdekes, hogy miért nem használták korábban, hogy Magyarországon nagyon büszke volt rá az előző kormány, hogy hihetetlen mennyiségű naperőmű épült. Igen. 2010 és 2026 között tényleg azt tudom mondani, hogy forradalmi változás volt. Mit tudom, hogy 2010-ben talán 1400 wattnyi volt, tehát 1,4 megawattnyi teljesítmény. Most meg a beépített teljesítmény meghaladja 8600-at. Hát erre is te, mint paksi mondhatod, hogy wow. Úristen, 4 paks. Igen, nem, de mondjuk a naperőműveknek a kihasználtsága 20% alatt van. Uh-huh. Tehát gyengébb még a szélnél is. Miért? Mert ugye a szelet, hála jó Istennek, az is időjárás függő, de az nem érdekli, hogy lemegy a nap vagy sem.
1: Igen.
2: Sőt, este még talán egy kicsit jobban is tudod.
1: Rá szokott erősíteni, igen.
2: De ugye, amiről sokan szoktak beszélni, hogy azt azért ne felejtsük el, hogy van olyan időszak, amikor se a szél nem fúj, se a nap nem süt. És ez nem kevés. Tehát a 8760 óra, amennyi egy évben van, igen, annak körülbelül a negyede az olyan, hogy egyik sincs. Ez azt jelenti, hogy nem az a jó energetikai rendszer, ami önmagában olcsón előállítható megújuló energiákat tesz be a rendszerbe, és délben mondjuk ontja a napelemet, és fúj a szél, és onnan is jön az áram, hanem az a jól átgondolt energetikai rendszer, ami nekem december közepén, este 7 órakor is ugyanolyan stabil áramot fog tudni adni, mert az emberek folyamatos áram ellátásra vannak berendezkedve. Nincs olyan, hogy valakinek azt mondják, hogy akkor most kapcsolt ki.
1: Most nincs.
2: Most ugye volt egy időszak, igen, és ugye föl is kapták, és nyilván meg is dicsérte a kormány az embereket. Gyorsan hozzáteszem, az igazán nagy hozadék nem az emberektől jött be, hanem sokkal inkább a cégektől ez az önkéntes vállalás, a saját visszafogottság. De ezzel együtt azt gondolom, hogy akik tudatosan álltak ehhez a dologhoz, egy nagyon jó figyelmeztetés volt, talán egy kicsit meg is mutatta azt, hogy mennyire sérülékeny a mi rendszerünk. De a szélerőművek kapcsán, ugye említetted, hogy több mint 24 hely van, vagy 25 hely lett kijelölve, már nem is emlékszem.
1: Hú, mindjárt mondom neked. Hát egyébként a nagy bejelentés 8 település lett megadva, de egyébként igen.
2: De több hely több van. Hely, tehát ahhoz képest, hogy korábban ezt egy helyre szűkítették, igen. Egyszerűsítési okokból. Mert ugye az kevés, hogy mondjuk kiválasztok egy helyszínt, ahol nagyon jól fúj a szél, és akkor mindenki hip-hip hurrá. Igen ám, de meg kell nézni, hogy a szél által megtermelt villamos energiát be tudja elfogadni a rendszer. Nem? Itt sem lehet a rendszertől függetlenül azt mondani, hogy akkor ide rakom, vagy oda rakom. Arról nem is beszélve, hogy a szélerőművek esetén, hát azért az mégiscsak a tájban az egy komoly változást jelent. Annak van környezetvédelmi, természetvédelmi, katonai biztonságpolitikai és sok egyéb más vonzata, amit bizony figyelembe kell venni. És ugye abból a szempontból nagy előrelépés ez a mostani, ugye azt mondja, hogy hogy ők megvizsgálták, hogy ez az a korábbi egyel szemben az a több sokkal több helyszín, ahol alkalmas lehet arra, ha van elegendő szélpotenciál, hogy azt ott befogadja a mi meglévő villamos energia rendszerünk úgy, hogy közben nem zavar természetet, környezetet és mondjuk a honvédséget. Azaz, ők azt mondták, hogy az hazugság, hogy csak egy ilyen van Magyarországon. De az sem igaz, hogy jó, és akkor csak itt fúj a szél, dehogy is. De Magyarországon én előadásaimban szoktam ezt emlegetni, direkt megnéztem, hogy 1937-ben Magyarországon 687 darab szélmalom működött. Azaz, szél van. De nem mindegy ám, hogy milyen magasságról beszélünk. Ugye az, amit mi itt érzünk, és lejövünk a földre, és akkor fúj a szél, az egy dolog. Az más dolog, hogy fent hogy fúj, és itt is vannak különböző eltérő erős szélerősségek, amikkel számolni kell. Ráadásul ma már a szélerőművek se azok, mint amit 15-20 évvel ezelőtt volt. Tehát ne gondoljuk, hogy miközben minden más fejlődik, vagy pont ez nem fog. Korábban egy ilyen 2,5-3 megawattos szélerőmű teljesítmény volt, most már ilyen 6-7, akár 8 vagy a felettiekről is beszélünk, ami természetesen még nagyobb lapát jár, még nagyobb magasság jár, más területet ér el, azaz bővült ennek a lehetősége technológiai oldalról, és nézzük meg, hogy ez a szélpotenciál oldal hogy van, és ne felejtsük el, hogy nekünk ezt rendszerbe kell illeszteni. Tehát nem olyan egy szélerőmű, hogy akkor
1: bárhova le lehet dobni.
2: Igen, tehát ez nem olyan, mint az amerikai farmer, aki úgy kutat olajat, hogy szerintem itt van. Itt fúj a szél. Jó, akkor a szél megvan. Akkor nézzük meg, hogy milyen erőművet érdemes is tudunk ide rakni, mert azért az nem 2 forint. Nézzük meg, hogy befogadja a rendszer, és a rendszer stabilan képes befogadni azt a mennyiséget, és hogyha mindez összeél, és nem zavarja ugye az egyéb stakeholdereket, akkor lehet róla szó. Tehát én azt gondolom, hogy ez a mostani 4000 megawattnyi bejelentett teljesítmény azért forradalmi változás, mert azt mondta, hogy nézzük meg ezeket a feltételrendszereket, illesszük bele, és szerintünk több fér bele, mint ami jelenleg van. Hát a 300-nál mindenképpen több. De ha bele gondolsz, akkor ez 10-szeres. A mostaninak több mint 10-szeresét fogják még beépíteni, ez rengeteg pénz. Hál' Istennek a szélerőművek beruházása nem tart olyan sokáig, mint egy atomerőmű beruházása, viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, de a megtérülését azt meg már megint úgy kell kalkulálni, hogy ugye az előbb említettem, hogy az inflációnál azért egy jobb tőke megtérülést tegyen, azzal a kihasználtsága, hogy 26-29%, akkor bizony kell egy tőkeerős finanszírozó hozzá. Azaz, nem úgy van, hogy akkor én most magánszemélyként, akkor én szeretnék egy ilyen szélerőműre menni, nem lesz rá pénzem. Arra is beszélve, hogy ugye az üzlet, ott megnézik a megtérülés, stb., és nem csak azt nézik, hogy ez most nekem megtérül-e valaha vagy se, hanem azt nézi, hogy még van 3 megtérülési vagy befektetési lehetőségem, melyik a legjobb. És akkor ő már mérlegeli, mondjuk egy energetikai vállalat. Hogyha ezzel együtt belefér a szél, akkor csinálják. Az előző kormány álláspontja meg az volt, hogy Hát én nem akarom olyan rossz helyzetbe hozni a szegény magyarországi szélerőmű működtetőket, hogy ők versenyezzenek az északi tengeren, meg a balti tengeren a német termelőkkel. Na most én még nem találkoztam olyan befektetővel, aki hülye lenne, és ne számolna meg egy ilyen számítást. Rájuk kell bízni. Ha neki az megéri, akkor ő bead egy koncessziót rá. Ha a koncesszió feltételei adottak minden egyéb szempontból, akkor megtörténik a kivitelezés, és a rendszerünk is képes befogadni, nem véletlen, hogy közben ugye folyamatosan mondják, hogy kell a hálózatunkat bővíteni, akkor ezt szépen fokozatosan el fogunk érni egy sokkal biztosabb, és úgy mondom, hogy az energia mixünkbe egy stabilnak tűnő, kiegészítő megújulót, de ne felejtsük el, 29%, és nem az év minden napján, és nem mindig fog működni. Ráadásul vannak ilyen hosszú időszakok, amikor se szél, se nap, se semmi. Hogyha ez működni fog nálunk, már pedig működni fog nálunk, mert egyébként villamos energia hiányunk van. Nem folyamatosan, de vannak olyan időszakaink, amikor többlet van, meg van, amikor nagyon nagy hiány van. Ugye akik ugye nagyon büszkék voltak rá, hogy ebbe az időszakban, amikor a paksi erőmű az gyakorlatilag 90%-kal csökkentett üzemmódba tudott működni, hogy bezzeg itt voltak a napelemek, és ők mentettek meg minket. Este 5 óráig. Tehát, hogy azt is látni kell, hogy ha nem tudunk egy zsinór üzemben működő erőművet egy másik zsinór üzemmel pótolni, akkor bizony lesz hiány. Ha nem lett volna mondjuk ez az úgynevezett market coupling, tehát a piacok összekötése a környező országokkal, és nem lenne elegendő import mennyiség, akkor bizony sokra mentünk volna este 7 órakor a napközben nagyon sokat termelt napelemekkel. De napközben nagyon jól jártunk vele, tagadhatatlan sokat segített. Viszont, ha úgy nézzük, hogy jó, de akkor van olyan időszak most például, amikor már Paks működik, meg majd jön a Paks 2, és akkor lesz szélerőmű, meg nap, és akkor hogy fogjuk ezt az egészet rendbe rakni, mert hát nem lehet leállítgatni ugye egy atomerőművet. Ez én azt gondolom, hogy ez már rendszerirányítási probléma, és nem az a probléma, hogy akkor kinek mi a kedvence. Tehát én nem vagyok annak híve, hogy elkezd mindenki vitatkozni, hogy kinek milyen szájíze van, hogy én ezt szeretem, én a napot szeretem, én a szelet szeretem, én a geotermiát, én a nukleárist, én meg a szenet. Azt kell megnézni, hogy nekünk az adottságainkat tekintve mi az, ami belefér, be tudja fogadni a rendszer, és mondjuk úgy, hogy az élhető környezet és az élő környezet legkisebb zavarásával és legkisebb környezeti lábnyommal tudjuk ezt működtetni úgy, hogy közben a prioritás azért mégiscsak az legyen, hogy az országot el kell látni villamos energiával, és tagadhatatlan, hogy folyamatosan nő a villamos energia igény. Nem olyan gyorsan, mint mondjuk Kínában, mert azt nem lehet liberálni, de Európában is. Persze sokkal kisebb, tehát ilyen ellaposített növekedés, de van benne növekedés, és magunk is azt látjuk, hogy amikor mint a fűtés, korszerűsítés van, akkor egyre inkább előjönnek a villamos energiával működő fűtések, ahhoz mi kell villamos energia. Ugye az helyettes államtitkár is mondta, hogy akkor majd a kőolajat meg a földgáz kiváltjuk geotermiával, vagy legalábbis villamos energiával. Most ad abszurdum, hirtelen az összes autónkat le tudnánk cserélni elektromosra. 4 nagy baj lenne. Nem tudnánk ellátni árammal. Nincs annyi áram. Tehát mindig a fokozatosságot itt is tartani kell. Ehhez a fokozatossághoz föl kell mérni, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ebbe beletartozik az, hogy megnézzük, hogy van nap, szél, stb. Geotermia egészen a még éppen működő szénerőműig, azt meddig tudjuk bent tartani a rendszerbe, és egyébként, amikor már mindenünk megvan, akkor ne felejtsük el, hogy és ezt el akarjuk látni a lakosságot, az ipart, a fogyasztókat árammal folyamatosan nap 0-24 órájában. Nem délben, nem csak akkor, amikor nagyon süt a nap, hanem mindig. És mivel az energia, villamos energia sokkal nehezebben tárolható hosszú távra, és a szezonális tárolás nincs megoldva. Tehát nem tudunk úgy, hogy nyáron sokat sütött a nap, és akkor majd télre ezt elrakjuk. Az akkumulátor az gyakorlatilag a napon belüli kiegyensúlyozásra, tartalékolásra jó, hosszú távon nem tudunk tárolni. Azaz, ha hosszú távon akarunk működni, a nap 24 órájában, a hét minden napján, az év minden napján, akkor bizony kell olyan energia tartománynak lenni, ami mindig rendelkezésünkre áll, ami a minimum igényeinket is kielégíti, ha nem, akkor az importhoz fordulunk. De ne felejtsük el, hogy az import sem korlátlan. Van egy ilyen téves elképzelés, hogy jó, majd veszünk itt, ott, amott. Amikor a klímaváltozásról beszélünk, akkor ne gondoljuk már azt, hogy ez csak Magyarországon jelentkezik. A klímaváltozás az például azt eredményezte, hogy mondjuk a Balkán, ahol nagyon sok vízerőmű van, nem tudott vízenergiából származó villamos energiát adni nekünk.
1: Hiszen ott se annyi volt a víz, mint
2: a amúgy. Száj volt. Ott is ugyanúgy a száj volt. Tehát, hogyha lépünk egyet, akkor mindig tudni kell, hogy mibe lépünk. Tehát azért nem állt szétnézni, és mondjuk azt mondani, hogy oké, nem baj, majd lesz probléma. Én jól emlékszem rá, amikor a Paks 2 beruházásról döntött az akkori kormány 2014-ben, és ugye mondták, hogy de hát ha ez sokat fog termelni, mondjuk abban az időszakban, amikor Paks 1 is termel,
1: még megy, meg így
2: a Paks 2, akkor azt mondták, hogy nem baj, majd eladjuk a németeknek. A németeknek? Hát ők is tele vannak megújuló energiával. Ki fogja megvenni? Hogy fogunk járni? Negatív energia ár lesz. Azaz, ezeknél a dolgoknál ne gondoljuk azt, hogy mindig egy stacionális rendszerbe ülünk be. A rendszerünk az folyamatosan változik. Ha én most azt mondom neked, hogy 2026-ban ennyi erőművünk működik, az 2035-ben már nem fog annyi erőművünk működni, mert lejár egy csomónak a működési ideje. Nem csak az atomerőműnek jár le ugyanis az üzemideje, hanem a többinek. Azt nekünk pótolni kell, ha nem pótoljuk, nézzük meg, hogy honnan tudunk beszedni. És hogyha mi bajba vagyunk a klímaváltozás miatt, akkor a szomszédok is bajba vannak. Ráadásul még van egy geopolitikai bajban lévő ország, Ukrajna, amelyik azért hatalmas nagy villamos energiatermelő potenciál volt itt a térségben, és kiesett az orosz támadások következtében, és nem hogy kiesett, még ő is jelentkezik energiáért. Azaz egyre inkább egymásra szorul ez a térség, meg úgy általában az európai terület, és persze nagyon jó dolog, talán az egyik legjobb dolog a piac összekötés, de azért azt ne felejtsük el, hogy az, hogy Magyarországon sokszor magasabb árak vannak, jóval magasabbak, mint mondjuk Skandináviában vagy Németországban, az azt jelenti, hogy ez a piac összeköttetés még nem korlátlanul működik. Nincsen oda-vissza áramlás. Tehát ha például Paks 2 is nagyon jól fog majd beindulni, és sokat elmel, meg süt a nap, meg még a szél is lesz, meg még Paks 1 is működik, és majd el akarjuk adni, nem biztos, hogy egy német vevő meg tudja venni, mert nem fog eljutni. Ha csak az európai hálózatokat is nem kezdjük el ugyanúgy fejleszteni, mint ahogy a magyart.
1: Nagyon érdekes, mert ugye itt beszéltünk arról, hogy milyen hatásmechanizmusok vannak kölcsönösen az országok között. És ugye beszélünk arról, hogy például itt egy háború, ami miatt Ukrajna egészen másképp szerepel az energiapiacon, mint korábban. És pont ezért meglepetés számomra az elmúlt időszakban, hogy hihetetlenül nagy a vita és a konfliktus, hogy talán én még soha nem láttam ennyire kéleződve, hogy aki, ahogy említetted, nappárti, vagy szélpárti, vagy nukleáris párti, az úgy száll be egy vitába, hogy mintha csak az egyik mellett lehetne letenni a voksot. Pedig pont az elmúlt időszak mutatja azt meg, hogy a több lábon állás az hihetetlenül fontos. De hogy látod ezt? Hogy lehet megfékezni, hogy ne egymással versenyezzenek ezek az energiatermelési módok, hanem úgy megértse mindenki, hogy ez egy kölcsönhatás, és mixben kell gondolkodni?
2: Hát,
1: mert ugye itt megint kijön a pénz, a gazdasági érdek, a politika.
2: Most mondhatnám, hogy edukálni kell az embereket. Az a baj, hogy az edukáció, hát aki ezzel foglalkozik, az pontosan tudja, hogy elég sziszifuszi dolog. Tehát 30-szor elmondom ugyanazt, és 31-szer is lesz valaki, aki valami ostobaságokat fog. Ez sziszifuszi dolog. Tehát 30-szor elmondom ugyanazt, és 31-szer

0: vizesre. Tehát meg kell nézni, hogy hol mi van. Ugye ezért szoktam én egyébként mindig haragudni például az osztrákokra, akik annyira atomerőmű ellenesek, hogy mindenütt, ahol Európában véletlen valaki fölmeri az atomerőmű, ők azonnal beisperelik. Na most tele vannak gyors folyású, nagyhozamú hegyi folyókkal. Hát köszi. Tehát akkor én is beleszállnék. Ez pont olyan, mint hogyha mondjuk sokkal magasabb lenne a geotermikus hőmérséklet, és mi meg csak abból állítanánk elő villamos energiát, az ráadásul nem időjárás függő, nem napszak függő, van is alattunk, hát ugye miért ne csináljuk, és akkor innentől kezdve mondanák, hogy mindenki, aki a felszíni vizeket használja, az hülye, és beperelnénk mondjuk az osztrákokat. Tehát nem szabad egy ilyen hogy mondjam, ezt a szemellenzős, vaskalapos dolgot nézni, akkor én például, aki olajmérnök vagyok, akkor én meg csak azért kardoskodnék, hogy csak is a fosszilis energia, hiszen az a legmegbízhatóbb, stb. Az nem számít, hogy milyen kibocsátás értéke van, és akkor jönnek a mások, hogy na most ez az elbeszélés. Tehát ez a klasszikus elbeszélés, az a baj, hogy az elmúlt, hát én szerintem még csak nem is azt mondom, hogy 16 év, az elmúlt 30 évben a vita nálunk, az nem vita.
1: Igen.
0: A vita nálunk, az nem érvek mentén történő ütköztetése a különböző szempontoknak, hanem kinyilatkoztatás. És sajnos a politikusok is ezt csinálják, ezért a köznapi emberek is azt csinálják, mint a politikusok, hogy csak és kizárólag nekem van igazam. Én meg, ugye a mérnökök meg önmagukban az egy érdekes emberfajta, aki minél többet tud, annál inkább kételkedik abban, hogy neki igaza van, mert rájön, hogy hát bizony millió és ezer megoldás lehet valamire, de a politikusok jönnek, akik könnyedén megoldják, csak ez lehet a megoldás. Mégiscsak az arra hogy azt nem mondanám, hogy megoldást, de az eszköz, hogy mondjuk el az embereknek, hogy hogy működik a rendszer. Tehát amikor, és én nagyon örültem például ennek a holaderej.hu oldalnak, és az emberek körében hihetetlenül népszerű lett, elképesztő népszerű lett, ami nem csinált más, csak fehéren-feketén az emberek elé tárta, hogy
1: ez a helyzet.
0: Ez a helyzet. És ráadásul még azt nem is tette hozzá, hogy az, hogyha külföldről jön be, akkor például abban mennyi a fosszilis energiából származó, mennyi a nukleárisból származó, stb. Ha egy kicsit is figyelnek az emberek, akkor megnézik a villamos energia számlájukat. Az éves összesítő számlán ugyanis rajta van, hogy miből származott a villamos energia, és le fognak döbbenni ahhoz képest, amit feltételeztek, hogy például a fosszilis energiából származó villamos energia, ami a magyar rendszerben a magyar fogyasztókhoz oda került, az meghaladja az 50%-ot most is. Miközben mindenki azt mondja, hogy tehát nálunk már nincs is olajos erőmű, alig van gázos erőmű, akkor hogy lehet? Hát mert mondjuk a Szerbiából veszek áramot, vagy mondjuk Lengyelországból, ott szénerőmű adta. Hogyha másonnan veszek, mit tudom én, áramot, akkor lehet, hogy nukleáris jött, mondjuk a franciáktól, hogyha az volt az eredeti. Meg van persze vízerőműből, meg napból, szélből, stb. Származó, de arányait tekintve sokkal kisebb, mint azt feltételezni szeretnék az emberek. Néha nem állt szembesülni ezzel, és ez az oldal, ez ezért volt nagyon szenzációs, egyszerűen szembesítette az embereket, hogy persze lehet itt a vízről, meg a Duna vízszintről, meg a csonkokról, hogy hol van épp a szivattyúcsonk belógatva, stb., és akkor az hol van, és ahhoz képest hol van a Duna, és mi az, hogy mínusz, hát ahhoz ki kéne, hogy száradjon a Duna, és akkor nagy nehezen megértették az emberek. Volt egy alapszint, és ahhoz képest nézzük, ami ja, tényleg, és jöttek ezek a tényleg homlokra csapás. Én azt hiszem, hogy ez vezet előre. Tehát, hogyha érdekesen az emberek számára is érthető módon, nem túl sok számmal és nem túl sok információval, a fizikát meg pláne nem nagyon szerették az emberek általános iskolába, és elég sokan hiányoztak mondjuk úgy órákról, de mégis van egy olyan szint, ahol el lehet az embereknek kezdeni magyarázni, hogy figyelj, ez így működik. És ha látod, amikor Dunáról beszélünk, az így van, ha lemegy a hőmérséklet, az ilyen hatást tesz például a villamos energiafogyasztásra, hogyha a paks nem működik, akkor például honnan kell beszereznünk az áramot, akkor, amikor nem süt a nap, mert este is kell, és akkor az emberek így szépen lassan így rádöbbentek. És hogyha minden területen lennének ilyen edukációs oldalak, persze szuper lenne, hál' Istennek most már a gázra is elkészült az oldal, és érdemes mindenkinek böngészni, és egyre bővül.

0: információt ad az embereknek, az, és akkor félve jegyzem meg, az elvezet a tudatos energiafogyasztóhoz. Ugyanis Magyarországon nem tudatos még mindig az energiafogyasztás. Látom az embereken, még amikor mindig megkérdezem, hogy is mennyi energiát fogyaszt, akkor közli, hogy 5000 forint, vagy 8000, vagy 10000 forint. Mondom, én az energiát kérdeztem. Tudja, nem tudja. És akkor jön persze az összes, a rendszerben egyébként benne lévő, tagadhatatlanul benne lévő anomália, hogy de a rendszerhasználati díj mekkora, és akkor az emberek nem tudják például, hogy a rendszerhasználati díjat kikapja, hogy abból nem csak az a bizonyos nerhet közeli kör kap, hanem mondjuk azon a területen, ahol ő van, akkor ott egy egészen más szolgáltató, az átviteli rendszer, az, hogy nekünk magas feszültségen Paksról például eljusson Kukutyimba az az áram, annak is kell, hogy működjön a rendszer, és hogyha az emberek szépen lassan információkat jutnak hozzá, akkor előbb-utóbb jönnek ezek a aha effektus, és én ebben hiszek, nem? Nem fogjuk tudni egymást meggyőzni úgy, hogyha mindenki kiáll és elkiabálja a sajátját, az olyan, mint a Hyde Park Londonban, akkor mondhat bárki bármit, de ahogy szokták mondani, és én ezt szerettem, az egyik kedvenc idézetem, Frank Zappától származik, aki azt mondta, hogy az emberi agy abban hasonlít az ejtőernyőhöz, hogy mind a kettő csak nyitott állapotban működik. Na most, hogyha az emberek kinyitják egy picit a fülüket arra is, amit a mellette levő kiabál, akkor az már nem hype. Akkor egy picit elgondolkodik, hogy igen, igazad van, mert hogyha este lement a nap, akkor tényleg mit csinálunk? De ehhez az is kell, hogy megértsék az emberek, hogy a napközben beadott villamos energiát a rendszer az bizony nem tárolja.
1: Igen.
0: Mert nem tudja hova. Akarunk, fogunk építeni, ez egyébként jó a mostani kormány elképzeléséből, hogy egyre több villamos energiatároló rendszer, de azt azért senki ne képzelje, hogy akkumulátoron fogjuk kihúzni, reggelig nem fogjuk kihúzni, reggelig az abban segít, hogy ne okozzon ilyen hirtelen nagy árváltozást. És ami ebben igazán, hát ismerve az emberek gyarlóságát, sokat segít, hogyha egy picit szembesítjük az árakkal. Tehát, hogyha az emberek látnák azt, hogy naponta, és most ennél a holad elejénél volt lehetőségük, hogy hogyan változnak az árak, akkor így rádöbbentek, hogy oké, hát én 5 forintot fizetek kilovattóránként, plusz a rendszerhasználati díj, tagadhatatlan, az 23 forint, plusz az áfa 8 forint, 36 forint, 5 forint. Miközben van olyan nap, amikor felszalad nem 5 forint, 500 meg afelé. Meg lemegy mínuszba. Nem, hogy 5 forint, hanem... És akkor az emberek most kapták ezt a lehetőséget, hogy dinamikus árazás. Nem nagyon értik. De hogyha azt mondom hozzá, hogy figyelj, hát világos, hogyha te napközben, amikor nagyon sok megújulóból származó energia van a rendszerben, és marha olcsó, akkor én tudok neked olcsóbban adni. Mit szólsz hozzá? Az jó. De este, amikor meg nagyon drága, akkor én meg drágában fogom neked adni. És akkor azt mondják rá az emberek, hogy amúgy ez logikus. Hát persze, hát a drága, akkor én is kapjam drágán. Most az emberek nem érzik a bőrükön 5 forint kilovattóránként az energiadíj. Mielőtt bárki hozzáérne, tudom, a rendszerhasználati díj sokszorosa.
1: Igen.
0: Igen, és nem ez a probléma. Az a probléma, hogy az 5 forint az valójában nagyon kevés ahhoz, hogy valóban fedezze a villamos energia előállítási költségét, ugye mindig elő szoktuk hozni, mi a legolcsóbb energiatermelő, hát nyilván a nap, meg a szél, persze napközben, amikor fúj a szél, meg süt a nap, de este atomenergia. Paks 1-ről sokszor elhangzott, 10-12-13 forint környékén van, és mi 5 forintot fizetünk érte? Emberek. Hát akkor...
1: Valami nem kerek.
0: És akkor jön az, hogy de hát én amúgy se tudom megfizetni. Való igaz. Tehát ha úgy beszélünk az energia számlákról, hogy nem számolunk az, hogy az embereknek milyen pénzügyi lehetőségei vannak, akkor homokba dugjuk a fejünket. Persze, tudom én. Hogy nagyon sok embernek, ez a mostani számla kifizetés is komoly probléma. Meg nagyon sok ember van, aki mondjuk 5 milliót vagy a felett keres, annak meg nem kéne 5 forintért adni, mert adhatnánk drágában is. Itt valami egyensúlyt kell találni. Senki nem vitatja azt, hogy a magyar lakosságnak, mondjuk úgy, hogy a jövedelem viszonya, az sokkal alacsonyabb, mint amit megengedhet magának energiába. de azt sem kellene abóvó elfogadni mindenkinek, csak úgy, mint járó kedvezmény, hogy 5 forint, amióta eszünket tudjuk, 2013 óta emberek, hát láttuk, hogy mit művelt a világban az energiaára. Ti meg itt ültök a 100 forintos gázzal, meg az 5 forintos villanyjal, és elhiszitek, hogy ez nem kerül valahol valakinek pénzbe. De pénzbe kerül. És ráadásul az államnak nincs pénze. Az államnak azért van pénze.
1: Mert az adófizető befizeti.
0: Azaz, a mi általunk befizetett pénzt használja erre, eltakarja a szemünket, ne is lássátok, ó, itt nagyon olcsó ár van, de azért nem lesz orvosi rendelő, azért nem lesz felújítva az út, azért van rengeteg kátyú és sok egyéb más. Tehát valamit, valamiért mindig megfizetjük az árát. Ha az emberek egy picit jobban elkezdik megérteni, akkor már közelebb vagyunk, de hátos magad, sziszifuszi meló lesz.
1: Lesz miről még beszélni, én úgy érzem, mert oly sok területet még nem érintettünk, ami a napi aktuális híreket is foglalkoztatja, a komment szekciót is. Tényleg az energiapiac szotért torzító hatások tömkelegéről beszélhetnénk, de olyan jó, mert legközelebb is el tudlak hívni, és lesz miről beszélni. Holoda Attila energiapiaci szakértőnek nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Ugye milyen érdekes? Hát mi is most egy órát töltöttünk azzal, hogy edukáljuk magunkat, és kicsit közelebb kerüljünk ahhoz, hogy megértsük, hogy mi miért van. Remélem legközelebb is velünk tartanak. Érdemes lesz. Viszont hallásra, látásra.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Új nemzeti alaptanterv készül. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávid Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival. Emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Oroszország és Ukrajna is nyitotta a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
4: Alkotmányellenesnek minősítette az Alkotmánybíróság a szolidaritási hozzájárulás megállapítására és levonására vonatkozó jelenlegi szabályokat. A főpolgármester szerint a testület egyhangulag semmisítette meg az önkormányzatokat terhelő rendszert. A főváros így nem is fizeti be az októberre esedékes 86 milliárd forintos részletet. Karácsony Gergelyt kérdezzük. A képviselők mentelmi jogának eltörlését kezdeményezi Magyar Péter. A kormányfő a bejelentést nem sokkal azután tette meg, hogy az ügyészség indítványozta többek között az ő mentelmi jogának felfüggesztését is. Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor a képviselők mentelmi joga csak a magánvádas cselekményekre terjed neki. A stúdióban Bárándi Péter. Kitart jelöltje mellett és nem nevez meg újat a legfőbb ügyészi posztra, Baka András. A Sándor Palota közölte, innen már az országgyűlésnek kell döntenie Szatmári Zoltánról. Sajtóhírek szerint Szatmári azért lett politikailag vállalhatatlan a Tisza számára, mert testvére érintett lehet az aranykonvoj ügyben. Túl Szabolcsal és Gégény Istvánnal beszélgetünk. Néhány héten belül társadalmi egyeztetés kezdődhet a vagyonadóról, ígéri a pénzügyminisztérium. Az adót az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonokra vetnék ki. Az Opten adatbázisa alapján 6400 olyan magánszemély azonosítható Magyarországon, akinek a nevéhez ekkora értékű cégvagyon köthető. Az ingatlan vagyonnal és a pénzügyi befektetésekkel együtt azonban az érintettek köre a 10 000-et is elérheti. Vendégünk Csorbai Hajnalka.
5: Jó estét kívánok, ezek a mai témák, ez itt az Egyenes beszéd, a stúdióban pedig itt van már a főpolgármester Karácsony Gergely. Jó estét kívánok, köszöntöm. Ön úgy reagált a tegnapi döntésre, illetve a tegnap a döntésre, hogy az Alkotmánybíróság egyhangú döntése kimondja, hogy az Orbán kormány által az önkormányzatokra kivetett szolidaritási hozzájárulás teljes rendszere alkotmányellenes. Ez szerint, vagy az ön értelmezése szerint minden vissza is járna, és úgy, ahogy van, semmissé kéne tenni a szolidaritási hozzájárulást?
6: Hát ami a múltat illeti, az egy bonyolult kérdés, az nyilván bírósági perek tucatjait indíthatja el ez az alkotmánybírósági döntés. A fővárosi önkormányzat jelenleg is perben áll, még az előző kormány idején indított perek kapcsán az államkincstárral, és a mai, vagy a tegnap előtti alkotmánybírósági döntés alapján, ha lett volna bármi kételjünk, hogy ezeket a pereket megnyernénk, akkor most már egyáltalán nem lenne. A mi esetünkben nyilván mi nem szeretnénk az új kormánnyal is perben állni. Szeretném megoldani a problémát, egyébként bőszen tárgyalunk, és jól haladnak ezek a tárgyalások. Ennek valószínűleg egy része az, hogy mi ezektől a perektől elárunk. A nagyobb, talán még ennél is nagyobb dilemma azonban, hogy mit hoz a jövő, mert az Alkotmánybíróság azt mondta gyakorlatilag, hogy január 1-jével egy új szabályozást kell alkotni.
5: De miben? Itt volt tegnap Gémesi György, kérdeztem el, erről azt mondta, hogy még azért meg kell nézni jogi szakértőket, nyilván nem tudom, a főváros már gondolom megnézette, jogi értelmezés, de ha az egész rendszer alkotmányellenes lenne, akkor úgy, ahogy van, el kellene törölni a szolidaritási hozzájárulást, viszont ő is azt mondta, hogy ezért nem ezt jelenti ez a döntés.
6: A döntés azt mondja, és ebben egyébként eddig is mindenki egyetértett, hogy önmagában az, hogy az állam a különböző jövedelem szerző képességgel bíró települések között az általuk termelt jövedelem között valamilyen kiegyenlítő mechanizmust alkalmaz, ez önmagában egy helyes cél. Vagy hát ez nem alkotmányellenes, szerintem egyébként helyes is. Mondom ezt úgy, hogy egy önkormányzatot vezetek, aminek viszonylag sok saját bevétele van. Az a kérdés, két kérdés van. Az egyik az, hogy ezt hogyan használjuk föl. Itt szerintem az a hazugság, amit az elmúlt években hallottunk, hogy a szegényebb települések, a kisebb településeket támogatják ebből, hogy ez nem igaz. Egyszerűen az állam elvett a gazdagabb önkormányzatoktól évi most már 400 milliárd forintot, és elköltötte a saját céljaira. Közben az önkormányzatok finanszírozása, amit az állam adott az önkormányzatoknak, az még csökkent is, tehát az a pénz nem érkezett oda. A problémának ez az egyik része, de az alkotmánybírósági döntés nem ezzel foglalkozik, hanem azzal, hogy hogyan állapítja meg az állam, hogy mi az önkormányzati bevétel, amit be kell adni a közösbe. És azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy ezt egy ügyféli jogkörben az önkormányzatoknak biztosítani kéne azt a jogot, hogy vitassák ugye rájuk kirótt teher, az nem túlságosan nagy. A mi esetünkben...
5: Tehát minden egyes önkormányzat külön-külön kellene ezt letárgyalni a kormánnyal?
6: Tulajdonképpen az van a javaslatban, hogy bírósági úton megtámadható na kéne lennie ezeknek a határozatoknak, amik megszabják ezt az összeget. Most 890 önkormányzat beperel az államkincstárt, hát hogy mondjam, az nem egy működőképes rendszer. Szóval az egészet újra kéne gondolni, és azért január 1-e nagyon közel van ahhoz, hogy ezt megoldjuk. Ráadásul az én személyes véleményem az, hogy nem is lehet megoldani az önkormányzati finanszírozás teljes körű újragondolása nélkül. Éppen ezért örülök annak, hogy jövő hétfőre összehívták az önkormányzati szövetségeket.
5: Ott lesz ön is?
6: Természetesen én is ott leszek, és hát megpróbáljuk kitalálni azt, hogy mit lehet ebben a helyzetben tenni. De egyébként én a nyilvánosságban
5: Ne szaladjon még előre, mit lehet ebben a helyzetben tenni, maradjunk itt, hogy mit lehet tenni, mert ön azt mondja, hogy a főváros azt teszi, hogy nem fogja befizetni azt a pénzt, amit nem sokára be kell fizetni, az ugye 86 milliárd.
6: Amit mondok az, hogy mi az egyedül olyan önkormányzat vagyunk, most Budaörs az alkotmányi bírósági határozat kapcsán ebbe a körbe bekerült, de nekünk jogerős bírósági döntéseink vannak arról, hogy minket az elmúlt években törvénytelenül fosztottak meg a saját bevételeinktől. Megnyertük ezt a pert 2023-ra, és azok a perek, amik 24-ről, 25-ről és 26-ról szólnak, ezeket is meg fogjuk nyerni. Tehát lesz egy papírunk arról, hogy tőlünk elvettek törvénytelenül sok száz milliárd forintot, de ugye ezzel nem tudok fizetést adni az embereknek, meg nem is szeretném ezeket a pereket fenntartani, mert egy új kormány van, aminek teljesen mások a szándékai, egy partneri viszonyra törekszik, és ennek fontos része az, hogy nem pereskedünk a bíróságon, tehát nem a bírósági tárgyalóteremben játsszuk le ezeket a kérdéseket, hanem a tárgyalóasztalnál. Tehát mi arra törekszünk, hogy a főváros esetében ezeket a peres folyamatokat lezárjuk egy politikai megállapodás keretében, ami átfizet minket egy más típusú finanszírozás felé. De ez nem mondja meg az önkormányzatok összes problémáját, ez a főváros problémáját megoldhatja, és a kettő persze összekapcsolódik, mert a szolidaritási hozzájárulás az önkormányzati rendszer egésze szempontjából is fontos, meg a fővárosi önkormányzat szempontjából is fontos. De ez az alkotmánybírósági határozat a teljes rendszer újragondolására hívja fel a parlamentet, és ez egy nagyon-nagyon nehéz szakmai feladat, hogy odáig el tudjunk érni. De mi korábban azt javasoltuk a kormánynak, hogy két ágon avatkozzon be ebbe a rendszerbe, egyrészt csökkentse az elvonás mértékét, másrészt pedig tegyen átláthatóvá és világossá, hogy ez a pénz mire lesz felhasználva. Mi így mentünk tárgyalni a kormányhoz, ebben szerintem egyébként azért voltak jó esélyeink, mert a Fica programájában is egyébként ez szerepel.
5: Igen, de ez akkor most kevés lesz az alkotmánybíróság.
6: Az alkotmánybíróság döntése alapján ez viszont kevés lesz. Én ezt mindenhol elmondtam, zárt ajtók mögött is, ott egy kicsit vehemensebben, meg nyilvánosságban is, hogy ez az intézmény, ez törvénytelen. És az, hogy a jogállamiságot helyreállítani új kormány beszed 400 milliárd forintot az önkormányzatoktól egy törvénytelen módszerrel, azt nem fenntartható hosszú távon, de én sem gondoltam azt, hogy akkor január 1-ig ezt meg kell oldani. Lehet, hogy meg tudjuk oldani, szerintem a lehetetlen határos egy jó szabályozás kitalálni január 1-ig.
5: Többször elmondta, hogy tárgyalnak már, és úgy részleteket nem árul el, de annyit talán elárulhat, hogy haladnak ezek a tárgyalások, már csak azért is, mert a miniszterelnök a parlamentben nem beszélt, vagy nem reagált a szolidaritási adóról. Korábban viszont azért beszélt, a pénteki kormányinfó reagált arra, hogy a főváros kifizette a folyószámla hitelét, ezt a 67 milliárdot, és azt mondta, hogy túlzók a Budapest csődjéről szóló állítások. Ha már annyiszor csődbe ment volna a főváros, mint ahányszor meghallgattuk, akkor már nagyon nagy baj lenne. Minden héten különböző okokból és módon megy csődbe a főváros. Azt mondja, megegyezésre törekszik a kormányuk. Ez a mondat nem feltétlen, vagy nem csak ezt tükrözi. Szóval hol tartanak akkor ehhez képest a tárgyalások?
6: A tárgyalások jól haladnak, és hogy ez így is legyen, ezért nem szeretnék reagálni ezekre
5: a mondatokra. Ja, mert ezekre a mondatokra? Igen. Azért van egy, ha nem is a miniszterelnök mondataira, de akkor az én kérdésemre válaszolhat, mert nem csak ezt mondta a miniszterelnök, hanem mondott egy élesebb mondatot is. Azt mondta, hogy a városvezetés bizonyos területeken továbbra is jelentős összegeket költ. Ő olyan kimutatásokat látott, amelyek alapján a főváros személyi kiadásai és jutalmakra fordított költései 30-40%-kal emelkedtek az elmúlt évekhez képest. Miért emelik a jutalmakat 30-40%-kal, amikor nagyon rossz helyzetben van a főváros költségvetése?
6: Nem tudom, miniszterelnök úr egészen pontosan mire gondol, mert...
5: Nem emelték a jutalmakat 30-40%-kal?
6: Nem, ráadásul, ha jól értem a mondatokat, akkor az önkormányzati intézményeknél dolgozók esetében, ahol nem volt ilyen típusú növekedés, ott az alapvetően azért nagyon szerény jövedelmű emberekről van szó, idős otthonokban dolgozók, szociális munkásokról szól. Szerintem ezt...
5: De akkor nincs ilyen kimutatás?
6: Hát vagy... én nem tudom pontosan miniszterelnök, hogy mire gondolt. Azt tudom, hogy a fővárosi önkormányzat az elmúlt években nagyjából a budapesti átlagbér növekedésével attól egy kicsit lemaradva emelte a budapesti önkormányzati intézményeknél és cégeknél dolgozóknak a fizetését, ami szerintem
5: itt a nem fizetését, helyes. De itt a jutalmakról beszélt.
6: Na jó, de ez tehát hogyha mondjuk a Covid idején egy idős otthon helyt állt, és kapott mondjuk 100 000 forint jutalmat egy ápoló, az hogy mondjam.
5: Ja, hogy ez nagyon, lehet, hogy a Covid idejére vonatkozik,
6: vagy utána lehet, igen. Azért nem tudom, mire vonatkozik, és hagyd ne kommentáljon, mert hogy mondjam, miniszterelnököt azért szeretjük, mert mindig van egy epés megjegyzése mindenről, aztán az élet meg alakul, ahogy alakul. A lényeg az, hogy ezek a tárgyalások jól haladnak, és abban vagyunk érdekeltek mind a két fél, hogy megállapodjunk. Azért itt elég nagy a tét, hiszen a város működőképessége szerintem egy olyan gazdasági, politikai és társadalmi érdek, ami sok minden felül.
5: Nyilván a kérdés itt tényleg az volt, hogy emelték a jutalmakat, vagy nem, de hát megválaszolta, és nem is a kommentálásra kértem igazából szól. A miniszterelnök azt is mondta, hogy újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések igen. tanácsát, térjünk erre rá, ahol 5 kormányzat és 5 fővárosi delegát igen. ül majd, a miniszterelnök és az ön vezetésével, és azt mondta, hogy ez 1-2 héten belül összeülhet. Tehát az már nagyon-nagyon közel igen. van. Kik lesznek a tagjai? Van-e már pontos időpont? Önök részéről ki? Kormányzati részről? Mivel kezdik ezt a munkát? Mert ez megint egy másik igen, tárgyalóasztal, igen. mint ami hétfőn lesz.
6: Ugye a parlament tegnap fogadta el az ezzel foglalkozó jogszabályt, a fővárosi közgyűlés pedig a pénteki ülésén fog dönteni arról, hogy a fővárosi részéről ki ez az 5 tag, aki ebben részt vesz. Azért ez egy kicsit, mivel állandóan meghívott ki, nagyon sokan mások is meg lesznek hívva, és én egyébként szeretném általában azokat az érintett fővárosi kerületi politikusokat is meghívni, akik az adott téma kapcsán fontos, hogy elmondják a véleményüket, ezért azért ez nem egy, hogy mondjam, nem ezen múlik az FKT jövője, hogy kik ezek a tagok. A kormányok oda kiket delegál, ez az ő nyilván ezt a döntést meg fogják hozni. És nincs még meg az első, van egy provizórikus időpont az első FKT ülésre, de ezt még nem, hogy mondjam, ez sok kérdőjel van még ennek kapcsán. Az biztos, hogy nyilván akkor tudunk FKT ülést tartani, hogyha tudjuk rendezni a város pénzügyi kérdéseit. Bár ez egyébként alapvetően az FKT fejlesztés politikai egyeztető fórum, és egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és hasznos intézmény. Tényleg muszáj a tönörtermológiát elmondani, mert az első FKT-t Andrássy Gyula vezette, akkor még fővárosi közmunkák tanácsának hívták, most nyilván a közmunka alatt mást értünk már, ezért egy más terminus technikust alkalmazunk, de ez egy nagyon-nagyon fontos fórum, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy a parlament ezt a jogszabályt elfogadta. És nem itt fogunk a finanszírozási kérdésekről beszélni, de azért az első ülésen muszáj ezeket a dolgokat rendbe tenni, úgyhogy remélem, hogy a közeljövőben meg tudjuk tartani az első ülést, és le tudjuk zárni azokat a vitás kérdéseket, amelyekkel nagyon jó lenne már túl lenni, mert akkor utána nagyon sok minden más dologról tudunk beszélni a jövőt illetően.
5: Még egy dolog, olimpia, az Inforádióban beszélt egy lehetséges olimpiáról, azt mondta, hogy reméli, hogy hamarosan tájékoztatni tudják majd a közvéleményt arról, hogy milyen koncepció mentén tudják elképzelni azt, hogy Budapest adjon otthont a következő európai nyári olimpiának. Ezek szerint nincs még meg teljesen a koncepció, mikorra lesz meg?
6: Ugye én azt hiszem, egy 2 évvel ezelőtt volt egy nyilatkozatom, amiben azt mondtam, hogy szeptember 30-áig, tehát most szeptember 30-áig a koncepció elkészül. Tulajdonképpen nagyon sok mindent átbeszéltünk még. Igazából azért szeretnék többek között pontot tenni a rövidtávú pénzügyi problémák megoldásának a kérdésére, mert amíg ezt nem zártuk le, addig nyilván a jövőt illetően, főleg ekkora, hogy mondjam, ambiciózus terveket illetően azért eléggé komolytalan lenne.
5: Ez nem beszélget. Csak a fővárost érinti, hanem az egész országot.
6: Persze.
5: És azt mondta, amit egyébként a belügyminiszter is, hogy a kormány akkor támogatja, hogyha ehhez van társadalmi támogatás. Most ön szerint lenne társadalmi támogatottság egy budapesti olimpiának, amikor tényleg nap mint nap azt hallják az emberek, hogy nem csak a főváros kasszája üres, hanem az egész költségvetés, 7,5%-os a költségvetés ilyen, és semmi nem látszik egyelőre a gazdaságban, ami azt mutatna, hogy itt a következő években nagy fellendülés lesz.
6: Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egészen pontosan el tudjuk mondani, és ehhez kérjek egy kis időt még, de nem sokat egyébként, tehát néhány hét múlva elő tudunk ezzel állni, hogy el tudjuk mondani, hogy miben gondolkodunk. Egy dolgot elmondhatok ebből a részletből, hogy ebben a parlamenti ciklusban állami kiadást nem feltételez ez az olimpiai koncepció, ami valójában egy ország és városfejlesztési koncepció, és azok az európai uniós fejlesztési források, amik most megérkeznek Magyarországra, ezek gyakorlatilag tökéletesen beleilleszkednek abba a koncepcióba, amit mi képviselünk. Tehát egy dolgot akkor le tudok spoilerezni, ha úgy tetszik, ebben a parlamenti ciklusban nem lenne magyar adófizetői pénz ebben a koncepcióban az olimpiai felkészülésben. Egyszerűen azért, mert iszonyatosan sok minden fog történni Magyarországon és Budapesten is, ami egy sikeres olimpiai pályázatot feltételez, ugyanis ez egy olyan olimpiai koncepció, és egyébként nem is lehet már mással elindulni, mert a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom egyből hazaküld mindenkit. Nincs benne stadionépítés, viszont van benne városfejlesztés, és van benne az országos infrastruktúrának a fejlesztése is, és talán még egy dolgot elmondhatok, akkor hogy ez egy olyan olimpia, ami a lehető legtöbb vidéki várost és települést is bekapcsolja a sporteseményekbe, tehát amit meg tudunk valósítani ezek közül vidéki nagyvárosokban, vagy kisebb településeken, azt szeretnénk odavinni, hogy ez az egész ország közös ügye legyen. Szóval kérünk még egy kis időt, nagyon feszítő határidők vannak a pénzügyi problémák megoldására, a rövid távú problémák megoldására, de ha ezek megoldódnak, akkor sem lesz aranyból kerítés, éppen ezért azzal számolunk, hogy ebben a parlamenti ciklusban a központi költségvetésből nem kell áldozni ezekre a tervekre.
5: Köszönöm, hogy itt volt. Szerintem, hogyha kész a koncepció, akkor nyilván várjuk vissza.
6: Alig várom már, hogy elmondhassuk.
5: Illetve valószínűleg egy viták sorát indítja majd el.
6: Nagyon helyes. Ez egy fontos ügy, amit meg kell beszélnünk.
5: Köszönöm, hogy itt volt.
6: Én is köszönöm.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A képviselők mentelmi jogának eltörlését kezdeményezi Magyar Péter. A kormány fő a bejelentést nem sokkal azután tette meg, hogy az ügyészség indítványozta többek között az ő mentelmi jogának felfüggesztését is. Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor a képviselők mentelmi joga csak a magánvádas cselekményekre terjed neki. A stúdióban Bárándi Péter.
2: Volt igazságügyminiszter, jó estét kívánok!
3: Jó estét!
2: Sok-sok ügyünk van, gyorsan bele is vágunk, kezdjük a mentelmi jogokkal, mert ennek folyamányaként lett egy üzengetés az ügyészség és a miniszterelnök között, de ne szaladjunk előre. Tegnap délután érkezett a hír, hogy az ügyészség kezdeményezi Magyar Péter, Seszták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését. Ön szerint a bejelentés módja, annak az időzítése, hogy egyszerre a hármat kezdeményezik, az megszokott, az rendben van, vagy nincs?
3: Stilárisan biztos, hogy nincs. Hát két olyan személynek a személynél a mentelmi jog megvonását, felfüggesztését kérték, akiket meglehetősen súlyos bűncselekményekkel gyanúsíthatnak meg, és egy ilyen félig meddig mondva csinál, de minden esetre súlyában teljesen eltérő minőségű bűncselekménnyel terhelik a miniszterelnököt. Ezt egyszerre bejelenteni, ez stilárisan valahogy nincsen rendben. Nyilván azt akarják demonstrálni, hogy nekünk minden ellenkező híreszteléssel szemben, mármint nekünk ügyészeknek teljesen mindegy, hogy ki követte el a bűncselekményt, mi egyszerre beterjesztjük ezt az indítványt a parlamenthez. Nem tetszik ez a viselkedés, de ez csak stílus.
2: De ez lehet az oka. Tehát az,
3: hát más nem tudok feltételezni, ugye, mert olyan mértékű a, sajnos, ez nekem személyesen fáj, olyan mértékű az ügyészségnek a társadalomban a presztízsvesztesége, hogy ilyen mesterséges mozgásokkal próbálják ezt helyreállítani.
2: Ja, Magyar Péter, a miniszterelnök viszont feltételez mást is, ő reagál, és akkor itt is egy ilyen kommunikációs csörtére. Kíváncsi vagyok a véleményére. Ő azt mondta tegnap, meg éjszaka is, kommentben, meg posztokban, hogy a tegnapi bejelentés a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete, megpróbálják összemosni az orbáni maffia által végrehajtott milliárdos közpénz lenyúlásokat, az ellene 24-ben indított, többször befutcsolt karaktergyilkossági kísérlet után. Erre reagál az ügyészség. Üdvözlik, hogy Magyar Péter támogatja a büntető eljárás lefolytatását, de visszautasítják ezeket a vádakat. Erre újabb kommentek és posztok érkeztek Magyar Pétertől, egyrészt újságcikkek alatt a HVG Telex oldalán, hogy amikor mafiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önélzetes latolok, ugye a Brian életéből idéz, vagy ezt egy humorista írta meg, hogy egyébként a bűnpártolás szót ismerik-e. Szóval mit szól ehhez az üzengetéshez a miniszterelnökről és az ügyészségről van szó?
3: Hát ez mindkét félnél támadja a méltóságot, a presztist, és ezért aztán az állami működésen belül nem biztos, hogy helyes ez a viselkedés. Egyébként meg már elmondtam az előbb az ügyészi viselkedésről a véleményemet. Ez a bűncselekmény, ha egyáltalán az, amit a miniszterelnöknek fölrónak, ennek a minősítése is rossz, de hát jobban hangzott annak idején, hogy lopással lehet gyanúsítani a feltörekvő tényezőt, és nem mondjuk egy rongálással. Mert hát igazán, ha ennek a tartalmát nézzük, akkor inkább közelít.
2: Ugye azt is bejelentette a miniszterelnök, hogy kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádra üldözendő bűncselekmények esetén. Erről mit gondol? Mert egyébként a parlament ilyen esetekben kiszokta.
3: Hát kétféle mentelmi jog van, az egyik, másként is hívják őket. Az egyik az, hogy nem lehet felelősségre vonni a parlamenti képviselőt azért, amit a parlamentben előad. Ezt biztos, hogy nem lenne jó megszüntetni. A másik mentelmi jog az, hogyha a parlamenti képviselő vagy más olyan politikus más természetes személy, akit mentelmi jog illet, nem a hivatalban és nem előadásban, hanem egyébként bűncselekmény tényállását megvalósítani látszik. Ezen el lehet gondolkodni, hogy ezt meg kell szüntetni. Ez attól függ, hogy mennyire bízom a politika működésében, mert az eredete ennek a fajtalmi mentelmi jognak az, hogy ne lehessen lehetetlenné tenni a közhatalom gyakorlóját, a parlamenti képviselőt mindenféle aljas támadásokkal, mondva csinált gyanúsítással és vádolással. Ha megbízom annyira az állami működésben, hogy ilyen nem történik majd, akkor fölöslegessé válhat ez a mentelmi jognak ez a formája.
2: Ön megbízik?
3: Még nem.
2: Ha egy ügyben, utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, kikérik a mentelmi jogot, akkor az csak arra az ügyre vonatkozik, vagy onnantól kezdve bár?
3: Nem, az arra az ügyre
2: az
3: vonatkozik.
2: Arra az ügyre. Jó, van egy
3: az hasonló, mint
2: is,
3: a kiadatás világos, mondjuk igen, a két
2: van egy másik témánk is, de az ügyészséggel kapcsolatos. Itt volt tegnap előtt Fürst Pál, volt főügyész, és elmondta, hogy lényegében miért mondott le annó, elmondták, hogy ki ellen lehet nyomozni, kiket nem lehet kihallgatni, mi a nyomozás iránya. Aztán, amikor ezt jelezte, behívták, Isten barmának nevezték, szóval hát nem szép dolgok történtek. Aztán tegnap Fülöp-Botond itt elmondta, hogy több bűncselekmény is történt ebben az ügyben. Az adás után ő feljelentést is tett, azóta Horváth Lórend is feljelentést tett. Az ön megítélése szerint is bűncselekmény vagy bűncselekmények történhettek itt?
3: Már az aranykonvoj...
2: Nem az aranykonvoj ügyben, hanem az ügyészségen belül. Tehát az, hogy megpróbáltak nyomást gyakorolni az ügyészségre, vagy egyeségeire.
3: Itt nagyon megfontoltan lehet csak véleményt mondani, mert nem ismerjük a tényállást. Jobban örültem volna az aranykonvojnak, mert annak ismerjük a tényállását, és Horváth Lóránt abban is tett feljelentést, hogy mi történt az ügyészségen belül, egy előadást ismerünk. Az biztos, hogy az ügyészség konstrukciója az oly mértékben katonai jellegű, hogy egy szálon lefuthat egy parancs egész a legfőbb ügyésztől az eljáró kis lövészárokban álló ügyészig,
2: de erre
3: és ez nem biztos, hogy helyes.
2: Én erről kérdeztem Fülöp-Botondot, és azt mondta, hogy erre nem lehet nyilatkozni. Tehát, hogyha egy felettes ügyész arra utasítja a beosztottját, hogy valaki ellen ne nyomozzon, az kimerítheti a bűnpártolás tényállását, és minimum...
3: Ha az jogellenes, akkor minimum a hivatali visszaélés tényállását kimerítheti. De egy olyan konstrukcióban, egy olyan működési modellben, mint amilyen a jelenlegi magyar ügyészség, ezt nagyon nehéz fülön fogni, amikor a közvetlen felettes utasíthatja az alárendeltet, amikor a legfőbb ügyész közvetlenül utasíthatja az alárendelt ügyészt, és ennek csak akkor van írásbeli nyoma, hogyha ezt kiköveteli az utasított ügyész. Legtöbbször nyilván nem követeli ki. És ugye itt olyan szituációkat írt körül Früchte ügyész úr, hogy átnyúltak a feje fölött, és nem is utasítást intéztek az ő beosztatjához, mert azt nem tehették volna, hanem egy visszautasíthatatlan kérést, mint a keresztapában, igen.
2: Illetve az legfőbb
3: hát ez biztos, hogy jogellenes.
2: A vádakat.
3: Ha megtörtént, ugye mi csak arról tudunk beszélni, ha megtörtént, az jogellenes, sőt a jogellenességnek valószínűleg azt a fokát eléri, ami már nem csak fegyelmi, hanem akár egy bűncselekménynek a törvényi tényállásába ütközik.
2: Hát a feljelentés megszületett, majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Igen. Még egy téma, ez hát még hány? Baka András államfő megnevezte a legfőbb ügyész jelöltjét, Szatmári Zoltánról van szó. Szóval mit szól a jelölthöz? A jelölés óta is történt már egy s más, például a Tisza párt nem támogatja, de úgy tűnik, hogy az államfő kitart Szatmári Zoltán mellett.
3: Reflexzerűen tiszteletben tartom a köztársasági elnöknek a döntését, hogy ezt az ügyészt ajánlotta. Nekem vannak fenntartásaim azzal, hogy a legfőbb ügyészségen vezetőbeosztásban lévő ügyészt helyese ajánlani, hiszen ő az elmúlt másfél évtizedben egy részében már ott jelen volt, nagyon közel volt az ügyészség, a legfőbb ügyészség legfelső vezetéséhez, tehát a politikai fertőzöttséget azt gondolom, hogy ebben a pozícióban nem lehetett elkerülni. Ha nem lehetett elkerülni, akkor sem a társadalmat, sem az ügyészi szervezetet nem képes megnyugtatni egy ilyen személynek
2: az
3: ajánlása. Most, hogy a Tisza frakció ezért zárkózik el a megszavazástól, vagy azért, mert kiderült valami személyi összefüggés, ami szerencsétlen, azt én nem tudom megítélni.
2: De ön szerint az kizárólt lenne, ugye itt a testvéréről van szó, és ezt megerősítették, hogy az aranykombó ügyegyik
3: elhúzsítjáról
2: van szó.
3: Így van.
2: Tehát, hogy ez ön szerint, a Tisza frakciót nem tudjuk, de ön szerint ez összeférhetetlenséget jelent?
3: Ez valószínűleg, sőt biztosan kimondható, hogy ez az alkalmasságot tagadja. De én, ahogy elmondtam már, azt sem látom helyes döntésnek feltétlenül, hogy onnan a legfelső szférából választunk valakit, aki legyen legfőbb ügyész, hiszen az demonstrálni kell, hogy most van egy cezúra, innen másképp működik majd az ügyészség. Ebből a szférából ajánlani ügyészt, az nem demonstrálja ezt a cezúrát. Ott tartunk, ahol a rendszerváltáskor tartottunk, ott is ezt kellett nagyon szignifikánsan jelezni, és így lett Györgyi Kálmán a legfőbb ügyész, hogy ne lehessen kötni az akkor szocialista rendszerben szocializálódott ügyészséghez a vezetőt.
2: Még egy hír a végére, egy nagyon fontos hír. Tegnap az ügyészség megerősítette, hogy házkutatások is voltak a Matolcsi körben, meg lefoglalások is, és gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsit az ESZTE ügyben, szabadlábon védekeztet. Ugye erről beszámolt anno itt Simor András. Utóbbi ügyre reagált Matolcsi György tegnap egy 10 perces videóban, hamis meséről beszélt. Ha volt is ilyen, ő nem volt ott, nem tudott róla, ő erre senkit se biztatott, a médiában tud mindenről. Ez egy hosszú eljárás lesz a megítélése szerint, és ez nehéz lesz bizonyítani, hogy ott valójában mi történt?
3: Ez a része a Matolcsi terhére róható tényállásoknak nem fog egy hosszú eljárást produkálni. Ezt vagy sikerült nagyon gyorsan bizonyítani, vagy nagyon gyorsan bebizonyosodik, hogy nem lehet bizonyítani. De hát ugye a Nemzeti Bank vezetőjével kapcsolatban ez egy picike, viszonylag kisebb súlyú bűncselekmény ahhoz képest, mint aminek a megvalósulásában hát egészen biztosak lehetünk. Az egy hosszadalmas eljárás lesz.
2: Másfél éve van nyomozás. És
3: hát másfél éve nem tudom, hogy mi tart. Másfél évvel ezelőtt kezdték. Azóta én nem látom azt, mint ahogy ön sem. Hogy előbbre haladtak, hogy tanukat hallgatnának ki, hogy gyanúsítottakat hallgatnának ki. Ha tanukat hallgatnának ki mondjuk nagyobb számban, annak is lenne a külvilágban megjelenése. Ilyen sincs.
2: Köszönöm, hogy itt volt nálunk, és elmondta mindezt. Most híradó jön, de maradjanak velünk a híradó után Dúl Szabolcsal és Gégény Istvánnal. Folytatjuk, aztán majd a vagyonadóról is beszélünk. Maradjanak.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Kitart jelöltje mellett és nem nevez meg újat a legfőbb ügyészi posztra, Baka András. A Sándor Palota közölte, innen már az országgyűlésnek kell döntenie Szatmári Zoltánról. Sajtóhírek szerint Szatmári azért lett politikailag vállalhatatlan a Tisza számára, mert testvére érintett lehet az aranykonvoj ügyben. Túl Szabolcsal és Gégény Istvánnal beszélgetünk.
2: Itt van már Dúl Szabolcs, az 5 pontban podcast szerkesztő műsorvezetője, és Gégény István, a Szemlélek Alapítvány elnöke. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét.
2: Kezdjük akkor ezzel, sok témánk van, de hát ezt most minden este elmondom, azt hiszem. Baka András jelöltje Szatmári Zoltán, továbbra is az, nem történt most semmi változás az ügyben. Milyen helyzetben van most szerintetek Baka András? Mit tud tenni, hogy látjátok ezt az egészet?
3: Hát, hogyha politikai szempontból közelítjük ezt a dolgot, és mondjuk Baka András szempontjából, akkor előállított ugye egy olyan politikai helyzetet, amelyet valószínűleg az ő saját politikusi imázsépítése szempontjából abszolút egy következetesnek tart. Ő ki akar ugye, ha már a beszédében is erről beszélt, egy olyan képet alakítani, hogy bizonyos elvek mentén, pártoktól függetlenül és így tovább betölti a hivatalát, és ennek ugye az egyik ilyen szimbolikus lépése, hogy a legfőbb ügyészi pozícióra a jelöltjéről nem egyeztetett előre pártokkal, nem is kíván. Ugye Sólyom László is ezt csinálta, jelölt valakit, visszautasították, és újra jelölte, és akkor végül a közvélemény.
2: Hát ő ezt nagyon jól tudja, mert őt jelölte abszolút háromszor.
3: Tehát ezt értjük az ő szempontjából. Na de nézzük a politikai tér, ahogy megpróbálta ezt belakni. Tehát a Tisza és Magyar Péter ugye a saját szavazóinak beszél akkor, amikor azt mondja, hogy a rendszerváltás ígéretét be akarja teljesíteni minden egyes területen, alterületen, így például a személyi kérdéseknél is, például az új legfőbb ügyész személyénél is. Teljes rendszerváltást akarnak az ügyészségnél is, nem véletlenül kommentelget Magyar Péter meglehetősen érdekes stílusban ugye az ügyészség felé szóló üzeneteket megfogalmaz, mert hogy az ügyészséget, mint Polt Péter ügyészségét a NER egyik szimbólumának tartotta a kampányban, is erről beszélt. Vagyis nem tudja a Tisza ugye elfogadni azt, hogy az ügyészségen belülről érkezzen valaki, még akkor is, ha Baka András ezt elmagyarázta, és az ő szuverén döntése. Na és egy szó mint száz, a Tisza és Magyar Péter a választóival fog menni ebben az egész történetben, és nem fogja, akárhányszor jelöli ezt az urat Baka András, nem fogja megszavazni. Így Baka András előállította saját maga számára azt a politikai helyzetet, hogy vagy jelöli. Így Baka András előállította saját maga számára azt a

0: Célhetnénk külön, hogy ott mi történhetett a tegnap este ott a Tisza frakciójában.
1: Hát ugye különböző kommunikációk voltak, és ez látszik, hogy még akár a Tiszán belül is vita van, és én alapvetően a vitát azt üdvözlöm, elszoktunk tőle, hogy nem gomnyomásra, illetve ahhoz szoktunk hozzá, hogy gomnyomásra előre kitalálható, bemegy mondjuk a miniszterelnök, volt ez így néhány évvel ezelőtt a péntek reggel a rádióba, és akkor láss csodát, pont azt szavazták meg délután. A vita az maga üdvözlendő. Az, hogy miért nem egyeztetett az államfő a pártokkal az ő jelöltjéről előzetesen, emellett lehet érveket fölhozni, akár Sólyom Lászlóra is hivatkozni. Én szerintem maga önmagában a párbeszéd, az egyeztetés, az nem egy rossz dolog. Tehát valóban azt gondolom, hogy itt az államfő előállított egy helyzetet. Én előre nem tudnám megmondani, hogy mondjuk ki fog ebből kijönni győztesen, tehát hogy kinek kell majd megváltoztatni a véleményét, vagy a döntését, vagy a személyre való jelölését, de szerintem engedjük meg magunknak azt a luxust, mi, akik nem vagyunk ebben a vitában közvetlenül érintettek, hogy üdvözöljük azt, hogy van egyet nem értés, van kompromisszumkeresés, nyilván vannak érvei az államfőnek is az ő jelöltje mellett, nyilván itt a műsorban is az előző vendég elmondott érveket, illetve elhangzottak, hogy valószínűleg mi lehet például a Tisza pártnak a kifogása a konkrét személlyel, és lássuk meg, hogy ez hova fejlődik. Ilyenkor én azt mondom, hogy de jó, hogy nincs egy ilyen látszat egyetértés, ami aztán a háttérben mindenféle alkukkal van. Én ebből a nézőpontból közelítek ez a problémához, szerintem hamar meg fog ez oldódni.
0: Egyébként. Amire utaltál, tulajdonképpen Bárándi Péter azt mondta ki, hogy jól emlékszem, hogy összeférhetetlen egyébként az aranykonvoly ügy miatt. Tehát tulajdonképpen kimondta ezt ezzel a tisztséggel. Na de kiderült, mert tegnap óta ezt meg is erősítették. Magyar Péter kontraügyészség, nézzük ezt egy kicsit, ugye a stílusra tettél utalást, ugye a miniszterelnök kritizálta az önmentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványt. Azt mondja, hogy ezt az egész ügyet össze akarják mosni Hankó Balázséval és Seszták Miklóséval, az ügyészség reagál, visszautasítja a vádakat, majd ezután jön Magyar Péter kommentel éjszaka a Telexnek, a HVG-nek, itt ma már a Brian életét emlegettem, mert hogy ugye abból idézett, hogy amikor mafiózókat védelmeztek, akkor nem voltak ilyen kis önérzetes latlok. Na, mit gondoltok erről?
2: Szerintem nem a kommunikáció a fontos ebből az egészből. Tehát el lehet századjára is mondani, meg lamentálni, hogy jaj, a miniszterelnök kommentel, meg éjszaka folyamán mit ír, meg milyen stílusban. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy az ügyészséget egy politikai térbe tette bele. Már egyébként már nem Magyar Péter, hanem egy politikai térbe került ugye az előző években is, és Magyar Péter azt folytatja, hogy ebben az ő egyébként jogi eljárásában is, de a nagy képben is az ügyészség az a NER egyik szimbólumaként lehet mondani, hogy Orbáni Polti ügyészség és így tovább, hogy az ott maradjon. Ebbe akarja tolni Magyar Péter az ügyészséget minél inkább, és hát ebbe megvan ugye a saját maga személyes oka, hiszen ellene is egy eljárás lesz, ahol az ügyészség képviseli a vádat ellene. Szó lesz természetesen a teljes ügyészségi szervezetnek, hogy nem tudják magukat tisztára mosni, nem fogja elfelejteni a Tisza azt, hogy hát elég sok olyan bizonyíték van arra, vagy utalás van arra, hogy az Orbáni időszakban milyen nyomozati cselekmények nem történtek meg, és nem utolsó sorban, harmadrészt szól ez az egész fajta politikai támadás Baka Andrásnak is, hogy hiába vezeti le az Baka András, hogy hát nem pontosan az van az ügyészségen, ami látszik, és ezért belülről jelöl valakit. Magyar Péter a saját szavazóinak beszélve kialakítja azt a politikai értelmezést és hangulatot, hogy ott egy teljes változásra van szükség. És ezt egészen addig nyomni fogja, és egészen addig kommentelni fog, és egészen addig támadni fogja, amíg meg nem történik ez a teljes változás, amelyet a választói nyomás fog kikényszeríteni.
0: Mi lehet az a teljes változás? Te miben látod azt, hogy a magyar társadalom ezek után bízni fog az ügyészség munkájában?
2: Ezt a szót használta Magyar Péter, tabula rasa, szép latin szó, hogy egy teljes változtatás van az ügyészségen, egy olyan új seprű megy oda seperni, aki eddig

0: nem járt az ügyészségben, szervezeten kívülről érkezzen valaki, aki újraépíti azt a bizalmat, újraépíti azt a szervezetet, és erre azért van politikai idő, mert hogy ne felejtsük el, hogy megszűnt a, most szép magyar szót használok, az ügyészségnek a vádmonopóliuma, hiszen felállt az MVVH közben, Unger Anna már bejelentette, hogy jövő héttől ügyeket fog átvenni az MVVH az ügyészségtől, erre megvan ugye most már a jogszabályi lehetősége, vagyis az MVVH az új, most létrehozott szervezet fel tudja mutatni, hogy bizony lehet ezt az egész vádhatóságot, vádképviseletet folytatni hatékonyan, és eközben az ügyészségben politikailag kikényszeríti azt Magyar Péter, hogy legyen teljes változás. Rákényszerítve Baka Andrásra is azt, hogy olyan jelölt legyen ott, aki nem az ügyészségen belül dolgozik.
1: Most próbálok az ügyészség helyében lenni, és ott van előttem egy szándék, hogy három mentelmi jogot ki kell kérni, mert ugye mégis erről szól a dolog. És ha úgy döntök, hogy úgymond szakmai alapon, hát három politikusról van szó, mentelmi jog kikérése, és ezt egyszerűen jöntem be, akkor valószínűleg megkockáztatom azt, hogy majd engem a Magyar Péter vagy bárki megtámadhat, hogy én ezeket össze akarom mosni. Vagy azt mondom, hogy fú, nekünk egy nagyon érzékeny miniszterelnökünk van, nehogy egyszerre a három nevet dobjam be, hanem egyszerre kérjek ki két mentelmi jogot, majd külön, ahogy azt egyébként Magyar Péter úgymond kvázi elvárná, egy külön súlyozással az ő mentelmi jogát kérjem ki. Most logikailag, bocsánat, de nekem ez az utóbbi tűnne egy politikai intenciónak. Szerintem teljesen rendben van az, hogyha mentelmi jogokat kikér az ügyészség, akkor ő nem súlyozza azt, hogy kinek milyen bűncselekményhez vagy feltételezett jogi ügyhöz kapcsolódóan van a mentelmi jogának a kikérése. Ettől függetlenül azzal nagyon tudok egyetérteni, és ezt látjuk gyakorlatilag Magyar Péter politikájában, ezt a bizonyos, ahogy te is fogalmaztál, egy tabula ráza, hogy itt nem önmagában a mentelmi jogról van szó, hanem hogy mennyire mennyi hitelessége vagy erkölcsi kreditje van a jelenlegi ügyészségnek, és éppen ezért nagyon érdekes az a bejelentés, amit azóta tett Magyar Péter, és azt mondta, hogy az egész mentelmi jognak, erről is volt már szó itt az Egyenes Beszéd ma esti adásában, legalábbis annak az egy része a közvádasoknál, hogy a mentelmi jog egy részének az eltörlését vetette föl, tehát még tovább is ment a kommentelésnél, és valószínűleg ez, én azt feltételezem, hogy végig is fog menni, ha ő ezt szeretné.
0: Most, hogy ide az ügyészség helyébe képzelted magad, azért ne azt képzeljük, hogy ült valaki kedden ott az ügyészségen, és hát pont összefolytak ezek az ügyek, hát akkor adjuk ki egy közleménybe, mert ne három e-mail menjen ki. Az a helyzet, hogy, és nézzünk ezzel szembe, a Volánbusz ügy 10 éve történt. Most éppen kedden lett egy miniszteri gyanúsítás. Az NKA ügy hónapok óta folyik. Most éppen lett ugye egy olyan szakasz, hogy akkor kérjük ki az Matolcsi ő mentelmi jogát is. Matolcsi Györgynél, hát MNB ügy, az is már több mint másfél éve folyik, akkor tartsunk már végre egy házkutatás Matolcsi köreinél. A kérdést úgy kell feltenni, hogy miért most történik, és az én szimatom az assúgja, hogy azért most történik, mert Unger Anna bejelentette, hogy jövő héttől át fog az ügyészségtől venni ügyeket, és az ügyészség éppen most akkor kapcsolt, hogy akkor gyorsan, ami a csövön kifér, végezzünk el nyomozati cselekményeket, hogy jövő héten az Egyenes Beszédben a szerkesztő asszony ne azt kérdezgesse majd, hogy eddig miért kellett ehhez az MVVH, hogy valamit csináljon. Ez nagyon úgy tűnik, hogy az ügyészségen gyorsan, ami a csövön kifér, előre meg valamit csinálnak, és az a helyzet, hogy azzal, hogy akkor a Magyar Péter féle ügyet odarakták ebben az egész dologban, ez persze Magyar Péter személyes érintettsége miatt úgy tűnik, mintha csak ez ellen adakozik, de hát van itt ez a fő probléma, hogy mit csinált az ügyészség az elmúlt években.
1: Na de ezért érdemes külön választani azt, hogy mit csinált az ügyészség, mit nem csinált az ügyészség az elmúlt években, évtizedekben, vagy másfél évtizedben, és másik az, hogy ennek a három mentelmi jognak a kikérése, ez vajon politikai intenciót fogalmaz-e vagy sem, ezt az ami a csövön kifér, ezzel teljesen egyetértek, és azt gondolom, hogy itt is ugyanaz van, hogy ha nem is vita, de történnek dolgok, és kikérnek mentelmi jogokat, és még akkor a Matolcsi ügy és a hasonlók, tehát szerintem nagyon sok szavazó, aki abban a reményben vagy bizalomban szavazott a Tiszára, hogy akkor itt legyen elszámoltatás, legyen rendrakás, legyen kisöprése a bűnöknek, az most azt mondhatja, hogy hát itt sorra jönnek a mentelmi jogkikérések, a feljelentések, és szerintem ilyen értelemben én ilyenkor szívesebben hátrébb lépek, és a nagy képet nézem, és azt mondom, hogy szerintem jól járunk azzal, hogyha ezek a döntések folyamatosan haladnak előre.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen. Akarunk,
2: rövid reklám, jövünk a vagyonadóval.
3: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatás alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
3: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Néhány héten belül társadalmi egyeztetés kezdődhet a vagyonadóról, ígéri a pénzügyminisztérium. Az adót az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonokra vetnék ki. Az Opten adatbázisa alapján 6400 olyan magánszemély azonosítható Magyarországon, akinek a nevéhez ekkora értékű cégvagyon köthető. Az ingatlan vagyonnal és a pénzügyi befektetésekkel együtt azonban az érintettek köre a 10 000-et is elérheti. Vendégünk Csorbai Hajnalka.
3: A Joint Venture Szövetség elnöke, az Opten stratégiai és operatív igazgatója. Jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. A vagyonadóról az elmúlt időszakban sokszor hallottunk, azt is, hogy nagyon jó, igen, adózzanak a leggazdagabbak, jobban ki kell venniük a részüket a teherviselésből, meg azt is hallottuk, hogy hát ez nem biztos, hogy olyan jó ez, mert inkább negatív hatása lesz a gazdaságra. Mire jutottak a szövetségben, hogy volt erről egy háttérbeszélgetés, egy rendezvény?
4: Szerintem az a szándék, hogy a közös teherviselésből jobban vegyék ki a részüket azok, akiknek több pénzük van, ez nem is kérdés, hogy ez egy támogatandó dolog. Konkrétan a vagyonadóval mellé lehet nyúlni, különös tekintettel arra, hogy milyen módon lesz ez bevezetve. Tehát maga a vagyonadó az akár lehetne sikeres is, hogyha néhány finom hangolással odafigyelünk arra, hogy ez ne járjon jelentős tőkekivonással, és ne kerüljenek nehéz helyzetbe konkrétan ezáltal a vállalkozók. Erre elég sok nemzetközi példa van, hogy ott hogy vezették be, majd hogy vezették ki, úgyhogy szerintem ezeket érdemes.
3: Beszélünk is erről, tehát akkor nem azt mondják, hogy ne legyen, hanem legyen, csak nézzük meg, hogy hogyan lehet esetleg korrigálni, mert nagyon sokan azt mondják, hogy persze azt mondják a cégek, meg a gazdagok, ugye most lesz egy társadalmi egyeztetés, hogy fizessen az a prosperáló gazdag cég, ez egy jogos elvárás lehet a társadalom részéről. Nézzük meg, hogy mit tudunk. Ugye a kormányzati bejelentés szerint január 1-től lesz a vagyonadó, amit tudunk, 1 milliárd forint feletti nettó magánvagyonnal rendelkező személyeknek kell fizetni, évi 1% lesz a mértéke, de csak az 1 milliárd fölötti részre, és mindez kiterjed az ingatlanokra, ingóságokra, céges tulajdonrészekre, vállalkozói vagyonokra, pénzügyi megtakarításokra és befektetésekre. Ennyit tudunk. Ehhez mit szólnak?
4: Ugye itt minden ott kezdődik, hogy hogyan számoljuk ezeket a vagyonokat. Egy csomó vagyon viszonylag jól számolható, ingatlanok esetében viszonylag jól adódik a bankok által különböző ingatlan hitelezések során használt ingatlan felértékelés. A takarnet rendszerben nagyon sok adat van erre vonatkozólag, és különböző modellek segítik ezt a munkát. Nyilván a pénzügyi befektetések is a magyar rész tekintetében viszonylag jól átláthatóak, mérhetőek, persze ott is lehetnek még árfolyam, tőzsdei árfolyam, deviza árfolyam átszámítási dolgok, de úgy gondolom, hogy ezek kezelhetőek. És van a cégérték, amit szintén többféle módon lehet számolni. Mi kétféle módon számítottuk, de már ugye felmerült, hogy például a tőzsdén jegyzett cégeknél melyik cégértékből induljanak ki, a tőzsdei cégértékből, vagy a könyv szerinti cégértékből, és ott is például annyira könnyű mellé nyúlni, hogy úgy adná magát, hogy hát a tőzsdei cégértékből, hiszen egy gyönyörű fejlődő cégnek mindig magasabb a tőzsdei értéke, mint a könyv szerinti. Ezzel viszont azt érjük el sok esetben, hogy akkor azt mondják a cégek, hogy köszönöm szépen, annyira azért nem jól tőzsdén lenni, hogy éppen ne vonuljak ki onnan, hogyha sokkal több adót kell emiatt befizetnem. Aki pedig tőzsdére szeretett volna menni, az nem biztos, hogy fog. Ugyanis egy jól menő cégnek a jövőjét árazzák be a tőzsdén, azért mindig magasabb lesz az értéke, mint a könyv szerinti érték. És megnézhetjük, hogy látunk most olyan cégeket a tőzsdén, akinek lényegesen alacsonyabb a tőzsdei értéke, mint a könyv szerinti. Ezek azok, akik tulajdonosi hátterükből adódóan inkább a korábbi kormányhoz.
3: De itt, ha jól értem, nem csak a tőzsdéről való kivonulás lehet valós veszély, hanem az is, hogy a vagyonokat esetleg külföldre menekítik. Tehát ki lehet kerülni ezt az adót?
4: Az egyik ugye az, hogy az a tervezet szerint, vagy az a jelenlegi információ, hogy a külföldi vagyonok tekintetében jelentős részben önbevallás történne. És az az igazság, hogy a magyar vállalkozók, a magyar társadalom nem igazán hiszi el, hogy ez az önbevallás megtörténne. Ezért viszont azok, akik itthon fizetik ezt az adót, úgy gondolják, hogy ők gyakorlatilag büntetve vannak azért, mert hogy Magyarországon átláthatóan működnek. És az, hogyha ez minden évben meghatározásra kerül ez az 1%.
3: Ez így lesz?
4: Igen, ez van a tervezetben, de ugye felmerült az is, hogy akár csak egy évre legyen ez az adó ilyen átmeneti jelleggel. Egyébként, hogyha ez az egyéves lenne, akkor az megakadályozhatná azt, hogy szétdarabolják, külföldre vigyék a tőkét. Azért, mert ez azért jelentős probléma, viszonylag hosszú jogi pénzügyi egyeztetést igényel, hogy ezt szétdarabolják, vagy akár külföldre vigyék.
3: Igen, a kormány szándéka szerint nem csak egyszerre lenne, és a kormány számításai szerint, ha jól emlékszem, akkor olyan 3-600 milliárdot várnak ettől egy évben, de nem lehet, vagy hogyan lehetne kiküszöbölni azt, hogy a cégek ne vigyék külföldre a vagyont, ne vonuljanak ki a tőzsdéről, mert akkor nyilvánvalóan a gazdaságra is lehet negatív hatással, és akkor nézzük meg, hogy Európában hol működik. Ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy Németországban van, de ott már majdnem úgy kivezették tulajdonképpen. Volt Franciaországban, Ausztriában, Svédországban, ott is kivezették. Az indok egyébként pont ez volt, majdnem mindenhol, hogy ugye kimentek a cégek, meg hogy magasak az adminisztrációs költségek, de hát azóta már van AI, tehát azt még nem tudom mennyire valós veszély, tőkemenekülés. Ahol van Spanyolország, Svájc, Norvégia, Liechtenstein, ott hogy csinálják?
4: Hát ugye ez egy adórendszernek a része minden esetben, nem beszélhetünk különösen egy darab adónemről, és például a svájci példát, amit itt rendszeresen előhoznak, ugye abban az esetben ugyan van vagyonadó, amit fizetnek egyébként kantononként eltérő mértékben, de ezzel párhuzamosan a tőkejövedelem viszont nem adózik. Nálunk ez nem igaz, tehát nálunk van egy komoly adó a tőkejövedelmen is, és emellett még jön ez az 1%-os adó is, tehát gyakorlatilag semmi nem bírja maradásra a tőkét, hanem minden amellett szól, hogy kimenjen. Németországba is, ugye nem véletlenül van ez a számított egyensúlyi modell, német CGI modell, ami szerint elég komoly GDP visszaesést okoz a gazdaságban, a tőke kivonás, ami a vagyonadó kapcsán keletkezik. Rövid távon ez éves szinten akár egy 3-4% lehet, hosszú távon akár az 5%-ot is elérheti, és ez egyértelműen a beruházásokban jelenik meg, pontosabban a beruházási ráta visszaesésében, ami hatalmas probléma akkor, amikor Magyarországon már több mint négy éve nagyon alacsony szinten van a beruházási ráta.
3: Na, akkor mit ajánlanak? A kormánynak vannak-e javaslataik? Ugye most a részleteket tényleg nem tudjuk még, de hát januártól ezt el fogják fogadni.
4: Igen. Több oldalról közelítettük meg, tehát minden új adó nem bevezetése, az mindig nagy adminisztrációs teherre jár, ez tény. A korábbi adóknak a finom hangolása, ami egyébként szintén vezethet oda, hogy nagyobb terhet vállaljanak azok, akiknek mondjuk magasabb osztalékot vesznek föl, vagy magasabb a személyi jövedelmük, tehát hogy lehetne ezeknek az adóknak a módosításával. De mondjuk eltekintünk ettől, és azt mondjuk, hogy lesz vagyonadó. Akkor talán az egyik legfontosabb az lenne, hogy elkerüljük a tőkekivonást, hogy adjanak lehetőséget ezeknek a tulajdonosoknak arra, hogy visszaforgassák a gazdaságba ezeket az összegeket. Beruházásra, K+E fejlesztésekre, oktatásba, de akár non-profit szervezetek támogatására is, mert a nap végén ezeknek az embereknek egy pénztárcájuk van, amiből igyekeznek mindenfélére fordítani. És hogyha ez megtörténne, akkor gyakorlatilag anélkül, hogy extra forrásokat kellene mozgósítani, mert gyakorlatilag ezen határozaton belül hirtelennyiben nagyon nagy beruházásokkal lehetne meglendíteni a hazai gazdaságot.
3: Felvették egyébként a kapcsolatot a kormánnyal?
4: Természetesen beküldtük a javaslatainkat, és talán azért érdemes elgondolkodni ezen, mert többen erről a nagyjából 6400 főről beszélnek, akinek be kellene fizetni az adót, de azért azt látni kell, hogy hozzájuk több mint 1.200.000 munkavállaló tartozik. És szerintem így a másodlagos hatása azért a nap végén, ez kifejezetten tovagyűrűző lehet, úgyhogy nagyon fontos lenne erre figyelni.
3: Meglátjuk majd, ha részletek jönnek, akkor folytatjuk. Köszönöm, hogy itt volt nálunk.
4: Én is köszönöm.
3: Most jön az Aktuál Tamással. Szervusz Tamás, mik a témák és kikkel beszélgetsz ma?
5: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket, és szép estét kívánok. A témáink alapján a műsor mai címét átkeresztelhetnénk aktuális bűnügyekre, ugyanis foglalkozunk Matolcsy György ügyével, ugye gyanúsítottként hallgatták ki. Magyar Péter üzengetésbe kezdett az ügyészséggel, illetve kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának eltörlését. A Medián szerint pedig gyengült a Tisza, erősödött a Fidesz, de még mindig jelentős a különbség a két párt között. A vendégeim Lendvai Ildikó, Bot Péter Ákos és Németh Péter. Együtt várjuk Önöket, remélem velünk tartanak.
3: Tegyenek így, és nézzék az Aktuált, holnap reggel start, aztán este lesz majd egyenes beszéd is, holnap Egon várja majd önöket. Viszontlátásra!

Néhány izmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Új gyermekvédelmi törvény. Mire tanítanák a gyerekeket? Határfeszegetés. Tovább mélyül az ukrajnai konfliktus. Kiből lehet éllovas? Világszerte romlik a diákok teljesítménye.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Matolcsy Györgyöt gyanúsítottként hallgatták ki, hogy mi lesz a sorsa a volt jegybank elnöknek. Ezt is megbeszéljük a mai adásban. Tartsanak velünk!
3: A képviselők mentelmi jogának eltörlését kezdeményezi Magyar Péter. A kormányfő a bejelentést nem sokkal azután tette meg, hogy az ügyészség indítványozta az ő mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség szerdán kérte, hogy függesszék fel Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogát. A Fidesz-KDNP korábbi miniszterei 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők, ha igazolódnak a korrupciós vádak. Szabadlábon védekezhet Matolcsy György, miután gyanúsítottként hallgatták ki az MNB érintő nyomásgyakorlási ügyben. A volt jegybank elnök tagadja, hogy részt vett volna a kifogásod megbeszélésen, és hamis mesének nevezte a történteket. Ma esti vendégeink Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke, Bud Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, és Németh Péter, a Klik TV főszerkesztő helyettese.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Boros Tamás.
2: Nagyon szép estét kívánok, talán szebb estéjük van, mint Matolcsy Györgynek most, ugyanis gyanúsítottként hallgatták ki. Ezen kívül háborúba kezdett, nagyon úgy tűnik Magyar Péter, legalábbis komment háborúba az ügyészséggel, és medián felmérés is kijött, amely azt mutatta, hogy picit erősödött a Fidesz, picit gyengült a Tisza, de még azért elég jelentős a távolság a két párt között. Nézzük a nap kérdését, amely így hangzott, hogy ön szerint az ügyészség kérésére a parlament felfüggeszti Magyar Péter mentelmi jogát, ugye igennel és nemmel lehetett felelni, megmutatjuk majd természetesen az arányokat, de előtte nézzük meg akkor, hogy bajban van-e Matolcsy György.
4: Sima András volt jegybankelnök még tavasszal, mondta el Egyenes Beszéd című műsorunkban, hogy 2023. decemberében az MNB nyomást gyakorolt rá az Erste Group bécsi felügyelőbizottsági tagsága miatt. Elmondása szerint Kandrács Csaba, az MNB akkori felügyeleti alelnöke egy zárt ablaktalan helyiségben közölte az Erste magyarországi vezetőivel, Jelasíty Radovánnal, hogy amíg Simora bécsi testület tagja, a felügyelet szigorúan jár el a bankkal szemben.
5: Lefordítottam magyarra, ezt én úgy hívom, hogy zsarolás.
4: Az ügyben azóta büntető eljárás indult. A Nemzeti Nyomozó Iroda 7 embert hallgatott ki hivatali visszaélés gyanújával, köztük Matolcsy Györgyöt. Házkutatást tartottak, és adatokat mentettek le a gyanúsítottak mobil eszközeiről. A Telex információi szerint Matolcsy György és a másik 6 gyanúsított is szabadlábon védekezhet, egyiküket sem kellett előállítani, idézése érkeztek a nyomozókhoz.
2: Szabadon távozhatott Matolcsy György, és egy videót is közzétett, amelyben ő az ember, aki nem látott, nem hallott semmit. Szervusztok, üdvözöllek titeket, és köszönöm, hogy elhoztátok a véleményeteket is. Ha a jegybankelnök valóban nem tudott arról, hogy az alelnöke mit csinál egy ilyen ablaktalan szobában, az nem az ő alkalmatlanságát mutatja?
6: Van itt a bankvilághoz jobban értő ember, kezdje ő.
2: Életszerű, ami történt?
7: Hát az én időmben ilyen nem volt, úgyhogy én teljesen tapasztalatlan vagyok. Ez egy zsarolás, hát kétségtelen. Úgyhogy ez egy teljesen fura, csak a nézőkedvéért mondom, hogy a Nemzeti Bank az egy hatóság, monetáris hatóság, és van joga, hogy beleszóljon bankoknak a működésébe, például megválassza a menedzsmentet, hogy a hátterrel rendben van-e. Uh-huh. De arra nincs joga, hogy személyes okok, vagy nem tudom mi miatt, mert nem is értem a történet lényegét, hogy beleszóljon abba, hogy egy Magyarországon aktív bank bordjába, igazgató tanácsába ki van ott, és miért ne lenne ott? Szóval az egész történt egy nagyon furcsa, és azért furcsa, mert a nézőknek az nem furcsa, hogy a Matolcsyt kihallgatják, de nem a pár száz milliárd forint eltűnt vagyonér, hanem egy olyas valamér, amit nem ő csinált fizikailag, hanem valószínűleg hát felbújtó lehetett. Na ez most már jogászi ügyezés, meg is állok, és azt mondom, hogy én csak kerek szemekkel nézek, mert ilyen egy rendes pénzintézetnél, vagy egy nemzeti intézménynél, mert ez az MNB nemzeti intézmény nem fordulhat elő. Hát ezek szerint
6: előfordulhat. Hát egyrészt gratulálok először is az ATV-nek, hogy bevonult a magyar jogtörténetbe, mert ugye az alapsztori az ATV-ben táródott fel, Simor András itt
2: köszönjük szépen.
6: Mondta elő a történetet. Amiatt, amit most hallottunk, én még inkább biztos vagyok benne, hogy az nonsens, hogy a Nemzeti Bank elnöke ne tudjon róla, annál is inkább azt a mondatát ragadnám ki, hogy mivel ez egy hatóság, ott tehát a zsarolónak van eszköz a kezébe. Tehát ez komoly dolog, hogy ezt valaki a bankelnök tudomása nélkül játsza, ezt nem hiszem. Ennél csak egy még rosszabb variáció van, hogyha valamilyen magas politikai szintről, tételezzük fel, hogy a Matolcsyt megkerülve jön egy direkt politikai utasítás. De ez még rosszabb variáció a bankelnökre is, az országra is, a zsarolásra is. Az, hogy éppen ebben állították elő, hát én némi jóhiszeműséggel azt feltételezem, hogy ez az Al Capone modell, hogy megpróbálják valami kisebb dologgal gyanúsítani. Állampolgárként értetlenül fogadom, hogy miért nem a komoly és nagy ügyben jutnak el minimum a gyanúsításig, ahol hát úgy tűnik, hogy ezer tény és adat már a kezükben
8: van. Hát olyannyira, hogy mindenki fölkapta a fejét, amikor megjelent a hír, mert az első hírek csak így jelentek meg, hogy Matolcsyt gyanúsítottként hallgatták ki.
6: Ez az.
8: És mindannyian összekapcsoltuk azzal az üggyel, amit közöttünk folyamatosan járkál, és amitől vártuk, hogy valami történjen, vagyis az MNB eltüntetett pénzeivel. Ehhez képest egy olyan ügyben gyanúsították meg, amitnek meggyőződés sem, hogy 10-ből 9 ember nem ismer. Nem tudja, hogy mi a történet, hogy most mi történt. Nem is érti. Tehát a dolog a következő lépésben arra juttatja az embert, hogy akkor tényleg valamiféle előszobája annak, hogy most még hazaengedték, de hát érezze a törődést, mert hát ez hamarosan jövünk. De ez már mind általunk kitalált történet, mert magát, ez csúnya ügy, kétségtelen csúnya ügy, de akkor, amikor a Magyar Nemzeti Bank ügyét itt évek óta pertraktálják, akkor azt várnánk, hogy Matolcsi és fia valamilyen módon kerüljen elő, és a gyanúsítási körbe, ehhez képest a fia ugye bankot vásárol.
2: De jó, hogy ezt megemlítetted, mert ezt be akartam hozni párhuzamnak, hogy ugye emellett olvashattuk a hírt, hogy ez a Kvarc befektetési alapkezelő ZRT, amely Matolcsi Ádám befolyása alatt áll, ugye egy magántőke alapban 6,2%-os részesedés szerzett a Mészáros Lőrinchez köthető MBH bankban. Tehát nem azt tapasztaljuk, hogy visszahúzódás lenne, hogy akkor elbújdokolna, nem akar a hírekbe kerülni, nem akarja az érdekeltségeit kiteríteni, hanem él, mint Marci Hevesen.
6: Arcátlanul mutogatja magát még hozzá.
2: Ez mit jelent?
8: Arcával mutogatja magát, nem is arcátlanul.
7: Ja, Marci csöndben van, mármint a nagy Marci, de tehát van, aki csöndben maradt. Van, aki azt választja, mint a Matolcsi, hogy valami műsora van. Tehát ő szokott, én nem nézem meg őt, nem muszáj. Tehát ő azt választja, hogy ő beszél, visszaszól és jelen van. De hát kétségtelen, hogy ami történt ott, és azt tudjuk, hogy mi történt, mert az ÁSZ több száz oldalon közé tette, egyébként az újságírók meg több ezer oldalon közé tették. Hát abban az következne, hogy ő és mármint a Matolcsi papa, meg a köre, ahova pénz ment, azok most valahol diktáljanak, tolba diktálják az ügyeket. Hát lehet, hogy zaj, most nem tudom. Azt is csak még visszatérve arra, hogy ez a zsarolás, hívjuk zsarolásnak, ez a legelső. Politikai bosszú, egy zsarolás, hogy valakit kipiszkálnak az állásából, nem tetszik a valakinek, hogy az valahol Bécsbe ott ül egy igazgatóságban. Egyébként nem az első ügy, Király Julit
6: lemondták
7: egy magyarországi banknak a testületéből, amikor Márki-Zay mellett velem együtt az arcát adta egy közgazdás csapatnak. Engem nem lehetett már honnan kirakni, mert én már, ahol voltam igazgatósági tagodom, már régen kiraktottam a magyar állam, úgyhogy ennek megfelelően...
6: Milyen szerencsét!
7: Ennek megfelelően nekem könnyebb a helyzetem. De ezt most zárójelbe rakom, és akkor visszamegyek arra a kérdésre, hogy hogy a csodában lehet az, hogy elvarratlan ügyeknél előjön valaki, és azt mondja, hogy megveszem ezt a bankot ennek. Na, nem értem. Tehát, hogyha az volt ennek a klubnak a összehívásának a célja, most magyarázzuk meg a nézőnek, akkor elmondom, hogy én nem értem.
2: Pedig ez volt a cél.
7: Hát, lehet, hogy megmagyarázni lehet, akkor se értem. És,
6: hát akkor most ezek, vagy hazamegyünk.
7: Rendes ország, ez nem így történik. Úgy történik, hogy az illető már másfél éve valahogy, hogy is mondjam, vizsgálat alá vonják, mert már másfél éve tudtuk.
2: Ként sincs kihallgatva.
7: Na ezt nem értem. Azt a részét, hogy utána ő a melyik üzleti rész kitől vesz át, és akkor ezzel előre megy egy későbbi hatósági cselekedetnek, hogy már föláll a vagyonvisszaszerzési hivatal, addig egy új struktúra legyen, az annyiban talán érthető, és egy kicsit még azért jó, megvédem azért az ügyészséget, hogy miért a négy szereplő zsarolási ügyet veszik el, és miért nem a 140 szereplős vagyonügyet, mert a vagyonügyben rengeteg könyvvizsgáló, tanácsadó, jogász csinálta azt a struktúrát, ahogy kilopták a pénzt. Na most az felgöngyölíteni, az körülbelül annyi idő, mint megcsinálni. De ebben a
8: de ezt legalább másfél éve vizsgálja az ügyészség.
2: És hát, ugye Varga Mihályék indították el ezt az ügyet, olyan, mintha egy ilyen belső megtisztulás
6: lenne.
2: És
6: átadták a papírokat, tehát értem, hogy azt nagyon hosszú idő átvizsgálni.
7: Átadták 100 000 oldalt.
6: Hogy melyik fázisban kell behívni gyanúsítottnak a bankelnököt?
8: De hát elég lett volna,
6: a
8: Transparency-től elkérni egyébként a feltárt részét az MNB ügynek.
2: Lehet, hogy erre kell még 6 évet várni.
7: Én nem voltam gyanúsított, csak úgy, úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy gyanúsított mutatja azt, hogy ő nem tesz vallomást, mert magára nem akar terhelő vallomást tenni. Ha tanú, akkor viszont köteles igazat mondani, tehát érdemes a tanúkkal kezdeni, és a kisebb játékosokkal, akik
6: de
7: muszáj igazat.
6: De hívták már őt ebbe az ügybe, hát nem tudok róla.
7: Hát az érdekes, hogyha meghallgatják, mert akkor ott nem róla van szó, hát nem őt vádolták meg, hanem az alelnökét.
2: Így van.
7: Tehát akkor ő neki igazat kell mondania, mert nem magát védi, hát nem tudom, tehát őszintén szó. Én egy bankot vezettem rövid ideig, 3 évig.
6: De nem egy maffiát, így aztán nem tudsz szólni.
7: Szóval más viszonyok voltak őszintén szóló. Ezek nem merültek fel, ilyen dolgok nem merültek fel. Tehát valaki nem szimpatikus, egy bankvezető, hát mi közöm hozzá, hogy szimpatikus, az egy magánügy. Jó. Szóval lássuk be, ez egy nagyon furcsa történet, és most egy furcsa szakaszt beszélgetünk. Elindult az ügyészség, és akkor talán ez, ami jobban foglalkoztatja az embert, hogy eddig miért nem csinálták, ha most csinálják, akkor rendesen csinálják-e, és hát mikor kerül abban a szakaszban, hogy mi is megértjük, mi történt, mert most csak találgatunk.
6: Hát fogunk még erről beszélni, de az egész kuszaság nyilván összefüggésben van azzal, hogy a legfőbb ügyészség fejetlen, hogy ott várják, hogy kihez kell igazodni, és gondolom én, hogy addig egyetlen alvezér sem mer nagyon erős, nagyon drasztikus lépést hozni.
8: Ugyanakkor ennek ellent mond az, hogy most itt sorozatban történnek a gyanúsítások, letartóztatások, tehát ott, mint hogyha egy rendkívül eddig nem tapasztalt aktivitást mutatna az ügyészség.
6: De ez két-három napja van, hogy ezek megtörténtek, amióta esetleg azt hihették, hogy lesz a legfőbb ügyés.
2: De ezzel párhuzamosan közben taposnak az ügyészségen, tehát a nimbusza egyre inkább romlik ennek a szervezetnek, lehet, hogy tényleg meg kell várni a legfőbb ügyészt. Mielőtt tovább mennénk, a kémfilm rajongó szólal meg bennem, és én azt nem értem, kitágítva a legtöbb ügyre, hogy ebben az ügyben is ugye egy vizsgálatot folytattak le, és az Erste egyik képviselője szóbeli elmondás alapján közölte, hogy őt tulajdonképpen megzsarolták, hogy 2023-ban történt ez az ügy. Tényleg elképzelhetetlen az, hogy nem jönnek ki hangfelvételek, amik bizonyítanák ezeket az elmondottakat, és akkor sokkal könnyebben a végére lehetne járni az ügyeknek, mert így van egy állítás, egy ellenállítás, de hogy 2020-as évek, ugye most egy ekkora ilyen gomb nagyságú hangfelvevőt is bárhol el lehet helyezni a ruházatban, vagy én gondolom ezt túl, én néztem túl sok filmet, mert számomra tényleg hihetetlen, hogy sehol nem jön neki hangfelvétel.
6: Ismét a bankárra nézek.
2: Parancsolj.
6: Azért szerintem egy bankvezér, ha őt meglátogatja a bankfelügye, tehát a Nemzeti Bank, akkor nem úgy készül, azt se tudja, hogy miért látogatja meg, hogy elhelyez ide egy lehallgató gombot az
8: akuljára. Legalább vettek volna fel egy olyan szemveget, mint Pócs János volt. És akkor...
7: Jó, hát igen, abban az időben azért a technika nem állt olyan szinten, most mindenki a telefonjával bármit fölvehet.
6: Igen.
8: Hát 2023-ban azért már...
7: De az, igen, akkor meg volt ez a technika. Szóval zavaros az mindenképpen, és tényleg nehéz ez bizonyítani, mert egyik azt mondja, hogy megzsaroltak, megfenyegettek, a másik meg azt mondja, hogy időjárásról beszélgetünk, hogy miért nincs ablak a szobán, mert átépítés
6: volt. Ezért oda ment direkt.
7: Tényleg átépítés volt a Nemzeti Bankban, baromian átépítették, jól átépítették. Szóval nem irigylem az ügyészeket, csak valóban inkább az az érdekesség, hogy ez egy kicsi ügy, mert hatalommal való visszaélés, de azért a másikhoz képest azért azt kell mondani, hogy nem ezt vártam. És amikor azt írta az újság, hogy behívta az ügyészség, akkor nem mondom, na végre. Most még azt mondom, hogy kíváncsian várjuk a folyamatokat.
2: Közvádas bűncselekmények esetén töröljék a mentelmi jogot, legalábbis ezt szeretné Magyar Péter. Nézzünk meg erről egy rövid bejátszót.
9: Mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatelizálja a rendszerváltást és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénz lenyúlásokat és az ellenem 2024-ben indított és már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet.
10: A gyanú szerint a miniszterelnök egy budapesti szórakozó helyen vita közben elvette egy férfi mobiltelefonját, amit később a Dunába dobott. Az ügyben korábban már indult nyomozás, ezt azonban megszüntették, miután az Európai Parlament nem függesztette fel Magyar Péter akkori európai parlamenti mentelmi jogát. A miniszterelnök a hírre reagálva rendkívüli parlamenti ülés összehívását és mentelmi joga azonnali felfüggesztését kérte. Az ügyészség közleményben utasította vissza a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, munkájuk mércéje a törvényesség, a pártatlanság és a törvény előtti egyenlőség. Hangsúlyozták a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványokat is, politikai vagy más megfontolástól függetlenül, szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal készítik elő.
2: A Monty Pythonból is idézett Magyar Péter, tehát erről majd még külön beszélünk. Engem inkább az érdekelne, amit Török Gábor politológus is leírt, hogy rettenetesen népszerű, de érdemben semmi sem változik azzal, hogy ezt a mentelmi jogot ugye eltörlik, hiszen közvádos ügyekben eddig is szinte automatikusan kiadta a parlament a képviselőket, talán egy-két kivétel volt. De
6: nem,
2: ott is
6: nem volt tudtommal meg.
2: Szanyi Tibor esetében olvastam arról.
6: De közvádosnál tudtommal mindig kiadták.
2: Közvádos volt, a nemzetközi jog közbeszól, de egyébként igen. Tehát
7: és rágalmazásnál meg sosem.
2: Pontosan, tehát nem nagyon lehet találni.
6: Igen.
2: Tehát ebben az esetben ez egy rendszer szintű reform lenne, vagy csak egy látványos kommunikációs füstbomba megint?
7: Hát először is azt gondolom, hogy egy olyan értelemben mindenképpen látványos, hogy ő bejelenti, hogy ő lemond a saját mentelmi jogáról. Igen, tehát hogy a saját ügyéből indul ki, de kétségtelen, hogy 2024-ben a kampányban ő még azt mondta, hogy meg akarja szüntetni ezt a mentelmi jogot, tehát ilyen értelemben következetes önmagához, hogy azon belül a rágalmazás esetében, vagy a közvádas ügyekben ilyen értelemben következetes önmagához, hogy azon belül

0: talán nem célszerű, nem tudom, átadom a szót.
1: Én nem tenném, de már ha nekem kellene dönteni, hogy megszüntettem ezekben az esetekben a mentelmi jogot, nem azért, mert eddig, hát ahogy az előbb elmondtuk, eddig sem képezett ez problémát, tehát nem ezért kell megszüntetni, de ha egy kicsit elvileg gondolkodunk a magyar múltat ismerve, hogy lehetetlen azt elképzelni, hogy egyszer valamikor egy politikai hatalom az ügyészségen keresztül úgy akar likvidálni már politikai értelemben ellenfeleket, hogy ilyen-olyan vádat kreál ellenük.
2: Elképzelhetetlen ebben az országban, azt gondolom.
0: Úgy van, úgy van.
1: Ha csak úgy nem, mert ha elképzelhető,
0: ma este
1: akkor
0: ez
1: nem
0: így van.
1: Meg a mentelmi jogot. Noha nagyon népszerű dolog lesz nyilván a megszüntetés.
3: Szóval történelmi oka van annak, hogy ezt, és ezt meg kéne magyarázni a nagy érdeműnek, hogy nem azért kap a képviselő extra védelmet, mert ő nem tart közénk, hanem pontosan azért, mert minket képvisel, de érheti támadást. Hát például állandóan beperelnek egy képviselőt, akkor nem tud képviselőként dolgozni, és akkor mibe kerül mindig beperelni. Tehát ezért van az, hogy ezért soha szóba se jön, hogy kiadják. Vagy lehet olyan helyzetbe hozni, hogy gyorshajtás miatt, szóval olyan ügyekbe keverni, ami miatt nem tudja ellátni az én képviseletemet. Tehát engem véd.
2: Pláne mondjuk egy törvényről szavaznak, és neki egy bíróságon van jelenés.
3: Igen, nem tud elmenni szavazni, mert hogy lekötik.
2: Vagy előzetesben van.
3: Igen. Na most ezért tehát, hogy meg kéne magyarázni a nagy érdeműnek, hogy
1: ez jó. Ez.
3: Jó. B. Nem szeretem azt, hogy esetből csinálnak törvényt. Tehát Magyar Péter mondjon le a jogáról, de most akkor rögtön ennek kapcsán tehát tele van az ország az, hogy egy esetből csinálnak egy törvényt.
4: És de akkor Péter, azért említettem, hogy annyiban, hogy 2024-ben, mert a kampányban ez ő.
3: És mondta, akkor azt lehet mondani, hogy akkor következetesen.
4: Csak akkor mondhatta volna korábban.
3: Ezt elfogadom, csak mondom, tehát alapvetően nem szereti az ember, amikor egy esetből csinálnak egy törvényt, mert a törvény az általános szabály, az eset meg eset.
1: Ezzel együtt az is egy, csak megismétlem, az viszont fontos, hogy Magyar Péter politikai gesztusának első fele, mármint hogy ő rögtön bejelentette, hogy lemond, az helyes. Ez az egyetlen helyes válasz, amit adhatott. Talán nem kellett volna rögtön tankkal nekihajtani az ügyészségnek, már verbális tankkal.
3: Egy másik téma,
1: tankkal.
3: Szerintem beszéljük majd meg, hogy kell-e mindenbe beleszólni valakinek.
1: Hát ez mondjuk az ő ügye volt, de abban mondjuk igaza volt, talán éppen az ő ügyében persze lehet, hogy még óvatosabbnak kellni, abban mondjuk igaza volt, hogy nem az a probléma, hogy őt kikérte az ügyészség, hát ez egy megindított pinfli ügy volt, a megindítás már megtörtént, hanem abban én is finoman szólva politikai ízetlenséget érzek, hogy a hármat együtt összekapcsolva.
0: Abszolút.
1: Abban nem tudok nem sándékos piszkálódást.
4: Ugye az ügyészség pontosan azt téve, amit az elmúlt években még a Polt vezetése alatt minden ilyen kritikára úgy válaszolt, hogy hát ők a törvények szerint járnak el, és most is csak szabályosan jártak el. Én azt gondolom, mert is nem politizálnak, de akármit mond az ügyészség, itt élnek, ebben az országban élnek, és az, hogy egyszerűleg Sesták ügyel együtt említik ezt a Fidesz által jelentősen felfújt ügyet, amit még most is próbálnak kihasználni, és támadásként értelmezni, és hogy lopásként tételezni azt, hogy ezt összekapcsolni a kettőt, ezt az ügyészségnek is éreznie kell, hogy ez minimum rossz ízű döntés. Úgyhogy én ezt mindenféleképpen igazat adok ebben Magyar Péternek. Ő sokat vitatkozik, sokszor helytelenül vitatkozik szerintem, sokszor támad, amikor nem kéne támadnia, de ebben az esetben teljesen igazat adok neki.
2: Most támadott, sőt, Monty Pythonból idézett, olyan elképesztő kommenteket írt, hogy ezt kénytelenek leszünk majd megmutatni, de csak a szünet után most fújjunk egyet, és akkor visszatérünk még ehhez a témához, úgyhogy ne menjenek messzire.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: mi van, ha már jobb.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Továbbra is szép estét kívánok, az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Nézzük, mit írt Magyar Péter az ügyészségnek válaszul, egy Facebook poszt alá kommentelte, de persze ez volt, amelyik bejegyzés formájában is megjelent. Ezt valami humorista írta? Amikor mafiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok, nem sokára jön a napfelkelte, és nem lehet majd sötétben mókolni. Ez volt az egyik, a másik pedig így hangzott, hogy legfőbb ügyészség szerint náluk az egyetlen szempont a törvényesség és a pártatlanság, tényleg az aranykonvoj ügyjel, az MNB alapítványokkal, a rogáni végrehajtói maffiával, nyomozati iratok meghamisításával, Mizu, a bűnpártolás szót ismeritek? Még ha igaza is van Magyar Péternek, és akkor fordulok ismét hozzátok. Nem veszélyes játék az, hogyha ilyen mértékben beleáll az ügyészségbe, amely most úgy tűnik, hogy adott egy kicsit a mostani hatalomnak, azzal, hogy két Fideszhez közeli képviselő mentelmi jogát is kiadatná, illetve ugye Magyar Péterét is, tehát az előzőnek is, mindkét tábornak, mintha meg akarna felelni. De ha Magyar Péter így reagál, akkor hogy lesz független, hogy lesz demokratikus majd ez az ügyészség akkor, amikor azt várnánk el tőlük, hogy tiszás ügyekben is hát a törvényt kövessék. Nem lesz-e bennük, ott az ügyészekben egy ilyen pszichológiai blokk, hogy jaj, csak nehogy jöjjön ezt követően.
3: Ez a kérdés akkor érvényes komment. Egyébként, hogyha nincs normális demokrácia. Akkor lehet attól tartani, jaj, az ügyészség majd nem mer a miniszterelnökkel szemben fellépni. Én ezt egyáltalán nem tartom bajnak. Az, hogy a stílusa milyen, ezen lehet vitatkozni. De azt gondolom, hogy senki nem lehet érinthetetlen, az ügyészség sem, és az elmúlt 16 év sajnos az bizonyította, hogy nem igaz az az állítás, hogy ők mindig úgy jártak el, ezt már az előbb is említettem. Tehát én ebben nem látok semmi bajt, hogy a stílussal érdemes egy kicsit csiszolni, hogy talán nem kéne ilyen élesen és bántóan reagálni mindenre, az lehet, de ez már ízlés dolga. Szerintem teljesen rendben van, hogy válaszol az ügyészségnek.
4: Az, hogy válaszolt, azt én sem tartom föltétlenül bajnak, hiszen most az ő ügyéről van szó, tehát nem arról, hogy minden lében kanál, és most minden pimfli dolgot véleményez. Biztos, hogy nem az én stílusom, de valamilyen okból nem én lettem a miniszterelnök, úgyhogy ő egy ilyen alkat. A pszichológiai blokkért kevésbé aggódom. eddig az ügyészeken nem pszichológiai, hanem politikai blokk volt, és még most is annak a hatása látszik, hát ahogy elhangzott, hogy egyet ide, egyet oda, szerintem, ha van pszichológiai késztetésük, hogy ide is kedvezzenek, meg oda is, az egy rossz késztetés.
3: De az már régen rossz,
4: tehát igen. Azt inkább le kéne rombolni, igen. Hogy ezt a drasztikus szót mondjam. Azt hiszem persze, hogy az nem biztos, hogy jó, hogy a miniszterelnök minden éjszakájának a felét blogolással tölti meg kommentelése, de ez egy másik kérdés, ez egy általános probléma.
2: Az más téma, igen.
4: Igen.
0: Igen, én akartam is kérdezni, mikor írta ezt a blogot. Hát citromfűtejet tudok ajánlani, az angolok meleg langyos tejet isznak lefekvés előtt, van, aki a sörre esküszik, szóval valaki nem tud aludni, akkor ijon valamit, és aludjon, és akkor pihenjen, későn a másnapi munkára, mert az első reflexből való reakció az általában lehet, hogy szellemes. De főleg külpolitikában, mert most a magyar ügyészekkel cicázik, lehet, hogy igazatok van, én azért kritikus vagyok ebben a dologban. Ha érintett, akkor ne nagyon üzenjen a ügyészeknek, ha, már mint személyesen érintett, ha még miniszterelnök és az ország államapparátusának a tetején ül, akkor meg pláne az intézményeknek a becsületét, tiszteletét védeni kell, és akkor a szóvivője közé tehető, hogy a miniszterelnök úr úgy gondolja, hogy méltatlan őt egy napon említeni két latorral. Nem latollal, hanem latorral. Na, szóval nekem nem tetszik, de ez még az országon belül van, amikor nemzetközi politikában is éjszaka twitterezik, vagy az most nem csinál, ugye, de facebookozik valami, az meg ráadásul veszélyes is. Szóval én régmódi alapállásra tekintem a politikát, értem én, hogy a közönség is ugyanezt csinálja, el kéne venni a telefont. Nem a Dunába bedobni, hanem hát az iskolásoktól elveszik a iskolában, a munkahelyen is el kell venni, hát ő is elveteti a telefonokat, ha jól tudom, a parlamentben, vagy legalábbis, hát saját magát is rakja már el este, majd reggel előveszi.
4: Hát egy picit hadd vitatkozzam, bár nálam régibb módi senki sem lehet különböző okokból. Azért én már azt se helyeslem, hogy úgy oldjuk meg az internet problémát, hogy elvessük a gyerekektől a telefont. Azt természetesnek tartom, hogy egy miniszterelnök is minden kommunikátor azt használja, amilyen eszközök most vannak. De az igazi vitám azzal van, noha általában, ahogy mondtam, én is sokallom egy kicsit, hogy ez nem egészen személyes ügy. Az is, meg nem is. Annak idején ez a vád, vagy gyanú, vagy nem tudom mi, ez nem Magyar Péter magánembernek szólt, hanem egy politikai szereplőnek, akit épp lehetetlenné akartak tenni. Ő nyilván úgy érzi, hogy itt nem arról van szó, hogy ő gyorsan hajtott, vagy mit tudom én, mit csinált, hanem a politikai szereplőt ért támadásra akar valamilyen módon reagálni. Szebb szavakkal kéne, nem éjszaka, mit tudom én, ezt nem akarom ismételgetni, de az tényleg, szóval az ügyészség tekintélyét, ha valami lejáratja, akkor például ez az árukapcsolás.
3: Ugye, annyira kiújulva. Az is egy fontos szempont, hogy ő stílusában ugyanezt hozta végig a kampányban. Minden rezdülésre odafigyelt, minden rezdülésre reagált éjszaka és nappal, tehát semmi nem ment el mellette. Ilyen bejegyzések, posztok, ezekre is valamilyen kényszert érez, hogy ez, megint azt mondom, hogy ez helyes vagy nem helyes, ezt nem tudom. De ezt a stílust vitte, és viszi ma is. Tehát, hogyha ő helyette egy szóvivő válaszol, akkor azt meg, vagy nem válaszol,
2: szerintem
3: biztos igazuk van az ügyészeknek, ha ez az ember, aki ez a miniszterelnök, aki mindenre reagál, ezt elengedi, akkor már itt baj van. Tehát, hogy ő teremtette meg annak a helyzetet, hogy várod is, hogy valamit reagáljon rá.
2: Nem bírom ki, hogy ezt ne szúrjam ide. Nem lehet, hogy a hiba a mi készülékünkben van, hogy mi vagyunk régi módiak, és Magyar Péter volt, akár politika a történeti viszonylatban, akár
4: régi
2: magyar...
4: Régi módi vagy ebben az életkorban?
3: Nem, ez nem.
2: De, de, de, hogy, mondom, hogy mi a miniszterelnök, hogy
3: mihez szoktunk,
2: hogy mihez szoktunk, csak azóta változott a világ, sokkal több információ jut el hozzánk, volt itt egy technológiai robbanás, és nekünk kellene átalakítani a percepcióinkat, vagy egyáltalán elvárásainkat egy politikussal szemben, és ez okozta a Magyar Péter sikerét. Persze sok minden más is, azért volt itt egy 16 évnyi kormányzás, ami olyan volt, amilyen, de hogy ő volt az első, az, aki olyan mértékben tudta megszólítani a fiatalságot, vagy a fiatalabb választókat, hogy számukra bejött ez a stílus, és amíg ez nem üt vissza, amíg nem fogja látni a közvélemény kutatásokban, hogy ez nem működik, addig miért is változtunk?
3: Egy picit, ha igazítsalak erre, mert nem csak a fiataloknál jött be ez a stílus, nálam is bejött ez a stílus, én is élvezem bizonyos elemeit ennek az újfajta politikának, szeretem, hogy van valami pesgés, van valami, te hogy mondod?
2: Szereted a Monty Python biztos. Ja,
3: imádom egyébként hozzá. Imádom valóban. Nem pont ezt a jelenetet a latorokkal, hogy énekelnek a keresztán, de én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy új szín az egész magyar politikai életben. Én nem gondolom, hogy az a szín, amit mi megszoktunk, az a jó szín. Péter rázza a fejét. Igen, de, hát ilyen régi módi rázza a fejét.
0: Fiatalok vannak, középkoros, vannak idősebbek. Van, aki minden nap izélgeti a telefonját, van, aki csak néha használja. Az a társadalom nagyon bonyolult, és hogyha a miniszterelnök csak egy rétegnek a stílusát képvisel, akkor nem nekünk kell megtanulni azt a stílust, nekik kell tudomásul venni, hogy vannak az országban olyanok, akik nem használnak ilyen.
3: Ebben egyetértek vele. Tehát,
4: de az egy nagy igazság, hogy eddig bejött, és azért nem csak a fiatalok szavaztak rá.
0: Az nem biztos, hogy jó. Tehát, mint képlet. Úgy csak, tehát én nekem gondom van, mint én tanítottam ipari üzemszervezést is. Szóval, aki az idejének jelentős részét ezekre a gyors idő lejáratú ügyekkel, tehát mikor gondolkozik, mikor szervezi, mikor végzi a munkáját. Tehát lehet, hogy nem a legjobb megoldás elszedni a telefont a gyerekektől, de én is, mikor vizsgát íratok, akkor papírt kap maga elé a fiatal, és kézzel kell írnia. Csak mondom.
2: Hát sokan nem tudnak
0: manapság. És hogyha nem tud kézzel írni, hanem csak gépen, hát az van felmérés arról, hogy a tanulás mélysége mennyire függ attól, hogy valaki kézzel ír le egy mondatot, vagy géppel ír le, vagy csak kimondja. Egészen másképp van bedrótozva az ember. Na jó, ez most nem akarom kinagyítani, csak azt akarom mondani, hogy ez eddig bevált, de hogy azért szeretjük-e őt, mert így kommunikál, vagy pedig azért szeretjük őt, mert sikeresen megoldott egy helyzetet, ez két különböző dolog, és a harmadik, hogy fog vezetni egy országot. És nekem jó, hogy nem kérdeztél rá, de egy halom problémám van az alapvető ügyekkel, a nagy dolgokkal. Hát azért például a költségvetéssel, hogy az intézmények élére hogy kerül oda egy kiváló vezető. Mondjuk az ügyészség. Hát az egész, most arról vitatkoztunk, hogy le kellett tegezni az ügyészeket. Arról még nem beszéltünk, hogy van az ügyészség, csak érintőlegesen, be van-e töltve ez az állás a legalkalmasabb emberekkel. És hát a magyar kormányzatnak az utolsó államtitkár, akit felesküdött, aztán három nappal ezelőtt történt. A választás pedig nagyon régen volt. Tehát nekem óriási probléma van, de szerencsére nem kérdeztél rá, és most ugye nézőknek nem mondom
2: el. De rákérdezek szívesen.
0: Maradhatunk ott annál, hogy bele kell dobni a telefont a Dunába, vagy valami, és akkor kiadják, és akkor majd elítélik, rongálás, 2000 forint, valami. A másik esetben meg mindig 600 milliárd forint eltűnt, és még azt még nem látom a nyomát. Tehát itt azért
3: nem Magyar Péter nyakába varrott, hogy...
0: Nem, én a szituációról beszéljünk, hogy ugye 26 vége van, eurózónába bejutás, költségvetés összerakása, egy csomó örökölt torzítástól, hogy lehetne megválni, mit lehetne kezdeni ezzel a szerencsétlen rezsicsökkentésnek nevezett ártorzító rendszerrel, és akkor most mi az időnk jelentős részét azzal töltöttük, hogy kell-e éjszaka, ahelyett, hogy valaki kialudná magát.
2: El kell venni tőle a telefont. Rakja le. És bedobni a Dunába.
0: Rakja le, és ne a párnája alá, mert még nem is tesz jót neki, rakja le. Na jó.
4: Ott azért egy icipicit vitatkoznék, hogy rengeteg mindent lehet és kell is a kormányon számon kérni, amit csinálni kéne, De azért elég sok mindent csinált, és nyilván nem a költségvetési területen, ami vagy ahhoz én nem értek, ami a legfontosabb, de szociális, média, oktatási területen, nyugdíj területen azért itt történtek konkrét lépések. Éppen ezért a stílus és kommunikáció dolgát én ettől kicsit elválasztanám. Én nem ezért szeretem, de elfogadom. Amiben viszont mégiscsak neki a kampányhoz képest váltani kéne, azt én nem a különböző generációk különböző fogadókészségében látom, hanem hogy a kampányban ő volt, most van egy kormány, és a kormányon belüli kommunikációs munkamegosztást azt azért egy picit jobban ki kéne alakítani, hogy az, hogy nem alakult ki, hogy ennek az az akadálya, hogy ő szeret kommunikálni, vagy hogy még egy csomó miniszter ezt nem tudja.
2: Vagy nem alszik eleget.
4: Sok minden lehet, de azt viszont elvárnám még az ő heves és pörgős kommunikációs stílusában is, hogy halljam a minisztereket, többet, nem csak az egyébként.
3: Amit én egyébként gondolom, hogy hiba, az, hogy nem különülnek el a súlyos és súlytalan ügyek.
0: Igen.
3: Tehát mindenre reagál, minden rezdülésünkben ott van a miniszterelnöknek a szava, a kommentje, stb., és tényleg nem válik el az, nem tudjuk, hogy most ez egy fontos kormányzati ügy, vagy egy kevésbé fontos harca éppen valamelyik ellenzéki képviselővel.
2: Na nézzük a nap kérdését, és azt is, hogy milyen arányok alakultak ki, igen, nem között. Ön szerint az ügyészség kérésére a parlament felfüggeszti Magyar Péter mentelmi jogát, így szólt a kérdésünk. 61% úgy vélekedett, hogy igen, és 39% pedig nem mondta ezt, és akkor nézzünk kommenteket, köszönjük szépen a véleményeket, szép számmal érkeztek, mindjárt mutatjuk is őket. Íme László, Magyar Péter maga kérte a mentelmi joga felmentését, ez a becsületes hozzáállás. Erzsébet, bárcsak felfüggeszteni és lenne vizsgálat, akkor érdemes lenne egymás mellé tenni, hogy egyesek több milliós károkat, Magyar Péter pedig kb. 20 000 forintos kárt okozott. Andi, remélem igen, és végre túl lehetünk már ezen a nevetséges telefonügyön, hogy következhessenek a komolyabb kérdések. Miklós, nem mert félnek tőle. Gábor, a miniszterelnök úr egy pancser volt, 650 milliárdot kellett volna lopni akkor. Akkor békén hagynák. Jó. Magdolna, igen, a Fidesz-báb ügyészség régóta várt már erre a lehetőségre, mivel Magyar Péter önként kérte a mentelmi jogának felfüggesztését, most az ügyészség saját kardjába dőlt. Még egyszer köszönjük szépen, és továbbra is arra buzdítom önöket, hogy küldjenek majd kommenteket a nap kérdésére. Most pedig a Medián felmérésével foglalkozunk, amelyből kiderül, egy kicsit spoilerezek, gyengült a Tisza, de talán ez természetes, erősödött a Fidesz, de nem olyan arányban, hogy akár összeérhetne itt a görbe pár hónapon belül, de ezen kívül is nagyon izgalmas számok voltak még ebben a felmérésben, ami talán a pártok támogatottságánál is érdekesebb, úgyhogy akkor nézzünk erről egy kis filmet.
5: Az áprilisi országgyűlési választás óta megkülönböztetett figyelem övezi a Medián méréseket. A mostani felmérés szerint a teljes népesség körében a Tisza párt 54, míg a Fidesz 22%-on áll. A biztos választókat tekintve a Tisza párt 64, míg a Fidesz 27%-ot tudhat magáénak. Magyar Péter egyből reagált. Azt írta, az áprilisi választásokon 53%-ot értek el. A mai mérés szerint 64%-on áll a Tisza. Áprilisban 141 képviselőjük lett. Ha ma lennének a választások, 160 képviselőjük lenne.
2: No, ami számomra nagyon érdekes, hogy a Tisza lemorzsolódó szavazói nem a bizonytalanokhoz vagy a kispártokhoz mentek, hanem közvetlenül a Fideszhez tértek vissza. Ezt sokan betudják annak, hogy Orbán Viktor Köcsei beszéde aktivizálása sikeres volt, és ugye a Bayer Show-ban is beszélt. Feltetném kérdésként, bár még elég nagy a különbség, hogy van-e félnivalója a Tiszának, de lehet, hogy kinevetnétek.
4: Bocsánat, ez nem darabra így szokott lenni, persze, hogy valaki lemorzsolódik a Tiszától, persze, és átmegy a Fideszhez. Tudjuk, hát, hogy van,
3: igen,
4: egy
3: zsílipelés.
2: Így van, fontos, köszönöm.
3: Én a 6%, ugye, mert annyi, a 3-3%, ennyit közelített a Fidesz. Számomra egyébként az, hogy a Fidesz ötödik hónapi kormányzás után, nem a Fidesz, a Tisza ötödik hónapi kormányzás után csökken, ez egy természetes dolog.
4: Csoda, hogy csak ennyit.
3: Kopik. Az, hogy a Fidesz 3%-kal növekedett, az már sokkal nagyobb meglepetés számra, mert szemben veled én sem a Köcsei, sem az egyéb megnyilatkozását Orbán Viktornak nem láttam olyan erejűnek, hogy az mozgósítsa.
2: Hát lehet, hogy nem neked szólt.
3: Valószínűleg nem nekem szól, de azért mondjuk elég sokat hallgatom, és tudom, hogy meg tudom ítélni, hogy ennek van-e. Ráadásul a saját beszéde is nagyon ütik egymást. Tehát van, amikor ugye kommunistázik például Köcsen, az új kommunisták úgy tért vissza Horvátországból, hogy ezt a frazeológiát találta ki, aztán elmegy a Blikbe, és ott pedig azt mondja, én már öreg ember vagyok, majd 30-ig hogyan épülünk föl, nem nekem kell, majd jöjjenek a fiatalok, tehát még önmaga sem tudja, hogy pontosan milyen szerepet vigyen. Tehát azért csodálkozom azon a 3%-on, akik egyébként valószínűleg sosem tartoztak a Tiszához. Most úgy gondolták, hogy a Fideszre szavaznak. Én ezt nem tudom komolyan venni.
0: Hát ugye a győzelem után föl szokott ugrani a támogatottság, és akkor onnan nyugodtan lehet ereszkedni, és a különbség óriási, úgyhogy ez nem szabad, hogy befolyásolja a kormányzó pártot a döntések meghozatalában, mert én mindig attól félek, hogy ha az elején nem hozza meg a kemény döntést, akkor később már érdemes nézni ezt a listát. Most mi a Manónak nézzük, hogy a következő vasárnap lenne a választás, kire szavazna, következő vasárnap,
4: nem lesz.
0: De tessék választani, hanem még szép a nap, kimenni, sétálni, beszívni. Három év múlva már ennek van jelentősége. Én voltam olyan kormánynak a tagja, amelyik nagyon hamar elvesztett a választók egy részét, és az nagyon kellemetlen a munkában, bár őszintén szólva azért, mint gazdasági miniszter, én nem néztem, igyekeztem nagyon nézni a népszerűségi indexet, mert a feladatok azok más jellegűek voltak. Szóval meg lehet beszélni ezt, én olyan nagyon nagy hírt ebben nem látok, inkább az az érdekes nekem, hogy az a Fidesz, amelyik mégiscsak van akkor ezek szerint 20%-valahány azok, akik el tudják dönteni, az marad egynek. Mert miért maradna egynek? Ha valaki nem áll győzelemre, akkor ugye a győzelemre esélyes pártnál nem nagyon érdemes ott mozgolódni. De a vesztésre álló pártnál gondolhatja valaki, hogy ennél ő jobbat tud csinálni, jobb alternatívát tud csinálni, és szét tud esni. Hozzáteszem, hogy a Tiszánál is el tudom képzelni, hogy aztán idő múlásával ez az érdekes amalgám, ez kezd szétfejlődni majd. Különösen, hogyha van egy olyan választási törvény, ami remélem, hogy lesz, ami helyreállítja a működő többpárt rendszer. Ebben is régi módi vagyok, én örülnék, ha működő többpárt rendszer, és a működőn van a hangsúly, tehát nem formális, hanem nem úgy vannak a szabályok, hogy most éppen rám méretez van, nem valahogy. Mert abban a pillanatban akkor azért elindulhatnának a platformok, és akkor ezek a számok, ezek most nem mondanak túl sokat nekem. Akkor nem mondanának sokat, hogyha elindulna mondjuk a Fideszen belül egy modernizált Fidesz, meg a régi törzs szavazók. És ezért, minthogyha Orbán mind a kettőhöz beszélne, és azért te jobban figyeled, hát a munkádból adódóan minden rezdülését a belpolitikának, én csak, hogyha nagyon muszáj, akkor, de én is úgy érzem, hogy néha az egyik bázishoz szólnia pedig egy másikhoz. Ezért mond kettőt, vagy pedig...
2: Akár az Ukrajna politikájában.
0: Na most, a Magyar Péternek, ha visszatérünk a komoly ügyekre, akkor például a külpolitikában, még én a külső politikában, én egy nagyon nagy kérdőjeleket látok. Tehát azok nincsenek véggondolva, ott improvizálás van, és mint hogyha a Magyar Péter is ahhoz az ingadozó szavazóhoz szólna, akit sikerült leválasztani a Fideszről, és ezért lett kétharmad. Ez nagyon nagy dolog. És ez esetleg vissza is megy a Fideszhez. Esetleg visszamegy. Nem tudom, tehát el tudom képzelni, hogy volt olyan, aki vagy otthon maradt, vagy teszett neki a fiatalembernek a dinamizmusa, és ezért inkább ide szavazott, de most azt gondolja, hogy talán nem ezt várta. de rögtön mondom, hogy nem őket kellene figyelni, hanem az ország alapvető érdekeit. És az, azoknak a kigondolása és végvitele az nem szabad, hogy nagyon függjön attól, hogy arra a kérdésre, hogy jövő vasárnap lenne választás, akkor ki mit csinálna, hogy arra milyen válasz jön. Egyébként a kommentárok elég jók voltak, tehát néha a betelefonálók azok, hogy is mondjam, első indulatból okosak. Írnak, egy kicsivel jobban meggondolták, mint néhány politikus éjszaka.
4: Ez így van, ez nem mindig nagy kunst, hogy jobbak, mint a politikusok.
2: Kire célozta?
0: Néhány politikus. Vannak tengeren túl is politikusok, akik nem bírnak aludni, és akkor világpolitikai ügyekben elkezdenek
4: Twitterhez. Bár inkább ők aludnának, ha már
2: szóval már ez is van, hogy állandóan dolgozik. Na szép.
0: Alvás helyett, igen, és akkor lezár egy háborút, vagy oda csatol egy szomszédországot fél álomba. Na jó, szóval lehet, hogy ez új világ nekem, de én azt gondolom, hogy a nagy ügyeket azért kicsit gondolkozni kell rajta. Az orosz mondja, hogy is mondta, hogy miért hétszer és vágj egyszer?
4: Igen, valahogy így van.
0: Azt hiszem, hétszer mér és egyszer vágj. Jó, az egy régi világ, mondjon hárommal is megelégszem. Aludjon rá háromat, és utána mondjon egy majdnem végleges választ.
4: A közvéleménykutatásról még a Tisza helyében én sem aggódnék, mert ez normális, ami történik, meg nem is azt kell figyelni, de arra azért valakinek, akinek ott ez a feladata, gondolnék, hogy lehet, hogy a ciklus második felében érdemes is platformosodniuk azért, hogy egybe maradjon a párt, és a viták lejátszhatók legyenek. Most még nyilván nem, mert most még az egység a fontos. Ezt nekik kell végig gondolni. Én örülnék neki, mert kiinduló pontja lehetne egy plurálisabb szerkezetnek. Ami nekem is érdekesebb volt, hogy mi a fenétől emelkedik a Fidesz 2%-ot, én igazat adok az elemzőknek, hogy ez Orbán visszatérésével függ össze, nem azért, mert mintha nem hülyeségeket, bocsánat, beszélne össze-vissza, de olyan a szituáció, mint a Beckett abszurd drámájában, a Godóra várva címűben, hogy a Orbán meglévő közössége el volt bizonyosodott, hogy hol van a vezér, nincs itt, Horvátországban van, Amerikában van, a fene tudja, mit csinál, most Godó megjött. Hát ilyenkor a közönség fölkapja a fejét, akkor is, ha aztán nem mond semmit, mint hogy valószínűleg a darabba is így lett volna, ha egyszer megjön.
2: Nem csak Godó jött meg, hanem sajnos az adásnak a vége is eljött. Egyébként azt hiszem, hogy Napóleonról olvastam, hogy 2 órákat aludt.
0: Is, igen, nem is lett a jó vége egyébként az orosz hadjáratnak.
2: Hát egy darabig jól alakultak
0: a dolgok. Igen, egy darabig jól alakult, igen. És például megalakította a Banque de France-t, és szóval voltak eredményei, de tessék azért eleget aludni, az nagyon hozzá tartozik a kognitív folyamatokhoz.
4: Tehát nem örülünk a hasonlatnak.
2: Nem. Én is csak az alvásra gondoltam. Miniszterelnök úr, tessék aludni. Ez a mai adásunknak az üzenete. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, ez volt az Aktuál. Remélem, holnap is velünk tartanak. Viszontlátásra, szép estét!

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

színpadon mondtad, de már undorodsz a backstage-ben. Nézed a farkas szemed, csöndesebb estéken. A sorsod alkot és a tetteid a festéken. Az ajtó nyílik újra kint vagy, de a szív szorít. A körfolyosók mögött 10 forintos historik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív. Egy szív, ha messzire mentél, és ha már nincs trolid. Az ajtó kattan újra, magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak. De te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombatesténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Szerda van, szeptember 23-a, és Érd polgármesterével kezdjük a mai startot, Csőzik Lászlóval. Jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Sokkal mosolygosabbnak látom, mint amikor mondjuk egy évvel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy csődbe megye Érd. Nagyjából akkor volt, amikor ez a rémkép először előkerült igazán komolyan. És akkor is arról volt szó, hogy nagyjából a szolidaritási befizetések miatt, amit hol hozzájárulásnak, hol adónak tekintettek a polgármesterek. Most kimondta az alkotmánybíróság, hogy ez alkotmányellenes volt eddig is. Akkor most hogyan tovább?
2: Most lesz a Magyar Önkormányzatok napja, és kaptuk ezt a szép ajándékot, ami valóban megállapítja, hogy a szolidaritási hozzájárulás kivetésének a módja, ahogy kezelték, ahogy megállapították, ahogy nem lehetett vele szemben jogorvoslatot kérni, az alkotmányellenes volt, egy. Másfelől dedikáltan megállapították, hiszen Budaörs volt ennek a kérelmezője, Vitinkov Tamásék nyújtották be még tavaly tavasszal ezt az indítványt, és mivel a kérelmezőhöz kötött, tehát egyéni panaszról van szó, hogy az ő esetükben alkotmányellenes a 6 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás megállapítása, és azt mondják, hogy ez december 31-i hatállyal megszüntetik. Na most ebből mi arra következtetünk, ha mondjuk most még a NER lenne, akkor én biztos, hogy már fogalmaznám a keresett levelet, és mennék a bírósághoz, hogy Érd esetében szíveskedjék megállapítani, hogy egy, nem kell fizetnünk szolidaritási hozzájárulást, kettő, visszamenőleg követeljük vissza elévülési határidőn belül az összes összeget. Most ezt nyilván per pillanat nem fogom megtenni, mert bízom abban, hogy miniszterelnök úr komolyan gondolta, amit vasárnap nyilatkozott Pécset, volt egy találkozója, hogy átgondolják, átfésülik, megváltoztatják ezt a ezt a rendszert, tulajdonképpen a SZOLA, mi csak így hívjuk, mert adónak csúfoljuk, szolidaritási adónak. Hát azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen tipikus kobra hatású intézkedés volt. Tehát először jó szándékúan bevezetik, és tényleg van létjogosultsága, hogy a nagyon tehetős települések, ipari városok leadjanak valamennyi pénzt a szegényebbek, de aztán önmaga ellentétébe csap át, és egy szörny szülötté válik. Hát ez történt ezzel. Gyakorlatilag minket csődhelyzetbe taszított, a nagyokat, Fehérvár, Győr, stb. Pedig olyan helyzetbe hozta, hogy elfogyott a dinamika, tehát nem tudtak tovább fejlődni. Most ez itt tarthatatlan, tehát rajtunk van egy olyan gúzs, egy olyan békjó, amivel nem tudunk mit kezdeni, ezt le kell szedni. Le kell venni az önkormányzatokról, és tök jó egyébként, hogy ennek ez az időzítése, nem tudom, ennek az okát lehet, hogy vak véletlen, tehát hogy van egy miniszterelnöki bejelentés vasárnap, majd kijön egy határozat.
1: Az ilyen módon
2: azért másfél évük lett volna rá, hogy
1: talán véletlen az alkotmánybíróság nem így működik. Magyar Péter lehet, hogy hallotta, hogy milyen másnap.
2: Erre szíroztam én is.
1: Viszont akkor hadd kérdezzem már, mert most mondta, hogy hát hogyha még a NER lenne, akkor már perelne. De biztos abban, hogy ez a mostani kormány képes arra, hogy ezt a mekkora összeget vontak el eddig? 400
2: hát
1: milliárdot?
2: Hát tőlünk ugye 611 milliót, csak egy mondatot Érdről, hogy értsék. Tehát ez ugye azzal járt, hogy Érden uszodát be kellett zárni, utat nem tudtunk építeni. Tegnap előtt azzal kezdtem a napomat, hogy egy csőtörés halmazt kellett kezelnem a helyi vízműveknél. Arra nincs pénz, hogy két elaggott 60 éves vezetéket, aminek a cseréje körülbelül 60 millió forint, megfinanszírozzunk. Szóval ez szégyen. Béke időben, normál időben ez egy 1-2 hónapos beruházás lett volna, nem azt mondom, hogy csettintésre, de ma egyszerűen széttárta a kezét a vízművek, az önkormányzat is, hogy nincs forrás. Tehát mi azért várjuk...
1: Csak most kányéroznak az utcában lakóknál?
2: Hát nem, hát befoltozták a csöveket, de ugye már hatszor volt ugyanazon a csövön csőtörés.
1: Ez egy olyan városrész,
2: tehát ilyenkor nincs fél napig víz, az emberek baromira mérgesek ilyenkor. Ezt az önkormányzatnak úgy csak kötelessége kezelni, de ha nincs rá forrás, akkor elég nehéz. Tehát ez a mai hír, vagy a tegnapi hír azért is fontos számunkra, mert az ilyen és ehhez hasonló sztorikat tudjuk majd kezelni. És azt kell, hogy mondjam, hogy 400 milliárd forint azért ez országosan, tehát valahol a polgármestereknek is bizonyos szempontból megértőeknek kell lenniük, hiszen egy olyan államháztartási hiányt vettek át, ahol ezt nem lehet pikpak kezelni, de azért azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy a gesztusoknál kicsivel nagyobb szinten nyúljon a zsebbe a kormány, és segítse meg az önkormányzatokat, nem csak mi vagyunk.
1: Na, szóval én ott tartottam az előbb, hogy perelné a NER-t, hogyha még a NER lenne. De akkor én azt kérdeztem a 400 milliárdra utalva, hogy biztos-e abban, hogy visszakapja Érd azt a pénzt, amit eddig elvontak, ezek szerint alkotmányellenesen.
2: Hát mi küzdeni fogunk azért, hogy ezt a kompenzációt megkapjuk valamilyen módon, hiszen mégiscsak túlzás az, hogy a legszegényebb megyei jogú városra kivetették ezt a sarcot. Mert azt is lehetne mondani, ha mondjuk nekünk lett volna pénzünk megfinanszírozni egy ilyen alkotmánybírósági eljárást, Bihari ügyvédúrral tárgyaltam erről, mi Budaörs farvizén vonultunk, tehát néztük azt, hogy a budaörsiek berúgják-e a gólt, akkor én biztos, hogy azzal érveltem volna, hogy Érd nem az a város, akinek ez fizetni kell, hanem az a város, akivel szemben, vagy aki mellett a többi településnek szolidaritást kell vállalnia. Tehát mi a másik oldalon kellett.
1: Jó, csak az állam ugye azt találta, azt találta ki, hogy nem finanszírozza az önkormányzatokat, a szegényeket, hanem majd finanszírozzák ők egymást abból, amelyik van.
2: Nem a szegények kapták meg ezt a 400 milliárdot. Ez tulajdonképpen azt jelentett, hogy ennyivel csökkentették az önkormányzatok finanszírozási szintjét, és ezt elverték másra. Mert 1200 milliárd a teljes önkormányzati 9. fejezet, tehát annyi a 100%, ebből 400-at behoztak szolidaritási ágon, azaz egyharmada az egésznek. Hát nem kell kiperelnünk, mert kikértük közérdekűben a minisztériumtól, hogy mire fordítják ezt a pénzt, és kénytelen-keletlen bevallották, hogy semmire, a semmi az azt jelenti, hogy bemegy a nagyközösbe. Tehát dedikáltan nem ebből lett a bármilyen kicsi adományokat kaptak a picik finanszírozva.
1: Hát azt, hogy mennyi mindenre mehetett, azt meg mostanában elég jól látjuk.
2: Ezt úgy kell csinálni, hogy le kell szállítani ennek a szintjét, nem a nullára, de egy olyan szint, amit elviselnek a nagyok, és abból pedig, hát zömmel a körülöttük lévő szegényebb településeket, elsősorban másrészt azokat, akiknek nincs iparűzési adóbevételük, mert ez egy nagyon fura játék Magyarországon, hogy annak van mi tejbe aprítania, akinek van ipara, de hát nem kellene azért minden településre füstölgő gyárkéményeket egyéb üzemeket telepíteni, mert valaki nem kér belőle. Ért például nem kért belőle a 90-es években, ennek isszuk a levét. Tehát azt gondolom, hogy a belső arányosság ezeknek a pénzeknek a mozgatása a következő feladat, amit ki kell majd találni, de a legfontosabb az, hogy most hagyják élni azokat az önkormányzatokat, amelyek csődhelyzetben vannak.
1: Na, ehhez egy eszköz a szolidaritás. Van itt két kormányzati mondás. Az egyik, hogy nem tud csak úgy lemondani a szolidaritási adóról a Tisza kormány. A másik, Magyar Pétertől közvetlenül, ha szükséges, a kormány elengedi az önkormányzati szolidaritási adó egy részét. Na most, hát ugye, igen, ez nagyjából ugyanarra mutat, hogy valamit fizetünk, valamit nem. Például Érd esetében ez hogyan néz ki innentől kezdve? Mi az, amit vissza lehet kapni, és milyen alapon?
2: Szerintem Érd kivétel. Tehát Érden nem.
1: Szerintem ezt az összes polgármester így érzi a saját településére.
2: Igen, de tudok mondani. De tényleg hogy néz ki az, hogy mi fizetünk 610 milliót, és közben egy virágcsokrot. De Érd is mond, egy virágcsokrot nem tudtam megvenni közpénzből nyáron. Nem volt arra azon a keretem pénz már rá. A pénzügyi iroda vezetőm azt mondta, hogy polgármester úr, ellenjegyezni nem tudom, közgyűlés kell rá összehívni. Nyilván a saját pénzemből kifizettem, de így állunk. Ilyen egyszerűen nincs. Tehát egyébként, amíg korábban fizet mondjuk 50 település, ma fizeti 850. Tehát erre mondtam, hogy kobra hatás. Ez egy ilyen indiai példa, de teljesen minden, nem menjünk bele. A maga ellen fordult a rendszer. Nem normális. Tehát ezt vissza kell vinni egy olyan szintre. Miniszterelnök úr ebben pozitívan kell állásfoglalnom, következetes, ugyanis pont itt, ennek a stúdiónak a folyosóján körülbelül egy évvel ezelőtt mind a ketten vendégek voltunk szerkesztő úrnál, tudtam vele beszélgetni majdnem negyed órát ezekről a kérdésekről, és akkor is azt mondta, hogy szándékukban áll a programjuk része, hogy visszaadják az önkormányzatoknak az elvett forrásokat, de a szolidaritási hozzájárulást nem akarják eltörölni. Én mondtam, hogy ezt mi nem is kívánjuk, csak igazságosabbá, arányosabbá akarjuk tenni, és a mértéke az, ami rettenetes, de tényleg. Tehát ez annak volt az eszköze, hogy teljesen lebénítsák a magyar önkormányzati szektort, totálisan
1: paralizálják. Mire költeni a pénzt, hogyha most visszakapna utakra, valamennyit?
2: Játszóterekre, járdákra.
1: Virágcsokor. Ki kapott virágcsokrot?
2: Hát nem tudom, ami rendezvényre kellett, hogy
1: Polgármester, örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Függöny.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Alkotmányellenesnek minősítette az Alkotmánybíróság a szolidaritási hozzájárulás megállapítására és levonására vonatkozó jelenlegi szabályokat. A főpolgármester szerint a testület egyhangulag semmisítette meg az önkormányzatokat terhelő rendszert. A főváros így nem is fizeti be az októberre esedékes 86 milliárd forintos részletet. Karácsony Gergelyt kérdezzük. A képviselők mentelmi jogának eltörlését kezdeményezi Magyar Péter. A kormányfő a bejelentést nem sokkal azután tette meg, hogy az ügyészség indítványozta többek között az ő mentelmi jogának felfüggesztését is. Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor a képviselők mentelmi joga csak a magánvádas cselekményekre terjed neki. A stúdióban Bárándi Péter. Kitart jelöltje mellett és nem nevez meg újat a legfőbb ügyészi posztra, Baka András. A Sándor Palota közölte, innen már az országgyűlésnek kell döntenie Szatmári Zoltánról. Sajtóhírek szerint Szatmári azért lett politikailag vállalhatatlan a Tisza számára, mert testvére érintett lehet az aranykonvoj ügyben. Túl Szabolcsal és Gégény Istvánnal beszélgetünk. Néhány héten belül társadalmi egyeztetés kezdődhet a vagyonadóról, ígéri a pénzügyminisztérium. Az adót az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonokra vetnék ki. Az Opten adatbázisa alapján 6400 olyan magánszemély azonosítható Magyarországon, akinek a nevéhez ekkora értékű cégvagyon köthető. Az ingatlan vagyonnal és a pénzügyi befektetésekkel együtt azonban az érintettek köre a 10 000-et is elérheti. Vendégünk Csorbai Hajnalka.
2: Jó estét kívánok, ezek a mai témák, ez itt az Egyenes Beszéd, a stúdióban pedig itt van már a főpolgármester Karácsony Gergely. Jó estét kívánok,
3: köszöntöm.
2: Ön úgy reagált a tegnapi döntésre, illetve a tegnap a döntésre, hogy az Alkotmánybíróság egyhangú döntése kimondja, hogy az Orbán kormány által az önkormányzatokra kivetett szolidaritási hozzájárulás teljes rendszere alkotmányellenes. Ez szerint, vagy az ön értelmezése szerint minden vissza is járna, és úgy, ahogy van, semmissé kéne tenni a szolidaritási hozzájárulást?
3: Hát ami a múltat illeti, az egy bonyolult kérdés, az nyilván bírósági perek tucatjait indíthatja el ez az alkotmánybírósági döntés. Ugye a fővárosi önkormányzat jelenleg is perben áll, még az előző kormány idején indított perek kapcsán az államkincstárral, és a mai, vagy a tegnap előtti alkotmánybírósági döntés alapján, ha lett volna bármi kételjünk, hogy ezeket a pereket megnyernénk, akkor most már egyáltalán nem lenne. A mi esetünkben nyilván mi nem szeretnénk az új kormányjal is perben állni. Szeretném megoldani a problémát, egyébként bőszen tárgyalunk, és jól haladnak ezek a tárgyalások. Ennek valószínűleg egy része az, hogy mi ezektől a perektől elárunk. A nagyobb, talán még ennél is nagyobb dilemma azonban, hogy mit hoz a jövő. Hát az Alkotmánybíróság azt mondta gyakorlatilag, hogy január 1-jével egy új szabályozást kell alkotni.
2: De miben? Itt volt tegnap Gémesi György, kérdeztem el, erről azt mondta, hogy még azért meg kell nézni jogi szakértőket, nyilván nem tudom, a főváros már gondolom megnézette, jogi értelmezés, de ha az egész rendszer alkotmányellenes lenne, akkor úgy, ahogy van, el kellene törölni a szolidaritási hozzájárulást, viszont ő is azt mondta, hogy ezért nem ezt jelenti ez a döntés.
3: A döntés azt mondja, és ebben egyébként eddig is mindenki egyetértett, hogy önmagában az, hogy az állam a különböző jövedelem szerző képességgel bíró települések között az általuk termelt jövedelem között valamilyen kiegyenlítő mechanizmust alkalmaz, ez önmagában egy helyes cél. Vagy hát ez nem alkotmányellenes, szerintem egyiket helyes is. Mondom ezt úgy, hogy egy önkormányzatot vezetek, aminek viszonylag sok saját bevétele van. Az a kérdés, két kérdés van. Az egyik az, hogy ezt hogyan használjuk föl. Itt szerintem az a hazugság, amit az elmúlt években hallottunk, hogy a szegényebb települések, a kisebb településeket támogatják ebből, hogy ez nem igaz. Egyszerűen az állam elvett a gazdagabb önkormányzatoktól évi most már 400 milliárd forintot, és elköltötte a saját céljaira. Közben az önkormányzatok finanszírozása, amit az állam adott az önkormányzatoknak, az még csökkent is, tehát az a pénz nem érkezett oda. A problémának ez az egyik része, de az alkotmánybírósági döntés nem ezzel foglalkozik, hanem azzal, hogy hogyan állapítja meg az állam, hogy mi az önkormányzati bevétel, amit be kell adni a közösbe. És azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy ezt egy ügyféli jogkörben az önkormányzatoknak biztosítani kéne azt a jogot, hogy vitassák, hogy a rájuk kirót teher, az nem túlságosan nagy. A mi esetünkben...
2: Tehát minden egyes önkormányzat külön kellene ezt letárgyalni a kormánnyal?
3: Tulajdonképpen az van a javaslatban, hogy bírósági úton megtámadható kéne lennie ezeknek a határozatoknak, amik megszabják ezt az összeget. Most 890 önkormányzat beperli az államkincstárt, hát hogy mondjam, az nem egy működőképes rendszer. Szóval az egészet újra kéne gondolni, és azért január 1-e nagyon közel van ahhoz, hogy ezt megoldjuk. Ráadásul az én személyes véleményem az, hogy nem is lehet megoldani az önkormányzati finanszírozás teljes körű újragondolása nélkül. Éppen ezért örülök annak, hogy hétfőre, jövő hétfőre összehívták az önkormányzati szövetségeket.
2: Ott lesz ön is?
3: Természetesen én is ott leszek, és hát megpróbáljuk kitalálni azt, hogy mit lehet ebben a helyzetben tenni. De egyébként én a nyilvánosságban
2: Ne szaladjon még előre, mit lehet ebben a helyzetben tenni, maradjunk itt, hogy mit lehet tenni, mert ön azt mondja, hogy a főváros azt teszi, hogy nem fogja befizetni azt a pénzt, amit nem sokára be kell fizetni, az ugye 86 milliárd.
3: Amit mondok az az, hogy mi egy... Az egyedül olyan önkormányzat vagyunk, most Budaörs az alkotmányi bírósági határozat kapcsán ebbe a körbe bekerült, de nekünk jogerős bírósági döntéseink vannak arról, hogy minket az elmúlt években törvénytelenül fosztottak meg a saját bevételeinktől. Megnyertük ezt a pert 2023-ra, és azok a perek, amik 24-ről, 25-ről és 26-ról szólnak, ezeket is meg fogjuk nyerni. Tehát lesz egy papírunk arról, hogy tőlünk elvettek törvénytelenül sok száz milliárd forintot. De ugye ezzel nem tudok fizetést adni az embereknek, meg nem is szeretném ezeket a pereket fenntartani, mert egy új kormány van, aminek teljesen mások a szándékai, egy partneri viszonyra törekszik, és ennek fontos része az, hogy nem pereskedünk a bíróságon. Tehát nem a bírósági tárgyalóteremben játsszuk le ezeket a kérdéseket, hanem a tárgyalóasztalnál. Tehát mi arra törekszünk, hogy a főváros esetében ezeket a peres folyamatokat lezárjuk egy politikai megállapodás keretében, ami átfizet minket egy más típusú finanszírozás felé. De ez nem mondja meg az önkormányzatok összes problémáját, ez a főváros problémáját megoldhatja, és a kettő persze összekapcsolódik, mert a szolidaritási hozzájárulás az önkormányzati rendszer egész szempontjából is fontos, meg a fővárosi önkormányzat szempontjából is fontos. De ez az alkotmánybírósági határozat a teljes rendszer újragondolására hívja fel a parlamentet, és ez egy nagyon-nagyon nehéz szakmai feladat, hogy odáig el tudjunk érni. De mi korábban azt javasoltuk a kormánynak, hogy két ágon avatkozzon be ebbe a rendszerbe, egyrészt csökkentse az elvonás mértékét, másrészt pedig tegyen átláthatóvá és világossá, hogy ez a pénz mire lesz felhasználva. Mi így mentünk tárgyalni a kormányhoz, ebben szerintem egyébként azért voltak jó esélyeim, mert a TISZA programájában is egyébként ez szerepel.
2: Igen, de ez akkor most kevés lesz az alkotmánybíróság.
3: Az alkotmánybíróság döntése alapján ez viszont kevés lesz. Én ezt mindenhol elmondtam, zárt ajtók mögött is, ott egy kicsit vehemensebben, meg nyilvánosságban is, hogy ez az intézmény, ez törvénytelen. És az, hogy a jogállamiságot helyreállítani új kormány beszed 400 milliárd forintot az önkormányzatoktól egy törvénytelen módszerrel, az nem fenntartható hosszú távon, de én sem gondoltam azt, hogy akkor január 1-ig ezt meg kell oldani. Lehet, hogy meg tudjuk oldani, szerintem a lehetetlenül határos egy jó szabályozást kitalálni január 1-ig.
2: Többször elmondta, hogy tárgyalnak már, és hogy részleteket nem árul el, de annyit talán elárulod, hogy haladnak ezek a tárgyalások, már csak azért is, mert a miniszterelnök a parlamentben nem beszélt, vagy nem reagált a szolidaritási adóról. Korábban viszont azért beszélt, a pénteki kormányinfó reagált arra, hogy a főváros kifizette a folyószámla hitelét, ezt a 67 milliárdot, és azt mondta, hogy túlzók a Budapest csődjéről szóló állítások. Ha már annyiszor csődbe ment volna a főváros, mint ahányszor meghallgattuk, akkor már nagyon nagy baj lenne. Minden héten különböző okokból és módon megy csődbe a főváros. Azt mondja, megegyezésre törekszik a kormányuk. Ez a mondat nem feltétlen, vagy nem csak ezt tükrözi. Szóval hol tartanak akkor ehhez képest a tárgyalások?
3: A tárgyalások jól haladnak, és hogy ez így is legyen, ezért nem szeretnék reagálni ezekre.
2: Ja, mert ezekre a mondatokra? Igen. Azért van egy, ha nem is a miniszterelnök mondataira, de akkor az én kérdésemre azért válaszolhat, mert nem csak ezt mondta a miniszterelnök, hanem mondott egy élesebb mondatot is. Azt mondta, hogy a városvezetés bizonyos területeken továbbra is jelentős összegeket költ. Ő olyan kimutatásokat látott, amelyek alapján a főváros személyi kiadásai és jutalmakra fordított költései 30-40%-kal emelkedtek az elmúlt évekhez képest. Miért emelik a jutalmakat 30-40%-kal, amikor nagyon rossz helyzetben van a főváros költségvetése?
3: Nem tudom, miniszterelnök úr, egészen pontosan mire gondol, mert...
2: Nem emelték a jutalmakat 30-40%-kal?
3: Nem, ráadásul, ha jól értem a mondatokat, akkor az önkormányzati intézményeknél dolgozók esetében, ahol nem volt ilyen típusú növekedés, ott az alapvetően azért nagyon szerény jövedelmű emberekről van szó, idős otthonokban dolgozók, szociális munkásokról szól. Szerintem ezt...
2: De akkor nincs ilyen kimutatás?
3: Hát vagy... én nem tudom pontosan miniszterelnök, hogy mire gondolt. Azt tudom, hogy a fővárosi önkormányzat az elmúlt években nagyjából a budapesti átlagbér növekedésével attól egy kicsit lemaradva emelte a budapesti önkormányzati intézményeknél és cégeknél dolgozóknak a fizetését, ami szerintem
2: a fizetését, de itt a jutalmakról beszélt.
3: Na jó, de ez tehát hogyha mondjuk a Covid idején egy idős otthon helyt állt, és kapott mondjuk 100 000 forint jutalmat egy ápoló, az annyi mondjam.
2: Ja, hogy ez nagyon, lehet, hogy a Covid idejére vonatkozik, vagy
3: utána lehet, igen. Azért nem tudom, mire vonatkozik, és hagyd ne kommentáljon, mert hogy mondjam, miniszterelnököt azért szeretjük, mert mindig van egy epés megjegyzése mindenről, aztán az élet meg alakul, ahogy alakul. A lényeg az, hogy ezek a tárgyalások jól haladnak, és abban vagyunk érdekeltek mind a két fél, hogy megállapodjunk. Azért itt elég nagy a tét, hiszen a város működő képessége szerintem egy olyan gazdasági, politikai és társadalmi érdek, ami sok minden felül.
2: Nyilván a kérdés itt tényleg az volt, hogy emelték a jutalmakat, vagy nem, de hát megválaszolta, és nem is a kommentálásra kértem igazából szól. A miniszterelnök azt is mondta, hogy újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát, térjünk erre rá, ahol 5 kormányzat és 5 fővárosi delegát ül majd, a miniszterelnök és az ön vezetésével, és azt mondta, hogy ez 1-2 héten belül összeülhet. Ez az már nagyon-nagyon közel van. Kik lesznek a tagjai? Van-e már pontos időpont? Önök részéről ki? Kormányzati részről? Mivel kezdik ezt a munkát? Mert ez megint egy másik tárgyalóasztal, mint ami hétfőn lesz.
3: Ugye a parlament tegnap fogadta el az ezzel foglalkozó jogszabályt, a fővárosi közgyűlés pedig a pénteki ülésén fog dönteni arról, hogy a fővárosi részéről ki az az 5 tag, aki ebben részt vesz. Azért ez egy kicsit, mivel állandó meghívott ki, nagyon sokan mások is meg lesznek hívva, és én egyébként szeretném általában azokat az érintett fővárosi kerületi politikusokat is meghívni, akik az adott téma kapcsán fontos, hogy elmondják a véleményüket, ezért azért ez nem egy, hogy mondjam, nem ezen múlik az FKT jövője, hogy kik ezek a tagok. A kormányok oda, akiket delegál, ez az ő nyilván ezt a döntést meg fogják hozni. És nincs még meg az első, van egy provizórikus időpont az első FKT ülésre, de ezt még nem, hogy mondjam, ez sok kérdőjel van még ennek kapcsán. Az biztos, hogy nyilván akkor tudunk FKT ülést tartani, hogyha tudjuk rendezni a város pénzügyi kérdéseit, bár ez egyébként alapvetően az FKT egy fejlesztés politikai egyeztető fórum, és egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és hasznos intézmény. Tényleg muszáj a tönör terminológiát elmondani, mert az első FKT-t Andrássy Gyula vezette, akkor még fővárosi közmunkák tanácsának hívták, most nyilván a közmunka alatt más értünk már, ezért egy más terminus technikust alkalmazunk, de ez egy nagyon-nagyon fontos fórum, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy a parlament ezt a jogszabályt elfogadta. És nem itt fogunk a finanszírozási kérdésekről beszélni, de azért az első ülésen muszáj ezeket a dolgokat rendbe tenni, úgyhogy remélem, hogy a közeljövőben meg tudjuk tartani az első ülést, és le tudjuk zárni azokat a vitás kérdéseket, amelyekkel nagyon jó lenne már túl lenni, mert akkor utána nagyon sok minden más dologról tudunk beszélni a jövőt illetően.
2: Még egy dolog, olimpia. Az Inforádióban beszélt egy lehetséges olimpiáról. Azt mondta, hogy reméli, hogy hamarosan tájékoztatni tudják majd a közvéleményt arról, hogy milyen koncepció mentén tudják elképzelni azt, hogy Budapest adjon otthont a következő európai nyári olimpiának. Ezek szerint nincs még meg teljesen a koncepció, mikorra lesz meg?
3: Ugye én azt hiszem, egy 2 évvel ezelőtt volt egy nyilatkozatom, amiben azt mondtam, hogy szeptember 30-áig, tehát most szeptember 30-áig a koncepció elkészül. Tulajdonképpen nagyon sok mindent átbeszéltünk még. Igazából azért szeretnék többek között pontot tenni a rövidtávú pénzügyi problémák megoldásának a kérdésére, mert amíg ezt nem zártuk le, addig nyilván a jövőt illetően, főleg ekkora, hogy mondjam, ambiciózus terveket illetően azért eléggé komolytalan lenne.
2: Ez nem csak a fővárost érinti, hanem az egész országot.
3: Persze.
2: És azt mondta, amit egyébként a belügyminiszter is, hogy a kormány akkor támogatja, hogyha ehhez van társadalmi támogatás. Most ön szerint lenne társadalmi támogatottság egy budapesti olimpiának, amikor tényleg nap mint nap azt hallják az emberek, hogy nem csak a főváros kasszája üres, hanem az egész költségvetés, 7,5%-os a költségvetés ilyen, és semmi nem látszik egyelőre a gazdaságban, ami azt mutatna, hogy a következő években nagy fellendülés lesz.
3: Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egészen pontosan el tudjuk mondani, és ehhez kérjek egy kis időt még, de nem sokat egyébként, tehát néhány hét múlva elő tudunk ezzel állni, hogy el tudjuk mondani, hogy miben gondolkodunk. Egy dolgot elmondhatok ebből a részletből, hogy ebben a parlamenti ciklusban állami kiadást nem feltételez ez az olimpiai koncepció, ami valójában egy ország és városfejlesztési koncepció, és azok az európai uniós fejlesztési források, amik most megérkeznek Magyarországra, ezek gyakorlatilag tökéletesen beleilleszkednek abba a koncepcióba, amit mi képviselünk. Tehát egy dolgot akkor le tudok spoilerezni, ha úgy tetszik, ebben a parlamenti ciklusban nem lenne magyar adófizetői pénz ebben a koncepcióban az olimpiai felkészülésben. Egyszerűen azért, mert iszonyatosan sok minden fog történni Magyarországon és Budapesten is, ami egy sikeres olimpiai pályázatot feltételez, ugyanis ez egy olyan olimpiai koncepció, és egyébként nem is lehet már mással elindulni, mert a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom egyből hazaküld mindenkit. Nincs benne stadionépítés, viszont van benne városfejlesztés, és van benne az országos infrastruktúrának a fejlesztése is, és talán még egy dolgot elmondhatok akkor, hogy ez egy olyan olimpia, ami a lehető legtöbb vidéki várost és települést is bekapcsolja a sporteseményekbe, tehát amit meg tudunk valósítani ezek közül vidéki nagyvárosokban, vagy kisebb településeken, azt szeretnénk odavinni, hogy az egész ország közös ügye legyen. Szóval kérünk még egy kis időt, nagyon feszítő határidők vannak a pénzügyi problémák megoldására, a rövid távú problémák megoldására, de ha ezek megoldódnak, akkor sem lesz alagból kerítés, éppen ezért azzal számolunk, hogy ebben a parlamenti ciklusban a központi költségvetésből nem kell áldozni ezekre a tervekre.
2: Köszönöm, hogy itt volt. Szerintem, hogyha kész a koncepció, akkor nyilván várjuk vissza.
3: Alig várom már, hogy elmondhassuk.
2: Illetve valószínűleg egy viták sorát indítja majd el.
3: Nagyon helyes, ez egy fontos ügy, amit meg kell beszélnünk.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI

0: hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Gyarmati Istvánt általában akkor írjuk, hogyha a világban nagy dolgok történnek, most is tudunk majd a világból nyilván összefüggéseket keresni, meg példákat, hasonlatokat, de most hazai ügyben kerestük elsősorban.
2: Ez nagyon fontos azért. Jó reggelt kívánok!
1: Amikor a közjogi méltóságok védelméről van szó, akkor általában az egy szűk szakma ügye szokott lenni, és nem a közbeszéd szerves része. Az elmúlt időszakban gyakran került elő mégis az, hogy Magyar Péter lemondana róla, nem kér védelmet, nem kér olyan szintű védelmet, nem is a TEK védené, hanem a rendőrség egy másik egysége, és így tovább, és így tovább. És közben azt látjuk, hogy Magyar Péter bringázik. És hát, hogyha valaki alaposan figyel, akkor lát mögötte egy biciklistát, aki szorosan, mondjuk 10 méter távolságból, de végigköveti az útját, megy mögötte autó is, amely végigköveti az útját, de hát azért mégiscsak ott bringázik egyedül, oda mennek hozzá, megölelgetik, mintha mi sem történne, mintha egy teljesen átlagos ember lenne. Ő ezt is akarja mutatni magáról, de tudja ezt mutatni? Szabad neki ezt mutatnia?
2: Ugye ez egy teljesen más jellem, más felépítésű miniszterelnök, egészen másképp viszonyul a világhoz, mint akiket eddig megszoktunk, hát különösen az előző 16 évben, de előtte is azért ez más volt. Neki az a legfontosabb, hogy élő kapcsolata legyen az emberekkel, a választóival, mondjuk meg az igazat. Őt érdekli az, hogy mi van. Azt gondolom, hogy előtte talán Göncz Árpád volt ilyen. Két nagyon különböző ember, de ebből a szempontból ugye hasonlóak. És ezért hajlandó kockáztatni. Hajlandó politikailag is kockáztatni, meg ezek szerint a személyes biztonságát is hajlandó kockáztatni. Politikus, értsük meg, hogy ez így van. Ugye régen ez nem volt kérdés. Ugye régen a választási kampány is arról szólt, hogy a politikus lement az emberek közé. Csak aztán, mivel a bűnözés és a terrorizmusnak a beszélye olyan mértékben megnőtt, ahogy ugye erről egyre jobban leszoktak az emberek, és hát ott van végletnek ugye az amerikai elnök, akit egy hadsereg véd, méghozzá egy nagyon jól felszerelt hadsereg, és hát feltűnik az, hogy vannak ilyenek. Nem egyedülálló, ugye megnézzük, a svéd király, ugye mesélt egy ismerősöm, hogy sorban állt egy jéghoki meccsre, és valaki, mindenki üdvözölte az olyan embert, aki bejött oda és beállt a sorba, és megkérdezték, jéghoki meccsre, és valaki, mindenki

0: összefüggés, hogy neki ebben nincs mozgástere. Tehát amit neki mondanak, azt kell csinálnia, ezért vannak a biztonságiak.
1: Hát igen, azért vannak az anekdóták, mikor Clinton kiszökik a McDonald'sba, meg Obama elmegy, nem tudom én hova. Nekem személyesen van egy tapasztalatom. Berlinben voltam egy szállodában a NATO főtitkárával együtt, és egyik este azt mondta, hogy menjünk el valahova sörözni, de úgy menjünk el, mondta nekem, hogy ne legyenek velem a smasszerok, úgyhogy ki kellett tapasztalnom, hogy lehet őt kicsempészni a konyhán keresztül, úgyhogy ne vegyék észre a biztonsági emberek, vagy van ez a ismert anekdóta, amikor történet, mikor Kohl és Antal József kiszöktek az országházból egy fogadásról, és a Lánchíd túlsó oldalán, a Clark Ádám térjen érték utol őket a biztonságisok. Szóval azért van erre példa. Ilyen mértékben talán csak a skandináv országokban látható, mint ahogy ezt Magyar Péter csinálja.
0: De lehet, hogy azért csodálkozunk rajta, mert láttunk képeket, hogy Szijjártó Péter ugye járva a világot, mindenhol fut egyet, minden hajnalban. És mindig mentek vele a biztonságiak. És ahhoz vagyunk szokva, ahhoz a látványhoz vagyunk szokva, hogy még miniszterek mellett is ott vannak a biztonságiak. Most meg azt látjuk, hogy oda megy egy ember valami piacszerű helyen, és ráönti
1: a
0: bort.
1: Nem miniszterek mellett, Szijjártó Péter mellett, de Szijjártó Péternek nem az volt a legnagyobb probléma, a legnagyobb hibája, hogy futott, és
0: sőt, az a legkevésbé.
1: Elég messzire futott, de mindegy, szóval azt gondolom, hogy meg kell adni a Magyar Péternek ezt a lehetőséget, még akkor is, ha ebben biztonsági kockázatok vannak. Tudomásul venni, ez az ő biztonsági kockázat alapvetően, persze vannak politikai konnotációi, vagy lehetnek esetleg, de úgy tűnik, hogy ő ezt vállalja, sőt szerintem még élvezés.
0: A másik oldalról nézve, hogy lehet védeni valakit, aki egyébként meg kibújik ez alól? Ugye az őt védőknek az a dolguk, hogy megvédjék, de hát hogyan?
1: Igen, ugye más összefüggésben is azt szoktuk mondani, hogy az ember saját magától a legnehezebb megvédeni. Ez az ő döntése. Ő ezt gondolja, ő ilyen politikus, végül is örüljünk neki, hogy nem egy acélfalak fekete drapériák mögé elbújó miniszterelnökünk van.
0: Sajnálom, hogy nincs itt Tarjányi Péter, remek jót vitatkoznának, mert hogy ő meg azt mondja, hogy Magyar Péternek meg kellene értenie, hogy milyen pozícióban
1: mert
0: van.
1: Mert ő az a szakértő, neki
0: és
1: ezt
0: az,
1: kell.
0: És az neki milyen ezt kell mondania. Kötelességekkel és kötelmekkel jön.
1: De neki ezt kell mondania, de viszont Magyar Péternek meg legyen meg is van ez a döntési szabadsága.
0: Az, hogy úgy volt, hogy a teket kiiktatják ebből a személyi védelemből, aztán hirtelen kiderült, hogy mégis szükség van rájuk. Úgy volt, hogy meg is szűnik talán a tek, meg megszűnik az országgyűlési őrség. Aztán most még az is lehet, hogy az is megmarad. Ez a hirtelen jött felbuzdulás, és aztán a józan ész szabálya?
1: Hát az országgyűlési őrségre ne vesztegessünk szót, az egy rossz vicc volt. A kek egy fontos szervezet, hogy ebben az elmúlt időszakban egy hozzá nem értését személyes kapcsolataival kiegyensúlyozó primadonna vezetője volt, és az egész kekből egy ilyen primadonna szervezetet próbált megcsinálni. Ez egy másik dolog, ettől még az alapfunkciói megvannak, és meg kell, hogy csinálják, hogy ezt kicsinálja, bízzuk rá a szakemberekre, sokféle megoldás van, sokféleképpen lehet megoldani, nincsen egyedül üdvözítő megoldás.
0: Van arra szabály, hogy kikaphat 24 óra személyi védelmet, és ki nem?
1: Persze, hogy természetesen, ugye minden kormányzat ezt maga szabályozza, hogy ki az, akinek ez jár, és ezt aztán ugye nyilván be kell tartani, de hát ugye van, aki azt mondja, hogy nem, hát ismerünk, Jeszenszky Géza egyik legszimpatikusabb, sok szimpatikus vonása volt neki, az egyik az volt, hogy utálta a testőrséget, és mindig ő is megpróbált megszökni tőle, sok baja is volt szegény testőröknek ebből, de hát Géza ilyen ember, ő egy professzor, ő nem szereti, hanem beszélhet a tanítványaival, már pedig egy kicsit ugye a professzoroknak az egész népét fogja nem középiskolás fokon, szóval vannak ilyenek, ez szerintem örülni kell, hogy vannak ilyenek.
0: Unger Anna például kapott egy 24 óra személyi védelmet másnaptól kezdve, hogy a parlament megszavazta a személyét.
1: Sőt, aznaptól kezdve, igen, de hát ez van, de hát ne csodálkozz, örüljünk neki, még egyszer azt mondom, és örüljünk neki, hogy ez Magyarországon a közbiztonság azért elég erős ahhoz, hogy ezt megteheti.
0: Hogyha egy kicsikét távolabb lépünk, azért itt a környékünkön történtek esetek, amik figyelmeztetők lehetnek, hogy ha a belső hangulat olyan, akkor néhányan elvesztetik a józan eszüket.
1: Igen, hát
0: erre gondolom másik hivatal.

0: hivatott, hogy ezeket felderítse, ezeket a személyeket, és valahogyan kívül tartsák a miniszterelnök személyének körén.
1: Igen, ugye a személyvédelem az a felderítéssel kezdődik. Nem, a személyvédelemnek nem az a legerősebb része, hogy ott van két testőr, aki ott áll mögötte. Azt nagyon könnyen le lehet küzdeni. Sajnos ugye akkor azt kell mondanom, hogy akkor két áldozattal több van először, és utána következik a védett személy. Tehát nincsen abszolút védelem. Ennek a személyi védelemnek, a testőröknek főként az a funkciója, hogy ne pofozzák meg a miniszterelnököt, és ne késelje meg egy őrült.
0: Tehát ne öntsék le az ott esetben?
1: Van ilyen, igen, van ilyen, de úgy tűnik, hogy ez a miniszterelnök fölvállalja ezt.
0: Gyarmati István, köszönöm szépen, örülök, hogy itt volt. Önöknek is örülök, hogy velünk tartanak ma reggel is, jön a híradó, aztán folytatjuk mi is, úgyhogy maradjanak velünk egész reggel.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A képviselők mentelmi jogának eltörlését kezdeményezi Magyar Péter. A kormányfő a bejelentést nem sokkal azután tette meg, hogy az ügyészség indítványozta többek között az ő mentelmi jogának felfüggesztését is. Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor a képviselők mentelmi joga csak a magánvádas cselekményekre terjed neki. A stúdióban Bárándi Péter.
2: Volt igazságügyi miniszter, jó estét kívánok!
3: Jó estét!
2: Sok-sok ügyünk van, gyorsan bele is vágunk, kezdjük a mentelmi jogokkal, mert ennek folyamányaként lett egy üzengetés az ügyészség és a miniszterelnök között, de ne szaladjunk előre. Tegnap délután érkezett a hír, hogy az ügyészség kezdeményezi Magyar Péter, Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését. Ön szerint a bejelentés módja, annak az időzítése, hogy egyszerre a hármat kezdeményezik, az megszokott, az rendben van, vagy nincs?
3: Stilárisan biztos, hogy nincs. Hát két olyan személynek a személynél a mentelmi jog megvonását, felfüggesztését kérték, akiket meglehetősen súlyos bűncselekményekkel gyanúsíthatnak meg, és egy ilyen félig meddig mondva csinál, de minden esetre súlyában teljesen eltérő minőségű bűncselekménnyel terhelik a miniszterelnököt. Ezt egyszerre bejelenteni, ez stilárisan valahogy nincsen rendben. Nyilván azt akarják demonstrálni, hogy nekünk minden ellenkező híreszteléssel szemben, mármint nekünk ügyészeknek teljesen mindegy, hogy ki követte el a bűncselekményt, mi egyszerre beterjesztjük ezt az indítványt a parlamenthez. Nem tetszik ez a viselkedés, de ez csak stílus.
2: De ez lehet az oka, tehát az,
3: hát
2: az
3: más nem tudok feltételezni, ugye, mert olyan mértékű a, sajnos, ez nekem személyesen fáj, olyan mértékű az ügyészségnek a társadalomban a presztízsvesztesége, hogy ilyen mesterséges mozgásokkal próbálják ezt helyreállítani.
2: Ja, Magyar Péter, a miniszterelnök viszont feltételez mást is, ő reagál, és akkor itt is egy ilyen kommunikációs csörtére. Kíváncsi vagyok a véleményére. Ő azt mondta tegnap, meg éjszaka is, kommentben, meg posztokban, hogy a tegnapi bejelentés a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete, megpróbálják összemosni az orbáni maffia által végrehajtott milliárdos közpénz lenyúlásokat, az ellene 24-ben indított, többször befutcsolt karaktergyilkossági kísérlet után. Erre reagál az ügyészség. Üdvözlik, hogy Magyar Péter támogatja a büntető eljárás lefolytatását, de visszautasítják ezeket a vádakat. Erre újabb kommentek és posztok érkeztek Magyar Pétertől, egyrészt újságcikkek alatt a HVG Telex oldalán, hogy amikor mafiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önélzetes latolok, ugye a Brian életéből idéz, vagy ezt egy humorista írta meg, hogy egyébként a bűnpártolás szót ismerik-e. Szóval mit szól ehhez az üzengetés, ez a miniszterelnök és az ügyészségről van szó.
3: Hát ez mindkét félnél támadja a méltóságot, a presztist, és ezért aztán az állami működésen belül nem biztos, hogy helyes ez a viselkedés. Egyébként meg már elmondtam az előbb az ügyészi viselkedésről a véleményemet. Ez a bűncselekmény, ha egyáltalán az, amit a miniszterelnöknek fölrónak, ennek a minősítése is rossz, de hát jobban hangzott annak idején, hogy lopással lehet gyanúsítani a feltörekvő tényezőt, és nem mondjuk egy rongálással. Mert hát igazán, ha ennek a tartalmát nézzük, akkor inkább ahhoz közelít.
2: Ugye azt is bejelentette a miniszterelnök, hogy kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádra üldözendő bűncselekmények esetén. Erről mit gondol? Mert egyébként a parlament ilyen esetekben kiszokta.
3: Hát kétféle mentelmi jog van, az egyik, másként is hívják őket. Az egyik az, hogy nem lehet felelősségre vonni a parlamenti képviselőt azért, amit a parlamentben előad. Ezt biztos, hogy nem lenne jó megszüntetni. A másik mentelmi jog az, hogyha a parlamenti képviselő vagy más olyan politikus más természetes személy, akit mentelmi jog illet, nem a hivatalban és nem előadásban, hanem egyébként bűncselekmény tényállását megvalósítani látszik. Ezen el lehet gondolkodni, hogy ezt meg kell szüntetni. Ez attól függ, hogy mennyire bízom a politika működésében, mert az eredete ennek a fajtalmi mentelmi jognak az, hogy ne lehessen lehetetlenné tenni a közhatalom gyakorlóját, a parlamenti képviselőt mindenféle aljas támadásokkal, mondva csinált gyanúsítással és vádolással. Ha megbízom annyira az állami működésben, hogy ilyen nem történik majd, akkor fölöslegessé válhat ez a mentelmi jognak ez a formája.
2: Ön megbízik?
3: Még nem.
2: Ha egy ügyben, utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, kikérik a mentelmi jogot, akkor az csak arra az ügyre vonatkozik, vagy onnantól kezdve bár?
3: Nem, az arra az ügyre
2: az
3: vonatkozik.
2: Az arra az ügyre. Jó, van egy
3: az hasonló, mint
2: is,
3: a kiadatás világos, mondjuk igen, a két
2: van egy másik témánk is, de az ügyészséggel kapcsolatos. Itt volt tegnap előtt Fürst Pál, volt főügyész, és elmondta, hogy lényegében miért mondott le annó, elmondták, hogy ki ellen lehet nyomozni, kiket nem lehet kihallgatni, mi a nyomozás iránya. Aztán, amikor ezt jelezte, behívták, Isten barmának nevezték, szóval hát nem szép dolgok történtek. Aztán tegnap Fülöp Botondit elmondta, hogy több bűncselekmény is történt ebben az ügyben. Az adás után ő feljelentést is tett, azóta Horváth Lórend is feljelentést tett. Az ön megítélése szerint is bűncselekmény vagy bűncselekmények történhettek itt?
3: Már az aranykonvoj...
2: Nem az aranykonvoj ügyben, hanem az ügyészségen belül. Tehát az, hogy megpróbáltak nyomást gyakorolni az ügyészségre, vagy egyesületeire.
3: Itt nagyon megfontoltan lehet csak véleményt mondani, mert nem ismerjük a tényállást. Jobban örültem volna az aranykonvojnak, mert annak ismerjük a tényállását, és Horváth Lóránt abban is tett feljelentést, hogy mi történt az ügyészségen belül, egy előadást ismerünk. Az biztos, hogy az ügyészség konstrukciója az oly mértékben katonai jellegű, hogy egy szálon lefuthat egy parancs egész a legfőbb ügyésztől az eljáró kis lövészárokban álló ügyészig,
2: de erre
3: és ez nem biztos, hogy helyes.
2: Fülöp Botondot, és azt mondta, hogy erre nem lehet nyilatkozni, tehát hogyha egy felettes ügyész arra utasítja a beosztottját, hogy valaki ellen ne nyomozzon, az kimerítheti a bűnpártolás tényállását, és minimum...
3: Ha az jogellenes, akkor minimum a hivatali visszaélés tényállását kimerítheti. De egy olyan konstrukcióban, egy olyan működési modellben, mint amilyen a jelenlegi magyar ügyészség, ezt nagyon nehéz fülön fogni, amikor a közvetlen felettes utasíthatja az alárendeltet, amikor a legfőbb ügyész közvetlenül utasíthatja az alárendelt ügyészt, és ennek csak akkor van írásbeli nyoma, hogyha ezt kiköveteli az utasított ügyész. Legtöbbször nyilván nem követeli ki. És ugye itt olyan szituációkat írt körül Früchte ügyész úr, hogy átnyúltak a feje fölött, és nem is utasítást intéztek az ő beosztatjához, mert azt nem tehették volna, hanem egy visszautasíthatatlan kérést, mint a keresztapában, igen.
2: Illetve az legfőbb
3: hát ez biztos, hogy
2: jogellenes. Vádakat.
3: Ha megtörtént, ugye mi csak arról tudunk beszélni, ha megtörtént, az jogellenes, sőt a jogellenességnek valószínűleg azt a fokát eléri, ami már nem csak fegyelmi, hanem akár egy bűncselekménynek a törvényi tényállásába ütközik.
2: Hát a feljelentés megszületett, majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Még egy téma, ez hát még hány? Baka András államfő megnevezte a legfőbb ügyész jelöltjét, Szatmári Zoltánról van szó. Mit szól a jelölthöz? A jelölés óta is történt már egy s más, például a Tisza párt nem támogatja, de úgy tűnik, hogy az államfő kitart Szatmári Zoltán mellett.
3: Reflexzerűen tiszteletben tartom a köztársasági elnöknek a döntését, hogy ezt az ügyészt ajánlotta. Nekem vannak fenntartásaim azzal, hogy a legfőbb ügyészségen vezetőbeosztásban lévő ügyészt helyese ajánlani, hiszen ő az elmúlt másfél évtizedben egy részében már ott jelen volt, nagyon közel volt az ügyészség, a legfőbb ügyészség legfelső vezetéséhez, tehát a politikai fertőzöttséget azt gondolom, hogy ebben a pozícióban nem lehetett elkerülni. Ha nem lehetett elkerülni, akkor sem a társadalmat, sem az ügyészi szervezetet nem képes megnyugtatni egy ilyen személynek
2: a bizalmat nem
3: az ajánlása. Most, hogy a Tisza frakció ezért zárkózik el a megszavazástól, vagy azért, mert kiderült valami személyi összefüggés, ami szerencsétlen, azt én nem tudom megítélni.
2: De ön szerint az kizáró lenne, ugye itt a testvéréről van szó, és ezt megerősítették, hogy az aranykombó ügy egyik
3: elősítettjáról
2: van szó. Tehát, hogy ez ön szerint, a Tisza frakciót nem tudjuk, de ön szerint ez összeférhetetlenséget jelent?
3: Ez valószínűleg, sőt biztosan kimondható, hogy ez az alkalmasságot tagadja. De én, ahogy elmondtam már, azt sem látom helyes döntésnek feltétlenül, hogy onnan a legfelső szférából választunk valakit, aki legyen legfőbb ügyész, hiszen az demonstrálni kell, hogy most van egy cezúra, innen másképp működik majd az ügyészség. Ebből a szférából ajánlani ügyészt, az nem demonstrálja ezt a cezúrát. Ott tartunk, ahol a rendszerváltáskor tartottunk, ott is ezt kellett nagyon szignifikánsan jelezni, és így lett Györgyi Kálmán a legfőbb ügyész, hogy ne lehessen kötni az akkor szocialista rendszerben szocializálódott ügyészséghez a vezetőt.
2: Még egy hír a végére, egy nagyon fontos hír. Tegnap az ügyészség megerősítette, hogy házkutatások is voltak a Matolcsi körben, meg lefoglalások is, és gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsit az ESZTE ügyben, szabadlábon védekeztet. Ugye erről beszámolt anno itt Simor András. Utóbbi ügyre reagált Matolcsi György tegnap egy 10 perces videóban, hamis meséről beszélt. Ha volt is ilyen, ő nem volt ott, nem tudott róla, ő erre senkit se biztatott, a médiában tud mindenről. Ez egy hosszú eljárás lesz a megítélése szerint, és ez nehéz lesz bizonyítani, hogy ott valójában mi történt?
3: Ez a része a Matolcsi terhére róható tényállásoknak nem fog egy hosszú eljárást produkálni. Ez vagy sikerült nagyon gyorsan bizonyítani, vagy nagyon gyorsan bebizonyosodik, hogy nem lehet bizonyítani. De hát ugye a Nemzeti Bank vezetőjével kapcsolatban ez egy picike, viszonylag kisebb súlyú bűncselekmény ahhoz képest, mint aminek a megvalósulásában hát egészen biztosak lehetünk. Az egy hosszadalmas eljárás lesz.
2: Másfél éve van nyomozás. És
3: hát másfél éve nem tudom, hogy mi tart. Másfél évvel ezelőtt kezdték. Azóta én nem látom azt, mint ahogy ön sem. Hogy előbbre haladtak, hogy tanukat hallgatnának ki, hogy gyanúsítottakat hallgatnának ki. Ha tanukat hallgatnának ki mondjuk nagyobb számban, annak is lenne a külvilágban megjelenése. Ilyen sincs.
2: Köszönöm, hogy itt volt nálunk, és elmondtam mindezt. Most híradó jön, de maradjanak velünk, a híradó után Dúl Szabolcsal és Gégény Istvánnal folytatjuk, aztán majd a vagyonadóról is beszélünk, maradjanak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt a most ébredőknek, újra köszöntöm, akik már velünk tartottak, meg a rádióhallgatókat és a Spirit FM-en. Ez itt az ATV Start. Jó reggelt még egyszer. Dr. Paulus Bogátával folytatjuk a műsort, aki ügyvéd és büntető jogász. Örülök, hogy itt van. Jó reggelt önnek is. Hát itt most azért eseményekben gazdag napokat élünk. Tegnap ugye az ügyészség kikérte 3 politikusnak a mentelmi jogát a parlamenttől. Közben Matolcsy Györgyöt meghallgatták egy másik ügyben, mint amit nagyon sokan várnak. Mindenki az 500 milliárdot keresné, ami vagy 500, vagy nem, és vagy van, vagy nincs, és vagy úgy, vagy nem, ezt még nem tudjuk, de egy egészen másik történet került elő. És hát közben itt vannak azok a folyóügyek, amiket már napok óta hallunk, és amikről tudunk, hogy milyen eljárások indultak. Felébredt az ügyészség?
2: Jó reggelt lehet mondani, hogy igen, felébredt az ügyészség itt a választások után, és turbofokozatra kapcsolt bizonyos ügyekben, amik eddig is egyébként turbofokozatra készthetették volna őket, de valamiért mégis álló helyzetben maradtak.
1: Valamiért. Egyébként van egy érdekes vita, erről most beszéljünk is itt rögtön az elején, mert ugye Magyar Péter elég éles szavakkal minősítette tegnap az ügyészség munkáját, utalva arra, hogy hát egészen furcsa és tényleg érdekes, hogy 3 politikus mentelmi jogat egyszerre kérik ki. A 2 az elmúlt időszakban sok ügyben emlegetett volt kormányzati politikus itt ma ellenzékiét, és az övét.
2: Igen.
1: Olyan, mintha időzítve lenne.
2: Igen, ő utalt is erre, és ez annál is inkább furcsa, mert ugye az ő vonatkozásában 2024-ben már az Európai Parlamentet megkereste a magyar nyomozó hatóság annak érdekében, hogy kikérjék a mentelmi jogát, és le tudják folytatni vele szemben a lopás miatti büntető eljárást. Ehhez képest azért a másik két politikus vonatkozásában, tehát Hankó Balázs és Sesták Miklós vonatkozásában sokkal nagyobb volumenű büntető eljárások kapcsán kérték ki a mentelmi jogát, vagy hogyha szofisztikáltabban akarunk fogalmazni, akkor indítványozta a legfőbb ügyészség azt, hogy az országgyűlés a mentelmi joguk felfüggesztéséről határozzon.
1: Ott mik a korlátok és mik a lehetőségek a parlament előtt? Ugye van ezzel kapcsolatban egy bizottsági ülés, és ezután kerül a plenáris ülés elé.
2: Igen. Az országgyűlésnek van egy úgynevezett mentelmi bizottsága, ami nagyon izgalmas, mert 6 képviselőből áll, 3 tiszás, 2 fideszes és 1 KDNP-s képviselőből. És ezért fordulhat elő az a helyzet, ami tegnap is fennállt, hogy gyakorlatilag a mentelmi bizottság 3 képviselő vonatkozásában, Pócs János, Panyi Miklós és Kocsis Máté vonatkozásában nem javasolta a mentelmi jog felfüggesztését, mert hogy egyszerű többségre van szükség. Na most 3 tisztás, 2 fideszes és 1 KDNP-s képviselő vonatkozásában, hogy mikor lesz egyszerű többségi döntés?
1: Magyar Péter esetében, mert ő kérte.
2: Igen,
1: hogy a tisztások azt fogják mondani, hogy nem hallgatnak rá.
2: Igen, egyébként lemondani a mentelmi jogról büntető eljárásban nem lehet, de valóban nyilatkoztatja a mentelmi bizottság az érintett képviselőt, sőt a bizottsági ülésen is részt vehet. És ennek elébe ment Magyar Péter, ő jelezte, hogy ő maga kéri, hogy egyrészt soron kívül határozzon az országgyűlés, illetve szavazzon a mentelmi jogának a felfüggesztéséről, másrészt ő maga is támogatja, amit egyébként tegnap 23:00 a Magyarország ügyészségi sajtóközlemény szerint az ügyészség üdvözöl is.
1: Az eléggé szokatlan, hogy este 11 órakor levelezésbe kezd az ügyészség, de hát én most idézek pár gondolatot, hogy értsük, hogy ez miért volt annyira fontos. A legfőbb ügyészség közleményében ilyen kifejezések szerepelnek, képzeljék el. Törvényesség, pártatlanság, törvény előtti egyenlőség. Ezt a saját munkájával és a saját múltjával és jelenével kapcsolatban fogalmazza meg a legfőbb ügyészség. És akkor kérdezem én, hogy azok az ügyek, amik mondjuk 10 éve ott vannak előttük, és most hirtelen felgyorsultak, azok ideig vajon miért nem voltak érdekesek az ügyészek számára, ha az egyenlőség megvalósult?
2: Hát azt lehet érezni, hogy Magyar Péter tegnapi rendkívüli bejelentésében foglaltakat némiképp magára vette az ügyészség, és este 11-kor még vette a fáradtságot, hogy egy sajtóközleményben reagáljon a miniszterelnök megnyilvánulásaira, és cáfolja azt, hogy az ügyészség bármikor is az elmúlt 16 évben ne pártatlanul és kizárólag a szakmaiság mentén végezte volna a munkáját.
1: Ön most nem mosolyog, Bogáta.
2: Igyekszem nem ironikus lenni, és igyekszem nem magánvéleményt megfogalmazni, és nem behozni a személyes tapasztalataimat ezzel kapcsolatban.
1: Mások a személyes tapasztalatai alapvetően?
2: Voltak olyan ügyek, amikben, hogy is mondjam, finoman fogalmazva, az érintett személyek nem találtak nyitott fülekre bizonyos körökön felül, vagy bizonyos személyek tekintetében. Sőt, volt olyan ügyem is, ahol megmondta a főügyészségi ügyész, hogy fölülről, ami nem jöhet máshonnan, csak a legfőbb ügyészségről, az az ukáz, hogy ebben az adott ügyben nem köthetnek egyességet semmilyen érintettel. Egyébként a főügyészség mentségére legyen mondva, tisztességesen próbált eljárni, és nem kötöttek egyességet, de a mértékes indítvány az ugyanaz lett, mint amit az egyességben megajánlottak volna.
1: Tehát hogy egy gyakorló jogász... Fura a történet, csak a jogászbecsület mégiscsak működött.
2: Alul volt jogászbecsület, igen. És ugye ez azért nehéz, mert nem lehet általánosítani. Ez mindig nagyon veszélyes. Én egyszerű gyakorló ügyvédként a tárgyalóteremben nagyon sok olyan gyakorló ügyésszel találkozom, tárgyaló ügyésszel, akik nem ugyanazt az álláspontot képviselik, sem szakmailag, sem emberileg, amit felül akár egy sajtóközleményben megjelent.
1: Ez most azért is érdekes, tudom, most csatangolok itt a témák között, de hát szerintem most így vagyunk ezzel mindannyian, hogyha a napi közéleti ügyeket
2: kapkodjuk
1: nézzük.
2: Kapkodjuk a fejünket, igaz.
1: De itt van a legfőbb ügyész megnevezése, kinevezése, Baka András köztársasági elnök részéről, visszautasítása a Tisza frakció részéről, és mindaz, ami itt gombócként összegyűlt az elmúlt 24 órában, miszerint is a testvére, aki vélhetőleg eljárás alatt áll, miszerint is ő, aki egy osztályvezetője volt Polt Péternek, ott ült az értekezeteken és hallgatta Polt Pétert, és ilyen módon alkalmatlannak látszik. Na de akkor ki lesz alkalmas? Mert hát hiszen az elmúlt 16 évben, aki ügyész volt, előbb-utóbb mindenki találkozott, gondolom, Polt Péterrel, hogyha elég magasra jutott.
2: Biztos, hogy az ügyészségi szervezeten belül van alkalmas személy. aki nem került olyan vezetői beosztásba, ami miatt esetleg az ő személye, az ő pártatlansága az megkérdőjelezhető. Észhat Mári Zoltánnal egyébként nagyon rég még megboldogult jelöltkoromban tárgyaltam, az a véleményem, hogy egy kicsit merev, de egyébként jól felkészült, a szakmaiságához kétség nem fér. Nyilván Baka András is ebből indult ki, az országgyűlés pedig olyan egyéb szempontokat is figyelembe vesz, ami az ő személyét esetleg a későbbiekben támadás alá vonhatja, és emiatt jelezték előre, hogy nem fogják megszavazni. Baka András azt mondta, és szíve joga ezt mondani, ő ettől még kiáll a döntése mellett, döntsön az országgyűlés, majd, hogyha leszavazták Szatmári Zoltánt, akkor esetleg állít újabb jelöltet.
1: Na négy ember. Ugye, igen. Hankó, Sesták, Matolcsi, Magyar. Ez a négyes, amelyik tegnap valamilyen módon a nyilvánosság elé került eljárások kapcsán. Magyar Péter ugye elég jól dokumentálta a nyilvánosság előtt, mert ugye ez az a bizonyos bulis történet, ahol állítólag a végén egy telefont bedobott a Dunába, amit aztán búvárok kerestek az éjszakában, ez kifogásolja is most is. Ez nyilván, hogyha igaz, akkor ez ugyanannyira nem védhető, mint sok minden más, ugye, ami az éjszakai garázdaságokba belefér. Vagy nem. De közben meg egy bevonható más több száz milliárdos üggyel? Tehát lehet azt mondani, hogy ez is olyan, meg az is olyan, ugye ezt kifogásolja.
2: Igen, de lehet, hogy egyszerűen az ügyészség csak könnyen akarta megoldani, és nem akarta ma megtenni a két személyre az indítványt, holnap pedig a harmadikra, mondjuk Magyar Péterre. Egybevont a csokorba, terjesztette elő az indítványt.
1: Van vélemény erről az ügyről? Egyébként erről a telefonos ügyről?
2: Lopásról? Van véleményem, de nem járok el benne, nem ismerem az ügyiratait. A mentelmi jogfelfüggesztés ugye nem azt jelenti, hogy valakinek a bűnösségét kimondja az országgyűlés, viszont egy lehetőséget ad arra, hogy a hatóság az eljárást lefolytassa. Ha és amennyiben valaki ártatlannak érzi magát, akkor külön köszönet, hogy a mentelmi jogát felfüggesztették, hiszen egyébként egy transzparens, nyilvános eljárás keretében tudja bizonyítani az ártatlanságát. És nem maradt kételje felől. Ha bűnös, akkor nyilván nehéz helyzetben van, mert akkor a bizonyítékok alapján majd döntést hoz a bíróság az eljárás legvégén.
1: Érdekes, azt mondta Magyar Péter, ma sem járna el másképp, ami így is érthető, meg úgy is, na majd meglátjuk, hogy ezzel mi lesz. Matolcsi ügy. Ugye van ez a Nemzeti Bankos több száz milliárdos, igen, történet, ezőben semmi hír nincsen. Van viszont egy másik sztori, egy Erste Bankos történet, ahol meg állítólag megzsarolták az Erste Bankot Matolcsi György elődjének foglalkoztatása miatt.
2: Igen, bár az ügyészségi sajtóközlemény szerint hivatali visszaélés büntette miatt került sor Matolcsi György gyanúsítására, és vélhetően őrizetbevételére viszont nem került sor. Én úgy tudom egyébként, hogy annyi előrelépés van, hogy talán az MNB mostani vezetése még pluszban 30 ezer oldalnyi iratot adott át a központi nyomozó főügyészségre az alapítványos ügyben. De egyébként én is azt vártam, és amikor felnyitottam az erre vonatkozó cikkeket, hogy Matolcsi Györgyöt nem a hivatali visszaélés büntetében gyanúsítják, hanem végre a székház felújítás vagy az MNB ügyében.
1: Jó, 30 ezer oldal, azt feldolgozni, megérteni, abban megtalálni azokat a pontokat, amelyek érdekesek egy büntetőügyben vagy annak vizsgálatában, az nyilván rengeteg munka, de az érthető, hogy ez miért tart ennyi ideig mégis? Annak ellenére, hogy ez rengeteg munka?
2: Hát ha valaki a versenyszférából jön, akkor nehezen érthető, hogy az állami hatóságok miért dolgoznak olyan lassúsággal, mint amit mondjuk versenyszférában az ember nem engedhetne meg magának, de azért ez tényleg kirívóan nagy terjedelmű irat, és nyilván a hatóság nem akar hibázni. Tehát nagyon óvatosan fontolva halad, hogyha ők gyanúsítanak, akkor ott a panasz, a gyanúsítás ellen bejelentett panasz egészen biztos ne fog hasonhelyt.
1: Sesták és Hankó, két teljesen más történet, mégis mind a kettő pénzügyi visszaélésekről szól, így úgy amúgy.
2: Igen.
1: És hát nagyjából az a közvélemény vélekedése, hogy itt már csak az ítéletet kellene kihirdetni, mert itt mindenki mindent tudni vél. Ennyire egyszerű lesz ez, vagy hosszú folyamatra számítsunk?
2: Szerintem hosszú folyamatra számítsunk, pedig az NK ugye az viszonylag fekete-fehér. Tehát ott azért nem kérdés, főleg az önnel készült interjú után, hogy Hanka úr azért nem feltétlen volt tisztában, hogy milyen pénzeket hova kinek és milyen célra folyósít. Illetve a visszafizetések is beszédesek. Ugye azzal, hogy valaki visszafizeti a kifizetett támogatást, nem azt jelenti, hogy akkor nem követette a bűncselekményt, az enyhítő körülményként egy befejezett bűncselekmény után még figyelembe vehető. De nem annulálja magát a bűncselekményt. A másik ügy, a SESZTÁK vonal, az egy nagyon komoly, az ügyességi tájékoztatás szerint, elnézést, én nem az egyéb sajtóközleményekből akarok kiindulni, de 7 és 6 rendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának büntette miatt kérte ki a legfőbb.
1: De az valami elképesztő összeg, ott az ügyészség maga a 11-12 milliárdról beszél.
2: Igen.
1: Hihetetlen szám. Ha egy korrupciós tételként.
2: Igen, de ugye a hosszú évekre visszamenő elkövetésről van szó.
1: Hát akkor is. Hát hányszor kellett ahhoz pénzt kapni, hogy összejöjjön 11 milliárd?
2: Igen.
1: Ez se lesz rövid.
2: Nem sajnos.
1: Ez a pókháló és a pók esetől valószínűleg.
2: Nem sajnos, bár azért most turbulens napokat élünk, tehát valószínűleg az ügyészség most már felvette a fordulatszámot, fel akarja venni, nyomás alatt is van, bizonyítani kell a pártatlanságát és a függetlenségét, úgyhogy legyünk optimisták, és higgyük el azt, hogy akkor minél hamarabb pontot tehetünk ezek.
1: Törvényesség, pártatlanság, törvény előtti egyenlőség idézett a legfőbb ügyészség közleményéből. Örülök, hogy itt volt. Köszönöm
2: szépen. Köszönöm a meghívást. Viszontlátásra.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kitart jelöltje mellett és nem nevez meg újat a legfőbb ügyészi posztra, Baka András. A Sándor Palota közölte, innen már az országgyűlésnek kell döntenie Szatmári Zoltánról. Sajtóhírek szerint Szatmári azért lett politikailag vállalhatatlan a Tisza számára, mert testvére érintett lehet az aranykonvoj ügyben. Túl Szabolcsal és Gégény Istvánnal beszélgetünk.
2: Itt van már Dúl Szabolcs, az 5 pontban podcast szerkesztő műsorvezetője, és Gégény István, a Szemlélek Alapítvány elnöke. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét.
2: Kezdjük akkor ezzel, sok témánk van, de hát ezt most minden este elmondom, azt hiszem. Baka András jelöltje Szatmári Zoltán, továbbra is az, nem történt most semmi változás az ügyben. Milyen helyzetben van most szerintetek Baka András? Mit tud tenni, hogy látjátok ezt az egészet?
4: Hát, hogyha politikai szempontból közelítjük ezt a dolgot, és mondjuk Baka András szempontjából, akkor előállított ugye egy olyan politikai helyzetet, amelyet valószínűleg az ő saját politikusi imázsépítése szempontjából abszolút egy következetesnek tart. Ő ki akar ugye, ha már a beszédében is erről beszélt, egy olyan képet alakítani, hogy bizonyos elvek mentén, pártoktól függetlenül és így tovább betölti a hivatalát, és ennek ugye az egyik ilyen szimbolikus lépése, hogy a legfőbb ügyészi pozícióra a jelöltjéről nem egyeztetett előre pártokkal, nem is kíván. Ugye Sólyom László is ezt csinálta, jelölt valakit, visszautasították, és újra jelölte, és akkor végül a közvélemény.
2: Hát ő ezt nagyon jól tudja, mert őt jelölte abszolút háromszor.
4: Tehát ezt értjük az ő szempontjából. Na de nézzük a politikai tér, ahogy megpróbálta ezt belakni. Tehát a Tisza és Magyar Péter ugye a saját szavazóinak beszél akkor, amikor azt mondja, hogy a rendszerváltás ígéretét be akarja teljesíteni minden egyes területen, alterületen, így például a személyi kérdéseknél is, például az új legfőbb ügyész személyénél is. Teljes rendszerváltást akarnak az ügyészségnél is, nem véletlenül kommentelget Magyar Péter meglehetősen érdekes stílusban ugye az ügyészség felé szóló üzeneteket megfogalmaz, mert hogy az ügyészséget, mint Polt Péter ügyészségét a NER egyik szimbólumának tartotta a kampányban, is erről beszélt. Vagyis nem tudja a Tisza ugye elfogadni azt, hogy az ügyészségen belülről érkezzen valaki, még akkor is, ha Baka András ezt elmagyarázta, és az ő szuverén döntése. Na és egy szó mint száz, a Tisza és Magyar Péter a választóival fog menni ebben az egész történetben, és nem fogja, akárhányszor jelöli ezt az urat Baka András, nem fogja megszavazni. Így Baka András előállította saját maga számára azt a politikai helyzetet, hogy vagy jelöli újra és újra, így aztán konfrontálódik a tiszás politikusokkal, és ami még fontosabb, a közvéleménnyel, a tiszás választókkal, vagy pedig hát visszakozik,